0: Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Ti azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd ki szekrényemet, benne semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi. De legbensőbb mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem? Színház az egész, színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép. S mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló, csigamódra és kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakálú katona, cifra szitka, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott, kerek potroh és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, s így játsza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág. Férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, melye furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, se fog, se szem, se íny,

szét, de kit érdekel, hogyha kormos az ég, csak neves felém és jó szerencsét. Mondják, az élet egy létra csupán, s én itt állok mindig a felső fokán, és ne higgye senki, hogy boloncs botor, ki egész nap kémények mén kotor. Szál akarom, ez mégse rossz, egy kémés seprő mindig

0: vagy oda vágott bele, amiről legtöbbet gondolkodtam, hogy én mindig egyedül voltam, mint gyerek. Már nem úgy családilag, de nekem nem voltak játszópajtársaim tartósak, nem voltak barátaim tartósak. Én mindig úgy külön voltam, és valahol, most lehet, hogy kinevetnek ezért, de felsőbbrendűnek éreztem volna magam, avval, hogy én már előre tudtam, hogy én úgyis színész leszek. Tehát nekem ezekhez az emberekhez semmi közöm nincs. Mert nekem az érdeklődési köröm teljesen más, mint a gyerekeké. De ez megmondom őszintén, ez már 7 éves korom óta. Abban a pillanatban, moziba mentem először, meg színházban, valami ilyen magatartás féle volt bennem. Azért fantasztikus, hogy most az első kérdésben pont ebbe vágott bele.
1: Az emberrel gyakran megesik gyerekkorában, hogy nézi az arcát a tükörben.
0: Azt én soha nem csináltam.
1: Nézi a mozdulatait, és elkezd tűnődni azon, hogy hol azonos az arcával, a mozdulataival, a saját akaratával.
0: Ezt én soha nem csináltam, de valahol ösztönösen, már avval, hogy rossz tanuló is voltam, elnézést, ezt be kell vallanom, gyerekeknek ne legyen jó példa, ne legyen hivatkozási alap, mert ez nem volt helyes, hogy rossz tanuló voltam, most már látom, de egyszerűen nem tartottam magam odavalónak. Valahogy ez volt a furcsa. Talán ez a rossz tanulóság is kizárt egy kicsit a körből. Ilyen rossz tanuló, mint én a világon nem volt. Én nem voltam rossz, csak nem tanultam. És buta se voltam, mint hogy a mellékelt ábra mutatja, azért nem vagyok buta, tudok tanulni, ha kell, ha ahhoz azt tanulom, ahhoz kedvem van. De ahhoz nem volt kedvem, azt utáltam. És ezáltal volt egy furcsa dolog, hogy kérdezik, hogy kikkel jártam iskolába. Egyszerűen nincs egy ember, aki emlékül kötődne hozzám, akár elemi iskola, akár középiskola, pedig sokba jártam. Lehet, hogy éppen ezért, mert muszáj volt, mert ha nem vettek ki onnan, akkor megbuktattak volna.
1: Mondja is ezt a különbözni akarást, akár tudatos volt, akár ösztönös, öntudatlan volt. Ezt a valahol a valóságosan történő dolgok fölöttiséget, ha úgy tetszik, ezt a színész állapotot, vagy játék Igen. állapotot, ami már a gyerekkorában is volt, ezt mennyire méltányolta, mennyire tolerálta a közvetlenebb környezete, tehát a papa, a mama, majd később az iskola.
0: Hát...
1: Szóval észrevették, hogy nem. Itt valami többletről van
0: nem,
1: szó.
0: Nem vették észre, anyám csak azt vette észre, hogy örjöng attól, hogy én nem tanulok. És akkor adott, mert a szüleim elváltak, és akkor adott át a papámnak, és ő se vált, és így kerültem egy intézetbe. Kecskemétre, de... Ezt senki nem tolerált, én ezt nem, ez utólag, most, hogy ez a beszélgetésre készültem, jutott eszembe. Ezt eddig soha nem mondtam el senkinek, és soha nem is jutott eszembe. Csak törtem a fejem, hogy hogy lehet az, hogy nekem tényleg semmiféle emlékem az iskolai évekről nincs, már olyan emlékem, hogy egy jó barát, vagy egyedül van a Csajági Jancsi, akivel furcsa boldog Kecskeméten összekerültem az intézetbe, ő is oda járt, a rádiónak a rendezője, és ő megmaradt bennem, de csak azért, mert itt aztán rádióban találkoztam vele, és ő is a művészi pályára került, és őre emlékeztem, de többire senkire se. Nem volt, nem nincs kötődésem, semmiféle. Kellemes, aztán pláne nincs.
1: Az, hogy külsőleg milyen Lacit nem foglalkoztat a gyerekkorában?
0: Az soha. Soha. Azt tudtam, hogy kövér vagyok, és ez egy kicsit idegesített, mint gyerek, mert még ducibb voltam, most nem vagyok ducibb, most lefogytam, de azt hiszem, ez most marad, mert nem is engedik, hogy hízzak, de nem is baj. De különben ilyen, hogy hiúságig, ilyen, ez valahogy soha nem. És hiúság, irigység ilyen nem volt.
1: És
0: soha.
1: Az érdekelte, hogy a többieknek, akár felnőtteknek, akár gyerekeknek mi a véleménye magáról?
0: Sajnos igen. Azért igen, mert nagyon sok kellemetlen percet szerzett nekem, mert olyasmiket is beleképzeltem, amik aztán nem is, és nincs is jelentőség. Most már tudom, hogy nincs jelentősége, kinek mi a véleménye. Aki szeret, szeret, aki nem, nem. Teljesen mindegy. De egy gyerek, hát én aztán általában elég érzékeny voltam, és vagyok is sajnos. Ez valahogy úgy bennem maradt, ez az infantilitás. Ezen a téren is, általában minden téren sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos, vagy hál' Isten, nem tudom, mit mondjak erre, hogy úgy rá tudok csodálkozni most is úgy néha dolgokra, és egyszerűen nem veszem észre, hogy már azért lassan.
2: Béla drágám, Ma hol töltjük az estét?
3: Itthon, a legszívesebben itthon maradnék.
2: És mit csinálunk itthon?
3: Te rádiót hallgatsz, én keresztrejtvényt fejtek. Szóval rendezünk egy kedves, kellemes, családias, hogy úgy mondjam, kedélyes estét.
2: Jaj, de jó! Magam is szeretem a kedélyes családi estéket. Kíváncsi vagyok, milyen műsor van a rádióban.
4: A fenti módszerrel a legrövidebb időn belül 24 nyulunk és 8 kecskénk lesz. A korszerű állattenyésztési eljárásokkal történő szaporítással a következő alkalommal már 83 nyulat és 24 kecskét mondhatunk magunkénak. Nem kétséges, hogy az elért állattenyésztési sikerek további eredményekre sarkalnak majd, és fokozott figyelemmel fordulunk eme kedves és hasznos házi emlősök felé. Az imént ismertetett eljárással rövid időn belül elérhetjük a 134 nyulat és az 53 kecskét.
3: Miféle marhaságot fogsz te itt?
2: Miért zártad el? Ez nem marhaság, drágám, hanem tudományos ismeretterjesztés a korszerű kecske és nyúltenyésztésről. Úgy szeretném meghallgatni.
3: Várj egy kicsit, van egy jó keresztrejtvényem. Mondj egy étolajat.
2: Ricinus.
3: No, nem fér ki. Az nem is étolaj. És különben is csak három betű lehet.
2: Vaj.
3: A vaj nem étolaj.
2: És ha megsózzák?
3: Akkor sem.
2: Írj be, amit akarsz, én a rádiót akarom hallgatni.
4: 568 nyúl és 124 kecske. De ne pihenjünk meg a babérainkon, tenyészünk bátran tovább, és rövid idő múltán már 833 nyulat és 182 kecskét valhatunk magunkénak.
3: Nem, ez nem lehet, idegekkel bírni. Miért vagy annyira oda ezekre a ronda nyulakért?
2: Nem mondd, hogy rondák, amikor olyan helyesek. Mindegyiknek egy kis pamacs van hátul.
3: Nem érdekel a pamacsuk. 833 nyulat akarsz itt tartani ebben az egyszoba hallos lakásban?
2: Mindig azt hajtogatod, hogy buta vagyok, műveletlen, akkor ne akadályozd meg, hogy tovább képezzem magam.
3: Mondj egy testrészt S betűvel.
2: Szemöld.
3: Azt nem úgy mondják, hogy szemöld, hanem úgy, hogy szemöldök.
2: Többes számban. Csak egy, akkor szemöld, az az egyes szám.
3: Mi az, hogy egyes szám? Köldöke is csak egy van az embernek, mégsem mondhatod úgy, hogy köld!
2: Ha te ilyen semmiségek miatt felizgatod magad, akkor inkább hallgatom tovább a rádiót.
4: És akkor lesz szám igazi öröme a tenyésztőnek, ha egy szintakon arra ébred, hogy 1235 nyúl és 272 kecske gyarapítja állatállományát. A következő szaporítás alkalmával...
3: Nem bírom, ebből elég! A görcs...
2: Jó, csak ne káromkodj!
3: Én nem káromkodom, szükségem van egy ötbetűs betegségre, és hogy a görcs nem jön ki.
2: Ötbetűsre?
3: Igen.
2: Zsigérzsugorodás.
3: Zsigérzsugorodás, neked öt betű?
2: Várj csak. 14 betű, igazad van.
3: Akkor minek mondtad?
2: Hogy segítsek neked. Nincs öt betűs betegség.
3: És a görcs?
2: Ha úgyis tudod, akkor minek kérdezed? Csináld egyedül, én addig művelődöm, hogy olyan okos és művelt legyek, mint te.
4: Magunk teremtette kis tenyészetünk, nőttön nő, szemlátomás gyarapszik, és nem sokára 2875 nyúlunk és 454 kecskénk lesz.
3: Dögölj meg! Mondj egy folyót Törökországban!
2: Mecset.
3: Az nem folyó, az templom. Folyót mondj!
2: Mississippi.
3: Törökországban. Szamárság.
2: Lehet, hogy szomárság, de ha szomárságokat beszélek, akkor ne gátolj benne, hogy művelődjem.
4: Fáradozásunk jutalmát elnyerjük, ha egy szép tavaszi reggelen egy sereg állat 4648 nyúl és 1222 kecske forgolódik körülöttünk.
5: Kuss! Mondj egy növényt a készszikűek családjából 1222 betűvel! Jaj, mit beszélsz? Szerintem megőrületül a rádiótól.
2: De mikor engem úgy érdekel az állattenyésztés, jót is hallgatom.
4: A jó tenyésztő azonban még ezzel sem elégedjék meg, mert
5: még egy kecske és falhoz csapom a rádiót.
2: Még egy keresztrejtő és széltépem az újságot.
5: Tép, na tép, ha mered.
2: Hogy merem-e? Tessék, merem-e? Ehhez mit szólsz?
5: Ez! Megölöm, kiírtom, kitaposom a belét! Nesze! Most örökre elnémult ez a dög!
6: Mennyire téved az a tenyésztő, aki azt hiszi, hogy 5000... ...és 12.300 a tökkentje gondolása megoldhatatlan feladat.
5: Megállj az anyád! Na! Most megkapta a kegyelemdöfés, többé nem fogsz pofázni!
2: Ezt nekem mondtad?
5: Nem neked, a rádiónak!
2: Goromba Práter, tönkretetted ezt a kedélyes családi estét!
5: Ellenkezőleg, most lesz csak kedélyes és családias!
2: Hogyan, amikor összetörted a rádiót és nem tudom hallgatni?
5: Te meg összetörted az újságot és nem tudod keresztrejtvényt fejteni!
2: Akkor most mit csináljunk?
3: Tudod mit? Lefekszünk, anyukám!
1: Jó.
6: Jobban ki sem találhat a tenyésztő a szaporítás.
7: Az 1930-50-ig tényleg majdnem minden filmet láttam, vagy tudom, a szereplőit tudom, mindent megnéztem, amit csak lehetett. Hát ez volt a hobbim, ez volt a szenvedélyem, és ma is, ha valaki tudni akar, akkor idők filméből engem kérdez meg, hogy ki volt a főszereplője, vagy mi volt, mikor, meg azt is tudom, hogy melyik moziba ment. Akkoriban, jaj, van egy nagyon édes lemezem, ami erre egy nagyon kedves emlék, a Shirley Temple akkor volt virágjába, in floribus, gyermeksztár, aki tényleg elragadóan tehetséges és bűbájos volt, és nem egy ilyen csoda gyerek, tényleg zseniálisabb tehetséges volt. Aztán kiderült, hogy mint felnőtt, úgy látszik diplomatának jobb, mert politikus lett, de az érdekes módon a színészete abszolút nem érvényesült, amikor már felnőtt nő lett, mint gyerek elragadó volt, és emlékszem is pontosan rá, tegyünk föl már ebből egy részletet, hadd hallják a mostaniak, hogy milyen volt egy igazi gyerekszár akkoriban.
8: Én gondolom, hogy, és egyetértesz vele, hogy a játék, a játszadozás az nem csak a gyerekek privilégiuma, most erről a gyerek szereplőről jutott eszembe.
7: Azt kell, csak meg akarom mondani, hogy a hallgatók, hogy tudják, hogy ő steppelt, és milyen szenzációsan a filmben, én emlékszem rá, ez a Little Miss Broadway című filmből volt.
8: Nos, dehogyis, csak azt szerettem volna ebből kihozni, hogy olvastam is valahol, ha jól számolom, hogy a 9. Molnár Ferenc darabban játszottam.
7: 8. csak 9. premier.
8: 9. premier?
7: Igen. Mert a 1-et kétszer játszottam.
8: A játék a kastélyban. Erőt eszembe és a gyerek szereplőről is, hogy, és tudom is, hogy szeretsz játszani. De vajon a magánéletben is ezt ki tudod élni?
7: Nagyon, mert szerencsés természetem van, sajnos, vagy hála Istennek, azt hiszem inkább szerencsésnek kell mondani. Még ma is pedig már elég öreg vagyok ahhoz, mert úgy tudok örülni, egy 5 éves gyerek mindennek, és minden jónak, amit kapok, és minden ember, jó emberi megnyilvánulásnak, csak én nem tudom még mindig megszokni az emberi rosszaságot. Csak a jó, de a jónak viszont úgy tudok örülni, tényleg, mint egy infantilis kölyök. És ezért van az, hogy nagyon szeretek a gyerekeknek mesélni a rádióba, és nagyon sok mesém is van, és van egy külön kedvencem, amit megbeszélésünk szerint szeretném, ha most eljátszanánk, ez a Benkő Dánielnek, a Tankós Iratú Károlynak a versére egész kis dalocskája, a Tengerecki párról.
8: Meg talán rátérhetünk a gyerekekről a fiatalokra, vagy a fiatalkorra. Onnan kezdeném talán, hogy noha ezt már egy-két nyilatkozatban elmondtad, hogy hogyan indult el a pályád. De miután itt ez egy zenés műsor is, én tudom, és erről az oldalról tenném fel a kérdést, hogy valójában operett színésznek, táncos komikusnak indultál, nem tudom, hogy nem bántó-e, ha most itt erről esik szó.
7: Ez, hogy bántó. Mert
8: a műfajt egyszer valahol nyilatkoztad is, hogy nem tartják annyira értékesnek sokan, de hát ezzel én sem értek egyet.
7: Nem, itt én nem operett komikuskon indultam, hanem én szerettem volna, úgy jöttem ki a főiskoláról, hogy első dolgom az volt, hogy én szeretnék zenés műfajba játszani. De tekintettel arra, hogy én a főiskolán, hát nem mondhatom, hogy Shakespeare Moliere-en nőttem föl, mert ott szó se volt tanulásról, mert attól reszkedtem folyton, hogy mikor rúgnak ki, ugye akkor az volt a fontos, hogy ki milyen származás, és nem az, hogy ki mit tud. De nekem a könnyű műfaj, nem, hogy könnyű műfaj, a legnehezebb műfaj a világon. Hát nem tudom, hogy a közösség biztos látta az Old Jazz-től, a Mindhalálig zene című filmtől kezdve a musicalekig, de most nem beszélek az operettekről. Nagyon nehéz műfaj, és nagyon komoly műfaj, és fel vagyok háborodva, és mindjárt lila a fejem, hogyha azt mondják, hogy az így, hogy lenézik, mert csak aki hülye, az nézi le. Az a baj, hogy lenézik, és nem figyelnek oda rá, és ezért nívótlan.
8: Mert nagyon sok mindent kell hozzá tudni, amit...
7: Hát mindent azért... kell, jó színésznek kell lenni, táncolni, énekelni kell tudni, és nem lenézni, mert akkor tényleg elzűlik a műfaj, és szerintem ott tart most, az ülés felé tart, mert nem figyelnek oda rá, komolyan.
8: Mit lehetne tenni?
7: Én lettem olyan dühös most, ezt nem tudom. Na,
8: én csak... Na, nem, talán nem is igazán.
7: Nem, de tényleg, viszont... mert felháborít, mikor, azt, hogy, mikor te is azt kérdezed tőlem, hogy nem sértő. Hogy sértő. Büszke vagyok azokra a szerepekre, amiket az operett műfajban játszottam sikeresen. Legyen az a Csárdás királyú Bóni, amire különösen büszke vagyok. A Luxemburg grófjában két szerep, a Brisszál és a Sir Basil, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Gülbaba, ezeket mind végigjátszottam. És nagyon kedves szerepeim.
8: Bevallom, hogy provokatív volt a kérdés, mert tökéletesen egyet értek veled, és igazából oda akartam kilukadni, hogy lehetett annak idején, amikor te kezdted a pályát, jól megtanulni táncolni, jól megtanulni énekelni, és hát jól megtanulni színésznek lenni.
7: Sehogy. Vagy volt valakiben képesség erre, vagy nem. Én lementem Debrecenbe, életemben nem játszottam operettet, oda mentem a Téri Árpád igazgatóban, és azt mondtam, hogy kérem a Szabad Szélbe a Miki szerepét, amit ugyan egy másik színész kollégám játszott, én akarom eljátszani, mert azt ő nekem ígérte. Próba nélkül, zenekari próba nélkül, tánc próba nélkül, minden nélkül átvettem a szerepet, és nagyon jól sikerült, mert akartam, mert imádom a műfajt. Ha valaki valamit szeret, az már fél siker. Ez most nem egy, azt mondom, hogy most mindenki szabaduljon rá a színpadra, és mi ezt csinálja, kövesse az én példámat. De én erre komolyan felkészültem, már magamban. Most ez másnapra tartozik, hogy ilyet nem lehet csinálni valaki, mert az igazgató azt mondta, hogy nem biztosít nekem zenekari próbát, de gondoltam, hát arra úgyis lefele megy, már lefele tenda, megreszkíroz ebben az őrült fiatal színésztel, aki is ide került, és jól vált be. Mert muzikális vagyok, de énekelni nem tanultam, táncolni nem tanultam, főiskolán arra akkor nem fektettek nagy súlyt, inkább beszélni tanultam, de azt is privát lehott a Járpádtól.
8: Igen, Szegeden.
7: Szegeden.
8: De azért nekem úgy rémlik, hogy azért annak idején talán több tánciskola volt, hogy többen tanítottak.
7: Most már tanítanak a főiskolán, úgy tudom.
8: Én magániskolákra gondoltam, magániskolá. Persze, de a főiskolán is tanítanak.
7: Most már tanítanak táncot, de én nem tanultam soha.
9: Nem tudom, de nekem a feleségem gyanús.
10: Egy férj naplójából.
9: November 1. Ma este, mikor hazajöttem, egy kardot találtam otthon a szobában, de a feleségem megmagyarázta, hogy hogyan esett be véletlenül az utcáról a kard, mikor lent elmentek a katonák. Hát, ami igaz, az igaz, nagy szél volt ma. Február 15. De nekem mégiscsak gyanús a feleségem. A gyereket szült nekem. Hát nézem a gyereket, vörös haja van és háromfüle. Nézem a szobaurat, annak is vörös haja van és háromfüle. De furcsa találkozás, mondok. De a feleségem megmagyarázta, hogy biztosan ikreknek akartak születni, aztán meggondolták, de siettükben az egyiknek a másik füle kimaradt. Hát ebben lehet valami. Március 2. Nem tudom, de nekem van gyanús a feleségem mégis. Ma megyek az utcán, hát véletlenül fölnézek egy ablakba, ott látom a feleségem kibontott hajjal csókorózik egy alacsony fiatal emberrel. Mindjárt különös volt nekem, én direkt megvártam lenn a lépcsőházban, és kérdeztem tőle, mit keres ebbe a házba. erre pofon vágott. Hát egy új unokafivérem született marha, azt jöttem üdvözölni, mondta.

mondta. Hála Istennek, hogy csak valami lakbérről volt szó, aztán közben elfáradtak, hát ezért feküdtek le. Szegény házmester fáradt volt, az igaz egész éjjel ki kell neki szaladgálni, kaput nyitogatni. Augusztus 3. Valami jót kitaláltam ma, mert nekem nagyon gyanús volt a feleségem. Éjjel, mikor azt hitte, hogy alszom, lassan felöltözött mindig, és elment hazulról. Hát erre kötöttem egy spárgát a lábára egy hosszú gombolyagról, mert az ember vigyázzon a feleségére, ha az elmegy hazulról. Ezer szeme legyen az embernek a feleségén, mondok, nehogy megcsalja. Na, így most jó lesz, gondoltam. A feleségem járkálhat, de nem csalhat meg, mert én abban a percben, amikor akarom, visszagombolyítom a spárgát, és visszahúzom a feleségem. Augusztus 10. De mégiscsak gyanús nekem a feleségem. Ma éjjel megint fel kell. Én lassan, hogy ne vegye észre, ráteszem a spárgát a lábára. Ő meg húzta maga után a spárgát, és elment. Na most legalább nyugodt lehetek felőle, gondoltam, mert az utóbbi időben, mondom, igazán szinte gyanús nekem a feleségem. Egy óra múlva kezdem visszafelé gombolítani a spárgát, húztam visszafelé a feleségem. Egész szépen jött, de egyszerre csak furcsa, kétszer olyan nehéz lett húzni. Ez tartott egy darabig, aztán egyszerre megint könnyű lett húzni. Később pár percre megint sokkal nehezebb volt húzni, aztán megint olyan könnyű lett, mint eleinte. És végre behúztam a szobába. Én nem értem, hogy miért lett közben nehezebb. Roppant gyanús nekem a feleségem. Meg fogom kérdezni. Október 31. Már régebben meg akartam írni a naplómba, hogy nekem gyanús a feleségem. Ma este hazajövök, és le akarok feküdni, hát nem lehet. Próbálom így, próbálom úgy. Egyszerre rájövök, hogy azért nem lehet lefeküdni, mert már fekszik valaki az ágyamban. Mondok csodálkozva. Mi, hát akkor én már előbb lefeküdtem. De azt nem lehet, mert hiszen még fent vagyok. Megkérdeztem a feleségemet, hogy lehet az. Ez a helyzet nekem nem elég világos. Mondja a feleségem, gyújtsak gyertyát, és tartsa egy ideig a fejem előtt, akkor majd világos lesz. Meg is gyújtottam a gyertyát, és tartottam egy ideig a fejem előtt. Arra aztán mondta a feleségem, hogy oltsam el hirtelen. Hirtelen eloltottam. De mondom nekem, roppant gyanús a feleségem. Csak nem szeret ez a nő valaki mást? November 7. Egy hónapja nem láttam a feleségem. Egy hónap előtt azt akarta ugyanis, hogy menjünk a kaszárnyába lakni, de nem akartam. Azóta nem látom a feleségem. Este mindig rá gondolok, és nagyon fáj a szívem, mert valami egészen különös, egészen érthetetlen gyanú lappang a lelkem fenekén. Alig merem leírni. Én azt hiszem, ez az asszony nem szeret már engem annyira. Norvég regényekben olvastam én már valamikor, hogy lehetséges, hogy az asszony lassan-lassan elhidegül a férje iránt, és belső átalakulások, lelki távolodást idéznek elő, hova tovább. Lehetséges volna, hogy az én feleségem is egy ilyen átalakulás felé közeledik. December 25. Nem, a feleségem mégis szeret. Két hónapi aggodalmak és lelki harcok után végre mégis megértettük egymást. Ma este ismét enyém lett. Az Ó utcán jöttem éppen haza 11 után. Hát egy kapu alól egyszerre elém toppan a feleségem. Biztosan azonnal megismert, bár sötét volt, mert rögtön mondja, hogy jöjjek be hozzá.

0: bőgöm szép embernek is nevezett. Bementem, és a feleségem rögtön karjaimba omlott. Mégse volt hát igaz azzal a norvég regénnyel. Boldog vagyok, hogy gyanúm alattalannak bizonyult. Soha nem gyötröm magam többé ilyen elvont dolgokkal, amelyek csak lelki nyugalmát zavarják.
1: Halló? Halló?
2: Halló? Halló?
1: Ki beszél?
2: Ott ki beszél?
1: Ott ki beszél?
2: Patagónia kávéház beszél?
1: Nem Patagónia kávéház. Tévedés, tegye le a kagylót, össze vagyok kötve.
2: Én is össze vagyok kötve, tessék letenni a kagylót.
1: Ki beszél ott?
2: Ott ki beszél?
1: A fene essen a csőribának, a papagájnak. Solferino kávéház beszél?
2: Nem Solferino kávéház, nem érti, hogy tévedés? Tegye le a kagylót.
1: Nem teszem le a kagylót, mert ki tudja, mikor kapok újra vonalat.
2: Én se teszem le a kagylót, mert én se tudom, mikor kapok újra vonalat.
1: Mégis tegye le a kagylót.
2: Ki beszél ott?
1: Ott ki beszél?
2: Itt a Madagaszkár kávéház, tegye le.
1: Itt Új-Zéland kávéház, tegye le maga.
2: Tegye le maga.
1: Hát tudja, mit kérem, barátságos ismeretlen. Ne tegye le a kagylót, én várható, majd megunja.
2: Igen. De tessék hajfestéket venni magához, mert addig megőszül az úr, ha azt meg akarja várni.
1: Úgy? Finom ember lehet maga.
2: Igen, én nagyon finom ember vagyok, de maga is egy ritka finom úr lehet. Hát nem akarja letenni a kagylót?
1: Jó, honnan tudja? Persze, hogy nem. Hát, hogy akarom.
2: Na jó, várok én, lelkecském, van nekem időm, ne felejtsem, de van ám.
1: Igazán, ön is így van, mert nekem is rengeteg időm van. Hát csak beszélgessünk, aranyos madárkám. Mégis mit gondol, melyikünk teszi le elő?
2: Én azt hiszem magácska.
1: Én meg azt hiszem, hogy önöcske.
2: No. Az ön csilingelő hangocskájában némi türelmetlenséget érzek. Ön a féle vézna ember lehet. Vigyázzon az egészségére.
1: Ó, nagyon jó. Ön azt akarja, hogy én elveszítsem a türelmemet. Ön ki akar hozni a sodromból. Ön azt várja, hogy én dühöngeni vagy korombáskodni fogok. Micsoda tévedés! Magánál sokkal piszkosabb kaváttól vagyok, nem érték el, hogy én dühbe jöjjek vagy korombáskodjak. Hogy én méregbe jöjjek, de nem, édes úr, én türelmesen minden bosszankodás nélkül várok. Várok, amíg az ön fekélyes kezéből kirohad a telefonkagyló, édes úr.
2: Úgy, hát nem teszi le?
1: Hát nem írti maga piszok fráter, hogy nekem sürgős fontos dolgaim vannak? Hát miért nem teszi le?
2: Mert ki tudja, mikor kapnék újra vonalat?
1: Én sem tudom, mikor kapnék újra vonalat. Miért nem teszi le?
2: Hogy miért? Édes Istenem, talán csak egy hangulat. Kérdezd meg a kis ibolyától, vagy a madártól a ligetben, ki a fán hangicsál.
1: Mit csinál?
2: Hangicsál.
1: Hangi, ez jó volt, ez igazán jó. Gratulálok.
2: Maga egy igazán kedves, elmés ember. Szervusz!
1: Szervusz! Egy pillanat! Menj oda az Új-Zéland kávéházba, kell le egy óriási nagy pofont.
2: Halló? Halló?
1: Itt vagyok.
2: Nem szép, hogy közben mással is trafikálsz. Na, hogy vagy, kedves barátom?
1: Köszönöm jól, de tudod mit, barátságunk örömére? Megsúgom neked, jó lesz, ha gyorsan leteszed a kagylót és menekülsz.
2: Ugyan.
1: De, édes, az életed veszélyben forog. Mi alatt olyan sokat beszéltél, én gyorsan megbeszéltem a barátommal, a boxbajnokkal, aki itt volt mellettem, hogy ugorjon gyorsan taxiba, szaladjon el az Új-Zéland kávéházba, menjen be a telefonfülkébe, és annak az úrnak, akit ott talál, kenjen le két pofont, de olyat, amilyent Oxfordban kent le 1908-ban, amikor megnyerte az angol boxár díjat.
2: Komolyan beszélsz?
1: A legkomolyabban, szalad gyorsan, menekülj egyetlen barátom, mert rögtön kapod a pofonokat. Mit röhögsz?
2: Azon az emberen röhögök, aki az Új-Zéland kávéház telefonfülkében telefonál abban a percben, mikor a te boxbajnokod odaír.
1: Hát nem te vagy az?
2: Fenét, én a Turkestán kávéházból.
0: Inge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom árva madár pihes száll, s elpihen édes öledben.
3: Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeitől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az élet. Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, nem lesz többet a Jancsi.

0: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
1: Lacival együtt játszottunk a Doktor úr című Molnár Ferenc darabban. Nagyon jó játék volt, jól éreztük magunkat, szerettük egymást. Néha egy kicsit a szemünk sarkából figyeltük a másikat, a játékát, és egy csipetnyit ott volt benne a megállapítás is, de mindezzel együtt szerettük magát a munkát, és szerettük a másik játékát is. Egy alkalommal, akkor már beteg volt Laci. Egy alkalommal az előadásnak egy teljesen semmit mondanak tűnő pontján leállt a játékkal. Úgy tűnt nekem, hogy lehullott róla minden, a világ, a jelenlét, a kollégák, a közönség. Kinézett előre, és az volt az érzésem, hogy ez az ember most egy nagy körutat tett meg valahol a világ mindenségben. Ez nem az én fantáziám, mindjárt kiderül, hogy miért. Amikor meghalt, hárman voltak ott, ő, az orvos és én. Egy szilveszteri műsorra készülöttünk a Kongresszusi palotában, amikor az ott szereplő színészek hírül vették, hogy Laci rosszul lett, és bent van az egyik kis vacak öltözőben. Különös dolog történt, mert mindenki megrendült, de nagyon kevés embernek jutott eszébe az, hogy szaladjon mentőautóért, hogy ki kéne ütni ezt az ablakot, ami nem enged be friss levegőt, és az orvos, én ott közben próbáltam segíteni ezen a dolgon, az orvos már azon volt, hogy a Lacit visszahozza. Lélegeztette, kipirult az arca, és az a különös dolog történt, hogy egy pillanatra azt a tekintetet és azt a aurát éreztem, amit ott játék közben egy pillanatra láttam rajta, amikor kinézett a nézőtérre, és mintha visszatért volna a világ ki tudja hanyadik szegletéből. Ugyanazt köszönt vissza. Azért merem elmondani ezt a történetet, mert ugyan dermesztőnek tűnik, de nem az, mert számomra legalábbis nem az, mert hányszor élünk meg ilyesmit, és ott a Lacin ez nyilvánvaló volt, amikor a színész egy pillanatra kilibben magából érzékeli a saját lelkét, testét, jövőjét, múltját, és különös volt az, hogy ezt viszont láttam az utolsó előtti pillanatban.
2: Én bevallom őszintén nektek, a 40 éves pályafutásom alatt én egyetlen egy boldog emberrel, boldog színésszel találkoztam, az a Márkus Laci volt. Ez a srác, ez reggeltől estig színész volt, nem vált terhére, nem volt neki terhes, élvezte. Ez színész volt a színpadon, színész volt a WC-ben, színész volt otthon, színész volt reggel, színész volt délben, színész volt mindenkor, mint az őrület. Na most, én akkor bekerültem a Madách Színházba, ami hát egy kemény dolog volt, mert az akkoriról beszélek, és ott őrületes társulat volt, valójában hatalmas személyiségek, azonban én három gyakorló őrülttel találkoztam ott, az egyik a Kismanyi volt, a másik a Márkus Laci, a harmadik a mellettem ülő Psota Irén. Na most ez a társaság valami elképesztő, miket tudott csinálni.
3: Én azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen olyan a Laciról nekem töredékeim vannak, csak az egész az egész. Szóval ő vele én azt csináltam, amit akartam. A Laci olyan volt az én életemben, mint amikor azt mondjuk, hogy azt az embert szeretjük, és az az ember fontos az életünkben, aki egy olyan tükröt ad elénk, amiben mi nagyon jók vagyunk. Nagyon tökéletesek vagyunk, szépek vagyunk, humorosak vagyunk, egészek vagyunk. Szóval Laci egy ilyen tükröt tartott elém, amiben én rettenetesen jól éreztem magamat. Na most a többi az mellékes. Ez az egész, amit mi együtt éltünk, már a színpadon meg össze-vissza felléptünk, meg énekeltünk, táncoltunk, azok mi ennek a következményei. Szóval én úgy lubickoltam a Laci tükrében, ahogy az kell az életben, adatik és kellene minél több ilyen tükör legyen az ember elé téve, amiben jó vagy, amiben kedves vagy, amiben humoros vagy, amiben olyan vagy, aminek magadat álmodnád. Ez volt a Laci tükre. Na most én olyanokat tudtam vele megcsinálni, szóval annyira vett engem a Laci, hogy a kisujjamat ittettem, akkor már röhögött. Szóval, ha hátba vágtam, akkor úgy volt jó, ha mellbe vágtam úgy, ha beletettem a kezemet szám közben a torkába, lenyelte. Annyira élvezett engem. És én nyilvánvalóan az ő élvezetében én élvezetes is voltam. Szóval, hogy mondjam ezt jobban el? Na, pedig ilyen volt, hogy elmentünk Bolognába, ugye? A Koldus Opera, és akkor összegyűltünk egy terembe, a Magyar és György, meg mindenki, aki ott volt a darabban, a Koldus Operát játszottuk, és akkor ott ettünk a hazait, a magyar hazait. Na most, nekem a számból kilógott egy kolbász, a másik számból a kenyér, nagyon szeretek enni, már úgy nem sokat, csak a minőséget, ez nem volt, ez kolbász volt, így. És akkor én, mikor tele volt a szám, akkor egyszer csak elkezdtem mutogatni a gyerekek felé, nem akartam kiengedni a kolbászt a számból, hanem én mutogatni a gyerekek felé, hogy a Lacit föl kellett mosni, minden én megmozdulásom és ténykedésem halálosan élvezett a Laci engem. Talán jobban, mint a nem létező numeráit.
2: Nem tudom, lehet.
4: A Madács kamarában próbáltuk a versailles-i rögtönzést és a Tartuffe-t. És történetesen akkor forgatott egy filmben, azt hiszem egy Fabry filmben, egy SS Obersturmbannführert alakított, és telefonált, hogy kicsit késik, mert a reggeli Dreyfertig csúszott, és jaj, késve. Lengyel Gyuri rendezte az előadást, aki közismertel antifasiszta alkat. Ehhez képest a Laci 3.11-kor kiszállt egy filmgyári taxiból talpig náci főtisztel. Ében fekete náci ruhában. El tudjátok képzelni, hogy mi történt? A lengyel sikítozni kezdett, de valami elképesztően magából kikelve kikérte magának, mire a Laci a világ legtermészetesebb hangján mondta, hogy az orgont még csak próbálom, de én vagyok a Müller!
1: Június elején játszottuk már, vagy még a doktor urat, kegyetlen hőség volt a színházban, az előadás vége felé tartottunk, én a magam részéről azt játszottam el a baloldali portálnál, hogy miután már dolgom nincsen, én a magam részéről már zuhanyozok. De nagyon finoman, ahogy ezt illik, ugye, hogy az ember ne szavarja a többieket. A Lacinak még volt ott pár mondata, észrevette, hogy én már zuhanyozok, egy darabig nézte, majd odajött és elzárta a csapot.
2: Valami pokoli röhögős volt. Szóval olyan volt, és ő visszatartotta. Na, volt egy szörnyű esetünk, kétségtelen, itt be lehet mutatni a Márkus Laci fegyelmezettségét is, és röhögését is. Mi a Bolond lányt játszottuk, hát tessék elképzelni, 444 előadásból, a 300-nál tartottunk, és ugye volt egy kollégina, aki mikor bejött, és a nagyon nagy odolszak terjengett az öltöző között, akkor tudtuk egy kicsivel többet, de ez a színpadon nem látszott meg. Harmadik felvonásban bejött a kollégina, leült, és úgy gégen fénybe egyszer csak a következőt láttuk. Nem én, hanem az ördög Szénási, észrevette, hogy egy muslinca köröz itt a száj körül. Gégen fénybe. Uramisten, ő rögtön ledrótozta nekem, hogy na, erről a Lacit értesíteni kell, az mert játszotta a Szevinét, a Edittel, és stb. Na most tudni kell azt, hogy 300. előadásnál már olyan a helyzet, hogyha másfajta nézés van, már pukkadozik mindenki, mert hát egyszerűen elviselhetetlen a dolog. Végül is Szénási vállalkozott arra, és a Lacinak mondta, hogy de ezt a közönség is látta. Laci oda nézett, meglátta, na most a következő történt. Szóval úgy elkezdett, ömlött róla a víz, és elkezdett, hát mindenki, teljesen ki voltunk borulva, betegek voltunk, és végül is lement a függő, de szegény Lacikám, hát rettenetes állapotba került, tényleg könnye nyál, taknya nyála, egybecsorgott, nem tudta, folytatta, fegyelmezett akart lenni, nem bírta, mert a muslincának volt egy csodálatos tulajdonsága, bármerre fordult a muslinca, mintha oda ragadt volna, így ment körbe-körbe. Hát Laci kétségbejtő állapotban volt, plusz még egy olyan röhögőssel is volt együtt, mint Domján Edit, hát attól akkor ott lehetett volna függöny. Igen ám, de nem ezért meséltem el a dolgot, azért meséltem el a dolgot, mert én Lacinak utána valamiféleképpen föl kellett állnia, és azt mondani neki, hogy ez és ez és ez és ez szöveget, stb. És láttuk, hogy Laci nem áll fel. Nem áll fel! Mondtuk, mi az Isten van? Mindegy, végül is lement a függöny, majd gyorsan szét, Laci nem jött a tapsa fölállni, csak így az asztal mögül, így, igen. Uraim, bepisált.
5: Ő olyan nyíltan tudta fölvállalni ezeket a nevetéseket, de teli szájjal, szembe a közönség. Nem fordult háttal, hogy bocsánat, kiléptem a szerepből, kiléptem a darabból, mert valami történt, és most nevetünk. Nem, teli szájjal a közönség, és a közönség ezt imádta. Elfogadta tőle, a játék részének tekintette. Hát a színdarab pedig elég komoly dolog volt, zendülés a kénhadihajón. Ja, egy nagyon fontos dolog van, egy bejárata volt a díszletnek, egy fő bejáraton jöttek be a tanú, Mensáros Laci bakizott. Tőle nem volt szokatlan, hogy sose szokott. Dunatisza köze helyett Dinatusza közé, ez a minimum volt Lacinál. És hát a bakiknál ugye az egy borzasztó veszélyes dolog, hogyha az embernek egy monológ közben megakad a nyelve, bakizik, akkor van módja fölgyorsítani, hangosabban beszélni, felettetni a közönséggel, hogy ő egyáltalán bakizott, és a közönség tényleg túllibben ezen a dolgon, de mi van, amikor nincs mód javítani? Na hát ez az eset történt, ugyanis az ügyvédet játszó Mensáros odament Pécsi Sándorhoz, és azt mondta neki, csak egy kérdést tett föl, mesélj el a vízügyet. Utána Pécsi Sándor hosszan mesélt a vízügyet, Laci visszajött a helyére. Utána megint föl kellett állnia és oda menni, és akkor azt mondta, hogy most pedig mesélj el a kávéfőző ügyet. És megint visszamenni a helyére. Ominózus előadáson Laci fölállt, oda ment, és azt mondta, hogy most mesélj el a vízügyet. És Laci leszokta reagálni, hogy kis, milyen hülye vagyok, mit mondtam? Márkus már ne, alig bírt magával, de még hát ez egy baki. Mindegy, de Lacinak vissza nem volt mód javítani. Vissza kellett menni a helyére, oda mellém, és vállalni kellett, hogy igen, azt mondta, hogy vígyügy. És Sanyi bácsi hosszan mesélte a vígyügyet. Márkus jelezte, hogy na és mi lesz? Hogy fogsz javítani? Ment az adok-kapok Márkus és Mensáros között. Mensáros jelezte, hogy jövök én, most jövök. Fölállt, ahogy a vígyügyet Sanyi bácsi befejezte, fölállt, oda ment, most pedig mesélj el a kávéfőgyögyügyet. Samu bácsi, aki nem szokott, Samu bácsi lebukott a bírói pulpitus alá, a Márkus pedig tényleg, hogy a slussz az övé legyen, mint mesélt, mondtam az elején, egy kijárat volt, és bejárat, Laci kiment a falon.
2: Egyébként a Laci valóban faljáró volt a röhögéséből eredően, olyannyira, hogy ő a Kreml falát is átvitte. Vendégjátékon voltunk, és ugye meg kellett Lenin mauzóleum, és a három gyakorló őrült együtt volt, ugye nem tévedtem sokat az előbb, De, és a Manyika ott van, és lementünk megnézni a Lenint, aki itt feküdt, és egy ilyen lepel. Most a Laci természetesen a Manyika mellett volt, és mentünk, azt a Manyika, vigyázz, semmi, jó, semmi, nyugodtan, és ott állt egy szovjet tiszt, és így nézte az embereket. Igen ám, csak hogy Manyi azt mondta, ugye feküdt a Lenin keze kín volt, és itt a kis ujján valami, nem tudom mi volt, valami sötétedés volt, és a Manyika egyszer csak azt mondta, hogy nézd oda, pici ujjacskája, pici ujjacskája. Most ettől a Márkus a következőt csinálta. Belerugott a Manyiba, az meg tovább folytatta, akkor is pici ujjackája, pici ujjackája. Majd a Laci fogta megelőzni a sort, és esküszöm, nem tudom, hogy jutott ki a Kremlből, szerintem a falakon keresztül, de kirohant, mert ha nem, akkor egyrészt letartóztatják, mert úgy röhög, másrészt szerintem megint összecsinálja magát.
4: Majdnem egy évtizeddel utánatok játszottuk a Koldus Operát, az Audrey színpadon, és miután kevesen voltunk, nekem két szerep jutott, a Filcs, a darab nyitóképében egy nagyon jó karakterfigura, és a Tigris Brown. A premier után hát hatalmas sikerünk volt, dobtaps, nyílt színitaps, és a Filcsnek is sikere volt, és mindennek sikere volt. Őrületes maszkot csináltam. Már tulajdonképpen előleget adtam abból, hogy ez semmi, gyerekek, de majd a Tigris Brown, és valóban a Tigris Brown sikeres vizsgám volt, és hát irtózatos drukkal vártam a Lacit, hogy majd mit mond a Laci. És a Laci lejött oda hozzánk a Audrey pincébe, az öltözőbe. Hol a székhely? A székhely! Jöjjön a székhely! És oda jött hozzám, és egy negyed órát áradozott arról, hogy ő ilyen Filcset még az életében nem látott, soha ilyen fantasztikus Filcs élménye nem volt, és én hát természetesen, mint hiú növendék, és hát, és Laci vagy művész, hogy nem is tudom, mit próbáltam kinyögni ott a zavaromba, és a Tigris Brown, hülye vagy? A Tigris Brown én vagyok!
2: Én bevallom őszintén nem voltam barátja, csak nagyon jó kollégája voltam, és valójában tényleg csak annyit tudtam megállapítani erről az emberről, akiről valóban azt mondták, hogy tényleg, és be is bizonyosodott, hogy ő elsőnek tudta a szöveget, mindig megnézte a pénztárnál, hogy hány jegy megy, iszonyatos, milyen lelkiismeretességet csinálta. Kérem szépen, ez nem volt egy eminens ember, őrült félreértés, ez egy szerelem volt. Ez egy szerelem volt. Ez nem, ez, a szerelemnek rettenetes amplitúdói vannak, hullámzásai vannak. Tessék elképzelni azt az embert, aki 6 éves korától színésznek készül, iszonyatos dolgokon ment keresztül, amint mesélte, 44-be, stb. 45-be, kitelepítés, minden. Ő ezt egy zárójeles időnek vette, hogy igen, ez egy zárójel, majd aztán én színész leszek, és az is lett. De amikor a viharfelhők gyülekeztek Lacikánnál, olyan balhét tudott csinálni, olyan undok tudott lenni, amilyen ember. Én némelykor majdnem megöltem. Bevallom őszintén, majdnem megöltem, némelykor pedig imádtam, mert én mindig tudtam, hogy az esetek 90%-ában nekint van igaza. Hát mikor rossz volt a manzsetta, rosszul vasalták a ruháját, valami baj volt a színpadon, akkor Laci tombolt, gyülekeztek a viharfelhők is, Laci tombolt.
6: Egyszer a Mester Detektív című darabban, amiben a Mensáros és a Márkus játszottak ketten, a darab vége felé a Laci kiment, a Márkus Laci kiment a színpadról, kvázi egy emeleten ment ki, tehát a színpad mögött volt egy lépcső, ami levezetett a színpad szintjére, és ezen megcsúszott, gondolom, hogy véletlenül, és fenekére ült. Nem is ütötte meg magát nagyon, vagy nem tudom, hogy fölsegítették, és de hát a helyzet, hogy ő elesett a színpad háta mögött, a közönség, mondom, nem látta, ez rettentő kellemetlen volt, és hát amikor vége volt pár perc múlva az előadásnak, fölment az öltözőbe, és hát valami égtelen balhét vágott ki. Szóval valami olyan ordítozás volt, levetette a jelmezét, és ott egy szál nadrágba rohangált a folyosón, hívják a Rutkai Ottót, ott ilyet emberek fölhívták az akkori igazgatót, a Rutkai Ottót, és hát ő este 10:30-kor a nyakába zúdította ezt a rettenetes történetet, hogy ő elesett esett a színpad háta mögött, ez lehetetlen volt, és hát, hogy a felelősöket meg kell büntetni, és másnap ki kell mindenkit rúgni, és hát szóval ilyen, ez egy nem létező dolog. És engem bántott a dolog, mert úgy gondoltam, hogy én vagyok a felelős ezért a dologért, és én bementem, bekopogtam, amikor már egy picit csillapodott a balhé, bekopogtam az öltözőjébe, és azt mondtam neki, hogy ne haragudjon, hogy zavarom, hogyha föltartatom egy pillanatra. Én vagyok a felelős ezért, és nagyon fogunk vigyázni, hogy ne fordulj. Szóval valami sületlenséget mondtam, bocsánatot kértem, de hát elismertem, hogy ami rettentesen meglepte, hogy jelentkezett valaki, aki bűnös volt, aki magára vállalta, nem tudom. És valószínűleg rájött, hogy ennek a dolognak valóban nincs ekkora jelentősége, vagy lehiggadt már, és akkor abba maradt az ordítozás, és azt mondta, hogy bocsáss meg, hogyha kiabáltam volna, ugye tegeződhetünk ezentúl.
7: Azon gondolkodom, hogy milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor az előadás elkezdődik, bemutatni a főszereplőket.
8: Az nehéz is lehet.
7: De még milyen nehéz. Elkezdődik az előadás, a nézőtér elcsendesedik, a színészek belépnek a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökkévalóságig, sőt, egy egész negyed óráig, amíg a közönség megtudja, hogy ki kicsoda és mit akar.
9: Érdekes a te agyvelőd, egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterséget.
7: Azt nem is lehet.
10: A Waterloo-i csata című előadásban történt, hogy egy idősebb kollégával volt egy pár jelenete. Egy nagyszerű, tényleg nagyszerű színész volt az illető, aki hát egy kicsit hadilábban állt már a szöveggel. És a jelenetüknél nem tudott volna tovább menni a színdarab, ha az illető nem kérdez tőle valamit. Laci ezt azonnal észrevette, és azt mondta, ugye azt akarod kérdezni, hogy mikor jöttem, és aztán szépen így folytatta a darabot. Az érdekesség az, hogy ez hogy lehet az ellentétére formálni a dolgokat. Az illető, miután lement a jelenet, kiment az ügyelőhöz, oldalt, és azt mondta, hát ez a Laci, ez már kezd szenilissé válni. Te ez már az én szövegeimet mondj!
2: Imádta Londont. Tényleg imádta Londont. Anglomán volt a szó legnemesebb értelmében. Azt is el kell, hogy mondjam, közbevetőleg, hogy mikor 56 jött, én kérdezgettem a Laci, többször elmondta, hogy sokan kimentek, neki esze ágában nem volt. Nem volt. Ő nagyon hálás volt mindenért, ami itt történt. Ő egy hitű, fantasztikus ember volt. Na most a következő történt, mentem életemben először Londonba, és mondta, hogy Dezső, itt minden, 70-ben voltunk kint, tessék elképzelni, vonattal utaztunk át a csatornán, a csatorna olyan sima volt, mint ez az asztal. Laci, dobálta be a nyugtatókat, nehogy álomkórosan kizárta, mert te volt. A dedalonokat dobáltam, félek a tengertől, mondta. Jó, rendben van. Végül is átéltük, elhelyezkedtünk, kivettünk egy lakást, és azt mondta, de itt mindent kapni, és amit nem kapni, az délutánra van. Mondtam, jó, rendben van, elhiszem, édes Lacikám, semmi baj nincs. Mentünk, és Laci akkor egy stretch nadrág volt a divatban, és a Laci azt mondta, hogy na, most veszek egy stretch nadrágot, bész színűt. Jó, bementünk az üzletbe, egy előkelő üzlet volt, és Laci mondta, hogy kérek egy bézs stretch nadrágot. Mire a legnagyobb döbbenetre azt mondta az illető úr, hogy bocsánatot kérünk, van, de ez a sötét szín. Nekem világos kell. Mondtak, jó, nem, de hát bocsánatot kérünk, nincsen, hát a földig hajoltak, nincsen valójában, de esetleg holnapra. Mi az, hogy holnapra, délutánra? Nem, bocsátot kérek, holnapra minden. Szóval nincs. Igen ám, de az volt a baj, hogy ott álltam, és előtte valónap mesélt el, hogy itt aztán, na hát itt aztán minden. Na jó, rendben van, azt mondta, hogy ki? És nem angolul, hanem magyarul köszönt, hogy pá! És kimentünk. Délután vett magának egy stretch nadrágot, olyan, miért ő akart, egy bézs színűt föl is hajtották neki, és a következőt csinálta, akár hiszik, akár nem. Minden nap reggel vagy délután elmentünk az üzlet előtt, a Laci megállt, nem tudom csak állva mutatni, Megállt az üzlet bejárat előtt, és itt csinálta. És elment. Jöttünk délután vissza, megint megállt. Másnap, reggel, mondom, Laci, ne csináld. Megbüntetem őket. Mutattam, hogy másod kapni. Este megint jöttünk. Itt volt. Harmadik nap. Mentünk az üzlet felé, és ebben a pillanatban ezek nagyon jó indulatú angolok voltak, mert azt hitték, ez egy őrült. Nem tévedtek sokat. Ez egy, és a két segéd kipattadt az üzlet el, és itt csináltak a Lacinak, hogy ha, ha, ha. Na most, ettől kezdve a Laci két letérdelt úgy röhögött, elrohant virágért, bombonokért, mindenért, és bevitte a két segédnek. Megnéztük közösen a Belencei Kalmárt Laurence Olivierrel, meg volt az előadás, tényleg csodálatos volt a dolog, és mondta, na, most bemegyünk a Laurence Olivierhez. Mondtam, Laci, menj már, ne hülyéskedj, ha mit tudjál? Hát, mi az, hogy mit tudjál? Senki vagyok, de hát én egyszer élek, én meg akarom nézni. Imádta a színészeket, ő elmesélte, hogy amikor Debrecenben megjelent gyermekkorának nagy filmszínésznője Simor Erzsi, hát ő könnyes szemmel nézett rá, és minden, őrületes, hogy ez a színész imádata, 6 éves kora óta színházat játszott otthon, legalábbis az ő elbeszélése szerint én elhiszem neki, mert állandóan ez volt. És azt mondta, hogy na most bemegyünk a Laurence Olivierre. Mondtam, Laci, ez nem fognak beengedni. Mi az, hogy nem fognak beengedni, ez London? Mondta.
8: Én mindenkihez bementem, az öltözőbe.
11: Ingrid... Mit mondott Márkus László Magyarország?
8: Nem, előtte bejelentettem azt, hogy a portán, hogy egy magyar színész vagyok én, és azt mondtam, hogy a National Theatre, hát nem mondtad, hogy minden színház ugye nemzeti, most nem olyan Madács színház.
11: Miért azt mondta, hogy nemzeti színház tagja?
8: Nem, hát Madács is nemzeti színház. Hát nem, hát mit mondjak, hát nem mondhatom azt Madács színház, mert National Theatre azon jól hangzik. Bementem az Ingrid Bergmanhoz, a Laurence Olivierhez, a Derek Jacobhoz, mindenki bementem az öltözőbe, és mind rettentő kedvesen fogadtak. Hát miért ne fogadjanak kedvesen, ha valaki színész? Hát ha én hozzám jön valaki, én is szívesen fogadom, kollega. És ez nekem egy olyan, ők ugye nem tudják, hogy én ki vagyok, hogy mit játszom, mit tudok, hazudhatok, és fel se tételezik azt, hogy az ember hazudik, mert ők nem olyanok. De nekem volt élmény, és egy maradandó életemre, hogy az Ingrid Bergmannal egy pár mondatot beszélgettem, a Laurence Olivierval egy pár mondatot beszélgettem.
11: Szóval ez egy... Van te gyerek.
8: Tehát talán ez a jó, nem? Hát én szerintem minden színész
11: alapján. Autogramot is kértem?
8: Hát persze, hogy kértem, hát persze. Persze, hát ez nem gyerek, ez nekem élmény, és nekem öröm. Hát néha volt úgy, hogy amikor már felnőtt, hát még már most felnőtt színész vagyok, hát akárhogy is, már elmúlt, nem tudom, 30 éve végeztem a főiskolát, de még most is benne van az, amikor a Súlyok Máriával együtt játszom, vagy hát én a Súlyok Máriát láttam filmen gyerekkoromban, és én most vele egy színpadon vagyok, hogy milyen nagy dolog ez, még mai napig is. És én ennek örülök, mert különben nem tudnék ezen a pályán reúzálni, mert csak mindig önmagamat ismételném, hogyha nem hajtana mindig ez a... vagy mindig be kell bizonyítanom azt, hogy most nem véletlenül vagyok én ezen a pályán.
4: Próbáltunk a kicsiben, és este játszottunk a nagyszínházban, és rádióztunk. Az úgy volt annak idején, hogy volt hétfő olvasópróba, kedden egy felvételi nap, szerdán, másik felvételi nap, csütörtökön, egy harmadik felvételi nap, egy úgynevezett tartaléknap. És én hallottam hétfőn, hogy már szervezi a taxikat szegény, megy a rádióba, a rádióból megy az orvoshoz, az orvostól megy játszani. És azt találtam neki mondani a hétfői rádiós próba után, hogy mi a fenének költ taxira, úgyis együtt vagyunk egész nap, én elviszem őt kocsival. És így is volt, szépen szállítottam, akkor egy régi, tizen nem tudom hány éves Volkswagenem volt, talán épp Garas Dezsőtől vásároltam aktuálisan. Isteni Volkswagen volt. Na most én 3 napig szállítottam a Lacit, és folyton mondta nekem, hogy hát manapság az emberektől nem lehet semmit kapni, mindenki durva, goromba, és te milyen édes, tündi, cukor, és agyba főbe ajándékok, bombon, csoki, mindenféle egyéb hála jelek. Még egyszer csak az Erzsébet itt kellős közepén, az eltört benzincsőből, minden benzinem elfolyt, és leállt a kocsi. A legnagyobb ilyen délutáni csúcsforgalomban. Én mondtam Lacinak, hogy Lacikám, itten nagy baj van, lestoppoltam egy mögöttem jövőt, és azt mondtam, hogy ne haragudjon, puruljáltam a kollégámat, szállítottam, tegye már meg, hogy elviszi a Kutvölgyi kórházig. A pasas szó nélkül bevette a Lacit a kocsiba, aki mielőtt beült volna még, odaszólt a sofőrnek, ennek a leszólított autósnak, hogy hallja, a sofőröm egy fasz.
12: Andrej Hegedű.
13: Hegedű? De ez egy zongora?
12: Ezt nem értem, ez a hegedülni ment ki. Na mindegy, én megyek.
13: Hová, hová?
12: Haza, haza,
13: hát
12: haza.
13: Nem marad itt a névnapi ebédre.
12: Kéringa, drágám, légy egészséges, légy boldog. Hú, Istenem, mikor apa élt. Minden névnapon 30-40 katonatiszt volt nálunk. Zajongtak, zsibongtak, ma csend van, mint a sivatagban. Ha, olyan mélabús vagyok!
13: Drágám, fogadd el tőlem ezt a csekénységet! Kis születés, hogy névnapi ajánló.
12: Drágám, köszönöm szépen! Ó, de gyönyörű!
13: Hölgyeim, engedjék meg, hogy én is csatlakozzam az ünneplőkhöz, és kérem, fogadj el tőlem ezt a csekénységet!
12: Ó, igazán nem kellett volna köszönöm, ó, de gyönyörű!
13: Na most már igazán megyek!
12: Ó, Versinyin ezredes érkezett!
13: Ezredes? Maradok!
2: Laci egy ahhoz olyan kaszthoz tartozott, ami nagyon ritka. Ő nem volt színész szerintem, ő nem volt művész szerintem. Ő egy klaun volt. Egy klaun volt, egy született klaun.
14: Tomás! Háj! Ott egy távrecsegő állomás! Tárcsázok is egy-kettő, itt terem a járgány mentén.
15: Itt van forint egy nagy marék. Nem kinsük le a kabarét! Subidubidu!
14: Kábele, kilóg a kábele, kibelezett üres tartály.
15: Nem! Belefészkelt egy harkály! Most meg mit fiogsz, te bamba?
14: Hát kéne szerelni posta galambra.
15: Vicceid ostobák! Taszítsuk csak tovább!
2: A színház mellett neki mindene volt a mamája. A muc, vagy muci, vagy muc. De némelykor van muc. Na most ez egy földön túli dolog volt, és a Lacira mindig is, a Laci mindig is nagyon ügyelt el arra, hogy ő a mamáját mindenről értesítse, mindent elmeséljen neki, és mindenhová, bárhonnan, külföldről, azonnal a mamájának telefonál.
16: Kérdezték a Lacitot, ha minden nap fölhívod anyád, ha reggel fölhívod délben, meg délután, hát miért nem költözöl oda hozzá? Szóba került már ez a dolog, de tudod, mit mondott anyám? Azt mondta, hogy te ide ne gyere, mert annyira szeretlek. Kevés olyan embert ismerek, meg ismertem, aki ilyen mohón, ilyen égbe kiáltó vágyjal akart volna embereket magának megszerezni, és ilyen hihetetlen indulattal akart örömöt szerezni másoknak. Tanulja voltam egyszer karácsony előtt annak, hogy hogy tartott terepszemlét azok fölött, az ajándékok fölött, amit más embereknek vett, és az ajándékok száma az én akkori megítélésem szerint 30-40 volt, hihetetlen boldogsággal, teli örömmel, derült arccal, de győztes hadvezér tartott terepszemlét a tárgyak fölött, és élvezettel várta, és kapta is az ajándékokat karácsony táján. Egyszer nekem azt mondta, hogy 100 is még egy pár ajándékot kapott, apróságot, nagyobb dolgot. Én egyszer, amikor a pagodában, a rádió pagodájában hosszan néztem, hiszen ott nem csak könyvek voltak, hanglemezek, hanem ilyen apró ajándéktárgyak is, nagyon megtetszett egy svájci bicska, pénz nem volt nálam, Nézegettem, forgatgattam, visszatettem, majd visszatértem rá, megint megnéztem, megint visszatettem, és aztán leültem, vártam a soromra, hogy majd szólítanak. Amikor egy olyan 10-15 perc múlva szó nélkül odalépett hozzám, és elém tette a bicskát. Egy szó nélkül, nem várt érte semmiféle köszönetet, azt láttam, hogy amikor eltűnik az ajtóban, mert már őt is hívták, akkor még utoljára visszanézett, ilyen kicsit sejmán, kedvesen, mert azért kaszírozni azt akart. Látta, hogy a bicska még most is megvan. Igen. Nagyon, nagyon csodálatos volt ez a mohóság, ez a hihetetlen vágy a szeretet iránt, ami ő benne volt. Nagyon emlékezetes számomra.
2: Őrá illik az a mondás, bocsánatot kérek, ha rosszul idézem Kosztolányiból, hogy uram, a színész megfogalmazás, hogy mit vár egy embertől, aki esténként felmegy a színpadra, papírkoronát tesz a fejére, azt ordítja ő a király, és ráadásul még el is hiszi. Na most ez volt a Laci.

Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha burzsli körül egy dohányka volt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet. De egy régi trafik van amott, rohanok, veszek egy csomagot, az ördög bújtám felém.

cigarett, hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égett.

0: Laci, ez egy nagyon rossz műfaj, amiben mi belefogtunk. Először is mestersége, színész, már gondolom a címnél is nehézségünk van. Másodszor tőled azt várja mindenki, hogy egy kicsit szórakoztas, táncra perdülj, énekelj nekik, játsz valamit, és mi elkezdünk beszélgetni, mi voltaképpen egy színésznek nem a műfaja. Ha egyáltalában van valami mentségünk a dologra, az az, hogy őszinték leszünk, megpróbáljunk nem hazudni, megpróbáljunk elmondani valamit arról, hogy mi van egy színész pálya mögött. Egy, összesen egy adatot mondok, 928, 6. hó 10, Márkus László, Kossuth Díjas színművész, akkor még nem volt, akkor született
1: de Budapesten. De nem akkor születtem, hazudtam egy évet a lexikonba, 27-ben születtem, most már bevallom.
0: A magyarul úgy kezdjük az egész beszélgetés, hogy már egy hazugsággal keresett.
1: Nem hazudom, tehát nem 28-27-ben születtem, és a mesterség, ez abban igazad van, ez nem jó cím. Legalábbis én nem mesterségnek tekintem, én hivatásnak tekintem. Mesterség az egy cipész, aki úgy klopfol ott a talpakat csinál.
0: Szóval neked ez hivatásod, de persze mesterséged is. Laci, mögé akarunk kerülni egy emberi jelenségnek. Te nagyon azonos vagy a színészettel. Neked az életedet a színészet tölti ki. Te semmi más nem vagy, mint színész. Nem vagy se képviselő, nem szoktál újságcikkeket írni, viszonylag ritkán adsz interjút, nem vagy családapa, te egy színész vagy. Hát hogy kezdődött ez?
1: Talán úgy, hogy megmondom őszintén neked, én ezt nem is tudom megmondani, mert ez valami olyan furcsa dolog, hogy amióta az eszemet tudom, engem csak ez érdekel, de most nem vicc. Szóval 6 éves korom óta, mert mindig a színházi életeket bújtam, a filmeket néztem, amikor lehetett lelógtam moziba, engem kifejezetten ez érdekelt, úgyhogy én anyámat is annyiszor kérdeztem meg, hogy hogy lehet ez, hogy nem volt a családban valaki, vagy valaki, hogy honnan jött ez benne. Teljes rejtély előtt áll, ő se érti a dolgot, ez így kialakult, és tudod, hogy van, egy gyereknél mindig azt mondták, hogy hát majd kinövi, hát ez nem egy olyan komoly dolog, és aztán mikor átevickéltem ezen a borzalmas, keserves 12 éven, ami az iskola volt, igen, mert hát ez valami iszonyatos volt nekem, nem is érettségiztem le, 8 gimnáziumot tettem, mert az érettségére azt mondtam, most már elég, ezt én nem bírom tovább csinálni, mert akkor már tanultam a Lehotai Árpádnál.
0: Álljunk meg, te ki volt?
1: Ki?
0: Egy mondatot.
1: Én szerintem egy nagyszerű színész, és egy ragyogó pedagógus. Egy olyan pedagógus, aki még, amikor már nem tudott beszélni, mert nagyon halálos beteg volt, még akkor is tanított a főiskolán, úgyhogy jegyzetelt, és úgy adott instrukciókat a gyerekeknek. Ezt a Simon Zsuzsa, őtőre tudom, mert ő volt akkor az igazgató.
0: Beiratkoztál a főiskolára, ugye rögtön, érettségi nélkül, vagy hogy történt ez?
1: Ez kérdezében úgy volt, hogy én háború után lekerültem Szegedre, mert ott élt az édesapám, és különböző rokonokat találtak az ország különböző részein, iskolákba, kerestek rokonokat, hogy engem valahogy
0: disponáljanak egyik helyről a másikra.
1: Pénzért, nagyon szemét dolog, hogy ezt elmondom, de hát ez így volt. 7. letettem pénzért Csongrádon, 8. letettem sok pénzért Szegeden, és akkor mondtam azt, hogy érettségi nincs, és beszámították a főiskolára ezt a 8 gimnáziumot, de előzőleg Abonyi Géza véletlenül meglátott engem Szegeden. Azt mondtam a papámnak, hogy már pedig én most, láttam, a Lehotai hirdette, hogy színiskolát nyit, én most a Lehotaihoz akarok menni tanulni, én színész akarok lenni, hát ez elájult, nem akart elhinni. Anyám nem annyira, a papám az rosszul lett ettől a gondolattól, és a Lehotai meghallgatott, nagyon tehetségesnek tartott, hát akkoriban nagyon fiatal voltak, és rögtön kezdett foglalkoztatni a színházba kisebb szerepekbe. Így kerültem 45-be először színpadra a Zilahi 12. órába, és utána furcsa módon a másik szerepben a Hattyú volt, amiben a kis herceg fiút, az Arzént játszottam, az egyik van, két herceg gyerek, és abból az egyiket játszottam, és sok mindent játszottam. Ott is remek társaságban.
0: Óriási minden idők egyik nagy óriási. Arra mondom, se neveket. Senki.
1: És azt mondta, hogy
0: Abonyi Géza szinte egy óriás.
1: Ez miért játszik itt, és miért nincs a főiskolán? Hát így kerültem a főiskolára, bár nagyon nehéz volt, mert én kapitalista szülők gyermeke voltam. 47-ben a főiskolára kerültem, ez egy nagyon handicap volt, és Galamb Sándornak köszönhetem, arra sem tudják, hogy kicsoda.
0: De hát egy nagy irodalom történész, egy legnagyobb magyar dráma történész.
1: Szóval ő általa kerültem be. Ő nagyon protezsált engem. és hát mondom se kell, Petur Bán monológiával kerültem be a főiskolát, ezen halálra rögöm magam azóta is.
0: Kik voltak az évfolyam társait, ha még ezek számítanak?
1: Sinkovics Imre, Körmendi János.
0: Csodálatos.
1: Gyurkovics Zsuzsa, Selényi Etelka, Hegedűs Ági, Felföldi László, Pénzes János, Csisztai Andor.
0: Mond, és a főiskola végzése után, ha jól emlékszem, Debrecenbe kerültél.
1: Ők kitelepítettek.
0: Hová?
1: Okányba. Mert a papámnál laktam, és ugye őt, mint kapitalistát kitelepített. Aztán kiderült, hogy nem is, mint kapitalistát, a lakás kellett. Lakás, ugye, mert amire engem visszahozatott a Major Tamás, mert az ő vizsgálódásával játszottam volna a címszerep, ez az Úrhatnám polgárt, de ezt már nem tudtam eljátszani, mert 10 nap alatt a premier előtt vittek el. Akkor rögtön behívta a katonának, ez úgy ki volt számítva.
0: Márkus László, mint katona, ez engem érdekelne.
1: Nagyon érdekes volt nekem
0: érdekes
1: is.
0: Érdekes volt, igen.
1: Elájultam első nap rögtön, úgyhogy rögtön az irodára kerültem. Mondtam, hogy a színészi képességemet felhasználom arra.
0: Nem is érettségiztél, hogy került irodára?
1: Irodára?
0: Igen.
1: Hát ezt én is
0: kérdezem. Írni tudtál azért.
1: Írni azért tudta, de az volt az Isten, amikor a táborparancsnok gyors elkezdett nekem diktálni, írnokként kerültem. Hát én nem tudtam gyors írni. És elkezdtem írni, és aztán ő azt mondta, olvassam vissza, mondom, nem tudom, mert egy szót írtam le, mert olyan gyorsan diktált, az maga nem tud gyorsítani. Mondom, nem, az hogy kerül ide? Mondom, hát én nem tudom, engem ide osztottak be, hát ez annyit röhögött, hogy a végén. A egész katonaság 7 hétig tartott, nem volt semmi. Utána kerültem be Debrecenbe.
0: Ki volt ott az igazgató Debrecenben?
1: Téri Árpád. Csodálatos igazgató, csodálatos színház.
0: Kikkel játszottál együtt Debrecenben?
1: Zente Ferenc, Kautsky József, Békés Rita, Simor Erzsi, Sós Imre, Latinovics, Andázi Margit, Görbe János, Sós Imrét mondtam már?
0: Igen.
1: A Mensáros Lacit nem mondtam.
0: Mensáros, akartam mondani.
1: Ja, Mensáros Lacit nem mondtam, de ott a Hamlet.
0: Igen.
1: És
0: te játszottad Claudiust, az én jegyzeteim.
1: Igen,
0: nem
1: igen,
0: csalnak,
1: az volt az első. Az egy nagy mérföldkő volt a pályámon, mert.
0: Hogy lehetett ilyen fiatalon eljátszani?
1: Mert azt mondta a Téri, hogy ő pedig megmutatja, hogy ez a feminin, kövér, táncos komikus, ami én voltam ott, de most ő megmutatja, hogy igazán tehetséges vagyok, és el fogom játszani a Claudiust. Hát én elájultam, én meghaltam, én úgy féltem, hogy az nem. És eljátszottam, de annyira, hogy még aztán Pesten is eljátszottam. A Gábor Miki mellett még 112 előadást, még 20.
0: Laci, maradjunk még egy kicsit Debrecenben, mert ez egy hősi korszak volt. Miket játszottál Debrecenben? A Claudius már tudjuk.
1: Hát azt elmondani nem lehet. Még balettet is táncoltam, mindent csináltam. Balettet utána, már azt mondtam, hogy ki akarom azt is próbálni, hogy az milyen balettet, hát egy ilyen táncjáték volt. Utána mindig hordágyon vittek ki, mert azt hiszem elájulok, nem tudtam, hogy ez ilyen fárasztó dolog. Minden, operettet, minden.
0: Hány 100 előadást teljesítettél egy évben Debrecenben?
1: Hát volt olyan, hogy 260-280 volt, úgyhogy 300, ez borzalmas.
0: Semmiben nem fáradtál ki, mert neked ez volt az életed.
1: Imád. Hát semmi mással nem lehetett foglalkozni. Akkor nem voltak olyan idők, hogy az ember mással foglalkozni. Jobb volt akkor ebben foglalkozni.
0: És akkor jól tudom-e, hogy 1957-ben kerültél át a Madách Színházhoz. Ez hogy történt? Valaki meglátott?
1: Nem, az úgy volt, hogy akkor írtó rumlis volt, mert úgy, hogy a Várkonyi megkapja a Madách Színházat. És akkor a Várkonyi üzent a Vámos által, hogy engem szeretne. És akkor a Várkonyi került a Víg Színházére, és a Téri, aki a Debreceni Színház igazgatója volt, ő került a Madáshoz, és automatikusan vitt a Mensárost, engem és az Andázi Manikát.
0: Igen. És akkor a Madácsban rögtön ugyanígy főszerepet kezdtél játszani, vagy alulról kezdted megint?
1: Alulról, és a debreceni ellenségem rettentő boldogok voltak, hogy első szerepem a Lakály volt a Királyasszony lovagjába. Ők nem tudták, hogy ez egy isteni szerep.
0: Nagyon jó. Darvas Ivánnal a főszerepe, Tolnai Klári, Darvas Márkus.
1: Igen, és az első szezonban a nagy feladatom a Nyaralók volt, amit Ádám Otto rendezett, a Gorki ott.
0: Kérlek szépen, jegyzeteim szerint a Szuszlovot játszottad a Nyaralókban.
1: Kétszer, akkor igen. Először, és hát az egy borzasztó nagy esemény volt az életemben, és egy csodálatos darab, csodálatos szerep és csodálatos szereposztás. Hát nekem ugye az, hogy Tolnai Klárival, Gábor Miklós, Gregus Zoltán, ezekkel lehettem egy színpadon, még

0: Házba, egy olyan társulatba, amitől elszédültem, amikor oda kerültem. Hát 57-ben, hát ott nem is tudom felsorolni. A Mezei Máriától a Gregusig, a Ladányitól a Tolnai Klárig, a Lázár Mári. Szóval egy olyan társaság volt, akiknek a filmjeit 6-szor megnéztem gyerekkoromban, és én ezekkel együtt voltam, szóval nekem ez egy olyan szédület volt.
1: És hogyan fogadtak ők, ezek a mesterek?
0: Bűbályosan, tüneményesen.
1: Szóval rögtön része lettél.
0: Rögtön, és ez volt az, ami még több gátlást oltott belém. Tudjuk azt, hogy valaki így fogadnak valakit, akkor az felelősséggel jár. Szóval nekem nem lehet rossz lenni. Hát mai napig is folyton ez van, ez az én bánatom, és erről kellene leszoknom, erről a folytonos, hogy mondta az orvosaim, hogy mondják, hogy folyton bepörgök nagyon, szóval túl dimenzionálom ezeket a dolgokat egy kicsit.
1: Lehet a színészetet túldimenzionálni?
0: Hát nézd, nem tudom, nézd, a fösvényi például az volt, azt hiszem, az életem függ tőle. Abba betegedtem bele. Azt hittem, hogy ha a fösvényben rossz leszek, akkor összeomlik a világ, és én nem leszek többé színész.
1: Hát
0: most zakszor, hogy lett volna egy rossz fösvény.
1: Nem
0: lett volna semmi baj belőle.
1: Nem.
0: Attól én még Márkus László vagyok még akkor.
1: Igen, de egy Márkus László, aki rossz fösvényt játszik, az nem a Márkus László.
0: Hát ez a baj, hogy ez mindig van
1: ez
0: benne.
1: A jó.
0: Már most is reszketek a következő szerepem. Től pedig már játszottam.
1: Ez a következő szerep, ez csak zárójelbe jegyezzük meg, hogy micsoda.
0: A játék a kastélyban. Lehet, hogy mire ez az adás megye már lement, de már játszottam.
1: Játék a kastélyban, az Molnár Ferenc. Én nem tudok számolni, de ha összeszámoltam és jól számoltam, 4 vagy 5 Molnár Ferencet
0: sokkal
1: játszottam.
0: Többet.
1: Van valami személyes viszonyod, az 1-2-3 számomra talán a legfelejthetetlenebb volt, amikor a gyárosként ott csodálatosan manipuláltad a világot.
0: Én nagyon szerettem még a Hattyút, az volt az, majdnem a kedvencem, de mi mindig Molnárt nagyon szerettem.
1: Igazságos a világ, hogy Molnárt talán nem tartják olyan nagy írónak, inkább színpadi mesterek, vagy ez egy tévedés?
0: Hát színpadi mesternek fantasztikus. Szóval annak olyan, hogy hát emlékszem, a Marcel Ásár, amikor itt volt, azt mondta, hogy őt tekinti mesterének.
1: Sokan.
0: Még majd ezt mi szégyeljük, nem tudom, hogy miért. Magyarországon, aztán még halálának.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak, Pullover, Dietrich, Schmidt, Klauser, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai hittáján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, horrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. – Halló! – szólította meg Gorcsev. – Honnan? Ez egy dühös ember volt. Maguk is szöktek? Most elmondjam. Hát hülyének néz. Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembe jövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trovacsök ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát furcsa. Furcsa tevét enni. Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak, kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat gyergét fixírozta mélabus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magába morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mint a beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlelik őket. Jó ideig kúsztak, amikor a közelben egy jámbor négy lábú árnya tűnt fel. Egy birka, súgta Klausner, a szakértő. És Pullover, aki nemrég még próféta volt, ilyen sötétben is látott, helyeselte a megállapítást. Sába nem helyeselte. Ha van is birkájuk, hogy a fenébe csavarogna el ennyire? Azt hiszed, hogy ezek az arabok iskolázott mezőgazdák? És kitől féltsék? Ki a fene lopna itt a Szaharában? Például mi? Felelte Pullover. Annyi bizonyos volt, hogy ez a négy lábú nem iszkol sántító ügetéssel, mint a hiénák, nem domború a háta, mint a sakának, ez mégis csak valami elsétált borjúféle. Nálam van durunk, mondta Klausner, feleslegesen, mert az éjjel-nappal vele volt. Becserkészem. Illik, hogy az embernek egy kis vadászkalandja is legyen a Szaharában. Pullover egy rutinus tolvaj észjárásával súgta. A bőrit azonnal szedd le. Nem tudják bizonyítani, ha a törzsjelzése nincs rajta. Klausner elkúszott. A sátra környékén egy teremtett lelket sem látott. Ezek alszanak, és távolabb áll valahol az őr. Alig hallható nyikkanás hangzott fel, és csend. Becserkészte, súgta Abu Ben Pullover megilletődötten, és nagyokat nyelt. Eláll ez a bestia, amíg innen a többiekhez visszük? Úgy értem, megsütjük egy domb mögött, hogy ne bajlódjanak a fiúk, és ne kelljen annyit cipelni. Megesszük a részünket itt, aztán nekik is viszünk. Csak hadd bajlódjanak vele ők is, dünnyögte Sába. Na jó, jó, én csak mondom. Végre megérkezett Klausner a lenyúzott állattal. Bárány, súgta. A bőrét, farkát, fejét eltávolították, és sietve visszatértek a táborba. Nyomban megsütötték és megették. Ízlett mindenkinek. Fiatal bárány lehetett. Reggel aztán látják, hogy a sátrak egy részét felszedik, és kerékre szerelik. A mindenségit. Ezek katonák voltak. Mennek éjszakra vörös keresztes kocsikkal. Egy teljes egészségügyi osztag 10 szekérrel. Az egyik szekérnek kiesik valamelyik kerékagya, és 4 szanitéc hosszasan piszmog. Az ördög nem tudja elvinni őket, már 2,5 órája vacakolnak ott. Oda megyünk, mondja Sába. Elegen vagyunk fegyverrel. Ha akadékoskodnak, a többi már messze lehet. Helyes, csatlakozik Gorcsev. Pullover proféta itt van a Manuelnél. De ha visszajövünk, és akkor a kis ujját is megette a betegnek, összeverem. Egy őszvörös keresztes, hatalmas orral 2 ujjonc társaságában emelgette a kocsit. És figyelték közben az alakulatot. Csendőrök és legionáriusok érkeztek, nem szólva a közös ponyvájukat viselő sziámi ikrekről. Hé! Ordította Dietrich, aki első rangban alakította a csendőrt. Mi baj van? Kiesett egy kerékagy. De maguknak csak megvan az agyuk, hogy ilyesmiért ne áldogáljanak órákig a Szaharában. A bronzarcú nagyorrú köpött a pipája belől. Hát, magatán itt katonáknak akar parancsolgatni? Már a szanitéz is katona? Régi kebelbeli villongás ez a gyarmati hadseregben. A szanitéceknek és a konyha osztagoknak köztudottan rendkívül fontos a működése, de sajna nem örvendenek kellő megbecsülésnek. Viszont az arab csendőr, akinek csak benszülött vagy katona szökevé felett van hatalma, örömmel tapasztalja, hogy ő is lenézhet valakit. Dietrich tehát első rangon alakított. Gorcsev most odalép a szekérhez, lehajol, itt egyet forgat, ott kicsit nyom, néhányat kalapál, és felemelkedik. Na, mehetünk, öregem? Megcsináltam. Csoda, hogy maguk nem tudtak elkészülni vele. De mi ellenkező irányba megyünk, szól zavartan a fiatalabb. Mi is? Majd kísérjük magukat. A szanitész mogorván végigmérte. Merre felé? Nem tudjuk. Az más. Mert éppen arra tartottunk volna. Van pénzük? Gorcsev legyintett. Éppen azért keresünk szekeret. Nem bírjuk cipelni. Maguknak miük van? Mert éhesek vagyunk. Semmi baj. Akad itt annyi géz meg karból, amennyi csak kell. Meg egy egész láda használati utasítás, hogy a fertőtlenítéshez érkező vörös kereszteseket agyonverni tilos és életveszélyes. Ha mást is szoktak enni, akkor baj van. Sajnos, amikor átvizsgálták a kocsit, rájöttek, hogy akadott más is. 2 beteg, szerencsére szimulánsok, húzódott meg ruha nélkül a kocsi mélyén. Ruhájuk és felszerelésük egy másik kocsiban maradt. és egyelőre sátorfonybába burkolózva csatlakoztak a szökevény csoporthoz. A leghatározottabbak kijelentették, hogy ők nem hajlandók felöltözni, mert ezáltal szökevényekké válnak. Ebből az álláspontjukból később sem engedtek. Mi nem szöktünk, mondták, csak az erőszaknak engedtünk. Azért mégiscsak neki kászálódtak. A ponyvás szekér, az összvérkordé, a katonák, pompásan ellátva karbollal és felvilágosító röplapokkal, továbbá gézzel és mélylabúval. Csak még előbb várjanak, mondta a nagy aruszanitész, akit egyébként Bagronnak hívtak. Hozom Teofilt. Kit? A legjobb barátomat. Már tegnap tudtam, hogy elszökünk, és nem akartam tovább menni. Hát elhajtottam a tábortól, hogy itt felejtsék. És nagyot kiáltott. Teofil!
1: Ki az a Teofil?
0: Vörös keresztes kutya. Itt kószált éjszaka a tábor körül. Hol a csodába lehet? Az egész társaság igen merev arccal, sápadtan egymástól elfordulva, a szélózsa minden irányába bámult. Némelyik gyors lélegzetet vett, és Pullover prófétának megrottyant a térde. Valaki le akarta lőni Klausnert. Közben visszatért az ősz állatbarát, Tultan, kezében egy nyakörvel.
2: Teofil, szegény, mi van magukkal?
0: A társaság tagjai a nyakörv láttán jobbra-balra elszélettek. Klausner ott maradt, és tenyerébe hajtotta a fejét. Végül meg is csak elindultak. Később a lovakat hajtó ősz egészségügy is azt mondja Gorcsevnek. Azért nézze hátra, talán majd látja valahol. Nem akarom látni. Siessünk! Ordította Gorcsev. Az öreg szanitéc nem értette, hogy miért ránt bajonettet Pullover a feltaláló Gorcsevre, mikor ez később, mintha szendvicset készítene, átnyújtja neki egy szelet kenyéren a nyakörvet. Általában ezek mindig vihognak, ha ő könnyes szemmel mondogatja. Szegény Teofil, szegény Teofil. De mi van ezen röhögni való? És lassan elmosódik a furcsa menet egy távoli, szürke porgömbben, amely éjszak felé gördül, és nem túlzása azt mondjuk, olyan, mint a lavina, amely kis hógombócból, ahogy itt is, ott is magára szedi a pelyheket, egyszerre hatalmas és félelmetes lesz. Marcel kebér előtt jöttek a postások. 9 voltak. Porlepte vidám egyének valamennyien levélhordó oldaltáskával, mint akik szeretnék elhitetni, hogy így paraszkálnak a Szahara egyik végétől a másikig, miközben itt is, ott is bekopogtatnak az oázisokba. Jó napot! Levelet hoztam Kabil Mustafa kecske tulajdonos úrnak, Szahara, Bunguz oázis. Aztán fütyűrészve tovább Egyiptomig, és ott megint bekopog valakihez egy képes lappal, amelyben a rabló sejket üdvözli távoli rokona. Félváról függő táskával oly gomtalanul ballaktak, mint bizonyos külterületi levélhordók, kik derűsek mindig, mert a földszintes házak táján megkiméli térdüket a reuma. 4 hasonló levélhordó hasonló jókedvel követi őket. Először megörülnek egymásnak, mindegyik azt hiszi, hogy a másiknál ennivaló is van. Aztán együtt szomorkodnak. A géz, a karból és a röpiratok megértő társaságra lelnek a levélhordók táskájában. Kézbesítetlenül maradt 9 altiszti revolverrel a hozzávaló töltények társaságában. A levélhordók vidám vezetője különben dr. Hagebeck Ervin, svéd orvos, aki néhány revolver társaságában főművét is magával viszi, ezért jött Afrikába, ezért állt be a légióba. Egy vörös keresztes eljárásról írt hosszabb tanulmányt. Szanitécek a háborús sebészet profilaxisában, ez a címe. Nyomban hozzákezdett, hogy ha már ilyen szépen összejöttek a sivatagban, úgy ezt a mindössze 200 oldalas munkáját felolvassa, mert szerinte hihetetlenül fontos, hogy a szanitécek a sebesülteket hogyan részesítsék elsősegélyben az előrelátható műtét szempontjából. Néhány szót figyelmesen hallgattak. Azután Klausner felemelte a dorongot. És Hagebeck felnézett rá, de a további részek felolvasásáról nem esett többé szó. annál több szó esett új szökevényekről. Az első számú, legvegyesebb brigád. A Szahara kétféle útrendszere, a megépített utak és az úttalan utak megteltek vándormadarakkal. Ennyi szökevény még sohasem barangolt mindenfelé. Már vagy 70-en lehettek. És azt is jól tudták, hogy 70 mindenre elszánt és felfegyverzett legionárius nagy meglepetéseket okozhat. Ragun oázist elfoglalták. Délelőtt feltűnt a domboknál néhány szanitéc, és az elébük siető beduin főnököt felszólították, hogy adjon élelmiszert nekik. A főnök okos ember volt, és értesülhetett arról, hogy vörös keresztesek nem hordanak golyószórót magukkal, vagy ha igen, akkor nem lehetnek olyan részegek, hogy az egyikük ott hátul, amelyik énekel, a felszereléséhez és egyenruhájához zöld turbánt viseljen. Viszont sajnos Donald valóban annyira részeg volt, hogy ezt tette. A szekér sötét mélyén Abu Ben Pullover hajdani marabú ékét próbálta magára, amíg a próféta aludt. Így aztán Gorcsevnek, Sábának kemény hangot kellett megütni. Az esetből vita lett. A beduint egy négytagú, rögtönítélő csoport nyomban felpofozta, aki kísérőivel hazavágtatott, és kezdődött a hadművelet. A szökevényeket nem olyan fából faragták, hogy egy kis összecsapástól idegeskedjenek. Tehát szépen felfejlődtek, és dombhajlástól dombhajlásig futva, szökelve, vetődve, annak rendje módja szerint félre érthetetlenül egy kézitusa szándékával közeledtek az oázishoz. Egy ősz beduin már csata közben keserves szemrehányásokat tett vezérüknek, hogy minek csinálja ezeket a dolgokat. Szökevények vagy nem szökevények, ha kettőnél többen jönnek, már nem jó kikezdeni velük. A beduin főnök rávicsorgott az öregre, hogy mindig ő befolyásolja itt a harcosokat, pedig már rég megszabadultak volna az átkozott rumiktól, ha bátran szembeszállnak. Pusztuljon, mert fejbe üti! Hajrá! Előre! Most jól megjárják majd ezek. És ekkor kilőtték 9 fogát, úgy, hogy a golyó a jobb pofacsont alatt s régen a fül mellett jött ki, de ha már ott volt, elvitte a cimpát is, úgy rohant tovább. A harcot azonban nem a rajvonal döntötte el, mert a beduinok szakadatlan tüze úgy fröcskölt a sivatagban, hogy rövid ideig lehetetlen volt előre jutni. Ekkor az oázis mögül betörve megszállta a centrumot egy szakasz állig felfegyverzett marcona és elszánt levélhordó. Itt vannak a postások! Revolverrel, bicskával és olyan szélvész gyorsasággal, amilyet még nem láttak az oázisban. Nagy lett a pánik, mert ilyen alakulatot még sosem betettek harcba franciák. Hát sajnálhatják! Valamennyi postás nyomban a frontra! Mert amit Hagebeck, Ervin és társai másodpercek alatt műveltek, az a levélhordó katonai szellemét a csúcs teljesítmények közé emelte. Mert ahogy ezek a puskát és az automata revolvert a foguk között, később a jobb kezükben tartották, ahogy a szíjat a bal kezükre csavarták, miközben egyfolytában tüzeltek, jobbra-balra úgy csapkodtak vele, mintha minden ember egy-egy légy volna, és félelmetes harci eszközzé avatva a bőrtáskát, másodpercek alatt kiverték a kocsmából a megerősített állásukból tüzelő benszülötteket, akiktől puskát is szereztek. Hát ez csodálatos volt! A törzsfő öcsét, aki késsel a szájában, két puskával tüzelt szüntelenül úgy fejbevágták egy bőrtáskával, hogy elájult. És e rövid szünet elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az elszólt sivatagi rajvonal 2 méteres ugrásokkal betörjön az első állásokba. Ordítás, káromkodás, a recsegés, a ropogás, és megérkezik az egész rohamosztag az oázis központjába, ahol 2 postás 15 percig 80 arab ellen tartotta a kocsma épületét, és vagy 30 támadó hiába rohamozza még mindig 2 postás ellen a teveistálót. Az egyik sátorban az átlőtt szájú beduin főnök ebédjét Klausner tartja megszállva, és bölcs intelmeket közöl a földön fekvő sebesülttel, aki erre nem tud felelni, mert egy teljes burnuszból készült priznic van a száján. A benszülöttek leteszik a fegyvert, és mindent adnak. Dietrichnek átlőtték a vállát. Marion is kaphatott egyet valamivel a fél arcára, mert egész kék. Az ősz szanitéc, aki Theophilt gyászolja, éppen pipára gyújt, amikor a sebesült odajön hozzá, és az arcát mutatja aggódva.
2: Nézd ezt meg!
0: A nagyorról kiveszi a pipáját, műértő szemmel kisi eltartja a fejét, aztán bólint.
2: Egész jó.
0: Csak nagyon elüt a másik oldaltól, de hát errefelé úgysem járnak hölgyek. Többet, mint szanitéc, nem foglalkozik az üggyel. Úgy látszik, a verekedéshez jobban ért. A kiadós étkezés után ellátják a sebesülteket, és tanácskoznak.
2: Így nem jutunk tovább,
0: mondja Sába. Nem kezdhetünk rablóhadjáratot végig a Szaharán. Ezzel tisztában voltak. Igaza van Sábának, bólintott Gorcsev. Így tehát másféle eljáráshoz kell folyamodnunk. Azt mondom, végezzük el szabályszerűen a dolgunkat. Vörös keresztesek vagyunk, tehát feltűnés kelt, amikor hordágy helyett géppuskával jelenünk meg, és hogy ne járjunk hiába, ellátjuk a környéket sebesültekkel. Vörös kereszteseknek ez a reszortja. Ápoljanak beteget, és ha nincs beteg, gondoskodjanak róla, hogy legyen. A világhírű Hagebeck Erwin megírta korszakalkotóan unalmas művének címében, hogy a profilaxis fontos a Vöröskeresztnél. Mi tehát ezentúl megelőzzük a bajt? Ahol szükséges, ott megjelenik a Vöröskereszt, és ápolja a sérülteket.
3: És ahol nem szükséges? Kérdi Trovacek. Ha nincs sebesült?
0: Épp ebben van a profilaxis. Megelőzzük a bajt, és lesz sebesült. Csak sokat okoskodjanak. A két mezítelen bajtársat pedig felöltöztetjük gézbe, ez ellen ők sem tiltakozhatnak, hiszen ez orvosi kezelés. Így elkerüljük a közszeméremben sértett gyarmat egyhangú és kétségbe esett tiltakozását menetünk ellen. Van csendőr, legionárius, és a postás az doktor is. Majd meglátjátok. Pullover próféta feje tetején a széles, vörös mezővel közbeszólt.
2: És miért vagyok én itt?
0: Ez az, felelte vállát fogva Gorcsev, amire eddig én sem tudtam a választ. Letáboroztak. Holdas, nyugalmas este volt a sivatagban. Néhány pálma. Távol, végig és végig mindenütt csak a Szahara, halvány, fehér, holfényszínű homokullámai. És egy-két egészen apró pont. Sakálok vagy hiénák, ahogy magányosan ügetnek. A beduinok parancs szerint az oázis túlsó végén egy csoportban gyűltek össze, és a katonák közölték velük, ha egy is elmozdul, valamennyit halomra lövik. Csak bort és ennivalót hozhattak. Távolról mindenfelől megérkeznek a hiénák. Mindig tudják, hol van valami népünnepély, szokatlanul nagymérvű hús, főzés, sütés. A beduinok búsan ültek a sötétben, egy rakáson, összehajolva, titokzatosan és villogó szemmel.
3: Ahogy már ezek a beduinok ülnek, a alattomos bosszú teljesülését várják.
0: Egy trahomás félig megvakult ősszakálú cipőfoltozó, a helység bölcse, nádból készült pipáját szívja.
3: Kinél volt a méreg?
0: Kérdi valaki. Nálam, felelt egy ifjú arab.
3: Ezért tudom, hogy halál vár a rumi katonákra. Két pohárral öntöttem a hordóba. Rafit és Szelim is látták, a híres méregkeverők.
0: Igazat beszél, erősítették meg az említett tanuk. Mivel az ifjú benszülött, hiányos tisztessége rászorult arra, hogy méregkeverését mások is igazolják. Azt gurítottuk eléjük, más hordónk nincs is. Mire a hold első fehér üzenete megjelenik a legmagasabb pálma felett, a rumi kutyák valamennyien halottak, szól az őszakálló. Egyetlen pohár is elég ahhoz a hordóba, hogy meghalljanak. És én két pohárral öntöttem bele, mert sötét volt. A hordó szélét is megfogtam, nehogy mellé locsanjon. Aztán ráhelyeztem a tetejét, és odagurítottuk.
4: Néhány szluginak nevezett csontváz sovány sepphelye sivatagi kutya szaladgált közöttük, undokabbak és mohóbbak a sakáloknál. Mert a sakálok és a hiénák szép rendben, fél karéban leültek az oázis elé, és orrukat magasba tartva rekedten üvöltöztek, úgy festett az egész, mint valami vándor dalárda produkciója, amint szép rendben összeállnak,
3: és előadják a Hörög-Hörög Csendes Szahara című dalukat. Teljesen stílszerű lett volna, ha később egy idősebb hiéna megjelenik tányérozni. A beduinok hajlott háttal, behúzott vállal egymáshoz hajolva ültek csendben, és várakoztak a pislogó tábortűznél. Allah elküldi értük a halált, súgta az egyik.
5: És pénzt kapunk, kiáltott élénken egy fiatal. Szökevényeket élve vagy halva lehet a légiós erődbe vinni.
3: És vártak. A katonák énekeltek, vitatkoztak, veszekedtek, sőt verekedtek is, azután egyik-másik lefeküdt a köpenyére, majd lassanként a többi is így tett. És végül elcsendesedett minden. Először csak úgy érezték álmosak, amikor leheveredtek aludni. Aztán a lassan ható méreg útján bizonyára oda süppettek a morhut lángjába, ahol a sejtán örökkénye fogadja őket. Allah nagy! Minden csendes. Az egyik suhanc ránéz az öregre. Ez Bólint. A fiatal benszülött lassan elkúszik. Az oázis túlsó feléhez ér. Most megpillant két fa között a tisztáson egy halottat. Mozdulatlan. De a nyakán szép fényes hüvelyben, ami átlátszó, mint az üveg és mégis papír, gondosan megóva a térkép nevű varázslat lóg. Ilyesmit nem árt idejében ellopni, mert osztozkodásnál ifjú korára való tekintettel kéréseit nem méltányolják majd az idősebb és kiérdemesült hullaraplók. Ő tehát felemeli a halott rumi katona fejét. Ugyanakkor a halott rumi katona felemeli a kezét. Allah nagy, de ez a pofon még nagyobb volt. A halott rumi él, de mennyire? A suhanc öptében még utoléri a turbányát, pedig ez másfél másodperc előnnyel kezdte a versenyt egy pofonröp pályáján. A suhanc visszarohan, hogy elmondja kísérteti és élményét, de teljesen bedagadt a szája. Tehát van még élet bennük? A suhanc sűrű igent bólogat. Oda teszi eléjük három fogát. Az őzbölcs megnézi a fogakat. Allah! Ez csoda! Ismét körbeülnek, behúzzák a vállukat, és lehajtott fővel várnak. Pokoli erős szervezetük van az ilyen kutyáknak. A suhanc másodszor nem indult el. Tudta jól, hogy ennyi idő múltán egy rinocérosz is meghal a pálmaborba kevert méregtől, de mégsem indult el. Hamsút kikacagta. Ezt később megbánta. Hamsút rövidesen visszatért, és az orra már csak nyomokban látszott az arcán. A próféta kezei hosszúak, de az semmi. Ennek a ruminak a kezei szélesek és csontosak voltak. És úgy oldalról visszájára ferdénk is elcsúszottan, félálmában, szájon kapta Hamsút, aki az imént kacagott. Hogyan? Kérdezte az egyik. Még pofoznak? Ez csoda, álmodoztak. Ez nagy csoda. Én, mondta Bahumír, a nyeregjavító, egyszer éjszaka láttam az égen Allah unoka öcsét, zöld lovon. Az sokkal nagyobb csoda volt, mint hogy a rumi katonák pofoznak. Ilyen eset már máskor is előfordult. Szerintem még velem is. Ez mégiscsak őrület? Nem értették. Ennyi méreg. És ezek megitták. Széttörték az üres hordót is, és még mozdítják a kezüket. Nem is lomhán, és nem is gyöngén. Hajnalban, amikor az öreg már személyesen akarta megszemlélni a tényállást, fele útról rémülten visszatért. Allah! A katonák készülődtek, sőt, fütyültek is, miközben felszerelték a szekeret. Frissen és pihenten, az egyik, akik Allah a feje közepén megjelölt egy piros országúttal, éppen iszik a kancsóba maradt pálmaborból, és daloltak és kalapáltak, szerszámot egyenesítettek, és beverték a szekér agyat, taktusra, serényen, mintha egy opera első felvonását kezdenék. Az öreg reszketve visszament társai közé, óvatosan kihozták a mérget, és a legnagyobb szlugi elé odadobtak egy darab szárított húst, néhány cseppel ízesítve. A kutya felhapsolta. Fél perc múlva lekushadt, aztán a hátára dőlt, és úgy megdöglött, mint akit villám sújtott.
2: Most jön ide a beduinokhoz titokzatos arccal, azaz Isten verte, táncolva pofozó, akit a többi pajácnak nevez, és meglátja az arab kezében az üveget.
6: Végre!
2: Leölik őket, de mégsem! Odalép az öreghez, és azt súgja a fülébe. Add el nekem az egész üveg mérget. Elsőrangú italas, ki tudja, hol kapok még ilyen elsőrangút. És átad az arabnak 10 frankot. Elviszi a mérget, és mi? Ott a fák mögött megáll, és úgy látszik, hogy nagyot húz belőle, egész hagyat dőlve, szájában az üveg végével. Az arabok sátraikba menekültek, arcra borultak és imádkoztak, amit csak az utolsó sátánnal cimboráló rumi kutya eltűnt a távoli dombok között. Ali Benghúz 2 nap előtt költözött be egy hordó pálmaborba. Déltájban elhagyta a fürdőt, mivel a hordó szinte szétesett már a szokatlan súlyú és mozgolódó tartalmától. A megrongált lakást odébb gurította a sötét pincébe, és egy üreset hozott a helyére, a lejáró mellé, nehogy feltűnjön a hiány. Gondolta, ebben meghúzza magát itt, mert ám mégis alkalom nyílna, hogy amúgy is elázott egyenruháját, amely az alkoholmérgezés utolsó stádiumában elrongyolódott, felcserélje egy burdusszal, egyen valamit és elszökjön. Ali Benghúz azt mondta magáról, hogy messziről szökött, és félt mutatkozni a beduinok előtt, ezért osont az oázis pálmáinak árnyékában a pincébe. Így vándorolt egyik hordóból a másikba, illetve így került az egyetlen épp hordóba a lejáró mellé. Itt talán lophat valami élelmet és arab ruhában, ha akad egy arab, akinek kitekeri a nyakát, tovább ügethet, amíg rátalál a szökevények nagyobb csoportjára, akikről már hallott. Éppen ezen tűnődött, amikor felemelték a hordó fedelét, a fejére öntöttek 2 pohár folyadékot, és újra rátették a fedelet. Az eljáráson csodálkozott. Ezek a sötétben nem látták, hogy ő van a hordóban, és ez a nyúlós valami a pálmabornak szólt. Később azután felgurították, és ekkor tudta, hogy mindennek vége. Itt valami arab lagzi van, és azt hiszik, hogy ő pálmabor. Aztán kinyílt a hordó teteje, és marcona egyének előre szegezett pohárral megrohanták. Uraim! Kiáltotta a török. Nagyon kérem, ne igyanak ki meghallgatás nélkül! Nem vagyok pálmabor! Nevem Ali Benghúz! Na ne röhögtessen! Szólt rá nyersen a bikanyakú Schmidt. Nekem akarja bebeszélni maga, nem pálmabor? Gyereknek néz! Ha pálmabor volnék is, szólt a neki szegezett poharakkal bátran szembenézve, Ali Benghúz, még mindig óva intem önöket attól, hogy megigyanak. Ugyanis a sötét pincében a fejemre öntöttek valamit, és nincs kizárva, hogy a beduinok nem vérképző kínálport vagy skorbutot elhárított C-vitamint akartak csempészni az önök szervezetébe a pálmabor útján, amely én voltam. A törökről kiderült, hogy jó pofa, bár a ruháját már nem tudja használni. A pálmabor örökre beadott neki. És amikor később a katonák saját készletükből vidáman ittak, Ali Benghúz gúnyos mosolyjal közölte, hogy ő teljesen józan. Ne tévesszen meg senkit ez a támolygó, lezüllött öltözék, amelyben szerencsétlenségére ő is benne van.
7: Másnap, pihenten és jól ellátva a szükséges készletekkel, úton voltak, hogy elérjék Marcel Kebírt.
8: Meglátjátok, kiröhögnek és letartóztatnak bennünket, mondta Klausner, amint feltűnt a távolból a hatalmas oázis.
7: Gorcsev kiadta a parancsot. Táborozni, felszerelni a vörös keresztes kocsit. Beosztotta az akcióban résztvevőket, és indulás Marcel Kebír felé.
9: Hogy ott mi volt?
7: Délután megérkezik a vörös keresztes osztag Marcel Kebírhez. Gorcsev frissen leugrik egy kammával és egy pumpával. Nicsak.
9: Tisztára őrült.
7: Megáll és fröcsköl. Tevékre, emberekre, asszonyokra, sátrakra, hogy megrettenve fut mindenki, amerre lát. Azután hátra kiállt.
8: Na, mozogjatok, lajhárok, gyerünk, fertőtleníteni!
7: Most érkezik a hatalmas szár arab csendőr, akiért sebes galopban rohant a lakosság.
8: Haj, mit csinálnak itt maguk? Kérdezi a karszalagos katonáktól.
9: Látja, ha van szeme. Nem tud valahol egy kis pálinkát szerezni nekünk?
6: Te, eredj a póznákhoz, mosad le azt is.
10: Miért nem felel? Kérdezi kissé halkabban a csendőr, és már nem káromkodik. Minek találták ki ezt az új csúszságot békés oázisok ellen? Múlt hónapban itt voltak az oltással, meg az állatok fogait vizsgálták, és lebunkóztak egy csomót.
6: Na tessék!
10: Sejthette volna. Ez a suhanc képű katona átad egy írást. A vörös kereszt csak a katonai parancsnokság intézkedéseit hajtja végre. Mindenki köteles támogatni őket. Aki a fertőtlenítésnek ellenszegül, bűncselekményt követel.
6: Gorcsev egyre gorombába csendőrrel.
10: A helyet, hogy itt bámészkodna, mondja, gondoskodjék ellátásról, mert ebédelni is akarunk. Majd kapnak kincstári blankettát. A hadsereg semmit sem kér ingyen, de mindent olcsón. A csendőr nagyon ideges. Hát én már sok mindent hallottam életemben. Mondja csak, öregem. Nős maga? Igen. Akkor tegye meg nekem azt a szívességet, hogy rövidre fogott életrajzát neje ő nagyságának mondja el. Bennünket ugyanis nem érdekelnek a maga élményei. A véleménye még kevésbé. Hiába, nincs szebb, mint vörös keresztesnek lenni. Ez a fogalom tevékenységük folytán most alapos változáson ment át. Mert mit jelentett ez a szolgálat a szökevények szerint? Íme, a vörös keresztes járművön közlekedik. Mindig részeg, mindig van pénze, nincs semmi dolga, és olyan goromba, mint a pokróc. Szabumirnál néhány tudatlan benszülöttet, mert ezek nem helyeselték eljárásukat, úgy megvertek a vörös keresztesek, hogy a csendőrség részesítette őket első segélyben. De hát ne akadékoskodjanak, amikor az egészségükről van szó. Most már akarva nem akarva, folytatni kellett az oázisok fertőtlenítését. Bekenték karbolal a fákat, a sátrakat, az ételeket és a nőket. Lefröcskölték pumpával a tevéket, a csendőröket, a kutyákat, egymást és a söntéspolcot a vendéglőben. Amikor már minden olyan büdös volt, hogy csak a csendőrök erélyes közbelépése akadályozta meg egészségügyi osztaguk lincselését, elkezdték letörölni a karbolt. Valamelyik rosszkedvű csendőr, aki legtöbbször szóba elegyedett velük, megkérdezte, hogy nem tudnak-e valakit a vörös keresztnél, aki egy elsőrangú orvosságos szekrényt vásárolna. Sába azt felelte, hogy ilyet nem tud, de ha már társalognak, megemlíti, hogy segíthetne a fertőtlenítésben néhány ráérő, bámészkodó alak. Amikor a csendőr összeráncolt homlokkal tudakolta, hogy vajon kire gondol a legionárius, Sábának személy szerint nem jutott ilyen az eszébe. De szerinte világot járt emberek állítják, hogy még nem tört le a keze senkinek sem ilyesmitől. A csendőr ugyan nem állt kötélnek, de néhány arabot kiveszényelt ilyenkor a kóterból, hogy elvégezzék a fertőtlenítést. Addig a katona aludt. A bíró, aki nagy stréber volt, pálinkát adott nekik, és így félrecsapott csapkával érkeztek Mangurba. Ez az oázis teljesen üres volt. A fertőtlenítésnek ugyanis híre ment, a lakosság a hegyek közé menekült, és csak egyetlen kender szívástól elhűült ősz kávéfőző arab dalolt a kunyója előtt. Válvonogatva fogadta a katonákat. Ő már 80 éves, neki minden mindegy. Ha akarnak, ám fertőtlenítsenek. Komolyan hallgatták a vallomást, majd a falhoz állították az öreget. Gorcsev megkérdezte, hogy utoljára üzene valakinek, mert ehhez joga van. Az arab üzent valamit a francia vörös keresztnek, azonban az üzenetet nem adják át, mivel nem lett volna sem helyén való, sem ildomos az intézménnyel szemben. Aztán Sába bekötözte a szemét, és a kövért rovacsek vezénszavára a hidegre töltött fecskendőikkel lefröcskölték az arabot, aki kis híján meghalt, mivel életében először érte víz a testét. A drámai esemény után elhagyták az oázist. A szökevények száma útközben egyre szaporodott. Az újabbak között a legcsodálatosabb volt a két delivett testvér, akik sítalpakkal jelentek meg a Szaharában azzal, hogy ők szökevények. Végül be kellett látni a sítalpak jogosságát, tekintve, hogy a két járőr az Atlasz legmagasabb csúcsáról menekült, és nem volt bolond felszerelését otthagyni,
11: mert akkor egy évvel többet sóznak rájuk. Sába káromkodott. Nem elég ez a két mesztelen ember gézbe csavarva, most még jön hozzá két síjelő. 100 lépésről mindenki látja, hogy szökevények vagyunk.
12: Úgy van, mondta Klausner.
11: Mert hogy a légköri viszonyok annyira nem változhatnak 1 millió éven belül, hogy síjelőket küldjenek a Szaharába. Ezután szerencsére megjelent a műszaki osztag teljes apparátusával, sátorral, rádióval, telefonnal. Vegyük azonban sorjába a csodálatos történetet. Az első számú legvegyesebb brigád, ahogy a szökevények alakulatukat elnevezték, a Szaharának azon szélmarta kisebb tányérjában vesztegelt, amit legionárusok gyakran használnak táborozásra, mivel a szél, ő tudja miért teszi, tányér alakú mélyedést ver a földbe, amit nem temet be soha, amelyet sziklás föld határol, és földrajztudósok által a Szahara mélyebb deflációjának neveztetik. Ide csak egy őrt kell állítani az úgynevezett tányér szélére, és kész a tábor. Erre jelenti Trovacsek az őrségről, hogy a nagyon sötét éjszakában, mivel a hold már eltávozott, közelednek távolról egyének, és lőhet-e. Korcsev, Dietrich és Schmidt járőrbe csúsznak, és az őrséget megerősítik Donaldal és Jörgenszel, akik előzőleg becsület szavukat adják, hogy nem énekelnek. Hogy pipázni lehet, ez valahogy elviselhetőbbé teszi a dolgot. Egy távoli domnál várnak. Közben hajnalodik, és látják, hogy távolról műszakiak közelednek. Ez már csak a régi világból való kettes, hármas szökevényeknek számít valamit, mert ők két gép fegyverükkel legalább 5 műszaki alakulatot lőhetnek halomra, ha azok idegeskednének. De megelőzi a csoportot két rossz kedvű ember. Az egyik széles állkapcsú legionárius, benyomott orral és a robbanástól roncsolt arccal. Ez a leskelődők legnagyobb megdöbbenésére zsebre dugott kézzel jön. Egy zseb az éjszakában. A katona nadrágnak nincs zsebe, ez tehát megszökött, és nyomban két zsebet csináltatott magának. Már jó. És áldogálnak, várják a műszakiakat. Aki a zsebre dugott kezű mellett áll, annak egészen kicsi, piros orra van, mint a télire eltett paprikák legapróbb fajtája. Pirossága vetekedik a hajnalpirral. Köröttük, csak most látszik, 3-4 katona áll. Nem vitás. Végre lesz rádiójuk, telefonjuk. A katona egykedvűen hallgatja a sebhelyes arcú, zsebre dugott kezű és hihetetlenül sovány, apró, paprikaorrú ember beszédét. A paprikaorrú egész vékony, nőiesen sikító hangon beszél. A nyomott orrú zsebre dobott keze felett himbálja a felső testét, és kisé dallamosan, mély hangon társalog. Ha én mondtam magának, hogy eltévedtünk, Krajovác, mondja a mély hangú, arra mérget vehet. Krajovác vigyorog.
13: Hát férges lehet attól is, ha földön hált. Én rólam nem ment magára féreg, elhiheti Szvetozár.
12: De ember, hát szembe süt a nap. Hol lehet már innen Omár, amikor az nyugatnak van, és nem oázis, hanem város?
13: Hát maga örökké ezzel van elfoglalva. Én örülök, hogy élünk egyáltalán.
12: Hát hiszi, süket vagyok. És ha igen, úgy még hallok, mint maga.
13: Ha nem jutunk haza, hát nem jutunk haza,
11: sibított a paprika orrú.
13: Maga azt hiszi, hogy félek?
12: Most még adok, de máskor ne kérjen.
11: Átadott egy szivart, aztán tovább ment. A körülálló katonák nyugodtan társalogtak. Gorcsev járőrével nyomban visszacsúszott a tányérhoz, és beszólt.
12: Fegyverbe!
11: Kik jönnek?
12: A 22-es bolondok vannak itt. Nem lehet tudni, mi lesz.
11: A műszaki alakulat örömmel csatlakozott hozzájuk, mert amint elmesélték, napi 24 órás menetelésben a Tuareg földre küldte őket az örmester, a kolerások hogy léte felüli pontos tájékoztatás céljából. Kiderült, hogy Szvetozárral és Krajovácsal egy határon találkozott a szökevény műszaki csoport. Az éhen vagy szomjan halás határáig. Magukhoz vették a két furcsa embert,
7: és akármelyiket kérdezték bármiről is, jó hangosan, hát világosan felelt. Csak egymással nem beszélhettek, mert a süketség határáig nagyot hallók voltak. Ők kizárólag egymással beszélgettek, olykor verekedtek is. A műszakiak ezt megszokták. Históriájuk egyszerű. Valamiféle ügyben felrohantak Marokkóban a századparancsnokhoz, eléje tették azt a csajka ételt, amit az őrmester a konyhapénzből nehéz menetelések után etett velük, és az őrmester repült a távoli Szaharába. A két embernek, akiket sorshúzás útján jelöltek ki erre a feladatra, és akik feláldozták magukat, az egész század hálás volt, mert a koszt hirtelen megjavult. Aztán 6 hét múlva elkerültek egy hegyre alagutat építeni, de kevés volt az ember tuareg földre egy lázadó sivatagi törzs ellen. Hát oda vezényeltek néhányat, majd egy 15 főből álló aknaszedő csoport kellett a tűzvonal elé. Aztán 2 embert fegyveresen felderítésre küldött az altiszt, így Krajovác és Svetozár, aki ezt a nevét használta, mert Blitz előnevét csúnyának tartotta, szembe kerültek 3 altiszt kezén is a halállal. Ezt úgy értsük, hogy Svetozár és Krajovác szívesen mentek volna Marokkóba, ha éppen rájuk esik a választás, hogy ketten felderítsék a Szaharát, pedig ehhez sokkal több ember kell. De mikor Marokkóból az új altiszt rögtön elküldi őket a vasútépítéshez, ahova mint megjelölt emberek érkeznek, és onnan elküldik őket a tűzvonalba, és onnan éjszakai járőrbe a tűzvonalon túl, akkor ők megszöknek. És a tűzvonalon túl kezdődő szökésnél valamelyik felvett egy doboz cigarettát, ami egy akna időzítője volt. Szerencsére nem francia, hanem sivatagi törzs aknája, és így ha süketen is és sebzetten is, de élve maradtak. Hogy mi szüksége van a sorsnak Svetozár és Krajovác szabó kisebb fajta süketségére? Ez azt hiszem akkor is felderíthetetlen kérdés lesz, amikor régen elkészült a Marsba vezető műút. A fő, hogy most már 100-nál is többen voltak, és ami a legfontosabb, nem csak gépfegyverük, hanem tevés alakulatuk is volt. Továbbá van annak jó oldala is, hogy az ember elhozza a felszerelését. Rádió és telefonosztag is van, ami éppen jókor jött. Ki hinné, hogy olyan modern szökevények léteznek, akiknek adóvevő állomásuk van? Nyomban veszik az egész Szaharát és a környező vidéket. Aki felveszi a jelzéseket, halkan füttyent. 200 páhi a Csátó vidékéről keresi az Atlasz felől, a nagy gyakorlatokról ellenük kiküldött 300 embert kézigránáttal és golyószóróval. És ők közben itt vannak. Hívják Gorcsevet. Feleld azt, hogy itt táborozunk, a tányérban. Mi vagyunk a legnagyobb motoros előörs. Felzódultak. Megőrültél? Akkor itt fog találkozni a 2 csapat. Nem. Akkor még 2 csapat valahol északon, Marcel Kebir fölött, az Atlasznál fog találkozni. Mert nem egymást akarják látni, hanem bennünket. És ha mégis ide jönnek? Gorcsev vállat vont. Az ilyesmire minek felelni? Ki mondta, hogy aki velük jár, az életbiztosítást kötött. A rádiós már is mondja, csak úgy vaktában. 9-es motorosított előörs 50 emberrel a tányér nevű deflációban táborozik. Az Atlasztól jött Marcel Kebíren át szökevényeket nem látott. Halló, halló! A szökevényeknek nyoma veszett. De hogyan veszett nyomuk? Hiszen még nagyban fertőtlenítettek. A műszakiak, akik egy szekér mélyén vették a rémhíreket, és adtak is néhányat, közölték, hogy valamennyi oázis figyelmét felhívták a vörös keresztes különítményre. Bárhol megjelennek, fogadják az őket megillető üdvözlő sortűzzel, mivel élve vagy halva, jelentős összeget érne az alakulat. Ez egyben azt is jelentette, hogy az üdvözlő csapatok is keresik őket. Hibáló személy leírással körözik az alakulatukat. Sába javasolta, hogy Donald vágassa le a haját. Trovasek növeszen szakált, és Dietrichet öltöztessék fel nőnek. A kézitusát idejében sikerült megakadályozni. Gorcsev Benkúzzal beszélgetett. Ezek itt nem olyan emberek voltak, akik bármitől is megijednek.
14: De honnan szöktél?
15: Assir Marut erődjéből. Szintén altiszti kibabrálás.
14: Gorcsev gondolkozott.
15: Onnan elérni ezt az oázist? Nagy teljesítmény. Kemény fickó vagy. Nem hagytál magaddal sokáig kibabrálni.
14: Nem, mert amikor az őrmester másodszorra akart kiállítani a napra, én már ott se voltam.
15: Gorcsev körülnézett. Sábát kereste.
14: Ide hallgass. A törököt tart szemmel. Egyikünk állandóan maradjon a többivel.
15: Miért?
14: Nem tetszik nekem.
15: Azt mondja, a Assir Marutból jött.
14: Nem igaz.
15: Hát onnan ember nem ér ide.
14: Na látod.
15: De hát karavántól szökött?
14: Lehetetlen.
15: A Szahara most tilos karavánok számára.
14: Ezt repülőgépen letették valahol.
15: Te! Sába a homlokára ütött. Ez nem úgy fogja a puskát, mint a legionárusok. Tegnap megfigyeltem. Érted most már? Ez itt akar valamit?
14: Keményen mondta Gorcsev, és ez volt a hangsúlyában. Légy a barátom, és ne kérd a titkomat.
15: Értelek,
14: felelt Sába, és minden további szó nélkül keményen megszorították egymás kezét. Most hirtelen feltűnt Bengúz, és odajött hozzájuk, mint a tudná, hogy róla beszélnek. És szája szélé lógott a cigarettája. Nem dolgozott a többivel, ami azt jelentette voltaképpen, hogy nem ismeri el sem Sábát, sem Gorcsevet vezetőnek.
15: Ő is az.
14: Hallom, mondta,
15: hogy egy beteg is van köztetek, aki kordélyon követi a csapatot. Én elég jó orvos voltam valamikor. A keleti orvosok tudnak egyetmást, amihez az európaiak nem értenek.
14: Ez fordítva is így van, felelte Gorcsev.
15: Én is orvos vagyok, és szintén tudok egyet mást, amit te nem.
14: Hallgattak. Gorcsev hangjából bárki tudhatta, hogy nem orvos.
15: Kérlek, csak gondoltam, megvizsgálom, mondta a török közömbösen. Én a nevét nem tudakolom senkinek.
14: A betegnek sokféle neve van.
15: Vedd úgy, hogy Arthur vagy Manfred, de semmi esetre se tudakol tőle.
14: A török vállat vont, mint aki nem érti a célzást, és elment.
15: Kötözködés volt? Kérdezte Sába.
14: Nem, ez volt az első összecsapás.
15: Sürgős tanácskozást tartott a brigád, mert nyilvánvaló volt, hogy a vidék fertőtlenítését most már véglegesen be kell szüntetniük, és valamilyen új lehetőséget kell sürgősen keresni. Észak felé menni ostobaság. Egyre nagyobb számú helyőrség örködik a civilizált vidéken. Nyugatnak, keletnek és délnek indulni sincs különösebb értelme. Világos, hogy nincs számukra hely a földünkön. Ha a kelet felől előbb érünk az Atlaszhoz, mint a bekerítő csapat, mert erre bizonyára elvágják az utunkat, akkor lehetne valamit csinálni, mondja Gorcsev.
14: Ez esetben ne sokat tanakodjunk, vélte Sába. Vágjunk neki teljes iramban.
15: De mit akarsz ott az Atlasznál?
14: Remeket gondoltam, felelte Gorcsev, és a térképre mutatott. Itt van Taurir del Uharzac, és jobbra a Giuri út vágja át, de egész alacsonyan, talán 4-500 méterrel a hó fötte, Cizntiszka alatt. Itt a Hamadasi vár kőbányái fölött épült Amur Kaidvára. Ez egy úgynevezett kaszba. Kiugró teraszok egymás mellett a Cizntiszka félmagasságáig. Hosszába épített falu. Olyan messziről, mint valami felhőkarcoló.
15: Mit mesélsz annyit? Már láttuk a kaszbát,
14: mondta Schmidt.
15: Szóval, magyarázta Gorcsev, és helyeslően bólogatott Baumgarten felé, mintha a fején találta volna a szöget. Ha elérjük a hegyvidéket, és sikerül eljutnunk a kaszbához, akkor átmenetileg biztonságban lennénk.
14: Na te beenged, Káid hordája bennünket a kaszbába?
15: Ahogy a társaságot ismerem, legyintett Gorcsev, teljesen hatodrangú kérdés.
14: Vagy beenged, vagy elfoglaljuk. Nem probléma.
15: És a jelentős katonai alakulat lovaival, tevéivel, sítalpas felderítőjével, vörös kereszteseivel, utász, csendőr, rádiós és postás osztagával, valamint két összepóját súlyos sérültjével, mivel ezek még most sem voltak hajlandók felöltözni, nekivágott az izzó sivatag alkonyi sugárzásában, sötét ibolyaszínben kötlő porának,
16: mely egyre szűkebb körbe húzódott a látóhatártól, amint a nap lassanként leszállt.

Körülbelül 70 vagy 100 főből álló szökevény mandát, amelyekhez érthetetlen okból egy síjárőr is csatlakozott, elfogták volna. A Szaharából jelentik. Ez fizikai képtelenség. A szökevényeknek ott kellett volna lenni az Atlasz és Ain Szefra között a sivatagi térségben. Érthetetlen, hogy miközben őket senki nem látta, mégis elfoglalták Rakhiboázist. Kézitusával behatoltak a helységbe, megsarcolták a lakosokat, és észak felé távoztak. A szökevénye csapatának 5 mérfölddel Marcel Kebiren túl találkozni kellett volna a bekerítő csapatokkal. Halló, halló! A szökevények úgy látszik, nem ismerték a bekerítő mozdulatokat. A csapatokkal nem találkoztak. Figyelmeztetünk mindenkit, hogy aki a szökevényeket látja, kerüljön ki az útjukból, de jelentse a legközelebbi erődben. Őrjáratok kiküldése felesleges, mert ezeket a szökevények magukkal viszik. A Szaharából jelentik. A szökevények északkeleten tűntek fel, Nurrah oázisból túszul akarták vinni a törzs elöljáróját, ha nem ad élelem utánpótlást és vizet. A Szaharából jelentik. A szökevények csapata úgy látszik tovább növekedett. Jobbára a legionáriusokban áll, van, aki azt állítja, hogy arab csendőr is akad közöttük. De legfeltűnőbb ismertetőjelük 2 tűzoltó és 1 síjárőr. Továbbá 2 egyén gézbe pólyálva a menetoszlop végén. Utoljára Bensouf helység környékén látták őket, ugyanakkor több birka eltűnéséről érkezett jelentés. Halló, halló, figyelem! A vörös keresztesek 2 zsák élelmiszere eltűnt. A Szaharából jelentik. Mit? Már minden helyőrség bejelentette, hogy kiküldött járőrei eltűnnek. A kisebb mozgó egységek, amelyek hatékonyak ilyenfajta szökevények ellen, azok itt is, ott is feltűnnek. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. De itt is, ott is bottal üthetik a nyomukat. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Mégis, hogyan tűnhet el nyomtalanul egy ilyen vegyes társaság? Miután az oázison túl egy napi fárasztó menetelés után lepihent a század, Korcsev elnyargalt északnyugatnak. Erre van az Atlasz felé vezető út első nagy oázisa, 80 lakossal. Előhívatta a főnököt. Hogy hívnak téged, sejk? Kérdezte. Abu Ben Igbar. Hallgass meg, Abu Ben Igbar. Ha felmegy a dombra, láthatod, hogy 100 katonával vagyok itt. Őrjáratba kell mennünk az Atlaszig. Ez rendes vidék. Minek mennénk oázisról oázisra táborozni? Szépen pihenünk. Megkapjátok ajándékba azt a pénzt, amit az őrjárat útközben takarmányra költene. Így nekünk nem kell kutyagolni ebben a melegben. Míg neked és a többi oázis főnökének kifizetik a nyugtáinkért a takarmány árát, mintha valóban vettük volna. Itt a nyugta, aláírok vagy 10. Ülj lóra és nyargalj végig valamennyi oázison az Atlaszig. Mindenhol adj át egyet. De minden sejknek odaad, mert nem váltják be csak attól a sejktől, amelyiknek a nevét és oázisát ide felírtam. Ha egyet nem adsz át, mindannyian bajba kerültök. Az elsőn áll a tied, 40 frank. Megértetted? Hogy hívják a második oázist északra? Muherzin, utána Jofel Szafra. És bemondta az oázisokat. Gorcsev sorban kitöltötte a nyugtákat. Utolsónak a Bisztra törzsét diktálta be a sejk. Ilyen üzlet nem ritka a sivatagban. Olykor az örmester és a sejk az ilyen zab, takarmány és egyéb üzleteket felesbe bagyolítják le. Végre is sok őrjáratot küldenek, ami csak tessék-lássék látja el feladatát. Ilyenkor a katonák pihennek valahol 2 napot, alig kell takarmány és az örmester egy sejkkel meg egy nyugtával elintézi a dolgot. 2 ember keres, és senki sem fizet rá. De egyet mondok, sejk. Ló halálában nyargaj végig ezeken az oázisokon, és meg ne tudják a később erre járó katonák, hogy nem voltunk itt, mert akkor engem, téged és a többi főnököket is elvisznek követ törni sok évre. Miután a katona elment, a sejk észak felé nyargalt. Minden oázisban hagyott egy nyugtát, és valamennyi sejk eskü alatt tanította meg a népét,
hogy erre egy század

Rumi járt. A spájik és a vadászok, akik erre üldözték a századot, minden oázisban nyomról nyomra követték a nyugtát, melyet szál katona nélkül futott előttük. Minden oázisban valamennyi arab eskü alatt vallotta, hogy a század erre járt. A zászlóajparancsnokság, a vezérkar, sőt a hadügyminisztérium legtapasztaltabb tisztjei sem értették a csatát. De hogy mi történt Marlborough oázisnál, amerre nem járt a nyugtát vívő sejk, és hogy került később egy kincstári jegy Inshallah helységbe, ezt a szökevények sem értették, pedig világos volt. Marlborough oázisban a törzsfő Abu Ben Ikmárnak apósa volt. És a sejk úgy vélte, hogy ez ne kapjon egy vasat sem. Az örüljön, ha nem keresi fel Abu Ben Ikmár néhány jelentős karcsapással. Nemhogy még hasznot jelentsen neki a rokonság. Szépen megkerülte éjszaka, kúszva az oázist, és tovább sietett az ösvényen, Inshallahba, ahol az öccse egy derék fiú volt a törzsfőnök. És ennek is elmagyarázta Töviről hegyire, mi az, amit a prófétára esküdve kell állítani, ha nem akarnak hosszú ideig követ törni, ami egyrészt felesleges, másrészt választó. Így hát még részletes leírást is adott az arra járókról a derék törzsfőnök. Mondják azt, hogy egy sárgás autó ment elől, abban ült egy magasrangú rumi úr, akinek a sapkáján falevél díszek láthatók. És jól tudjuk, hogy ezzel jelzik a rumi kutya urak, ha egy katona öreg lesz, ideges, kiabálós és köhögős. Ezért az ilyen beteg katona mindig lovon jár, vagy automobilon, és sok kitüntetést adnak neki, hogy ne legyen mindig mérges. De ez úgy látszik teljesen hiába való. Mondják azt, hogy mellette ült egy kis kövér, egyenruhás, akinek két hegyes fa díszítette a vállát. Valószínűleg azért, hogy ha az autó felborul, akkor az belefúródjon a homokba, és állva maradjon az egész. Volt aztán egy jóképű spáhitiszt, és egy másik, magas, vállas, csontos, akinek olyan mély hangja van, mint a távoli mennydörgés. És valaki a törzsből segítkezni akart a podgyászok megszámolásánál, akit ez a mély hangú pofon ütött úgy, hogy sokáig beteg volt. A podgyászok körül fellépő gyengélkedés előidézése ennek a mély hangúnak biztos ismertető jele. Így aztán egyszerű a rejtély nyitja, hogy a Marlborough táján köddé vált és felszívódott csapat hogyan tűnt fel ismét, mintha keresztül jutott volna az Atlaszon, Marokkó felé a túlsó hegygerincen. Külön kedves epizód, hogy az Inshallahnál is délebre fekvő Lugír főnök két hétig a fia mennyegzőjén vendégeskedett a távoli Barakezi hegyi rablóknál, és midőn hazatért, ott találta a kincstári utalványt, melyet gyámoltalan helyettese az ő megkérdezése nélkül nem merte becsapni a rumi kutya urakat. Pedig ennél nincs kedvesebb, szebb, vidámabb és üdvösebb napi elfoglaltság. A törzsfő borzasztóan lehordta helyettesét, megbízhatatlanságáért és lustaságáért, nyomban kezébe vette az ügyet, illetve a cédulát, és távollétének két hetét levonta az időből, jelenlegi dátummal jelentette a katonák átvonulását, kérve a kincstári utalványért járó pénzt, mivel sajnos ők hegyi lakók, szegény, egyszerű emberek, arcuk verejtékéből, kétkezük munkájából élnek, és bármennyire is sodálják, szeretik és tisztelik a rumi katona urakat. Keserves dolog, de nekik nincs miből hitelezni. Így aztán nyilvánvaló lett, hogy a csapatok, melyek a csátó mellett küzdöttek, gyorsabban értek ide az Atlaszról, alig 3,5 óra alatt átvágva a leghosszabb átlójánál a teljes Szaharát. Majdnem 1,5 órával gyorsabban, mint egy legújabb típusú, világrekord felállítására készült vadászrepülőgép. Ez kétségtelenül a világ fennállása óta a legpazarabb katonai menetteljesítmény, különösen gépfegyverekkel, golyószórókkal, páncélkocsikkal, sítalpakkal, és úgy szólván állandóan teljesen részegen. Hogy a francia gyarmati hadsereg análeszeiben még nincs aranybetűkkel felírva, mint mondjuk a dicsőséges napok Mexikóban, Miksa császár oldalán, ennek oka többek előtt is kézenfekvő lehet. Mondják, hogy egy nyugdíjazott hadtáparancsnok, táborszernagy,
aki az orálni katonai üdülőben éppen örökös nyugállományba készült végelgyengülése folytán, arra kérte az orvost, hogy csak azt segítse megélni, amikor ezeket az elvetemedett szélhámosokat kézre kerítik. Az orvos később négy szem közt búsan mondta kollégájának, hogy bár elodázhatná a kívánt néhány esztendővel a végelgyengülés utolsó stádiumát, akkor nem dolgozna itt 1500 frankért, mert a Nobel-díj összegéből kényelmesen élhetne nagynénje Párizs környéki szöllőjében, meghitt rokonsága körében, állatkísérletekkel bíbelődve. Ez az első számú legvegyesebb brigád történetének hiteles adatokra támaszkodó tömör krónikája. És az Atlasz-hegység törzsei között még ma is tartja magát a babona, hogy amikor a hóvidék felől fúvó különös szél fejfájást és bágyadságot okoz, és tudják jól, hogy ilyenkor egy gonosz kút suhan a sziklák között, egy-egy zörrenésre fától fához kapaszkodik a ritkás koronák között, távolról menetelő lábak zörgése, foszlányos trombita hangok, elvesző kerékcsikorgás vegyül a szél zajába, és aki elég vakmerő Allahhal szemben, hogy kitekintsen az ablakon, az a mennydörgést előző cikázásban villogó merőleges, nagy, felfénylő esőcseppek csíkjain átlátja is olykor a páncélt fényleni. Feltűnik egy villámlásnyi időre a sokszorogy acélja, és láthatja, mint fél méterrel a föld felett, markukba szorított puska aggyal menetelnek nehéz páncéltörő ravasságukkal és könnyű nyugtavető alakulataikkal. Elől szárnyakon egy vörös keresztes kocsi, és hallani, amint távolodik a robogás, és az első számú legvegyesebb brigád, mely halott Rumik hazajáró különítménye, titokzatos nyílt parancs szerint erőltetett menetben tart a célja felé, hogy sürgősen elérje a semmit, és nyomban visszaforduljon.

0: kék tilas rádió.
1: Lágas a lábcsi!
2: Te ne legyél mérvadó! Neked alkalmi a kötényed!
3: Mokka, gyövök ide, azt akkor lettem itt.
4: Öreg, az álmos komoly? Ténylegesen öreg. Ide gyött és aztán itt is volt.
3: Ja.
4: Normális. Mire céloz ezzel?
0: Csakolat, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Ezt kérdezted 3 perccel ezelőtt belezavarodtál. Ha én kútba ugrok, akkor ne vonatkoztas hol ide, hol oda, hol ide, hol ide. Álljunk meg akkor itt most egy percre. Hátrább a vicaverzával. Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
4: Tilos fiam, hát itt aztán tényleg nem szabad.
0: Ja, hát be csak, hogy itt van ez az FM 90.3, izé.
4: Hát na, pont ez a tilos. Igen, figyelj, fiam. A FM 90.3, hát az tilos. A tilos a rádiózás végig.
5: Tilos.
4: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálom.
3: Ha, adószám. Adószám, nem?
4: Na, ezt öreg, ezt bugarassza ki.
2: Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
3: Jó, van, megmondom, jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
4: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
3: Aztán meg a 2.
4: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
0: Jó, van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
4: De mit, fiam? Micsoda?
0: 1%.
4: Hány száz? Mennyi sok száz?
0: Hát de nem száz, csak 1%.
4: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
0: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárunk, jó?
4: Az igaz?
5: Tilos.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Folytatjuk az örkény emlékműsorok sorát, és a múlt héten elkezdett Azt meséld el, Pista örkény önéletrajzi írása Mácsai Pál előadásában. Jó hallgatást!

keresztmetszet című lap nagyon hamar megszűnt, ennek konkrét irodalmi oka volt, kifogyott a pénzem. És akkor engem a véletlen a Szép Szóhoz sodort. Szerda délután volt a Szép Szó szerkesztőségi órája, egy zsúfolt, piszkos, kéziratokkal, könyvekkel, plafonig rakodott hátsó udvari szobában, a Cserépfalvi kiadó épületében. Bekopogtam, mély hang, tessék! Benyitok. Íróasztal mögött ült, égőszemű, tömött bajszú, homorú orcájú, magas homlokú fiatalember. Bemutatkoztam, mondtam, hoztam novellát. Jelentek már meg írásai? Mondom, nem nagyon. Az a jó. Mutasd. Olvasni kezdte. Tekintete olyan szúrósá vált, hogy majdnem átdöfte a papírt. Engem balsejtel megkezdtek gyötörni. De akkor ledobta és azt mondta, nézd, ez egy jó novella, mondtam, nekem mondod. Csak a címét változtasd meg, és aztán írd át az egészet. Elállt a lélegzetem. Arra a gondolatra, hogy én egy vessző elhelyezésén változtassak a szövegemben, én egy szórendet fölcseréljek. Libabőrös lett a hátam. Az én szövegemnek Forradalom volt a címe. Arról szólt, hogy egy tébolyda zárt osztályáról kiszabadulnak az ápoltak, elzönlik a várost, magukhoz ragadják a hatalmat Budapesten. Azt mondja ő, ez a nácikról szól, igaz? Mondom, igen. Nem lehet a címe Forradalom, mert nincs nemzeti szocialista forradalom, csak szocialista forradalom. Tehát írjuk, lázadás. Mondom, ne írjuk, egyáltalán semmit ne írjunk. Aki elolvassa az én szövegemet, érti, aki csak a címét, azzal én nem foglalkozom. Erre fölállt. Körözni kezdett a székem körül. És mint egy kidobott, lasszó, lassított filmfelvétele, úgy tekerte rám az érvei. Pányva kötelét. Egy ceruzával, ami olyan hegyesre volt faragva, mint a szemepillantása, mondatonként, szavanként. Csepüvé nyűjtte az én szövegemet. Az összes kifejezésemet a jelentése gyökeréig vetkőztette, úgyhogy a szégyenükben sikoltozva pucéran leugráltak a papírról. Válogatott szerelmes jelzőimet, gombos tűre, mint a döglött lepkét. Ez volt az az óra, amikor megsejtettem, hogy mit jelent magyarul írni. Ő meg egy adakozni vágyó nagy lelkűséggel, ahogy a győztes hadvezér visszaadja a rommávert ellenfél kapitányának a kardját. Azt kérdezte, van pénzed? Mondom, van. Kár. Meg akartalak hívni egy körözötre a rózsabokorba. József Attila, azt mondja apám, amikor elmeséltem neki ezt a délután. Ki ez a József Attila? Mi ez, hogy József Attila már megint? Sok gondot okoztam apámnak a neki nem tetsző barátaimmal. Az ő szemében ugyanis Szabó Lőrinc volt a költő, zokon vette, hogy én József Attilát többet emlegetem, mint őt. A teljes igazság kedvéért feltárom, hogy apám Szabó Lőrincet nem a versei miatt kedvelte, azon egyszerű oknál fogva, hogy életében tőle egyetlen sort nem olvasott. Ő a Nagy Kristóf Patika tulajdonosa volt, számtalan íróval, költővel, baráti viszonyban, ami mindig egy tízpengősben öltött testet. Értékrendszerében ez nyomott alatban, költő, akinek adózunk. József Attilával háromszor találkozott, mind a háromszor be kellett őt mutatnom, elfelejtette, kipüstölt a fejéből, mert nem kért pénzt. Nem tudott kérni. Én nem tartozom azok közé, akik fitymálva emlegetik Báró 60-i Bertalant azért, mert hosszú időn keresztül havi 200 pengővel támogatta József Attilát. Nem tudom, hogy a fitymálók, ha akkor rendelkezésükre állt volna ez, megtették volna ezt. Egyszer meg voltam hívva én is a Báróhoz. Egy olyan hónap sokadikán, amikor elfeledkezett erről a 200 pengőről, sokan voltunk írók, költők. Mindannyian tudtunk a dologról, arról is, hogy József Attilának ez minden jövedelme. De persze nem mertünk szólni, csak néztük József Attilát biztatólag, ő még annyira nem szólt, mint mi. Ez jóvá tehetetlen este lett. Először szóba került Hitler, aztán, hogy hogyan ölte meg Hitler a babáját, egy Röhm nevű százados. Erről áttértünk a fajtalankodásra általában, nácizmusban különösen. Nem szórakoztató téma. De még tudtam figyelni.
Ilyen alkalmakkor törvényszerű, hogy mindig a legunalmasabb emberé lesz a szó, tehát fél óra után már csak Báró 60-i Bertalan beszélt, jellegzetes orrhangján, kínai és japán tusrajzokról, amelyekhez nagyon értett. Nem figyeltem oda. Számos gyengém közül az az egyik, hogy ha tusrajzokra terelődik a szó, egy óra után lankad a koncentrációm. De az idegeim fölmondták a szolgálatot, én általában nem férek a bőrömbe, ennek számtalanszor lettem a kárvallottja. Kérlek szépen, vágtam hanyag eleganciával a beszélő Báró szavába. Lennél olyan kedves kölcsönözni 200 pengőt? Rám nézett, mintha nem volna begombolva a nadrágom, fogalma nem volt, ki vagyok. De hát az állandóan pumpolt gazdagok engedelmes mozdulatával fölállt, farzsebébe nyúlt, elővette a tárcáját, még megkérdezte, látva a túl jó öltönyömet. Nem haragszol, minek ez neked? Mondom, kapupénzre. Sokat jársz haza. Akkor kapcsolt, rámerett a kezében tartott pénzekre. Attilám, hol vagy? Durrant az előszoba ajtó. Mi persze utána, de nem találtuk meg. Akkor született meg bennem az a nézet, hogy József Attila nem volna rossz költő, csak nincs neki humora. Abból született meg a nézet, hogy halálosan megsértődött, és nem a Báróra, és nem a rohadt önző József Attila ellenes világra, hanem én rám. A legkézenfekvőbb magyarázat, ennek nem én vagyok az oka, hanem ő, mert nincsen humora. Nem mindig a legkézenfekvőbb magyarázat a helyes. Apámnak az volt a kívánságostyában csomagolt parancsa, hogy én, mint leendő gyógyszerész, többre vigyem, mint ő. Tehát nekem legyen vegyészmérnöki diplomám is, ne csak gyógyszerészi oklevele. Én ezt egyáltalán nem bántam, ez nem volt teher vagy szenvedés, élveztem. Elsajátítottam ugyanis valamit, a természettudományos gondolkodást, vagy annak egy szeletét. Hogyha le van írva egy képlet, hogy kénsavat összeöntöm, mivel öntsem össze? Báriumkloriddal mondjuk, akkor báriumszulfát keletkezik könyörgöm. Én ezt a kettőt összeöntöm egy kémcsőben, abban a pillanatban ott van fehér csapadék báriumszulfát. Már most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, ez engem elragadott. Egy kémiai képlet, egy természeti jelenség irodalommá transzponálása. És most jön a legfontosabb, a legtömörebb módon, ahogy lehet, az értelem. Én nagyon sokat voltam katona, mint gyógyszerészt állandóan behívtak, szépen mentem fölfelé az önkéntesi ranglétrán, utoljára zászlós voltam, és Erdély visszacsatolásánál persze megint mozgósítottak, fehér gyarmatra küldtek az alakulatommal, ott vártuk a bécsi döntést, semmi dolgunk nem volt, loptuk a napot. Ahogy ott lógatjuk a lábunkat, jön egy levelező lap a feleségemtől. Drágám, beleszerettem Bobiba. Ez a legjobb barátom beceneve. Volt. Légy olyan jó, egyezz bele a vállásba, csókollak. Se aláírás, se bélyeg. Ez tömörségében is hatásos írásmű. Szabadságolás föl nem merül, mozgósítva vagyunk. Én elmentem a hadosztályparancsnokhoz, major vezérőrnagyhoz, rendkívüli kihallgatás iránti igényemmel, csodák csodája fogadott. Beléptem, lejelentkeztem, szó nélkül átadtam neki ezt a novellát. Mire ő hallatlan nagy lelkűen azt mondta, zászlós, az esti futárgéppel fölmehet Pestre, egy napot ott tölthet, másnapi futárgéppel visszajön. Megköszöntem, leléptem, és tényleg följöttem Pestre. Az unokahúgomhoz mentem, nem tudtam, hol vannak, és mondtam, megölöm őket, ezzel a fegyveremmel szétlocsantom az agyukat. Unokahúgom mondta, jó, csak előbb fürödj meg. Kimentem a fürdőszobába, rendbe hoztam magam, akkor megmondta, hol vannak. Oda mentem, kicsöngettem a házmestert, kinyitotta félre, föl az emeletre, vertem az ajtót. Kinyitották. Meghaltok, mondtam, a pisztolytáskámhoz kaptam, föltéptem és kirántottam belőle egy doboz kerek mackó sajtot. Ugyanis az én előrelátó Ágikám azért küldött ki engem a fürdőszobába pepecselni,
látva ideg és elmeállapotomat, hogy kivegye élesre töltött szolgálati fegyveremet, és hogy ne érezzem, hogy üres, amikor fölcsatolom az oldaltáska, betegyem valamit, de ő nem talált otthon egyebet. Most merüljünk el együtt ebben a drámai szituációban, hogy én állok egy vadidegen lakás ajtajában velem szemben hites feleségem és legjobb barátom, kezemben egy sajt, és én ezzel próbálom őket presszionálni. Arra, hogy engem szeressenek, ne egymást. Ha ezt átéltük, értelme lesz feltenni a kérdést. Sikerült ez nekem? Ez a jelenet röhögésbe fulladt. Mind a hárman röhögtünk, mind a hárman máson. Értem ez alatt, hogy mind a hárman rajtam. Én rettenetesen összetörten visszamentem, beadtuk a vállókeresetet, elváltunk, és én a feleségemmel normális kapcsolatban maradtam mindig. Ezzel a barátommal soha többé egyetlen szót nem váltottam. Hát a szép szó körül, ahova ugye én is tartoztam, egy csomó illegális kommunista volt, amit velem nem közöltek, ha valakivel nem velem. Apámhoz egy nap beállít két nyomozó, nagyon tisztelettudó hangon, méltóságos uram. Apám magyar királyi kormányfő tanácsos volt, megkövetelte, hogy így címezzék, amivel egy és mindenkorra kiölt én belőlem minden rang és címkorságot. A természet a gúnytövisét oltja a fiúba az apa rögzült hajlamai ellen. Méltóságos uram, kellemetlen hírrel zavarjuk, a kedves fia rossz társaságba keveredett, az én fiam hogy? Méltóságos uram, ha szabad egy tanácsot adnunk, itt nagy bajok lesznek, küldje el a kedves fiát egy évre Londonba, Párizsba, ahová méltóztatik. Így kerültem én ki Párizsba két évre másnap. Jó dolgom volt, volt egy szövetüzlet a Montmartre-on, az egyik hagyományos magyar hely, ahol a magyar emigránsok váltották egymást. A tulajdonos csak azt kötötte ki, reggel 8-kor oda kell menni, faredőnyöket levenni, bent lévő posztót őrizni estig, és soha senkinek, semmiféle kényszer hatására egyetlen centimétert nem eladni. Hogy ebben mi volt a trükk, egy magyar emigráns se jött rá, pedig sokat törtük rajta a fejünket, és több zseni volt köztünk, nem sorolom magamat közé. Sőt, a valódi emigránsok közé sem, engem megvédett a fönnálló társadalmi rend. Nekem az apámhoz jöttek a nyomozók délután ketten. Éhezni éheztem. A pengő, amit apám igyekezett küldeni, semmit nem ért már. De nem voltam valódi üldözött. Úgyhogy haza is jöttem azzal a bizonyos utolsó vonattal, ami még jött Németországon keresztül, a háború kitörése napján. Az a gondolat, hogy az ember elszakadjon a hazájától, a családjától. Ez nem volt kominfó. A teljes békére értem haza, ami itthon akkor volt. Semmiféle háborús pánik Pesten, 39 őszén nem volt érezhető. Visszairatkoztam a műegyetemre, lediplomáztam. Szerettem volna magam írónak érezni, erre semmi okom nem volt. Készen volt egy regényem, Párizsban írtam, ezt beadtam a Cserépfalvi kiadónak. Visszaírtak, hogy ez egy jó márai regény, vigyek inkább valami rossz örkényt. A saját pénzemen kiadtam 12 novellámat, ez lett az első kötetem, Tengertánc címmel. Na ez lett a József Attila által kifogásolt forradalom lázadásból, Tengertánc. És erről írt Szerb Antal egy valóban meglepően meleg hangú üdvözlést a nyugatba. És 42 tavaszán egy nap megint behívtak, nem is tudom hányadszor, sokadszor. Nagy kátára kellett vonulni, tavasz volt. Fölvettem a gyönyörű fehér extra egyenruhámat, fekete lakcipő, fekete paroli. A vonaton megismerkedtem egy fiatal asszonnyal. Hát abban az időben rengeteget udvaroltam, számos kalandom volt, szóló voltam. Hamarosan lesz randevú, kezét csókolom. Családom zsidó származású, de mi ezt nem vettük figyelembe.
Volt ilyen. Szerzetesi iskolát jártam, katolikus voltam, apám is az volt, magyar királyi kormányfő tanácsos, hát... Nagykátán elmentem a megadott címre egy kertbe, ott ült Murai Lipót a lezredes. Bemutatkoztam, lejelentkeztem. Ez roppant lassan fölpillantott rám. Akkor észrevettem, hogy a nevem mellől a zászlós szó hiányzik. Engem munkaszolgálatra hívtak oda be. Murai az én fehér extra egyenruhámat provokációnak minősítette, azonnal kiköttetett. Kikötni úgy kell, hogy az ember kezét hátul összecsavarva összekötik, csuklójára kötözött kötéllel felfüggesztik oly módon, hogy csak a lábujja hegye érintkezzék a talajjal. Ezt a szolgálati szabályzat szerint 90 perc időhuzamban orvos jelenlétében végezzük, orvos nem volt jelen. Murai este felé odajött hozzám, a zsebkésével levagdalta a karpaszományt, a rangjelzéseket, és rettenetes nagy pofont kaptam, ami azért érintett engem szokatlanul, mert nem csak lógva, de állva sem ütött meg engem, egészen addig soha senki. Ez akkor történt, amikor a hercegprímás kijárt a Hortinál, hogy Ukrajnába ne vigyenek magyar munkaszolgálatosokat. Ezt valóban Horti le is tiltotta egy időre. Murai szabályos elmebeteg volt. Amint megkapta a távmondatot Budapestről, hogy a rendelet érvényben lép, azonnal összeállított egy teljes menetzászlóaljat, egy komplet szerelvényt, bevagonírozta, és útnak indította a szerelvényt a frontra. Ezzel a vonattal érkeztem én oda. Kiraktak minket egy Gomely nevű orosz kisváros romjai közt, és így nem mentünk a második magyar hadsereg mellett, munkaszolgálatot teljesítve a Donig. Ez egy 2-3 ezer kilométeres séta. A visszavonuló oroszok minden vasutat megsemmisítenek, nekünk maradt a földút, országút, azon mentünk. Úgynevezett erőltetetten. Drótakadályállítás, lövészárokásás, aknaszedés, temetés, ez a napi penzum. Elértük a folyót, beástuk magunkat és vártunk. És a nagy orosz áttörés napján, tehát az Urivi offenzíva megindulásának óráiban teljesen véletlenül 12 kilométerrel hátrább voltam. Azt nem kaptam közvetlenül. Azonnal szétestünk, és végérvényesen ez köztudott. Én is pucoltam vissza, azt rögtön láttam, hogy itt munkaszolgálatosnak maradni nem perspektíva. Egy halott őrmesterről leszedtem az egyenruháját, beöltöztem tényleges magyar őrmesternek, magam mellé vettem 12 embert. Csak így kaptunk élelmet, zárt alakulatban fegyveresen kellett jelentkezni érte, természetesen nem volt hol. És így visszavonultam, 360 kilométert. Meg is sebesültem közben, 12 horzsoló aknaszilánkot kapott a lábam, de tudtam menni. Bielgorodot nem értem el. Ott csukódik az orosz harapófogó, 30 kilométer hiányzott, hogy kicsusszam, nem sikerül. Fogságba estünk. Hómező, nyírfaerdőcske. És a nyírfaerdő szélén feltűnik az első bolsevik. Csizma, pufajka, óriási tányértáras géppisztoly. És mögötte 9-10 ezer ugyanilyen. Ilyenkor az ember tolmács nélkül megérti, hogy ők jobban szeretnék, ha mi mind a két puskánkat darabonként 9 lőszer javadalmazással letennénk a hóba. Lassan közelítenek, tanakodnak, hogy lőjenek-e agyon, vagy mit csináljanak. És útnak indítanak minket vissza keletre a hadifogoly táborok felé, amelyek nem léteztek. Ők álmukban nem gondoltak ilyen előretörésre. Azt mondták, arra felé. És akkor elkezdődött a bolyongás. Vissza keletre szemben a föltartóztathatatlanul áradó, hömpölygő szovjet hadsereg. Most jött az, amihez képest a háború minden borzalma semmi. Háborúban tűzfegyverek veszik körül az embert, betonok, árkok fedezik, bajtársak, vannak szervezett élelem. Itt nincs semmi. Nincs élelem, nincs öltözet, nincs fedél. Távolság van, és mínusz 48-52 fok. 60 ezer bajtársam fagyott meg 2 hét alatt. Az, hogy én meg vagyok merő véletlen, ez az esélyek töredéke volt csak. A legtöbben ülve fagynak meg nyitott szemmel az út szélén. És ezzel a márványba dermedt arccal nézik a hátamat. És én érzem a tekintetüket, adósuk vagyok, egyszerűen azért, mert túléltem őket.
itt az ember élni akart. Élni annyi, mint önzőnek lenni. Ha az ember valakinél kenyeret látott, nem látta, hogy a kenyér másé. Azt látta, ez kenyér, ellopom, és én eszem meg. Én megértem azt, hogy állattá váltam. Akkor váltam állattá, amikor az éhhaláltól féltem. Másutt az embert kiközösítik. Itt adtunk vagy kaptunk egy pofont, és mentünk tovább. Ez az időszak a lélek összeomlása, a pánik. Az ösztönfél az éhhaláltól. Ebben az állapotban évezredek óta nem élt emberi lény. Aki megmaradt, egyszer csak összeterelik egy oszlopba, esetleg vagomba, és elviszik a lágerba, hát egy terület, amit kijelölnek, és a foglyok maguk megépítik. Tetves, lázas, tifuszos Bábel ez. Minden náció, amelyik ellenük harcolt, képviselteti úgymond magát. Magyarok, németek a legnagyobb számban, de vannak olaszok, osztrákok, franciák, a kisi oldal franciái, japánok. Senki nem tud semmit. Posta. Évek után. Rémhírek vannak. Reggel 6-kor hazaküldenek. Reggel 8-kor agyonlőnek. Ez mind-mind növeli ezt a teljes eltompultságot, a minden-mindegy érzést. Ekkor már több bajtársam volt, aki elfelejtette a saját nevét. Ennek így volt könnye. Japán fogolytársak mesélték, hogy ők nem is várnak otthonról levelet. A japán katona, ha háborúba megy, elbúcsúzik a családjától, a családja gyászruhát ölt és megsiratja. Aki katona, az halott. Ír valaki a halottnak levelet. Az éhség, a tantalosz kínja oldhatatlan, nem múlik el. Dolgozzék bár az ember a konyhán, ez törvény, szabály. Ez a hadifogság alapélménye. Nincs kivétel. Az első munka, amire kivittek, jó év után erdőírtás volt, fakitermelés, nehéz fizikai munka. 5500 kalória kellene hozzá. Egyszer csak párokra osztják az embereket, minden pár kap egy szalagfűrészt és egy fejszét. Kinyitják a lágerajtót, davaj az erdőbe. Megérkezünk az erdőbe. Ott álltak irtózatos nagy fák, valamint mi, mint a törpék, teljesen hülyén. Senki egyetlen szóval nem mondta, mi van vagy mi lesz. Fáztunk. Már most én bennem mindig maradt valami kezdeményező energia. Egy német zeneesztéta volt a partnerem, tehát favágásban épp oly perfekt, mint én. Mondtam neki, losz kamerád, megmutatjuk. Beakasztottuk a szalagfűrészt a fába, elkezdtük húzni, elakadt. Soha többé nem mozdult meg. És akkor előlépett az egész rajomból a legmújább ember, a nevét nem tudta senki, és azt mondja, elébb kibaltázzuk, kérem. Micsoda? Elvette a fejszémet, és kibaltázott egy éket. Kivette a beszorult szalagfűrészt az ék alsó éle mentén, mint a kést a vajból, beakasztotta a fának a túloldalára. És azt mondta, nem nyomjuk, húzzuk. A fűrészt, ha nyomjuk, megszorul. Elkezdtük húzni. Ez az ember tekintélet. Egységfelelős lett, beosztásparancsnok lett, rajonfőnök lett, minden lett. Én pedig boldogan végrehajtottam az utasításait. Az elátkozott kufárszellemet és kalmárvért tekintve mi magyarok lepipáltunk mindenkit a lágerba. Labdába nem rúgtak különösen, hát később, amikor már fizetést is kaptunk úgymond a munkáért, egy cigaretta ára 9 rubel volt, ez 3 napi megfeszített robot díja, aki drágálotta vehetett a csukkot 2-ért. 50 kopek volt a szájba fúvás. Elképesztő áruk fordultak meg a táborban. Lehetett kapni kanári madarat, női melltartót. Senki nem kérdezte, honnan van. Elég az, hogy van eladó. A feketézés rögtön megindult. Egyszer valaki behozott egy fél lóerős kis villanymotort. Minek ez? Maga is ugratja. Ugratni az azt jelentette, hogy továbbadni. Dior kölni. 43 telén az Ural alatt.
kultúra akkor születik, amikor két ember a barak sarkában először másról beszél. Tehát nem arról, hogy emlékszel, hogy a kassai sódar bürkéje, vagy hogyan készítjük a paprikás krumplit. Szóval, amikor nem főztünk. Hajnalokig főztünk. Egyszer valaki azt mondja, bajtársak, ne csináljunk színházat. Azonnal mindenki színházat akar csinálni. A Magyar Színház is megindult. A Munka himnusza című ópusszal. Barak. Barak végében emelvény. Átcipelték rá a Kovács műhelyből az üllőt, és azon három munkás verte a vasat. Majd megjelent három kicsi ördög, piros pokrócba voltak öltözve, és piszkálták, bántották, nem hagyták vasat verni a vasverőket. A szerző előlépett, és kifejtette, hogy az ördögöcskék a nagytőkéseket jelentik. Ez nem zavart senkit, mindenki pompásan szórakozott. A lényeg úgyis az volt, amikor egy hadnagy vagy zászlós, honvéd bárki végre megjelent a színpadon szoknyába. Azt nagyon jól lehetett látni, hogy változnak el a barakban az arcok, amikor belép a nő. Az első nőt természetesen Júlia szerepében láttam, egy düsseldorfi német lakatos alakította. Bizonyos Heinz Hünerbein nevezetű. Parányi kicsi erkélyen állott, az asztalosok készítették éjszakáig feláldozásával, a fején gyönyörű, csillogó, hullámos, vörös hajzuhatag részdrótból volt. A fiúk a gyárból szerezték testi fenyítés és hosszabbítás kockáztatásával. Lehetett 10 kiló, de ő kacéron tűrte. Hófehér csipkeruhája a szabók minuciózusan megvarrott ajándéka a színháznak. Két dekoltázs elől-hátul, hátsó dekoltázsban látni lehetett, hogy rózsaszínű hegek futnak a hátán. Stalingrádnál sebesült meg a kis kapulet. Aki látta, azt érezte, amit az élet ihletett valódi pillanataiban érzett. A barakban 500-an, 1000-en, 1500-an egymás nyakában a föld alatt a gerendán mindenhol ember, akkor már harmadik éve nem láttunk nőt. Most itt volt a Hünerbein, aki elérhetetlen volt, de jelenvaló volt. A legbelső vágyunk látható manifestuma lázadt az egész ellen. Az otthonról beszélt, pimasz volt, frivol volt, izgató volt, mélyen megnyugtató színház volt. A legvalódibb színház, amit életemben láttam. Heinz Hünerbein Novorozhnyenszk alatt petróleumlámpa és emberbűzben a fején 20 pud részkócca. Persze, hogy a háború életem legnagyobb élménye, hangozzék akár, hogy én ott lettem ember. Mi voltam? Jól elkényeztetett, többé-kevésbé, inkább kevésbé művelt fiatalember saját szobával a 6 szobás villalakásban, ahol laktunk. Itt pedig mondom 800-an egy barakban, ezek félig a földbeásott barakok, az egyik fala mindig föld, számtalan sor 4-5-6 emelet, ahogy kijön Pritch. Bekerültem a tömegbe, aminek olyan porszeme lettem, hogy a nevemet nem tudta senki. És nem volt rang vagy származás, semmi nem volt. 600 g kenyér volt naponta, ha volt, reggel leves, délben kása, vacsorára megint valami csajka. Leves. Egyforma lettem. Fel kellett, hogy tűnjön, hogy ami a villalakásból tömeg, az mind tudás, szenvedély, emlékek és tervek, álmok, titkok. Azt, hogy itt lehetek és beszélhetek, kizárólag embereknek köszönhetem, olyan embereknek, akik egy rossz pillanatban mellém álltak, vagy megmentették az életem. Utóbb aztán széltében hosszában mesélték azt a történetet, hogy még az elején, az őskorban, a bolyongáskor én flektifuszt kaptam, ezt nem volt szokás túlélni. Aki megmaradt, tudja, hogy az ember nem emlékszik belőle szinte semmire. A tifusz az egyensúlyi központot támadja meg, és megzavarja a memóriát. Amikor fölszökött a lázam, megkértem azt a bajtársamat, aki velem volt, hogy főzné meg nekem azt a 3 szem krumplit, amit valahol szereztem. Akkor 3 hétre elvesztettem az eszméletemet, és mikor magamhoz tértem, első kérdésem az volt, noh, megfőtt már a krumpli? És ez az ember, ez velem maradt, egy szétlőtt malomban, és etetett, és itatott. Azóta mondom, hogy a legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, a szolidaritás.
46 karácsony másnapján jött be velem a vonat, ugyanarra a peronra, a keleti pályaudvaron, ahonnan 5 évvel ezelőtt elindultam Fehér Extrában Nagy Kátára. Leszálltam festői rongyaimban, volt rajtam egy egykori magyar őrbunda, itt-ott még némi szőr, maradvány, egy bakancs, természetesen átkötve rongyokkal, nadrág, pufajka, fejemen finn származású nyúlszőrrel vattázott katonai füleskucsma, egyetlen éppen maradt leffentyűje hol itt lebegett, hol ott. Kezemben minden hazatérő kötelező kelléke a bugyor. Hát megnéztek. Az én öltözékem a háború utáni Pesten is regényesen hatott. Az első utam a Lánchídhoz vitt. Anyámat sem láttam még, a hidat akartam látni. Azért, mert a búcsúm 5 jégzajlással és 4 tavasszal onnan szintén a hídhoz kötődött. És mindig, amikor emlékezetemben fölrém lett Budapest, az otthonom, én a hidat láttam, úgy, mint akkor, egy híg akácvirágszagú ködben lebegve, lámpák füzérében ragyogva, fényben a fény a Lánchíd. Nem tudom, hogy 1000-szer vagy 10000-szer egy nap. Tessék, én élek. És jégtorlaszok között romban. A híd. Hazaértem. A Lánchídtól elindultam hazafelé, és az oktogonon ért először a varázs. Elakadt egy fás kocsi, a kocsis nem verte a lovát szitkozódni, és csak egy kicsit szitkozódott a lovat, Jézus Krisztust és szülőanyánkat emlegetve föl. Majd ránk nézett, és azt mondta, na, toljuk már meg. És megtoltuk. Egy úr a foga közé vette az aktatáskáját. Egy szőke kisasszony, lefátyolozott kalap, magas sarkú cipő, neki feszül a strávkocsinak. Hú, rukk! Ez lehetetlen volt 5 évvel korábban. Az oktogon közönsége megtol egy fás kocsit. Ez egy új ország. Beültem egy bérautóba, megmondtam a sofőrnek a címemet, azt is, hogy pénzem nincsen. Kénytelen lesz várni, amíg fölmegyek a családomhoz. Pénzért bólintott, hogy érti, látta rongyaimat, megkérdezte, meddig voltam oda, megmondtam, gratulált. És melegen elkezdett érdeklődni, hogy a családom megvan-e. Hát mondom, szerencsére igen. Ő nagyon boldog. Kedves mama, ugyebár? Mondom, igen. Nőtestvér van, ha szabad érdeklődnie? Mondom, van egy húgom. Erre arra kért, hogy följöhessen velem. Mire lesz ez jó? Semmi, csak tetszene elől menni, én vinném a bugyrot a hátam mögött, a kezemben. Mondom, hát hozom én ezt a bugyrot 2000 verszta óta magam. Tessék megengedni, annyira szeretném hallani, ha majd sikoltoznak az asszonyok. Ez följött velem. Ott állt a hátam mögött abban a kiabálásban, csókolózásban. Szerényen, mint az életmentők, erős a gyanúm, hogy őt is össze-vissza csókolták, abban a hitben, hogy velem együtt volt fogoly. Pénzt nem fogadott el, és amikor kikísértünk és kezet fogtunk, akkor éreztem először nem azt, hogy itthon vagyok, az csak hónapok után érzi az ember, hanem hogy egyszer talán újra itthon leszek. Irtózatos lendülettel belevetettem magam a munkába. Íróvá akartam válni. Jöttem, mentem, ahol lehetett, jelentkeztem. Mindegy volt, hogy novella vagy interjú, beszámoló, csak írhassak, gyakorolhassam a mesterségemet, volt bennem egy 5 éves éhség, mi lesz, mi van az országban, mi történt. Aztán kezdett jönni az Új Magyarország című lap hozta folytatásokban, a hadifogságban írt riport sorozatom Lágerek népe címmel. És az olyan bírálatokra, mint amik ott a labban jelentek meg, olvasói levél álorcáját öltve, hogy én feketítem a helyzetet, nem méltányolom eléggé a Szovjetunió önfeláldozó törődését. Következőképpen válaszoltam. Bírálók vádolnak engem, hogy én mindenről írok, csak a lényegről nem. Nevezetesen arról, hogy ez a sok százezer hadifogoly mégiscsak a Szovjetuniónak köszönheti az életét. Illetve ami annál sokkal drágább, a politikai szabadságát. Valóban én erről nem írok eleget, csak ebben nem én, hanem az olvasó a hibás.
az az olvasó, akiben ez nem alapvető igazság. Én azt hittem, ez ma itthon olyan közhely, hogy minden gyermek ezzel fekszik. Nekem minden gondolatom ebből a gondolatból ered. Mindennek ez a termőföldje, a humusza. Az ember egy darabig kerget egy álmot. Nehéz elengedni. És én az első pereknél, letartóztatásoknál is megpróbáltam magyarázatot találni. Nem visznek el ártatlan embereket, ennek vége. Ez egy darabig megy. És akkor Déri Tibort elhívták a Rajkper tárgyalására. Tudósítást kellett, hogy írjon róla. Én a tudósítást nem olvastam. Este átmentem hozzá. Azzal állított be, hogy egyetlen szó nem igaz az egészből, ő hallja, hogy a Rajk betanult szöveget mond. Attól fogva tudtuk. Azt is tudtuk, hogy rettenetes és jóvá tehetetlen. Ami történik. Egy nap apám rosszul lett, nem mentem vele a kórházba. Egy óra hosszat üldögéltem az ágya szélén, szerettem volna beszélgetni vele, de nem volt miről. Egy idő után megkérdeztem, nincsenek-e fájdalmai? Azt mondta, nincsenek. Egész idő alatt hallgattunk. Mennem kellett, jó-jó fiam, eridd csak, majd reggel jövök, beszélek az orvossal, jó-jó, nem olyan sürgős. Hajnalban felhívtak, hogy éjszaka meghalt. Bementem a kórházba. Az ágya üres volt már. Mellém lépett egy bőrsapkás férfi, és ajánlkozott, hogy ő majd megfürdeti és megberetválja a testet. Így mondta, hogy a testet, amivel nyilván azt kívánta érzékeltetni, hogy a szóban forgó személy nem él ugyan, de nem is egészen holttest, amíg általa megberetválva nincsen. Nálam volt egy borítékba ragasztott 100 forintos, az orvosnak szántam, odaadtam neki. Feltépte a borítékot, elsápadt, lekapta a fejéről a bőrsapkát, nem is tette vissza a jelenlétemben. Mondtam, hogy szeretném látni. Ő azt felelte, jobb lenne később. Mondtam, hogy most. Elvezetett a hullaházba. Egy beton lépcsőn kellett lefelé menni, egy nagyon erős ernyőtlen égő világította meg a pincét, és a lépcső tövében hanyatt a betonpadlón ott feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva, ahogy a csataképen festik a hősi halottat, csak ő rajta nem volt ruha, hanem egy vatta volt a bal combjához tapadva, nyilván ott kapott egy injekciót, és egy másik vatta állt ki az orjukából. Én sok halottat láttam addigra, de akkor azt mondta a bőrsapkás, most még nem mutat. Majd én lenyírom a haját, az nagyon sokat tesz. Nem feleltem neki. Pénzt se adhattam senkinek. Azzal se tudtam volna jóvá tenni semmit, ha eleve nem mellé temettetem magam. Ebben az időben már állandóan kérdőjelekkel találtam magam szemközt. Ezt írod? Kérdőjel. Mit fog ehhez szólni az ellenség? Kérdőjel. Te bírálni akarod a pártot? Kérdőjel. Nem tudod, hogy nehéz ipart kell teremtenünk és áldoznunk kell, ahogy áldozott egykoron a nagy Szovjetunió? Kérdőjel. Ezeket a kérdőjeleket eleinte mások rajzolják az ember kéziratának a margójára, de én igazat adtam minden kérdésnek és minden kérdezőnek. Én azt hittem, én azt vallottam, hogy csak ilyen áron lehet Magyarországon a szocializmust megteremteni. Utóbb meg sem vártam az idegenek tollát, hanem felébresztettem szépen a saját belső cenzoromat, erőt töltöttem beléje, és saját magam odaírtam a kérdőjelet. Minden oldalam szélére, minden mondatom végére, minden gondolatom elejére. A bosszú nem várat sokáig magára. Elsőként a humorom pártolt el tőlem, savanyodni kezdtem, mint a káposzta. Díszítőkedvem lekonyult, ki nem alakult stílusom, szürkülni kellett. Jó úton voltam, hogy olyan szabatos legyek és unalmas, mint a telefonkönyv. És ez az időszak 48-49, ez nem csak politikai szempontból volt számomra a fordulat évei. Valamit írtam, beutalást kértem, sőt kaptam gajatetőre. Illetve
bocsánat, Mátraházára, szóval a MÁV üdülőbe. Ahol nyaralt rajtam kívül még egy nem vasutas, egy nagyon különös sorsú ember, az első magyar betűöntő igazgatója, aki paraszt gyerek volt, de annyira jó szakember, hogy már Hortiék alatt munkás igazgatója lett a gyárnak. Igen kiváló betűöntő kellett, hogy legyen, hogy utána is a helyén hagyták. De hát nem ő volt a sorsomban a fordulat, hanem a leánya, Angéla, aki szintén ott nyaralt az édesapjával. És ebből a nyaralásból szerelem, majd házasság lett, és két gyerekem, Angéla és Antal szintén ebből a házasságból született. Megjegyzem, sajátos, hogy azt a négy novellát, amit írtam, kinyomtatták, könyvbe fűzték, nyomdászokon kívül senki nem látta, mert rögtön bezúzták. Mi lehetett bennük? Semmi. De kézirat sincs, nincs mit ellenőrizni. Szabályos skizofréniában éltem. Sok milliómod magammal, de ez nem válasz és nem mentség semmire. Az írásaimon is meglátszott. Megjelent első és sajnos utolsó regényem, a Házastársak, szabályos termelési regény. Film is készült belőle, Becsület és dicsőség címmel vetítették. És hát novellák. Megkaptam a hivatalos, nyomtatott, címeres értesítést. Menjek el a parlamentbe, vegyem át a Kossuth díjat. Április 4-e, vasárnap reggel, öltözöm, borotválkozom, és eszembe jutott, hogy az Írószövetség pártitkára nekem útba esik. Hát felhívtam telefonon, hogy megállok nála, fölveszem, beviszem. Nekem volt egy háború előtti legendásan rozoga Opel autóm,

novelláját, ma örkényelvtárs novellájával, a lila tintával. Ez a novella rothat és hazug. Tulajdonképpeni témája a pusztuló burzsoázia megsajnálása és megsajnáltatása. Örkényelvtárs nyilatkozatokban igyekszik fejtegetni, hogy neki eszeágában nem volt bébit, a burzsoá lányt megtenni irodalmi főhősnek, de mégis átmenti őt a mi társadalmunkba, és hogyan menti át? A testével. Amit örkény ábrázol, semmi egyéb, mint prostitúció, a mesztelen szexualitásban való önfelett és bujjadt turkálás. Egy író, aki meg tudta írni a házastársakat, ami minden gyengesége és fogyatékossága ellenére derékbecsületes jó szándékomokkal. Hogyan tudja rá egy évre megírni ezt? Úgyhogy mindegy neki, mit ír. Tudja ezt is, tudja azt is. Rutin kérdése nálunk az irodalom ilyen rothadási terméknek. A mi új irodalom nincs és nem lehet helyes, stb. Ez három hasábon keresztül. Én, hogy javítsak és bizonyítsam a jó szándékomat, leutaztam Stalinvárosba, hát ha kijön belőle valami. Ki is jött, egy teljes riportkönyv. Fapados vonaton kellett menni. Leszállok, sár. Egy villanykörte nem volt az állomáson, és hajnalban ácskapocsal összerót teherautó nyomtávszélességű pallókon elmentem az építkezésre. Tízezrek. Épülő falak, daruk, exkavátorok, teherautók. Nem volt esélyem, hogy találok egy szobát, vagy jó asztalt, ahol meghúzzam magam. Nagy nehezen megtaláltam Palotai Borist, aki szintéron dolgozott, mint tudósító, és angyalian készséges kolléganőm elvitt engem egyenesen a nagy emberhez, tehát elevenek és holtak urához az épülő városban, mondta az obligát szöveget. Ez itt örkényelvtárs, a Magyar Írók Szövetségének tagja, érdekelné az itt folyó munka, munkásosztályunk hősi áldozatos erőfeszítése. Nincs egy szobája, hogy pihenjen, hogy dolgozhassék, nem tudna az elvtárs segíteni? Pillanat, mondta a nagy ember, fölállt, várjanak itt az elvtársak. Kinyitotta résnyire a szekrényajtót és kiment a szobából. Ahogy kitette a lábát, én odafordultam Boriskához, és mondtam, te, ha ez a hülye nem ad nekem egy szobát, én úgy a francba hagyom ezt az egész saras kupleráit, a hátsómat nem látják. Boris nem felelt, de elsápadt. Belekotort a feneketlen táskájába, kivett egy cédulát, és ráírta nagybetűkkel, te őrült, ezek lehallgatnak minket! És böködött a szekrényajtó felé. Aha. Mit volt mit tenni? Én oda mentem a szekrényajtóhoz, és szóltam. Tudod, Palotai elvtársnő, félretéve az iménti ízetlen tréfát. Megmelegszik itt az ember szíve. Ahogy elnézem ezeket az emelkedő falakat, amelyekből munkás otthonok, kisded óvók, szocialista üzemek étkezdék lesznek, a csodálatos teremtő iramot munkásosztályunk eltökélt törhetetlen szenvedélyét, a vörös zászlókat, ahogy lobognak a szélben, hátrafordultam, hogy bizonyára erről van szó. Sápadtabb volt, mint a frissen meszelt fal. Reszketett a kezében a cédula. Sok! Többet aztán nem is beszéltünk. Amikor én Stalinba, csak így per Stalinba lejárogattam, egy kicsit a mérnök bukkant elő belőlem, tudnék, ami ott épült, készült, az egy monumentális vállalkozás volt. Azt a nüanszot, hogy alapvető hülyeség az egész, mi nem tudtuk. Nem építünk várost löszre. Lehet hatszor olyan drága. De nagyon izgalmas volt. A tömeg, ami ott összeverődött, hát az ország, amelyben élek, akárha a fogságban, a legjava és a szemetje. A legjobb mérnökök, művezetők, kömüvesek, pallérok, nem sorolom. Másrészt például vonatrakományszám vitték le a pesti kurvákat dolgozni, tanulni. Lehet képzelni a tanfolyamot. Az exkavátor a szemem láttára vett ki csecsemő tetemet a földből. Tehát a lelkesedés, a hit, az önátadás és az züllött korrupció úgy keveredett, valami aranyláz jellege volt az egésznek. Elmentem megnézni,

a nagy olvasztót. A főmérnököt egy réten találtam üldögélni egyedül háromlábú horgásszékkel. Oda mentem, bemutatkoztam, kértem, vigyen el, mutassa meg az építkezést, hol épül a kohó. Hova mennénk, író elvtárs, a kohó itt épül, itt, ahol most vagyunk. Mondom, itt, hát ez egy rét, vadvirágok, pillangók, mikor lesz ebből kohó? Szocialista rohamunkában, író elvtárs, augusztus 20-án, itt lesz csapolás. Mondom, az ide két hónap. Egy kapavágás nem történt. Nyugodjon meg az író elvtárs. Augusztus 20-án itt folyni fog az acél. Jól értettem, hogy örkénynek hívják az író elvtársat? Mondom, igen. Patikus fia? Mondom, igen. Méltóságos Österreicher úré? Mondom, igen. Ja, akkor elárulom, író úr, kérem, lófasz fog itt folyni, nem acél. És akkor történt velem valami pár napra rá, ami alapvetően változtatta meg az életemet. Találkoztam egy orvos nővel. Ő is lent dolgozott, a gyári üzemi étkezdék kerültek szóba, ahol mind a ketten állandóan megfordultunk, és azt mondja ő, azért ez rettenetes, miért nem csinálnak már valamit? Mondom, mit? Maga nem látta. Mit? És elkezdte mondani. És ahogy elkezdte mondani, az emlékezetemnek meglévő, de mindaddig bezárt fiókjai felpattantak, és kezdtek előömleni a képek. A mocskos döngölt agyagpadló a kilocsantott leves hónapok óta eltakarítatlan sarával, a szennyes asztalok, a gyalulatlan lócák, a vakolatlan falak, és főleg az a töménytelen ember, aki le se ül ilyen körülmények között, hanem mosatlan kézzel vízcsap nincs. Állva falnak, egy kanál leves a csajkából, egy falat kenyér kiharapva a hóna alól, üres szemmel meredve maga elé. Hát erre való egy új város, mondja ő, hogy így éljenek, így egyenek emberek. Nem feleltem neki. Rám szakadt, hogy nagyon nagy baj van velem. Én ugyanis ezt az embert a leírt körülmények között a mosatlan kezével, a semmibe néző szemével, őrlő állkapocsal láttam hónapok óta, nap-nap után, ezer és ezer változatban. És nem vettem észre. Tehát a szemem is felmondta a szolgálatot, nem csak a tollam, nem sikerült megőrizni magam. Hát voltam katona, voltam hadifogoly, láttam egy-két dolgot. Ezerszer többet tudtam a világról, az emberről, nem itt, amit megírni, ez szóba sem jött, amit észrevenni hajlandó voltam. Ez egy olyan vakság, amelyet azóta szégyellek. És ez nem minden. Ebben az időben számos fiatalkori barátom, a legkitűnőbb írók nem jelenhettek meg. Hát egyszerűen jött az ukáz, kész. Egy sor nem sok. Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky, Mésző Miklós, Mándi, Vas, Vörös, az egész újhold. Én eddig az időszakig egyszer sem találkoztam velük. Ők nem éreztettek velem semmit, én hihettem azt, hogy nem veszítettem el a barátságukat, a becsülésüket. Attól fogva, hogy én ezt magamban, ott Stalinban, ezen a délutánon felfedeztem, vétkesnek tartom magam az egészben. Ha ezt egy ügyész mondja, nem biztos, hogy vállalom. De hát én mondom. És 56-ban sem nagyon sok politizáló gesztusban vettem részt, hát tagja voltam az Írószövetség kibővített elnökségének. Benn laktunk az Írószövetségben. A lényeg az, hogy amikor megindult a Szabad Rádió, akkor behívtak engem a parlamentbe, akkor onnan adták az adást. A Bródi Sándor utca, vagy talán akkor még csak Sándor utcai épület szét volt lőve. És az induló műsor új igazgatója megkért, hogy írjak bevezetőt a szabad adáshoz. Persze boldogan, ott helyben megírtam. Ezt aztán ismételték, amíg lehetett. Ez volt a hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Igen, ezt én írtam. Ez a dolog fémjelzi az én 56-os tetteimet. Illetve még egy szerelmi vallomásszerű cikk a Harcoló Budapestért. A szülővároson Budapest című fohász. Ez még megjelent.
semmi más nem vethettek később a szememre. Már mindennek vége volt. Egy szétlőtt könyvesbolt előtt, hát mindenhol üszök, romok, lócákra kitéve árulták a megmaradt irodalmat. Meg voltam hatva, itt tolongott a legtöbb ember. És átszóltam a kisasszonynak, mi fogy? Azt mondja, versek. Ezt életemben először hallottam. Akkor értettem meg, hogy mekkora a baj. Szóval, amikor megcsinálták az írók 56-os számláját, azért én úgy álltam ott, mint akinek nem túl nagy a bűnlajstroma, mint akivel el lehet kezdeni az együttműködést. És akkor elhívtak engem egy ezzel kapcsolatos megbeszélésre, az irodalmi élet újraindítása tárgyában. Csak hogy Déri, Zelk, Háj, Tardos már mind ültek. És akkor ott nekem egy szóharcom támadt a körül, hogy tárgyalhatunk-e egymással addig, amíg írók vannak börtönben, anélkül, hogy vádirat lenne ellenük. Akkor elfogyott körülöttem a levegő. Ez 57-ben történt, addig vígan közöltek engem. Akármit írtam, akárhová, nem jelent meg. Szerződéseim visszajöttek felbontva a Szép Irodalmi Kiadótól. Szilencium. Jövedelmem nem volt. Én határozottan tudtam, hogy az, aki az én szilenciumomat kimondta, az Acél György. Írtam neki egy levelet, hogy nem jelenhetek meg. Jövedelmem nincs. Kértem, hadd próbáljak meg gyárban elhelyezkedni, nem lévén esélyem arra, hogy engem bárhová fölvesznek azzal a Priusszal, hogy 56-ban tudom is én miket műveltem. Tehát adjon levelet, amit én az adott gyár, ahová felvételre jelentkezem, személyzeti osztályán bemutathatok. Az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyárba kerültem, beosztottak az úgynevezett orvostudományi osztályra, ahol a készülő gyógyszerek ismertetése volt az én feladatom, és én itt dolgoztam 5 évig. Elővettem a poros vegyészmérnöki diplomámat, szépen beleolvastam magamat újra a szakmámba, napokat töltöttem minden héten a könyvtárban. Szerencsére a gyár nem volt messze, másfél óra hévvel oda, másfél óra vissza. Korán kellett kelni, melózni kellett itt, blokkolni. Csináltam, ahogy tudtam. Házasságom ugyanabban az évben felbomlott. Volt feleségem, hamar férjhez ment, gyerekek lényegében nála maradtak, lakásom nem volt, kialakítottunk, leválasztottunk nekem egy valamivel kisebb garzont, mint első lakásom volt egyetemi éveim alatt. 3 elég ronda műtétem volt ugyanabban az évben, gerincsérvoperáció, meg érszűkületek a lábamban, nyilván a háborús sebesülés miatt minden esetre ugyanazon a lábamon. És közben írtam. Éjszaka lopott időben, de folyamatosan írtam. Életemben először úgy, hogy nem voltam tekintettel arra, hogy meg fog-e jelenni. Világos volt, ez nem fog megjelenni. Tehát nem voltam tekintettel a lektorra, a szerkesztőre, az olvasóra sem, csak arra, amit írni akarok. És akkor találtam magamra. Mások azt mondják, akkor találtad meg a hangodat. Nem igaz. A legelső novellámban, amit elvittem József Attilának, megpendül ugyanez. A groteszk hang, amit ez az állapot, hogy nem akarok megfelelni senkinek, hozott újra és végleg elő. Én ekkor írtam az első egyperces novellákat, a macska játékot, a tótékat. Meguntam, hogy leírjak egy szobát, vagy emberi arcot, vagy tájat. Rájöttem, hogy már mindenki látott szobát. Én hiába írom le pontosan azt a szobát, amit én akarok, úgyis mindenki csak azt a szobát fogja látni, ami a benne első gyerekkori eszmélésétől összeálló szobaélmény. Tehát rájöttem, hogy létezik egy számomra merőben fölösleges írói erőfeszítés, a leírás. Aztán kezdtem lefaragni a cselekményből. Egyperces novellákat azért kezdtem írni, mert nem értem rá. Hosszabbakat írni. Lusta is voltam. Spekulatív lustaság volt, állt mögötte valami, de nem több, mint annak a tagadása, amivel én már akkor nem értettem egyet.
És akkor egy nap egy fiatal barátom eljött hozzám, egy nagyon fiatal lánnyal, Zsuzsával együtt, akiben én titokban, persze, rögtön beleszerettem. Titokban. 20 éves volt, én 2 hiány 50. A bölcsészkarra járt, és már akkor a Víg Színházban dolgozott, a dramaturgián, fizetés nélküli gyakornokként, ott aztán meg is maradt. Ez lett az életem fordulópontja, a létezés mélypontján az újjászületés maga. Ez a szerelem. Mit szeretett rajtam, fogalmam nincs. Évekig nem tudtam egy rendes helyre elvinni, egy 2 forintos ajándék szóba nem jött. A betegségeim alatt annyi pénzem nem volt, hogy cigarettával megkínáljam. Minden randevunkon kapott, mint hogy virágra nem tellett egy egyperces novellát. A szerelem nem válogat. Mind a ketten tudtuk, ez abból kapja a varázsát, hogy előbb-utóbb vége lesz. Ez halálra van ítélve a természet rendje szerint. És az majd nem lesz jó. Én fiatalnak éreztem magam, de hát a tükör. És 62-ben kaptam az első jelet. Úgy kaptam a jelet, hogy én minden évben beadtam valamit a szépirodalmi kiadónak. Minden évben visszakaptam, nagyon kedves levél kíséretében. Köszönjük, máskor is gondolj ránk, de hát minden visszajött. 62-ben lapozgatok egy irodalmi folyóiratot. Ej, de jó kis novella, ki ír így? Visszalapozok én. Ez volt a jel. És akkor volt egy hosszú beszélgetésem Acél Györggyel, meglepő módon kellemesen. És én megfogalmaztam a magam számára egy mondatot. Én engedek. A kis dolgokban engedek, hogy a lényegben ne kelljen engedni. Ennek a beszélgetésnek az eredményeképpen megjött a szerződés a kiadótól 2 kötetre. 7 múlva az útlevelem, amit nem is kértem. Hát persze ez Pest, azonnal híre ment, változás történt vele. Napilapok, színházak rögtön jelentkeztek, hogy kérnek anyagot. Egy 1/2 év után megváltam a gyártól, a vezetőség némi megkönnyebbüléssel eresztett utamra. És megjelent az első kötet. Valóban a Szilencium alatt írott írásokkal. Nagyon hamar rá a második, amely már a groteszk hang nyílt vállalása volt. Aztán az egypercesek külön kötetben, Macskajáték, Tóték. Felkérésre 2 hét alatt színpadra írtam a Tótékat, ez egy marhaság, gondoltam. Igazam volt, a főpróba estéjén a WC-ben is bukás szagban. Ez lett a legnagyobb színpadi sikerem, nem tudom hány országban játszották, hány nyelven, ennyit értek a színházhoz. Átestem egy másik kategóriába. Én ugyanis nagyon sokáig úgy szerepeltem az írók közt, mint fiatal író. Aztán egy rövid ideig, mint a derék had tagja. Már azt hittem, íróban én leszek a Honti Hanna. De hirtelen több dolgom lett fiatalabb írókkal, és eljött a nap, amikor az egyik így kezdte a levelét. Kedves mester. Mester. Hát hány éves egy mester? 100. Nem örültem. Az igaz, hogy az én valamit érő írásaim mind az utolsó 10-15 évben születtek. Van, aki ezzel vitatkozik, én nem. Ez azt hiszem így van. Sok oka lehet, a lényeg, én ekkorra értem be. Van ilyen. Amit Wolfgang Amadeus Mozart, 8 évesen, Vörös Sándor, 16 évesen, elérni a benne lévő lehetőségekig, azt én 50 évesen. Nekem idő kellett, meg idő, meg újra élmények, és megint csak idő, hogy valamennyire megokosodjam. Amúgy elárulom, én egyáltalán nem vagyok olyan okos ember, tehát a legszűkebb baráti körömben van 4-5 ember, aki sokkal okosabb, mint én, amiért én szívből irigylem őket. Ezt persze nem mondom meg nekik. 68-ban pendliztem először az E és a túlvilág között, volt egy infarktusom, 3 napig voltam párszor oda át, semmi különös. Futólag láttam Beriát, a Turfot olvasta, egy falnál át is pisilt.
és csak úgy hátraszólt nekem, ne dőlj be, itt is csupa Niemand van a pártban. Ezzel nem csinált gusztust, gondoltam, maradok. Ekkoriban én már attól féltem, hogy nem írhatok olyat, hogy az meg ne jelenjen. Félelmem alaptalannak bizonyult. A szocializmus olyan rendszer, hogy az ember minden kötetben benne hagy 4-5 novellát, amelyeket a lektor fog kihagyni. Ezeket lektori novellának nevezzük. Más azonban a helyzet, ha az ember mondjuk színdarabot ír. Én, amikor a Pisti a vérzivatarban írtam, tudtam, itt két eset van. Ezt vagy betiltják, vagy a mennybe megyek. Harmadik eset az lett volna, ha le se szarnak. 10 évig nem mondták meg, mi a bajuk vele. Ilyenkor az ember némán vitázik, képzelt érvekre, képzelt ellenérveket fogalmaz, fantomokkal viaskodik, hajnalban fölriad. Nem értették, félreértették, betiltották. Viszont a színpadi sikerek hoztak némi pénzt, úgyhogy vettünk egy mély lélegzetet és egyszobás lakásomat végre elcseréltük, de hát nem vacakoltunk, mindjárt egy másfél szobásra. És az újjáinduló, nyugalmas, konszolidált lét jegyében befogadtunk egy kóborkutyát. Jötti lett a neve, mert úgy jött. Fogalmam nem volt, milyen fajta. Déri esküdött, hogy ez bizony őz, csak én félre nevelem. Lehet, hogy igaza volt. Én nem értek kutyához. Hát etettem, itattam, vakartam. Nálunk nem lett kutyairodalom, kutyamitológia, mint Dérinél. Befogadtam, mert ahogy a nagykönyvben írva van, szakadó esőben éjszaka nyűszített az ajtóm előtt. Ez nálam az emberi minimum. Ha önök szakadó esőben éjszaka nyűszítenek ajtóm előtt, önöket is befogadom. Etetem, itatom, vakargat. Én humanista író vagyok. A macskajáték washingtoni bemutatója, akkor egy este otthon csörög a telefonom, és egy fiatal ember azzal a kérdéssel kezdi a Washington Star című lapnak az interjúját, hogy ugye a cenzúra komoly problémákat okoz az én munkásságomban. Telefonom. Cenzúra? Azt mondja, igen, igen, kiváló a vonal, ismétli cenzúra. Kérem, nekem közölnöm kell, Magyarországon nincs cenzúra. Azt hiszem, ön valamiféle állami ellenőrzésre gondol, ugyan már? Nekünk, magyar íróknak semmi dolgunk, semmiféle állami hatósággal. Személyekkel van dolgunk, akik kiadók, folyóiratok, intézmények élén állnak, de ez személyes kontaktust jelent, tehát nekünk módunkban áll vitatkozni. Úgyhogy a legtöbb esetben nincs is semmiféle probléma. Vannak kivételes esetek, ilyenkor vita támad, de a művért vívott csatában legtöbbször az író győz. Néha veszít. De ha ön meg én szabadságot mondunk, tudnia kell, a két dolog nem egészen ugyanazt jelenti. Az Amerikai Egyesült Államokban mást értenek szabadságot, mint a Magyar Népköztársaságban. A két dolgot össze sem lehet hasonlítani. Kémiai hasonlattal szólván az Egyesült Államokban a szabadság jogok és kötelessége 200 éve fennálló egyensúlyi helyzetét jelent. Nálunk a szabadság mozgásban lévő állat. Volt tegnapja, lesz holnapja, és mindkettő merőben különbözik a mától. 20 évvel ezelőttről például csúnya emlékeink vannak, de azóta fejlődés tapasztalható. Egyesek szerint, mintha kicsit talán lassú lenne ez a fejlődés, de a művészet, a színház, az irodalom nagy szabadságot élvez. Én mondjuk egyik kötetemet sem valhatom a magaménak, hiszen az író azt a kötetet valhatná a magáénak, amelyet megalkuvás nélkül állított össze. Én még soha nem adhattam ki úgy a kezemből egy kötetet, hogy abban ne lett volna némi megalkuvás. Nagyon nem szeretném, ha azt hinni, hogy politikai elvárásokra való tekintettel mondom ezt. Bár úgy is mondhatnám, hiszen vannak bizonyos igények, amelyeket az ember szemmel tart, de én most nem erről beszélek, csak arról, hogy soha nem volt még olyan kötetem, amelyben ne lett volna némi megalkuvás. Amerikában először jártam, én nagyon szeretek utazni. Meglepetéssel vettem észre sok mindent, egyet különösen. Egészen más az emberek viszonya a halálhoz, mint Európában. Például az orvos megmondja a betegnek, mi a baja.
Láttam egy filmet is, Meghalni, ez volt a címe. Egy beteg sorsa, a diagnózistól a végig. Annyira hatott rám, hogy ebből az élményből írtam a Rózsa kiállítást. Ezt a filmet nemhogy nálunk, de Európában sehol, ahol én ismerősebb vagyok, nem lehetett volna leforgatni. Mi nálunk a halál, mint téma, tabu. Nem vagyunk mi erre felkészülni. Pedig milyen korán, akinek gyereke van, tudja, hogy a gyerek 5-6 éves korában magától meg fogja kérdezni. Anyu, te meg fogsz halni? Apu, te meg... Én. Honnan tudja? Hisz előtte erről nem beszélünk, vigyázunk. Minden abból kap értelmet. Hogy egyszer el kell menni. 70-es évek, soha nem történt semmi, a bevált módon hintapolitikázunk, irodalomban sem történt semmi. Olyan kis rossz szelek fújdogáltak, mondjuk fuvallatok, de hát az én szaglásom az már. Kiélesedett. Én, ha ezt az urbánus népi vitát csak emlegetni hallom, rosszul leszek. Ez művita, ez hazugság, ez aljas ösztönök takarója. Ez jutott nekünk. Csináljuk. Meghalt Déri, elesett a füredi villájában, combnyaktörés. Megoperálták, a műtét jól sikerült, ez nagy szó 83 éves korban, de hát sovány volt, végül fölfekvéseket kapott. És a szíve megszűnt dobogni. Két nappal a halála előtt, amikor bent voltam nála a kórházban, úgy ugratott, mint 30 évvel korábban. Tudnék, kicsit panaszkodtam neki. Koromra, egészségi állapotomra, közérzetemre. Ezt nem tartotta elegánsnak a halálos ágya mellett. Ott helyben megosztotta velem módszerét, az öregedés bosszúságai ellen. Ha valaki panaszkodik korára, egészségére, nem a régi már felejt, stb., csak annyit kell mondani. Ki az a Júlia? És ez mindig hat. A bűvös mondat egy régi pesti történetből ered, mely így szól. Júlia néni két szintén idős barátnéját várja vendégségbe, de nagyon fél attól, hogy elfelejti őket megkínálni kávéval, ezért a várakozás napjai alatt folyamatosan ismételgeti, megkínálom őket kávéval, megkínálom őket kávéval, és tényleg, mikor megérkeznek, meg is kínálja őket kávéval. De elfelejti abba hagyni az ismételgetést, hogy megkínálom őket kávéval, ezért még 5-6-szor megkínálja őket kávéval, de a csészehegyek mögött a két idős barátné tényleg élénk, elégedett. Puszi, puszi, távoznak. Ahogy becsukják az ajtót, azt mondja egyik. Te! Micsoda modor, sose jövök többet! Ez a Júlia egy csésze kávéval nem kínál meg minket? Mire a másik? Ki az a Júlia? Ezt kaptam a legjobb barátomtól, mint útravalót. Egy oxigén áll arc mögül, akkor már feladta. Nem a fájdalom, a megalázás törte meg. Már ő sem írta. '76 telén volt egy hosszú undok influenzám. Meggyógyultam. Ennek örömére elindultunk kocsmázni, az első sarkon belénk rohant egy taxi, minden ripityommán ment, szerencsére senki nem sérült meg, csak én. Két bordámat törtem, nem finom, ha még lélegezni akar az ember. Tüsszentéshez képest villámtréfa a mohácsi vész. Öregszem, és unom az írást. Semmi máshoz viszont nem értek. Zsigulival tudok még karambolozni, de az nem jó megélhetés. 77-ben engedélyezték a Pisti bemutatását, örültem neki, sietni kellett, Nagy László is meghalt.
én mit keresek itt, fogalmam nincs. A bordán persze összeforrt, rögtön utána egy újabb nyomorult influenza következett, amiből visszamaradt egy 6 hetes szűnni nem akaró köhögés és hülyeség. Ebből a köhögés elmúlt. Én azért elmentem átvilágítatni magam, és mondtam a tanárnak, mondja meg, ha valamit lát, ne csinálja velem is azt, amit a Várkonyival is csinált. Ő nem lát semmit. Köszönöm. Másnap reggel csörög a telefonom egy nagyon kedves fiatal hölgy a filmhíradótól, hogy szeretnének velem egy hosszabb lélegzetű interjút készíteni, de gyorsan. Kérdeztem, mondjam el a nekrológomat? Szegény, olyan zavarba jött, mondta, igen. Kijöttek a lakásunk. Fél éve próbáltam egy színdarabot írni, sehol nem tartottam vele, akkor még egy szívroham, ennyi kórház, annyi otthon, úgy nézett ki, a szerző is tragikus hős lesz. Én még ennyit nem kínlódtam írással, forgatókönyv ez lett a címe. És 79 tavaszán nagyon elkezdett fájni a derekam. Na, ez egy új dolog. Sok minden fájt, más speciál a derekam, így még nem fájt. Barátaim, Zsuzsa, könyörögtek, tessék bemenni a kórházba, ki kell vizsgálni, ezer oka lehet. Mondtam, nem megyek kórházba. Be akarom fejezni a darabomat. És befejeztem. Aznap este a lakásomon megtántorodtam, összeroppant egy gerinc csigolyán. Mielőtt bevittek az amerikai úti idegsebészetre, szépen rendet raktam az íróasztalomon. A műtét után nem tudtam többé mozogni, akkor átszállítottak a Kútvölgyi úti kórházba. Betegségem nevét senki egyetlen egyszer sem ejtette ki. Én arra gondoltam, hogy ha egy orvos föltalálná a rák gyógyszerét, írnék egy novellát az utolsó páciensről, akin a gyógyszer már nem segített. Ki tudva, hogy mi vár rá, meghal rákban. A kórházban még tovább dolgoztam a darabon, fekve diktáltam, Zsuzsa írta, és amikor úgy éreztem, kész, már nem tudok mit hozzátenni, akkor szokás szerint elküldtem néhány barátomnak, ismerősömnek, írják meg, mondják el a véleményüket. Egyiküknek úgy dedikáltam, egy volt osztálytársamnak, aki mindig jobb futó volt, mint én. Hát a Krazsóf. Győztem. Ölellek. Acél György szóban üzente meg a darabbal kapcsolatos kifogásait. Utolsó írásomban neki válaszoltam. Kedves Gyuri, mindkét szövegváltoztatási javaslatodat megkaptam, és mégis valósítottam. Így a darabból a Firtos nevet ki fogom húzni. De ugyanilyen jogosnak érzem azt az óhajtásodat, hogy a darab ne csak az igazságtalanságokat, hanem azok jóvátételét, mai életünk konszolidációját, a hős rehabilitációját is érzékeltesse. Azt hiszem, ezt is sikerült megoldanom. Remélem, elégedett leszel. Én úgy tekintek a szövegre, mint amely végleges és több változtatás nem igényel. Üzened, szívesen összeülnél egy kis vitára. Arra kérlek, ezt halasszuk el. Elég néhány nappal. A régi barátsággal ölel. Örkény István. Azt persze senki nem értette, hogy miért iszom a kórházban folyton azt a rémes, szaharinos deit, üdítőt. Azért ittam, hogy a sok fekvésben ne hízzak el. Lehet, hogy én semmit nem írtam meg abból, amit meg kellett volna.
A most következő sorokat jó testi erőben és minden szellemi képességem birtokában írtam. Kívánom, hogy hagyatékomról, szóval arról a kevésről, ami volt, van, vagy lesz, az írott törvények intézkedjenek. Irodalmi hagyatékom gondozója a feleségem legyen, illetve az ő akadályoztatása esetén Antal fiam. Kérem, hogy be nem fejezett, silány minőségük miatt félbehagyott írásaimat ne hozzák nyilvánosságra, de azt is kérem, hogy amint megjelent műveimből az idők folyamán újra kiadnak, azt ne hagyják úgy csoportosítani, vagy bármi módon úgy manipulálni, hogy életem folyamán vallott összes nézeteim hamis értelmezést kaphassanak. Kérem, hogy temetésem után barátaim valamilyen emléktárgyat kapjanak, de azt is kérem, hogy ez a néhány szívemnek kedves régi könyv, amit összegyűjtöttem, az maradjon egy kézben és együtt. Temetésem módjáról a feleségemre ruházom a döntést. Én ugyan azt szeretném, hogy csak a legszűkebb család legyen jelen, de ez már az én számomra közömbös tény. Ez legyen, ahogy ő akarja. Most, amikor ezeket a sorokat írom, nem csak a rokonaimra, hanem barátaimra is, ismerőseimre is szeretettel gondolok, és hálával. Nincsen a szívemben se harag, se indulat senki iránt. Több jót kaptam az emberektől, mint amennyit adni tudtam. A sorsomat befejezetnek érzem. Kérem, ne maradjon utánam gyász. Isten veletek. Kedveseim.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

Senti lo stereo. Az irodalmi népegetőt hallottátok, abban pedig Örkény István önéletrajzi írásaiból Mácsai Pál adott elő felvételről. A jövő héten a Kelta Karóban pedig ismét élő felolvasó lesz, mégpedig a már régen hallott Maros András fog felolvasni frissen megjelent kötetéből Csinálni kell. Most jött ki a könyvfesztiválra a Magvető kiadónál. Várjuk jövő héten Andrást, majd kaptok kis ízelítőt is a Facebookon. További jó tilosozást, most, hogy végre újra hallhatók vagyunk.

0: mi lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.
8: Mikor a nap feljebb emelkedett az égen, az öreg rájött, hogy a hal nem fáradt még el. Csupán egyetlen egy jó jelet tapasztalt. A zsinórhajlása azt mutatta, hogy a hal már nem úszik olyan mélyen. Megpróbálta szorosabbra húzni a zsinort, de az már pattanásig megfeszült attól kezdve, hogy a hal horogra akadt. Lassacskán annyira, hogy éppen csak, hogy el nem szakadt, s amint hátrahajolt, hogy meghúzza, érezte a kőkemény merevségét, és tudta, hogy nem lehet már tovább feszíteni. Nem szabad ráncigálnom többi. Minden rántás csak tágítja a horog helyét, s aztán könnyen letépeti magát róla, ha a ficánkol egyet. Minden esetre jobban érzem magam, hogy süt a nap, és most kivételesen bele sem kell néznem. Sárga muszatok tapadtak rá a zsinórra, az öreg halász azonban tudta, hogy ez csak növeli a vontatás súlyát, és örült neki. A golfáramlat sárga muszata volt, ami éjszaka annyira foszforeszkált. Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, becsüllek, de megöllek még ma, mielőtt leszáll a nap. Egy kismadár szállt a csónak felé éjszakról. Énekes madárka volt, s egészen alacsonyan repült a víz fölött. Az öreg halász látta rajta, hogy nagyon kimerült. A madár leszállt a csónak farára, pihent egy kicsit. Aztán megkerülte röptében az öreg halász fejét, és leszállt a zsinórra, mert ott kényelmesebben tudott ülni. Hány esztendős vagy? Ez az első utad? Ahogy az öreg megszólalt, a madár ránézett. Még ahhoz is fáradt volt, hogy megvizsgálja a zsinort, s ahogy szorosan rákulcsolta a két finom, törékeny kis lábát, billegett rajta egy kicsit. Nem szakad le, mondta neki az öreg halász. Hanem egy szélcsöndes éjszaka után nem kellene ilyen fáradtnak lenned. Mi lesz veletek, madarak? A karvajok, gondolta magában, azok majd kijönnek elébük a tengerre. Erről azonban nem szólt semmit a madárnak, hiszen úgysem értette volna meg. És úgyis megtanulja majd idejében, még túl korán is, hogy mifélék azok a karvajok. Pihent ki magad jól, kicsi madár, mondta. Aztán repülj ki a partra szerencsét próbálni, mint a többi madár, meg a többi hal, meg a többi ember. Sajnos nem vonhatom fel a vitorlát, hogy kivigyelek a partra ezzel a kis reggeli széllel, ami most kerekedik. Vendégem van ugyanis. Ebben a pillanatban a hal váratlanul nagyot lódult, és az öreg halász előre bukott a csónak orrába, sőt, beleesett volna a vízbe, ha idejében meg nem kapaszkodik, és utána nem engedi a zsinort. Amikor a zsinór megrándult, a madár felszállt, és az öreg halász észre sem vette, hogy elrepült. A jobb kezével óvatosan tapogatta a zsinort, és látta, hogy vérzik a keze. Úgy látszik, fáj neki valamilyen, mondta hangosan, s meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, meg tudja-e fordítani a halat. De amikor a zsinór megint pattanásig megfeszült, nem húzta tovább, hanem csak tartotta erősen, nekifeszítve a hátát. Most már érzed, ugye? mert én is érzem. Bízisten érzem. Körülnézett, a madarat kereste. Szerette volna, ha vele maradt, hogy elbeszélgethessenek. De a madár nem volt sehol. Hát nem fölsebezte a kezemet ez a nagy hal, ahogy így hirtelen rántott egyet rajtam. Erre ügyelnem kellett volna. Nem fog már az eszem, úgy látszik. Nagyon nehezen fog. De talán úgy eshetett, hogy ezt a kis madarat néztem, és vele törődtem. Inkább a munkámra figyelek hát ezután, és meg kell majd ennem a tonhalat is, nehogy elhagyjon az erőm. Már csak itt volna velem a gyerek. Meg egy kis só is kellene. A zsinór sóját áttette a bal vállára, óvatosan letérdelt és megmosta a kezét az óceánban. Több mint egy percig így tartotta a kezét belelógatva a vízbe, nézte, hogy a kis vércsík, amit maga után húzott, hogyan oszlik szét, és érezte a víz egyenletes nyomását a kezén, ahogy a csónak haladt előre. Rossz helyen volt a vágás, a kezének azon a részén, amellyel fognia kellett. Tudta, hogy nagy szüksége lesz még a két kezére, mielőtt ezt a halászatot befejezi, s most, hogy még jóformán el sem kezdődött, nagyon bántotta a sebesülése. Na, mondta, hogy a keze megszáradt, most meg kell ennem a tonhalat. A csákjával elérem, és itt kényelmesen megeszegethetem. Letérdelt, a csákjával kipiszkálta a tonhalat a csónak farából, és odahúzta maga elé, ügyelve az orsóira. A zsinort megint a bal vállára vette, s a bal karjára támaszkodva, bal kezével fogóckodva, leszedte a tonhalat a csákja kampójáról, s a csákját visszatette a helyére. Féltérdével rátérdelt a halra, s a sötét vörös húsából hosszú csíkokat vágott ki, a feje tövétől a farkáig. Ék alakú szeleteket vágott, a hal gerincénél kezdte és belenyesett egészen odáig, ahol a gyomra kezdődik. Hat ilyen szeletet kivágott belőle, aztán kiteregette mind a hatot a csónakorrában, megtörölte a kését a nadrágjában, s felemelte a bonító maradványait a farkánál fogva, és belehajította a vízbe. Nem bírom megenni az egészet, mondta, s beleszúrta a kését az egyik szeletbe. Érezte a vállán a zsinór nem lankadó, erős, kemény feszülését, s a bal kezébe hirtelen görcsált. Ujjai szorosan ráfonódtak a nehéz kötérre. Bosszúsan nézte a kezét. Néféle kéz az ilyen. Görcsöt kap, amikor szükség volna rá. Csak görbül, görbül, mint a madár karma. Azzal sem érsz semmit. Gyerünk, edd csak meg. Ettől majd visszatér az erő a kezedbe. Nem a kezed tehet róla, hogy görcsöt kapott. Már sok-sok órája, hogy itt van velem ez a hal. De velem maradok, ha kell, akár örökké is. Együtt csak meg ezt a bonítót. Felemelte az egyik szeretet, a szájába vette, és lassan rágni kezdte. Nem volt rossz íző. Rágjuk csak meg jól. Hadd váljon vérré bennünk a leve. Jó volna hozzá egy kis citrom, vagy egy kis só. Ahogy érzed magad, kezem? Eszem még egy kicsit a kedvedért. A hosszú szeletnek, amelyet ketté vágott, most megette a másik felét is. Gondosan rágta sokáig, aztán kiköpte a bőrét. No, hogy vagy, kezem? Vagy még korán kérdem? Bekapott még egy egész szeletet, is rágni kezdte. Jó, erős, teli vérhal volt. Szerencsém volt, hogy nem delfint fogtam helyette. A delfinusa túl édes. Ez jóformán nem is édes, és mégis benne van az egész erő. Tulajdonképpen nem is érdemes mással törődni, csak a célszerűséggel. Jó volna egy kis só, és okosabb, ha megeszem az egészet, még ha nem is vagyok éhes, mert nem lehessen tudni, hogy amit meghagyok, az megszárad-e aztán a napon, vagy megrohad inkább. A nagy hal nyugton van, kitartóan úszik. Megeszem az egészet, akkor aztán elvetettem a gondját ennek is. Türelem, kezem, türelem! Miattad eszem ezt a halat? bár csak megetethetném a nagy halat is. Hiszen a testvérem, tehát meg kell őt ölnöm, és nem szabad elgyöngülnöm, hogy megbírjam ölni. Lassan, lelkiismeretesen mind megeszegette a hosszúkás szeleteket. Aztán kiegyenesedett, megtörülte a kezét a nadrágjában. Nya! Elereszteted a kötelet kezem, majd fél kézzel fogom őt addig, a jobb kezemmel tartom őt addig, amíg abban nem hagyod ezt a szamárságot. Bal lábával rálépett a nehéz kötélre, amit eddig a bal kezével fogott, s hátradült, beledült a hátának feszülő zsinórba. Isten segítségével elmúlhatna már a görcs a kezemből, mert nem tudom, hogy mi a szándéka a halnak. Nadrágjához dörzsölte a görcsösen összegörbült ujjait. Próbálta lazítani őket, de nem akarództak szétnyílni. Talán majd a napsütéstől fölengednek. Talán majd, ha megemésztettem ezt az erős, nyers tonhalat, talán akkor majd fölengednek. Ha szükségem lesz a két kezemre, akkor úgyis szétnyitom az ujjaimat, lesz, ami lesz. De most még nem akarom erőszakkal szétfeszegetni őket, fölösleges. Csak hadd engedjen fel a görcs magától. Nyíljanak csak szét az ujjaim a saját jó szántukból. Végtére is elég rosszul bántam velük az éjszaka, amikor ki kellett szabadítani és össze kellett kötözni a különböző zsinórokat. Végig pillantott a tengeren, és ráeszmélt, hogy milyen egyedül van. A mély, sötétlő vízben látta a szivárványos fényfoltokat, az előre feszülő zsinort, meg a szélcsönd furcsa, ringatózó hullámait. Arra gondolt, hogy némely ember mennyire fél kint a tengeren a kis csónakban, ha már nem látja a partot. De igazuk is van, ha váratlan viharok hónapjaiban mennek ki messzire. Most azonban a nagy orkánok hónapjaiban jártak, és ilyenkor, ha éppen nincs orkán, olyan szép idő van, mint soha máskor. Ha orkán fenyeget, már napokkal előbb lehet látni a jeleit az égen, persze csak kint a tengeren. A partról nem látják, mert nem tudják, hogy mit kell nézni, gondolta. A partról különben is biztosan megváltozik a felhők formája. De hát most nem lesz szélvihar, nem közeledik orkán. Felnézett az égre, a fehér gomoly felők úgy fonódtak össze, mint barátságos, fagylalt halmocskák, fölöttük pedig magasan fent, a fágyhol felhők áttetsző tollazata simult a kitárult szeptemberi égboltra. Gyönge kis bríza jön. Nekem szebb idő jár, mint neked, nagy hal. Mielőtt még észrevette volna, hogy a zsinór hajlása megváltozott a vízben, a jobb kezével kipróbálta a feszülését, hogy enyhülte kissé. Aztán megint beledült a kötélbe, s ahogy a merev bal kezét ütögetni kezdte a csípőjéhez szapora erélyes csapkodással, hirtelen meglátta, hogy a zsinór lassan emelkedik, lassan hajlik fölfelé. Feljön! Siess, kezem! Gyerünk! Siess! Légy szíves! A zsinór lassan, egyenletesen emelkedett. Aztán az óceán felszíne kipúposodott a csónak előtt. És a hal felbukkant. Jött, jött, emelkedett ki a tengerből, vége láthatatlanul. A két oldalán csurgott róla lefelé a víz. Csillogott a napfényben, a feje meg a háta sötét bíborvörös volt. A napsütésben látszottak a két oldalán a széles, halvány, levendula színű csíkok. Kardcsőre olyan nagy volt, mint egy baseball ütő, és hosszú, elvékonyodó formájú, mint a vívó tőröké. Teljes nagyságában kiemelkedett a vízből, aztán símán, mint a búvár visszabukott, és az öreg halász látta, hogy a halfarkának nagy kaszapengéje is elmerül, és a zsinór kezd leperegni az orsóról. Nagy hal, gondolta. Szép szerével kell megfékeznem. Ügyelnem kell, hogy meg ne tudja, milyen erős, sem azt, hogy mire lenne képes, ha neki iramodnék. Ha neki lennék, most neki turálnám magam Isten igazában, és addig száguldanék, amíg valami el nem szakad. De hát a halak, hála Istennek, nem olyan értelmesek, mint mi, akik megöljük őket. Nem, bár sokkal nemesebbek és sokkal hasznavehetőbbek nálunk. Az öreg halász már sok nagy halat látott életében. Látott nem egyet, amelyik 5 mázsánál is többet nyomott. Fogott is 2 ilyen nagy halat, de nem egyedül. Most egyedül volt. A part már rég nem látszott, s itt, messze kint a tengeren, hozzá volt kötözve a legnagyobb halhoz, amit életében látott. Olyan nagy halhoz, amilyenről még mesélni sem hallott. És a bal keze még mindig olyan merev volt, mint a saskesejű behúzott karma. De majd csak kiáll belőle a görcs, gondolta. Biztosan kiáll belőle a görcs, hogy segíthessen a jobb kezemnek. 3 vannak testvérek, a hal, a jobb kezem, meg a bal kezem. Ki kell, hogy álljon bele a görcs. Nem is méltó hozzá ez a dolog. A hal lassított. Megint a szokott ütemben úszott. Vajon miért vetette fel magát, tűnődött az öreg halász. Szinte azt hihetné az ember, hogy éppen csak meg akarta mutatni nekem, hogy mekkora nagy hal, azért vetette fel magát. Hát most már minden esetre tudom. Kényelmesen neki támaszkodott a faperemnek, tűrte nyugodtan a bajait, a hal pedig rendületlenül úszott, és a csónak csöndesen siklott előre a sötétlő vizeken. Keleti szél támadt egy kicsit fölborzolta a tengert, s mire dél lett, az öreg halász kezéből kiállt a görcs. Nem vagyok vallásos ember, de azért elmondok 10 mi atyánkot és 10 üdvözlégy Máriát, hogy kifoghassam ezt a halat, és ha sikerül, elzarándokolok a kobrai madonnához, ezt is megfogadom. Becsületemre mondom. Belefogott az imádságokba gépiesen. Olyan fáradt volt, hogy néha elakadt. Nem jutott eszébe az imák szövege, erre aztán hadarva mondta tovább, gépszerű gyorsasággal, hogy el ne akadhasson bennük. Az üdvözlégy könnyebb, mint a mi atyánk, gondolta magában. Üdvözlégy, Mária, marasztal teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, is áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most is halálunk órája rám. Aztán még hozzátette. Boldogságos Szűz, imádkozzál ennek a halnak a haláláért, még ha ilyen nagyszerű, csodálatos hal is. Mikor befejezte az imáit, sokkal jobban érezte magát, jól lehet a fájdalmai nem csökkentek, sőt, talán még fokozódtak is egy kicsit. Neki dűlt a csónak orrának, és gépiesen mozgatni kezdte a bal keze ujjait. A nap most már forrón tűzött le rá, noha a könnyű szél lassan-lassan erősödött. Legokosabb lesz, ha megint kivetem azt a kis horgot a csónak farában. Ha a hal rászánja még ezt az éjszakát is,

0: Pedig ez nem igazság. De meg akarom mutatni neki, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit tud elviselni az ember.
1: Azt mondtam a fiúnak, hogy én nem akármilyen öreg ember vagyok. Hát most eljött az ideje, hogy bebizonyítsam. Hogy ezt már ezerszer is bebizonyította, az most nem számított semmit. Újra be kell bizonyítania. Előről kell kezdenie minden alkalommal, és ami elmúlt, arra sosem gondolt többi, ha cselekednie kellett. Jó volna, ha aludna egyet. És ha én is alhatnám, és álmodhatnék az oroszlánokról. Miért van az, hogy csak az oroszlánok maradtak meg az emlékezetemben? Na, de ne töprengj, öreg, ne törd a fejed. Most csak támaszkodj neki szépen a deszkának, és ne gondolj semmire. Elég, ha a hal fárasztja magát. De minél kevesebbet fáraszt magad. Már délutánra járt az idő, és a csónak még mindig ugyanolyan lassú, egyenletes ütemben haladt. A keleti szél azonban most egy kicsit megnehezítette a vontatást. Az öreg halász szelíden hajózott a csöndes tengeren, és a hátára feszülő kötél fájdalmas szorítását is enyhének, könnyűnek érezte. Délután egyszer megint emelkedni kezdett a zsinór. De a hal csupán feljebb jött egy kicsit, és ott úszott tovább. A nap Santiago bal karját, bal vállát, meg a hátát sütötte. Szóval a hal északról keletre fordult, gondolta. Most, hogy már látta a halat, maga elé tudta képzelni, amit úszik ott lent a vízben, bíborvörös melső úszonyait kiterjesztve, mintha szárnya volna, s ahogy a nagy, merev farka szeldeli, hasítja a sötét tengert. A napsütés jó voltából, s mint úgy állandóan mozgatta az ujjait, a bal kezéből most már majdnem teljesen kiállt a görcs. Kezdett hát lassan egyre több munkát rábízni, s a hátizmait is megnyújtóztatta, hogy egy kicsit odébb táncoltassa a hátán a kötelet. Ha még mindig nem fáradtál el, te nagy hal, akkor igazán nem tudom, miféle fából faragtak. Santiago már nagyon fáradt volt, s tudta, hogy hamarosan leszáll az este, igyekezett hát másra gondolni. A nagy baseball ligákra gondolt, s tudta, hogy a New York-i Yankee csapat a detroiti Tigris ellen játszik. Vajon a nagy DiMaggio is kitartana annyi ideig ezzel a hallal, ameddig én ki fogok tartani? Egész biztos, hogy kitartana, már csak azért is, mert ő még fiatal és erős. Azon kívül az apja is halász volt. Mikor leszállt a nap, emlékezetébe idézte a régmúlt időket, hogy önbizalmat merítsen belőle, a Casablanca-i csapszéket, ahol azt a karlenyomósdit játszotta a Cienfuegosból való nagy behemót négerrel, a kikötő legerősebb emberével. Egy álló nap és egy álló éjszaka viaskodtak, neki könyökölve az asztalnak egymással szemben, szorosan összekulcsolt kézzel, felemelt karral, könyökükkel a kréta vonalon. Mindegyik a másik karját igyekezett lenyomni az asztallapjára. Fogadásokat kötöttek rájuk, jöttek-mentek az emberek a helyiségben a petróleum lámpák alatt, s Santiago nézte a néger karját, a néger kezét, néztek szembe egymással. Az első 8 óra után 4 óránként váltották a döntőbírákat, hogy a leváltottak alhassanak. Kiserkent a vér a körmük alól, az ő kezén is, meg a néger kezén is. Farkas szemet néztek egymással. Nézték a másik karját. Az esélyek folyton váltakoztak egész éjszaka. A néger trummal itatták, cigarettára gyújtottak neki. A néger aztán a rumozás után ember fölötti erőfeszítésbe fogott, és az öreg halászt, aki akkor még nem volt öreg halász, hanem Santiago a bajnok, egyszer sikerült majdnem 3 ujnyival lenyomnia. Santiago azonban újra visszanyomta a kezét a holtpontra. Most már biztosra vette, hogy legyőzi a négert, aki egyébként pompás fickó volt és nagyszerű atléta. Virradóra aztán, amikor a fogadók már azt akarták, hogy mondják ki a döntetlent, s a bíró rázta a fejét, Santiago összeszedte minden erejét, és addig nyomta lefelé a néger kezét, amíg le nem szorította egészen az asztallapjára. Utána még néhányszor kiállt ezzel-azzal, de azután abba hagyta. Meg volt róla győződve, hogy úgyis mindenkit megverne, bárki emberfiát, ha nagyon akarná. És az volt a véleménye, hogy a halászat szempontjából nem tesz jót a jobb karjának ez a sok erőltetés. Próbaképpen gyakorolni kezdte a dolgot.

0: a bal kezével. A bal keze azonban világ életében hűtlenül cserben hagyta. Sosem volt hajlandó elvégezni a rábízott feladatot, úgyhogy Santiago nem is bízott benne.
1: A nap majd most jól kiszívja belőle a nyavaját. Nem görcsösödik meg nekem még egyszer, ha csak nagyon hidegre nem fordul az éjszaka. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez a mai éjszaka.
0: Egy repülőgép szállt el a feje fölött útban Miami felé, és az öreg nézte, ahogy a gép árnyéka felijesztette a repülőhalak rajait.
1: Ahol ennyi sok repülőhal van, itt delfinnek is kell lennie.
0: Hátradőlt, a hátával meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, engedde már valamicskét a nagyhal. De nem engedett. A zsinór kőkemény maradt, és vízcseppeket gyöngyözött magából, ami azt jelentette, hogy a következő pillanatban esetleg már megpattan. A csónak csöndesen haladt előre. Santiago nézte a repülőgépet, ami csak el nem tűnt a szeme elől. Éppen mielőtt besötétedett volna, ahogy elhaladtak egy nagy Sargasso moszat sziget mellett, amely úgy apaddagadt, úgy ringott rengett a békés vizen, mintha az óceán szerelmeskednék valakivel egy sárga paplan alatt, a kishorgára ráakadt egy delfin. Akkor látta csak meg, amikor a delfin feldobta magát a vízből, színarany csillogáson a hanyatló nap utolsó sugaraiban, szilajon hajladozva, csapkodva, ficánkolva a levegőben. Újra meg újra felugrott, ismételgette félelmének légtornász mutatványait. Az öreg halász pedig visszaügyeskedte magát a csónak farába, lekuporodott, jobb kezével és a jobb karján tartotta a nagy kötelet, s a bal kezével kezdte behúzni a delfint. Mesztelen bal talpával mindig rálépett a behúzott zsinór darabra. Mikor a delfin a csónak farához ért, és ott vergődött, ficánkolt, dobálta magát kétségbe esetten egyik oldaláról a másikra, az öreg kihajolt a csónakból és beemelte a hajó farába. A delfin szaporán tátogott, harabdálta a horgot, s a fejével, farkával, hosszú lapos testével döngölte a csónak fenekét, amíg Santiago rá nem csapott bunkós botjával a fejére.

A delfin megborzongott, és mozdulatlanul elnyúlt. Az öreg halász kiszedte belőle a horgot, egy másik szardíniát akasztott rá a horogra, és újból kivetette. Aztán lassan visszaküzdötte magát a csónak orrába, megmosta a bal kezét, beletörölte a nadrágjába. Áttette a nehéz zsinort jobb kezéből a bal kezébe, aztán megmosta a jobb kezét is a tengerben, s közben nézte a lebukó napot, ahogy alámerült az óceánban. Nézte a nagy zsinort, amint lefut a vízbe. Összekötözöm a két evezőt a csónak farában, ez majd lelassítja őt éjszakára. Ezt az éjszakát még bírja vígan, de én is bírom. Okosabb lesz egy kicsit később kibelezni a delfint, hogy megmaradjon a vére. Majd később megcsinálom ezt is, és egyúttal az evezőket is összekötözöm féknek. Megszárogatta a kezét a levegőben, aztán megmarkolta a zsinort, kényelembe helyezkedett, amennyire csak lehetett, hátrahúzatta magát a csónak orrába, amíg neki nem tudott támaszkodni a faperemnek úgy, hogy a csónak átvette tőle a teher felét, vagy talán még többet is. Beletanulok lassacskán, legalábbis ebbe a részébe beletanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagy hal, sok táplálékra van szüksége. Én megettem az egész bonítót, holnap megeszem a delfint. Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogat. Közben beesteledett, mert szeptemberben már gyorsan sötétedik napszállat után. Nekidült a csónak orrának, a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már feljöttek az első csillagok. Nem sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölötte az égen az ő távoli jó barátai. Ez a hal is jó barátom. Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem láttam. Ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. Mi volna, ha az embernek naponta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? A hold elszökik, elbújdosik. De képzeljük csak el, mi volna, ha az embernek minden nap azzal kellene vesződnie, hogy megölje a napot? Igazán szerencsénk van. Aztán sajnálni kezdte a nagy halat, hogy nincs mit ennie. De akármennyire is sajnálta, egy pillanatra sem ingott meg az elhatározásában, hogy megöli. Hány ember lakik majd jól belőle? Vajon megérdemlik, hogy ehessenek belőle? Dehogy érdemlik meg. Dehogy érdemlik. Pihent vagy két órát, legalábbis ő ennyi időnek becsülte. A hold már későn kelt, úgyhogy semmiből sem tudta megítélni, hogy mennyi idő telt el. De a pihenése sem volt igazi pihenés, csak viszonylagos. A hal súlya még mindig a vállát nyomta, de a bal kezét feltette a csónak peremére, és az ellenállást, a hal féken tartását egyre jobban rábízta magára a csónakra. Milyen könnyű volna, ha egyszerűen megkötném a zsinort. Csak hogy akkor akármilyen apró kis rántással eltéphetné. A testemmel kell kipárnáznom a kötél feszülését, és szakadatlanul készenlétben kell lennem, hogy utána engedhessek a zsinórból két kézzel. Az ám, egy szikrát sem aludtál, öreg. Elmúlt egy fél nap meg egy éjszaka, aztán most még egy nap is nem aludtál semmit. Ki kell fundálnod a módját, hogy alhassál egy kicsit, amíg nyugton van és egyenletesen halad. Ha nem alszol, akkor könnyen zavarossá válhatik a fejed. Elég tiszta még a fejem. Nagyon is tiszta. Olyan tiszta, mint a csillagok fénye, akik a testvéreim. Azért mégis aludnom kell egy kicsit. Ők is alszanak, a csillagok meg a nap és a hold is alszik. Sőt, néha még az óceán is alszik bizonyos napokon, amikor megszűnik az áramlat is. Egészen síma a víztükre. De ne feledkezzünk majd meg az alvásról. Rá kell szánnom magam, és ki kell eszelnem valamiféle egyszerű és biztos módszert a zsinórokkal. Most pedig gyerünk hátra, és intézzük el a delfint.
Ha aludnom is kell, akkor nagyon veszedelmes odakötni az evezőket nehezéknek. Kibírnám alvás nélkül, de az is nagyon kockázatos volna. Elindult visszafelé a csónak farában négy kézláb, gondosan ügyelve, hogy meg ne rántsa a halat. Bal kezével leszorította a vállára a kötelet, és a jobb kezével kihúzta a kését a tokjából. A csillagok már fényesen ragyogtak, úgyhogy tisztán látta a delfint. Beledöfte a kést a fejébe, és kihúzta az ülés alól. Fél lábával rálépett, aztán gyorsan felhasította a farka aljától az alsó állkapcsáig. Letette a kést, jobb kezével kibelezte a delfint, kitisztogatta alaposan. Két repülő hal volt benne. Mind a kettő friss volt és kemény. Lerakta őket egymás mellé, a belet pedig behajította a tengerbe. A delfin hideg volt, és a csillagfénynél most beteges, szürkés-fehér színűnek látszott. Az öreg halász rátette lábát a delfin fejére, és lenyúzta az egyik oldalát. Aztán megfordította és lenyúzta a másik oldalát, majd mind a két feléről levágta a húst a fejétől a farkáig. A maradékot kidobta a csónakból, és utána nézett, hogy örvénylik-e valahol a víz. De csak a csontok lassú elmerülése fénylett a vízben. Megfordult, a kését visszadugta a tokjába. Na, essünk túl a delfin evésen, aztán pihenjünk, és próbáljunk aludni egy kicsit. Az egyre hűvösödő éjszakában a csillagok alatt nekifogott a delfinnek, és meg is ette az egyik szelet felét, meg az egyik repülőhalat. Milyen felséges étel a delfin, rendesen megsütve, és milyen nyomorúságos így nyersen. Soha többé nem ülök csónakba só vagy citrom nélkül. Ha lett volna egy kis eszem, vizet fröcskölök a csónak orrába egész nap. Szépen rászáradt volna, és most összevakarhatnék magamnak egy kis sót. Az ugyan, hogy a delfin csak este felé fogta, majdnem alkonyatkor. Mégis hiba volt, gondolnom kellett volna rá előre. De egész jól elrágtam, és nem is émelygek tőle. Kelet felől kezdett beborulni az ég, és az ismerős csillagok egymás után kialudtak. Most olyan volt, mintha nagy felhők meredek hegyszorosába írt volna, és a szél is elállt. 3-4 nap múlva itt a rossz idő. De ma éjszaka még nem, se holnap. Na, helyezkedj el, öreg, és próbálj egy kicsit aludni, amíg a hal nyugtomban is egyenletesen húz. Jobb kezében szorosan fogta a kötelet, aztán felhúzta a combját a jobb kezéhez, és teljes súlyával ránehezedett a csónak padlatára. A zsinort egy kicsit lejjebb tolta a vállán, és a bal kezét nekifeszítette. Jobb kézzel bírom tartani, ha a ballal kifeszítem. Ha álmomban elerenyedne a jobb kezem, a bal majd fölébreszt, amikor a zsinór kiszabadul és csúszni kezd. Szegény jobb kezem, neki rossz sora van. De hát ő már megszokta a gyötrelmeket. Ha csak egy fél órát is tudok aludni, vagy akár csak 20 percet, az is jó. Összehúzockodva ráfeküdt a kötélre, az egész test csújába rányomta magát a jobb kezére, és már aludt is. Nem oroszlánokról álmodott, hanem az oroszlánok helyett egy nagy csapat delfinről, amelyek 8-10 mérföld hosszú rajban úsztak, és éppen a párzási idejük volt. Nagyokat ugrottak a levegőbe, és ugyanoda estek vissza a parti vízben, ahonnét felugrottak. Később azt álmodta, hogy a kunyhójában alszik a faluban, és északi szél fúj, és nagyon fázik, és a jobb karja egészen elzsibbadt, mert a vánkos helyett a jobb karjára tette a fejét. Aztán álmodni kezdett a hosszú, sárga parti fövenyről, és látta, ahogy a korai szürkületben lejött a partra az első oroszlán, és jöttek utána a többiek is mind, ő pedig a hajóról nézte, amely ott horgonzott a könnyű esti ellenszélben, állát a hajór peremének támasztotta, és várta, hogy jön még több oroszlán, és nagyon jól érezte magát. A hold közben már rég feljött, de Santiago csak aludt tovább. A hal kitartóan húzta a csónakot, és hajóztak lassan a felhők alá egy nagy felhő alagútba.
riad fel, hogy a jobb keze egy nagyot rándul. Az ökle az arcához verődik, és a zsinór fut kifelé a kezéből, égeti horzsolja a tenyerét. A bal kezével hamarjában tehetetlen volt. A jobbal azonban teljes erejéből fékezni kezdte a zsinort, amely sebesen pergett lefelé. Végül aztán sikerült megtalálni a bal kezével a zsinort, s beledült, úgyhogy most a hátát és a bal tenyerét égette, dörzsölte. Most a bal keze tartotta az egész súlyt. Fájt is nagyon, vágta a kötél. Hátrafordult, megnézte az orsókat. Simán pergett le róluk a zsinór. Ebben a pillanatban a hal feldobta magát a levegőbe. Nagyot csobbant a tenger, aztán egy még nagyobb csattanással visszaesett a vízbe. Aztán újra feldobta magát, újra meg újra, s a csónak nagy sebességgel haladt előre, noha a zsinór még egyre futott lefelé, és az öreg halász teljes erejéből fékezte. Addig feszítette mindig, amíg kénytelen nem volt utána engedni, hogy meg ne pattanjon. Arcra bukva hasalt szorosan a csónak orrában, az arca belenyugodott a felmetélt delfin szeretekbe, és moccani sem bírt. Erre vártunk mostanáig. Nézzünk hát szembe vele. Dolgoztassuk meg a zsinórért. Dolgoztassuk csak meg érte. Látni nem látta a hal szökelléseit, csak hallotta a víz csobbanásait és a nagy locsanásokat, ahogy mindig visszazuhant. A sebesen sikló zsinór nagyon vágta a kezét, de hát tudta előre, hogy ez következik majd. Igyekezett a tenyere kérges részével fogni a zsinórt, s ügyelt, hogy ne csúszson be egészen a markába, se az ujjait ne horzsolja nagyon. Ha itt volna a fiú, meglocsolhatná az orsókat. Az ám, ha itt volna a gyerek. A zsinór futott lefelé, fogyott, egyre fogyott, de most már kezdett lassulni, s az öreg jól megdolgoztatta a halat minden újnyi zsinórért. Aztán felemelte a fejét a deszkáról és a felvagdalt delfinből, amit az arcával egészen szétnyomott. Feltérdelt, majd lassan feltápászkodott, talpra állt. A zsinort még mindig engedte, de egyre lassabban és lassabban. Santiago hátrált az orsók felé, hogy a lábával megtapogassa a tekercseket, amelyeket a sötétben nem látott. Még bőven volt zsinór az orsókon, a hal pedig most már vonszolhatja a vízben a sok lepergett új zsinort is. Bizony, azon felül legalább 10-15-ször feldobta magát, úgyhogy a gerince mentén mind megteltek levegővel a hólyagjai, és most már nem tud leúszni mélyre, ha meg akar halni, nem tud leúszni olyan mélyre, hogy fel ne tudjam hozni. Nem sokára körözni kezd majd, és akkor neki kell gyűrköznem. Az öreg halász most a bal kezével és a vállával tartotta a zsinort. Legugolt, és vizet merített a jobb tenyerébe, hogy lemossa az arcáról a ráragadt delfinszafatokat. Attól félt, hogy émeg is fogja el, hányni fog és elgyengül tőle. Megtisztogatta az arcát, megmosta a vízben a jobb kezét, aztán csak lógatta tovább a sós tengervízbe a csónak oldalánál, és közben figyelte a hajnal első derengését, ami megelőzi a napkeltét. Amikor úgy gondolta, hogy most már elég sokáig lógatta a kezét a tengerbe, kihúzta a vízből és megnézte. Tűrhető. S ha fáj, hát annyi baj legyen, azzal nem törődik az ember. Óvatosan megfogta a kötelet, úgy, hogy lehetőleg ne érjen sehol a frissebb helyekhez. Aztán testsúlyát úgy igazította, hogy a csónak másik oldalánál most a bal kezét lógathassa bele a vízbe. Harmadszor kelt fel a nap, mióta tengerre szállt. Éppen harmadszor kelt fel, amikor a hal elkezdett körözni. A zsinór rejtésén még nem látta, hogy a hal már körözik. Ehhez még korán volt. Csak annyit érzett, hogy a zsinór feszülése alig észrevehetően enyhült, s a jobb kezével óvatosan húzni kezdte. A zsinór megfeszült, ahogy szokott. De amikor olyan szorosra vált, hogy már majdnem megpattant, egyszerre csak megindult fölfelé. Santiago kibújt alóla a vállával, és lassan, óvatosan, egyenletesen húzni kezdte. Mind a két kezével dolgozott, ide-oda lendülve, és igyekezett minél jobban felhasználni a húzásra a testét és a két lábát is, beleadta az egész testsúlyát a lendületbe. A vállával és a két öreg lábán hintázott ide-oda, úgy húzta a zsinort. Aztán megakadt a zsinór, nem jött tovább, s az öreg tartotta, amíg vízcsöppecskék nem préselődtek ki belőle a napfényben.
Ekkor megindult visszafelé, és az öreg halász letérdelt, s hagyta, hogy valamennyire visszacsúszon a sötétlő vízbe. A kör túlsó oldalán jár most. Fognom kell, amennyire csak bírom. Ha mindig beljebb húzom, egyre szűkülnek majd a körei. Egy óra múlva talán már fel is bukkan. Előbb ki kell választanom, aztán meg kell majd ölnöm. De a hal még 2 órával később is nyugodtan körözött, az öreg halász pedig csupa veríték volt és el volt csigázva kegyetlenül. Azonban a hal már sokkal rövidebb köröket írt le, és a zsinór ferdüléséből látszott, hogy egyre feljebb jött, egyre közelebb úszott a felszínhez. Santiagónak 1 órán keresztül fekete foltok táncoltak a szeme előtt, és a sós veríték csípte a szemét, csípte a horzsolásokat a szeme fölött meg a homlokán. A fekete foltoktól nem ijedt meg. Ez természetes tünet volt, ha az ember ilyen erővel húzza a kötelet. 2-szer azonban az történt vele, hogy szédülni kezdett, és rosszul étfogta el, és ez már inkább aggasztotta. Nem pusztulhatok el! Nem szabad csődöt mondanom, amikor egy ilyen halam van. Istenem, segíts, hogy kibírjam, ha már egyszer ilyen szépen haladunk vele. Elmondok majd 100 miatyánkot és 100 üdvözlégyet. De most nem tudom elmondani. Hirtelen egy éles ütődést és a rándulást érzett a 2 kezében tartott zsinóron. Kemény, koppanó, nehéz ütés volt. Az olmo csapkodja a kardjával. Ennek is meg kell lennie. Ez elkerülhetetlen. Csak attól félek, hogy ettől esetleg megint feldobja majd magát. Pedig azt szeretném, ha most szépen tovább körözne. Az előbb kellett, hogy feldobja magát, a levegő miatt. De most már minden újabb ugrás csak tágíthat a horog helyén, és akkor könnyen elszabadulhat a horogról. A hal még néhányszor rácsapott az ólomra, s valahányszor rándított egyet a fejével, az öreg halász utána engedett neki egy kicsit a zsinórból. Nem akarom, hogy jobban fájjon neki. Ami nekem fáj, az nem fontos. Én tudok uralkodni magamon, de őt megvadíthatja a fájdalma. Egy kis idő múlva aztán a hal abba hagyta az ólom csapdosását, és újra körözni kezdett lassan. Santiago most már egyre több zsinort tudott behúzni. De megint rosszul létfogta el. Bal kezével vizet merített a tengerből, és a homlokára locsolta. Aztán a fejét is jól meglocsolta, és dörzsölgetni kezdte a tarkóját. Nincs görcsön. Nem sokára feljön a hal. Ezt még kibírom. Ki kell bírnom. Kár is beszélni róla. Lekitérdelt a csónak orrának, és egy percre megint a hátára vette a kötelet. Pihenek addig, amíg megteszi a kör túlsó felét, és amikor majd visszakanyarodik, akkor újra felállok és neki gyürkőzöm. Nagy kísértés fogta el, hogy tovább pihenjen a csónak orrában, és hagyja alatt egy kört megtenni magában, anélkül, hogy rövidebbre húzná a zsinort. Amikor azonban érezte a zsinór lazulásán, hogy a hal megfordult és a csónak felé úszik, mégis feltápászkodott és nekifogott az ide-oda lengő, hintázgató kötélhúzásnak, és be is vonta mind a zsinort, amennyit csak lehetett. Ilyen fáradt, még soha életemben nem voltam. Megindult a passzán szél is. De hát ez jó lesz majd arra, hogy hazavigyen bennünket. A passzán szél nagyon kell. Csak dolgozzál, te nagy hal. Megfoglak 1-2-re. A tenger elég hullámos lett. De ez a szél jó időt jelentett, és különben is szüksége volt rá, hogy hazavigye majd őket. A 3. forduló után pillantotta meg a halat. Először csak a sötét árnyékát látta elúszni a csónak alatt, és ez olyan sokáig tartott, hogy el sem akarta hinni. Nem lett ilyen hosszú. Nem lehet ilyen nagy. De hát a hal ilyen nagy volt csak ugyan, és amikor ennek a körnek a végén feljött a felszínre, 30 yardnyira sem volt a csónaktól, és Santiago látta a farkát kibukkanni a vízből. Nagyobb volt a farka, mint egy jó nagy kasza, és a sötétkék víz fölött egészen halvány levendula színben csillogott. Gerebjézte a vizet maga mögött. A hal közvetlenül a felszín alatt úszott, úgyhogy az öreg halász jól látta az óriási testét, meg a bíborvörös csíkjait, amelyek körül övezték. A hátuszonya le volt csapva, hatalmas melső uszonyait viszont szélesre tárta.
a hal szemét is látta az öreg halász ebben a fordulóban, meg a két szürke gályahalat, amelyek körülötte úszkáltak. Hol hozzátapadtak, hol eliramodtak megint, hol kényelmesen úsztak az árnyékában. 3-4 araszos volt mind a kettő, s a gyorsan úsztak, úgy suhogtatták, kígyóztatták az egész testüket, mint az angolna. Az öreg halászról csurgott a veríték, de nem csak a napsütéstől. A hal higgadtan, nyugodtan fordult mindig egyet-egyet, és az öreg ilyenkor egyre beljebb húzta a zsinort, és biztosra vette, hogy két újabb forduló után alkalma adódik majd rá, hogy beledöfi a szigonyát. De közelről kell elérnem, egészen közelről, minél közelebbről, a szívét kell eltalálnom. A következő fordulónál a hal háta már kim volt a vízből, csak egy kicsit még messze úszott a csónaktól. Az utána következő fordulónál még mindig messze volt, noha a háta már jobban kiállt a vízből, és az öreg halász biztosra vette, hogy maga mellé tudja húzni, amíg egy kicsit rövidebbre fogja a zsinort. Tarts meg lábam, ne hagyj el fejem, ne hagyj el, még sosem hagytál el, most ide húzom. Hallod-e te nagy hal, úgyis meg kell halnod, hát engem is meg akarsz ölni. Így semmire sem megyünk. Most kell ide húznom a csónak mellé. Már nem sok fordulót bírok. Már nem sokáig bírom. Dehogy is nem. Bírod te örökké. Megölsz te hal. De hát jogod van hozzá. Még soha életemben nem láttam nálad szebb, nálad nagyobb, nálad nyugodalmasabb, nálad nemesebb jószágot, testvérem. Gyere, ölj meg! Bánom is én, hogy melyikünk öli meg a másikat. Mind a kétszer közel volt ahhoz, hogy összeessen. Nem értem. De hát még egyszer megpróbálom azért. Keservesen neki gyűrközött. Összeszedte a maradék erejét, a rég elszállt büszkeségét. Mindent latba vetve a halátus haját vívó nagy hal ellen, és sikerült odahúznia a csónak mellé. Oldalvást fordulva ott úszott mellette csöndesen a hal. Kardcsőre szinte súrolta a csónak falát. Aztán nekiindult, hogy elússzon mellőle, hosszú, vastag, széles testével, ezüstösen, bíborvörös csíkjaival, vége láthatatlanul a nagy vízben. Az öreg halász ledobta a zsinort és rálépett, felemelte a szigonyt, amilyen magasra csak tudta, s lesújtott vele teljes erejéből. Belevágta a hal oldalába, közvetlenül a nagy melluszonya alatt, amely előre állt a levegőbe, magasan, az emberi melmagasságában. Érezte, ahogy a vas beledöfődik a halba, és ránehezedett, beljebb nyomta, aztán egész test súlyával még egyet lökött rajta. A halálra sebzett hal most megmozdult, felélénkült, kiemelkedett a vízből magasra, teljes hosszában és szélességében, teljes hatalmasságában és szépségében megmutatta magát. Aztán visszazuhant a tengerbe akkora locsanással, hogy végigöntözte az öreg halászt meg az egész csónakot. Az öreg halász szédült, émeigett, rosszul étkörnyékezte és alig látott. De azért behúzta a szigony kötelét. Lassan csúsztatta hát a nyirkos, sebes két kezén, s ahogy a látása kitisztult, látta, hogy a hal a hátára fordult, ezüstös hasát mutatja az ég felé. A szigonyszára ferdén állt ki a hal vállából, a szívéből csorgó vér pedig vörösre festette körös körül a tengert. Most meg kell csinálnom a hurkokat, és a kötéllel a csónak oldalához kell kötöznöm. Még ha ketten lennénk is, és elárasztanánk vízzel a csónakot, hogy rá tudjuk emelni, és aztán kimernénk belőle a vizet, ez a kis csónak akkor sem bírná. Elő kell készítenem mindent. Aztán ide kell húznom, és jól a csónakhoz kell kötöznöm őt. Aztán fel kell állítanom az árbócot, és kifeszítenem a vitorlát, hogy hazahajózzunk. Ivott egy kis kortyot az üvegből. Felnézett az égre, aztán ránézett a halra, a marlinjára. Gondosan megnézte a nap állását. Nem sokkal múlt dél.
a passzát szél pedig erősödik. A zsinórok most nem fontosak. A fiúval együtt majd szétbogozzuk őket, ha otthon leszünk. Na gyere, te nagy hal! A hal azonban nem jött. Csak egy helyben himbálódzott a vizen, és az öreg halász odahúzta magát csónakostul a halhoz. Amikor egy vonalba került vele, s a hal feje a csónak orránál volt, nem akart hinni a szemének. Nem akarta elhinni, hogy csak ugyan ekkora nagy hal. De aztán lehordotta a szigony kötelét a kampóról, áthúzta a hal kopoltyúján, ki a száján, rácsavarta egyszer a kard csőrére, majd átfűzte a másik kopoltyúján, még egyszer rácsavarintotta a csőrére, összecsomózta a dupla kötelet, és odaerősítette a csónak kampójához. Azután elvágta a kötelet, és hátrament, hogy hurkot kössön a hal farkára. A hal eredeti ezüstös bíborvörös színe most ezüstre változott, s a csíkjai ugyanolyan halvány ibolya színűek voltak, mint a farka. Akkora ez a hal, hogy biztosan megvan, vagy 7,5 mázsa. Talán még annál is több. A fontját 30 centjével számítjuk, és ha csak a kétharmada marad is meg tiszta súlynak, mennyit tudok vele keresni? Ehhez már ceruza kellene. Ennyire azért nem tiszta a fejem, hogy ezt kiszámítsam. De ma azt hiszem, a nagy DiMaggio is büszke volna rám. Oda kötözte a halat a csónak farához, orrához és a középső üléséhez. Olyan nagy volt, hogy úgy festett, mintha a csónakot kötötte volna oda egy sokkal nagyobb csónakhoz. Levágott egy darabot a zsinórból, és felkötötte vele a hal alsó állkapcsát a kard csőréhez, hogy ki ne nyíljon a szája útközben, és minél zavartalanabbul vitorlázhassanak hazafelé. Aztán felállította az árbócot, a vitorlarúddal és a csákjával felszerelte a foltozott vitorlát. A vitorla rögtön dagadni kezdett, és a csónak megindult. Santiago félig hanyatt dőlt a csónak farában, így hajóztak délnyugat felé. Nem volt szükség iránytűre, anélkül is tudta, hogy merre van délnyugat. Elég volt érezni a passzát szél irányát és a vitorla feszülését. Legokosabb lesz, ha kivetek egy kis zsinóron egy merítőhálót, és megpróbálok fogni magamnak valami ennivalót, és a szomjamat elverni valami nedvességgel. De nem talált merítőhálót, a szardíniái pedig már megromlottak. Így hát a csákjával odahúzott magának egy kitépet csomót a sárga golfmuszatból, ahogy elhaladtak mellette, s az apró kis tengeri rákokat kirázta belőle a csónak fenekére. Több mint egy tucatot szedett így össze, úgy ficánkoltak és ugrándoztak a deszkán, mint a szöcskék. Az öreg halász a hüvelyk ujjával és a mutató ujjával lecsippentette a fejüket, s eszegetni kezdte őket, kiköpdösve a páncéljukat meg a farkukat. Nagyon parányiak voltak, de tudta, hogy táplálóak, és az ízük is jó volt. Még 2 italra való vize volt a palackban, s amikor megette a rákokat, az egyik adag víz felét kiitta rá. A csónak szépen haladt, ha tekintetbe vesszük a nehézségeit, s az öreg Santiago a hóna alá szorított kormányrúddal kormányzott. Látta a nagy halat, és csak rá kellett néznie a kezére, vagy oda kellett nyomnia a hátát a csónak fájához, hogy arról is megbizonyosodjék, mindez valóban megtörtént, és nem álom. A keze hamar gyógyul az embernek. Jól kimostam a sebeket. A sós víz majd meggyógyítja. A golfáramlat sötét víz a legjobb gyógyszer, ami csak kapható. Most már nincs egyéb dolgom, csak arra kell ügyelnem, hogy tiszta maradjon a fejem. Vajon ő visz engem hazafelé, vagy én viszem őt? Hát csak vigyen ő engem, ha ahhoz van kedve. Én csak a csala fintaság árán vagyok külön nála. Ő soha nem akart nekem ártani. Az öreg halász áztatgatta a kezét a sós vízben, és iparkodott ügyelni rá, hogy ne zavarodjanak össze a gondolatai. A
Az égen magasan úsztak a gomoly felhők, és elég fátyol felhő is látszott fölöttük, amiből az öreg halász tudhatta, hogy a szél nem áll el reggelig. Minduntalan a hal felé pillantott. Meg akar győződni róla, hogy valóság. Egy óra múlva érte utol őket az első cápa. A cápa nem véletlenül akadt rájuk. A mély vízből jött fel, amikor a sötét vértócsa leülepedett, és szétoszlott a tenger felekén egy mérföld mélységben. Olyan sebesen jött fel, és annyira elővigyázatosság nélkül, hogy egyszerre csak kibukkant a kék vízből a napsütésre. Aztán visszamerült a tengerbe, szimatot fogott és úszni kezdett abba az irányba, amerre a csónak és a hal elvitorlázott. Néha-néha elvesztette a nyomot, de mindig újra rátalált, vagy csak vaktában, de sebesen, erélyesen úszott a csónak irányába. Amikor az öreg halász meglátta messziről, tisztában volt vele, hogy ez a cápa nem fél semmitől a világon, és pontosan azt fogja tenni, amihez kedve van. Előszedte át a szigonyát, megkötötte a kötelet, s közben figyelte a cápa közeledését. Nem bírom megakadályozni, hogy belemarjon, de talán oda tudok vágni neki egyet. Rossz napod lesz, inkább ne is szült volna az anyád. A cápa sebesen közeledett a csónak farához, és amikor rácsapott a halra, az öreg halász látta a kitátott száját, a két furcsa szemét, hallotta a fogainak csattanását, ahogy közvetlenül a hal farka fölött beleharapott a húsba. A cápa feje kiállt a vízből, a háta is felbukkant. A nagy hal bőre is húsa recsegett a foga alatt, amikor az öreg halász lesújtott a szigonnyal a cápa fejére, arra a pontra, ahol a két szemét összekötő vonal keresztezi az orrának egyenesen hátrafelé meghosszabbított vonalát. Persze ezek a vonalak nem léteztek, csak a cápa nagy hupikék feje létezett, a két nagy szeme, meg a csattogó, támadó, mindent felfaló állkapcsai. Az agyvereje azonban ott volt, azon a ponton, s az öreg halász eltalálta. A cápa átfordult a másik oldalára, tekeredett egyet maga körül. Az öreg halász látta, hogy a szemében kialudt az élet, aztán még egyet perült a tengelye körül, duplán is magára hunkolva a kötelet. Az öreg halász tudta, hogy megdöglött. A cápa azonban nem akarta tudomásul venni a dolgot. A hátán fekve, fogait csattogtatva, vadul csapkodni kezdte a vizet a farkával, és megindult, mint egy motorcsónak. A víz fehér tajtékot vetett, ahol a farkával korbácsolta. Testének háromnegyed része kiemelkedett belőle, és a kötél megfeszült, végig remegett, és hirtelen elszakadt. A cápa egy darabig csöndesen lebegett a víz színén, és az öreg halász nézte. Aztán nagyon lassan süllyedni kezdett. Kiharapott belőle vagy 40 fontot. Elvitte a szigonyomat is és az összes kötelet. És a halam most megint vérzik. Jönnek majd rá a többiek. De megöltem a cápát, amelyik belemarta a halamba. Túl szép volna, ha kitartott volna a szerencsém. Most már inkább azt kívánom, bár csak álom lett volna az egész, ne fogtam volna soha ezt a nagy halat. Feküdnék inkább otthon az újságpapírokkal bélelt ágyamon, egymagamban. De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni. Sajnálom, hogy megöltem ezt a halat. Ami most következik, az nem lesz mulatság. És ráadásul a szigonyom is oda veszett. Ne töprengj, öreg! Vitorlász tovább hazafelé, és nézz szembe a dolgokkal, ha rákerül a sor. Tehát gondolkoznom kell. Mert nem maradt egyebem csak a gondolkozás. A gondolkozás, meg a baseball. Vajon mit szólt volna hozzá a nagy DiMaggio, ahogy eltaláltam az agyvelejét, ha? Mert semmiség az egész, akárki eltalálta volna. Vidámabb dolgokon törd a fejed, öreg. Hazafelé vitorlázol, percről percre közelebb kerülsz a szigethez. 40 fonttal könnyebbek lettetek, azzal is gyorsabban haladsz. Nagyon jól tudta, hogy nagyjából mi történhetik majd, mihelyt az áramat túlsó szélére érnek. De egyelőre semmit sem tehetett.
Dehogy nem. Már is tehettek valamit. Rákötözhettem a késemet az egyik evező lapátjára. Rá is kötözte, hón alá szorítva a kormányrodat és a talpával lefogva a vitorla kötelét. Na, ugye, öregnek még mindig öreg vagyok, de most már legalább van fegyverem. A szél megint erőre kapott, sebesen vitte őket a vitorlájuk. A halnak csak az előső felét nézte, és feltámadt benne egy kicsit a reménykedés. Szamárság feladni a reményt. Azon kívül bűn is, azt hiszem. Most ne törd a fejed azon, hogy mi a bűn. Elég gondok bajod van bűn nélkül is. Különben sem értesz hozzá. Nem értek hozzá. Nem tudom, mi a bűn, és abban sem vagyok biztos, hogy hiszek-e benne egyáltalán. Lehet, hogy bűn volt megölni ezt a halat. Még ha azért öltem is meg, hogy eltartsam magam, és ennivalót szerezzek egy csomó embernek, még akkor is bűn volt szerintem. De hát minden bűn. Minden a világon. Nem csak azért öltem meg a halat, hogy kenyerem legyen, és hogy eladja veleségnek. A dicsőségért öltem meg, és azért, mert halász vagyok. De szerettem, amíg élt, és azután is szerettem. Ha szeretjük, akkor nem bűn megölni, vagy csak annál nagyobb bűn. De különben is. Valami módon minden megöl. A halászat például, amennyire eltart és kenyeret ad nekem, annyira meg is áll. A fiú, az semennyire sem áll meg. Nem szabad becsapnom magamat. Kihajolt a csónakból és kiszedett egy darabot a hal húsából, ahol a cápa belemart. Rányigezte. Jó minőségű, jó ízű hal volt. Kemény és leves volt a húsa, mint a marhahús vagy a disznóhús, csak nem volt vörös. Két óra hosszat vitorlázott itt csöndesen, hazafelé, hátradőlve a tatnak. Olykor-olykor elrágott néhány falatot a marlinusából. Igyekezett kipihenni magát és erőt gyűjteni. Két óra hosszat vitorlázott már így, amikor megpillantotta az elsőt a két új cápa közül. Az öreg halász megrögzítette a kormányrodat és a kampóhoz kötötte a vitorlája kötelét. Aztán felemelte az evezőt a rákötözött késsel. Olyan óvatosan fogta meg, amilyen óvatosan csak tudta, mert a két keze élesen belesajdult az érintésre. Kinyitotta két markát, aztán óvatosan megint rácsukta az evező nyelére, hogy lazítson egy kicsit a fogásán. Végül erélyesen megszorította, hogy a két keze szokjon hozzá a fájdalomhoz, és ne tétovázzanak majd, aztán a közeledő cápákat figyelte megint. Most már tisztán látta a széles, lapos, lapátformájú fejüket, meg a fehér végű nagy melső uszonyaikat. Az egyikük fordult egyet, és eltűnt a csónak alatt, s az öreg halász érezte a csónak rázkódását, ahogy a cápa tépni, marcangolni kezdte a halat odalent. A másik egy ideig figyelte a halászt a sárga mandulavágású szemével, aztán sebesen odaúszott és kitátotta félkör alakú száját, hogy beleharapjon a halba azon a helyen, ahol már csonka volt. A barna feje búbján és a hátán jól látszott a gerincagyat és az agyvelőt összekötő vonal, és az öreg halász belevágta az evezőre kötött kést ebbe a vonalba, kihúzta is, újra lecsapott vele, bele a cápa sárga, macskaszerű szemébe. A cápa elengedte a halat, lecsúszott róla, merülni kezdett, de kimulás közben még lenyelte, amit kiharapott a halból. A csónak még egyre remegett, ahogy a másik cápa marcangolta alatta a halat. Az öreg halász kioldotta át a vitorla kötelet, hogy keresztbe fordítsa a csónakot és kihozza alóla a cápát. Amikor megpillantotta a cápát, kihajolt a csónakból és lecsapott rá. De csak a testét találta el valahol, s a bőre olyan kemény volt, hogy alig ment bele a kés. A mozdulattól most nem csak a két keze fájdult meg, hanem a válla is. De a cápa gyorsan jött felfelé a vízből, magasra tartva a fejét, és amikor kibukkant az orra és nekiesett a halnak,
Santiago belevágta a kést keresztbe, a lapos homlok a kellős közepébe. Aztán kirántotta a kést, és még egyszer lecsapott rá pontosan ugyanoda. De a cápa nem eresztette el a halat, csukott szájjal fogta, úgyhogy az öreg halász beledöfött a bal szemébe. A cápa még mindig nem mozdult. Nem, mondta az öreg, és beleszúrta a kést az agyveleje és a hátgerince közé. Könnyen ment, s érezte, ahogy a porcok szétválnak. Az öreg halász most fordított egyet az evezőn, és bedugta a lapátját a cápa szájába, hogy kinyissa vele. Megcsavarta a lapátot, s amikor a cápa levált a halról, így szólt. Metsz, süllyedj le a tenger fenekére. Eredj, keresd meg a barátodat. Vagy lehet, hogy az anyád volt. Az öreg halász megtörülgette a kését, és letette az evezőt. Aztán megkereste a vitorlakötelet, behúzta, és a csónakot megint délnyugat felé irányította, ahogy a vitorla feszülni kezdett. Letépték legalább a negyed részét, ráadásul a javát. Bárcsak inkább álom lett volna az egész, és sohasem fogtam volna ezt a nagy halat. Ne haragudjál, te nagy hal! Sajnálom a dolgot. Ez így mindent elrontott. Nem kellett volna olyan messzire kimennem a tengerre. Neked is jobb lett volna. Nekem is. Bocsáss meg, nagy hal. Jó volna, ha lenne egy fenőkövem megfenni a kést. Hozhattam volna egy fenőkövet. Sok mindent hozhattál volna. De hát nem hoztál, öreg. Most ne azon tanakodjál, hogy mit nincs. Azon törd a fejed, hogy mihez tudsz fogni azzal, amit van. Olyan hal volt ez, hogy megélt volna belőle az ember egészen tavaszig. De ne tépelődjél most ezen. Csak pihenj szépen is. Ügyelj a kezedre, hogy megvédelmezhesd, ami még megmaradt belőle. Áztasd csak a két kezedet. Hogy vérszagot árasztanak a vízbe, az most már nem sokat számít a hal rengeteg elfolyt vére mellett. Különben sem érzik nagyon az egyik kezem sem. A sebek nem fontosak. A vérzés talán jót tesz a bal kezemnek, és nem kap majd görcsöt. Mire gondolhatnék most? Semmire. Semmire sem szabad gondolnom, mert várnom kell a következő cápákat. Bárcsak igazán álom lett volna. Mert ki tudja. Jól is végződhetett volna a dolog. A következő cápa egyedül jött. Úgy érkezett, ahogy a disznó érkezik a vájúhoz. Csak éppen a disznónak nincsen akkora nagy szája, hogy az ember feje is beleférne. Az öreg halász megvárta, amíg beleharap a halba, aztán rácsapott az evezőre kötött késsel, belehasított vele az agyába. A cápa azonban hátrafelé henteredett, amikor felfordult, és a késpengéje eltört. Az öreg halász visszaült a kormányhoz. Még ahhoz sem volt kedve, hogy végignézze a cápa lassú elmerülését, ahogy egyre kisebb lesz a vízben. Először életnagyságúnak látszik, aztán kisebbnek, végül pedig egészen parányinak. Ez a látvány mindig lenyűgözte az öreget. Szerette nézni, de most oda sem nézett. Hát, most elbántak. Ahhoz már igazán öreg vagyok, hogy bottal verjem agyon a cápákat. Ezért nem hagyom magam, amíg megvan a két evezőm, meg a kis botom, meg a kormányrudam. Megint belógatta a két kezét a vízbe, hogy áztassa őket. Már késő délutánra járt, és csak a tengert látta meg az eget. A szél erősebben fújt, mint eddig. Santiago remélte, hogy nem sokára meglátja majd a partot. Elfáradtál, öreg. Belülről fáradtál le. A cápák csak alkonyatkor támadták meg újra, éppen mielőtt leszállt a nap. Az öreg halász meglátta a közeledő barna uszonyaikat a széles csapáson, amit a halvére maga után hagyott a vízben.
megrögzítette a kormányrudat, megkötötte a vitorlakötelét és benyúlt a csónak tatja alá a bottyáért. Egy evezőnek a nyele volt ez valaha. Egy törött evezőről fűrészelték le, a hossza nem volt több 3-4 arasznál. Csak félkézzel lehetett jól megfogni, mert rajta volt az evezőnyél vége. Santiago a jobb kezébe fogta. Jól megmarkolta és várta a cápákat. A két cápa egyszerre ért oda, és amikor a közelebb eső kitátotta a száját és belemart a hal ezüstös oldalába, Santiago magasra emelte a botot, és keményen lecsapott vele a cápa széles koponyájára, hogy csak úgy csattant. Érezte a boton a cápa bőrének ruganyos keménységét, de érezte a csont merevségét is, és még egyszer rávágott keményen az orrahegyére, ahogy a cápa lecsúszott a halról. A másik cápa közben megint elúszott, és most újra visszafordult, szélesre tátott pofával. Az öreg halász látta a szája szögletéből lepergő halcafatokat, ahogy újra beleharapott a nagy halba. Lesújtott rá, de csak a fejét találta el. A cápa ránézett, és kitépte a falatot a halból, csavarintva egyet a fejével. Az öreg halász még egyet vágott rá a bottal. Ahogy a cápa odébb csusszant, hogy lenyelje a falatot, de most is csak a bőr ruganyos szilárdságát érezte a boton. A cápa villámsebesen visszafordult, és az öreg halász fejbe vágta, amikor ráharapott a halra. Most jól eltalálta, és magasról csapott le rá, amilyen magasra csak fel tudta emelni a botot. Most érezte a cápa koponya csontját, és még egyszer rávágott ugyanarra a helyre, miközben a cápa lomhán kitépte a halból a falatot, és csúszni kezdett lefelé róla. Arra nem számíthatok, hogy megöltem őket. Valaha régen azt is meg tudtam volna tenni. De csúnyán megsebesült mind a kettő, megkapták a magukét, és egyikük sem érezheti nagyon jól magát. Ha lenne egy jó botom, amit két kézre foghatnék, akkor az elsőt biztosan nagyon tudtam volna csapni. Még most vénségemre is. Nem sokára besötétedik. Akkor majd meglátom, ha vannak fényeit az ég alján. Ha nagyon elsodródtam keletnek, akkor valamelyik új fürdőhely fényét látom meg. Nem lehetek már nagyon messze a parttól. Remélem, senki sem aggódott nagyon értem. Persze, csak a fiú nyugtalankodhatott miattam. De tudom, hogy bízik bennem. Az öregebb halászok közül biztosan sokan aggódnak miattam. Meg a többiek közül is sokan. Jó emberek laknak a faluban. Te, fél hal. Te, volt hal. Sajnálom, hogy túl messzire kimentem a tengerre. Mind a ketten ráfizettünk. De legalább megöltünk sok-sok cápát, mi ketten, te meg én, s néhánynak elláttuk a baját. Te vajon hány cápát öltél meg életedben, öreg hal? Arra való a hegyes ormányod, hogy használd is. Le kellett volna vágnom a kardját, hogy harcoljak vele. Milyen nagyszerű fegyverem lenne. Akkor közösen harcolnánk a cápák ellen. Mihez kezdek most, ha megtámadnak éjszaka? Mit évő leszek? Verekszem majd velük. Verekszem, amíg meg nem hallok. De most, hogy besötétedett, és semmi fény, semmi parti derengés nem látszott, és csak a szélzúgását hallotta, ahogy kitartóan dagasztotta a vitorláját, most úgy érezte, hogy talán már meg is halt. Összetette a két kezét, és megtapogatta a tenyerét. A keze élt. Elég volt kinyitni és becsukni a markát, hogy érezze benne az eleven fájdalmat. Neki nyomta a hátát a csónak farának, és már is tudta, hogy nem halt meg. A válla elárulta neki. A csónak farában ült, kormányzott, figyelte az ég alját, hogy látszik-e már a város fénye. A fele még megvan. Hát, ha lesz annyi szerencsém, hogy az előső felét sikerül hazavinnem. Nem ártana már egy kis szerencse megérdemelni. Nem! Nem érdemled meg, mert kihívtad a sorsot magad ellen, amikor olyan messzire kimentél a tengerre. Ne szamárkodj,
Ügyelj a kormányra és maradj ébren. Még sok szerencsében lehet részed. Szívesen megfizetnék érte, ha tudnám, hogy hol lehet megvásárolni. De mivel fizethetnék meg érte? Megvásárolhatom vajon a szerencsét egy elveszett szigony, egy ketté tört kés és két tönkretett kéz árán? Talán. Hiszen 84 napi eredménytelen halászat árán akartad megvásárolni, és majdnem megkaptad ezen az áron. Nem szabad ilyen ostobaságokon jártatni az eszem. A szerencse mindenféle alakot ölthet, és ki ismeri fel, ha szembe találja magát vele. De azért elfogadnám akármiféle alakban, és megadnám az árát, akármit is kérnek érte. Szeretném már látni a város fényét az ég alján. Túl sok a kívánságom. Körülbelül este 10 lehetett, amikor megpillantotta a város lámpáinak az ég alján visszaverődő tompa derengését. Rákormányozta a csónakot a fény irányára, és arra gondolt, hogy most már hamarosan odaér az áramlat szélére. Fájt, sajgott minden tagja, elgémberedett, megmerevedett az agyongyötört teste, égtek a sebei, fázott a hideg éjszakában. Remélem, nem kell újra harcolnom velük. Csak annyit remélek, hogy ne kelljen újra harcolnom velük. De éjfélkor már újra harcolt velük, és ezúttal azt is tudta, hogy hiába való a küzdelem. Falkában jöttek, és csak a csíkokat látta a vizen, amit az uszonyuk vágott, meg a csillámlásokat, ahogy nekiestek a halnak. Csapkodta a fejüket, hallotta a fogaik csattanását, meg a csónak rázkódását, az alulról támadók tülekedésétől. Elkeseredetten kaszabolta őket, vaktában, csak a hangok meg a mozgás irányában csapkodott, aztán érezte, hogy valami megragadja a botot, és kirántja a kezéből. Kihúzta a kormányrudat a helyéről, két kézre fogta, és azzal kezdte csépelni, verni őket, újra meg újra lesújtott vele. De most már a csónak orránál jártak, s jöttek vissza egymás után, meg csapatostul is, tépték ki a halhusát, s a cafatok tompán fehér lettek a vízben, ahogy vissza-vissza fordultak újabb támadásra. Aztán az egyik végül a hal fejét támadta meg, és Santiago tudta, hogy ezzel be is fejeződött, nincs tovább. Lesújtott a kormányruddal a cápa fejére, ahol a foga beleakadt a hal kemény, fejbőrébe, amelyet nem tudott átharapni. Lecsapott rá másodszor,

Edd meg ezt is. Egyétek meg! És álmodjátok azt, hogy megöltetek egy embert. Tisztában volt vele, hogy végérvényesen és jóvá tehetetlenül vereséget szenvedett. Hátrament a csónak farába, megpróbálta visszatenni a helyére a kormányrudat, és látta, hogy a lerepet vége egészen jól beleillik a nyílásba, és tud majd vele kormányozni. Vállára terítette a zsákot, és a partnak irányította a csónakot. Könnyedén sebesen vitte őt most már a szél, semmire sem gondolt, semmit sem érzett. A világon semmit. Már túl volt mindenen, és csak azzal törődött, hogy minél okosabban, minél ügyesebben hazavitorlázon a kis csónakján. Éjszaka még megtámadták a cápák a hal csontvázát, mint ahogy morzsákat szedeget az ember az abroszról. Az öreg ügyet sem vetett rájuk. Ügyet sem vetett semmire, csak a kormányzással törődött. De azt észrevette, hogy most milyen könnyen, milyen gyorsan halad a csónak, miután megszabadult a melléje kötözött nagy tehertől. Derék csónak, épp, egészséges, jó kis hajó, nincs semmi baja, csak a kormány rudja tört el. Azt könnyűszerrel helyre lehet hozni. Érezte, hogy belekerült az áramlatba, és látta végig a part mentén a parti települések lámpáit. Most már pontosan tudta, hogy hol jár, és hogy most már nem sokára hazaér. A szél, ez minden esetre jó barátunk. Bár nem mindig. Meg a nagy óceán, a barátainkkal és az ellenségeinkkel. Meg az ágy. Az ágy, ez én jó barátom. Csak az ágy. Nagyszerű dolog lesz az ágy. Milyen könnyű, ha vereséget szenvedett az ember. Nem is képzeltem, hogy ilyen könnyű dolog. Kitől? Mitől szenvedtél vereséget? Semmitől. Nagyon messzire kimentem a tengerre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Folytatjuk. Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, illetve hangos könyvének feldolgozását. Ez a harmadik rész, a többi már fent van a Mixcloudon, aki lemaradt

virággal vártam, de szánszándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, s nem vettem zokon, hogy Jadvigán

0: csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hiszen hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, s ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgázti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedven, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lette belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondrisko nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem lágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt. Jegyzet vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszky Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi col hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőris, 84 darab akác és 59 darab nyárfadeszka. Kint vagyok, már megint a tanyán. 5. napja, egyhuzamban itt időzöm Gregornál, és várok. A kamrában alszom különben, bevittem szalmazsákot, rongypokrócokat, és boltból hoztam ide nagy petróleum lámpát. Jegyzett közben, hogy tanyán csak 23-ban lett villany bevezetve. Mivel, hogy gondoltam olvasni is. Telehaigáltam a homokfutó ülés alját könyvvel, Mixát, Brody, Lovik, Herceg, Gárdonyi, Balzac, stb. De mindez ideig akárhányba kezdtem, fejezet félúton elejtem, tépelődvén, hogy ez vagy az, amiről írnak, hogyan van én velem, s aztán megint és megint csak Jadvigán az eszem. Legalább gondolatszabadságom volna. Ha kiszakadhatnék a folyvást ugyanazon körbe nyomtató lónak a jármából, mert a csupasz szenvedély idegek istrángján vagyok én odakötözve nőmhöz, s ő futtat maga körül. Engesztelést nem ad, és nem is fogad el, közelébb nem ereszt, hidegséggel űzel magától, s kínjai iránti közönnyel. De kijjebb sem, egyéb gondolatokra, hasznos munkálkodásra se juthatok, mert e futószárak közte és én köztem nem eresztenek. Jámborságot parancsol rám, s vezeklő bűnbánó fogadkozást, holott tudja, hogy annak nem fog hinni. Egyéb vergődéseimmel neki dolga nincsen. Ő maga engesztelésre okot nem lát, s formáját sem ismeri. Ma egy hete térden könyörögtem. Bocsássa meg, hogy megtébolyulva több heti kívánkozásomban, mely szétszaggatott már, erővel tettem asszonyommá őt. Kértem, igazgassuk életünket másképp, és jussunk jegyeskori szerelmünk egyetértő békéjére végre. Azt felelte, nem ő vele, hanem csak nekem kéne önmagammal helyes egyességre jutnom. De bizony, nézett el fölöttem szomorúan, épp erre kezdi sejteni már a képtelenségemet. Mert ő egyebet nem tehet, mint hogy tűr, ameddig csak bír. És nem tudja, meddig fogja bírni. És kelljek már fel. Micsodát, hogy tűr? Mit pattantam fel? Bűnbánásaimat? Az esdeklésemet? Hát csak én nekem van bánnivaló, neked pedig semmi? És amit előlem eltagadtál, azt nem kéne bevallani? Léptem hozzá, és vártam, de ő nem felelt. Engem egyszer iden kiengesztelni, hogy én is megenyhülhessek, ha egyszer én a te jó indulatodért mindent megtennék? Hogy mindent, nevetett föl keserű megvetéssel. Hogy csak vádol és megaláz, sértetten elszögdösít, mindent ide hagy én rám, és az anyjától se óv meg. Látja, sohajtott. Most is csak vádaskodni, és követelni tud. Nem száll magába lelkét megvizsgálni, és nem a más, hanem az önmaga feletti uralkodás erejét megtalálni. Micsoda, hogy én nem, bődültem rá, kis ilyen ríva. Szüntelen őrjöngésének és támadásainak csillapítása végett is, szakított félbe magából kikelten, amit elviselni tovább már nem fogok. Elegem volt, sikoltott. Elegem van. Neked van eleged? Rontottam rá. És mivel fenyegetsz? Hogy el nem viselsz, nem tűrsz tovább engem? Ordítottam könnyek közt. Engem, aki a tenyeremen hoztalak ide? Na hiszen jó helyre. Engem, aki elsorvad már te érted, te miattad? Elszökném előlem? Akkor most a lelkedbe vésd. Utoljára könyörgök neked bűneim bocsánatáért. Én téged mindennél jobban szeretlek. Hogyan csillapodhatnék le, ha el nem érhetlek, meg nem követhetlek? Én most kimegyek innen, és addig engem nem látsz, amíg te is megbánással, szeretve el nem fogadod férjednek a te törvényes férjedet. Vagy tudassod az ellenkezőjét, és akkor ne lássuk többé egymást. És avval rácsuktam az ajtót. Lábjegyzett, akkor még a konyhai ajtó a gang felé nem volt üvegezve. Csak később lettek vágva rajta ajtószemek, hogy a konyha világosabb legyen. Jegyzett vége. Fölkapkodván a legszükségesebbeket, befogtam a szellőt, és eljöttem. Mamovka szerencsére nem volt otthon, nem zaklathatott kérdéseivel. Azóta itt vagyok. Gregor csak rám nézett a motyomban, és nem kérdezett semmit. Én is annyit mondtam csupán, csináljon nekem helyet a kamrában. Jó, hogy Gregor erre se kezdi a csicskást adni, szobáját ajánlani föl a gazdának. Tudja, ha kamra, akkor kamra, mert zavartalanul akarok magam lenni. Mondom, olvasni próbáltam, de legtöbbet a mennyezetet néztem. Gregor főzött néha, ám étvágyam hozzá nem igen támadt. Olykor jártam egyet alkonyatkor, ahogy ha aludni nem bírtam hajnalonként, az erdősoron vagy az érparton. Munkákba bele nem szóltam, Gregor egyszer próbálta jelenteni, hol tartanak, de mert rámordultam csak, hogy jól van, nem a bajgatott vele többet. Naplómhoz se nyúltam máig. Pohárhoz annál gyakrabban. Szlyuhovicát és vadkertit is raktam fel bőven a homokfutóra. S ágyékomhoz egy ízben, egy hajnalon. érzékeimet is kínzó álmok után. Ám magát a tényleges álmot visszaidézni, magyarán mondva, hogy ki volt a nő, aki megjelent benne, nem tudta. Bábjegyzett be, hogy ezt egyszer ki akartam radírozni, de nem ment, csak luk lett. De volt már egy ilyen, és pont a lap alján egy sor, és azt ollóval vékonyan levágtam. Mondjuk, hogy megrágta kisegét. Mert őszintén, ilyeneket én nem bírtam olvasni. Mert inkább csinálni, és olyankor máshova lapoztam. Mikor még ifjú koromban cetliket is betettem az amolyan részekhez. Bár legtöbbször mindjárt föl is rémlett, ahogy a cseléd Kusnyarik néni rajtam üt, hogy csarabíts, csak! Hogy szégyeljem magam, mit csinál. De hagyjuk. Szegény ember teste, mint a templom egere. Harmadnaptól már nagyon csak Jadvigára gondoltam. Enyhültebb képzetek után újra csak haraggal, ahogy írjam így, fortyanásig dühös szerelemmel, hogy így leszkésztetőn, keményen, hosszan várat. Legelébb még arról képzelektem, hogy mindjárt másnap, és ő maga jön utána. Gyalog, poros lába. Tudtam, hogy tudja, itt vagyok, hisz Gregor még aznap bement a faluba, és tudom, hogy hírul adta otthon. Aztán embéli reményeim szertefoszlottak, és már csak az üzenetére vártam. Máma, Gregor Krsiak bácsiékkal bikákat ment herélni, mert hogy vraj, az nagy pénteken kell, hogy úgy szenvedjenek, mint Krisztus. Vraj, hogy az ondja. Ilyen babonaságot még nem is hallottam bika herélésről. Jegyzet vége. Visszafelé az öreg benézett haza is, ahonnan avval tért meg, hogy amint elindult, vett észre a sarogjában egy abroszba betekert sonkát. Na, Andrisko, főzhetünk húsvétra. De megmondani nem tudta, hogy mamovkám rakta-e be oda, mert szokott szigorában gyakorta álcázza el ő is jótékonyságát. Vagy Jadviga volt az. Szívdobogva reméltem, hogy ez nőm gondoskodása. Békülésének jele. És át is vizsgáltam az abroszt, majd az egész szekér alját írott üzenet után, de hiába. Később az jutott eszembe, hogy a sonka ezt jelenti. Jussom van jól lakni ünnepkor a sajátomból, de maradjak csak idekint húsvétra is. Ő aztán nem bánja, vagy akár az idők végezet. Éjszaka folyvást felriadtam, és oly tomboló nyugtalansággal, hogy szétrúgtam magam körül mindent. Egy ízben meg a sonkát kaptam föl, és akkorát sújtottam vele a szerszámos ládára, hogy a deszkája beszakadt. Hogy nem és nem ért meg engem. Nem bírja elképzelni sem, miféle állapotba tud kergetni valakit szerelmesének hiába való áhítása. Kivált, ha nem a távolság választja el tőle, pedig mennyit tűrtem vőlegényként is, mert az se volt csupa boldog, viszont szerelemben biztos epekedés, hanem az ő megvető haragja. Tetejébe, orca elfordítva viszonyog szerelmes kétségbeesésem láttán, hát, ha bűnösnek tart, nem akkor kéne megvetnie, ha megbántottságára rá se hederítve mutatnék arcátlan közönyt? Az én fájdalmaim, idegeimet szétszagató vergődéseim miért visszataszítóak neki? Hiszen ha bűnbánó nem volnék, akkor se, s ha szenvedélyesen szerelmes nem volnék, akkor se ezekbe az állapotokba esnék, és ő neki mindkettőről tudni kell, hogy az vagyok. s ennek is, meg Amannak is örülnie kéne, és ezért megbocsátania. De bűnbánásomra fittyet hány, mert a szerelmemnek nem örül. Erre kell gondolni. Nagy szombat éjszakája van. A lámpát a repet fedelű ládára állítom, de mizsomból savanyát töltök, fölhajtom, és hanyat dőlök szalmazsákon. Ma még csak ittam, enni nem ettem. Habár nem a böjti nap kedvéért. Remete életemben itt alig veszek magamhoz étket, de már annak előtte is elég gyengén ettem. Utoljára tán a boszák pörköltjéből lakmároztam jót. A lakodalma. Mennyire eltöltött ott engem az én rozmarin virágommal eljövendő boldogságunk, bizodalma. És most itt sorvadok, feleségem haragjától kitaszítva. Vagy kétségbeesésben, vagy ha reménysugarat is képzelek, olykor kamrámban földerengeni kétségek között. Hogy például kokáért mit higgyek a mai nap után. Mert az öreggel ma üzenet érkezik. Anyám dühös. Elég legyen most már a kujtorgásból, korhelykedésből. Húsvétra takarodjak haza. Keresztapáék jönnek, vasárnap templom, hétfőn locsókodás. Gregor persze nem e szavakkal adta át, de vissza tudom én fejteni, miként szólhatott. Hát a felesége, nem mondott semmit. Álljedácsonyi, nyögte az öreg, hogy de, mert ő is odajött aztán, se potom hát, aj ona visla, no a csó. Aj ona vrávela, úgy mondja sztári, ahogyan ő mondta, megértetted? Csak úgy. Hát se nyevje, ako sa môžeš takto správať, že s ňou pred všetkou rodinou. Toto mi odkázala, a ni tak, že odkázala, a nevravela. Nábiedzetben magyarul, de hogy is nem, hogy utána hát ő is kijött. Na és mit mondott? Ő is mondta, úgy mondjad öreg, ahogyan ő mondta. Hát, hogy nem tudja, hogyan lehet neked magadat így viselni, hogy ő vele így az egész rokonság előtt. Ezt üzente nekem? Hogy hát nem úgy, hogy üzente, hát én nekem mondta. Különben itt azt, hogy onávra vele, ő mondta, azt nő mondta, mert ona. Magyarban rossz, hogy nem lehet így mondani, hogy tudnánk, hogy nő mondta, vagy férfi. Vagy olyat se, hogy moja. Szerintem szép szó, csak így egy szóval, hogy moja. Ami annyit tesz, hogy az én nejem. Vagy hát nő nemű valaki, aki enyém. Ezen a szavon többször el is morfondírozok, mert olyanom nekem sose volt. Csak anyusom. De arra nem lehet így mondani, hogy moja. Csak feleségre a férj. Mondjuk, ha kocsmában hallom tótul, megyek, azt mondja, mert moja már vár ebédelni. Moja ma csaká už na obed. Na de, lábjegyzet bezárva. Így tépelődhetek, hogy ez most mit jelent. Mert bizony közel sem ez az, amire várok. Megint szemrehányás csak. És hogy a rokonság előtt. Hát az Isten rogyassza rájuk az eget. Az számít mostan, mit visz a rokonság? Nem a mi egész életünk sorsfordulása? Hát miért nem tudod küldeni Gregorral legalább egy cetlit, ha mondani szégyellette volna? Hogy vár, hogy jöjjek, nem haragszik, ne haragudjak, etc. Iszok még egy pohárra, de csak bort, pálinkát most nem. Savanyú, mint az ecet. A keresztfán szenvedőnek jut eszembe. Épp e napokban teljesedik be a sorsa. Ledobom az inget, letolom a nadrágot. Fekve, föntről nézek magamon végig. A hasam beesett, bordáim, csípőcsontjaim kimeredeznek. Szikár lettem. Külsőre is olyan, mint belül. Magamat sorvasztó. Jegyzet, de nem volt alacsony. Én viszont alacsony vagyok. Jegyzet vége. Kínom a hátamra nőben nem ereszt. Bűnömre, fájdalmamra szögezett rá ez az asszony. Ha örökre így maradnék, s tárt karú tetememből kikelve rugaszkodnék el oda átra, nyerhetnék-e bűnbocsánatot. De ahhoz nem én kéne, hogy előbb megbocsássak, hasít belém a kérdés. Mert én most engesztelődésemet az ő bűnbánásához és megbocsátásához kötöttem. Vajon Jadvigának van-e valóban is ellenem elkövetett bűne? S meg lehet-e, vagy meg kell-e bocsátani látatlan, tudatlan mindent? És e pillanatban ez a fohász bukik ki belőle. Istenem, hiszen látod, hogy vezekelve bánom védkeimet. Segíts hozzá! Kulcsolom könyörgésre a kezem, hogy itt most én mindent megbocsássak neki, bármi kikötés nélkül. És ahogy ezt írom, leletéve a tollat, már elmúlt éjfél, érzem, hogy amint e mondat végére érek, imádságom óhaja be fog teljesülni. Nem kell várnom már semmire se tovább, megmosdok a kútnál, s már is elindulok, gyalog, hogy majd a küszöbön ülhessek, míg fölébred és meglát. Elmúlt az ünnep, s én azóta csöndes boldogságban vagyok, és úgy vélem, Jadvigám is ugyanúgy. Egymást kevés szóval fokról fokra közelítjük, s békülésünk, ez a húsvéti engesztelés minket végtelen nyugalommal, megtisztulással és reményt adó türelmes várakozással terít. Hazatértem, úgy történt, ahogy elterveztem, a vasárnap hajnali irgalmas órában, elindítva magam. Pirkadatra érkeztem, besettenkedtem, s hálószobánk küszöbére kuporodtam első derengéskor. Ő megemelte dunnáját, s föltámasztó magát kukkantott ki alóla. Hetek óta először angyal arca a mosolyodott el. Közelébb húztam magam egy csusszanásnyit, fölült, s letette lábát az ágyra. Megint vonszoltam magamon egyet, lecsúszott az ágy mellé a földre. Ismét húzóckodtam felé, s ő is én felé. Már érintésnyire voltunk, de nem érintettük egymást, csak összefújtuk lassan tekinteteinket. Ott puszt, súgtam. Jegyzed be azt, hogy ott puszt, mifelénk így nem mondják. Nekem is szótárban kellett megnézni, mert van szótár. Azt találtam rá, hogy bocsássál meg. Pedig szó szerint, ha veszem, akkor hagyjad, vagy engedjed el. Nálunk itt csak inkább olyat mondanak, hogy nyehnye vajsza, ne haragudjál. Nem nagyon van olyan, hogy bocsánatkérés. De biztos szépen akarta kifejezni. Nagyon is szeretné, ha szépen kifejezni. Lábjegyzet vége. Súgtam, hogy bocsásson meg, de már az ő ujja alól, amit csitre lendített a szám elé. Markomba fogva e fürge madárkát megcsókoltam ezt az ujjacskát. Ám ő mintha játékosan, de szomorúan derengő mosolyjal sebesen kikapta kezemből. Majd egymás szeme kutyába ereszkedve próbáltunk lelkeinkbe látni, vagy a tükrükbe legalább. Akkor vállára vonta a fejem, és elengedve hagyta ott. A sírni vágyó boldogság borított el, és hála könnyei meredtek, de karjaink ernyedtek voltak, mint a bábuki. Tudtam, hogy még nem ölelhetem át, hogy mostantól várnom kell, amíg ő maga ér. Később reggelit adott, s vasalt inget, sötét ruhát készített nekem. Őt magát először láttam asszonynak való ünneplőbe öltözni, de kék selyem ruhájának szemérmes pompájában szebben tündökölt akármely leánynál. Hódoló mosolyjal némán néztem a tükör előtt, s ő észlelte és elfogadta rajongásomat. Mamovkát meg se vártuk, kettesben karunkat összefűzve indultunk a templomba. Jobbján ültem, hogy a balra eső oltárral együtt őt is nézhessem. A Mamovkának utána hál' Istennek mielőttünk az első padban kínáltak helyet keresztapáink. Baczowski tisztelendő kitett magáért. Elpérzett, nem ismertem, mert utána el lett távolítva. A pap az ő lelki nyájának terelő pásztora. De van, hogy ő bitangol el, nem a nyáj. A tisztelendő kitett magáért, és oly zengzetes szlovák körmondatokban állította elénk a megváltó kínszenvedés meg a mennybe menetel példázatát, hogy a régi parasztnyelvet beszélő nép azt nem is igen értette. De magam se a papot figyeltem, hanem nőm arca, nyaka, válla vonalát, behunyt szemem sötétjébe is berajzolva képzeletben azt. Ábrándozásaimból Baczowski fülsértő kántálása riasztott csak fel. Képtelen megtanulni a liturgia elbeszélve énekelendő egyszerű dalamát, de hát botfüle van. Szerencsére kántorunk és presbitereink hangjukat tisztán zengetve dicsérik az Urat, és mindig pontosan vezetik a gyülekezetet végig a Tranastius aznapra rendelt és gót betűkkel kinyomtatott zsoltárjain. Az evangélikusoknak azt a nagy régi kapcsos, rezes sarkú énekes könyvét hívják úgy, hogy Tranastius. Én se tudtam sokáig, hogy miért, de egyszer csak megnéztem az öreg apámét, és ott volt, hogy Tranastius által egybegyűjtött zsoltárok. De őróla csak azt tudom, hogy valami pap volt a régi időben. A megreparált orgona pedig így fenségesen talán még soha nem szólt. Végre Martin kántor is megmutathatta, mit tud, még egy darab Bachot is játszott. Négy fiú felváltva fújtatott neki buzgó. Lábjegyzet, én is szerettem karzaton fújtatgatni. Csak keveset hagytak, úgy inkább az erősebb fiúk. Jegyzet vége. A kitódulókat a főkapuban áldásával elbocsátó tisztelendő mosolyogva hajtotta meg magát feleségem előtt, aki erős vár a mi istenünkkel, de magyarul búcsúzott, ám Baczowski még félre mond. Počkaj že trochu, Ondro, hogy várjál csak kicsit, Ondris. Nem jöttél el Hruskához a múltkor, fordult oda hozzám, ahogy szétszélett a gyülekezet. Csak nem vonnád ki magadat? Mi mindannyian számítunk te rád, de hát, miről lenne szó? Nekem a Hruska nem mondta, mondtam már. És csak Jadvigát néztem, aki a templomkertben nyíló, tömött fürtű fehér jácintokhoz guggolt oda éppen. Azokat szagolgatta még akkor is, amikor megkerülvén a templomot értünk vissza hozzá. amely Sétán Baczowski kurtán fölvázolta, hogy a háború után újra fognak rajzolódni az országhatárok. Nemzetek kelnek föl majd tetsz halálaikból, s így ébredünk fel mi, szlovákok is, s hogy a mi végvárainkban nekünk, nám, dolnozemszkim szlovákom, mármint mi nekünk alföldi szlovákoknak, akik Mária Terézia alattól vagyunk etájon letelepedve, jegyzetbe zárva, szintúgy kötelességeink vannak föltámadó hazánk, a mi édesanyánk iránt. Én mind értetlenül bámultam a papot, mire az súgva közölte velem. Azon fáradozunk, hogy a szlovák állam megalakulása után mi se maradjunk tétlenek. Ez az egész térség a maga szlovákságával. Na, de erről beszélünk. Kedd estére itt nálam gyűlünk össze a parókián. Ne keressél kifogást, fiam! Már csak édes atyádra gondolva se. Emelte rám az ujját, soha nyájasabb csöpött. Vasárnap hajnal óta Jadviga mind szebben és szebben néz rám. Az istentisztelet után családi ünnepi ebédre gyűltünk a régi házba, Mamovkához. S noha nőmet most is feszélyezte ugyan anyám cseléd nyanyáit egzecírozó közönségessége, Jadvigám mégis gyakran simogatott meg pillantásaival. Míg unottan beszélgettünk keresztapámékkal, s összetekintve bosszankodtunk Erka unokahúgom harsány butaságán. S azután is körbeölelt a feleségem többször az ő drága tekintetével. Délután vizitre szaladtunk át a homokfutóval Szpevács tisztelendőjékhez, mert Jadviga vágyott már nevelőanyjára, kivel a lakodalmon kevés ideje maradt szólni. Lábjegyzett, áttelepültek, mint szlovákok, 947-ben. Lakosság csere során Szlovákiába. Vagyis akkor Szpevács tisztelendő úr már nem élt, csak a család. Mondta is nekem útközben Jadviga, annyira bántja, hogy nem kérte meg, legyen neki Judit mama aznap édesanyja helyett férjhezadó örömanyja. Csak hát tartania kellett Mamovka rosszallásától. A papék és aznapra összesereglett gyermekeik a családjaikkal mind oly szeretve és büszkén néztek mi ránk, hogy még sohasem éreztem így. Bennünket jó akarúink nagyon erősen és szépen látnak összetartozni. Este együtt készültünk némán lefekvéshez. Ő vezetett az ágyhoz, maga mellé fektetett, közel húzottunk egymáshoz. Fölém hajolva meg-megérintkedett, mire én vállára tettem a kezemet, ám ő elmondta. Simogatta a hajamat, majd a párnára dőlve fordulva felém tovább az arcomat. Sokáig, boldogítóan szépen és sokáig, nekem annyit engedve, hogy közben a karján nyugtassam a kezem. Így is aludtunk el, úgy hiszem egyszerre, hogy mindkettőnk feje az ő vánkosán.
1: Irodalmi lépegető. Lépegető.
0: Hétfőn gyorsan kergettem magamat végig a máskor kedvel bejárt locsolkodó úton. Lábjegyzett, én nem nagyon szerettem locsolkodni sose, mert apussal és főleg bátyámmal kellett, és a rokonok mindig csak a bátyámra mondták, hogy ügyes, szép nagy fiú. Én rám meg, hogy nem. És mindig a kevesebbik osztályt találgatták, mikor kérdezték, hogy hanyadikba járok. Téged kéne inkább locsolni, álljak az esőre, meg ilyenek. Lábjegyzet vége. Már keresztanyáméknál is tűkön ültem. Szerencsére legény kompánia jött az RK-hoz, aki úgy kezdte nekik illegetni magát vihorászva, mintha csiklandoznák, így hamar ott hagytam őket. De Kohut Ivkától, Zsófka nővérem hajdani jó barátnéjától már csak nem menekültem. Először voltam vele kettesben, az anyja közben kiment, azóta, hogy másfél éve, nem sokkal Zsófka halála után megmondtam neki, ne gondoljon úgy rám, ahogy én soha se gondoltam. Mert most már van is választottam. Szegény, akkor majdnem sírt. De később kevésen fordult el tőlem, ha látott az utcán. Csak hamar pedig Zsófka volt vőlegényével, rossz a palival kezdték emlegetni. Én sem magától Palitól hallottam erről, aki pedig jó cimborám, de nem bántam a titkolózást, örültem, hogy így esett. És meg is esküdtek alig egy év múlva. Így hát Ivka is pár hónapos újasszony. Most mégis meghőköltem, a reám szinte sóváron vetett tekintetétől. Jegyzet. Ivka néniéknél, Rosszáné, mi gyerekkorunkban sokat játszottunk az ő bityujával. Úgy hívták, hogy Bityka. Nagyon szeretett minket, és mikor családunknak volt valami haragfélesége férjével, Rosszapali bácsival, akkor Ivka néni ragaszkodott, hogy a gyerek nem tehet semmiről, és engedett játszani. Jegyzet bezárva. Valósággal futottam a páromhoz haza, ahol persze ott ültek még ismerős férfiak, Rosszapali búcsúzkodott éppen, és újak is érkezvén ki se akartak fogyni. Ondriska, súgta oda Jadvigám, dőljön csak le a hátsó szobában, majd én letagadom magát. Szerettem volna nyomban átölelni kedvességéért. Elég hosszan alhattam, hisz előtte jó pár éjszakán át szinte semmit. Homályos késő délután volt, mire fölnyitottam a szemem. A házban csend, na hál' Istennek, elment már az összes locsoló vendég. Kijöttem a pitvorba, és szobánk ajtajának csipke függöny ablakán át megláttam Jadvigát, amint az asztalnál ül. És akkor előre dől a látómezőmbe egy férfi alak, és a feleségemhez beszél. Mereztettem a szemem, hogy ki lehet. És végre fölismertem. Winkler francia. Csak bajusz növezte. Olvasva utána mindig bajusszal képzeltem el. Pedig állítólag, hogy ez csak rövid ideig volt neki. Megtudtam az ügyvéd irodában. Majd az álbakteri időkben növesztett megint. Jegyzet vége. Egészen közel hajolnak egymáshoz, és nagyon halkan beszélhetnek, mert még mormogást se hallok. Franci vörösbort tölt magának. Nem vár kínálásra. Már jó ideje ülhet itt. A lábam a kőhöz ragadt szinte. Na de hát, nem nevettetem itt ki magam eleselkedéssel, mindjárt észrevennék az árnyékomat úgyis. Krákogok hát, és benyitok hozzájuk. Franci fölpattan, elkaszagja magát, s beborozva széles kedéllyel tárja ki karját, átölelve csapkodja a hátam, majd ugratva, szemével csippentve kezd korholni a lustaságomért, ahelyett, hogy végigöntöznéd máma a szép asszonyokat, és közben Jadvigát nézi, mert ő rá és magára érti, és ezért nem szép lányokat mond, és ezért volna jobb neki, ha magam is locsolkodnék még valahol. És Jadviga elárulta neki, hogy oda áthalszom, pedig azt ígérte, mindenki előtt letagad. Ami hagyján, de föl se keltett, mikor Franci megjött. nem mintha én oly kíváncsi volnék most a francira. Mindez bosszant, de tudom, hogy nőm előtt mutatnom nem szabad. Ezért, hogy franci tréfáin nem nevetek, Jadwiga figyelő tekintetéből látom, nem tart elég udvariasan jókedélyűnek. Azt ahol próbálom menteni, hogy ne haragudjatok, kótyagos még az álomtól a fejem. De rég láttalak, lefogytál, barátom, rázogat meg franci a tarkómat markolva, ahogy leülök. Kicsikét nyúzottnak látszol. És oly hosszan tart így heherészve, hogy már le kell fejtenem magamról a tenyerét. Sose szerettem, ha a nyakamat fogdossák. Mamovkám vezetett így, a tarkomnál fogva, mindig az utcán. És én nem mertem kibújni alulva. Ám most azért mosolygok. Jól vagyok, francikám, ne aggódjál érte. Na, azért is jöttem, mert a jegyzőjék hoztak át. Oda csatlakoztam, mikor meghallottam, hogy készülnek, mert még nem is gratuláltam, néz rám a franci, hiszen hát nem épp a lakodalmatkor kellett elutaznom, pont akkor. Jadwiga ez alatt éppen kifordul, hogy valami süteményt hoz még. A társalgás nem tartott sokáig, csak franci emlegetett még egy-két rég nem látott, vagy a frontra került embert, s Jadwiga tett úgy, mintha az érdekelné, hogyan szolgál Béni bácsi és Mici néni egészsége. Felsóhajtottam, mikor franci végre vette a kalapját, hogy na akkor még eléri a 7 órási vonatot. És úgy láttam, feleségem is föllélegzett, ahogy a vendég után betettük a kaput. Szerencsére megálltam kellemetlen megjegyzés nélkül, és elhessentettem a fejemből francit, kivel a kontaktus eljegyzésünk óta valahogy meglazult. S ő lekezelő lett velem, és nyegle. Jegyzem, nem tudom, hogy nem lehetett sejteni, hogy miért. Jegyzet bezár. Jadwiga fáradtnak látszott, és most ő dőlt le az ágyra. Aludt egy órácskát, de ahogy melléje feküdtem, fölébredt, és rögtön az álmából hozott kedvességével nézett rám, melyet azután később, már hálóinkben, ugyanúgy, mint előző éjjel, csak tetézett. Simogatta a kezem, átölelte a fejem, tapintgatta arcomat, karomat, mellkasomat, és én magam alig érintettem őt. Bal kéz fejemet két kézzel fogta álla alá, és néha megcsókolgatta, míg én jobb karommal a derekát tartottam átölelve, s így is maradtunk végül. Még egy éjjelen át csitított kedvesen mozdulatlanságra, míg ő maga érintgetéseivel szeretgetett csöndben. Persze hálóruháinkban maradtunk mindvégig. A 4. éjszakán végre úgy értettem, mert szólni mondom alig szóltunk, hisz folyton odaemelte mosolyogva mutató ujját a számra, hogy kövessem, tegyem azt, amit ő. Végig vonta a tenyerét az arcomon, nyakamon, és várt. Föleszmélvén ugyanúgy simogattam meg őt, én is. Akkor még egyszer, még egyszer. Így vezetett aztán keze másfelé az enyémet, és megint másfelé. Ezt a felelgető, majd pedig már egy időben ugyanazon úton járó, tapogató tenyérsiklást játszottuk sokáig. Utána kigombolta, s levonta rólam az inget. Ő is kibújta magáéból. Sejem bugyikában, gatyában borultunk szembe egymással. Ölelve simogattuk egymás hátát, és akkor először csókolóztunk hosszan, szabadjára engedve egymás arcán, ajkán s szájában nyelvünket, ezt hajnalig sem unva meg. Végezetül rám mosolygott, végig csókolgatta az arcom, megfordított, s hátulról átölelve hozzám simulva aludt el. Én sokáig moccanatlanul hallgattam, és éreztem tarkomon szép lassú alvó szusszanásait. Hátamon pedig csupasz keblének emelkedése, süllyedéseit. Ötöd napon hazatérve Jadvigát, mint húsvétkor a templomkertben, most is a napos virágágyásban nyíló jácintokhoz guggolva találtam. Összeemelkeztünk, és már mind a ketten tudtuk, éjszakára végre elszállhatjuk magunkat, hogy minden estül megtaláljuk egymást. Ebben telt az egész napunk is. Amint csak összenéztünk, s hál' Istennek gyakorta néztünk össze, újra és újra azzal a mosolyjal tekintve a másikra, ígértük egymásnak ezt. V tomto živote takto som nebol radosťou bez seba, mint azon az éjszakán. Magyarul, hogy ebben az életben az örömtől még így nem voltam magam kívül. Arra meg már nyilván nincsen szó se, hogy eme gyönyörűséget kifejezze. Lábjegyzet bezárva. Ágyunkba kerülvén a feleségem nem akart már többé mozdulataival én előttem járni. Habár olykor lassítva kezemet, tudatta, hogy azt sem óhajtaná, ha én futnék előre. Csupán egyben mozdult ő elébb, hisz odáig, ahová előző éjjel jutottunk el, ma már egyszerre értünk, beleértve ingeink közös levetését is. Ahogy félig mesztelenül és mind forróban csókoltuk, öleltük egymást, végre ő volt az, aki elfordulva tőlem magára húzta a dunnát, s alatta először vetette le nadrágocskáját. Alja, drahý môj, merkujte, hogy de én drágám, vigyázzon. Súgta a fülembe, hogy vigyázzak, csak lassan és nagyon-nagyon szeliden tegye. De hát én tudtam ezt, és már előre igen el is határoztam magamat erre. Úgy tettem, és itt most már nem is tudok többet írni erről, mert a papíron is megnémít a gyönyörűség és megrendülés, miket nem csak azt táplál, hogy végre közös akaratunkból lehettünk egyek, hanem az is, amit ezen a legdrágább arcon, inkább csak megérezve, mint látva, észre kellett vegyek. A gyönyörön és odaadáson is átütő fájdalmát annak az emléknek, amit Jadvigám abban a percben leküzdeni volt kénytelen magában. Amikor eltorzult harccal vont engem legvégül beljebb, és hogy talán némi testi fájdalmak dacára is, szeretve, megbocsátva, szememben mosolyogva fogadta mégis utána hálámat, s némán ujjongó örömmet. Azt persze kifelejtettem a fentebb írt napokból, hogy kedd este mégiscsak elmentem a békétlenek, a Bacovszkinál összegyűlt szlovákok közé. Kedvem most se volt hozzá, mert ezt az estét is Jadvigám keblén óhajtottam volna tölteni, de nőm ösztökélt, hogy csak menjek, megláthassam legalább, mi fő a fazekukban, s a tisztelendőt se kéne megváltani. Noha egyikünk se rajong, az orrát a fölkapaszkodott a gőgével fennhordó Bacovszkiért, aki a hit és a nemzeti öntudat szigorú ostoros pásztoraként csak épp a lelkétől maradt távol azoknak, akiknek lelki atyául rendeltetett, s aki az áldás megvonásával is képes fenyíteni azt, akire megneheztel. Az pedig szégyennel tölt el bennünket, hogy annak idején a közelgő esküvünk ügyében már jó előre értünk üzenő papnak nem mertük megmondani. Jobban örülnénk, ha inkább Jadviga hajdani gondviselője, Spevács tisztelendő jöhetne át a szomszéd faluból összeadni minket. Abban a vagy 18 fős jeles férfi társaságban, amely állott falunk virilis krémjének azon rétegéből, mely se magyar, se zsidó nem volt, a következők jelentek meg. Gyurovszki, Kohut, Samuel, Moravszki, Kolyeszár, Lestján, Adamik, Szlávik, stb. A legnagyobb gazdák. Én voltam a legfiatalabb. Plusz Ruska Disznókupec, Pán Budzinski, az evangélikus iskola direktora, továbbá ennek tanára, Rosszapali barátom, aki Kohutnak a veje, aztán Cseplán Rőfös, Vajasdi Jankó bácsi, Gabonás, aki apácskám jó barátja volt különben, valamint Rancsok doktor, és Szvetlik Pista aljegyző cimborám. Lábjegyzett, ezeknek a családjait mindet, meg még egy csomót, nekem is nagyon is kellett ismerni. Csak itt nincs hely melyikről mit írni. Ahogy beléptem közéjük, először is arra jöttem rá, mennyire jó, hogy darab ideje nem ezen a földön járok. Nem olvastam újságot a szörnyű híreivel, se elöljárósági hirdetményt, se mást, s nem kellett ezeket az embereket se unnom, bólogatnom véleményükhöz, velük politizálni, sopánkodni. Szinte azt se vettem észre, hogy háborúban, és szégyen szemre nem figyeltem, hogy értesülhettem volna róla, falunk belé is oda veszett már vagy 10. Köztük egyik a Lestján fia, nemrég. Ismertem is a Jancsit, most gondoleált az apának, aki még nem tette. És ebből is eredt el aztán az elején a szó a háborúról. Szóba került a tavalyi júliusi Anna napi mozgósítás, amit itt a piacon doboltak ki, meg hogy kiket vittek el már rögtön azon a héten a szerbek ellen. De hogy milyen célokért is ontják fiaink a vérüket? E váratlan, fölharsanó szózattal fordította orcáját Baszovszki Reánk a gyülekezést meg a napirend felé. Mely kérdését nem válaszolta meg, de hogy az áldozat ne legyen hiába való, soha ne felejtsük el, és bizonyosodjunk is meg róla, hogy szlovák szív dobog mi bennünk. Mellettem a mókára mindig kapható Vajasdi Jankó bácsi be is kukkantott, megemelt kabát hajtókája alá, mire Szvetlik Pista fölkuncogott. De tisztelendőnk, nem zavartatva magát, belefogott, hogy fölidézze az előző században a nyelvért és kultúráért, Stúr, Hodzsa és Hurbán vezetésével folytatott áldozatos harcot, rámutatván, hogy most azonban már a nemzet föltámadásáról és egységéről van szó. Majd példákat sorakoztatott fel. A monarchia magyar közigazgatásának megáltalkodottan nemzetiség és szlovák ellenes jogtiprásaira az elmúlt évtizedekből a legutóbbi időkig. Ha pedig, ha meg, abból a 400 parlamenti képviselőből az az egy-két szlovák, aki bekerülhetett, elsérelmek miatt fölemeli szavát, emelte a feje fölé az ujját a tisztelendő, lehurrogják őket. Ha viszont bárki, aki akár beszél az erőszakos magyarosításról, akár írni merésze róla, azt nemzeti gyűlölet szítása címén bebörtönzik. De most már recseg, roppog ez a nemzeteket elnyomó uralmi építmény, és e háború apokaliptikus villámcsapásokkal felperzselt földjének porából. Felröppen majd a néplélek főnix madara. Vajasdi bácsi a mennyezetre néz. Többen követik is tekintetét. Erősebben és büszkében, mint valaha. Ám ebben nem csak bíznunk kell, hanem érte tenni is kötelességünk. Most egy kis vizet, súgja maga elé Jankó bácsi. És Baszovszki, mintha csak engedelmeskedne, kortyol a pohárba. Össze kell tehát fognunk szlovákságunk védelmében, szorítja össze az öklét rögtön aztán. Nemzetiségünk e szigetén, melyet körös körül vesznek azok, akiknek a kása nem étel, a tót nem ember, és akik úgy csaholnak ránk gyűlölettel, Tostyeka Józse butatót. Ezt Bacovszky is magyarul idézte, kiváltva Vajasdi bácsi elismerő hümmögését. Tostyeka Jú, azt tugatják, hogy butatót. Bizonyos személyektől sokat lehet ezt hallani.

utódai. Őrizzétek meg őseitek nemzeti érzését és hitét, és védelmezzétek meg a reáltámadóktól. Avagy tétlenül akartok várni újabb és újabb csernovai tragédiákra? Micsodára? Bocsomhovori! Hajoltak össze értetlenkedve a jámbor gazdák, mert nem értették, hogy miről beszél. Én se hallottam erről a csernovai esetről különben, jegyzet bezárva. De tisztelendő uruk megvilágítá rögtön, miről van szó. Hogy belétek lövessenek a magyar urak, mint 1907-ben a ma kis szlovák falu béketűrő népébe, akik közül 15 odaveszett, 60 pedig megsebesült, csak mert nem akarták hagyni, hogy új templomukat idegenek szenteljék föl, s nem váltak meg papjuktól, dörögte Baczowski, de itt már levegőt kellett vennie. A nagy Hlinkától, akit csak is a szlovákságáért vetettek azután börtönbe, és aki a szlovákok vezére lett? Én, ütött a mellére háromszor Baczowski, én nem akarlak benneteket csendőrsor tűzbe vezetni. Jankó bácsi, azt nagyon jól tetszik a tisztelendő úrnak tenni. Más útra kell lépnünk, de hogy a kudarcot is megelőzzük, s a megtorlásnak is elejét vegyük, idejében kell cselekednünk, s erre titokban készülnünk. Talán értjük egymást, urak. Hát, annyira bizony nem értettük, és akadt is egy-kettő, aki ráköszörülte torkát, hogy akkor most miként is vélekszik a tisztelendő úr? Hogy szóval mit kéne tegyünk? Ám Baczowski úgy felelt, hogy őriznünk és szüntelen táplálnunk a szívünkben nemzeti hovatartozásunk tüzét. Majd a további okvetetlenkedésnek avval vette elejét, hogy atyai derűvel nézve körbe biztosított bennünket, nyugtalanságra nincs ok, csupán arra, hogy mindig résen legyünk és készen álljunk, és majd mindent a maga idejében. De akkor már hordta is föl a szolgálólány a tepertős pogácsát és a pálinkát a pohárkákkal, majd a újabb fordulókban a bort és a tvarosnyíkát, mik aztán rögtön máshoz csináltak a gyülekezetnek kedvet. Tvarozsnyíka már volt emlegetve a Stralsundi résznél is, hogy túrós lepény, különben sós túr, és rákenve a rásült tojás sárgája, zárója bezárva. Ám mielőtt hozzáfoghattunk volna, Baczowski rosszalóan tekintve a Szlyuhovicába már is belenyalók felé, ezt a magyarok is tudják, hogy Szilva pálinka, még egyszer fölállt, s hosszú imába fogott, mibe nehéz sorsú népünkért való fohászát is belevette. Majd ahogy elmarmogtuk vele a hiszek egyet és az áment, pálinkát töltve magának, kocintáshoz való áldást is mondott még ráadásul. Na, megadtuk a módját ennek a kupica Szilvának. Sóhajtja mellettem a poharába, megint csak úgy, hogy csak én halljam, Vajasdi Jankó bácsi. Hát, meg Jankó bácsi, meg, mondom, és összenézek, és kocintok vele. De amint végig kóstolok mindent, pálinkából, borból is szigorúan csak egy-egy pohárral, azt lesem már, amire eddig is legtöbbet gondoltam, hogyan szökhetnék mi hamarébb haza az én feleségemhez. Szerencsére Roncsok doktor búcsúzásra emelkedik, hogy neki még beteghez kell menni, s ezt kihasználván én is elköszönök, így ágyazásra már haza is érek. Hogy lejegyezzem, legnagyobb részt Gregor emlékeztetései szerint, hogy az 1915. esztendő tavaszán hogy folytak a mezei munkálatok. Sokáig fagyos volt az idő, és a búzák igen gyengén, ritkán nőttek. És mi bosszantó, Gregor mondja, hogy még a régi fajta lovász patonai kell ki jobban,
a Bánkúti 1201-esből megtán

hiába volt annyit tenni, mert az nő gyatrába. Árpa alá is csak tavasszal szántottunk, mert a télen nem volt arra alkalmas időjárás, sem pedig még az ősszel, mert akkor is hamar elérkeztek az esők, és hideg lett igen korán. Március első felében is nagy esők hátráltattak. Március hó 20-án kezdtünk szántani az árpa alá, a tükör a cél kormánylemezessel végig, 25-én bevetettük a zabot is, 30-án pedig beborraláltuk a búzákat. 31-én répát és mákot vetettünk, valamint beültettük a krumplit. A laposokon még víz állt, azt ki kellett hagyni. Április 1-én kinyitottuk a szőlőt, a tanyait és a kenderföldit is. 2-án dudva trágyát hordtunk ki, pótlásra még, ahol kellett. 3-án pedig az összes kukorica gyökér kórók ellettek pucolva a búzából. Közben erősen lehűlt, 3-án és 4-én szinte egész nap esett a hó, néha meg eső, hideg idő volt. 7-én lemetszettük a kenderföldi szőlőt, és a tanyán még ültettünk szőlővesszőt, meg sárga dinnyét. 13-án beállítottam még egy hónapost szolgálatba, koszttal együtt. 14-én elkezdtünk kukorica alá szántani, a vetőgép alá. 22-én kezdtünk kukoricát vetni. 24-én a tanyán, ahova most először Fleischmann félét tétettem. Molnár úr küldte, ki hajdan apácskám mellett kezdte még a gabonakereskedést. 27-én bevégeztük a kukoricavetést a melindaiban is. Április 30-án kezdődött a kukorica morzsolás. Gyurkovics átjött megnézni, hogy szuperál. Hofferschranz, nagy lentkerekes morzsolónk. Apókám utolsó beszerzése, hogy vegyene ő is. Május 1-én borult idő, kevés eső esett. De már 2-án szép, hosszú esőt kaptunk. Na de aztán 6-ától 10-ig bejött megint a hideg, tetejében még fagyott is, mindenféle károkat csinált nekem. Amely kukoricák hamarébb kikeltek, azok mind lefagytak, de legjobban a szőlők fagytak meg, s a gyümölcsfákat is alaposan megcsípte a dér, na meg a krumplit, és az összes zöldségeket, a babot, de még az akácfákat is. Még ilyen időt. Úgy írja, mintha ő csinálta. Pedig hát a tekintetes úr nem igen nyúlt mezei dologhoz. Nekem sajnos már nem volt ilyen jó dolgom, és cselédem. Munkálati rend mondjuk nagyjából megmaradt. Míg persze hagyták. Lábjegyzet vége. 1915. május 28-án fényes napsütésben már. Az áprilisi összetalálkozás reménye és gyönyöre után a május a kivirágzás hónapja mi nekünk. Ma döbbentem rá, hogy így volt ez tavaly is. Stralsundba küldött leveleimre húsvétkor kaptam Jadvigától az első olyan választ, amely valóságos bizakodást is megengedett nekem, mire én rögtön utaztam, futottam hozzá. Akkor találkoztunk először úgy, mint akik már nem valamely gyakorlati külső okból, hanem egymásért akarják látni csak egymást. Májusban pedig már szerelmesek voltunk. A megelőző, a 1913-as év augusztusában, amikor hosszú évek múltán először láthattam, ő pedig gyámapját akkor utoljára, s visszaszöktem hozzá, nem akart engem megérteni még. Hazaküldött, mint egy elcsavargott, szófogadatlan kölyköt, hogy aztán itthon újra csak Erzsit keressem föl, aki mindig úgy tekintett rám, mint egy férfira, ahogy a Lotte kaland óta már én is önmagamra. Jártam hát titkon dologi fizetségek fejében Erzsihez,
menekültem Kód Ivka sóvár tekintete elől, és mindeközben egyre epekedőbben írtam a leveleket Jadvigának, melyekre ő csak képes lapokon válaszolgatott. És emlékszem, októberben, amikor Zsófka nővérkémet temettük, aznap este is nekiültem, hogy szenvedésemet a velem azt könnyek közt megosztani kész Ivka helyett odaképzelt szerelmesem elé öntsem, de nem tudtam írni. Érzéseimet viszonzó válasz, vigasztaló simogatás nélkül már nem bírtam ki ezt, és összetéptem a félig írt levelet. Azon az éjszakán is Erzsi ölében nyerhettem oltalmat megint csak. Fájdalmas, mély szeretettel Jadviga először akkor írt nekem, amikor apácska meghalt 14. februárjában, hogy annak, akit most elveszítettünk, mi ketten voltunk a szívében igazán, és ez már örökre összeköt minket. És onnantól egyre szaporodó levelekben vigasztaltuk, és sorainkkal simogattuk egymást, míg nem húsvét után kiutaztam hozzá. 2,5 hónapon át laktam a tavalyi tavaszon és nyár elején a felgázti Winkleréknél, s habár erősen kellett spórolnom, amikor csak tudtam, beszöktem Stralsundba, a Mecklenburger Hofba, s Jadvigával a tóparti fűzesbe. Idillünk, melyet addig csak mamovkám hazaparancsoló lapjai háborgattak, azért szakadt félbe, mert kitört a háború. És már vendéglátóim is jobbnak látták volna, ha hazautazom. Hanem az addigi hónapok. Talán egyszer majd a tavalyi naptáram bejegyzései szerint megpróbálok leírni találkozásról találkozásra mindent. Ahogy egymással mindinkább felszabadultá és örömtelivé váltunk. Különösen, ha elutaztunk, és így a legzsugoribbnak az időnek is éppen bővében voltunk, mint májusban kétszer is. Ha erre gondolok, csak a vérpesdítő szemű, boldogan kacagó Jadvigát látom, ahogy a derekát ölelem, és ő fejét hátravetve nevet, de úgy, hogy egész testét rázza a kacagás. És persze sose feledhetem azt a délutánt, amikor a tengeren, egy hajón fogadtuk meg, hogy egymáséi leszünk. És azt mondhatom, hogy ez végre mostanra, a következő májusra teljesedett be igazán. Jadviga kacag és kacag, míg én ölelem, és egymáséi vagy. Az a szeglet a templomkert kerítésénél. Épp ott álltak meg ezek ketten, egymást kerülgető évődésükben, és ott tipródtak, tapották a követ vagy fél órán át, azon a helyen. A nagy gesztenye alóli padról jól ide látszottak. Alattuk ma is csak az óriás tüskék becsapódásának rettentő sebb helyeit viselheti a föld. Ha rá is rakódott vagy 120 év. A leányt már idefelé is láttam a piacon. Cseresznyét árult. Épp egy kisebb ruhás kosárban rakta le neki talán a bátyja, ki aztán elment a talicskába. Én a községházára mentem. Szvetlik Pistát kerestem, az aljegyzőt, marha levelek miatt, de azt mondták, kiszaladt a piacra. Cseresznyét akar venni? Ám csak egy pejhes bajszú fiút látok aztán a cseresznyés kosár körül ólálkodni, a Szvetlik sehol. A legény épp azt mondja, teraz už szecke misíš predať? Arra célozván, hogy a leánynak elvitték a talicskáját. Tagaj predám, feleli hegykén a lány. No tagja kúpim, dobre? Így a fiú, és a többit már nem hallom. Lábjegyzet,
itt a fiú tréfásan oda mondja, hogy most már mindet el kell adnod, már hogy a cseresznyét. Erre a lány, hogy akkor el is adom, mire felel a legény, de csak ugratva, hogy na akkor én megveszem, jó? Jegyzet vége. Betérek Buchbinder Miki műhelyébe, de kuncsaftjai vannak. Nem ér rá diskurálni. Iszol valamit, kérdi, de választ nem vár. Búvik a fekete kendő alá. Miki csak a kirakatba tesz fotográfiákat. A műtermet rajzaival díszíti. És a hátterek kulisszáit is maga festi meg. És akkor az asztalon egy csak nem kész rajzán fedezem föl azt, ami az imént is eszembe ötlött, ahogy azon a helyen haladtam keresztül. Föl is néztem a torony csúcsára. 1795. május 12-én az evangélikus templom elkészültével a főbejárat előtt bizonyos zsilák tisztelendő szenteli föl anyaszentegyházunk, mint egy másfél méter átmérőjű jelvényét, a csillagot, ezt a gömb alakból tűhegyes kúptüskéket meresztő nyeles acélbuzogány, mely azóta is odafönt látható a 64 méteres kecses torony csúcsán. A csillagot a szertartás végeztével vontatják föl csigákkal. Előbb az erkélyre, majd a dudoros csipkés toronytalást mentén üggyel-bajjal a még körbe állványozott részgömb fényes labdájára. Odafönt Müller díszítőkovács várja segédjével és segítőivel. A bámész gyülekezetet szerencsére a túloldalra terelték addigra már. Lavicska János helybeli bádogos legény szíjazza magára a széles övet a tartókötéllel, s mászik a már fölállított és rögzített buzogány nyelére, hogy kioldozza a vontató kötélzetet. Ám ahogy belekapaszkodik az alsó acéltüskébe, a buzogány elbillen, s lerántva az állvány egyik sarkát, beszakítva a bronzpalást szoknyafodrát, és magával sodorva a bádogos legényt, csapódik be a templomkert kerítésének ama szegletébe, tövig beverve öles tüskéit a járda téglái közé. Lavicska János kissé odébb a gyepen zúzza fölismerhetetlenné magát. Az esetet Buchbinder Miki is, én is, Rosszapali barátunktól, evangélikus iskolai tanítótól hallottuk a múlt héten. Ő talált róla valami följegyzést. Miki a becsapódást követő pillanatot rajzolta meg. A csillaglövedék kráterénél heverő bádogos fiú alaktalan teteme felé egy leány rohan. Mezítláb, ingválasan. Futtában lecsúszik róla a kendő. Ha Pali megírja is kell az újságnak, odaadom mellé ezt a vázlatot. Tesz le az asztalra nekem és magának egy-egy pohár bort, Buchbinder Miki. Ránézek. Miért? Neveti el magát, vállat van. Zsinagóga nem épült itt. Így nem is esett le róla semmi. Rajzoltam volna meg ezt a nyomorúságos imaházat az öreg davenolókkal. Akár azt is mondom, de legalább fényképezd le őket. Próbálom rábeszélni most is a Mikit, hogy az Isten szerelmére fotografálja le, amit lát, és ne csak művészkedj. De hogy mi anyag, mi pénz az? Megrendelem tőled, mondom, már sokat jár. Később a gesztenye alatt a padon ülök. Arra gondolok, jobban meg tudnám én azt írni, mint a Rosszapali. Meg arra, hogy jobb lett volna, ha ez Mikinek jut eszébe. És akkor érkezik üres ruhás kosárral az incselkedve hátra-hátra leső leány, nyomában a pejhes bajszúval. Annál a szegletnél kerüli meg a fiú, és próbálja elvenni tőle a kosarat. Tán, hogy tegye csak le, ne siessen úgy, ő pedig közelébb férhessen. Most sikerül is a vesző kosarat kirántania, és oda dobja a bádogos legény tetemének helyére, a fűbe. A
lány előre lépne, hogy fölvegye, de a fiú elé kerül. Nem hagyja, és nevet. A lány duzzogást tettet, ám hamar elneveti magát ő is. Aztán többször kell majd lefejtenie a derekáról a legény kezét. Válkendője közben hátra csúszik, csípőtájt kapják el, mert a fiú is oda nyúl persze. A leány hátra lép gyorsan, de ahogy a fejét rázza, igézően perzsel a szeme. Ám akkor meg a kalácsba föltekert szőke varkocs omlik a mellére, és ezen zsörtölődve próbálja visszasodorni és megtűzni. A fiú segíteni akar, de legyintést kap a készfejére, amin kacagnak, és nekiállhatnak a búzakalász szín hajfonat felgöngyölítésének újra. Csak egymást nézik. Arról a helyről a toronyra fölpillantani eszükbe se jutna. Jadviga beleír másodszor. Aki persze csak ott kezdett írni ebbe a naplókönyvbe, ahol férje abba hagyta. De mivel a sok nyitogatásban a fűző cérnakötések szét is szakadoztak, és egy csomó ív már hullott kifelé, ezért én olvasó forgatásom során inkább átraktam Jadviga beleír címjelöléssel ezeket az Ondris naplójába, oda való helyre, legalábbis nagyjából. Mert mint nő nem nagyon ment sorba, hanem ide-oda csapongott a régi történetekkel. Ezért is támadt nekem a válogatott Jadviga részek szétrendezési összerakásának ötlete. Jegyzetbe zár. Jó pár napig nem tudtam eldönteni, merre felé meséljem tovább, mit is mondjak el. Itt hiányzik a dátum, csak találgatni lehet. Ez kb. Olyan 1937 május közepe felé írhatta. Most végre azzal ültem ide, hogy megírjam magának, Ondris lelkem, milyen voltam én, és mi vett körül engem, amikor még nem ismert. Stralsundban, mert onnan ágazik ki talán egész életünkre minden. És amit soha nem mert firtatni, hogy miért, hogyan lett szükségem Winkler Franci barátságára. Jegyzed be, hogy hát engem szintén ez a dolog érdekelt a legjobban, amikor olvastam. Jegyzet vége. Elképzelem, Ondrisko, amit keserűen fölnevetne, hogy barátság, de nehéz leírni egyszerre mindent. Voltak éppen Franci beszélt először nekem magáról is. Hisz addig csupán, mint apácska olykori látogatásokra magával hozott kisfiára emlékeztem magára, aki folyton az ölembe mászott, és Francitól hallottam csak, hogy az apák barátsága révén egymással jóba voltak. Hogyan ismerkedtünk meg? Ezt maga is elképzelhette, Dusamoja. Hiszen tudta, hogy mint a család unokaöccse, Franci, sokszor járt Alfonz Winkleréknél. Nekem az úgy tetszik, hogy Dusamoja lelkecskémnek nevezi mindig. Mert bizony nem mindegy, hogy hogyan szólnak az emberhez. Lelki finomsággal, vagy nem, jegyzetbe zárva. Cinkos, pajtási bizalom volt, amit egy-két szó és tekintet után is megéreztünk egymás iránt hamar, hogy ezeknél itt mi jobban értjük egymást, akik magyarok is vagyunk. Ha az lehet egyáltalán egy fél zsidó, fél német fiú, és egy szlovák anyától, magyar apától való tótok közt fölcseperedett leány, akit Pesten és Ausztriában angol apácák neveltek. De nem csak a magyar nyelv volt vele közös, habár Franci, ha eldőlt egy pohár borral a kereveten, arra is megkért olykor, hogy szlovákul beszéljek vagy énekeljek neki, amiből ő pár szót értett csak,
hanem mint hasonló helyzetre fogékonyak, jól értettük mi a szó nélküli beszédet is. Mindketten idegenek maradtunk abban a házban, ahol pedig családtagnak hazudtak bennünket. Jegyzed be, hogy annál azért csak jobb, mint hogy családnak hazudjuk magunkat. De sajnos én soha se jártam ezeknél a stralsundiaknál, így nem szólhatok bele. Jegyzet vége. Francit persze, mint rokont, inkább sorolhatták volna a családtagok közé. A ő rá viszont nem a fekete bárányság ódiuma hárul. A mi hasznának tartott életelvei és a tréfálkozóan könnyűnek, léhának mondott viselkedése miatt, amiket a háziak végső soron franci sajnálatos kevert fajúságának tudtak be, amiért rokonai szemében már puszta jelenlétével is az ő unalmas és kérlelhetetlen protestáns elveik és erkölcseik kigúnyolójának tűnt fel, annak a balond ungárise bénének a halbjődés fia. A szigorú ház kötelmei, ahogy maga emlegette, szerencsére nem terjedtek ki az ember minden percére. Noha az irodai munkán, a közös étkezéseken és a vizitek fogadó óráin túl nekem még Frau Winklernek is sokat kellett a rendelkezésére állnom. Akadtak mégis szabad estéim, olykor délutánok és vasárnapok is, kiváltha a család elutazott. Ilyenkor végre magam maradhattam a szobámban, a kertben vagy a teraszon. De bejárásom volt a szalomba, a könyvtárszobába és a téli kertbe is, amiként a közelebbi barátoknak, rokonoknak szintén. És ők közöttük bukkant föl egyszer csak a franci. A szalom vendégek körében csapta épp hevesen a szelet a Winkler Hilde barátnőjének, bizonyos Ilzének. Ám alig egy-két napra rá arra léptem ki ajtómon, hogy nevetve fogdossa a piruló Helga szobalányt, akinek teli tálcával volt elfoglalva a keze. Talán a kis ördög bújt ekkor belém, mert csodálkozóan mondtam föl francira a szemöldökömet, ahelyett, hogy mint úri lányhoz illik, elfordulva tőlük, a pillám se rebbent volna. Ő pedig bocsánat kérőn mosolygott rám. Abféle, hát ilyen a férfi ember, nem tud ellenállni, beismeréssel. Öngúnyolva és vakmerően nyíltan. Attól fogva, hogy látta, én tudok, amit tudok, a régi jó ismerősök bizalmával fordult mindig hozzám, noha csöppet sem tolakodott. Tréfáin, játékain pedig nem lehetett nem nevetni. Tette nekem is a szépet. Ez neki a vérében van, magyarázta utóbb. Amit azzal próbált fedezni, hogy beavatott az Ilze iránti érzelmének rejtelmeibe. Játékos legyeskedését kedvtelve tűrtem, hiszen biztos voltam benne, hogy vonzalmamból apácska iránt nem mozdíthat ki senki. Még ez a magát ellenállhatatlanak tudó kedves, ám széltoló úri suhanc sem, vagy talán ő a legkevésbé, akitől, mint rögtön észrevettem, az ég óvjon meg egy becsületes leányt. Kétségtelen, hogy ketté osztva éltem. Belül az óva titkolt szenvedélyem volt György apácska iránt, amelyben persze kevés valóságos élményt táplált, inkább csak a szívben, lélekben otthonos, erős érzés volt ez. Kifelé viszont a megbízhatóan készséges, önállótlanul szolíd, ám igyekvően képességes leányt kellett adnom. Együgyűbbet és szendépet annál, aki voltam. Olyat, akinek saját élete nincsen, csak is a Winkler ház szereposztása szerint háláson eljátszott szerepei. És amint ezt a szalonfiút elnéztem, ahogy ugrattam, tréfásan megfettem és rálegyintettem, épp erről ismertem rá, e két életem közé nyíló, mind táguló űrre. Szükségem van valamire, amit sem a szerepeim nem írnak elő, sem nem belülre folytva történik meg csupán. Hanem mint
teszem föl, a kacagást élhetem át kedvemre, minden szégyen és gátolás nélkül. Jaj, hiszen könnyű magának, sóhajtottam. És elnéztem-e léha csinos fiú figurája felett ki az ablakon. Fiúról beszélek, pedig egy évvel idősebb nálam, na de hisz én nekem egy férfi, akkor az apácska érett korát jelentette volna. Hogy Franci tágította volna ki ezt az űrt, dédelgetett érzelmeim és szolgáló kuzin életem valósága között? Nem hiszem, inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy, szerep és érdek nélkül.

Tilos Rádió. Závada Pál, Jadviga Párinájának harmadik részét hallottátok. Jövő héten a Kelta Karóban folytatjuk. Aki lemaradt, a Mixcloud, ott fent a Mixcloudon megtalálható, de szerintem a Tilos Facebook oldaláról is lesz link. További jó hallgatást!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, ez a Tilos Rádió, benne a harmadik utas, és most egy nagyon kis szubjektív dolgot szeretnénk még megbeszélni. Peti, a te műsorkészítői fizetésed mennyit emelkedett az elmúlt 10 évben?
2: Hát bruttó vagy nettó, ugye ez itt a
1: bármelyik, bármelyik.
2: Visszakérdés. Hát a bruttó, igen, a nettó az gyakorlatilag sem ennyi.
1: A műsorkészítői
2: fizetésed? A műsorkészítői fizetésem az az ugyanannyi.
1: Tehát az ez egy kerekszám, ugye?
2: Ez egy oválisnak mondanám, igen.
1: Aha. Tehát tényleg elképzelhetőnek tartod, hogy ez a több mint 300 ember, aki itt műsort csinál a rádióban hétről hétre, ingyen dolgozik? Mert ugyanis, amikor másoknak mondom ezt, akkor azt mondják, hogy ez nem lehetséges, elképzelhetetlen.
2: Ők dolgoznak, vagy jól érzik magukat?
1: Hát figyelj, a jó esetben, szerintem normális esetben ez a két dolog, ez egybevág. Tehát az ember olyan munkát válasszon, ahogy jól érzi magát. Állítólag van olyan munka, amiért még pénzt is lehet kapni.
2: Mert ugye ez inkább itt nálunk úgy néz ki, mivel ugye, hogy még itt fizetni is kell ezért a munkáért a műsorkészítőknek.
1: Hát negatív fizetés.
2: Hogy ugye még ez a bizonyos havi tagdíj is van. Én mindig úgy próbálom megfogalmazni, hogy a Tilos Rádió egy ilyen, de nem akarom elvenni az égét, amit akarsz mondani, szóval ez egy ilyen önként vállalt hobbi, amit hát így komolyan próbálunk csinálni, és hát szóval van egy kis munka jellege is, meg hétről hétre. Tehát nem csak olyan, hogy mint elmész a haverokkal csütörtök este, hanem de azért van benne hasonlóság. Na, igen.
1: Na de, te ismersz olyan embert, akinek a Tilos Rádió örömet okozott már?
2: Én leginkább ismerek olyanokat, akiknek néha nem, de leginkább csak olyanokat ismerek, a műsorkészítőkre gondolok. Számtalan alkalommal van, hogy fáradtan, nem túl jó hangulatban megérkeznek műsorkészíteni, és szinte kivétel nélkül mindig sokkal jobb hangulatba távoznak a kedves kollégák. Én ezt már nagyon régen megállapítottam.
1: Én hallgatók, tehát hogy te Tilos Rádió hallgató vagy? Vagy te csak műsort készítesz?
2: Én egyébként
1: és amúgy Danubius Rádiót hallgat.
2: Én Tilos Rádió hallgató vagyok, igen, tehát
1: és szoktál örülni a Tilos Rádiónak?
2: Én nagyon sokat hallgatom.
1: A zenéket, a szöveges műsorokat. Mert ugyanis nekem például az egyik problémám, hogy most már annyi jó szöveges műsor van a Tilosban, hogy nem tudom mindent meghallgatni. Egyszerűen nincs ennyi rádióhallgatásra szánható időm egy héten, ahány jó Tilos szöveges műsor van. Ma szerencsére például az apám kocsia nálam volt, így a tegnapi Bádogdobot is hallhattam, pedig azt pont nagyon ritkán tudom hallani, de nagyon jó volt, hogy autóval közlekedtem a városban, mert ugye nem lehetett menni. Autóval viszont a rádió az szólt folyamatosan. Tehát ez egy olyan kicsit ilyen abszurd dolog, hogy már annyi jót kínál a rádió, amit én nem tudok befogadni. Tudod, mire akarok ám kiukadni egyébként?
2: Hát közelítünk, hogy akkor ugye hogy működik ez a egyébként jó műsorokat előállító rádió, hogy pénz nélkül, meg a többi.
1: Nem pénz nélkül, nagyon-nagyon sok pénzt kell ebbe beleölni azért, hogy működjön a technika, hogy legyen ez a rengeteg kábel, amivel játszhatjuk a mi kis Laokon csoportunkat, hogy legyen a hely, ahova lerakjuk ezt a technikát, hogy legyen WC-papír, és a többi apróság, ami feltétlenül szükséges egy ilyen intézmény működéséhez. Azért 300 emberről van szó, plusz a vendégek. Ez hihetetlen infrastruktúra. Úgyhogy jótékonysági felhívás következik. Nektek semmit nem jelent az adótok 1%-a, azaz nagyon kicsit. Igazándiból nem is nagyon kell vele törődni, ha elektronikus bevallást adtok be, akkor egy helyre be kell írni ezeket a kis számokat, máskor pedig, hogyha papíron adjátok be az adóbevallást, akkor egy külön lapot kell erre szánni. De hogyha az adótok 1%-áról ti szeretnétek rendelkezni, mindenképpen adjátok oda valamilyen rászoruló intézménynek, alapítványnak, egyesületnek. hogyha ezt a Tilos Rádiónak adjátok, akkor én ennek személyesen nagyon örülök,
2: nem csak te.
1: Hiszen hétről hétre ugye járok be ide, hogy szórakoztassalak benneteket indiai klasszikus zenékkel, vagy éppen idehívjunk okos, vagy érdekes, és okos embereket, hogy beszélgessünk velük itt a harmadik utas című műsorban. Ehhez mindig nagyon nagy segítség a ti 1%-otok. Ezt az államtól kérhetitek el, papíron vagy digitális módon, hogy odaadjátok rászoruló szervezeteknek, például a Tilos Rádiónak. Ha ezt a Tilos Rádiónak adnátok, már nem is kell leírni, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, már elég az, hogy 18 00 24 54 2 43 visszafelé 34 2 45 42 00 81. Jótékonysági felhívást hallottatok, ez a Tilos Rádió.
2: Egy kicsit még a saját szavaimmal hadd tegyem hozzá, hogy miért is, nem is az, hogy miért fontos, azt ugye megbeszéltük, hogy miért fontos, de tényleg ez az a lehetőség, amivel egy átlag polgár kifejezhet valamit, és hát sajnos nagyon sokan nem élnek vele, valószínűleg odafigyelés.
1: Az ország java része nem él vele.
2: Tehát, hogy hatalmas százalékban így van, az adózók úgymond nem foglalkoznak vele. Itt van Csabi is, kap egy mikrofont.
3: Én azt mondanám, hogyha már ezt felfogtátok, és tudjátok, hogy mit jelent 1%-ot felajánlani egy civil szervezetnek, legyen az akár a Tilos Rádió, szóljatok a rokonságnak is, ahol keresőképes barátaitok, szeretteitek vannak, hogy ők is tegyék meg ezt a felajánlást, hiszen akkor megy be a levesbe, hogyha ők ezt nem ajánlják fel.
1: Így van, lesz belőlük trafik.
3: Igen.
1: Vagy bármi más érdekes.
2: Szokott itt terjedni. Én mindenkit arra búzítok, mert én is egyébként a Tilos Rádiónak ajánlom fel az 1%-amat, ami lehet, hogy nem sok, de mégis szerintem jelentős, és én nekem nagyon jó érzés minden évben ezt megtenni, és szerintem ezt én tudom ajánlani a hallgatóknak is, hogy már csak egy jó érzést tudunk szerezni így magunknak, és segíteni tudunk másoknak.
1: És én beszéltem tibetiekkel, és azt mondták, hogy ez nagyon jó karma. Nagyon jó karma, tehát hogyha valaki szeretne emberként, vagy a fölött újjászületni, akkor mindenképpen érdemes valamilyen rászoruló szervezetnek felajánlani az 1%-ot.
2: Jó.
1: No, és hamarosan érkeznek a vendégeink. Peti, zenünk egy kicsit, mert meg kell beszélnünk valami technikailag, és utána jövünk vissza.

0: És akkor visszatért a harmadik utas, megjött a vendégünk, Cser Zoli. Szervusz, Zoli.
1: Szervusztok.
0: Örülünk, hogy itt vagy velünk.
2: Nem sokára tartasz egy előadást a ciklikus és lineáris szemlélet különbözőségéről, és azt gondoltuk, hogy ennek kapcsán hívunk be, hogy egy kicsit beszélgessünk. De persze biztos, hogy nagyon sok más mindenről lesz szó.
1: Nem hiszem, szerintem csak erről fogunk beszélni.
2: Nem sokára tartasz egy előadást, mert a ciklikus és lineáris szemléletről lesz szó, és ennek kapcsán gondoltuk, hogy beívunk és beszélgetünk veled.
1: Nagyon örülök a kérdésnek, mint hogyha hallottam volna már egyszer. Ez azért nagyon jó felvezető, mert pont a ciklikus létezésnek a, hát a mintapéldája zajlott most itt éppen le. Nagyon érdekes, hogy a régi korok ciklikus szemléletben szemlélték a világot, és ma már azért ez annyira nem áll távol tőlünk, hiszen tudjuk, hogy, hogy az égitest, amin vagyunk, az gömb alakú. Tehát hiába is mennénk egy irányba, például a nagybátyám tengerhajós volt, és mondta, hogy amikor harmadszorra hajózta körül a földet, akkor ilyen teljes klausztrofóbiája és bezártságérzése támadt, hogy visszaért ugyanoda, tehát ugye lineárisan megy, de ugyanoda visszaér. És ez a tapasztalat azért ez egy nagyon érdekes, akár kulturális, akár gazdasági következményekkel jár. Nem tudom, hogy erről beszéljünk-e.
2: Persze, beszéljünk.
0: Meg hogy az hol változott lineárissá?
1: Igen, tehát a régi legalábbis az ázsiai kultúráknál, és akár még azt mondhatnám, hogy a régi déli kultúrákat is, hogyha végignézzük, akkor abból a tapasztalatból indultak ki, hogy a nappalokat váltják az éjszakák, az évek is körszerű folyamatokat mutatnak, az égitestek is körbe-körbe járnak, tehát hogy minden állandóan visszatér. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha én körben látom a világot, akkor egy dolog az rögtön fölmerül, ki mondja meg?
0: Hogy hol a középpen?
1: Pontosan, tehát hogy van középpont, ami azt jelenti, hogy az összes ilyen nagy filozófiai és vallási rendszernek az egyik nagyon jó ilyen elemzési, mondjuk így szemüveg az az, hogy a változás és az állandóság az számukra milyen módon jelenik meg. És a ciklikus szemléletnél pontosan amiatt, hogy látja a körbe-körbe járást, tehát hogy mi is mondjuk reggel fölkelünk, elmegyünk valahova, ott valamit csinálunk, este visszajövünk, lefekszünk, reggel fölkelünk, elmegyünk, tehát hogy körbe-körbe-körbe-körbe jár ez az egész dolog. Emiatt kell lenni középpontnak. És ez a középpont, ez feltételezi azt, hogy van ösvény. Tehát azért érdekes, mert a ciklikus...
2: Várj, itt azért most volt egy lógrás. Oké, hogy van a körnek van közepe, ami igen. Egy kicsit ilyen geometriai alak szemléljük ezt a filozófiát, de hogy kerül oda az ösvény?
1: Az ösvény úgy kerül, hogy ha van közép, és én a körön vagyok, akkor van út, hogy eljussak a középbe. Tehát ezek a szemléletek, ezek a filozófiák és vallások, vagy ugye a világvallások előtt úgy nem lehetett így különösebben ezt a kettőt szétválasztani, ők feltételezik, hogy van egy állandóság, ami mozdulatlan, és a körnek a közepe.
0: Na, itt álljunk meg egy pillanatra, pont ezt akartam mondani, mert ezen nagyon-nagyon könnyen átugrottunk, hogy van egy közepe ennek a ciklikusságunknak, vagy körünknek, és hogy ez megvan, és ezt tudjuk. Na de nem, szerintem meg pont, hogy nem, már a kör közepénél el vagyunk veszve, hogy az-e az, úgy néz-e ki, mit kell vele kezdenünk, van-e viszonyunk ezzel a körrel, ne adj Isten, mi magunk vagyunk, vagy bennünk van.
2: Én még korábbra mennék vissza, hogy biztos, hogy mindenki átlátja, hogy valójában ciklusok vannak.
0: Mármint, hogy körbe-körbe halad minden.
2: Körbe-körbe haladás van. Tehát azért az, hogy tavasz, nyár, ősz, tél, ez így körülbelül így ismétlődik. Laura, kedvesem, azt mondta, hogy ő mindenképpen be tud számolni bizonyos ciklusokról. Tehát vannak szabad természetes ciklusaink, meg vannak választott ciklusaink. Tehát
0: most mondod, írják a hallgatók, osztjuk, hogy a kör közepe pedig Pataki Attila.
1: Igen. És hát igen, abban a pillanatban, hogyha mondjuk egyszer a csütörtök után szerda jönne, lehet, hogy majd egyszer lesz egy ilyen, nem tudom, majd valaki eltölti.
0: Szerintem észre se fogják venni.
1: Észre se fogják venni, akkor lehet, hogy a ciklus megfordult. De természetesen, hogy van lineáris időmúlás is, hiszen mondjuk egy napon belül van egy ilyen fejlődési menet. A probléma csak az, hogy a lineáris szemlélet az felülírta a ciklikust. A lineáris szemlélet az az, hogy megszületünk, és tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy a halálunkig fejlődés történik, holott biológiailag is van az életünknek körülbelül egy közepe, ahonnan a test is elkezd csökkenni. Tehát növekszünk egy bizonyos ideig, és aztán utána pedig visszafejlődnek dolgok. És a probléma az ebben az egészben, tehát hogyha az ember ezt megismeri, hogy a ciklikus lineáris szemlélet, az nyilvánvaló, hogy mind a kettő igaz. Tehát amikor mi születésnapjainkat ünnepeljük, akkor ugye ciklikus lineáris szemlélet szerint ünneplünk, hiszen visszatért ugyanaz a pillanat a körön, de közben egyel idősebbek vagyunk, tehát egy évvel idősebbek vagyunk, tehát van ugye egy ilyen lineáris szemlélet, és az ember nagyon szeretné, hogyha fejlődne. A kérdés csak az, hogy...
0: Bocsánat, hogy igen? A szabadba vágok, de ahogyan most egy pillanatra bedobtad ezt, hogy egy évvel idősebbek vagyunk, valahonnan innen eredhet a lineáris szemlélet.
1: Persze.
2: Igen, és ugye a linearitás az nem feltétlenül fejlődés jelent, pusztán egyik pontból a másikba haladás, igen, tehát igen. A születésből a halálba való haladás.
1: Igen, hát tulajdonképpen az időre azt mondják, hogy definíciója az időnek a változás. A változás természete maga az idő, ezt nevezzük időnek, és hogy ki hogyan gondolkodik az időről, az viszont igencsak befolyásolja a megélést is. Tehát, hogyha én feltételezem azt, hogy ciklikus a világ, tehát ciklikus visszatérés szerint működik, akkor például a reinkarnáció az megint nem probléma. Tehát ugyanúgy, ahogy lefekszünk este aludni, egyáltalán nem aggódunk, hogy ugyanabban az ágyban ébredünk-e reggel, pedig a tudatosság az megszűnik, elvesztjük, nincs folytonosság, és mégis az ember, persze vannak esetek, amikor az ember nem abban az ágyban ébred, de az most egy...
2: Igen, mondok egy biológusi szemléletet, hogy tehát a biológusok elkezdtek azon tanakodni, hogy a DNS láncban vannak variábilis szakaszok, és azok mik lehetnek. Ugyanis különbözőek szoktak lenni, amikor megvizsgálják. És azt vették észre, hogy a tapasztalat, tehát bármi, amit tapasztalunk, az el tud tárolódni ilyen mélyen is. És természetesen nincsen bizonyítva, de van egy olyan teória, hogy ez az egész reinkarnáció az valójában tényleg egy biológiai alapon nyugszik, azon, hogy a DNS-ünk nem roncsolódik a halálunkkor, hanem azokban a tapasztalatokban, azok a tapasztalatok, amiket megéltünk, amik elég fontosak voltak ahhoz, hogy lemenjenek ilyen zsigeri vagy DNS szintre, azok ott lesznek benne a kis DNS-ünkben, és utána azt megeszik bemegy a füvekbe, megeszik a nyulat megeszi a Marika néni, és akkor Marika nénibe valahogy bekerül ez, és hogyha elég érzékeny lesz rá, vagy megfelelő módon, még általunk nem ismert módon beépül a tudatába, akkor beszámolhat olyan élményekről, amiket ő nem maga élt meg, de mégis valahogy átélődött.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban kell bevezetni az ösvényt. Tehát, hogy amiről szó volt, hogy vajon mi köti össze a közepet, és az a közép ez hol van, és mit köti össze a ciklikusságot. És ugye erről azért a legtöbb tanítás azt mondja, hogy a közepet a fizikaitól a tudat felé tudjuk megközelíteni, tehát hogy a közép az valahol a tudatunkban van, tehát valahol belül van, tehát ezért mondja azt, hogy ha ciklikus szemléletet elfogadjuk, akkor elvileg az emberek ösztönözve érzik magukat, hogy egy belső ösvényen vagy spirituális ösvényen járjanak, és hogy tulajdonképpen a belső értékek értékesebbé válnak, mint a külső. Tehát például a régi időkben a kimondott szó az értékesebb volt, mint egy papír, ma már nem. Tehát a belső érték, a becsület, az felülírt külső értékeket, eseményeket, akár pénzt is. Ez ugye a ciklikus szemléletnek egy ilyen velejárója, tehát egyfajta erkölcsiséget hoz, valamint az, hogy az ember nem szemetelít el a saját világát, mert tudja, hogy vissza kell térnie. Tehát a reinkarnáció ezt hozza, viszont hogyha tudjuk, hogy az ösvény így néz ki, akkor ezt is tisztába tudjuk tenni, ezt a DNS és egyéb mizériát. Ugye, és a Marika néni nem biztos, hogy azért hordozza a nyúl tulajdonságait, mert megette a nyulat, hanem hogy lehet, hogy a nyúl évében született. Nem, ez hülyeség, de... De tényleg. Magyarán, hogy nem csak fizikai dolgok vannak, hanem tudati. A kérdés csak az, hogy a tudatból tud-e anyag lenni, anyagból tud-e tudat lenni, és ezt nagyon kutatják, de például a buddhista tanítások szerint nem. Tehát, hogyha mi levezetjük a fizikai létezésünket a szüleinktől, a szüleinkben nyilván, hogy benne van a megevett nyuszinak az információja is, viszont hogy a tudatunk honnan származik, az egy nagy kérdés, mert... Szerintem nem a szüleinktől származik a tudatunk, tehát nem az apa és az anya tudata adódott össze és lett a mi tudatunk, és legalábbis ezzel erősen ellenkezik.
2: Hát mi a tudat? Az egy érdekes alapvetés.
0: Én az iskolában azt tanultam, hogy a tudat az, ami elvégtelenülő, a legnagyobb kiterjedési dolog, és minden pillanattal egyenlő, de nem változik sem a mérete, sem a
1: igen,
0: minősége.
1: Igen, mert nem lehet határt szabni, de hogy honnan jött?
0: Tehát, de nem jött sehonnan se, hiszen ez már a jövés kérdésének feltevése és a tudat meglétét bizonyítja.
2: Megkérdezek benneteket, a személyiségnek és a tudatnak van kapcsolata?
1: Van.
2: No, azért érdekes, mert volt egy időszak, amikor az én párommal, Laurával több ezer embert kérdeztünk a világ minden tájékáról, egy nagyon egyszerű eldöntendő kérdést tettünk föl, olyanoknak, akiknek van gyereke. Az volt a kérdésünk, hogy személyiséggel születik-e a gyerek. Uh-huh. Szerintetek milyen volt a válaszadás? Tehát milyen arány jött ki?
0: Nem tudom, én még ott vagyok
2: leakadva, hogy nemmel lehet felelni. Várjál, mert szerintem tök érdekes ez a témához.
1: 70% válaszolt nemmel.
2: Csabi?
0: Nem tudom, sajnos.
2: Ha, 100% válaszolt igennel. Minden egyes ember azt mondta, hogy személyiséggel születik a gyerek.
0: Ne.
2: Senki nem mondta azt, még el se bizonytalanodtak. Mindenki azt, hogy persze.
1: Na hát ez a bizonyíték a reinkarnáció.
0: Nem.
2: Köszönjük szépen, hát a
0: bocsánat, de hogy ahelyett, hogy egy kicsit ezt elvulgarizálnánk, azért a személyiség fejlődés az egy szociokulturális adalék, igen, ami független a tudattól annyiban, hogy a tudat a megalapozója, de a szociokulturális adalékot már a szociokulturális adalék gerjeszti. Már beleszületsz valahova, ott valamilyen nyelven, valamilyen hagyomány szerint viselkedsz, tanulsz a képzeteidet az alapján alakítod ki, sőt már ahova beleszületsz, az is halmozottan erre épül. Igen, és a tudatod azért... az csak tart téged ott.
1: Igen, tehát azért, hogyha a tudatban tudja az ember, hogy tulajdonképpen képek vannak, mint emlékképek, vagy jövőről alkotott képek, összefüggések, amik a képeket összekötik, tehát mondjuk mi itt ülünk, és tudjuk, hogy itt ülünk, és azt is tudjuk, hogy miért ülünk itt, pedig arról nincs képünk, de van összefüggés. Érti az ember, akkor vannak tudatállapotok, ami lehet összpontosított, vagy kiterjedt, vagy szétszórt, vagy pedig rögeszmés, és aztán vannak ugye a tudatnak a kapuja, ami az érzékszervekkel kapcsolatosak. Hogyha ezt az ember tudja, akkor nyilvánvalóan a személyiség az ennek a karakterét adja meg, hogy bennem milyen emlékképek vannak, én hogy kötöm össze a képeket. Mit tudom, én vagyok a tragikus megélésű ember, ez a személyiségem, akkor számomra az emlékképeknek a sora között vagy mögötti összefüggések azok mindig arról fognak szólni, hogy engem hogyan történt velem rossz. Tehát ez már egy nyilván személyiség, de a tudatnak a struktúrája az viszont ez a kérdés, hogy na az honnan származik. A buddhizmus szerint az anyagból nem tud származni, és azt mondják, hogy a tudatnak is van egy leszármazási lánca, ami úgy mondják, hogy ugye ez a paradox, hogy kezdet nélküli idők óta fennálló valami, és azt mondják, hogy viszont a test mivel meghal, a tudat az mindig újabb és újabb testetöltéseket ölt, de a személyiség az nem a tudat, hanem a személyiség az egyfajta edénye, amiben megjelenik, hogy a személyiség igen, a fizikai testtel együtt meghal. Tehát magyarán, hogyha mondjuk valaki visszaemlékezne korábbi létesüléseire, a mi elgondolásunk szerint, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon idegen lenne az a személyiség, aki mondjuk egy korábbi.
0: De vajon összetudná a tudata alapján kötni ezt? Tehát itt
2: az eseményeket meg a tapasztalást összetudja kötni.
0: Én is így érzem, hogy
2: biológiát képviselem.
0: Meg az, ahogyan megélte. Tehát az az izgalmas, hogy szerintem, amikor az ember ilyen tudatfigyelésben van, és nehogy Isten megpróbál egy ilyen másik életélményt feldolgozni, vagy csak megpillantani, abban nagyon sokszor eljön az, hogy ítélet nélkül tekint rá egy helyzetre, mert hogyha megpróbálna belehelyezkedni, vagy egy nyelvként, vagy egy illatként megfogalmazni, akkor már azként kellene megjelennie, amiként az előtti életében látta, ami ugye csak...
1: Igen, vagy... magában forgó rendszer lenne akkor.
0: Igen, tehát akkor egyrészt feltetőleg nem tapasztalhatná meg ugyanúgy, mert amit egy macska tapasztal, soha nem lehet emberi nyelvre lefordítani, viszont azt a pillanatot, ami a megélés, hogy ő ott látott valamit, vagy esett, vagy valamiként alakult, az az élmény szerintem az, ami beleépül egy ilyen tudat továbbadásba, hiszen azért adódik tovább a tudat, mert még van mit.
2: De hát a pszichológia magán most is vizsgálja azt, hogy mire emlékezünk. Tudjátok, hogy mire emlékezünk legjobban?
0: Na?
2: Az érzésre. Tehát először a tények vesznek el.
1: Igen. Ez azért van az, hogy az illatok emlékeztetnek legjobban. Tehát az illatok, mert azok az érzések.

0: a szakavatott embert, hello. Pont ezen gondolkoztam el, és arra jöttem rá, hogy az emberi test az olyan, mint egy vadászgép. Egy vadászgéphez mi kell, hogy normálisan működjön? Egy pilóta. A pilóta az egy nagyon magasan képzett személy, aki tudja kezelni ezt a bonyolult eszközt. Viszont minél több ilyen eszközt gyártunk, mert valami miatt birtokunkban van az eszközgyártás lehetősége, tehát minél több ember lesz, annál több pilótára van szükség, viszont pilótánk kevés. Úgyhogy ilyenkor a nagy rendező az berakja a többi lelket ezekbe a vadászgépekbe, és akkor valamikor elhalt nyuszit rak be, valamikor rókát rak be, valamikor kígyót rak be, és ezért van az, hogy amikor találkozom valakivel, akkor azt érzem, hogy ő nem is igazándiból ember, hanem inkább egy róka, vagy inkább egy kígyó.
1: De ez a robotpilóta.
0: 12 éves koromról beszélünk, úgyhogy szeretném meghallgatni a professzionális választ.
1: Pontosan így írják le a szemszögek ezzel a repülőmód, nem.
0: Érdekes. Kicsit kikerekedett a szemem.
1: Szóval többféle elmélet van, az egyik az valóban elmondja azt, hogy létezhetnek robotpilóták, ez nagyon-nagyon furcsa elmélet, tehát hogy, és a másik pedig azt mondja, hogy végtelen világok és létformák vannak, tehát sosem tudhatjuk, hogy honnan, kik, hova születnek meg. Tehát nem, ilyen értelemben nem lehet zárt rendszerről beszélni.
2: Azt hiszem, ez az utolsó a sci-fi kedvelőknek is egyben bizonyíték is, a végtelen világok, és nem tudhatjuk. Azt hiszem, hogy ez
1: nagyon jó magyarázat. Valóban, és a másik, tehát ez a térnek a kérdése, hogy a végtelen sokfajta világban egyébként, tehát ugye nyilván a csillagászat is erre azért megkezd rájönni, hogy ugye vannak ilyen írdatlan kiterjedések vannak, és mi valóban egy galaxis, icipici galaxis karjának az egyik naprendszerében vagyunk, tehát így a lényeknek a számosságát azt nem lehet zárt rendszerként kezelni. A másik pedig az idő kérdése, ugyanis az álmodás és a köztes lét, ami az életek között eltelik, az nem lineáris idő. Tehát az teljesen az a álomidő vagy szubjektív idő, és vannak olyan kultúrák, mint az aboriginálok, akik az álomidőben mérik az időt, és ilyen értelemben nem lehet egy lineáris matematikai számosságot azt mondani, hogy ennyi meghalt, akkor ennyi jön vissza. Teljesen, tehát valaki lehet, hogy hosszú-hosszú, innen nézve nagyon hosszú ideig tartózkodik ebben az álomszférában, valamikor meg lehet, hogy nagyon kevés ideig, és akkor viszont nagyon sokan lesznek itt, akik megszületnek. Tehát mind a tér, mind az idő szempontjából ez egy eléggé plasztikus dolog, úgyhogy nem nagyon lehet itt már a matematikát alkalmazni.
0: De nem arról van szó, hogy azért merülnek föl ezek a kérdések, mert megpróbálunk magán az elméleten fogást találni. Tehát megpróbáljuk valahogy a racionálisan megközelíteni azt, ami ráadásul igen, valószínűleg racionálisan nem megközelíthető.
1: Igen, tehát a racionális tudat az a személyiség tudata, viszont az a tudata, vagy hát a személyiség az a tudat, amiről beszélünk, az viszont racionalitáson túli olyan tudó, kiterjedő valami, és a probléma az mindig az, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a személyiség az, aki korábban élt. És ezért a buddhista írásokban az teljesen tiszta és világos, hogy nem, ez a személyiség, ez a testhez kötődik, ráadásul a buddhizmus nem is beszél arról, hogy a tudat nélkül a testtől külön létezni, tehát se nem materialista, se nem idealista szemlélet, hanem azt mondja, hogy ezek együttműködve léteznek. Ez egy rendszer, tehát elválaszthatatlan a fizikai testtől a személyiség. Most az, hogy a tudat, az hogyan tartózkodik benne, az egy másik kérdés, és lehet, hogy ebben az egészben egy róka tudat van.
2: Na most ezzel kapcsolatban szeretném mind magunk, mind a hallgatóknak a szellemi fényét meg feljebb állítani, mert ezt a tudat, lélek, szellem, személyiség problémát, egy kicsit ész, agy, bent, kint, ezeket összekeverték a hallgatók, szerintem mi sem voltunk elég egyértelműek. Én azt tanultam az iskolában, hogy csak tudat van, minden, ami többi magyarázat, az egy más tudományák szemléletmódnak egy megközelítése arra a típusú dologra, ami végső esetben egy tudati mozdulat, csak éppen amit ő bizonyítékként talált, az ész, az agy a személyiség létezésére, tehát még egyszer mondom, bizonyítva találta, azt aként nevezte el. De mivel tudatot, igazándiból a tudatot megragadni nem lehet, ez az egy talán, ami, ahogy mondtuk, végtelen, mindig volt, mindig lesz, ezért a tudat azon kívül van, mint amilyen más neveket aggatnak erre a dologra, és szerintem minden más, vagy pszichológiai, vagy biológiai, vagy nem is tudom, filozófiai elnevezés arra, ahogyan ezt a belső életet megpróbáljuk, nem is tudom, megragadni, elnevezni. Mondjatok, hogy
1: a meghajlásnak az az értelme, amikor a fejünket meghajtjuk, hogy a tudat előtt meghajlunk, ami a szívben lakik. Tehát nagyon érdekes, hogy az ázsiai kultúrák a tudatra, a szívre mutatnak, amikor a tudatról beszélnek, tehát a szing, vagy például a csitta, mint a tudat, az a szívben található, és azt mondják, hogy a személyiség és a gondolatoknak a tárháza az meg az agyhoz kötődik. Tehát, hogy sokan úgy mondják, hogy a tudat az a szívben lakik, és a

0: és a hivatal, az office az a fej, és hogy amikor az ember a nagy végtelen tudata előtt meghajol, akkor tulajdonképpen ez ennyi. Ilyen módon látszik, hogy a fejét meghajtja a szíve előtt. És azért, hogy ez bizonyos értelemben az út is, tehát a fejtől meg a hastól megy az út a szív felé.
1: Ja, értem, tehát maga a meghajlás, hogyha mondjuk elképzeljük az ideális meghajlást az derékszögben, akkor egy vonalba helyeződik a összes csakra mondjuk úgy szimbolikusan, és ez maga az utat jelöli ki, ami járni kell.
2: De van ettől, hogy most már több idegen szó hangzott el, mint egy átlagos New Age rádióadásban 36 óra alatt, és az a probléma, hogy azok, akik ezt nem használják készségszinten ezeket a szavakat, azoknak kiakad a tudata. Én szeretnék föltenni egy racionális kérdést. Egyáltalán miért érdemes gondolkozni a gondolkozásról, miért érdemes beszélni a tudatról?
0: Hát azért, mert szenvedünk, tehát ez a kiindulási alap, hogy kibillentség van, viszont a kibillentség az visszaállítható, tehát erről szólnak a legtöbb hagyományos tanítás, és ehhez viszont meg kell értenünk, vagy rá kell látnunk arra, aki gondolkodik. Mert azt mondják, hogy rosszul gondolkodunk, tehát például, amikor félelem van, akkor az ember sötét képeket vetít a jövőről. Visszatérve egyébként az időszemléletére, hogy az ember például már azt felfedezi, hogy nem haragudhat a jövőre, tehát ilyen nincs, hogy hú, de haragszom, hogy holnap mi lesz. Tehát viszont nem félhetek a múlttól, hogy jaj, de félek attól, hogy mi volt. Ez már egy érdekes kulcs ahhoz, hogy megértsük az időnek a bennünk, a tudatunkban működő jelenségeit, hiszen általában nálunk a múlt az fixnek tűnik, tehát olyan, amit meg kell emésztenünk, és ezért azt mondják az orvoslásban, hogy össze is kapcsolódik például az emésztéssel a múlt, hogy mennyire tudjuk megemészteni a múlt eseményeit. A jövő az meg a légzéssel függ össze, mert bizonytalan, teljesen bizonytalan. Egy bizonytalanság érzetét is szül, tehát a konkrét fix érzethez képest a jövő az egy teljesen más típusú érzet, és a közötte a jelenünk az pedig egy lüktető jelen, ami a szívdobogással függ össze.
2: De várjál, akkor azt mondod, hogy a kimozdultság az végül is azt jelenti, hogy a jelenből mozdulunk ki,
0: igen,
2: hogy a szenvedésünk egyik legfontosabb
0: tényezője
2: az az, hogy hátrafelé nézünk, és azt mondjuk, hogy az de rossz volt, meg előre felé nézünk, és azt mondjuk, hogy de rossz lesz, és elfelejtjük, hogy hol vagyunk valójában, és a jelenben pedig, akkor a jelenben nincsen félelem? A jelenben
0: most ugye
2: nincsen...
0: az is érdekes, mert itt aztán megint megakad az ember egy pillanatra, amikor azt olvassa, hogy túllépni a három időn. Ez ugye a meditáció célja, vagy a gyakorlás célja, és akkor hogy miért kéne a jelenen túllépni. És erre azt mondják, hogy azért, mert a jelenünk, tehát rosszul vagyunk jelen, ugráló tudattal vagyunk jelen, tehát gondolatról gondolata ugrálunk, eseményről eseményre ugrálunk, ugye általában nem úgy nézünk. Amikor valami történik, mondjuk becsukják az ajtót, nem úgy nézünk oda, hogy végignézzük a falat az ajtóig, hanem átugrunk innen az ajtóhoz. Tehát átugrik a tudat. És azt mondják, hogy ez az ugráló tudat, ez a rossz értelemben vett jelenlét. És ez kifeszíti ezt a rossz értelemben vett múlt és a rossz értelemben vett jövőt. És hogyha az ember rálát arra, hogy a saját gondolkodás módjában ez a három hogyan jelenik meg kötöttségként, tehát hogyan ragaszkodunk mondjuk a múlt eseményeihez, hogyan félünk, vagy hogyan bizonytalanodunk el, van bennünk kétely a jövővel kapcsolatban, és hogyan ugrál a tudatunk a jelenben, akkor ő már elindul azon az ösvényen befelé, közép felé. Tehát a ciklikus időre, hogyha visszatérünk, akkor ezzel teszi meg azt a lépést. És azt mondják, hogy ha középen van az ember, akkor nincs kibillent állapotban nyilvánvalóan, és hogy ez nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy a spirituális ösvényeknek, hogyha nagyon össze akarná az ember zanzásítva foglalni, akkor ez a célja, hogy a ciklikus idő is egy kibillent állapot, viszont sajátos felelősséggel jár, mert például erkölcsi szempontból nyilvánvalóan nem teszek olyan dolgot, ami tudom, hogy vissza fognak térni a következmények, tehát egyfajta a világnak a megóvása a hozzáállásunk, de a spirituális ösvény szempontjából ez is egy kibillent állapot, és amikor az ember elkezdi felfedezni azt, hogy a tudatában hogyan működik rosszul az idő, akkor lép, hogy úgy mondják, hogy a folytonosság tudatának az ösvényére, majd a kiterjedt tudat ösvényére, és úgy éri el, amit úgy hívnak, hogy megvilágosodás, vagy a közép. És onnan nézve viszont nincs kibillentség.
1: Mozdulat.
2: Tehát harmónia van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki eléri a megvilágosodást, akkor onnantól nem tud már elsötétülni?
0: Hát ez nem tudjuk.
1: Megoszlanak a vélemények.
0: Erről megoszlanak a vélemények.
2: Mert én azt hallottam, hogy megvilágosodott pillanatai lehetnek az embernek, tehát amikor igen, megtapasztalja igen. Ezt a fajta
0: ez
2: érzést,
0: az
2: és utána meg visszazuhan.
0: Igen, mert ugráló tudatban van.
2: A normális hétköznapi tudatállapotban.
0: A folytonosság tudata az, hogy az ember képes a tudatát, a test, az energiák, vagy a lelki állapotok és a tudati gondolatok között folytonosan mozgatni. A kiterjedt tudat, hogy ezt az egészet már képes fogni, tehát azt is lehetne mondani, hogy vannak olyan foglalkozások, ahol egyszerűen nélkülözhetetlen, hogy valaki ilyen módon legyen éber, hogy így fogja az egész képet, hogy figyel hátulra is, előre is, mindenhova. És aztán utána...
1: vezető például.
0: Igen. Nagyon fontos, de ugye az ugráló tudat az, ami viszont feszültséget és stresszt okoz nekünk. Tehát így is az idő szempontjából így is meg lehet fogni az ösvényt. És az érdekes, hogy erre azt mondaná az ember, hogy akkor középen akkor minden mozdulatlan, és ez sem igaz. És amikor középen van valaki, a kiterjedt tudata miatt átfogja a mozgást is. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jól tud mozogni, de már nem kibillent módon. Nem őt kényszerítik a mozgások. Tehát például, amit arra szólják, hogy a sors vagy a karma, tehát nem őt kényszerítik az események, hanem ő neki tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondja, hogy a kiterjedtségének a része vagy a perifériája az a ciklikus történés, amit ugye azt mondjuk, hogy az esemény sorozat, amit mi megélünk.
1: Tehát azt mondod, hogy az előre elrendeltség, vagyis hogy a világunk bábjai vagyunk, az eleve a születésünktől kezdve bennünk van, hiszen ahova belekerülünk, az előrejelzi a lehetséges életutunkat?
0: Igen, tehát úgy mondják, hogy ilyen ötszörös variációk vannak, tehát ötször-ötször-öt, és ezek között, a pályák között az ember nyilván választhat, de ugye a választásnak a kérdése az mindig az, hogy vízszintes típusú választást hajtunk-e végre, tehát a jó és a rossz között választunk, vagy pedig az ösvény, tehát a tudatosság és a tudatlanság között választunk, és ez viszont nem mindegy, mert az egyik a körhöz köt, de lehet, hogy jó lesz az életünk, a másik viszont arra indít minket, hogy a közepet megtaláljuk. Ugye a ciklikus szemléleteknek például egy nagyon érdekes egyik megnyilvánulása, vagy hát mondjuk a lineáris ciklikus, vagy a lineáris és az állandóságnak a szemlélete, például a kereszténységet, hogyha nézzük, ami azt mondja, hogy rövid ez az élet, de utána állandóság lesz. Tehát az egy lineáris szemlélet, aminek a vége állandóság. És aztán vannak olyan szemléletek például, ami lineáris, de mégiscsak az állandóság meg a növekedésben van. Ez szerintem ettől szenved most a világunk, a növekedés elmélettől, hogy egy cég akkor megy jól, hogyha növekszik, nem hogyha ugyanott marad. Tehát, hogyha jól megy egy cég, akkor rosszul megy, hogyha nem növekszik.
2: Belegondoltatok már, hogy mennyire abszurd az a szókapcsolat, hogy fenntartható fejlődés?
0: Igen.
2: Nem?
1: A háború a békéért?
2: Igen.
0: Igen. Hát igen, és hasonló, szóval érdekes, hogy ezt nézi az ember magában, hogy mi az állandóság, és mi a ciklikusság. A mai gazdaság az növekedés elméletben működik, de nem lehet bizonyos szint után tovább növekedni. Pontosan azért, mert az életünkben nem történik növekedés, hanem egy visszatérés van egy pont után, és miután a földünk az akkora, amekkora, tehát nem egy végtelen kiterjedés, itt lehet látni, hogy a növekedés elméletnek szép lassan akkor majd ki kell terjedni a Holdra, a Marsra és egyebekre, különben nem tartható fönt ez a fajta működés, hogy növekszünk. A növekedő, tehát ez a digitál, én inkább úgy mondanám, hogy a lineáris szemléletnek is vannak, ugye például a kereszténység az lineárisan azt mondja, hogy ha ezt jól végéli ezt az életét az ember, akkor egy állandóságot fog találni, például ugye a mennyei létezést, ami egy állandó. Viszont ugye a mostani digitális lineáris szemléletünk az már egy elég kemény ügy, mert ugye mi nekünk az óra diktál. Tehát egy digitális, lelketlen szerkezet diktálja, hogy mikor kell hol ott lennünk. És ugye ezt azért az embernek a dinamikusabb lelki világa, vagy akár az érzései azért nem annyira szeretik, és ebben van ugye egy olyan növekedés elmélet, ami ahhoz vezet, hogy nyilvánvalóan egymásra kizsákmányolni, mert amikor mindenki növekedni akar, akkor a végén nincs már hely.
2: Indiában úgy hívják ezt, hogy IST, Indian Stretching Time. Tehát ez 4 óra, tehát 6, vagy 3, vagy 9.
0: Úgyhogy szerintem ugye ez a fenntarthatóság című dolog, hát végül is azóta is fenntartódik a bolygó, az ürességben lebeg, de mégis fenntartódik. Úgyhogy szerintem az legalapvetőbben a szemléletváltással lehetne így elérni, hogyha az ember így felismerni ezt a ciklikus, lineáris dolognak. Mindegyiknek vannak, tehát a ciklikus szemléletnek például a problémája az, hogy egy teljes külső fejlődés hiányához vezethet. Mert azt mondják az emberek, hogy a belső az érték, tehát kívül teljesen mindegy. És akkor éldegélünk, elfogadjuk, hogy ez van, tehát egy passzív életet tud eredményezni. A növekedés elmélet az borzasztó aktív élet, viszont kizsákmányolja a bolygót. És valahogy a kettő között kell megtalálni azt az egyensúlyt, ami az életünkben megvan, mert a születésnapunk az mind a kettőnek a kombinációja, mert van ugye egy lineáris növekedés is, hogy az éveink növekedtek, de közben visszatér a születésnap. Úgyhogy ezek ilyen fontos dolgok, hogy ezt megért az ember, akkor ezeket utána már elég jól le lehet vezetni, akár társadalmi vagy gazdasági szintérre is.
1: Bocsánat, most kaptunk egy hallgatói bejegyzést itt a chatfalon, hogy de hiszen ez az egész csak szózsonglőrködés, játék a szavakkal, amire hát ugye azt kell mondani, hogy addig kell zsonglőrködni, ameddig se zsonglőr, se rabda, se zsonglőrködés nem lesz, mert hogy a filozófiának, illetve a bölcselkedésnek, az önmegismerésnek és ennek a típusú gondolkodásnak, amit most Zoli képvisel itt a műsorunkban, ennek az egyik lényege, hogy ezeken a szavakon át kell magunkat rágni, addig, ameddig már nem kell magunkat átrágni többet.
0: Igen,
1: rajta.
0: És azért nagyon fájdalmas a halál. Tehát zsonglőrködünk ide-oda szavakkal, de nem mindegy, hogy valaki ciklikus szemléletet vall és úgy hal meg, mert akkor a halála az nyugodt lesz, nyugodt állapotú lesz, mert tudja egyrészt, hogy megszületik, másrészt meg úgy fog élni, hogy nem az ötödik garázsát is begyűjtötte, mert azt nem viheti magával. Bár vannak próbálkozások, hogy hogyan vigye át valaki a hitelkártyát, de nehéz ügy. Viszont, hogyha meg a lineáris szemlélet szerint ugye nem tud semmit a saját távozásáról, akkor az biztos, hogy nem lesz egy kellemes.
2: Ja, ez a nem baj, ha elveszik a személyiségem, csak a gmail-es e-mailem megmaradjon, az a lényeg. Képzeljétek el, amikor Laura nagynénje haldoklott, akkor nagyon, nagyon gyorsan, nagyon sok rákot állapítottak meg nála. Ő keresztény volt. És azt mondta, hogy iszonyatosan izgulok, mert most ki fog derülni minden hogy igaz-e, hogy van Isten, igaz-e a mennyország, és most egyszerre meg fogom kapni a választ.
3: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Egyszerűen vissza kellett jönnünk, mert ez a téma nem hagy nyugodni sem bennünket, sem a tilos.hu chat falán vitatkozókat, illetve 2153 továbbra is a telefonszámunk. Lineáris szemléletben élünk, kell-e félnünk akkor a haláltól, vagy körkörös szemléletben élünk, és akkor nem kell félni a haláltól?
1: Ezt is írja, hogy marhaság, egy hallgató írja a cseten, hogy marhaság, hogy a lineáris szemlélet szerint félnem kell a haláltól.
2: Nem feltétlenül kell félni. Tehát a félelem azért nem ettől függ, de a szemléletünk az nagyban befolyásolja, hogy milyen érzéseink vannak a jelenségekről, tehát hogyan ítéljük meg a jelenségeket. És ugye jelen pillanatban a lineáris szemléletnél a mai társadalmi rendszer vagy berendezkedés úgy működik, hogy a halált azt eltüntette. Tehát nem nagyon találkozunk vele, nem nagyon látjuk, és ez egy bizonytalanság övezi. Sőt, olyannyira, hogy vannak olyan pszichológiai irányzatok, ahol ki se lehet mondani a halált, mert az rögtön depresszió. Most érdekes, hogy a gyakorlatoknál, akár így a kolostori gyakorlatoknál, meg az alapkiindulási pont, hogy a mulandósággal egyszerűen, tehát szoktatjuk magunkat a mulandósághoz, tehát nagyon érdekes, hogy az időt azt felhasználják a gyakorlat részeként is, mert azt mondják, hogy ragaszkodásmentességet szül, hogyha az ember például a belégzésre azt érzékeli, hogy keletkeznek a dolgok, tehát ezt így hozzá képzeli, és a kilégzése pedig, hogy elmúlnak a dolgok, mert azt mondja a legtöbb tanítás, hogy a dolgok természete ez, tehát a változás, csak mi meg akarunk ragadni valahol. Na és az viszont problémás, tehát nem kell feltétlenül a lineáris szemlélet által sem félni a haláltól, csak az ember tudja, hogy ő egy ilyen fejlődésmenetben gondolkodik, aminek a vége a nagy ellazulás lesz.
0: De én az iskolában azt tanultam, hogy élj úgy, mint hogyha minden pillanat a halálod pillanata lenne.
1: Ezt Kasztanyéda is mondta nekem, hogy mint hogyha a halál a bal válladon ülne, és folyamatosan figyelni minden tettedet. Egyébként szerintem azért tényleg, hogyha minden napomat úgy tudnám élni, hogy tudnám, hogy az lesz az utolsó napom, és az a tudatossággal
2: már annyi sem. Igen, szóval a reinkarnációval kapcsolatban is azért három fázis lehet megkülönböztetni, és ez megint ugye a hozzáállás kérdése. Először az emberek, tehát bizonyos emberek, egyébként valakit felháborít ez a téma, de nyilván azért, mert azt gondolja, hogy a személyisége volt előzőleg, de nem.
0: Az a probléma, itt megint a szociokulturális adalékra térünk vissza, hogy a halál, a velejáró gyász, a kötelező szereplés ezzel kapcsolatban, ez egy tiszteletlenség, a halottat így kell tisztelni, úgy kell tisztelni, és ez ugyanúgy az emberek önálló halálképére is rávetül.
2: Természetesen.
1: Hadd szubjektivizáljam, ti mikor találkoztatok először a halállal?
0: Azt hiszem a déd nagyanyám, amikor meghalt.
1: De hogy arra hogy emlékszel?
0: Hát kicsi voltam, és akkor ott tízét csendbe kellett lenni.
1: Mm. Én arra emlékszem, hogy nagyon kisgyerekként valaki meghalt az utcán, és elkezdtek oda gyűlni a gyerekek, és mindenki figyelte, hogy ott van egy halott ember. Tehát a mi gyerekek érdeklődve figyeltük, tudtuk, hogy az az ember halott, nem tudom, hogy mitől tudtam, tudtuk, hogy az ember halott, és tudtuk, hogy ez egy különleges helyzet, nem jutunk hozzá, csak néztük, és egy nagyobb tömegben ez volt a megdöbbentő, csak gyerekek néztük a halottat, amíg valaki ki nem hívta a szállítókat, akik elvitték.
2: Szóval, hogy az idő az a változás, és az például már egy érdekes, hogy mi a változást azt nagyon sokszor tragikusan éljük meg, mert veszteségekként éljük meg. Tehát ugye a változást azt azonosítjuk a mulandósággal. Egyébként ugye a fejlődés elmélet a változást azt ugye meg a sikerrel azonosítja, tehát ugye én afelé kell változnom, hogy minél több dolog sikerüljön. Szóval visszatérve a reinkarnációra, ugye három stációt lehet megkülönböztetni. Az elsőnél az ember nagyon örül, már aki örül neki, mert hú, de jó, hát akkor nem halunk meg. Szóval rájön, hogy de meghalunk. A második stációban nagyon-nagyon kiakad, mert azt mondja, hogyha eddig már végtelen létezési formában voltam, akkor mivel töltöttem az időt, ha most ilyen problémáim vannak? Tehát az rémisztő. És akkor tulajdonképpen nem a haláltól félem, a következő megszületést. Ugye az, hogy lefekszünk aludni, és egy holnap reggel folytatódik az egész előről, amikor fölébredünk, és a harmadik, amelyik megszokja. Tehát már nem beszél róla, már nem se populáris szinten, se egyéb, hanem így a létezésben gondolkodik, és lényegtelenné válik.
1: A rutin inkarnálódó.
2: Igen, a rutin.
1: Kasznicsere.
2: És az, ami érdekes, hogy azért így ugye ez misztikus téma, de Indiában még máig nagyon sok ilyen eset történik, hogy a gyerekek így emlékeznek korábbi létesülésükre, és akkor ezeket általában le is ellenőrzik sokszor. De hogy felmerül az, hogy amikor valakinek tényleg ilyen korábbról van valami emléke, vagy visszatérő álma, akkor az honnan lehet felismerni. És ami érdekes, hogy a korábbról visszatérő emlékek azok sokkal fényesebbek, erőteljesebbek és illatokkal függnek össze, tehát érzésekkel függnek össze, ahogy mondtad. Mert az ember úgy gondolja, hogy hú, ott valahol nagyon-nagyon a homályban, valahol ott elveszve ott vannak ezek a kis apróságok, de nem, mert ugyanis ez a személyiségünk a mostani emlékeinket teljes mértékben rendezés kontroll alatt tartja, viszont nincs hatása a korábbi emlékekkel. És ezért van az, hogy amikor valaki tényleg emlékszik, akkor az egy mindent elsöprő ilyen, tényleg ilyen emlékcsomag, ami mondom, nagyon sok esetben nem azzal függ össze, mert nagyon sok ilyen ezoterikus iskola azt mondja, hogy híres voltam előző életemben, most akkor az jó kérdés, hogyha mindenki híres volt, aki volt, nem. De ugye mindenki azt szeretné, hogy ő híres volt, és most csak a szerénysége miatt nem híres. De nem,
0: vagy okos pont, és szép és
2: okos
0: bátor.
2: És szép, igen, csak most lemondott róla, hanem pont, hogy ilyen apróságok, hogy mit tudom én, azt látom, hogy mit tudom én, svájci hegyekben, nem is tudom, hogy svájci hegyek, de hogy a hegyeket látok, ahol mit tudom én, fúj a szél, és a fák lombja hajlik. És én mit tudom én, amikor valami olyan helyre megyek, akkor egyszerűen csak ez nagyon erősen beugrik. Tehát ilyen típusúak, nem ilyen, hogy névvel, címmel, ranggal.
1: De mondjuk azért a tudat az mindenképpen szeret kötődni. Én például az életem során szerintem egy olyan 30 és 70 közötti Csaba Királyfival találkoztam, aki határozottan azt állította, hogy ő maga volt Csaba Királyfi. Egyébként a műsor elején idehozott biológiai szemlélet, miszerint DNS szinten eltárolódnak bizonyos információk. Az megmagyarázza, hogy miért van mondjuk több milliárd Csaba Királyfi itt a Földön, ha
0: aki egyáltalán azt hiszi magáról, hogy Csaba Királyfi, akiről azt hiszi, hogy valaki volt.
2: Igen ezzel, nem is ezzel nincs is probléma, mert mindenki azt hisz, amit akar, de az, amikor mástól is elvárja, hogy azt higgyék, hogy ő az volt.
1: Én azt nem látom, hogy ahhoz, hogy normális, odafigyelős életet éljünk, ahhoz kell-e egyáltalán a ciklikus szemlélet. Tehát, hogy például én, hogyha egy jó szándékkal fordulok a többi embertársam felé, odafigyelek, nem tudom, a világomra, amiben élek, amit így megpróbálok uralni, akkor semmi egyebet nem teszek, mint egy olyan világot teremtek magamnak, ahol a világ rendben van, és ahol jó szándék uralkodik. És ehhez nem kell nekem se ciklikus, se lineáris szemlélet, egyszerűen csak a tudatomnak a játék.
2: Hát igen,
1: hogyha
2: egy végső szempontból nézzük, akkor azt mondják, hogy a legjobb szemlélet a nem szemlélet, tehát hogy a szemléleteket használja az ember. Ugye ezért van az, hogy, és ez a filozófusoknál sokszor egy bosszantó tény, hogy mindig meg kell kérdezni mondjuk így a buddhizmus szempontjából, hogy mi a funkciója a szemléletnek. Tehát a szemléletek önmagukban semmit sem érnek. Az a kérdés, hogy milyen funkciójuk van, és azt lehet látni azért a világtörténelemben, hogy elég sok szemlélet elég érdekes funkciókat látott el, akár kényszeruralmi rendszereket hozott létre, és egyebek, és nyilvánvaló, hogy megint a szemléletet használták föl arra, hogy ezeket létrehozzák, de a funkció szempontjából megint az a kérdés, hogy ha én így élek, akkor nincs szükség szemléletre. Tehát akkor én egyszerűen tapasztalom a dolgokat, és levonom a tanulságot, és alapvetően ugye négy fajta szemléletet szoktak felsorolni, materialista szemlélet, ugye a világnak anyagi okai vannak, idealista, hogy nem szellemi, és minden szimbólum, akkor van ugye az okokozatiság, vagy a determinisztikus szemlélet, hogy amiket én tapasztalok, az mástól ered, lehet, hogy ez a karmám, a horoszkópom, vagy a teremtőtől, és aztán a szabad akarit, hogy én alakítom ki. Most mind a négyre azt mondják, hogy ez funkció nélküli szemlélet, tehát egy bosszantó a buddhista tanításokban, hogy...
1: Tehát a szabad akarat is.
2: Igen, funkció nélküli, mert nem vezet a belső ösvényre. És azt mondja, hogy miért nem vezet, mert amíg én szemléletekben gondolkodok, elfelejtem látni, mi van az orrom előtt.
0: Na igen, ez valamit. Az, ami a hallgatóknak is egy válasz lehet. Tehát, hogy akárhányféle szemléletben gondolkozhatsz, egyik sem jobb a másiknál, mert pont az erről való gondolkodás felfüggesztése és a megnyugvás ebben az állapotban az maga a gyakorlás ennek a dolognak, mert lehet nagyon sokáig beszélgetni, meg gondolkodni erről a dologról, de az még mindig csak az erről való gondolkodás és az erről való beszéd.
1: Igen, csak miért gond valamiről gondolkodni?
2: Nem gond.
0: Csak a gondolkodás az nem a valami.
1: Ne hülyéskedjetek, hogy ne lenne már gond.
2: Ma magyarul ugye gond.
1: Igen, de hogy szerintem azért rossz valamiről gondolkodni, mert minden esetben, amikor valamiről gondolkodom, akkor a tudatomnak a rendszerébe próbálok meg bezáródni, és elveszítem azt a tapasztalást, amire itt van a testem. Viszont, tehát mindenképpen visszavonom az érzékelésemet a testemből, a tudatomba valamilyen.
2: Viszont, hogyha egy rendszert fönntartasz mondjuk, tehát mondjuk rezsifizetés van és egyebek, akkor úgy tűnik, hogy azért a funkciója van a gondolkodásnak. Tehát az, hogy csak érzem, hogy jön a villanyszámlás, az nem elég. Tehát valahogy át kell gondolni, mert cselekedetek kell nekem, hogy reagálnom kell. Tehát azt lehet látni, hogy az nem jó, hogyha a gondolkodás teljes mértékben átveszi az uralmat, és ebből az a kilépő kapu, legalábbis a tanítások szerint, hogy funkciója van a gondolkodásnak. Tehát például, hogyha egy beteg bejön, és azt lehet látni, hogy teljes mértékben materialista szemlélete van, hogy miért fáj neki a hasa, mert hogy ő nem tudom, ilyen és ilyen bableveset evett, akkor azt mondod neki, hogy jó, és mit nem tud megemészteni. Tehát érted? Tehát, hogy idealista választ adsz neki, és ezzel kiegyensúlyozod az ő materialista hozzáállását. Ha idealista, akkor meg azt mondod, hogy hát és akkor mit evett tegnap bablest, hát akkor talán el kéne gondolkodni. Tehát, hogy funkciója van, és a tanítások azok egy olyan funkcióval látták el a szemléleteket, amiről azt mondják, hogy persze túl kell lépni rajtuk, és ez ilyen is a ciklikus szemlélet, ami egy erkölcsiséget és egy befelé fordulást eredményez. Tehát a ciklikus szemlélet az arra jó, hogyha valakinek ez nincs, tehát ő neki nincs meg az a fajta erkölcsisége, hogy eleve nem szemetelek mondjuk, vagy nem teszem tönkre a bolygót, de nem azért, mert a ciklikus szemlélet, hanem eleve úgy érzem, hogy nem jó, de hogyha ilyen nincs, akkor viszont a ciklikus szemlélet segít neki, hogy nyilvánvalóan nem fogom szemetelni, hogyha ide vissza kell térnem. Hogyha minden visszatér, és akkor azt mondja, hogy és akkor így ő egy befelé fordulás felé vezeti ez a filozófia, de természetesen ezt a filozófiát, vagy ezt a ciklikus szemléletet is egyszerűen el kell hagynia, hogyha túl akar lépni ugye a gondolkodáson, és tapasztalni akarja tisztán a dolgokat. Tehát ezek mind valahogy így működnek, és ezért megkülönböztetik a funkció nélküli szemléleteket. Tehát például azt mondják, hogy oké, valaki ezt és ezt és ezt a filozófiát vallott egész életében, ez hogyan segített az ő életében?
0: Na de mert akkor hogyha legyen ez a célunk, hogy a bármiről való gondolkodásunk egy jobb minőségű életet, egy teljesebb világátélést, egy boldogabb igen jelenlétet hozzon számunkra?
2: Igen, tehát hogy eszközként tudjuk alkalmazni a gondolkodást.
0: Na ez például a hallgatóknak egy válasz arra, hogy mi most miért beszélgetünk erről, mert szeretnénk benneteket is meggyőzni, hogy az önmagatokról való gondolkodás bizony egy kiegyensúlyozottabb élethez vezethet, akkor, hogyha rájöttök el.
1: Így van, és hogy kiegészítsem azt, amit az előbb mondtam, hogy a gondolkodás mindenképpen visszarántja a tapasztalást a tudatba, ugyanakkor szükség is van rá. Én például kerékpárra jöttem, a kerékpárt lekötöttem, és aztán utána gyalog jöttem föl. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket használunk, hajóztam is, mégse húztam magammal a hajót idáig a rádióba. Úgyhogy megvan ezeknek a dolgoknak a szerepe az életünkben.
2: Úgyhogy ilyen módon, hogy az ember azt is megállapíthatja, hogy a ciklikusságnak mi a funkciója. A ciklikusságnak ez a két funkciója van, hogy felelősségtudatot eredményez. Tehát az ember a saját, tehát azt mondja, hogy nem külsődleges dolgoknak a következménye, amit tapasztalok, hanem például, hogy korábbi szándékaim és tetteim következményét tapasztalom, és dönthetek, hogy vezeklésként élem meg őket, tehát a sorsnak úgymond a csapásait vagy a dolgait, vagy azt mondom, hogy hát, hát egy kicsit hülyén gondoltam ezeket a dolgokat, már nem tudom, hogy milyen állapotból indult el ez a szándék, aminek ez a következménye, amit tapasztalok, de tanulságként veszem. Tehát felelősséget ad, ugye azt mondja a buddhizmus, hogy az, hogyha mi megyünk az utcán és ránk esik egy tégla, az nem véletlen, hanem ez egy korábbi szándékok és elcsúszott érzelmek és egyebeknek, vagy zavaros tudatnak a következménye. És ugye ez egy felelősség, ami így a ciklikus szemléletből fakad, hogy az ember e szerint kezd el
0: élni.
2: De
0: azt mindig mondják, hogy ezeket el se lehet kerülni. Tehát, hogy bár javíthatsz a karmádon, de azzal, hogy rád esik az a tégla, nem biztos, hogy ez azért van, hogy neked ártson.
1: Illetve én berántanék egy racionális szemléletet, hogyha minden esetben, bármilyen esetben mást hibáztatnék, vagy mást okolnék a dolgokért, amik velem történnek, azzal csak zavar jönnék, mert egyfelől azt mondanám, hogy én magam nem tudok részt venni a saját életemben, másfelől viszont a saját felelősségemet zárnám ki ezekből a helyzetekből. Én sokkal inkább azt szeretem vizsgálni, hogy én az adott helyzetben hogyan cselekedtem, és hogyan cselekednék legközelebb, hogyha a következő helyzetben.
2: Igen, egyébként a gyereknevelésnél is ezt szokták ajánlani, hogy arra kell valahogy, főleg 10 éves kortól, amikor már a gyerekek értelme az eléggé élessé kezd válni, és elindulnak a miért kérdések, hogy szép lassan ugye feloldani az apa-fiú viszonyt, és ember-ember viszonyát tenni. Tehát, hogy ne legyen az, ami mondjuk nagyon sokszor előfordul, hogy 96 éves nagynéni vagy néni a saját lányát, aki 75 éves, még mindig a lányának tekinti. Tehát emberek közötti viszony legyen, és hogy ő képes legyen felelőssé válni, vagy felelősséget válni a saját tetteiért. És akkor az szuper. Ciklikus szemlélet is ezt okozza, a lineáris szemléletnek is vannak nagyon pozitív funkciói, mert azt mondja, hogy az embernek igenis lépéseket kell tenni, tehát hogy nem lehet passzív, hanem egy állandó fejlődésben kell lennie. De az a kérdés csak, hogy ez kívül vagy belül teszi.
1: érkezett egy olyan hallgatói hozzászólás, hogy srácok, nehéz elfogadni, hogy van világegyetem, fizika, biológia, meg efélék. Nem. Imádjuk a világegyetemet, én imádom a világegyetemet, imádom a fizikát, meg a biológiát, csak most éppen nem feltétlenül arról van szó. Egyébként, hogyha hallgatod, akkor az elején pont biológiáról volt szó.
2: A fizika szempontjából, meg most már a legújabb fizikai elméletek, azok teljes mértékben ráfekszenek erre a három lépcsős ösvény elméletre, vagy dologra, hiszen azt mondják most már, hogy vannak ugye a fizikai tárgyak fizikája, aminél minden euklidész geometria, tehát mindenféle fizikai rendszerek vannak, amik a többdimenziós fizikai rendszerekben nyílik ki az, hogy a maguk a tárgyak hogyan működnek, hogyan hatjuk a gravitáció, a lendület megmaradás, akkor a gyorsulás, és stb. Na jó, de mi van emögött? Emögött vannak ugye a különféle energiák.
0: Hát lehet ugye a szubatomi részecskéknek a különböző energiaforma.
2: Hát ott is már energiák vannak, és az energiának már egész sajátos fizikája van, ott már egész furcsa dolgok is történnek, ugye vannak olyanok, amik nem energiák, tehát a teljesítmény nem az energiától, hanem a frekvenciától függ, viszont mi van e fölött, és azt mondják, hogy az információ.
0: Vagy ez alatt.
2: Vagy ez alatt, és ezt kezdik mostanában egyre inkább ezt a háromszintű fizikai világmodellt alkalmazni, ami teljes mértékben ráilleszkedik az ember, és hogy nekünk is van fizikai testünk, vannak benne érzelmek, energiák, és van mögött egy tudat, ahol információ van, és a fizika is, David Bohm, aki abszolút e szerint látja az összes fizikai tételt, vagy e szerint vizsgálja a dolgokat, hogy van ugye a fizikai testeknek a fizikája, vagy a testek fizikája az energiának és az információnak. És akkor ezek hogyan hatnak egymásra?
1: Illetve van ugye a Schrödinger, akinek volt az a kedves cicája, vagy nem volt, vagy volt, vagy nem volt, ki tudja. Ugye ő azt bizonyította be, hogy minden vizsgált helyzetben benne van a megfigyelő tudata.
2: Igen, tehát hogy nem elkülöníthető.
1: Tehát, hogy nincsen olyan, hogy rajtunkon kívül, észlelésünkön kívül létezik, hiszen csak akkor tudjuk, akkor tudunk gondolkozni róla, akkor tudjuk lemérni, hogyha már észleltük, és akkor mi magunk is benne leszünk ebben az inerciában.
0: De ugye az ilyen szubatomi méricskéléseknél is sokszor elfelejtették, vagy nem felejtették el, vagy problémát okozott nekik az, hogy amint rámérünk egy szubatomi akcióra, az ott történő eseményeknek csak azt a részét tudjuk meglátni, amire a műszereink lehetőséget adnak, hogy jelezzék. Másik oldalról befolyásoljuk magát a reakciót is, ami ott történik.
2: És ugye kérdés, hogy a műszer az honnan jött? Mert nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a műszert azt egy tudat találta ki. Tehát, hogy a tudatból származik az a mérőműszer, amivel mérjük a különféle dolgokat. Tehát ez olyan, mintha kitalálnánk magunknak egy plusz szemet, aminek a szerkezetét mi találtuk ki, és azon keresztül nézzük a dolgokat, vagy egy szemüveget. Úgyhogy ez azért mindig korlátozza a tapasztalásnak a tisztaságát. És nagyon érdekes, hogy a régi szövegekben leírják azt, hogyha valaki nagyon hosszú ilyen meditációs gyakorlatokba kezd, akkor ugyanúgy látja az atomi szerkezetet. Tehát, hogy nagyon érdekes.
1: Hát ez benne volt a Matrixban is.
2: Fizikai. Ez egy fizikában hoz igencsak közelíthető tapasztalatokat írnak le, és hogyha az ember belegondol, hogy miért, hát azért, mert hogy a tudat találja ki ugye azt a szerkezetet, mint az elektromikroszkóp, amivel én vizsgálom, amivel jobban meg tudom vizsgálni. Na, de hogyha a tudat önmagát figyeli, akkor elvileg ugyanezekre az eredményekre kell jutnia, és ezért van az, hogy ma ez egy nagyon sláger téma, a buddhizmus és a fizika kapcsolata, és hát nagyon sok ilyen közös konferencia, meg egyebek van, mert rendkívül sok hasonlóság van.
0: Tehát, hogy a tudat figyelésének módszertana a fizikai atomszintek alatti eseményeknek a megfigyeléséhez, vagy egyáltalán az értéséhez?
2: Igen, tehát nagyon megdöbbentő, hogy atommodellek vannak leírva ilyen nagyon régi szövegekben, amik azt mondják, hogy meditációban tapasztalt. A tapasztalat dolog. És a tudat pillanataival is ilyenek vannak, ugye, hogy ilyen, mint hogyha állóképek sorozatát tapasztalnák, tehát mint ilyen szaggatott képek lenne a változás, és az is nagyon érdekes, mert ugye a mai film, a film is így működik, hogy állóképek sorozata, amin a fény ugye átmegy, csak kellő gyorsasággal ugye folyamatosnak tűnik. És hogy ez is egy meditációs tapasztalat, hogy így ez a ragyogó fény között vannak ezek a képek. És amikor az ember ugye visszagyorsul, vagy visszalassul, akkor ezt megint egy folyamatos dolognak tekinti, vagy látja.
1: De valamilyen praktikus tanács hallgatóknak, mert ugye arról van szó, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, amiről a legtöbb ember gondolkozni sem szokott, és még társa meg aztán végképp nincsen, akivel megvitathatná ezeket. Értelemszerűen, amikor ezek a hallgatók találkoznak ilyen szavakkal, ilyen gondolatokkal, ilyen világokkal, vagy ilyen beszélgetéssel, akkor kiakad a tudatuk, ugyanis kilökjük őket a biztonsági zónájukon kívül, vagy a biztonsági zónájuk határához, aminek a reakciója az, hogy elkezdenek védekezni. A tudat az megpróbálja megvédeni saját magát.
0: Lehet, hogy csak az a baj, hogy nem Morgan Freeman mondja neki ezeket a dolgokat.
2: Igen, de nem gond, mert hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy a szemléleteknek funkciója van, tehát én, ha én ragaszkodok valamilyen szemlélethez, akkor az én ragaszkodásom. Nem kell ezt senkinek bevallani, az embernek csak saját magának kell bevallani, hogy hát igen, én ehhez is ehhez a szemlélethez ragaszkodom, de hogyha tudom, hogy az egyik legnagyobb erény a nyitottság, akkor az ember már ezt gyakorlatként tekint, például egy rádió beszélgetésre, hogy na vajon, hol akadok be? Hol van az a pont, ahol lesz, csak na nem, ezt már nem. És a fogaskerekek elkezdenek visszafelé járni, és vagy pedig meg tudom azt csinálni, hogy a saját gyakorlásom miatt nyitott vagyok. Egyszer volt egy telefonbeszélgetésem jó apámmal Ausztráliában, 70 percig vitatkoztunk a torinói leperről. Minden egyszer csak rájöttem, hát hogy mennyire groteszk.
0: Interurbán.
2: Nem? Hogy interurbán, ott hajnali nem tudom hány óra van, és egyikünk sem látta a leplet, egyikük sem fogta, egyikünk sem vizsgálta, de 70 perc óta ő ragaszkodott annak a materialista nézetéhez, hogy ott mit tudom, amit találtak, hogy az nem lett igaz, én meg az idealistához, hogy igaz. És még én azt mondtam, hogy akkor leszünk nagy arcok, hogyha nyitottak vagyunk. Én elfogadom a te szemléletedet. És akkor győs, hogy na jó, én is a tiéd, és akkor letettük a telefont.
0: Erről a témáról akkor egy illusztrációs dalt hadd játszok be nektek, így a...
3: Nagy hajnalán.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas és a vidám szerda. Vendégünk Cser Zoltán, és a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk helyel, közel.
1: Filozófiával, gondolatokkal, most már fizikát is, a szubatomi részecskéket Schrödingerbe hoztuk. Hogyan tovább? Azt hiszem, oda jutottunk az előző beszélgetésünkben, hogy az erről való gondolkodás elvisz az erről való gondolkodás felfüggesztéséhez, és ez egyfajta cél, mert ott, ahol már nem gondolkodunk ezekről a dolgokról, találunk megnyugvást. Igaz? Ez az egész csak a magunk megnyugtatására van kitalálva, minden filozófia, minden vallás?
2: Igen.
0: Köszönjük szépen, hát akkor ennyi volt a mai műsor. De nem is ez a kérdés, hogy miért van, hanem szerintem az nekem fontosabb, hogy működik-e.
2: Pontosan, tehát egy funkcionális dolog, ez funkciója a lényeg a dolgoknak. Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen fogadalom, hogy nem veszem el azt, amit nem önként adtak. Ez egy elég furcsa fogadalom, amit a szerzetesek is letesznek, meg a világiak is, és ugye felmerül a kérdés, hogy akkor vehetünk-e levegőt. Mert ugye senki nem adta oda nekünk. Tehát, hogy akkor egymástól vesszük el, meg ugye a szegény madaraktól is elvesszük, és akkor mibe fognak repülni. Tehát ilyen nagyon fura a kérdés, és megoldhatatlan. Tehát, hogy megint, hogyha az ember azt nézi, hogy a kategóriákban gondolkodik, akkor honnan kezdődik a lopás? Tehát honnan kezdődik az, hogy elveszem, nem veszem el, és akkor megint csak odáig jutunk, hogy hát károsít-e valakit az, hogyha én elveszem a levegőt, amit belélegzek, vagy magamat fogom károsítani, hogyha nem.
0: Hát ez az örök békávi kérdés.
2: Igen. Előveszem-e a jegyem?
0: Mert hogyha kiukasztom a jegyet, vagy nem lyukasztom ki azzal lopok-e, vagy megkárosítom-e azt a céget, ami amúgy is végtelen állami támogatást kap?
2: Igen, tehát ez a kérdés, ez már a családtagjaimban is fölmerült, és volt, amikor visszakérték a lyukakat. Tehát, hogy visszakérték a jegyből azt a részt. Mert azt mondták, hogy az ugyan ki van lyukasztott, de hozzátartozik a jegyhez, és ugye az övék, mert ugye akkor viszont meg kevesebbe kéne kerülni, hogyha leszámítjuk azokat a lukakat. Tehát ez egy furcsa kérdés. De hogy visszatérve hogy erre, hogy ez a nem veszem el azt, amit nem adtak oda, tehát ugye eljut odáig az ember, hogy végül is egy konvenciókkal találkozik, tehát társadalmi konvenciókkal találkozik, hogy mi az a lopás, és akkor ennek vannak ugye az ilyen hétköznapi emberek közötti megállapodáson alapuló dolgai, hogy ami utána egyedül utána a törvényesség szintjére is eljut. Tehát ugye régen senki nem gondolta volna.
0: A bankra gondolsz és a kamatra?
2: Nem, arra, hogy valaki egy másik dalát ellopja. Tehát régen tökre örültek volna, hogyha lopkodják egymás dalait. De ma viszont a jogdíj miatt, ugye az egy törvénytelen tett, hogy te egy dallamot valakitől ellopsz.
1: Sőt, hát régen az volt, hogy minél többen játsszák a dalodat, annál
2: jobb, és mindenki ezt énekelje.
1: Ismered az X-nek a dalát, az Y-nak a dalát? Amúgy azt hozzátenném, hogy nem Budapesten még mindig menő más együttesek számait játszani egy zenekarnak. Sőt, hát én úgy tudom, hogy jó pár nagyon menő vidéki zenekar. Csak feldolgozás számok, és 97%-ban playback. És sportcsarnokok telnek meg rá. Ma, 2012.
2: Az emberek nem az új számokat szeretik, hanem amit már tudnak.
1: Amit már biztonságosak, ismertek, ugye jó meleg, száraz érzés.
0: Oké, de akkor mi van azokkal az új slágerekkel, amiket meghallunk, és rögtön a fülünkbe mászik?
1: Hát az vagy háromszori meghallgatás után már szeretnéd kitörölni az agyadból, és ki is törlöd. Hálemség, vagy mondjuk mi volt a Gangnam Style, eldalolnád a Gangnam Style-t nekem? Hogy belement a fülödbe, és azonnal ki is ment annál?
2: Igen, ez kérdés, ez olyan erőszak-e, amikor valaki egy olyan dallamot talál ki, ami uralja onnantól kezdve a tudatomat? Ez is egy jó kérdés, hogy ezzel vajon pszichológiai erőszakot követett el az illető. És ez ugyanez a kérdés akár az óriás plakátokkal, hogy az biztos, hogy jó nekem, hogyha én végignézem az autópálya mellett az óriás plakátokat, és így ez olyan erőszaknak minősül, vagy sem. Mert hogy kénytelen vagyok, a vezetés közben bemegy. De visszatérve erre a lopásra, tehát az ember odáig jut, hogy van egy megegyezésen alapuló valami, ami nagyon-nagyon változhat, hogy mi az, hogy elvenni, akár állatok kapcsán is, hogy miért a tehenet azt akkor nem lehet, vagy tehát az életét, hogyha húst teszünk. És aztán van ugye egy törvényi, ami meg ugye a társadalmat irányító szervezet által létrehozott valamilyen konstrukció. Most azt, hogy ezt hogyan tudjuk tehát hogyan ne legyen végtelen ez a kérdés, hogy akkor most tényleg mi az, hogy nem veszem el? Megint az a kérdés, hogy mi a funkciója. És hogyha a funkcióját tudom, hogy ez a szabály ez arról szól, hogy én magamban a birtoklás vágyát kontrolláljam, és akkor hogyan tudom kontrollálni? Úgy, hogy hasznosság szerint nézem a dolgokat. Tehát, hogyha nekem van egy arany órám, amit soha nem használok, akkor azt kell tudnom, hogy vagy el fogják lopni, ez lesz a funkciója, hogy csapás mérjen rám, vagy pedig nyilvánvalóan az a haszna, hogy gyönyörködöm benne a vitrínben néha, vagy pedig, hogy majd egyszer eladhassam és elutazhassak belőle. De hogyha nincs haszna valaminek, csak úgy birtoklom, akkor erre azt mondják, hogy ez törvényszerűen szenvedést fog szülni. És az érdekes, hogy a filozófiákkal is ez a helyzet. Tehát, hogy azt érdemes nézni, hogy én birtoklok egy filozófiát, tehát magamévá tettem, hogy én ezt gondolom, akkor jó, hogyha azt használom is valamire, tehát ha van haszna. De hogyha csak úgy ragaszkodom hozzá, mert én vagyok az, aki ezt vallom, akkor az egy elég furcsa dolog.
0: De azért a filozófia gyakorlati hasznát azt évezredek óta vitatják. Egyébként mindig, amikor vitatni szokták, akkor mindig a filozófusok előállnak valami frappáns dologgal, amivel megmagyarázzák. Emlékeztek, mi volt az első ilyen történet? Nem emlékszem az úriember nevére, aki szintén ez volt, hogy a filozófia semmire nem jó, és ő még egy kicsit figyelt a természetet, és fölvásárolta az olajfákat, mert tudta, hogy a következő évben...
1: Pitagórasz.
0: Következő évben nagyon jó lesz az olajfák termése, és utána ebből meggazdagodott, és mondta, hogy hát akkor például ez. Tehát, hogy a rengeteg tudomány nőtt ki a filozófiából, és nem azt jelenti, hogy ebből a beszélgetésből is majd tudományágak fognak fakadni, hanem szerintem azért jó a szólabdákkal agyhógolyózni néha.
1: Hát okay. Sőt, hát ugye a saját gondolatainkat, illetve világlátásunkat erősíti, gyengíti meg, de ahogy mondtuk, minden gondolkodás, minden vallás, minden hit csak egyfajta megnyugtatás arra, hogy a teljesen uralhatatlan világban még a következő pillanatunk is lehet vidám. Nem valami ilyesmi? Tehát, hogy akárhogy is, de az összes gondolkodás és az erről való beszélgetés, minden hitvilág, meg a füstölő meggyújtása, meg a nem is tudom, az mind csak erre szolgál.
2: Igen, de mondjátok, ha nem így gondoljátok. Igen. Ugye úgy is lehet mondani, hogy én mindig azt mondanám, hogy ez mindig két irányú. Tehát ugye, hogy a filozófiáknál szerintem az a jó, hogy az ember ezeket a logikai kereszteket megtalálja. És ugye a mi esetünkben, amiről beszéltünk, ugye ez a ciklikus és a lineárisnál a logikai kereszt, hogy a lineáris az egy vízszintes működés, a ciklikusból pedig egy függőleges működés is ered, tehát hogy az ember befelé halad. És az csak a nagy kérdés, hogy jó-e az, hogy az ember egy ösvényen jár, de a legtöbb hagyományvallás arra épít, hogy igen, jó, mert kibillent állapotból bejuthatunk. Tehát hogy megint a lineáris szemléletnél egyébként nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ő ösvényük és az ő sorsuk ugyanaz. Azért ennél a keresztnél kiderül, hogy nem, tehát nem biztos, hogy egy utcaseprő élete az egy tragédia, hogyha egész életében utcaseprő volt és úgy végzi, hanem lehet, hogy ő belül viszont egy nagyon komoly ösvényt végigjár. A lineáris szemléletnek a veszélye az, hogy vízszintesen képzeli a spirituális fejlődést is, és ugye az lett belőle, hogy én minél jobb és fejlettebb vagyok, nekem annál jobban kell, hogy menjen az életem, és ez nem mindig vagy négy.
0: Mondjuk az én rövid életemben két olyan emberrel találkoztam, akikről azt gondoltam, hogy egyértelműen a helyükön vannak, 100%-osan, az egyik őszentség a Dalai Láma volt, a másik egy traktoros.
1: Na igen, én is ezt mondom, hogy mi van azokkal, akik azt se tudják, ki volt Buddha.
2: Hát ez független Buddha.
1: Aki volt egyáltalán. Nem, most én ezzel azt a példát mondtam, hogy a természetesség önálló bölcsessége, az őszinte élet, az együttérző, a természettel együtt létező élet még mindig csak példaként állhat minden gondolkodó városlakó, nem is tudom, filozofáló ember előtt, hiszen akárhogy is traktorosunk csak a harmonikus létéből meríti az ihletet a következő napra. Tehát biztos tanult az apjától, az anyjától, a nagyapjától valamit, de az nem az volt, hogy olvasom még több Nietzschét, vagy ne.
2: Hát a buddhizmus szerint, amiket a tanít, azok mind olyan dolgok, amire az ember hétköznapi szinten is rájöhet, csak nagyon nem egyszerű, mert az ember nem szívesen indul ki egy olyan tapasztalatból, ami negatív. Tehát ugye a buddhizmus ebből indul ki, ez az, amivel
0: mi
2: szakított.
0: Mi az, amiből kiindul a buddhizmus?
2: Abból, hogy van kibillentség, szenvedés van. És a létformánkhoz természetszerűleg ez hozzátartozik. Nagyon fura, mert ugye mi a célja, funkciója van ennek a dolognak. Az a célja, hogy befelé forduljunk. És az érdekes, hogy a Buddha arra jött rá, tehát ő nem a teremtőből indult ki. Ő ezt a kérdést ezt így dobta, azt mondta, hogy félrevisz, de a legtöbb vallás ugye fölülről közelíti meg a témát, tehát úgy lehet őket nevezni, hogy fölülről jön lefelé a vallás. Tehát a teremtés könyvvel indul, hogy hogyan indult, hogyan lett a világ, hogyan lett a lény, és aztán lejön egészen idáig, hogy a paradicsomból kiüzet, és majd eljön idáig a jelenig. És akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy az út az, hogy visszataláljunk ezen a vonalon, tehát ilyen értelme az ösvényt is lefesti. Amit a Buddha tanított, az egy óriási furcsaság volt. A negatív tapasztalatokat tette kiindulási pontnak. Azt mondta, hogy az ember állandóan igazgatja magát, tehát például onnan lehet látni, hogy kibillent állapotban vagyunk, hogy egymást is, meg magunkat is állandóan igazgatjuk. Tehát egyszerűen sosincs egyensúly, mindig valami nem stimmel, mindig valami hiányzik, és akkor nyilván a nagyon nagy traumáknál és szenvedéseknél az ember ezt teljesen át is éli. És azt mondja, hogy ez a tapasztalat viszont alkalmas arra, hogy az ember befelé forduljon. Amikor boldogok vagyunk, minden jól megy, akkor nem kell ez az egész. De nem is jön az indítatás, hogy azt mondja, hogy a szenvedésből én rájövök arra, hogy az okok belül vannak. Ugye, ez a második
0: lépés. De éppen erre akartam rákérdezni, hogy tényleg van-e szenvedés? Tehát most így végignéztem ezt a 24.372 hallgatót, aki most hallgatja ezt az adást. Volt köztük olyan, aki éppen a teljes kávéját kavargatta és mosolygott, volt köztük olyan, aki az arany Amex kártyájával a finomított növényi port próbálta meg apró darabokra szétszedni. Egy csomó boldog arcot láttam, akik mosolyogtak, és azt mondjuk nekik, hogy a lét alapja a szenvedés.
2: Akkor, hogyha szenvednek, igen. Tehát ugye ez egy alkalomfüggő dolog, viszont ugye ezek az első tanítások vagy alaptanításoknál ugye azt lehetett mondani, hogy nem, ez nem indított el filozófiai vitát. Tehát amikor ezek a tanítások elhangzottak, hogy a létünk az úgymond megvan áldva a szenvedéssel, most ez ilyen
1: hülye. Ja igen, senki nem mondta, hogy nem,
2: senki
1: én csak
2: nem vitatkozott. Tehát ez nagyon érdekes volt, mert egy olyan tanítást indított el, ami ugye negatív kiindulási pont, mert az, hogy a teremtő létezik, az egy nagyon pozitív dolog. Tehát az üdv, az a hír, a jó hír. De az, hogy a létezésünk az szennyezett ezzel a szenvedéssel, hát ez senkinek nem tetszett, de nem mondták azt, hogy na hát én ezzel nem értek egyet.
0: Én azt mondom, hogy szerintem jelen pillanatban több hallgatója van a Tilos Rádiónak, mint amennyien Buddha idejében Indiában éltek, úgyhogy nyugodtan föltetem azt a kérdést, hogy aki szerint nincsen szenvedés, és a lét alapja nem a szenvedés, ez nyugodtan telefonáljon.
1: Vagy esetleg, aki már megszabadult a szenvedéstől, emanáljon be a stúdióba.
2: Igen, de nem fog telefonálni, mert erről mindig apámnak a példája jutott eszembe, aki a Lusták klubját megalapította, és nem vett föl senkit, mert lusta volt ahhoz, hogy fölvegyen bárkit is, és végül is, és azt mondta, hogy ha bárki, hogyha jelentkezik, akkor meg nem veheti föl, mert akkor nem elég lusta az illető, tehát akkor nem lehet fölvenni. Egy embernek ő szólt, hogy őt fölvenni szívesen, mert az annyira lusta volt, mire a másik...
0: És kirúgta magát.
2: És mire a másik megjegyezte, hogy akkor te nem vagy hiteles, mert most nagyon aktív vagy. Úgyhogy valószínűleg, aki nagyon boldog, az nem is fog telefonálni.
0: Csabi, ez nem olyan kérés volt tőled, hogy emanálódjon ide, mint amikor azt kértük, hogy
1: az időutazó,
0: az telefonáljon be most, mert aki később hallgatja majd az adásunkat valamikor.
2: Eljusson hozzá is az a dolog. Úgyhogy ez volt a kiindulási pont, ami mondom, tényleg megdöbbentő és nagyon furcsa dolog volt a részéről, de ugye a funkcióját megint, hogy az ember látja, hogy azt mondja, hogy egy traumán keresztül az ember tényleg elfogadhatja azt, hogy létezik sors, tehát létezik a karma. Másrésztről meg befelé fordul. Kénytelen, nem nagyon tehet mást.
1: De nincs kénytelenség. Én is így tudom, hogy a mostani, még nyugatinak is hívott világ szemléletünk egyik része, amit mondtál, a jó vonzó plakátokon, tévéreklámokon, hirdetéseken megalapozott márka és stílus divat követő, kifelé forduló élet, és ebben nem fér bele az, hogy elgondolkodjál magadon egy kicsit, hanem rögtön egy tévéből vett cselekvés mintát veszel példának, és jó pofán vágod.
2: Na ezért jó a ciklikus szemlélet, mert legalább ebben valamit fölmutat, de egyébként az érdekes, hogy a 60-as években még vasárnap letakarták a kirakatokat, mert azt mondták, hogy a vágykeltés az Istennek nem tetsző. Ma már ugye ezen röhögünk csak. Tehát ugye a világunknál nagyon érdekes, hogy a kirakat ugye úgy működik, hogy ott van, de nem nyúlhatsz hozzá. Tehát végig kell menni egy procedúrán, hogy...
1: Sőt, a kirakatból nem veszünk be tárgyakat.
2: Hogy kikerüljön onnan, tehát elő kell kerülni a bizonyos anyagiaknak. És azt mondták, hogy régen, hogy ez nem volt így erkölcs. És ma teljesen más, hogy gondolkodunk már erről, de az biztos, hogy ez a kifelé fordultság, ez jellemző, de ez régen sem volt máshogy. Tehát azt mondják, hogy maga az, hogy karma, tehát esemény, ami kívül van, az mindenképpen kifelé fordít. Tehát erre mi még csak rátettünk egy lapáttal, hogy teleképeztük az egész világot, mert ma nagyon érdekes, hogy az ember megy a városba, akkor a szemmagasság fölött nem lát csak ilyen gipsz csukkókat, meg ilyen furcsa embereket, akik emelik a földgolyót, meg az ablakpárkányt. Alatta viszont minden tele van írva, meg képekkel tele van rakva.
1: Na jó, tényleg rá kell térnünk a fontosabb témára. A műsor elején beszéltünk a szabad akarat lehetséges létéről, illetve, hogy mindannyian a karmáink, vagy egy felsőbb akarat, ne adj Isten, az elvégtelenedő tudatnak a játékszerei, vagy illúziója vagyunk csupán. Kezdjük azzal, van-e szabad akarat? Kinek mit jelent a szabad akarat? Mert én úgy emlékszem az iskolában, hogy már a szabad akarat kérdésfeltevése sem a szabad akaratot bizonyítja.
2: Hát erről nekem csak az jutott eszembe, amikor az ember bulin oda megy egy lányhoz, és megkérdezi, hogy szabad, és akkor eldől. De egyébként tehát a meditációs gyakorlatok, vagy a tanítások szerint a szabad akarat az először a hogyanról szól. Tehát nem arról, hogy mit tudok én változtatni a világon, hanem arról, hogy amiket tapasztalok, az képes vagyok-e én változni benne. Tehát képes vagyok-e én máshogy megélni, és ehhez a ciklikus szemlélet szükséges. Tehát hogyha megtapasztalom azt, hogy 60-szorra tér vissza ugyanaz a féltékenység jelenet az életemben, akkor talán elgondolkodhatok azon, hogy mi van akkor, hogyha én vagyok féltékeny.
0: Vagyis a szabad akarat az nem azt jelenti, hogy bármi lehetséges, hanem azt jelenti, hogy benne van a lehetőség.
2: Tehát ugye azt mondja, hogy a karma az korábbi szándékok következménye, és ez ugye onnan derül ki, hogy én azt akarom, hogy bárcsak zöld lenne itt a fal, és továbbra is kék marad. Tehát ez biztos jele annak, hogy karma van, nem tudok tudatilag hatni a falra, lefesthetem, de akkor már fizikailag hatok. Tehát, hogy ez egy következmény, ami nem tudom honnan ered, de én ezt tapasztalom. Az első kérdés az, hogy ezzel mit kezdek, hogy agyvérzést kapok, hogy miért kék itt a fal.
0: Ez egy gyakori válasz egyébként,
2: számomra ez nagyon gyakori, a kék faltól mindig agyvérzést kapok, most is indulnak a jelek, vagy pedig megtanulom kezelni, vagy esetleg megszeretem, vagy esetleg azt mondom, hogy ez a létem része, hogy kék a fal. Tehát az első lépés a szabad akaratban, legalábbis így a buddhizmus szerint, az az, hogy a miteket megpróbálom megfigyelni, elfogadni, az összefüggésekre rájönni, és azzal foglalkozom, hogy ezeket hogyan élem meg. Tehát, hogyha ciklikusan rájöttem arra, hogy események visszatérnek, karakterek visszatérnek az életembe, tehát kimegyek Brazíliába, és ugyanolyan típusú emberekkel találkozom, mint itthon, akkor ez elgondolkoztatja az embert, hogy mi van, hogyha ez így belőlem fakad, és akkor az ember elkezdhet azzal foglalkozni, hogy ezt hogyan élem meg. Tehát az 50. düroham után lehet, hogy az ember azt mondja, na most már valami más kéne. Kitalálni, mert ez már unalmas.
1: Lehet, hogy ennél is vulgárisabban kell a szabad akaratot. Tehát, hogy nekem például elrendeltetette, ha 50-szer szembe jön velem ugyanaz a karakter, aki rám néz, majd rájön, hogy nem ismer engem, mondjuk egy ilyen karakter, és tovább megy, akkor az nincs-e eleve elrendelve, hogy nekem ezen el kell gondolkoznom az 50. alkalommal?
2: De sajnos igen. Tehát ez a szubtilis karma, ami a belső ösvény karmája. A második lépés egyébként, hogyha valaki már a hogyanokkal tisztában van, akkor azt mondják, hogy képes spontánná válni. Tehát képes, már nem kell választania, hogy mit tudom, hogy ezt most akkor így élem meg. Tehát most mondjuk valaki beszólt, akkor most dürohamot kapok, vagy pedig azt mondom, hogy de jó fej illető, tehát hogy megpróbálok ilyen belső változásokat létrehozni, hanem eljut odáig, hogy spontán módon reagál. De ezek a reakciók már nyitott tudatállapotból fakadnak, tehát nem kell átgondolni, túllép a gondolkodáson, és nagyon vidámmá válik.
0: És akkor tépketti az ember egy macskát például, hogy veri fejbe a
2: Igen, ez a zenmesterének a szintje, amikor egy nem odaillő valami, de azt mondják, hogy ez a szívből spontán fakadó tett, és a harmadik szint az, hogy bele tud nyúlni az eseményekbe, és erre azt mondják, hogy a másodlagos okok révén képes változtatni, és mit jelent ez. Tehát például itt jön be az asztrológiának a szerepe, hogy azt mondják, hogyha egy napra mondjuk az erőképlet, vagy az egésznek a történése az a segítségnyújtásról szól, akkor a másodlagos okokba, hogyha én képes vagyok beleszólni, az dönti, hogy milyen szinten jön elő a segítségnyújtás. Hogy úgy jön elő, hogy én töröm el a lábamat, és valaki segítséget nyújt, vagy más törül, és én nyújtok segítséget, vagy egyszerűen segítséget nyújtok valakinek mondjuk szellemileg. Csak ez nagyon nehéz, tehát azt mondják, hogy ez egy nagyon komoly tisztálás kell, hogy mi az, hogy másodlagos ok,

0: Mint hogyha az ember azt látja, hogy mindig középen száll fel a metróra, ahol a legnagyobb a tömeg, akkor eszébe jut az, hogy akkor felszállok a végén. Ha szeret levegőzni, hogyha szereti, hogy nagyon sok test így körben nyomja, akkor az is jó, de akkor viszont az meg jó neki.
1: Múltkor találkoztam egy kedves emberrel a metrónál, kérdezte, hogy hova mész, mondtam, hogy Népliget, és azt mondta, hogy akkor harmadik kocsi, második ajtó megy oda.
0: Ahol ezt is ezt a filmet játsszák.
2: Kemény. Hát akkor beteszek még egy számot, így harmadik utas című műsor, a körkörös és a lineáris tudatról beszélünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Ne haragudj, Csabi, de hogy ezzel a fura játékkal belerontottál egy

0: párszor a
1: furulyával. Teljesen furulyás lett a szám.
2: Nem, az ott a gond, hogy savanyú cukrot evett, szopogatott közben, és ez kicsit befolyásolta a zenei stílust is.
0: Így van, vendégünk Cser Zoltán, akiről a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk.
3: Akivel?
0: Akiről. No, mire jutottunk?
3: Arra, hogy a traktorosnak akkor nincs szüksége egyik szemléletre se.
0: Igen, igen. És azt gondolom, hogy vannak emberek, akik annyira benne tudnak lenni a jelenben, ahogy Szógyár Impó sem mondta, a természetben élők, a szemlélődni tudók, hogy nincsen szükségük gondolkodni, nincsen szükségük arra, hogy bármilyen fajta ösvényt járjanak, hanem járódik az ösvényük magától.
2: Így is lehet mondani, de itt előkerül mindig az a nagyon nagy kérdés, hogy vajon a gyerekek megvilágosodottak-e, hiszen ők nem folytják el az indulataikat, tehát hogy mindent kieresztenek, és mégis azt kell mondani, hogy nem. Bár abszolút ugye az elfolytásoktól mentesen, meg stresszmentesen képesek élni, de mégis az a tudatosság nincs, aki saját magát figyelni. Tehát azt mondják, hogy ez az egy dolog hiányzik, az önreflexió. Tehát az, hogy saját magát elkezdje figyelni, és abból jöjjön rá a működésekre. És ez az önreflexió, sajnos ez a gondolkodásra indul, hogy figyelem és gondolkodok a dolgokról.
3: De struktúrált gondolkodás, mert ugye ott vészel az ügy, amikor az ember azt hiszi, hogyha vágyakozik valamire, az már a gondolkodás, érted?
2: Igen, igen. Tehát a struktúrált gondolkodást ugye azt nagyon jól elrontjuk, és tulajdonképpen kalitkákat építünk magunknak, és akkor erre azt mondják, hogy igen, és hogyha ideig eljutott az ember ilyen mély pontra, akkor a kalitkában nagyon nehéz megtanulni repülni, de szoktatnia kell magát újból a nyitottsághoz, a szabadsághoz, és akkor ilyen módon egy önmagára nézve börtönt épít, struktúrát épít, és aztán a struktúra építésen a gondolkodása rápillantva képes újból kiszabadulni ebből, és akkor azt meg, hogy tényleg olyan lesz, mint egy gyerek, csak már tudatos.
0: És mikor kezdődik a reflektív tudat? Hát, csak amiatt kérdezem, mert Zsófika drága körülbelül olyan 15 hónapos volt, amikor egyszer így a krumpli püréjét így szöszmötölte villával, fölnézett, és azt mondta, hogy fújtja ez az élet.
2: Na, nekem is volt egy ilyen történet, de nekem 4 éves koromban történt az, hogy a nagypapám az ilyen despota volt, 12:00, akkor ott kellett gőzölögni az ebédnek az asztalon. Tényleg ilyen japán sogunként élt, egyébként japán tanár is volt, és voltak hajtogató műsorai a tévében is, ahol mi még asszisztáltunk, de nagyon kemény volt, és azt mondta...
0: Ki ezt azért elő kell kérni, mert egy videót ezzel kapcsolatban biztos találok majd Cser Zolika.
4: Egy békát hajtogató.
2: De vigyázz, mert még a fekete-fehér korszakból származik, tehát fekete és fehér voltam abban az időben, ma már színes egyéniség vagyok. Úgyhogy, és akkor az volt, hogy nem kívántam neked egy jó étvágyat, és akkor azt mondta, hogy akinek nem kíván jó étvágyat, az akkor ő nem tud jó étvágya lenni, mert tehát felháborodott ezen, hogy én hogyan képzelem ezt 4 éves, hogy nem kívánok. És akkor másnap ugye a gondolkodó elme mit csinál, ugye figyel, és pont úgy alakult, hogy mákos tészta az ő kedvence volt, és nem kívántam jó étvágyat, és nem vette észre, és hihetetlen jó étvágyal megett, és még egy tányérral megevett, és 24 órát pörgettem ugye a bitekben ezt az információt, és akkor közöltem apámmal, hogy a nagypapa hazudik. És ez volt a konklúzió. Úgyhogy a fene tudja, hogy mikor kezdődik ez. A mai kutatások szerint már a gyerek hozza magával. Tehát megint vannak már olyan nézetek, amik úgy kezdik a reinkarnációt így elfogadni, már nem olyan értelemben még, ahogy az Ázsiában van, de azt mondják, hogy ez olyan, mint hogy egy hozott képesség lenne, tehát nem kifejlődik ez a reflektív tudatosság, csak az a kérdés, hogy mikor tud maga felé fordulni. Tehát mikor tud arra rájönni, hogyha én 55-ször is dűrómat kapok valamin, akkor ez nem biztos, hogy jó. És ráadásul van hatalman változtatni ezen.
3: És ugye van az a tréfa is, hogy van akinek az a karmája, hogy soha nem tud maga felé fordulni, és még újra kell születni.
2: Jó, ez érdekes. Az a karizmája.
0: Rajta maradt az effekt a mikrofonodon a furulja óta.
3: Ja, bocs. Most jó.
2: Igen, mert egyébként közben rágózott is. Tehát ez igen a másik, hogy rátett egy lapáttal.
0: No, arra jutottunk akkor, hogy mert lassan itt a konklúzió ideje, hogy van ciklikus, meg van lineáris szemlélet, végül is tök mindegy.
3: Ezek a
0: tudatjárás.
3: Az okos hallgatók egy tölcsérszerű spirálban azonosították ezt a tárgyat, ami egyszerre lineáris és egyszerre ciklikus is.
2: Szuper.
3: Hiszen a linearitást alapvetően ugye viszintesen képzeljük el, a függőleges linearitásnak talán más a neve.
2: Igen, tehát a linearitás az kötelező, mert egyébként az lenne, hogy mondjuk felszállnánk a metróra, mondjuk a nyugati téren, és akkor a metró járna egy kört, és visszaérne a Calvin térre.
3: De
2: nem így történik.
3: Sem csak a ciklikus, sem csak a lineáris szemlélet, hanem a kettőnek az egysége.
2: Igen, a kettő együtt, és azt kell nézni, hogy melyiknek mi a funkciója, mi benne a jó, hogy a ciklikusban az, hogy a felelősekké válunk a saját tetteinkért, mert azok térnek vissza, és ez befelé fordít minket. Főleg, hogyha szenvedünk, akkor az ember képes arra rájönni, hogy ennek belső okai vannak. Az a nagyon kínos egyébként ilyen szabályered, amit ugye úgy hívnak, hogy négy nemes igazság a buddhizmusban, hogyha szenvedek, akkor tévedek. Ugye az első az, hogy kibillentség van, tehát szenvedés van a világban. Ennek a kibillentségnek okai vannak. Ez ugye a két rossz hír. Vagy hát és ez belül vannak az okok, legfőképpen a tévedésben, viszont ez megszüntethető az ok. A maga a kibillentség az nem. Tehát azt mondják, hogy a szenvedést azt valahogy méltó módon el kell viselni, de már amikor létrejött, mivel következmény, már nem harcolhatunk ellene. De rájöhetünk az okokra, és akkor az ember az okok terén viszont tud változtatni. Ugye ez például az első ok az, hogy máshogy élem meg a helyzeteket. Megpróbál máshogy megélni, és kezdek tisztán látni a helyzetekben, és akkor ennek van egy módszere, amit ösvénynek neveznek. Tehát ugye ez, hogy a kibillentség vannak, van oka, de megszüntethető, és ennek van módszere. És akkor ez a második két igazság volt az, ami azt mondják, hogy ez a jó. Jó
0: tehát
2: rész,
0: akkor
2: a jó
0: bármilyen,
2: hír.
0: Bármilyen helyzetben vagyok, a helyzetem magán valószínűleg nem tudok változtatni, bár egyébként
2: de taktikusan lehet, csak
0: a saját hozzáállásomon tudok változtatni, ahogy én értelmezem
2: azt az
0: a helyzetet.
2: És az már
0: hogy
2: belül, akkor már belül
0: egyébként
2: változtat.
0: Egyébként azért ez már ilyen, kicsit ilyen szoliptikussá vált az egész.
2: Ja, de tulajdonképpen ugye a lényege mindig azt, amit tibeti rulongnak neveznek, hogy az ember visszaforduljon. Tehát, hogy a kifelé fordul, hogy a szemek, az orrok és a száj, nagyon érdekes, hogy a fejünkön minden elől van. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy legalább az egyik érzékszervünk hátul lenne. Mit tudom én, így úgy kéne enni, hogy hátulról tesszük be, de elől látnánk a dolgokat. Szóval nem, érdekes módon van egy rész, amit nem látunk, hátul, van egy, és a fül az, ami összeköti a kettőt. Ezért van az, hogy nagyon sok gyakorlat a hallgatással, a zene hallgatással, a hallással kapcsolatos. Tehát, hogy az érzékszerveink kifelé fordult tak tulajdonképpen, és ezt nagyon nehéz visszafordítani. És minden ilyen filozófiának is, meg tanításnak az a célja, hogy valahogy de vissza tudjunk fordulni. És akkor persze ezt nevezik meditációnak, befelé nézésnek, de ez nem olyan egyszerű. Mert ugyanis az ember nagyon nehezen tud befelé nézni, mert mit lát belül, hát szerveket, de nyilván nem ezen a szinten kell befelé nézni.
0: Hát meg az a kérdés, hogy amiről itt beszélgetünk, azt vajon azok hallják meg csak, akiknek már amúgy is, nem tudom, az értelem szintjén lerakódott ebből valami, vagy meghallják, tehát lehet-e egyáltalán tanítani másokat?
2: Aha, tehát ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy lehet-e rádiót nézni.
0: Igen, lehet-e rádiót nézni. Tehát, hogy van-e egyáltalán értelme bármiről beszélgetni, vagy a beszélgetéskor mindig a saját gondolati világunkon belül maradunk, és azokhoz fog szólni az a beszélgetés, akik egy hasonló gondolati struktúrával rendelkeznek, tehát valahogy tudnak ehhez kapcsolódni.
2: Ez is megint is, tehát itt is vízszintes és függőleges is van, ahogy a tölcsérszerű, vagy hát ugye az ilyen örvényszerű létezésnél. Ugye maga Buddha azt mondta, hogy ő senkit sehova nem tud elvezetni. Tehát mindenki csak saját magát tudja elvezetni, de ő a valóságot tanítja, ahogy ő látja. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ember ugye a tévedéseiben elveszvén szenved, kibillent állapotban van, és akkor vannak lények, akik meg ebből ki tudtak lépni, meg tudtak tisztulni. És a tisztánlátásuk az, amit tanításnak neveznek. Tehát a tan az nem egy olyan dolog, hogy valaki kitalálta, összerakta, hanem az, ahogy a dolgok vannak. Tehát ahogy valaki tisztán lát, és akkor azt mondja el. És akkor ő is azt mondta, hogy én nem tudok más csinálni, nem tudlak titeket elvinni sehova, de az igazságot, ahogy a valóságot azt tudom tanítani. Kell, nem kell. Ha gyógyszert akarjátok, beveszitek, ha nem veszitek be. Ez ilyen teljesen mátrixos egyébként, hogy kell-e a valóság kapszula, vagy nem.
4: Take the blue pill.
0: Figyelj, tudsz mondani olyan praktikus tanácsot, hogyha valaki el akar indulni ezen az ösvényen, de ahhoz még nem érez elég bátorságot, hogy csatlakozzon valamilyen buddhista közösséghez, ne egy Isten leüljön meditálni, mert azt se tudja, hogy mi az. Tehát bonyolult gyakorlatokat nem lehet mondani neki. Viszont ki szeretné próbálni ennek a gyakorlati hasznát a saját életében, tudsz-e mondani olyan gyakorlatot, amit a mindennapi életben ki lehet próbálni bármikor, levés közben, evés közben, létezés bármilyen pillanatában, olvás
2: hát igen,
0: közben.
2: Van ilyen, ugye ez úgy lehetne összefoglalni, hogy tartás, légzés, hallgatás, a gyakorlata. Tehát, hogyha az ember úgy kezd rájönni arra, hogy a fizikai testének a tartása az milyen módon változik a különféle érzelmek hatására, tehát hogy a vágyak előre húzzák az embert, hogy nyílik a pupilla, és az ember ugye megy előre a kívánt tárgy felé, nyílik minden, a gőg az hátrafelé húzza az embert, ugye nyilván hátra dőlünk, és ugye ez a pöffeszkedő testtartás. Féltékenység, félelem az balra csavar, vagy húz, és ugye a harag az meg jobbra általában. Tehát a testhelyzetünket ezek az érzelmek ezek változtatják, és a kételj pedig csavar. Ugye azt mondják, hogy azért népbetegség most a gerincfeldülés, mert kétkedünk. Elbizonytalanodtunk, ami persze lehet hülyeség is, de jól hangzik. Viszont az biztos, hogy a tartás az nagyon fontos. Tehát, hogy az ember annyit tud csinálni, hogy észreveszi a különféle érzelmi helyzetekben, hogy a tartás az hogyan romlott, tehát hogy hogyan lett kibillent állapotban, mert a kibillentségünknek a legjobb fokmérő az a saját tartásunk. Középen mondjuk, vagy nem, merre hajlik a, és visszaáll a középpontba, és utána elkezdi finoman a légzését folytonossá tenni, akkor azzal az érzelmeket tudja feloldani, és ne találtam még, hogyha megpróbálja az összes hangot egyszerre hallgatni, akkor azt mondjuk, hogy ez egy tökéletes meditáció a buszon utazás közben is. Kihúzza magát, néhányszor finoman lélegzik, és hallgatja a hangokat.
0: És mondd meg, légy szíves, hogy miért akarja ezt csinálni? Tehát, hogy
2: miért jó neki ez?
0: Miért jó neki ez?
2: Mert ez a tisztálátás felé visz, tehát ezt a úgynevezett tévedést és ezeket az érzelmi ilyen szörnyűségeket kezdi az emberben oszlatni.
0: Tehát, ha én ki vagyok billenve, érzelmileg bármilyen okból, mert beszólt a hajléktalan, mert igazoltatott a rendőr, vagy bármilyen másokból,
2: akkor a tartásom
0: akkor
2: az
0: rossz
2: lesz.
0: Akkor érdemes egy kicsit a igen. Tartásomon.
2: Ugyanis általában, hogyha az ember fél, akkor összehúzza magát, a légzés az teljesen rossz lehet, úgy meg, hogy béka légzése van, tehát ilyen légzése van, és a tudatát pedig ellepik a mindenféle sötét képek.
3: És akkor ezt mondjuk a légzéssel is el lehet távolítani?
2: El, de nem rövidösvény azért, az is biztos. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy miért fontos, hogy a légzésünk az nagyrészt az életerőkkel függ össze, az ösztönös működéseinkkel, ugye a felső, ugye ahogy megtapasztalunk, az meg általában a tudatunkkal. És ezt a kettőt össze kell kapcsolni valamilyen módon, különben ugye az az általános helyzet, hogy az én életerőim mennek sütit enni, a tudatom meg próbálja letiltani, hogy nem mehetsz, és aztán utána az életerő győz, megeszi a 25 krémást, és utána teljesen tele lesz, ő megnyugszik, és akkor utána a tudat meg azt mondja, hogy ezt fogadalmat kell tennem, soha többet nem eltek sütit, leteszi a fogadalmat, majd másnap az életerő áttöri ezt, és megy sütit tenni. Tehát tulajdonképpen van bennünk egy ilyen tudatos, ösztönös háború folyamatosan a lent és a fönt között, és ezt fel lehet oldani azzal, hogy az ember egyszerűen összekapcsolja a légzésével a tudatát. Úgyhogy ezek egy nagyon-nagyon egyszerű gyakorlatok, de nem olyan könnyű azért, viszont nagyon mély hatása lehet. Hosszú távon elkezdi valóban feloldani azt a feszültséget, amit az ember ugye a gondolkodom és közben cselekszem kettősségben tapasztal.
3: Még az utolsó pillanatban ennek a ránk vonatkozó igazságértékére kérdeznék rá, hogy hogyan tudom egy tanításról, egy módszerről eldönteni, hogy az tényleg jó nekem, és nem csak a vágyaimmal nyugtatom magam, vagyis a vágyaim kielégülésével. Tehát, ha jól lélegzem, elnyugszik a testem, és egy kis kész, és ez már jó is nekem, vagy ez az én ösvényem? Tehát honnan tudom én ezt meg?
2: Hát ez nagyon nehéz. Úgy azt szokták mondani, hogy annyi biztos, hogy a szemléletnél az egy kulcs, hogy a szemlélet az kivezete a szemléletből. Tehát, hogy olyan szemléletet kapok-e tanításként, ami kivezet önmagából. Tehát, hogy mi a funkciója, tehát magyarul ösvényre lép. Tehát az ösvénynek a jele az, hogy az ember már valamit csinál. Tehát például gyakorol, mozog, egyebek, tehát elkezdi mondjuk a tudatosan végezni a tevékenységét, és az, hogy utána az ösvény működik-e, annak például az egyik jele az, hogy az emberből elkezdenek a múltnak a sérelme és a problémák feljönni. Tehát akkor azt mondják, hogy ez a tisztulásnak a jele. És az kellemetlen, de ez egy működésnek már a jele. Azt mondják, hogy nincs tűz füst nélkül, és hogy az ösvényen való járásnak az egyik jele az, hogy az emberből elindul a mindenféle problémák, lerendezetlenségeknek a feljövés, és utána persze természetesen nagyon nagy élmények is tudnak lenni. De nagyon nehéz ügy, mert itt már megint a matematika nem működik, de ez biztos, hogy a szemléletet így lehet mérni, hogy a szemlélet, hogyha a nyitottságot tanít, akkor szuper. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy az nem egy félrevezető, nem egy zsákutcába bevívő. És a másik az, hogyha a nyitottságot tanítja, tehát mondjuk olyan nem szemlélet felé visz, hogy utána lesz belőle gyakorlat. Lesz
3: mint
2: belőle
3: a nyitottság alatt azt érzed, hogy fogadjak el egy mitológiát, éljek az szerint.
2: És talán lép túl rajta, igen.
3: De te mondtad azt is, hogy hol a gyakorlat ebben. Tehát, hogy mi az én szellemi gyakorlatom? Az, hogy elfogadom, hogy a rózsaszín háromszögek jók, a kék háromszögek rosszak, és arra nem menjek, mert most ezt mondta nekem a tanom.
2: Amely... Tehát itt ugye mondjuk, hogyha itt nézzük ezt a négy nemes igazságot, az első nemes igazság a kibillentség igazsága, ehhez tartozik gyakorlat, ez, hogy hogyan van, hogy néz ki a tartásom például. Tehát, hogy rögtön a szemlélethez tartozik valami gyakorlati dolog is. Tehát, hogy nem engedi azt, hogy csak szemlélet legyen. A szemléletből is úgy kell menni, hogy kivezesse saját magát. Tehát egy olyan logikai rendszer, ami aztán túlléptet a logikáját, tehát nem engedi, hogy benne ragadjon az ember. Ez nagyon nehéz ügy egyébként, hogy hogyan hozol létre olyan szemléletet, ami kivisz. Ugye mert logikát kell valamilyen módon feltételezni, vagy logikát kell tanítani, és a logikában felmutatni a logika hibáit, és ezek kivezetni. Mi történik akkor, hogy az ember a logikán túllép, elkezd érezni, és azt mondja, hogy az érzésben viszont ott van már a megvilágosodás. Tehát, hogy ez a menetrend, és az, hogyha olyan filozófiát, olyan irányvonalat kap az ember, ami ez szerint van, és ráadásul minden mondat gyakorlatként is értelmezhető, akkor az jó.
0: Gyönyörű. Szerintem legyen ez a végszó. Legyen ez a végszó. Kerekek voltunk és egészek, volt középpontunk, volt szélünk, volt elejünk, volt végünk.
3: Aki lemaradt volna az adásunkról, a tilos.hu oldalán megtalálhat bennünket, visszatölthetően az archívba, vagy a adásnaplónk szerint. A mai vendégünk Cser Zoltán volt, buddhista tanító. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Hallgassátok a Tilos Rádiót.
2: Szerbusztok.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
1: Jó.
9: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
6: A kakukk azonos hangközöket énekelve, az egyenletes akkordokat játszó zongorával és a klarinéttel együtt érkezett a bálterembe. Kakukkolva körülpillantott, titokban itt is idegen fészket keresett fiókáinak.

0: 9. fejezet. Külc végre megismeri a tulajdon feleségét. Várnemündében a vonat lefutott a komphajóról, és innen már, mint rendes vonathoz illik, mezők és szántóföldek mentén, falvak és tehéncsordák között folytatta útját. Ha valamelyik utas Koppenhága után elaludt volna, és csak most ébredt fel, alig ha találja ki, hogy még Dániában vagy Mecklenburgban tartózkodik-e. A két táj megtévesztésig hasonló. Az egyik másodosztályú fülkében egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úr az európai külkereskedelemről csevegett egy krefeldi textilgyárossal. Arról beszélgettek, hogy azokat az esztendőket, amikor Európa végrehajtotta nagyvonalú öngyilkossági kísérletét, milyen bölcsen fordította a maga javára a többi világrész az európai áruk hajdani vásárlója. A távoli kontinensek megteremtették a maguk független iparát. A két férfi éppen azt mérlegelte, milyen veszélyek fenyegethetnek egy olyan világrészt, amilyen Európa, ha kénytelen importálni a nyersanyagokat, viszont nincs semmi kiviteli lehetősége, legfeljebb a készpénz. Ekkor egy kisnövésű úriember haladt tova odakint a folyosón. Egy úriember, aki különösen magasra sikeredett fülével vonta magára a figyelmet. Egyébként még csak egy pillantás sem vetett a fülke felé. A fehér szakállú öreg úr érdeklődése azokban hasadást szenvedett. Az európai kereskedelem iránti részvétel rohamosan csökkent. Végül felemelkedett, elnézést kért, és sietősen kivonult a folyosóra. A kisnövésű úriember a kocsi végében áldogált, és önfeledett álmodozásba merülve szemlélte az ablakból a festőjel szép német tájat. A fehér szakállú odalépett hozzá. Világosan megmondtam nektek, hogy nem erészeljetek idejönni! Ordította suttogva. Én akár el is mehetek, indítványozta a kisnövésű. Történt valami? Külcnek nyoma veszett. Biztos ez? Ha csak nem áll a mozdony tetején, de ott valahogy nem akartuk keresgélni. Hagyd már a hülye vicceidet! Stenhöfel titkárnője is eltűnt. Az öreg úr fehér kör szakállát simogatta. És a fiatal ember, aki tegnap óta a lány szoknyáján ült, csak nem tűnt el az is, de az is eltűnt. Elmélyülten szemlélték a tájat. Szemközt egy roskatag szélmalomát. Szelíden zöldellő domb tetején. Körös körül hullámzott a búza. Ringatta a szél. Lehet, hogy észrevettek valamit? Tűnődött halkan a kisnövésű úriember. Akkor már itt volna a rendőrség. Talán Berlinben várnak a pályaudvaron. A fehér szakállú öreg úr ráncokba vonta magas homlokát. Rostokban szálljon ki mindenki. A Blücher szállóban béreltek szobát. Horn professzor néven. De nekem nehogy mindnyájan ugyanapol a fülkéből cihelődjetek elő. Szóródjatok szét! Aztán üljetek be a Flint kávéházba, az emeletre. Állítsatok őrt! Én meg majd benézek hozzátok, és megadom az újabb utasításokat. Rendben, főnök, bolintostan. Végrehajtjuk. És visszament a kocsijába. Az öreg úr egy darabig még az ablaknál áldogált. Lassan feltűnedezett rostok kertvárosa. Felbukkantak az új klinikák nagy épületei. Az öreg úr bement a fülkébe, és kiemelte bőröngyét a csomagtartóból. Na nézd csak, lepődött meg a krefeldi nagyiparos. Azt hittem, ön szintén Berlinig utazik. Az öreg úr feltette kalapját, gondosan karjára fektette felöltőjét. Meggondoltam magam. Szeretném még egyszer viszont látni rostokot. Kiváltképpen a jó öreg alma mátert. Tudja, három szemesztert végeztem itt. Az ilyesmi nem tűnik el nyomtalanul az ember lelki világából. Az imént hirtelen megláttam azt a régi, tiszteletre méltó, nyers téglából épült templomot. Nem, képtelen volnék tovább utazni. Ki tudja, mi vár rám Berlinben? Csikorgom nevetett. Nincs, ami jobban megdobogtatná a szívet, mint egy ilyen romantikus, észak-német kisváros. Vivát, kreszkált Floreát! Idézett a nagyipar. Amen, vágta rá Horn professzor úr. Et pereat mundus. Meglengette kalapját, és kilépett a folyosóra. Hamarosan megállt a vonat. A professzor úr kiszállt, elhagyta a pályaudvart, és sétált egy kicsit a kertvárosban. Később magához intett egy taxit. A Blücher szállóba, vetette oda a sofőrnek és beszállt. A kocsi mélyen hátradőlt és elgondolkozott. Steinhöfen emberei eltűntek. A rendőrség nem zaklatott bennünket. Mit jelentsen ez? Térdén ott hevert a táska. Gyengéden szerető pillantással nézegette, és fölöttébb elégedettnek látszott. A várnemündei Beringer szálló a szép, széles parti sétány mellett állt, a hosszan elnyúló, kőmólónál emelkedő világító torony tőszomszédságában. A jó nevű fogadóban éppen az imént szállt meg három új vendég. Három egymás mellett fekvő szobát vettek ki, s miután az utazás közmondásos porát lemosták magukról, a szálló hajjában találkoztak. Akkor hát itt volnánk, állapította meg Rudi Struve. Hiába hajtogattam, hogy ne szálljunk ki, maguk csak csökönyösködtek. És most mit csinálunk? Kirándulunk, terjesztette be javaslatát Iréne. Az egészben egyedül én vagyok a hibás, kesergett az idős hentes. Nagyon bután viselkedtem, elismerem. De hiába vannak esetek, amikor egyszerűen elönti az agyamat a vér. Igazán nem akarom dicsérni magam, de mondhatom, érző lélek vagyok. Csak hogy ami sok, az sok. Drága külcspapa, kérem, ne tegyen magának szemrehányásokat. Struve úr rémeket lát. Rabló bandánk pillanatnyilag nyilván táncol örömében, amiért sikerült ellopni magától a miniatűrt. És másra sem várnak, mint hogy Berlinben eltűnhessenek. Ahogy óhajtja, hölgyem, udvariaskodott Rudi Struve. Irén derűsen nézett ki a szálloda ablakán. Itt vagyunk, és itt is maradunk. Holnap reggel pedig az első vonattal Berlinbe utazunk. Még úgyis épp idejébe érkezünk. A fiatalemberhez fordult. Vagy magát talán már várják Berlinben? Legfeljebb a házi nénim, szomorodott a Struve úr. Alig, hanem aggódik már a lakbér miatt. Amúgy egyébként egyedülálló, apátlan, anyátlan árva vagyok, továbbá nőtlen és gyermektelen. Az ifjú hölgy sürgősen témát változtatott. Drága Külcz úr, szeretném megkérni valamire. Már teljesítem is, vágta rá az öreg. Hívja fel a feleségét, kérlelte a lány. A családja már vasárnap óta nyugtalankodik. Nem is sejtik, hogy maga hová tűnhetett. Ráadásul az üdvözöllapot is elfelejtette postára adni Kopenhágában. Én ezt nem bírom elviselni. Az ősz Dalia elfintorította az arcát. Ha nem hajlandó telefonálni, megteszem én, jelentette ki a lány, és már fel is akart állni. Csak azt te! Emelte égnek a karját külcspapa. Ha egy fiatal hölgy közölné telefonon a feleségemmel, hogy én Dániában jártam, és jelenleg Várnemünde fürdővárosban lopom a napot, soha többé nem megyek vissza Berlinbe. Ennyire fél a feleségétől? Érdeklődött a fiatal ember. Tőle nem, csak a kísérő jelenségeitől. Maga nem ismeri az én Emilimet, különben nem tenne fel ilyen hiába való kérdéseket. Emily alkalomattán meglehetősen zajos tud lenni. Iréne várakozás teljesen nézett rá. Az ősz Dalia nyögve felkászálódott. Na jó, sorsát senki el nem kerülheti. Emi értelmi megjegyzést követően a szálló portájára ment, és távolsági beszélgetést kért Berlinnel. A két fiatal egyedül maradt. Voltak éppen hol lakik maga? Érdeklődött Struve. A Beringer szállóban. Szinte hihetetlen, álmélkodott a fiatal ember. Mellesleg úgy értettem, hogy Berlinben hol lakik. Vagy úgy, a Kaiserdamon. Lehetséges ez. Már miért ne lenne? Én ugyanis a Holzendorfstrasszén lakom, alig egy macska ugrásnyira magától. Külcz papa vegyes érzelmekkel állt a telefon fülkében, és borúsan várta, hogy kapcsolják Berlint. Rendszeres időközökben belekiabált a készülékbe. Halló? Halló? Legszívesebben a helyére akasztotta volna a kagylót. A kilátásban levő cécó bizvást várhatna másnapig. Félig meddig már el is határozta, hogy leteszi a kagylót. Ekkor kattanás hallatszott, és Berlinben valaki beleszólt a telefonba. Halló, itt a Kürzwille hentes üzlet a Yorkstrasséről? Te vagy az, Emily? Kérdezte külcpapa. Válasz nem kapott. Itt Oszkár beszél, folytatta. Csak azt akartam tudatni veletek, hogy holnap hazaérkezem, nehogy fölöslegesen izguljatok. Megint semmi válasz. Dániában töltöttem néhány napot. Most éppen bár nem ündében vagyok. Na de otthon úgyis elmesélek majd mindent. Még mindig nem jött válasz. Hű, ez a vihar előtti csend, gondolta, és megpróbált valami másról beszélgetni. Hogy megy az üzlet? És mi van a kis Fritz szamár köhögésével? Mi az ördögöt kérdezhetne még? Semmi épp kézláb dolog nem jutott eszébe. Halló, Emily! Mi történt? Elharaptad a nyelved?
1: Oszkár!
0: Szólalt meg akkor a felesége remegő hangon.
1: Oszkár! Hogy tehettél belünk ilyet?
0: Az idős hentes nem hitt a fülének. Az asszony sírt. Mindenre felkészült, csak erre nem. Amelyiben telefon útján fazekakat meg tányérokat lehetne továbbítani, nem csodálkozott volna, ha a fején törik össze néhány edény. De hogy Emily, az ő Emilie csak pikereg ilyen? Ugyan már, motyogta bele a kagylóba, és hozzátette. No, vén csoroszja! Emily megáltalkodottan csuklatozott tovább. Hagyd már abba a bőgést, dörmögött az öreg. Maga is nagyon meghatódott. Micsoda meglepetés! Soha nem is sejtette, hogy a felesége egyáltalán sírni tud. Eddig már 35 éve voltak házasok. Külcné asszony úgy zokogok, mintha most akarná pótolni minden eddigi mulasztását etéren. Jól van már, jól van, vigasztalta az őzdalja. Elvégre holnap otthon leszek. És mit szólnak majd a kuncsaftok, ha kibőgött szemmel állsz a pult mögött? Márts egy rongyot hideg vízbe, és baragasd vele a szemedet. Külcné asszony kifújta az orrát, és beszélni készült, de aztán meggondolta magát, és tovább pityergett. Ha jól hallom, csengettek a boltban, állította a férje. Hát minden jót addig is, Emily. Viszont látásra holnap. Csókoltatom a gyereket, és gyorsan letette a kagylót. Kinn a telefonfülke előtt megállt, és tűnődve dörzsölgette az állát. Lám, ezt 20 évvel ezelőtt is megtehettem volna, gondolta. Most már késő. Most már a bőgés sem segít. Lassan visszaballagott a halba. Leült a fiatalok mellé. Ugyanebben az időben a rostoki Flint kávéház előtt egy fehér szakállú öreg úr tüzet kért egy ott ácsorgó férfitől. Storm azonnal küldjön két embert autón, bár nem ündébe. Súgta oda közben. Öten pedig ellenőrizzenek itt a pályaudvaron minden bár nem ündéből érkező vonatot. Igenis, főnök, válaszolt a férfi. És bárki fedezi fel a hármast, azonnal telefonáljon. Hor professzornak a Blücher szállóba. Eredj fel és szólj, hogy váltsanak le. Te is már nem ündében utazol. Csak nem történt valami. Pofa be! Válaszolt Hor professzor, udvariasan megemelte a kalapját, és átment az utca másik oldalára.

0: Tizedik fejezet. Báli levelezés. Noha már alkonyodott, Iréne ragaszkodott a tervbe vett kiránduláshoz. Így hát Kompal átvitették magukat a Bárnón, és villamossal, amelynek símpárja a tengerpart mentén fut át a mocsaras pusztaságon, elutaztak a végállomásig. Onnan gyalog sétáltak tovább az erdő elhagyatott ösvényein. Csend volt, mint a templomban, ha nincs istentisztelet. De fenn a fák koronája fölött szelíden zúgott a tenger felől érkező szél. Különös dolog ez. Az erdőben valahogy sokkal többet gondolnak az emberek a gyerekkorukra, mint bárhol másutt. Akkoriban sokkal, de sokkal magasabbnak rémlettek a fák, mint amilyenek valójában voltak. És a bokrok sűrűje is sokkal, de sokkal áthatolhatatlanabb, félelmetesebb volt, mint ma. Akkoriban még azt hittük, hogy Piroska feltétlenül valahol itt a közelben találkozott a farkassal. És ha történetesen összeakadtunk egy favágóval meg a feleségével, éjszaka azt álmodtuk, hogy Jancsi és Juliska szüleit láttuk. Azokat a bizonyos szülőket, akik két gyereküket kitették az erdőbe, mert megcsapant a jövedelmük. Gyermekkorunkban tündérek és törpék tanyájának látjuk az erdőt. Aztán azok az esztendők következnek, amikor az erdő titkos gyengétségeink színhelye. És ahogy múlik az idő, lassan már csak a deszkára emlékeztet, amelyet az erdőfáiból a fűrész malomban gyártanak, meg arra, hogy senki emberfiának nincs szüksége 400 deszkánál többre, amikor teljes kényelemben, pár ablakok nélkül az utolsó utazásra kél. De az erdő továbbra is zúgni fog, és a szél könnyű lába továbbra is ott futkározik a fák koronája fölött. Ó, milyen jó is volna, ha hinnénk a lélekvándorlásba. De hát kinek van ahhoz ereje? Iréne az erdő szélén egy szép tisztáson leült a zöldellő fűre. Sőt, hanyatt feküdt, és a fűszálak leverecskék rácsozatán át felnézett a kéklő égre. A férfiak kénytelen kelletlen szintén leültek a gyepre, és úgy kucorogtak ott, mintha kínaiaknál lettek volna vendégségben. A tücskök felhangolták hegedűjüket, a szöcskék a távolugrás gyakorolták, és egy hiszékeny, vagy csak rövidlátó káposzta lepke a Trauri kisasszony kalapjára vart művirágra szállt. Percekbe telt, még rádöbbent a turpisságra, és csalódottan, méz nélkül tovalibbent. Jó volna végleg itt maradni. Építhetnénk magunknak három kalibát. Mi a véleményük? Külc úr mezei nyúlból borjumájpástétomot meg bécsi szeletet készíthetne. Trauri kisasszony eljárna szedrezni, és hársfateát főzne nekünk. És, mint hallottam, magból kitűnő zsemjét is lehet sütni. Hát maga? Tudakolta Iréne, maga semmit sem akar csinálni. Én nyalábszám hordanám haza az angolnát meg a lepényhalat. Tud egyáltalán pecázni? Kérdezte Külc papa. Nem én. Minden nap bevillamosoznék Várnemündébe, és már füstölt állapotban menném meg a halat. Nagyot nevettek. Szinte felvetette őket a jókedv. De csak addig, amíg észre nem vették, hogy egy hangyabajon ülnek. Mire visszaérkeztek Várnemündébe, már besötétedett. Még kisétáltak a mólóra, és sokáig áldogáltak a kőből rakott melvédnél, amely oly szigorúan választja el a szárazföldet és a tengert. Határozottan kár, hogy ez a csodálatos látvány bárki számára hozzáférhető. Sok ember meg sem érdemli. Visszafelé jövet, amikor elhaladtak a világító torony mellett, találkoztak egy férfival, aki Struve úr szemében valahogy ismerősnek tűnt. Nem tudta, hová tegye hirtelennyében, és így nem is szólt róla társainak. Egy táncos szórakozója előtt Iréne megállt, és gondosan áttanulmányozta a kertben kifüggesztett plakátokat. Hatalmas táblák tudották a fürdő vendégekkel, hogy aznap esteit álarcos bál tartanak, mégpedig ezzel a jeligével, egy évelencében. Értesültek továbbá, hogy jelmezt ölteni kívánatos ugyan, de korán sem elengedhetetlen feltétel. Erre a bálra elmegyünk, határozott Rauli kisasszony. Inkább ne, tanácsolta Külcpapa. Azt hiszem okosabb volna, ha nem nagyon mutatkoznánk. Táncolni elmehetünk Berlinbe is, állt mellé Rudi Struve. Irene azonban roppan nyomatékosa ellenkezett és ünneprontónak nevezte a két férfit. Kegyed pedig olyan, mint egy kisgyerek. Nyilvánította ki véleményét az idős hentesmester. Vacsorázunk meg szép kényelmesen, ígyunk rá egy forsó világost, aztán sipírc a tollasbárba. Holnap korán kell felkelnünk. De ne adj Isten, hogy Irene beleegyezett volna. Végül már azzal fenyegetőzött, hogy egyedül jelenik meg a bálban, és nem a saját hibájából. Rémes, rémes, sápítozott az ősz Dalia. Ráadásul az a bajom, hogy nyomban elalszom, mihely zenét hallok. Kivált vacsora után. Végül is egész életemben hajnali 5-kor kellett kelnem. Azon kívül körülbelül annyi érzékem van a muzsikához, mint egy vízilónak. De mit évők lehettek a férfiak? Természetesen engedtek. Amikor megérkeztek a Beringer szállóba, kis időre elváltak egymástól. Aztán hármasban megvacsoráztak a teraszon. Valamiről megfeledkeztünk, jegyezte meg Rudi Struve. Nem érdeklődtük meg, hogy milyen eredménnyel zárult a kedves nejével folytatott telefonbeszélgetés. Külcz papa eleinte nem is fogta fel, kiről van szó. Vagy úgy, értette meg végre. Mihelyt úgy emlegeti valaki az asszonyt, mint ő, kedves nejemet rögtön egészen idegenné válik. Miért nem mondja mindjárt, hogy a hitvesem? Emily egyszerűen a feleségem. Minden egyéb csak túlzás. Nagyon leszitta magát? Tudakolta Irene. Barzasztó volt? Épp itt a baj? Mélázott az idős hentes. Még most is alig tudom elhinni. Emily egyáltalán nem szidott le. Ez az első eset az esküvőnk óta. Mit mondott tulajdonképpen? Külcspapa szörnyű zavarba jött, s mielőtt bővebben taglalta volna a dolgot, ivott egy kortyot. Az igazság az, hogy vityergett, bökte ki végül. Először, mióta a feleségem. Örömében? Kérdezte Struve. Az öreg bólintott. Iszonyú, nem? Halára rémültem. De hát a szószoros értelmében pityergett, mint egy gyerek. És egy árva szót sem bír kinyögni. Na tessék, filozofás Struve úr. Lám, ha ezelőtt 20 évvel próbálkozik meg a szökéssel, a kedves nejem, bocsánat, a felesége, már akkor sírt volna örömében. Szóról szóra ez jutott az eszembe, amikor visszaakasztottam a kagylót, sóhajtott Külcz papa. Más lett volna az egész életünk. Szebb, vélekedett a fiatalember. Az akhentes megint ivott egy kortyot. Sorsát senki el nem kerülheti. Legyintett aztán. Na, azért elég kibírható volt, úgy is, ahogy volt. A fiatal ember tovább lovagolt a témán. De akkor is, kötözködött, tekintsük példázatnak az esetet. Vonjuk le a hasznos következtetéseket, és alkalmazzuk a gyakorlatban. Például hogyan? Firtatta feszesen Irene. Például, ha én valaha megnősülök, ábrándozott el a fiatal ember, akkor abban a pillanatban, hogy a nejem, bocsánat, a feleségem, először akar civakodni velem, szedem a sátorfámat és megyek Kopenhágába. Az ifjú hölgy felemelkedett. Úgy érzem, fölösleges vagyok itt. Az eféle életbölcsességek meghaladják szerény képességeimet. 5 perc múlva jövök az urakért, megyünk a bálba. Hukkett Lize, és felment a szobájába. A férfiak felemelték poharukat, és vígan összekacsintottak. Nők nem bírják elviselni az ilyesfajta társalgást, csóválta a fejét Külcz papa. De hogy komolyra fordítsam a szót. Ha egyszer megnősül, kedves barátom, addig utazzék el Kopenhágába, amíg még nem késő. És feltétlenül Kopenhágát javasolja? Á, de hogy felőlem akár az északi sarkra is mehet. A nők ugyanis csak akkor döbbennek rá, micsoda érték rejlik bennünk, amikor nem vagyunk otthon. Ennyit tehát a házasság földrajzáról, tette ki a pontot a fiatalember. Felkérhetem, hogy nagyon is indokolt búbánatunkat, locsoljuk meg egy kis bozsoléval? Felkérhet, engedélyezte Külcz papa. Egészségére, fiatalember. Egészségére, öreg úr, kocintott Struve. Tudja, ha nem volnának nők a világon, nem volna semmi izgalom az életünkben. És mit ér az élet izgalom nélkül? A rostokból Várneműntébe vezető országúton egész autó karaván száguldott. a rostoki taxivállalat 6 kocsija. Az elsőben, amely fényszóróival messze bevilágította az éj homályába merülő utat, egyetlen magányos utas ült. Fehér szakállal, sötét szemüveggel. Félrehúzta a tolóablakot, amely elválasztotta a sofőrtől. Gyorsabban, parancsolta. Nem mindenki időmilliomos, mint maga. Ha felmászunk egy fára, attól még nem érkezünk meg hamar a Barbemündébe, ellenkezett a sofőr. Gyorsabban, csattant fel az úr, és semmi feleselés. Megtérítem a fát is. Visszanézett a kocsi hátsó ablakán. Az 5 autó lipasorban söpört mögöttük. A második kocsiban Storm, Achtel és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá egy díjbirkózó küllemű negyedik. Roppant termetében volt valami bikaszerűség. A nyaka, mint egy fatörs. Dohányoztak és halkan beszélgettek. Ocsmány szokásai vannak a főnöknek, szögezte le Philipp Achtel. Ha már kihurcolásznak, éne idején legalább mondják meg miért. A főnök tudja, amit tud. Nyilván nem szórakozásból rúgta fel a termet, foglalt állás Karsten. A díjbirkózó esetlenül bólogatott. Nekem az az érzésem, hogy ma éjszaka sor kerül még egy kis bugyóra. Felőlem, vigyorgott Philipp Achtel, csak hogy én gondolkozó észlénynek tekintem magam, és ragaszkodom hozzá, hogy ismerjem az összefüggéseket. Elvégre nem vagyunk mi rendőrök. Sőt, éppen ellenkezőleg, röhögött Storm. Nekem aztán tök mindegy, hogy kit nyírok ki, és miért, jelentette ki a birkózó bajnok. Fontos, hogy megkapjam érte a dohányt. Roli, vigymálta le Achtel úr.
1: Te meg mit hőzöngsz itt?
0: Ripagodott rá Karsten. A főnök tudja, mit akar. Akár az orrodra köti, akár nem. Egy ilyen vörös orra amúgy sem szabad kötni semmit, állapította meg Storm. A várnemündei mulatóban egyre emelkedett a hangulat. Csak úgy özönlöttek be a különféle jelmezekbe bújt vendégek. Voltak, akik spanyolnak öltöztek, mások tengerésznek, ismét mások ógörögnek, illetve órómainak. Sőt, beállított néhány rokokó főnemes is. A csillárok közt színes kreppapír szallagokat feszítettek ki. A tömérdes sarokból, páholyból, beugróból szerpentin kígyózott a parketre. A mulatót nyilván valamely fölöttébb regényes ízlésű építész tervezte, csak úgy hemzsegtek benne az apró lépcsőházak, csendes zugocskák, ékes oszlopok. Bujócskázni például eszménye lehetett volna itt. A muzsikusok roppant szenvedéllyel húzták a talpalávalót, s noha Iréne a zenekartól igen távol eső asztalt választott, alig hogy leültek, Hülc papán már is erőt vett az álomkór. A fiatalok nevetve ültek mellette, és eltökélték, hogy örködni fognak álmai felett.
2: Előre figyelmeztettelek benneteket,
0: siránkozott az öreg.
2: Sejtelen sincs mi az összefüggés a kettő között, de ha zenét hallok, rögtön kikészülök.
3: Nem hiszem, hogy ez a zenei érzék hiányosságának következménye lenne, jegyezte meg udvariasan Strube. Inkább úgy vélem, a fáradékonyság Kürtz úrnál a komoly muzikalitásból ered.
2: Így van, örült meg az idős hentes. Pontosan így. És minél komolyabb a muzikalitás, annál fáradtabb leszek.
0: No, de most már takarodjatok táncolni. Ne szórakoztassuk inkább, kérdezte a lány. Eszedekbe ne jusson. Na, lódoljatok már. A fiatalok felálltak, elkígyóztak az asztalok között, és miután lebotorkáltak néhány lépcsőn, eltévedtek egy csomó sötét zugban, eljutottak a táncparkettig. Éppen egy angol keringőre érkeztek.
3: Úgy látom, ezt a mulatót a 20. század valamelyik gótikus mestere építette,
0: nézelődött tánc közben a fiatalember.
3: Maga ért a gótikához? Kérdezte a lány.
0: Nem annyira. De a 20. századhoz sem értek semmit. Az angol keringőnek sehogy sem akart vége szakadni. Amikor a zenekar csodálatosképpen mégiscsak befejezte, a közönség addig tapsolt, míg rá nem zendítettek egy tambóra. A dobos elénekelte a szöveget is, amely kétségtelenül úgy született, hogy a szerző összezagyválta egy tucat korábbi sláger sorait. Szakasztott, mint egy vegyes felvágott, hosszankodott Iréne. Olyannak is kell lennie, oktatta ki a fiatalember. A közönség újra meg újra hallani akarja a régi dalokat. Éppen ezért a slágergyárosnak semmi igazán eredetit nem szabad leírnia. Még ha történetesen tudna sem. A tangó végén visszasétáltak az asztalhoz.
3: gyülcpapa
0: békesen szundikált. Valahányszor kifújta a levegőt, ősz bajuszának szálai megremegtek. A fiatalok egy darabig nézték, és hallgatták. Ne szállítsuk ágyikóba az öreget, szólalt meg Struve. Ebben a pillanatban gyülcpapa kinyitotta a szemét, és tanácstalanul méregette az élhajház környezetet.
2: Vagy úgy? Szólalt meg végül.
0: Hamarjában nem is tudtam, hol vagyok.
3: Még valamit akart mondani, de hirtelen kigúvadt a szeme,
0: és úgy elkerekedett, mint egy babáé. Ájult rémülettel merett az asztalra. A fiatalok követték tekintetét, Iréne mészfehér lett.
4: De hát ez lehetetlen,
0: suttogta rekedten. Az asztalon egy kis csomag hevert. Ugyanaz a kis csomag, amelyet a komphajón egy hamis vámhivatalnok Kürtz úrtól ellopott. Az öreg a fejéhez kapott.
2: Alszom még, ugye?
0: Ebegte.
2: Nem,
0: világosította fel Rudi Struve.
2: De mitől lettek ilyen izgatottak?
0: Kürtz papa odahajolt hozzá, és a félelmetes kis csomagra mutatott.
2: Ez itt a hamis miniatűr,
0: sustorogta titokzatosan. Struve Trauri kisasszonyra nézett. Az bólintott.
2: Sőt, itt levél is van mellette.
0: Észlelte Kürtz papa, már nyúlt is érte. A fiatalember odaintette a pincért, aki éppen az egyik oszlapot támasztotta.
3: Nem látott az utóbbi percekben idegen szemét az asztalunknál?
2: Semmi feltűnőt nem vettem észre, uram.
3: Esetleg küldönc hozott nekünk valamit?
2: Tudomásom szerint nem, uram.
3: Rendben van,
0: fejezte be a kihallgatást Rúdi.
2: Köszönöm.
0: A pincér visszavonult. Az idős Dalia előhalászta zsebéből olvasó szemüvegét és kinyitotta a borítékot. Miközben orrára bigyeztette szemüvegét és kihúzta a borítékból a levelet, csak ugye remegtek az ujjai. Széthajtogatta a papírt, és elolvasta a ráírottakat.
3: Kétségtelen, szólt az írás, hogy mi hozzáedződtünk a pimosság legkülönbözőbb fokozataihoz. Hanem az is kétségtelen, hogy amire ön vetemedett velünk szemben, az már az arcátlanság teteje. És még ön akarja, hogy tisztességes embernek tartsák. Szégyelje magát. A viszontlátásra.
0: Az öreg átnyújtotta két társának a levelet.
3: Bármilyen komor volt a helyzet, Struve nem állta meg nevetés nélkül.
2: A csirkefogók meg az erkölcsi megbotránkozás. Már csak ez hiányzott. Egyre szebb lesz a dolog.
0: Iréne Traurig sápadtan és szótlanul ült a sarokban, erősen magához szorított a táskáját, tekintete félénken kóvályogott ide-oda.
2: Kürtz úr mélységesen felháborodott. Még hogy én szégyeljem magam? Dühöngött. Ilyet még életemben soha senki nem merészett mondani nekem. És éppen ezek a kötélre valók legyenek az elsők?
0: Hirtelen elhallgatott. Majd becsületesen hozzátette. Azon kívül magam is szentül hittem, hogy a miniatűr valódi.
3: Ezt feltétlenül mesélje el majd a fülkében ismerőseinek, ha legközelebb találkozik velük.
0: Tanácsolta mosolyogva Rudi Struve.
3: Egyébként úgy látszik, a mi kis rablóbandánk nagy híve a levelezésnek.
0: Biztatóan intett Kürtz papa felé.
2: Már én is kaptam tőle postát.
3: Mikor?
2: Ma délben. Mialatt a komphajón egy kicsit közelebbről is szemügyre vettem az ön fülkéjét. Titokban bokrétát tűztek a kalapom mellé.
0: Erről volt szó tehát,
3: csodálkozott Iréne.
2: Magát is értegették,
3: írtott a Kürtz papa.
2: Nem, csak figyelmeztettek.
3: Miért nem mondta meg nekem már a vonaton az igazat?
0: Kérdezte Iréne.
2: Ugyan mire lett volna jó?
0: A fiatal ember elmosolyodott.
2: Csak ette volna miattam az aggodalom.
3: Vagy te nem,
2: világszép király kisasszony.
3: Vissza akarok menni a szállodába, jelentette ki izgatottan Iréne. Most rögtön visszamegyek a szállodába.
2: Egy másodpercig sem maradok itt tovább.
3: Sajnos most már hiába, mondta Rudi Struve. Remélem nem képzeli, hogy a gaszvickók éppen csak visszaszállították nekünk a hamis miniatűrt, és már is tovább utaztak Berlinbe.
2: Miért? Maga mit képzel?
3: Tudakolta az ősz Dalia. Hogyan is szólt az imént kézbesített levél utolsó megjegyzése? Kérdezte Struve.
0: Kürtzmester kibontotta a levelet és belenézett.
3: a viszontlátásra, olvasta fel. Na lám, ki sem tehetjük innen a lábunkat anélkül, hogy legalább egy tucat izompacsét, ha ne rontad a ránk a küszöbön. Jó mulatást, borongott Külcpapa, hogy nekem is épp most kellett a szállodába hagynom a sétabotomat. Odahajolt Iréne füléhez, és halkan megjegyezte. Voltaképpen hol van az eredeti?
5: Én...
3: itt nálam. Iréne összeszorította a fogát, nehogy sírva fakadjon.
4: Regvest meg taguta,
3: képett el Külcpapa. Úgy érzem itt magam, mint valami ostromlott

11. fejezet. Vége a bálnak. Az egyéb velencében Jeligével rendezett táncmulatság vígan folyt tovább. Az embert aligha érheti dühítőbb élmény, mintha érzi a környező világ teljes közönyét. És ki az, aki még sohasem érezte? A zenekar továbbra is ugyanolyan hangosan és féktelenül játszott, mint eddig. Az asztaloknál, a páholyokban, csendes zugokban mind meghittebbre fordult a hangulat. A csillárokról, oszlopfőkről lecsüngő szerpentin úgy lengedezett, mint nyitott ablaknál a függöny. Az üres borosüvegek szaporodása a nyulakéval vetekedett. Néhány vendég távozott. Új vendégek toppantak be. Maga miért kancsalít állandóan az ajtó felé? Kérdezte az idős hentes. Újabb miniatűrt már nem igen hoznak tálcán elénk. Utóvégre a mi kezünkben van mindkét példány. Hát éppen ez az, felelte Rudi Strunkre. Soha életemben nem ültem még ilyen puskaporos hordón. Jajdult fel az Agdalia. Pedig valaha a tüzéreknél szolgáltam. Intett a pincérnek. Főúr, még 3 konyakot. Aztán gyengéden, mint holmi aggódó édesapa, Irénéhez fordult. És a mi király kisasszonyunk nem szól semmit? A lány megreszent. Uraim, önök hátborzongató helyzetbe kerültek miattam, pedig végeredményben nincs semmi közük a dologhoz. Ugye? Kérem, hagyjanak azonnal magamra. Menjenek vissza a szállodába, utazzanak el Berlinbe, vagy felülem akár Kopenhágába. Utazzanak, ahová akarnak. De menjenek innen minél előbb. És magával mi lesz? Kérdezte a fiatalember. Ó, én majd kivágom magam. Öntudatoskodott a lány. Elszaladtom a pincét, vagy a trafikos gyereket a legközelebbi rendőrért. Rudi Struve felvonta a szemöldökét. Nem árulná el, mit kezd majd a legközelebbi rendőr 2-3 tucat rablógyilkossal? A lány nem válaszolt. Itt 600 000 korona forog kockán, folytatta a fiatalember. Volt már eset, hogy 3 márka 20 penigért is agyonvertek 2-3 felnőtt embert. Telefonálhatok a rostoki rendőrkapitányságra is, akacskodott a lány. Telefonálni persze telefonálhat, ismerte Struve. De sok értelme aligha lenne. Tudnélik nem vitás, kedves kisasszonyom, hogy bekerítettek már bennünket. Teljesen bekerítettek. És nem kevésbé bizonyos, hogy barátaink rostokban a Várneminde felé vezető útelágazáson is őrszemet állítottak, aki telefonon összeköttetésbe lépett az ostromló sereggel, amennyiben erre szükség van. És ha már az őrszemletán azt jelenteni, hogy egy riadó autó van útban, az uraságok tüstén kitekerik a nyakunkat. Márpedig azon egy egész rendőrkapitányság sem segít. Külc papa lassacskán megneheztelt. Adja már abba, dohogta. Lehet, hogy igaza van. De inkább azt mondja meg, mi tévők legyünk. Várjuk meg szép türelmesen, amíg elhantolnak bennünket? Az nem az én világom. Az enyém sem, vallotta be Struve. Csak legalább úgy hozzávetőleg sejtenénk, mit forralnak a nyomorultak. Hosszasan hallgattak és megbotránkozva nézték a körülöttük örvénylő jókedvű tömeget, amelyhez a legcsekélyebb közük sem volt. A pincér eléjük tette a 3 konyakot. Na, hát just is egészségünkre, bordult fel az ősdalia. Felemelték a poharaikat. Rudi Struve azonban hirtelen letette a magáét, annélkül, hogy ivott volna. Az ajtóra merett. Most aztán komolyra fordult az ügy. Szíveskedjenek állni a sarat. Társai követték tekintetét. Külc papának elképedésében cigány útra ment a konyak. Storm és Achter urak álltak ugyanis a mulatóban. Mögöttük

0: Még néhány férfi nyomakodott be az ajtón, szemlátomás szintén a banda tagjai. Ilyesmire azért nem számítottam, annyi szent, üledez a Struve. Nyílt szuronyroham? A béke évek kellős közepén? Lehajolt és felkapott egy üres boros üveget az asztalon. Nincs véletlenül egy fölösleges ebből a vacakból, tudakolt a külcpapa. Láthatólag majd kibújt a bőréből örömében, s a képe csak úgy ragyogott. A fiatal ember átgyújtott neki is egy üres butéliát. Íme, suttogta. A botomnak jobban örülnék. Úgy látszott, az ősz daliát gyengéd vonzalom fűzi otthon feledett sétabotjához. Adjon nekem is egy ilyen kézigránátot, szólt eltökélten Iréne. Csacskaság, korholt a külcpapa. Sőt, ha itt netán sor kerülne némi buzogány lengetésre, sürgősen bújjék az asztal alá, és fogja be jól a fülét. Eszem ágálma sincs. Tegyen meg az én kedvemért, könyörgött Rudi Struve. Tisztelt jövendőbelie, soha nem bocsátaná meg nekünk, ha ebben a csoportos párbajban néhány vágást szerezne az arcára, és holnaptól életfogytiglan úgy festene, mint egy bajtási diáktestület elnöke. Szíveskedjék kihagyni a játékból a jövendőbelimet, heveskedett a lány, inkább a banditákra ügyeljen. Storm és Achter közben helyet foglaltak egy asztalnál, és fülkész tekintettel néztek körül a mulatóban. Amikor a kisnövésű Storm felfedezte régi barátját, Külc, Hentes és Mészáros Berlinből, sugárzó mosolyjal nyájasan üdvözölte. Az idős Hentes koponyája lángvörös színben játszott. Ilyen pimassággal még életemben nem találkoztam, törögte. Addig veröm a boros flaskával azt az elfuserált fülét, míg olyan nem lesz, mint egy üvegcserepekkel megtűzdelt kerítés. A másik meg képes volt beadni nekem, hogy a feleségét meg a gyerekeit jön ide meglátogatni. Az embert mindig érheti meglepetés, ölcselkedett Rudi Struve. A sors ezúttal is őt igazolta. A következő másodpercben ugyanis a mulató minden lámpása kihunyt. Legalább 150 ember merült az éj mélységes homályába. Sötét lett minden lépcsőn, zúgban, sarokban és páholyban. Vaksötét, akár egy krumplis veremben. A zenekar egy hamis akkorddal befejezte a tevékenységét. Csupán az első hegedűs játszott még néhány ütemet, de aztán ő is feladta. A táncparketten álló párok s az asztaloknál ülő vendégek hangosan kacaráztak. Poharak borultak fel, egyik-másik sarokban gyengéd jelenetekre kerül sor. Jófülű ember világosan hallhatta a cuppanásokat. A vendégek többsége az igazgatóság kedves ötletének vélte az egészet, hanem aztán felsikoltott valaki. Segítség! Segítség! Egy női hang volt. Mit jelentsen ez? Hozzátartozik még a tréfához? Egyszerre mindnyájan megérezték, ez nem tréfa. Nem is volt soha. Fültépő sivalkodás tört ki megszámlálhatatlan szólamban. Székek és asztalok dőltek fel recsekbe ropogva. Hasadoztak a deszkák. A pincérek káromkodtak, mint meg annyi szótáskocsis. Rémüldöztek ugyanis, hogy megszöknek a vendégeik. Valahol szilánkukra tört egy tükör. Vagy egy üvegajtó volt? Esetleg ablaktábla? Látni persze semmit sem lehetett, s az ember szinte belefulladt a ricsajba. Összekeveredett a sírás, ordítozás, a hisztérikus röhögés. Világosságot! Bömbölték az emberek. Világosságot! Világosságot! Elszabadult a pokol. Nőket tibortak le. Idegenek ruhájába, asztalterítőkbe, ismeretlen karokba, lábakba csimpaszkodtak. Sokan a padlón heverő testeken taposva próbáltak kivergődni a szabadba. De hát ki tudja, hol az ajtó? Az egyik nagy csillár szétrobbant. Üvegeső permetezett. A világosságot, segítséget követelő hangorkán egyre féktelenebbül, egyre félelmetesebben harsogott. Elszabadult a pokol. Csak hogy ebben a pokolban nem csupán a szegény veszendő bűnösök, hanem maguk az ördögök sem láttak el az orrukig. És akkor, egy egész örökké valóság múltán, ismét kinyúlt a fény. Hogy ez az örökké valóság meddig tartott, 5 percig, 10 percig, senki sem tudta volna megmondani. Egyéb iránt nem is kérdezte senki. Az emberek döbbenten nézelődtek. Szudarabból egy földrengés sem garázdálkodhatott volna. Tisztára, mint az özönvíz után, állapította meg a büfés kisasszony. Jó maga a pult tetején keresett menedéket, éppen egy puncs tortán térdepelt, s mindkét kezével a meggyes rétesbe kapaszkodott. Iszonyatos volt a pusztulás. A vendégek nem sokban különböztek a bándor cigányoktól. Mindenütt csupa rongyászakat ruhát lehetett látni. Nem volt ritka az olyan zakú, amelynek hiányzott az ujja, s egy csomó spanyol nemes alsó nadrágban szégyenkezett. Egy fölfordított asztal alatt rokokó Martinőnek öltözött éltesebb hölgy feküdt. A dáma panaszosan nyöszörgött, s haján vörös borral locsolt tejszín ab volt a diadém. A letiport vendégek, akiken többen átbukdácsoltak, a földön kuporogtak és a fejüket tapogatták. A poharakból, üvegekből kicsorgott bor és a likőr ragados pocsolyákba folyt össze. Az igazgató dúltan tévegett a robok között, és megpróbálta felbecsülni a kárt. Sok asszony a férjét kereste. Megtépázott szerelmesek kutattak párjuk után. Pincérek igyekeztek megtalálni vendégeiket. Az első hegedűs eszméletlenül hevert a dobogó előtt. A vonója miszlikbe tört. A kép Varus halálára emlékeztetett a teutoburgi erdőben. A különbség mindössze annyi volt, hogy a római hadvezér nem hegedű vonóba, hanem kardjába dőlt. A hegedű maga holmi széttaposott szivars katujához hasonlított. A szaxofonista viszont a csellóban ült, de már kapálózott és iparkodott kikecmeregni belőle. Egy nagy csillár, számos falikar, egy ablaktábla, egy üvegajtó, továbbá egy hatalmas tükör tört össze. Ahová csak lépett az ember, üveg csikorgott a talpa alatt. Az igazgató kiszabadította az éltes, rokokó Martinőt a ránehezedő asztal alól, felsegítette, és ki akarta vezetni a mosdóba. Eközben megcsúszott, és sikeresen elterült egy finom seribrendítócsa kellős közepén. Kinn az előcsarnokban, közvetlenül a biztosítékokat rejtő szekrényke tövében, a ruhatáros nénike üldögélt szájában egy félig megkötött harisnyával. És a sarokban, magasan a romok, a dúló vihar felett állt külc, hentes és mészáros Berlinből, szálfa egyenesen, miként a bosszúállás istene, hatalmas markában egy magányos széklábat szorongatott. Ki óhajt még kórházba kerülni? Harsogta, és vadul forgatta a szemét. Ingyen és bérmentve bejuttatom. Senki sem jelentkezett. Lábánál egy férfi hevert, akit még a sötétben tett ártalmatlanná, olyan szorosra húzván a nyakkendőjét, hogy a szerencsétlen minden ellenállás nélkül összeroskadt. Máskülönben csak véletlenül odabetődött ártatlan vendég volt az illető, mint később kiderült, egy güsztrovi szállító vállalat tulajdonosa. A páholy vörös plüsssel bevont melvédjén egy másik férfi csüngött fejjel lefelé, a mulató főpincére. Ő egy üres boros üveggel került összeütközésbe, és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de már csak nem magához tért. Az asztal még szilárdan állt, ám a cukortartó kockacukrostól, a hamutartó csikkestől, s a rózsacsokor vázástól a güsztrovi szállítmányozó elegáns, sötétkék öltönyét ékesítette már. Csak semmi álszemérem! Trombitált az őszdalia, és úgy pörgette ősz feje fölött a széklábat, mint török a szabját. Ne tolongjunk, kérem! Mindenki sorra kerül! Irene Traurig riadtan gubbasztott a sarokban. Kacér kis kalapja félrecsúszott. Csak ült, mint akit odaszegeztek, szebek kerekre tágult, kezek görcsösen szorongatta a táskát. Külcpapa körül hordozta tekintetét, majd diadalmasan odafordult a lányhoz. Na, gyermekem, ezek eltűntek. Kik tűntek el? Nyögdécselte Irene. A bűnözők, jelentette az őszdalia büszkén. Kivéve persze azt a 2 nyavajást, akit leterítettem. De hát az egyik egy pincér, akadékoskodott a lány. Az idős hentes szemügyre vette a melvéden csüngő férfiút. Jaj, de kellemetlen, A padlón heverő férfiú végre meg tudta lazítani nyakkendőjét, és alaposan kiköhögte magát. Én pedig szállítmányozó vagyok, tudatta rekedten. Szabad tudnom, milyen alapon mert folytogatni engem? Maga sem rabló, keseredett el Külc papa. Rabló? Magyar betilizett? Rettentően sajnálom, nyögött az akhentes és meghajolt. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Külc vagyok. Éjmer, nyújtotta kezét a másik. Örvendek a szerencsének. Nagy keservesen felült, és kétségbe esetten szemlélte kék öltönyén a kockacukrot, valamint a rózsaszálakat. Aztán feltápászkodott, és tovasántikált. A rózsákat minden esetre magával vitte. Na hát végeredményben mégiscsak igazam volt, dolgott Külc papa. A bűnözők eltűntek. Iréne elmosolyodott, de hirtelen kinyújtotta a karját, és a táskára merett. A zár nyitva volt. Iréne belenézett a táskába, aztán felkapta a fejét. Nincs meg a miniatűr! Külc papa kezéből kipottyant a székláb. Ő maga egy székre roskadt, de aztán felpattant és körülnézett. És a mi fiatal barátunk is eltűnt, állapította meg. Kicsoda? Rudi Struve. Ő is. Iréne a fejét csóválta, és értetlenül bámult maga elé. Ő is. Amikor a legközelebbi őrszobáról megérkezett a két rendőrőrmester, tépet ruhájú fürdő vendégek koszorúja vette körül őket. Valamilyen kártérítést követeltek a lehető legkülönbözőbb hangnemben. Nekünk ahhoz semmi közünk, magyarázták a rend derékőrei. Szíveskedjenek a tulajdonosokhoz fordulni. A vendégek a büféhez rohantak, illetve bicegtek, ki hogyan tudott. Az igazgató a büféasztal mögött állt, és egyik pohár pálinkát hajtotta fel a másik után. Az idegei tökéletesen felmondták a szolgálatot, és ezért sürgősen igyekezett az egyetlen éppen maradt palac tartalmának nyakára hágni. A két őrmester átlábolta a romtengeren, és felkeresték a ruhatáros nénikét, akinek felejthetetlen élményeiről már telefonon is értesültek. A ruhatáros nénike kint ült a folyosón, és reszkete kezével szorongatta a fél kötött harisnyát. Maga látta a gyanúsítottakat? Kérdezte az egyik őrmester.
1: Igenis, vágta rá buzgón a nénike. Ketten voltak. Ott a hátsó ajtón jöttek be, és kinyitották a kis biztosítószekrényt. Kérdeztem tőlük, mit jelentsen ez, és kérem, egyáltalán nem is válaszoltak nekem. Ki akartam szaladni a konyhába, hogy behívjak valakit, de az egyik lefogott. A másik kitépte kezemből a kötésemet, ijedtem be, tátva maradt a szám.
0: És egyszerre csak benne volt a harisnya. Leültettek a székre, és elfordították, hogy ne is lássam, mit művelnek. És rögtön aztán minden elsötétedett. És amikor megint világos lett, akkor a két illető persze már rég eltűnt. Magyarázta nénike.
1: Én meg csak ültem itt, és fájt a torkom.
0: Egyébről nincs tudomása?
1: Hogyha nyelek, szúr is.
0: Nyeljen, lehetőleg minél kevesebbet, tanácsolt az egyik őrmester. Paul értette ezt, mert én nem, mondta a másik. Én sem nagyon, felelte a Paul. Beállít két pacák, sötétet csinálnak, aztán olajra léptek. Utána meg olyan a mulató, hogy az ócskapiac sem különb.
1: Talán a konkurencia emberei voltak,
0: vetette közben a ruhatáros nénike. Az őrmesterek vigyorogtak, igaz tudni, ők sem tudtak semmit, de azért mindent jobban tudtak. Az ajtóban ekkor hatalmas termetű öregember bukkant fel. Egy rendkívül bájos, ifjú hölgyet támogatott, aki szemlátomást nem érezte különösebben jól magát. Haladéktalanul beszélnünk kell magukkal, ha megengedi, Külc vagyok. A kártérítési igényeket a mulató tulajdonosának kell begyújtani, tájékoztatta az egyik őrmester. Külc úr kesernyésen nevetett. Nos, a tulajdonosnak van még fölösleges 600 000 dán koronája, megkísérelhetjük. Miért éppen 600 000? Érdeklődött a Paul keresztnévre hallgató őrmester. Csak nem loptak el valamit? De jól adja, hallja-e? Mérgelődött Külc. Csak nem képzelte, hogy itt merő élvezetből szokott kialudni a villany? A hölgytől elloptak egy miniatűrt. Mégpedig egy bizonyos... Holbein, egészítette ki Iréne.
1: Keresztnebe? Kérdezte az egyik körmester. Hans, közölte az ifjú hölgy. Aha! Kiáltott fel a másik rendőr. Legalább ennyit tudunk róla. Szóval a neve Hans Holbein. Kiről beszél maga voltak éppen? Képette a külc. Hogy kiről? Hát a tolvajról, Hans Holbeinről. De atyám fia, ordított fel külc. Holbein a festő neve. És gőgösen húzta ki magát. Hát igen, a tudás hatalom. A tolvaj egészen más. A tolvaj hozzávetőleg 200 személy. Már Kopenhága óta üldöznek minket. A komphajón ellopták tőlem a miniatűr másolatát. Ez Trauri kisasszony isteni ötlete volt. De a másolatot az előbb visszalopták hozzám. Egyszerre csak ott hevert az asztalon, egy levél kíséretében. És aztán leszállt az egyiptomi sötétség. És mire megint világos lett, Trauri kisasszony táskájából kicsaklizták az eredetit. Vagyis eltűnt a miniatűr. Eltűntek a tolvajok. És egy jó barátunk is eltűnt. Valószínűleg magukkal hurcolták. Kár érte. Nagyon rokonszenves fiatalember volt. Berlini. Rudi Struve-nak hívják. Remélhetőleg nem történt komolyabb baja, sóhajtott Iréne. Egy darabig hallgatott, aztán összeszedte magát. Azonnal telefonálnunk kell Brüsszelbe, ott van a főnököm. Értesítenem kell a lopásról. A két örmester hosszú időre elnémult. Ne vágjanak folyton egymás szavába, kérelte őket külcpapa. Mindig csak jelentkezési sorrendben. Szíveskedjenek talán elfáradni velünk az őrsre, szólalt meg végül az egyik rendőr. A banda még nem juthatott el nagyon messzire. Azonnal értesítenünk kell a többi körzetet és a rostogi rendőrkapitányságot. A másik őrmester már nyitotta is az ajtót. Parancsoljanak. Egy pillanatra, állt meg az őzdalia. Már csak a rendkedvéért is tudomásukra kell hoznom, hogy az imént a sötétben, a kelleténél kisé talán erőteljesebben találta megfogni a főpincért, valamint egy Émer nevezetű szállítmányozót. Azt hittem ugyanis, hogy tolvajok. Látszott, mennyire lesújtja a dolog, hogy én mindig mindenben mellétre fállok. Ez pillanatnyilag nem olyan fontos, nyugtatta meg az egyik őrmester. Parancsoljanak, ismételte meg kollégája az ajtónál. Ekkor egy pincér támolygott ki a teremből.
2: Ja, persze,
1: dörmögött külcpapa. Még nem fizettünk. Iréne kivett a táskájából egy bankjegyet, és átadta a pincérnek. Rendben van, küzdte hozzá. A pincér mélyen meghajolt. Nem emiatt jöttem, magyaráztam. A kedves vendégek az asztalon felejtettek valamit. Egy kis csomagot, meg egy levelet tartott a kezében. Külcs sietősen elvette tőle.
2: A hamis miniatűr,
1: kiáltotta. Meg a levél, amiben azok a kófiszok sértegetni merészeltek engem. Adja csak ide! Mindkettőt zsebre vágta, és búsan jegyezte meg. Legközelebb a fejemet felejtem valahol. Az örmesterhez fordult. Lám, uraim, mit tesz az emberrel az érelmesesedés? Kérem, külcspapa, induljunk már. Sürgős a dolgunk.

0: 12. fejezet. Liblich apó grogpincéje. A hat taxi ismét az éjszakába merülő országúton robogott. Ezúttal visszafelé, Rostock irányában. A fehér szakálú öreg úr az utolsó kocsiban ült. Sötét szemüvegét azonban levette. A fekete üveg huzamosabb használata, mint közismert, rontja a látást. Kivált azokét, akiknek makkegészséges a szemük. Horn professzor feszülten figyelte az utat a kocsi hátsó ablakán. Helyesebben nem is az ablakon átnézett ki, hanem azon a kis lyukon, amely úgy keletkezett, hogy a professzor úr kivágta az üveget. Az az ember ugyanis, aki lőfegyvert tart a kezében, és arra számít, hogy esetleg rendőrökkel megrakott motoros járművek közelítik meg, egész jól használt veheti holmi kis lőrésnek. Persze, ha nincs rajta üveg. Horn professzornak pedig feltett szándéka volt, hogy lyukat lőjön a neki nem tetsző autó gumiába. Ezzel az aránylag emberséges, mint amellett fölöttébb hatásos módszerrel könnyedén fel lehet tartóztatni bárkit, akinek túlságosan is sietős a dolga. A hat taxi élén haladó kocsiban Storm, Achter és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá az a férfiú, aki Warnemünde felé menet még díjbirkózóra emlékeztetett, de azóta némileg megváltozott. Nem éppen előnyére. Alacsony homlokán számos lila dudor égtelenkedett. Orra csak nem keresztbe feküdt az arcán, és tekintélyesen feldagadt. Első látásra azt gondolhatta volna az ember, hogy a szerencsétlent cséplőgép kapta el. Holnap okvetlenül vegyél egy új kalapot, intette a kisnövésű Storm. Legalább két számmal lett nagyobb a fejed.
1: Micsoda őrültség! Sötétben próbálkozni lopással.
0: Morcoskodott a nem éppen előnyösen átalakult díjbirkózó.
1: Még azt sem tudok, kinek köszönhetem a dekorációt. Pedig boldogan viszonoznám.
2: Ne kicsinyeskedjünk,
0: szólalt meg Philipp Achter. Én például határozottan örülök, hogy sötétben zajlott le a támadás.
1: Miért?
0: Képzeljétek, egyszerre csak egy nőszemély lógott a nyakamon, aki úgy csontostul legalább egy mását nyomott. Görcsösen belém csimpaszkodott, segítségért kiabált, és mindenáron azt kívánta tőlem, hogy mentsem meg. Pont én? Kész szerencs, hogy hamarosan Libli kapóvá leszünk. Örül szüksége volna már egy pofa grogra. A díjbirkózóban felébredt a kíváncsiság.
1: Te mondd, és miről tudtad megállapítani a sötétben, hogy nő az illető?
0: A keresztnevéről, világosította fel cinikusan Achter. A várnemündei rendőrőrsön, Traurig kisasszony, valamint Oszkár Külc, hentes és mészáros mester igazolták személyazonosságukat. Mindketten bemutatták útlevelüket, és közölték a fiatalember nevét is, aki nyomtalanul eltűnt a mulatóból. Iréne hozzátette még, hogy Struve úr Charlottenburgban a Holzendor Strasse-n lakik.
1: A banda feltehetően magával hurcolt a Struve urat,
0: vélte a felügyelő.
1: Bizonyára ellenük szegült, alig hanem utánuk eredt, hogy feltartóztassa őket. Ekkor legyűrték és elfogták.
0: Borzalmas, siránkozott Külc papa.
1: Szegény gyerek, ki tudja, hol és milyen állapotban látjuk viszont. Remélhetőleg nincsenek hozzátartozói.
0: Iréne búskomorságba süppett, és azon iparkodott, hogy kötelet sodorjon kesztyűjéből. Már csak nem sikerült is neki. De sajnos megzavarták tevékenységében, Brüsszel jelentkezett. Az ifjú hölgy átsietett a szomszéd szobába, a telefonhoz. A főnök el fog ájulni, gondolta. Remélem csak január 1-jére kapom meg a felmondást. Ez alatt Külc hentesmester részletesen beszámolt Storm úrról, meg a többiekről, akikkel a harmadosztályú fülkében együtt utazott. Utalt arra, hogy éppen Rudi Struve hívta fel a figyelmét az utitása közveszélyességére, mégpedig egy mesenévén. Külc papa ezt követően előadta a négy levelű lópatkóval, a Curtius panzióval, valamint a fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úrral kapcsolatos, sajátos koppenhágai élményeit. Majd elmondta, hogyan találkozott Stormmal, először az Hotel d'Angleterben, aztán a régiség kereskedés előtt. Végezetül megkísérelt szemléletes és pontos személyleírást adni Stormról, Achterről, Hornról meg a többiekről. Nos, ilyesmibe már Oscar Külcnél különb embereknek is beletört a bicskájuk. A felügyelő időközönként szófukar kérdéseket intézett hozzá. Egy rendőr jegyzőkönyvbe foglalta Külc tanúvallomását. Amikor a tanúnak már semmi egyéb nem jutott eszébe, a felügyelő felállt.
3: A jegyzőkönyvet azonnal továbbítom Rostokba,
0: jelentette ki.
3: Ott haladéktalanul megteszik majd a kellő intézkedéseket. A magam részéről addig is értesítem a helyi vámhivatalt és pályaudvari rendőrőrsöket. Különben a banda esetleg még visszakocsikázik Kopenhágába. Elnézésüket kérem.
0: Csak tessék, tessék, dörmögte a tanú.
3: De most aztán mutassák meg, mit tudnak. Egyszer végre már látni szeretném, mire fizetem azt a tömérdek adót.
0: A felügyelő az ajtónál még találkozott Irénével. Steinhöfel úr 10 000 márka jutalomba részesíti azt, aki előteremti a miniatűrt. Egyébként holnap délután érkezik Berlinbe. A felügyelő teljesen kiborult.
3: 10 000 márka jutalom? Más már nem is hiányzott. Holnap reggeltől csak, hogy tódulnak majd ide mindazok, akiknek sok az idejük és kevés a pénzük, hogy egy életre ellássanak bennünket fontosabbnál fontosabb hírekkel. És dühötten elrohant.
0: Na, kislányom, fordult Irénéhez Külcs papa. Nagyon elhúzták a nótáját. Nem, de a főnök mindenáron vissza akarja kapni a miniatűrt, nem a pénz miatt, hiszen nem éri semmi veszteség. A Holbein miniatűr 500 000 márkára volt biztosítva.
3: Hogy micsoda emberek vannak a világon,
0: kelt ki magából Külcs papa.
3: Ha én volnék a főnöke helyében, fél lábon táncolnék örömömben, amiért elcsórták a Holbeint, és rögtön felvenném az 500 000 márkát a biztosítótól. Sőt, levelet írnék a bandának, hogy az Isten áldja meg őket. Eszükbe ne jusson visszahozni azt a micsodát.
0: Csak hogy az én főnököm nem a pénzt szereti, hanem a művészetet.
3: Ez már betegségre van,
0: jelentette ki határozottan a hentes mester. Súlyos betegségre. Remélhetőleg nem romlik tovább az állapota. 4 óra múlva a rendőrfelügyelő elfuvarozta két tanúját a Beringer szállóba, és megkérte őket, hogy legyenek készen reggel 6 órára. Akkor majd értük jön, és kocsival beviszi őket Rostokba. A rostoki hatóságok ugyanis szeretnének egyetmást megkérdezni. Elbúcsúzott.
3: Na, most legalább nyugodtan alhatunk,
0: örvendezett Külcs papa, miközben Irénével fölfelé ballagtak a lépcsőn. Ami eltűnt, azzal nincs gond. Viszont holnap utazom életemben először rabszállítón.
3: Remélem, nem erről fogok álmodni.
0: Jó éjszakát, Külcs papa, köszönte fáradtan a lány. Aludjon jól. És már nyitotta is a szobája ajtaját.
3: Hoplá!
0: Kiáltott az öreg, és a zsebébe nyúlt. Ne adjam vissza a hamis Holbeint. Át akarta nyújtani a kis csomagot.
3: Nem kell.
0: Köszönöm, mondta Iréne. Ha már az eredeti eltűnt, a hamisra sincs szükségem. Amúgy sem ér valami nagyon sokat. Nem akarja megtartani a dániai kaland emlékére? Nem hiszem, hogy a főnököm kifogásolna. Nem gyűjt másolatokat.
3: Ahogy gondolja, egyezett bele Külcs papa.
0: Köszönöm szépen. Az üzlet mögötti szobában fogom majd felakasztani a kanapé fölé.
3: Ott még éppen elfér valami apróság.
0: Nagyot ásított és intett a lánynak. Micsoda nap volt, te jó szagú úristen! És vajon hol lehet most a mi Rudink? Nekem egyenesen hiányzik. Jó éjszakát, Külcs papa! Suttogta a lány, és sürgősen a szobájába vonult. A hálót, amelyel manapság a tolvajokat fogják, drótból szőtték, és a neve telefonhálózat. A mindenfelé szétfutó magas póznákra szerelt vezetékek zúgni kezdtek. A Holbein miniatűr elrablásának és a magas jutalomnak a híre szélnél is sebesebben terjedt el a szélrózsa minden irányában. Az újságpalotákban a nyomdagépeket leállították. Az ügyeletes szerkesztő 2 hasábos főcímeket ötöltek ki, és betörtelték a labba a szenzációt. Libri kapu grogpincéje a kikötő felé lejtő meredek rostoki utcák egyikében volt. mivel sajnálatosképpen mindenütt akadnak emberek, akik életmódjukkal súlyos akadályokat görgítenek a büntető törvénykönyv sudbavágása elé, minden városban akadnak olyan helyiségek is, amelyekben ezek a bizonyos sötét egyéniségek találkozni szoktak, hogy kicseréljék szakmai tapasztalataikat, s mellesleg hódoljanak az alkohol káros élvezetének. Horn professzor volt az első, aki megérkezett Liblik apóhoz, és azonnal a hátsó szobába vezettette magát, amelynek ajtaján tábla díszelgett. A táblán ez állt. Zárt körű asztaltársaság. Liblik apó láthatólag ismerte a fehér szakálló vendéget, majd szétrepett a kíváncsiságtól, és ájuldozott a tisztelettől. Hordd el magad! Parancsolt rá a professzor. Mindjárt befutnak az emberei. Senki sem merjen háborgatni minket. Liblik apó alázatosan visszavonult. A professzor letelepedett. Lassanként kis csoportokban beszállingóztak az asztaltársaság többi tagjai. Helyet foglaltak a szétszórtan felállított asztalok mellett, Liblik apó személyesen szolgálta ki őket. A tagok cigarettáztak, indogáltak. Együtt vagyunk valamennyien, szólalt meg hirtelen a kis növésű Storm. Csak az a két ember hiányzik, akit már nem ündében hagytál üdülni, főnök. Rendben van. A professzor intett a kocsmárosnak, Liblik apó kotródott. A főnök körülnézett. Feltevésem szerint a rendőrség már mindenről értesült. Nincs vesztegetni való időt. Ami engem illet, sürgősen visszamegyek a Blücher szállóba, elhozom a bőröntömet, vizetek, és bejelentem, hogy Hamburgba utazom. Aztán megint idejövök, és leszedem a szakállamat. Ti pedig igyekezzetek minél gyorsabban elhúzni a csíkot. Ez Storm és Achter is meg tudja szervezni. A legfontosabb, hogy külön-külön lépjetek le. Kedre mindenki legyen Berlinben. Én angol turistának öltözöm, és végig látogatok néhány észak-német várost. Erre az ifjabb Holbein érdekében van szükség. A többiek röhincséltek. Az is lehet, hogy kerülőt teszek, folytatta a főnök. Megeshet, hogy délfelől kell Berlinbe érkeznem, majd meglátjuk. Minden esetre kedden Berlinben találkozunk. Pénz van nálatok elég? Nem is tudom olyan biztosan. Éperődös Storm. De én igen, vágta el a vitát Horn professzor. Van még valakinek kérdése? Néma csend. Jól van, nyugtázta a professzor. Akkor hát adjátok ide a csomag. És pucolás. Senki sem moccant. Na mi lesz? Gyerünk, ide a miniatűrt! A tagok szótlanul nézték egymást. Mindegyik arra várt, hogy a másik a zsebébe nyúljon és elővegye a csomagocskát. De mind hiába várták. Horn professzor haragosan dobbantott. Kinél van a miniatűr? Nálam nincs, emelkedett szólásra Philipp Achter. Én azt hittem, Klopfer csórt el. Ő állt legközelebb az asztalhoz, amikor elaludt a villany.
4: Nálam ugyan nincsen, védekezett a Klopfer nevezetű egyén. Amikor sötét lett egy nő, azt hitte, én vagyok a férje. Az Úr Istennek sem akart elengedni, és folyton folyvás Arthurnak szólítgatott. Mikor aztán végre a táskához férkőztem, már üres volt. Azt hittem, Peach emelte el.
0: Peach volt az, aki hajdani díjbirkózóra emlékeztetett. Szomorkásan rázta megrongált fejét. Nálam nincs. Megpróbáltam elkapni a táskát. De mielőtt elértem volna, valaki egy kemény tárgyal morzézni kezdett a fejemmel, és sajnos már a negyedik betű után összeestem. Abban a tudatban, hogy Ken kaparintotta meg.
4: Nem, nálam nincs.
0: Jelentette ki búsan az illető.
3: Ne őrítsetek meg!
0: Bődült el a főnök.
3: 12 emberünk volt benne a mulatóban. 10 álltak odakint, mindent pontosan előkészítettünk a legapróbb részletekig. És most még azt meritek mondani, hogy egyiketeknél sincs a miniatűr? Kinél van?
0: Mindenki hallgatott. Szinte riasztó volt már a némaság. Kinél van? Kérdezte ismét a főnök. Intett Stornak és Achternek. Motozás. Miközben Storm és Achter végigkutatták társai zsebét, Horn professzor a pisztolyát ellenőrizte, a szakember alaposságával. Aztán mélán bólintott. A vizsgálat eredménye láthatólag kielégítette. Felpillantott. Storm és Achter urak befejezték tevékenységüket, értetlenül meredtek főnökükre, és a vállukat vonogatták. Sehol semmi, jelentette a kisnövésű. Semmi, erősítette meg Philipp Achter. Arca egészen elsápadt, az orra kivételével. Nem vitás, hogy a miniatűrt ellopták a táskából, forfondírozott Storm. Csak éppen nem mi. Viszont a zsaruk minket vesznek üldözőbe, sopánkodott Achter úr. Pedig sajnos, ma született ártatlanok vagyunk. Horn professzor a tulajdon kabát gombjába fogóckodott, vagy tán szívgörcsöt kapott. Visszamegyek a Blücher szállóba, és felhívom Barnemündét, mondta, amikor végre visszanyerte hangját. És velünk mi legyen? Tudakolt a Storm. Mindenki itt marad, vicsorgott a főnök. Csak Karsten jön velem. Bevágta maga után az ajtót. Karsten gyorsan a nyomába ered.
5: Tilosságnő. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Ölkelt a karót. Csak összekeveredtünk, mert ugye egybefolynak. Már a harmadik részét hallottátok. Erik Kästner az Eltűnt miniatűr című hangjátékának is folytatódik tovább a jövő héten. Még egy szomorú dolog, amit be kell mondanom. Csütörtökön elhunyt Szekér Endre, aki nagy inspiráció volt ez a műsorhoz. Még talán a Prüd lakosba el is játszottunk felvételt. Ő volt az én irodalom tanárom, a Forrás egyik szerkesztője. Nagyon sok ember inspirálója. Szomorkodni miattam.
6: Mert mi lesz ezután?
5: Kert akaró.
7: Jó.
5: Kert akaró.
8: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
9: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
10: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
5: Hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
8: Tilos Rádió.
5: Jó.
8: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
0: Sanyi, Hatesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Tehát a Kelta Karót halljátok. És vendégünk Parti Nagy Lajos, aki a Fagyott Kutya Lába című nemrég megjelent novellás kötetéből olvas fel. Hallgassatok!

Ne ezt tanulmány fej. A sauna Big Mac az alapdolog, mit hittél, mint az anyatej vagy a jackpot. Gatyaszom luket nézed, mi? Amcsi zásztóból van varva, faszán térd alá lógnanál, hova lógjon, yes. Boxerom a haverom, elég jó, nem? Rímel, fuck you. Én költöttem, mire számítottál, fölhívtam, bemondtam. Yeah, baromira full vagy, Big Mac mondták, de nem nyertem. Danubiusba. Karton Red Bullt nem. Kedvenc gatyaszom, mit gondolsz? Csillagok, sávok, minden, ami kell, de nem sokat hordom. Aktív pihenésem az egyedül, megmondom zárójelben. Vagy idéző. Nem voltam magyaros típus iskolában. Inkább torna meg csivésség, de náhogy. Faszomat karatek, hogyha mit hittél? Al Pacino éjjel-nappal. Legfőleg csak usziban hordom, sajnos. Illetve a moment fűnyírok. Főnökné mondja, wow, bírom ezt a gatyaszot, Big Mac. Tegeződünk oda-vissza, tisztára családias. Yes, Andi, mondom én is a tiedét. Vagyis ezt csak gondolom, de úgyis oké. Süt a napsütés, lekísérem a masszört a sátánok miatt. Múltkor sajnálatos eset volt, főnök megmondta, aki hozzánk jön, nem mászkál a többet szabadon, kiherélésem terhe mellett, vagy ha udvarolnák az Andinak. Tudod ki? Felment a masszőr, fűnyírok. Tisztára turbó, mit hittél? Feeling vagyok, mondom, ki vagyok gyúrva, Big Mac, mint az angyalok, olyan lazac. Pedig mostanában csak jó lesésig gyúrok. Faszonnak majom éjjel-nappal. Szóval főnöknél, hogy how do you do, gatyasz? Mellesleg Campari. Csupa gatyám, amcsi, mondom, alapdolog, ami itt nem amcsi, annak uncsi. Én költöttem, beküldtem, nyertem popcorn bérletet. Jó rostos, very nice egészségügyi. Full cure lesz. USA-ból táplálkozástudományi, mire számítottál? Amcsiba minden taszár, nem a vidéki, mint itt. Izadni a leghifibb. Kísérje magát a háj és az ember Red Bull estét. Másrészt mindennapok, addig viselkedj köcsög, amíg életben vagy. Ott aztán semmi gatyaszom is szabadidőn, Big Mac, hanem külalak. Főnök kurváó kényes, például koszos körömér is levisz hídba, mint a Clark Ádám, és lesprézi az agyam. Azért az agyat sprézemre bivaj geci azt ordítja, mert már alig van a flakonba. Sokat nevettünk, de igazságos. Mondjuk nem csak alulápolt köröm volt, hanem tihanyba el lett veszítve golyóálló mellény. Klub Tihany strandon ellopták, csehszlovák, de akkor is. Fakjukán mondja, még egy fekete pont és Palermo. Azt nem tudom, hogy miatta edették meg a kutyák a pedig kürös. De hamar megbocsátod, egy kis kokit a pisztolyjal, na ne bőgjél, Beverly Hills. Most meg öltöz fel, ide is ide megyünk, busi lesz. Szépen öltöztet mind a négyünket, keresztgyerek nem járól áll, öltöny nem papsajt, munkaruha meg munkamellény, kardenin, kardencipő, kardenzó, mobil. Mobil otthonhagyás a főben jár, mit hittél? Igaza van. El van érhető és részemről is, ha bármi. Oda csörgés, mint a kígyó. Adódott helyzet, pitty-pitty-pitty, csókolom főnök, aztán már is képben van az ember. Te vagy az? Yes. Melyik te? Hát Ciha. Na a Big Mac, végre, hogy mondod a nevet, hát hangról tudja, melyik vagy, köcsög. Azt akarod, hogy megint kiherjú? Isten ments, főnök, ne csináld, hogy kiherél el, megöl a csajom, mit hittél? Ma jó, fölpróbálom a csajot, köcsög. Ó, az kicsi rád, főnök. Na jó, azért megbocsátok, ide tudsz ekkor és ekkor? Hogy ne tudnák, Big Mac, hol vagy? Vienbe. Vagy bárhol, ahol van, ilyenkor azt mondja be, hogy hol van. Oké, röpcsizek, főnök. Be let's go valamelyik terepjáróba, és néno-néno. Leszkessetek egyerek. Vagy esetleg, hogy hova vigyem, moment a limuzint, repülőtér, bármi, Ferihegy vagy Margit sziget és parlament elé. És hány három? A forró drót a sikerhez. Olyan hosszú limuzin, Big Mac, mint a 105-ös busz. Szandálfa berendezés, kézmosó, minibár, printer, fuck you, hey. Ha van mobilod, és azt mondja, pitty-pitty-pitty, rögtön nem vagy mesztelen alapdoló. Hello, Bill, itt a mobil. Beküldtem. Mit gondoltál, második lettem, egy hónapos ingyen használat. Éjjel-nappal Hawaii. Kár, hogy nincs belőle vízhatlan uszodához. Akkor úszva is kapcsolat, Big Mac. Sok majom vízhatlan mobil persze nem talál ki. Ezen, ha bedődök, le tudnám rúgni a Nokiukat. Persze úgyse egész nap vízbe dagonya, az fuck you. Hanem járáskerés, keverés, high life, éjjel, meló, bárban ülés, icéval, ice nélkül, ilyesmi. Többet erül úgyse. Tisztán bizalmi. Tekila, mint a szemét, pisztácia. Négyüknek egy opera bérlet elég. Nagy büfé, szekurity. Reggel meg, ha van fél óra szabad irány a néno-néno szaunázni. Főnöki privát, oda be nem. Kényes rá, hogy lábgomba.
Kilit belépsz, lábad levágom. Plácz Fürez Dolores. Legjobb izzadni a világon, Big Mac meg a tánc. Csajokat nem is mondva. Nevés még, hasse, hogy es. Evés alap dolog, sokat ráfigyelni arra, mert kell. Épülni a buildingnek. Vitamin a tatamin, én költöttem, beküldtem. Halózás nem mindegy. Színhús, nem farhát, meg proli parizer. Mangalica is nyomelem, ez a jelszavam. De nem csak a strucbélszín vagy a homár, hanem mire számítottál, egy egyszerű szívpöri is étkezdébe. Nénik között fakjú, prolik között lepince, érted, és halózás. Tulaj, ha haver, mindjárt két adag. Termeling is befele. És akkor másnap lazac. Egyel arra ébredek, lazac vagyok, na anyám, belegagyeszomba is, fuss Forrest, fuss. Levárosba, átvároson, szellőzik a fejbőr. Ezt még nem küldtem be magyar e-mail. Yes. Eating és during. Alap dolog. Valahogy délután leülök Frankón, és nézem full lemésztés tükörbe. Ennyi mi? Ja, mit hittél, mert szép. Az izmok csalogánya. Ez itt az utolsó mohikán, máskülönben nem nagyon tetuzok. Meg a seggemen egy Tom és Jerry, de az régi. Isi bőli. Nyolcadikban bőli. De is mérget, mit hittél, nem tudtam ülni, álltam, mint a fasz. Kát balogattam két napig, megmaradtam, felnőttem, nem panaszkodok. Nagyjából van aprítani. Heti kétszer lövészet, kétszer küzdősportok, egyszer angol. Full time. Néha nem szép munka, van ronda része, ujját visszahajtani, de hát behajtás nem első áldozó. Ha jajgat, bimmak, akkor legszeretnék beteget jelenteni. Hello, főnök, csókollak, beteg vagyok, csukjás izom a hilleszel. Jelszik-e, maradj otthon, ciha, nem erőszak? De ezt csak képzelem, hogy ezt mondja. Főnökkel nem lehet így akarni, meg vakel. Legrosszabb, ha etikumtól kell behajtani. Kurva sok az etikum. Csinálják a gyereket, Big Mac, mint a pogácsát. Nekem mindegy, minden út romába vezet. Beküldtem. Még nem nyert. Ülök limuzinba, várok, gondolkodok, kitalálok. Mondjuk öltözködni meg aranyláncot eléggé kamelok, olyan nekem, mint a gyík, levágják a farkát, kinő, ez kéne nekem is, hogy kinő, nem kéne mellé, csak a kamon meg az Al Pacino, hogy gyík volnánk. Most ezt mire mondom? Angya faszra, nem? Csak egészség legyen és popcorn. Szervezet részére fűtőanyag ellátás, az mindig jól jön. Ha egészség oké, nem adom soké. Én találtam ki, beküldtem. Mire számítottál? Pár esetben beküldök, meg fölhívok mobilon. Viszem például mosatni a limuzint, és fölhívok. Hello everybody. Hi, mondják. Megismerem a hangodat, mondják. Te vagy, aki sokat beküldesz. Yes, mondom. Popcorn bérlek. Akkor hadd találjam, ki te vagy a lazac, mondja a rádiós köcsög. No, én a ciha vagyok. Story, story, persze, hogy a ciha bocsika. Hogy ejtett, kérdezi rádió. Szia, jétsei. Nem, mondom, vagyis igen. Köszik a hívást, mondja, és bye-bye. Az ilyeneket szeretem, hallani hangom Danubiusból süt a nap, két proletárka csak mossa a limuzint, hallják, hogy hallom a hangomat, ez elég Franco Nero, meg a Sauna Big Mac, az alap dolog, mit hittél, mint az anyatej, vagy a jackpot, Katyeszum Luket nézed mi, Amcsi zászlóból van varva, faszán térdaláló, na ná, hová lógjon, yes, boxerom a haverom, elég jó, nem, rímel, fuck you, én költöttem, mire számítottál, fölhívtam, bemondtam, je, yeah, baromira full vagy, Big Mac mondták, de nem nyertem. Danubiusba, karton, Red Bullt nem. Kedvenc gatyaszom, mit gondolsz? Csillagok, sávok, minden, ami kell, de nem sokat hordom. Aktív pihenésemhez egyedül, megmondom zárójelben, vagy idéző.

Hiéna esztrád. Eszik a hiéna kemény papírt? Talán nem, mondom. Talán ha zörgetjük neki a cellofánt, nem. Megmondanád, mivel zörgessük? Morogja a társam, a puszta szemünkkel? Akkor kiabáljunk, javasolnám, de rögtön rájövök, hogy ez még nagyobb ostobaság, mint a zörgetés. Amint zajt hall, rögtön idejön, és ha azt látja, élünk, nem ússzuk meg. De ha csak dögöt eszik, akkor ha élünk, megúszhatjuk, nem? Ki van zárva, mondom. Az az egyetlen esélyünk, hogy nem eszik cigarettás dobozt. Mindent eszik, miért pont azt ne? Csak, mondom, ne olyan hangosan. Hülye egy érzés, súgja a társam és kancsalít fölfelé. Szinte hallom, ahogy nyikorog a szeme, mégse látja a feliratot. Mindent látunk, csak a kibaszott feliratot nem fölöttünk. Ki fog törni a szemem? Mondja merev szájjal és csúnyán káromkodik. Nekem már a könnyem is folyik, mégse vagyok képes többet kivenni, talán egy ó betűt. Atr, atro. Persze ettől nem leszünk okosabbak. Atrop. Neonszínű betűk, mondom, alig hanem fluoreszkálnak. Valami világítós festék, mint a 60-as évek mozi reklámjain. Biztosan, hogy nem kamel? Eléggé biztos, mondom. Különben is ezt te csak a pupok miatt gondolod. A pupok már az érkezésünk késő délután óta ólálkodnak a parkoló körül. Hol itt, hol ott üti fel a fejét egy, fölbukkan is elmerül, fodros, aránytalanul bonyolult szája még sokáig remeg a homokon. Ezek nem tevék, vakondok, esetleg földi kutyák, mondja. Persze, mondom, csak éppen akkorák, mint egy teve. Akkorák, de mégse tevék, mondja a társam, és megborzongva nedves törölközőtől. Megjáratta volna, ha ott mered meg a zuhany alatt, most leverné róla a víz a lágyrész csontig. Voltak éppen szerencse, hogy épp megérkezett a fürdőből, mikor ez a dolog történt. Így legalább együtt vagyunk. Még a tusfürdő is ott a kezében, és ahogy kinéz, ott is marad. Old Spice az örökké valóságnak. Jóntál? Kérdezem. Elkezdtem, de nem volt több 2 eurósom. Nyeli, mint a Niagara. Szörnyű érzés, hogy csak a szánk mozog meg a szemünk, semmi más. Ha fölfelé nem is, körben a helyzetünkhöz képest messze ellátunk. Helyzetünk hülye. A Szahara és a Zahari dombság találkozásánál benzinszürke tájban hosszú, prémes emelkedőn terül el a 761-es számú Szerálystészen. Sok ilyen van a strádán, nagyjából egyformák, ennek talán jobb a híre, azt mondják, kicsikével jobb filmeket adnak, és kevésbé oknak a lányok. Tisztább a fű. Van persze minden, ami kell, bedobó szauna, sí és gyóntató automata is van, motel, melegkonyhás bistró, drinkbár, melyben esténként élő zene szól. Mint amikor egy fűrészgépre csengőt köt meg, de akkor is valódi esztrád zene. Az autós moziban már állítólag a púpost vetítették. Tízszer látta mindegyikünk, nem nagy veszteség lemaradni róla. Persze megnéztük volna 11-szer is, ha magunk fajta tud úgy nézni, hogy közben alszik, vagy fordítva. Gyakorlott lomba utazók vagyunk, ha leszáll az est, fehér zoknit húzunk, kockás papucsot, akkumulátorról melegítjük a körömpörköltet, és hetekig el vagyunk mozdulatlanul. De ez most más. Egy sorsára hagyott ideges állatkert kellős közepében éjszakázni nem tiramisu. Morog, vonít, hisztérikusan sóhajtozik flóra és fauna. Még a flórával csak elvolnánk. A szauna ereszéről olykor leszakad egy 5 kilós papagáj, csattanó piros jégcsap. Talán az a legnyugtalanítóbb, hogy a strádát halkan és módszeresen bemossa a homok. Azt az utat is, amerre jöttünk, azt is, amerre mennénk. Messze ellátni, hisz akkor a hold van, mint egy kézi festésű szivaros dobozon. Foltos és tekintélyes, nem kérdés, hogy itt ő dirigál. Nem őrködik, csak föllesétál a horizonton, ő tudja a legjobban, nincs hova menni reggelig, unalmában cicceg és füttyöget, hergeli a zsiráfokat. Viaszosan rémülten lobog a nyakuk vagy a törzsük,
minden bizonnyal gumiból vannak, mint a töltőállomás tetején az oroszlán. Némelyik, ha nem bírja tovább a gúnyos füttyögetést, eldurran, sivítva veri magát a földhöz. Épp nyitottam a fülke ajtaját, mikor villant valami, alig nagyobbat egy villámlásnál, tulajdonképpen ennyit lehetett érzékelni. Azóta a vezetőfülke mellett állok, fogom a félig nyitott ajtót, cigarettával kínálom a társam, szélesen mosolygok, hajamban kifogástalan a hullám. Megbolondult a főnök, mondja a társam, és fölfelé intett a szemével. Most már az álló autók sebességét is méri. Ezen nevettünk, pontosabban nevetünk azóta is mereven, tele szájjal. Nyúl a keze az odakinál doboz után, még nem vette észre rajta az ominózus rajzunkat. Az is lehet, hogy fénykép. Pontosan érzem, ahogy eltelik egy örökké valóság. Jégkrémet viszünk Zalaegerszegről Kamerunkba, papírjaink rendben, semmi rosszat nem csináltunk, el nem tudom képzelni, ki szórakozik velünk, és főleg mit akar. A főnök azt akarja bizonyítani, hogy az ember kisebb, mint a sivatag, hogy kicsi bénák vagytok, csavarkulcs ide vagy oda. Évek óta erre járunk. Mit bizonyít ez? Zár a bisztró, tekeredik le az ajtóban a dupla acélrács. Az arab udvarosok lehúzott fejjel kirontanak, elcipelik a bozótik a szemetet, kiborítják, vagy hanyathomok visszarohannak, épp becsúsznak a vassodrony alatt. Valaki megtapsolja őket bentről. A nedves, rengő halmok tompán csillognak a holcsütésben. Milyen bisztró az, ahol ennyi friss bélhulladék képződik? Ez jut eszembe, egy darabig ezen tűnődöm. Az albínó öregasszony búvárruhában mossa a szaunát. A bérelt buszban elcsöndesednek a kurvák, csak a készenléti ablaknál ég a stoplámpa, olyasféle ablak, mint a patikában, bekopogsz, eltolják, csak ez lejjebb van és persejes. A rágyújtás tartós küszöbén hiányzik legjobban a cigaretta. Mindkettőnknek azon jár az esze, hogy az éles és letagadhatatlanul erősbüdő kacagás jöhet-e még az autós moziból. De egy idő után már nem jöhet, és a verejtékünk megzizzen, mint a hártyaég, mint a celofán. Nem tudni mi az, de halljuk, hogy egyre közelebb jön. Ez ide jön. Mit akar ez pont mi velünk? Kérdezi a társam, eléggé vékony hangon. Felelek neki, de hogy mit, azt egyáltalán nem hallom. Ebből gondolom, hogy vagy fölébredek másodperceken belül, vagy tényleg nagy a baj. Hosszú, rosszagú felhő csúszik a hold elé. Lihegi, mondom a társamnak. Nem liheg, azt mondja. Hát akkor. Nem tudja, mondja. Pedig tudja. És én is tudom. Aztán visszafolytjuk a lélegzetünket. Fél perc telik el, majd anélkül, hogy meglepődnénk, egy közepes erő a lapunkról az oldalunkra fordít. És néz, és liheg. Ránk cseppen a nyála. Legalább a rohadék fejünket, ha el tudnánk kapkodni. Hülye érzés egy cigarettás dobozra nyomtatva lenni, mondja a társam. Na ne mondd, mondom, és még mindig suttogok. Rövid időre megint kivilágosodik, elvakít az éles holdfény és a dű, hogy továbbra sem tudom a márka nevet leolvasni a fejünk fölött, pedig ez valamivel jobb szög. Alig, hanem mégis atrop. Lehet, hogy egy betűvel se több. Aztán megint sötét lesz, nyál és vonítás.

testékszerek. Ha felrobban egy gimnáziumi kólagyár, illetve melléküzem, azt úgy kell elképzelni, mint egy sóhajt. Mint ha valami irdatlan világvégi böfögés teleraknak kővel, vasreszelékkel, beélesített mikrofonnal. Mobilok, táskák, testrészek, pink notebookok szállnak szerte szét, hullik belőlük a pezsgő barna vér. Mint kiderül, az esemény ugye rendkívüli, a körülmények ismeretében mégsem váratlan. Legfeljebb a robbanás középfokú intézményhez képest hatalmas méretén lehet csodálkozni. Ilyenkor egyesek, szülők, politikusok, diákjogi aktivisták rendre felvetik az Ipartanügyminisztérium, IPTAÜM felelősségét, és hogy rendeletben kellene szabályozni olyan termelő üzemben, ahol szubverziós dúsító van, illetőleg szénsavreaktor, csak saját felelősségre működhet oktatási intézmény. Ezt más szülők és más politikusok képmutatásnak nevezik, mondván a szabályok be nem tartásából nem az következik, hogy más szabályokat kéne hozni. Föltéve, hogy a szabályok jók, már pedig jók. Meg kell mondjam, olyan felelős tényező is van, aki nem a száját jártatja, hanem cselekszik, és mint tudjuk, aki gyorsan ad, kétszer ad. Egy hét se telik el, és a cég szíves hozzájárulásával osztályunk emlékére fellőnek egy gyászműholdat. A Szikitúrad Astra projekt nem elsősorban reklámhordozó, sokkal a fontosabb, hogy minden tanulóról ott legyen a kis jellemző videoklip, név, kereszt és vezeték, fogyasztási szokások, kabala állat, kedvenc szín, telefonszám, melyre bármeddig küldhető emeldíjas SMS. Egy interaktív, előrehozott tabló, kedves barátaim, mondja a PR főnök meghatott komoly hangon, hisz maga sem tudja kivonni magát a szülők és hozzátartozók keltette hangulat alól. A vizsgálat nemzetgazdasági érdekből nem fejeződik be, ennél a sebek begyógyítása fontosabb, és az, hogy visszatérjen a termeléshez szükséges béke és bizalom. Ha nincs mihez képest, idővel a találgatások szépen kioltják egymást, és az igazság a feledéssel karöltve elfoglalja megérdemelt helyét a múltban. Ha valaki ragaszkodna az esetleges történtekhez, annyit mondhatok, beosztott tanulótársaim hirtelen megrendelés, netán valami privát üzlet következtében valószínűleg megint niagaráztak, azaz kiiktatták a szekurítómatákat, a kézi vezérlésről pedig tudjuk, hogy életveszélyes. Egy érettebb gondolkodás ezen úrrá tud lenni, de az ifjú lelkeket gyakran elkapja a kóla mámor, gyerünk, mondják, még előre, és bizony ilyenkor ütközésig nyomjuk a karokat, pirosban az érzékelők, villog a monitor, recseg és sír a rendszer, aztán egyszer csak nincs visszaút. A két gyanúsított negyedikes napok óta sápat volt és kialvatlan, s a kérdésekre, hogy mi ez az extra megrendelés, kitérőleg válaszolt. Tanulmányi feladatait nagy ívben elhanyagolta, noha a gépterembe diszponált tanulók számos könnyítést kapnak. És nem tagadható, hogy főleg az éjszakás, kisebb részben a délutános műszakok alatt gyanúsan, baljósan megremegett öreg alma máterünk épülete. Igazgatónőnk a társastánc iránti bizalom visszaállítását, valamint a romok eltakarítását állítja a jövő homlokterébe. Egyébként úgy csinál, mint aki nem tud és nem hallott semmiről. Jobb is, ha nem tud, az egész várost és az agglomerációt ez a gimnázium látja el kólával. El lehet dönteni, mi a fontosabb. Ha az ember, már pedig ezen nincs mit vitatkozni, akkor kell az üdítő. A tanárnő, ha ideje engedi, fitness tanít és USA-t. Alapjában rendes asszony, mosolya, mint a szájkosár, alacsony, gumírozott cipőkben közlekedik a folyosókon, besurran a fizikai szertárba, ahol a palackozót rendeztünk be, hunyorít, sóhajt, fejet csóvál, óva int, nem az iskolának, az élet megtanultok. Éjjel persze sírógörcsök, szívritmus zavarok látogatják, ha végül elalszik, villamos székkel vagy a nyugdíjazásával álmodik. Ő tudja a legjobban, hogy egyszerűen nem lehet eleget termelni. Az üdülőtelepek ki vannak emelve, hasonlóképpen a wellness kommandók, harmad, de nem utolsó sorban pedig ott van a lakosság.
az üres pillapalackokat kötelező 24 órán belül beszolgáltatni, ellenkező esetben igazgatói intő jár, 3 intő pedig egy automatikus rendőrségi feljelentés. Nyár van, a napi kötelező 2 literen túl is kólát iszik mindenki. Trendi a dobhas. Olyan a hasuk, mint az afrikai gyerekeknek. Épp a társastánc verseny kellős közepén robbanunk fel, a parkett kis ördögeinek megállni sincs idejük, az abolátlan sziszegést azonnal követi a csattanás és a nagy, puha bum. Úgy hajlik meg a padló és a plafon, mint a nedves tortalap. Aztán csak a bugyborgás és az égből jövő sikoltozás hullámai, szabályos lökésekben, mint a szívdobogás vagy a sziréna. Kimegyek kólázni, és visszamenet épp megállok az ajtóban, még odakint a folyosón. Így úszom meg, némi sokkal, légnyomással, fülvérzéssel. Állok ott, és nézem, ahogy elröpül 2 emelet, kezemben összelapul a papírpohár, aztán repülök én is. Váratlanul egy szellőzőaknában találom magam, közepesen lejt, vígan csúszdázhatnék lefelé, de 1,5 méterenként fönnakadok, így az egész menekülésem csak kínlódás. A megrogyott épület csúnyán káromkodik magottan, nagyokat böfög. Ha utána másznas fel akarnak falni, nem lepődnék meg. Az akna 100 méterrel lejjebb a haszonjármű parkoló mellett éri el a felszínt. Kirúgom a rácsot, sokáig állok a lapulevelek közt, nagyon sírok. Szürkés-pirosban látom a tájat, a hegyoldalt, a fákon fityegő színes kis testékszerekkel. Egyedül a menetrend szerinti autóbusz zöld. A szállítóautók egyötörte úton imbolyog felém, hámozza le magát lassan, mint az almahéj. A sofőr rögtön megáll az intésemre, tele a busz napsütötte apácákkal, együttemre mindig nyugat felé forgatják a fejüket, a lebukó vörös napkorong irányába. Nem tűnik fel nekik, hogy kinőtt zakóm, fehér ingem, sötétkék nadrágom, csupa vér a fülemtől. Meleg empátiával veszik tudomásul, hogy csak tátogok, mutogatok fölfelé. Igen, kicsi öcsénk, szép gondolat. Ő valóban örökké való, közli az egységes, komoly bólintások. Lent a városban a rendőrök sem mennek velem semmire. Lázasan, csatakosan ébredek másnap. Nem emlékszem, hogy mit álmodtam, de mikor ránézek egy pillepalackra a multikantinban, erős hányingerem támad. És úgy jut aztán lassan eszembe az egész balul sikerült táncverseny. Nagyon sötéten nézhetem a rekeszeket, mert a szeplős vörös hajú eladólány megszólít. Vedd csak meg az adagodat előre. Adagomat? Ja. A fejadagot is, meg a private-odat is. Nagyon előfordulhat, hogy sokáig nem hoznak üdítőt. 2 hétig is. Mert fölrobbant a gimnáziumban a kólagyár. Zoom. Ráadásul épp táncversenykor csezd meg. Lassú táncolt az egész 3. B. Senki nem élte túl. Egyszer csak mind elrepültetek szépen, matróz blúzban.

A szerencse csapása. Megfog a lottózó előtt, hogy én csak legyek szíves, ne menjek be. A külsejét itt nem írom le, nem a napos oldal lovagja szent igaz, amiben se jellemezni, se megbántani nem akarnám. És azt, hogy őrült, azt sem mondom könnyelműen, ki nem az. Tulajdonképpen miért ne fogna meg egy embertársam az utcán, hogy ide vagy oda, ne menjek be. Olyan jó bemenni. Alatt húzom a végképp eszembe se jut, ez közlöm is vele. Dehogy is nem, mondja. Látja ő, ha ő itt nem volt volna, én már rég bementem volna. Pedig az ott benn teljesen összezavarja az embert. Összerázza az élete során így úgy leülepedett kis trutyiját. És ettől óvna ő messze menően. Konkrétan a lapátkörmű nőtől óvna, név szerint a disznófejű mammonnétól, ha így jobban értem. Az eheti főnyereményről beszél, naná, mert akire ezt reám érte a sorsanak, annyi, az kezdte gyűjteni a temetésére. Annak merő epeömlés lesz a boldogsága és szakadatlan pokol. Mennyi volna az a pokol számszerűleg? Kérdezem könnyelműen, erre megfogja a gombomacs, belehajol az arcomba, a számba, hogy ne tetessen magam hülyének, hát minden szaros gyermek tudja, hogy 1.673.457.392 itt van számmal neki a tenyerében, esetleg vizuális típus volnék. Ezt ő hetente fölírja a golyóstollal a tenyerébe, és lesikálja mindahányszor, lassan már átlátni a bőrén, igaz, bőrt látni ott is, nem valami intim dolgot, vagy mit tudom én. Úgyhogy ő köszöni szépen, és ezt meg is mondta odabent a nevezett disznófejű nőnek, hogy nem, hiába tetszik ingatni a hajzatunkat, aranyoskám. Szép pénzű, azt kilóra is nagyon vizuálisan el tudja képzelni, bőröngye van több is. Nem számzáros, de több, oda van készítve, ennek ellenére köszöni nem. Végig gondolta, higgyem el. És persze engem most furdal a kíváncsiság, hogy miért nem. Hogyne, mondom, ami azt illeti bizonyos fokig furdal, csak sajnos nagyon sietek. Na, lág a szavamba, azt ő előre megmondhatta volna borítékolice, hogy sietek méghozzá ide a lottózóba, mert hova máshova? Máshova nem érdemes sietni. No menos tamen, ugye? Kitalálta a sunyi kis gondolatomat? Ki? Mondom, és megadom magam. És ugye? Rémesen furdal ő iránta a kíváncsiság. Ajaj, mondom ironikusan, rémesen furdal, alig bírok magammal. Na jó, mondja. Ő lassan hozzászokik, hogy az emberek abnormálisan kíváncsiak, a pofátlanságig azok, de most már mindegy, megígérte, elmondja, mégse álljunk itt némán. Még inzultálom őt, ha nem meséli el. Nem, mintha magamtól nem tudnám kitalálni barkokbálisan, vagy direkte is az ő indítékait. Például okáért azért nem, mármint lottózik, mert neki megállna a szíve abban a szentséges pillanatban, rúgna egy nagyot és meg. Így kezdődne a szerencséje, arra mérget vehetek. De ha mondjuk nem, ha mondjuk megúszna az első sokkot egy sima arckoponya beverős ájulással, akkor is mi van? Gondoljátok meg, proletárok, ahogy a költő mondja. Mi van, ha x idő múlva föleszmél a konyhakövön és látja, hogy nagy valószínűséggel ez nem a mennyország, ahhoz túlontúl ismerős a pálmafa alakú beázása spájzajtó fölött, továbbá zúg a feje, merő egy kék folt a homloka és szorongatja a cédulát a markában. Gyűrött. Épp hogy nem dőlt rá estében a tejavíz. Továbbá azért sem a mennyország, mert tisztán hallja magát fektében, ahogy ríj. Aztán meg nevet. Remeg a lába. Effektíve a sállával kell összekötözze, úgy tud elmászni a kis szanak szájért. De utána is. Mi van? A hideg verejték. Jó. Egy-két órát eltölt azzal, hogy leellenőrzi, összenézi a káprázó szemével, hát ha nem is ezek azok a számok. De hál' Istennek azok, az összes szemüveggel azok, és se kaparás, se javítás, szép egyenes x-ek, mint a temető félrebillent fejjel. Akkor föláll a konyhaasztaltól, többször elpróbálta, ne féljek, az ajtóhoz lopakodik, ráfordítja a kulcsot egyszer-kétszer. Sajnos nem fordul tovább, egy ilyen szar civil zár. Persze a 100 fordulás volna egy zárban, az is kevés volna. Leül, csipkedi magát egy darabig, de nincs hová fölébredni, pedig talán jobb lenne. Végül bámul csak maga elé, forrón, dobogva, mint a galambok.
Legyek neki őszinte, hát mit csináljon? Kész passz. Ezek után az utcára kiléphető, mint egy halandó? Nem léphet, az fix. Se a szelvénnyel, se nélküle. Akkor meg? De mondjuk eldugja. Beteszi egy bérlettokba és eldugja. Többet már ő a tapintásával ehhez a drága okmányhoz, vagy hogy nevezze, értékpapírhoz nem ismer hozzája nyúlni. Még majd nehogy az új zsír legyen a kizáró ok. De hova tegye? Páncélszekrénye nincs, ki jöjj, hogy legyen neki, egy magyar porszemjankó, na náhogy nincs, még egy szaros lemezszekrény se semmi. Vagy egy séf. Az se. És ez újabb seb a szívbe, hogy csak jár föl alá az éjszaka dettó, mert aludni nem alszik, azt én verjem ki a fejemből. Ilyen eseménnyel élő ember nem alszik. Viszi a bérlettokot egyik helyről a másikra, mélyhűtő, WC tartály, keble fölött, linoleum alatt, redőnytokban, semmi se jó. Ha eldugja, nem látja. Ha meglátja, akkor más is látja. Ezen a dilemmán atomkorára sem lépett még túl az emberiség, s ha a legkevésbé is szem előtt van, az direkt fölhívás egy besurranónak keringőre. Mindeközben a szegény agya jár, mint a migrén. Boltba képzelhetem, hogy le nem megy, csöngetésre, kopogásra nem reagál, azaz, és ez a legördögibb a dologban, előbb-utóbb mégis kénytelen ajtót nyitni, ha másért nem számításból, lássák, hogy él. El sem hiszem, milyenek az emberek. Mindig van okvetetlenkedő, aki, ha nem lát mozgás napokig, már is odajön, édes szagot érez, szaglászik, bekulcslukaszgat. Sőt, mert mi van, ha mondjuk rendőrt hív egy ilyen szakhuszár, és hatóságilag rátörik az ajtaját, ő meg állott a baltával, mert valami védekezés kell, ha már páncélszekrény ugye nincsen, állott kiéhezve, kiidegelve, hát az minimum lipót mező, ha nem szól semmit azért, ha meg elárulja magát azért, és az inkognitónak is annyi. Mindenhogyan annyi kis szarország ez. Úgyhogy értem már a dilemmát. Mert a cél az lenne, hogy minden, de végig minden a legnagyobb titokban történjen. Pont az lenne a legfontosabb, ami lehetetlen. Természetesen fölfogadhatna valakit a temetés pénzből, annyi mindig félre van neki téve, hogy a lottózóig és haza fölfogadjon egy-két security embert. Csak éppen kiket? Tudhatja azt ő, mit rejt az egyen tarkó? És ha nem is rejt semmit, mit mond nekik? Jó napot kívánok, tessék szorosan elkísérni a lottózóba, megyek a kettesemért. Na ugye, hogy ez szociálisan milyen igazságtalan? Milliók egy miatt? Arról nem is beszélve, hogy ő ilyen, ha ő ilyen őrzővédő személyekkel a sarkában beállott a sorba, az egymagában is tiszta lebukás. De rendben, azt mondja, hogy a kis unokaöccsei is végigállja a sort. Hanem mit mond az ablaknál a disznófejű asszonynak, aki ha őt meglátja, már készíti is a 470 forintot? Ha megszólal, ha nem, már le van bukva. Okéka, egy pillanatra odatartja a lukhoz a bérlettokot, kézbe persze nem adja, csak mutatja, cicceget és bököget rá némán az állával. És itt az újabb bökkenő. Nem mondjam én, hogy az az asszony a rádöbbenéstől nem álljul el melegében nagy műbőr létre létére, mert dehogy nem, elájul. Szalad a műköröm ezer felé. És ha még a fejét is beveri, mit tudja ő? Volt inkognitó, nincs inkognitó. De ha van, se jó. Mert akkor mire az a tenger összeg, ha inkognitó? Apránként azt nem lehet elkölteni. A kiskörme kamatját se, a morzsáját se feltűnés nélkül. Egy kis szobai úszómedence kiépítése meg teszi azt ekkora lakásban. Hát az még az őrzésvédésnél is nagyobb feltűnés. A feszített víz például, amit ő, megmondja őszintén, fizikailag se bír elképzelni, maximum télen, amikor meg úgyis Bahamákra volna repülve. Egyébként pont a Bahamák

Addigra el is felejtené, hogy vajon még mindig a WC tartály fedélhez van szigetelő szalagozva, vagy már a mély hűtőben van lefagyasztva, netán azóta a kenyérpirítóban, mert az is fölmerült, ha csak nem a redőnytok lett a nyerő, és így tovább. Találgatnott a baltával, ráadásul nem is hinnének neki. Ezt nem kifantáziálja, hallott ő olyant, hogy addig dúdosták a családtagok, amíg végleg elveszett a rohadt kurva fecnie, hiába keresték, úgyhogy összeverekedtek az oltári rendetlenség fölött, de rendőri intézkedésig bezárólag, így elveszett nekik az inkognitó, ellenben a tragédia érvényes maradt. Meg olyan is volt, hogy nem elveszett a szelvény, hanem érvénytelen volt, illetve ennek folyamányaképpen veszett el, és csak évek múlva vallotta be egyikük, hogy lenyelte. Igen, jól értem, könnyek között, de megette a lottójukat a fürdőszobában az egészet, mert sajnos megtalálta a pénztárcájában az ellenőrző szelvényt is, meg a beküldendő részt is. Magyarán elfelejtette bedobni, ez még a régi világban volt, amikor be kellette dobni, ez az illető meg elfeledte, viszont az igazsághoz nem volt szíve, megzavarni a kitörő családi örömöt nem volt, erre föltalálta ki jobb hián az elveszést. Sírt szegény, gyűjtötte a nyálát a tükör előtt. Persze, mire mindez töredelmesen kiderült, már válás is volt, öngyilkosság is, megháborodás is. Nem osztott, nem szorzott át az igazság. Most pedig én menjek, ahova akarok. Ő nyomatékosan köszöni szépen, de nem kér az ilyen szerencséből, és nem a levegőbe beszél. Előbbieket minden szombaton végig gondolja a sorsolás után, és nincs oka, hogy változtasson az álláspontján, és ne jöjjek azzal, mondja, ne jöjjek, hogy eléggé nagy valószínűséggel el se találná a számokat. Ha megengedi, ez is része az igazságnak.

fagyott kutyalába. Vérzőfejű, rendezetlen betegem jön, s miután sürgősséggel ellátom, traumás izgalma, vazomóció, kéztremor, glóbus a torokban, nemhogy csillapul, hanem a konvulzióig menően fokozódik. Vizsgálóágyomon minduntalan fölül, s a széken, mit utóbb engedélyezett, neki nem bír megmaradni. Keszeg előnytelen termetét föl lehányja. Arca a labium leporinum jellegzetes kifejezését mutatja, pupillák középtágok egyenlőek, nyelv kissé balra deviál, reszket. Alkoholszaga nem észlelhető. Néhány ízben obszcénül káromkodik, könnyei folynak, spútum ürítését csak kifejezett parancsomra adja abba. Ezzel együtt még szánnám is, ha nem lenne rossz szagú, s vérig sértett. Néhány zavaros perc elteltével összeszedi magát, és felállva szabályos kihallgatást kér tőlem, mint férfi társától Isten előtt. A hűvös, sőt kelletlen bólításomra illedelmesen közli, hogy ő tartalékos egyenruhaszabó, nemi élete pedig felfokozott és társtalan. Ennek persze is mindennek ő az oka. Ezt kitűnően megtanult a saját káron, hogy az ember nagyon is oka magának, de talán akkor segít elrontott váltöméseken állni évszám, míg elmúlik a sólymos ifjúság. Azon kívül meddig járja goromba kútvájúban mosakszani, hogy mint a tél behullott ablaka úszkál a reggeli jég, és beretválkozni abban meddig? De hagyján, hagyján, ha a fasz, mint a fagyott kutya lába. Értve tán a beállott csöndből hirtelen tónust vált-e tanulatlan ember, és folyékonyan előadja, hogy a jobb megértés véget szót kell bizonyos mellékkörülményeiről is ejtenie. Szókincse váratlanul nagy is többrétű, az alantasnak és a fentebb stílnek oly elegye, mely bő és mocskos fantáziára, továbbá erős, szenzációkkal teli lelki életre utal. Egy keskeny, ablaktalan kamrában van a szállása, mely ugyanakkor padlásföljárós, maga a szakadatlan léghúzat. Ebből adódik a kínzó, szinte mindennapos tapasztalata, hogy mire a gyönge tüdejével belehelné, már mennie is kell a szolgálatba. S ha nincs tüdő elég, akkor az egész testével kénytelen melegíteni, elméjének és genitáliának legmesszebb menő stimulációja által, hiszen hogy lehetne a létezés korlátlan hidegét kibírni másként, mint gyorsan és fájdalmasan befűtve azzal, ami kéznél van, a keserű bazdühhel, meg a képzelettel. Ezzel együtt jelenti ki, hogy a fölgyűrt ingek, lecsókolt kombinék, illetve nadrágok, vagy a fékjenint suttogások s készók se nagyon hevítik ezt az ő egérkoporsóját a fagypont fölé. Ahogy a bőséges ejakuláció sem, mely mint az őrült ki letépte láncát, frecsel, amerre lát. Vak csillag a geci, tanársegéd úr, mondja a beteg, és tán még a zubbonyom gombját is megfogná, ha rendre nem utasítanám. Megjegyzem, a teljes anamnézis alatt árulkodó, hogy amennyire truccolni, annyira bróderolni is akarna vélem, s úgy megbotránkoztatásomra, mint megnyerésemre, ravasz kerülő utakat eszel ki a szegény ördög, mialatt a szememet keresi minduntalan a maga bogányszerű pillantásával. Bocsánatomat kéri, majd előadja, hogy a frecselés annyi, mint felrepülni a leszakadt egekbe, és legalábbis ő alól, mintha valami bronzparipát rúgnának ki olyankor, vagy még inkább az utolsó széket. Igen, ama leges legutolsót, amiért nagyon sajnos, de mégse kár. Sajnos továbbá, hogy a geci hamar kihűl. Nesze neked, vak csillag! De még az öntő ólomnál is hamarabb kihűl, amelyikkel a Leona és a Ferike firtatírozza a jövendőjét, mikor a kis ringlójuk már nagyon lábújhegyen áll, ha értem őt, amire gondol. Orvos vagyok, válaszolom szárazon, már hogy ne érteném, mire gondol. Azt kérem, alázattal kevés, suttogja a beteg. Orvosnak lenni kevés, érteni, az meg még jobban kevés. Ha nem a Kairos krízis torzítaná el, egyenesen pimasznak mondanám az ábrázatát az égő parasztgyertyáival, mikre személyát kockázatos lehet levonnia. Érteni, az klinikus ésszel meg nem lehet, kérem.
hogy mi végre van, ha föláll az emberi fasz, ez a semmi és szalmacsóva. Ha a toroktól a bokáig föl van állva belül, tanár segéd úr. Sajnos férfiak vagyunk, büdösek, egyformák és szomorúak. Sajnos, de nem kár, teszi hozzá a beteg kis mélázás és fejének ingatása után, mert mit lehet tenni, ha nincs? Szentséges Istenem, ha még hiányában sincsen nagyobb dolog a pinánál. Vagy van? Mondjam meg, van-e? És adjak neki valami nyugtatószert, mert elrepül különben akár az angyal, vagy az ágyugolyó. Hipnobromidot kap, továbbá azt rendelem, hogy beszéljen, ahogy tud, zavartatás nélkül fakadjon csak ki, jót tesz a komplexének a fáj, és dolgozik. Mindazonáltal erősen ingerülté tesz a tény, hogy akut bőrpíromat, mint a beteg kérdései fölkeltenek, előre eltagadni nem tudom, hogy bizonyos respektusomat sem. Holott mi egyébtől nyeri ez az ő beszámolója érdekességét, mint a hangos mi voltjától. Attól a pár liter rongyos és bakaszagú levegőtől, mely rezonálja a test némas, közönséges alvilágát. Attól, hogy kifordítja a forró kesztyűt, nem pedig illeget és legyezget vele konszenzus szerint. Nevezze akárki akárhogy, folytatja ez a keserű róka ember, és először teszi le vörös kezét az asztalra. Mégiscsak a pina a közös nevező, nem? És azért nem, hanem mert nem, vagy mert natúr csúnya, azért nem. Tehát, hogy egy szép példát hozzon, a mindennapi kenyerünk az nem csúnya, holott abban is benne van a pina hátulról, ha gyorsan egymás után kitetszik mondani a tanár segéd úrnak, nem igaz? Ő megengedi, hogy a mindenféle költők tollán a szerelemke szebb, a rózsabimbó szebb, vagy a cundika, de az csak úgy mondva van, az udvarlás meg az illendőség véget, mert a legtöbbje ez alatt a kimondott pinát értés gondolja, ha egyáltalán szót gondol, nem pedig direkt azt a forró, sós és harmatos női szakadékot, mely bölcsönk és sírunk, és ami a pina. Hát a minden Fritz Franznak íhatják. Miért pont ennek nem? Miért ez a csúnya pont? Ami pedig a leggyönyörűbb. És azt ne higgye senki, mondja a betegem, senki, hogy amiről nem lehet beszélni, hogy nem arról folyik a legtöbb szó a bőr meg a szégyen húzatja alatt. A test szellőzetlen sajgó palotájában úgy pereg a nemiség, akár egy nyirokezüst vízér, akár kinematográfban a szallagpántlika, amit tám még a halál sem szakít el, legfeljebb lekaristolja róla a sok egyenruhaszabót, meg tanársegédet, már bocsánat. Egy szóval a csipisz földi embert, mint a létszart kérem alázatosan, és mehet is tovább minden az idők végezetéig. Ha maga a pina szép, meg ha a fasz is szép állítólag fölállva szegény, és ha az is igenis szép, hogy együtt basz, mint az egyszerű költő mondja az árnyékszékeken, akkor az ártatlan betűje neki, a megnevezése, mitől halantos és disznó? Hát lehet csúnya az, csak tegyem én a szívembe a kezemet, lehet ordenári, amiből könyörgéssel és kiáltozással kifrecselt az emberiség jó része? De rendben, legyen csúnya. Mert hát köztünk szólva tényleg olyan, mint a gambászi hernyó, hogy nagy a mellény, kicsi a sejmelés, és nyűszít csak és fáj, és piszkot csinál. Jó, legyen csúnya már, bocsánat, az édesapikánk fasza. De hát az már csak nem csúnya, és az csak nem fúj, amelyből előnyomakodtunk, kérdéjű alázatosan. Az a fájdalmas és mártíriumi édesanyai testrész, az csak nem csúnya. És abban még a vallás sem ellenkezik, mert lehet, hogy a megbaszás maga szeplőtelen volt, tanár segéd úr, de hát akkor is mégiscsak a Szűz Mária ominózusán bújt elő a mi megváltónk, boldogságos pináján. De nem ezt akarja mondani, hanem hogy mi történt. Az egyenruha szabó rossz körülményeihez tartozik, hogy a századosék is szűkösen vannak, akik őt családi szolgálatra befogadták, göbelányaikkal, négyesben lakván a téli konyhát, gangot, a két mutyi szobát téglapadlóval, így még a zúgnak is örvennie kellett, hol a grádi csalatt a daráló, a kerékpár, s mi egyemek mellett, el nem férhetett se át, se dikó,
viszont a forrázó teknőben az év túlnyomó részére nézve ágyat vethetett magának. Szinte bölcsőben, mondja ez az én betegem, egy verejték és szőrszagú bölcsőben, amelynek a nyárfája már örökre zsíros és sima, az íze örökre sós meg szappanos, miképp elholt színésznék medencéje. És akár elefántcsontnak is széthasgathatnák, ha nem volna akkora érték, s a szegényes háznak leguniverzálisabb bútora, mely mi mindenre van használva, nem is gondolnám. Elkezdve a disznóölésen azon, hogy egymagában a nyers hús is, ami megfordult benne az idők során, ami csattantott és vérzett és levezett és zogogott a sótól, hogy csupán csak az is megnyomja a 10 magyar tonnát. Ha csak évi 2 darabjával számolja a főhadnagyúr, az is 60 darab kihízlalt, elboncolt állat. Betegem így mondja, elboncolt. És közli, onnét tudja szám szerint, hogy megnézvén a berógott évszámot a teknő oldalán, azt el nem feledhette, születése évszáma az a faragás. Gondolja meg, rongy 30 év, mégis micsoda körforgás. Kezdve a hajnaloknál, mikor a kiszenvedett nagy pőszetesteket a teknőben megforgatták, és cuppogott a forró, véres szőr, tanár segédúr kérem, és sár ide vagy oda meg szar, arra a tiszta gőzre mégis rá lehetett feküdni, miként a Mohamed koporsójára. Nos, kezdve ezen és folytatva tovább a férfi reggeliken, hogy még kering szinte az a sűrt buta vér, még dobog az abárolt szív, mikor körömközül s villahegyről már el lesz fogyasztva, persze addigra a teknőnek ki kell súrolva lenni, mint az ostyatartó, hiszen már is burogatják belé a ringó pájslit, mind a hökkent bárzsingot, nem kell felsorolni előttem, tudom mi egy test. Örökös menetrendez, mert ő gyermekségétől fogva ismer, hisz egyszer másszor foghatta is az állat farkát a leszúráskor, kit cocikának hitt, de hamar elrugdosták onnan tüzelni, belet mosni, egy szóval fölnőni árván. Ő tehát jól tudja, mondja a beteg, hogy mire mi jön. Hogy ezt a belsőséget délutánra a kockára vagdalt zsírszalonna követi, mintha egyenest a korai kávészín alkonyatnak volna a szűz vattája, ebből töpörtyű lesz, mire feljön az első csillag. És éjszakára, Circulus viciosus, ott van az állat megint, feldolgozva és rendbe rakva a nagy teknőben, honnét a hajnallal elindul. Kész passz, jelentem alásan, az alkotó pihen. Ragyog a sóban sonka és szalonna és oldalas és csordultig van a kamrai éj mindam a bestialitással, itt az emberiség a léte föntartásáért békében megcselekszik, és mi más a lét, mint hogy faj, tanársegéd úr, mint kétségbe esett mohóság a baszásra, az élvezetre, szőrön és pinahájon forog a mennybort, és uramisten, micsoda szféráki hang az, nagyságos disznók és angyalok jafatolása. Egyébként ő vele egy fürdési délutánon közölte a százados a jelszavát, amit leszűrt az életéből ez a buta ember. Megmondotta, hogy ide figyelj, tanuld meg, nem a pina forog a világ körül, hanem a világ forog a pina körül. Továbbá a költőt kövesd, Wendel. Légy talpig férfi, ha addig nem is ér. Cigarettázott és nyájasan bólogatott a százados, azután mégis elzavarta betegemet a helyére azzal, hogyha csak egyszer is leskelődni mer, széllyel fogja lőni a pompos száját. De spicces ember mély igazságát ő magán tapasztalja azóta, miképpen a száját illető életveszélyes fenyegetést is, és belenyugvással mondja nekem, hogy megérdemli a sorsát, mely az elmúlt éjszaka ő rajta beteljesedett. Oda is ér most már hamar a mesélésben, de ősz hozzá tartozik, hogy a tegnapi estétől neki megint nem bölcső, hanem sírhalom az ágya, hiszen télidő van, enni kell, disznótölni kell. Az idén például egy vilmuska dermed abban a hideg pácsóban.
Kérdő tekintetemre jelenti, hogy a százados lányok minden szezonban becenevet adnak a levágandó jószágnak, színésznőként elsősorban, így jött az idén a Medgyasszai Vilma sorra, akiről betegen megjegyzi, hogy különösen jól sikerült, nem annyira zsírosra, mint hatalmasra. Tele volt vele a téli konyhában a szapuló, s lám még az ő nagy teknője is, utolsó cseppi, épp hogy ki nem bugyogott. Bizony, az ő életében advent második, harmadik hete mindig így telik, majd a betegen, legfeljebb nem mindig van ilyen betyár hideg. Ilyenkor nem alszik, hanem billeg a daráló káváján, és az álmatlanságtól már mindenféléket képzel, illetve lát, jót és rosszat, míg a fáradtság le nem üti a csupasz földre, még jó, hogy ki nem történik valamiért, nem lett volna csoda, már abban a kamrában nincs szabad föld, egy esésnyi sincsen. Ha oda temetnék, így lehet sose halna meg. Betömködi rongyokkal az ajtót, aztán ül. Meggyűjt egy gyertyavéget, ha van, és nézi a lángot, olyan közelről, mint a csókolócnak. Néha a nyelvére is venné, Isten bizony. Dömöckölné, hogy hát annak a másiknak is legyen egy kicsi jója. Persze hiába, mert csak is magának jó az ember. Ez a földön az elrendezés. Nem tart soká, hamar szemen köpi magát a gyertya, és a sötétben a beteg megpróbál, azt mondja, valami szépre gondolni, egy szerelmes, ingyenes baszásra, vagy a karácsonyra, de csak a szíve facsarodik el akár a cseléd Máriknak. Vagy a mesében a gyufaárus leánynak, akit ő szépen magához ölel, betakar a köpennyel, és tanítgat összebújni. Jelentem, mondja a beteg, mindig megkérdem tőle, hogy van-e szeretőd, meg hogy nem-e félsz tőlem. Azután azt, hogy szőröse már az egérkéd, és ilyesmi kérdéseket, de nem felel. Senki sem felel ebben az életben, tanár segéd úr, csak ez az én sós, vacogó szám. Legfőjebb egy íd rándul meg a teknő mélyén, emlékezvén valami sejem harisnyára a lánykorából. Elmondása szerint tegnap este, amikor megállott a kamrájában, szokatlan ideges konvulziót produkált, olyasmi fölött ráadásul, mit mindig is elvégezni tartozott a szállás és az egyszeri vastag kávé fejében. Fel nem foghatja, de a reszketésig fölhergelte magát, hogy mi dolog ez? Hogy a más fürdése, toka szalonnája után miért ő néki kell a kádat kimosnia, vagyis hát teknőt? Miért? És ez járt benne, mint a darás, hogy miért? Holott a dologra még csak sor se került aktuálisan, hisz a zsír és hús mind ott feküdt a teknőben a szem előtt, és hol volt még a nap, hogy azt kitakaríthassa? Mégis elég volt a puszta rágondolás, hogy a torkába löki a keserűséget. Azt, hogy mi dolog egy gyomorbajos, de ifjú szabónak, ki tűhöz szokott az ujjaival, nem szőrös jéghöz? Mi dolog annak merő télben, a kopogó hidegben disznóülőteknőt súrolni, s átöblíteni a lúgos vízzel kis tucatszor, míg oly fehér nem lesz a körme, mint a klinikai csecsemők? Igenis, hogy szabó. Kiált föl váratlanul betegen, passzomány szabó. A bakkancspapírt ragasztat is véle a betyár kurva élet. Egy morosgoványival, tanársegéd úr. Már meg ne haragudjon a világ. És bizony megragadnám még a karomat is, ha érné, és el nem rántanám. Egy pillantás múlva rendreutasítás nélkül is alázatos bocsánatomat kéri, engedélyemre egyenletesen föl alá járkál, kibelélegzik, majd egy ital vizet kér, és a látható kéztremor dacára szabályszerűen megissza. Közli, hogy itt egy újabb kitérőt kell tennie, de talán a legutolsót, úgy reméli. Nékem, doktornak tudnom kell, hogy a vidéken ez a bizonyos forrázóteknő bevett szintere a nagyfürdéseknek is, mik a százados égnál dívó házirend szerint a második szombatokon foganatosítatnak. Már télidőben ezt nem veszik szigorúan, már csak a disznó miatt sem, ami nem várhat, ha eljön az ideje. Az emberek többet bírnak. Advent előtt letisztálkodnak, és az kitart karácsonyi. Lényeg az hozzá. E napokon az ebéd és a mosogatás után betegem tartozik, vagyis hogy tartozott a
teknőt az ecélre felfűtött konyhával fölállítani, kistabilizálni 4, illetve 6 felől, minek utána az odakünti katlanban kellő hőfokon lobogó vízből telehordani, igényi személy szerint. Azután kötelessége pihenj, állásban várakozni az udvaron, és a végzett a szóban forgó személy vagy nő, és erről jól látható jelt ad, betegem köteles kiüríteni a szennyvizet, és bekészíteni a tisztát. Ez a menetrend véle be volt tanítva betű szerint, néha a százados elkérdezte, és pálca járt, ha elakadt valami részletnél. A sürdés ennek ellenére ugyanolyan tennivaló volt, mint a többi. Jelenti a beteg, talán csak kellemesebb, hisz főleg jó szagú. Maga a százados, ez a száraz bőrágyú hamar meg volt a tisztálkodással, nem így a női részlet, aki eléggé várta a második szombatokat. Értető. Két eladó leány, és egy aktív júnó valagú asszony, Istenem, ami gőzt és visongást azok csaptak, az maga volt az Orfeum. A Leona és a Ferike, meg az Irma nagysága, akinek gödrös, huncut arcán elég nehéz volt kiigazodni a betegembe. Ez is volt talán a baj, mondja, de mindegy, most már az is az Irma. Megedzi, hatán érdekel a későbbiekre nézve, hogy szép kis bajsza volt, s kövér kis pinája, kopott erős bozonttal. A beteg rettenetesen félt a századostól, ki igen vigyázott a családja fürdése alatt, végig kint szivarazott a gangon, s ment föl alá, de azért volt néha alkalom a meglesésre, és nem csak az Irma nagyságáéra, hanem a lányokéra is. Látta nékik a kis szerelmük kelyhét göbe koruktól, és persze később is, mikor egyik nagyobb cura lett már, mint a másik. Előfordult, hogy a puszta vihogásuktól erekciót kapott betegem, elmondása szerint egyszer-egyszer még a szemenje is elment. De hogy látta, az hagyján, mert legfőképpen elgondolta mind a hármójukat. A képzeletében szabályosan egybegyúrta, ami vér szerint amúgy is egybe tartozott, a súlyos locsogásukat, a cuppanást, a farukat megemelték, vagy épp a szétfürdött hegyesbarna csecseiket a keserű tejjel, mely mint a dióé. Szombat késő este pedig, lehet mondani, hogy kellemes fáradtsággal a tagjaiban tartozott utánuk átolt szedtik kimosni a teknőt, melyben sok évvel korábban még ravataloztak is egyszer, igaz gyereket. Itt elmondja, hogy ugyan adódott alávaló munka más is, de azért rendszeresen ezt a fürdés körüli dolgot végezte, mintha csak meg akarták volna ajándékozni. Legalább a hideg szappanszaggal a szegény nyúlszájúját. Ezeken az estéken különösen sokáig ült a kamrában a daráló kálláján, és várta, hogy kiszáradjon az a betyár teknő. Nem látom-e, hogy ebbe is benne van a nő, mint mindenben. Várni kellett. Mert ha azon nedvesen belé ágyaz, az maga a reuma, hiszen nincs is annyi váltom, és már nem is lesz az ő puha árjában, amennyi a tél. És itt van már is, ahová ki akart volna nekem lyukadni, hogy ugyanígy időzött a tegnap este, kifagyva a lépcső alatt, és remegő gyomorral nézte a teknőt. Egy darabig gyertyával, 9 óra után pedig anélkül. Bevackolt a köpenyébe, és átsorgott, hogy a tüzérló, nekidőlt a padlás lépcsőnek, ennyi volt a kényelme, igen sós volt a nyelve, a tenyere, és bízisten, édességnek nyalogatta a könnyei. Hallgatta az orra meg a tüdeje sipogását, és a szívét, ahogy rúgkapál. Csodával határos, hogy nagyon is meleg volt ez a szív, tessék elhinni, mondja betegem, ő réges-rég ki is hűlt volna már enélkül, és ez talán jobb is lett volna. Hallgatta odakünn a szívas kutyákat, a pustoló darát, és abból tudta a takarodót, hogy mint a vekker csörögne, elébb a százados kardja, majd vizelete csörrent az árva old cement lábazatán. Kisvártatva háromszor nyílt és csukódott az árnyékszék ajtaja. Elhihettem, hogy álmában is megismeri a csurgásokat. Először a két gyengét, utána azt az egy erősebb. Harsogót. A százados erre az egészségügyi momentumra mindig nagy súlyt fektetett, hogy a lefekvés előtt okvetlenül tessék hátra menni a családnak,
éppen elég bilizni az ének évadján, vagy ha rajt van a nőkön a baj. Mikor mind bementek a szobákba, és gondosan bezárt, a százados Szilentírent kiáltott, hogy csönd legyen most már, de kellett-e parancsolni azt, ami ég ígért? Kérdezi betegem, és válaszol is rá, hogy nem kellett. Akkora csönd volt, amilyen csak lenni tud karácsony előtt, és akkora, hogy egy perc telt el benne egy óra alatt, vagy fordítva. Hanem a sötéttel, mondja a beteg, mégis történt valami. Az ajtó és a padlás följáró a dunsztik be volt tömködve rongyokkal, ott fényben nem szökött. Nem beszélve, hogy mi is jött volna onnét, ahol elhagyott, hideg füstölő az éjszaka. Betegem arra jutott, hogy az álmatlansága miatt tapasztal bizonyos derengést, és ezen illuminációban úgy látta a forrázó teknőt, mint a tényleg a kősó termelni a világosságot, az erős pávabányai kősó, és az moccantaná meg akár valamely bizarr feltámadás a sonkák, szalonnák hideg organizmusát. Elég az hozzá. Egyszer csak a füle mellett kukorica és likőrszagú levegőt hallott megremegni. Maga az Morosgoványi? Kérdezte ez a sóha, és nem volt benne gúny, pláne tartózkodás, hanem meleg volt, szelíd és kurvás. Belé lehetett fordítani az arcot, és tartani benne szépen. Jött a lehele, és eltűnt. Betegem vacogó fogakkal jelenti ki, hogy ott és akkor igazándiból nem is lepődött meg, hanem szép nyugodtan megválaszolta a kérdést, hogy igen, százados nénak alázatosan jelenti, ő az, de nem fog megfázni a nagyságos asszony az ágyából ki kell. Erre föl megcirogatták a szeplős kezét, és futó kacagást hallott a közelből, a galéria alul, vagy a padlásról, és azt a mondatot hallotta, hogy a fázás csupán ki az egyenruhaszabón múlik, az ő ügyességén, ha érti. Értettem, nagyságos asszony, felelte betegem. Honnan tudja ő, hogy aki a fülébe súg, az ő a nagysága, nem pedig a leányai? Azt én látom, kérem, suttogta a beteg is, közli velem, hogy tényleg látta, ha csak nem bolondult meg az őt ért gerincsorvadása következtében. Mint ezt a bögrét itt a rendelő asztalon, vagy a revolvertokomat. Olyan világosan látta a századosnét a teknőben, matla szép ongyolába, papucs nélkül, egy kihajtott piros regénnyel a szívén. Gyönyörű volt, egy falra való fotográfia, épp rámája nem volt. Húsos és távoli, akár az elrepült édesanyák. Hát mi lesz most, te betyár uram Isten? Akargasson Morosgoványi, szólalt meg az asszony, recsent és cuppantott, mintha egy mesterhegedű nyújtózkodna, legalábbis betegem így emlékezik, hogy olyan volt ez a hang, és ő boldogan vakargatott az egy szabad kezével, mert a másikkal gombolta is kifele a katona köppent a sliccet, cibálta a gatyakorcot, és egyszer csak ott feküdt a kacagó, szuszogó teknőben, illetőleg rajta azon, és látta is, hogy ott fekszik, mert látott közben mindent, a saját rossz ülepét, és a félvászon regényt, melyel a századosné meglegyintette őt. Ha ezt elmondani nem is igazán tudja. Megőrülök magáért, suttogta az asszony. Magának olyan a csókja, mintha egy merőkanál kúrná a számat. A szép, leveses számat. Ugye, hogy szép? Igenis, hogy szép. Felelte gyöngét tónusban az egyenruhaszabó, a nő pedig csak egyre jobban nevetett. A pongyoláján és a síkos hálóingjén át szépen ki lehetett tapogatni a bundabugyi kidudorodását, amit a beteg elkezdett húzkodni lefele. Jelentem, tanársegéd úr, mondja a beteg, lassan, de megállíthatatlanul nőtt a faszom. Ekkor a nagyságos asszony átölelte az ő retkes, elvakart nyakát, és azt mondta, hogy mit csinál kis csacsi a toalettommal? Hát lássa, hogy tél van, és egy asszony magától értetődik, hogy nem fázhat föl a berendezésével. Hát nem tudja, hogy annak sok meleg kell, rengeteg meleg.
Tudja vagy nem tudja Moros Goványi? Kérdezte a századosné, és megforgatta csupasz nyelvét a beteg szájában, miközben annak szabad kezét a nagy rengő mellére vonta. Pinamelekkel! Súgta a betegem, rengeteg pinameleg, és hogy az orcáját ezen közben oda dörgölte ahhoz a sós, pihés tokához, folyni kezdtek a könnyei. Ne tessék haragudni! Tegezzél! Hallotta a választ. Tegezzél le a szíve, míg te csődör csecsemő! Igenis, válaszolta az egyenruhaszabó, igenis a te csődör csecsemőd! És kigombolta a hálóinget a csípőjéig, betegem hasonlatával élve olyan volt akár egy porcelánfók. Azután emlékezete szerint szájába fogta a századosné melbimbóit, és azon hintázott, mammogott ott a súlyos teknőben, mintha ennyi volna az élet előre, hátra, balra, jobbra. Ez a cuppogás. Várjál, hát a belem kihányom, te, mondta az asszony, vagy valami ilyesmit, mire a beteg a halál félelmén erőt véve kacagni kezdett, és azt súgta a vastag, homályos fülkagylóba, hogy Irma, meg foglak baszni. Szabad-e ilyet mondani, te? Játszotta le elvékonyított hangon magát, egészen beleérve a beteg, és meg is válaszolta a maga mélyebb hangfekvésén, hogy persze, hogy szabad a kutya istenit. Basszad meg a pinám, kurrogta újfent ez az alaknő, és szabályosan rázta a teknő, dugjad belé tövig a pöcsöd. Az egyenruhaszabó előadja, őnek jó olyan érzése volt, hogy folyton lecsúszott erről a századosnéről, amit föl nem foghatott, mert ha lecsúszott is, rajta volt, ha mellé dugta is, benne volt, és ezen nagyon nevettek, hogy íme a hús mágnese mindennél erősebb. Édes Petyár Istenem, tanár segéd úr, mondja a beteg, és hogy ő akkor már mindenhol benne volt könnyékig, és olyan szépen vinnyogott, és nyogott neki az egész teremtés, hogy arra nincs szó, ne is legyen. Azt se tudja, ugyanis kivette le a bokákról a bugyogót, ha csak nem magától málott a semmivé, mint a vattacukor. Az a lényeg, emlékezete szerint egyszer csak semmi más nem volt a százados némesztelen testén, csak valami gőzrongyocska. Ezt meg föl lehetett tűrni puszta szájjal, és így is történt, ő, a szegény betegem, egyszer csak ott találta magát, hogy a mohás pinakoszorút szuszmákolja, amikor pedig a csúszós, párás valagokat a két kezével megemelte, és orcája a szerte döndülő combok közé véglegbe esett, akkor minden elhomályosult néki, ami nem oda tartozott a baszáshoz, ehhez a remegő késhez, a női vajban, a programhoz, mint belénk írtak a századok. Ha emelkedetten is kifejezheti magát, mondja betegem, őneki ekkor úgy sűrűdött meg, úgy gyűrődött össze az idő, mint valami mennyei sejembugyi, dajnacafrang és kéjgyönyörűség, és ő, amíg él, sem tudhatja azt kisimogatni az értelmével, ha még élő egyáltalán. Elég az hozzá, erős szappanszak csapta meg, olyan, mint soha, a legszebb szombatokon sem, és úgy érezte, hogy a hajánál fogva rántja magára ez a feltüzelt és dagadó teremtés, ki már csak gurgulázott és szuszogott, és a nyílásain keresztül beszélt hozzá, azzal a közvetlenséggel, mint a kolbászhús, vagy mint az angyalok. Mondd nekem, mangalicám, emsém, kövér disznócskám, cocikám, mondd nekem, Ferike, meg Leona, meg Vilma, mondj Irmuskát, te, sikítsunk, löfögjük, mert hosszú a sír, és pászincsad, ami belefér. De hát hová lenne a pászintása mindenhová, tanár segéd úr? Kérdezi a beteg, és már csak zihál, csak a hitvány teste beszédével árulja el, hogy mi történt az éjjel ebben a kamrában, hol már alatta is, fölötte is, mindenhol csak cunnusz volt, és vagina, és rózsaszínű bél, meg suppogás, hogy aki csak élt és halt, és mesztelenkedett ebben a nyomorult teknőben valaha is, az mind a betegem alatt vergődött, ő pedig egyszer csak zokogva, Jézus Máriázva ejakulálni kezdett, igen. Pontosan úgy, mintha fölrepülne a leszakadt egekbe, ahol körözött kicsit, majd puszilgatva és gügyögetve elaludt ebben az élményében, mit velem, mint férfitársával megpróbált még
utoljára megosztani. Arra lett figyelmes, hogy mentem megfagy, és hogy pucér altesttel, hasmán fekszik a széndúrt húsokon, s péniszét rettenetesen csípi a só. Valamit arra, hogy mindezen rajt kapván a kerékpárjáért benyitó százados épp agyonlövi. Csattan a fejhús. De facto erre ébredt.

Tilos Rádió. Kertakarót hallottátok, és Parti Nagy Lajos olvasott fel nekünk a Fagyott kutya lába című nemrég megjelent novellás kötetéből a Magvető kiadónál. És mindenfelé lehet kapni a könyvesboltokban. Meg reméljük, hogy nem sokára megint készítünk ezekből egy audiovizuális előadást, és akkor majd szólunk. Hallgassatok tovább a Tilost!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Jaj, nagy idők, nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert hősök, akiket nem dicsőít a történelem, mint Napóleont, akik nem gyújtották fel semmiféle istennő templomát Efezoszba, mint az a tökkelütött Herostratos, hogy bekerüljön a lapokba és az iskolai olvasókönyvekbe. Manapság a prágai utcákat járva találkozhattok egy ütött-kopott férfival, aki maga sem tudja, milyen jelentős szerepet játszott a mostani nagy idők történetében. Szerényen megy a dolga után, nem zaklat senkit, és őt sem zaklatják interjúért az újságírók. Ha megkérdeznétek, hogy hívják, egyszerűen és szerényen így felelne: Schweik vagyok.
1: Az kell, hogy legyek, mert apuskám Schweik volt, anyuskám pedig Schweikné. Soha olyan szégyent nem hozok rájuk, hogy megtagadjam a nevüket.
2: Hát, megölték a Ferdinándot, Schweik úr.
3: Á, neked meg oda van a térdem. Melyik Ferdinándot, Müllerné? Két Ferdinándot ismerek. Az egyik a Prusa drogista szolgája. Tudja, aki egyszer megívott tévedésből egy üveg hajszeszt. Aztán ismerem még a Koposka Ferdinándot, amikor kutyapiszkot szokta összeszedni a házakból. Egyikért se nagy kár. Olyan reuma ez, mint a nap.
2: De Schweik úr, a Ferdinánd főherceget, a kodapistjeit, azt a kövéret, aki olyan vallásos volt.
3: Jézus Mária. Hát ez jó. És hol történt a baj a Ferdinánd őfenségével?
2: Szarajevóban, Schweik úr. Lepuffantották egy revolverrel. Mert ott autóztak éppen ő meg a fenséges asszony.
3: Na ja, Müllerné autókáztak, pláne Szarajevóban. Hiszen az Boszniában van, Müllerné. És sokat kilódott szegény.
2: Az mindjárt kész volt, kérem. Én csak egy egyszerű takarítónő vagyok, de azt azért tudom, hogy egy revolver nem gyerekjáték.
3: Hát nem, az biztos.
2: Amúgykor mi nálunk Nusszéban egy lakó addig játszott a revolverével, amíg agyonlőtte az egész családját, meg a házmestert is, aki felment megnézni, hogy kilövöldözik ott a harmadikot.
3: Hát igen. Tudja, nagyon nehéz egy fenséges urat agyonlőni. Hát az nem úgy megy ám, mint amikor egy közönséges vadorzó lepuffantja az erdészt. Előbb ki kell spekulálni, hogy hogyan férkőzik hozzá. Mert nem mehet oda csak úgy, akármilyen rongyokban. Cilinderben kell menni, hogy a rendőrök még előtte le ne füleljék.
2: Azt mondják, hogy többen voltak.
3: A magától értetődik, Müllerné. Ha maga meg akarná ölni a trónörököst, vagy a császár őfenségét.
2: Jó.
3: Először biztos maga is összedugná a fejét valakivel. Hát több szem többet lát. Meglátja, egyszer még így jár a cár is, meg a cárné. Sőt, ne adj Isten, talán még a császár őfensége is. Mostanság nagyon kevés a becsületes ember, Müllerné. El tudom képzelni, hogy csalódott a Ferdinánd őfensége abban az illetőben, aki Szarajevóban belelőtt. Mert ő csak azt látta, hogy jön egy úr. Gondolta, na, egy rendes ember. Milyen szép, hogy megéljen ez engem. Az az úr meg egyszerre csak puff! Ugye? És mennyit kapott a fenséges úr? Egyet vagy többet?
2: Az újság azt írja, hogy a Ferdinánd őfensége olyan lett, mint a szita. Minden patront belelőttek, amennyi csak volt.
3: Ó, az ilyesmi szörnyű gyorsan megy, Müllerné. Borzasztó gyorsan. Na, én most elmegyek a kehelybe. Ha jönne valaki azért a Rattlerért, amelyikre előleget adott, mondja meg, hogy levittem a vidéki kutyatelepemre. Ha végzett, a kulcsot adja le a házmesternél.
4: Agyon kéne csapni az összeset.
2: Ellakossál!
4: Szép nyarunk van az idén. Szar se ér az egész.
2: Nem mondom, hogy hallgass.
4: Te hallgass. És eredj innét kifelé a konyhába. Vendéglősnének ott a helye, nem az urak között.
5: Most aztán jó megkaptuk Szarajevóban.
4: Miféle Szarajevóban? Abban a nuszlai kocsmában?
5: Dehogy is. A boszniai Szarajevóban, Palivec úr. Ott lőtték agyon a Ferdinándő felségét.
6: Mit szól hozzá?
4: Én az ilyesmiben nem avatkozok bele, Brett Schneider úr. Aki nekem ilyesmivel jön, csókolja meg a seggemet.
5: Azelőtt a császár ő felségének a képe lógott azon a falon. Épp ott, ahol most a tükör lóg.
4: Az. Jól tetszik emlékezni. Ott lógott és leszarták a legyek.
5: Igen?
4: Hát felraktam a padlásra. Mit tudom én, valaki még tehet rá egy megjegyzést, és a kellemetlenségem lenne belőle. Hát kell az nekem.
7: Egy sört ide, de sötétet, mert máma gyászban áll az egész Bécs is.
5: 10 fekete zászló lenk konopistjé.
7: 12-nek kéne ott lennie.
5: Miért gondolja, hogy 12-nek?
7: Azért, hogy ki legyen a tucat. Az kerek szám, és tucatjában mindent olcsóbban adnak.
4: Itt a sör.
7: Köszönöm. Hát most már odafönn van a mennyországba, Isten nyugosztalja szegény fejét. Azt se érhette meg, hogy császár legyen belőle. Amikor katona voltam, egy tábornok leesett a lováról, és nyugodt lélekkel agyonütötte magát, pedig úgy volt, hogy megkapja a tábornagyi rangot. Egy katonai parádén. Azokból soha nem sül ki semmi jó. Emlékszem, egy parádén nekem is hiányzott a zubbonyomról húzgomb. Be is dugtak 14 napra az egyesbe, és 2 napig úgy feküdtem ott gúzsba kötve, mint egy lázár.
5: Szarajevóban a szerbek voltak a ludasok.
7: Ebben téved, a törökök voltak. Bosznia-Hercegovina miatt. Szereti a törököket, Palivec úr?
4: Ne, egyik vendég olyan, mint a másik. Felőlem lehet török is. Ez az ellen. Az nekem édes mindegy, hogy a Ferdinándot kiintézte el.
5: Jó, jó, jó. De azt csak elismeri, Palivec úr, hogy Ausztriát nagy veszteség érte.
4: Hát...
7: Ahogy nagy veszteség, azt nem lehet tagadni. Borzasztó veszteség. A Ferdinánd helyében mégse rakhatnak oda egy akármilyen hülyét. Csak az a kár, hogy nem volt egy kicsit kövérebb.
5: Hogy érti ezt?
7: Hogy értem? Hát nagyon egyszerű. Mert akkor már korábban megüti a guta. Hát tudja, amikor Konopistjébe a vénasszonyokat kergette, akik rőzsét szedtek a vadász területén, és akkor nem érte volna ez a nagy szégyen, hogy így hal meg. Mi nálunk Bugyajovicével leszúrtak egyszer egy marha kupecet. Aztán a fiától senki nem vett több disznót, mert akárhová ment, mindenütt azt mondták. Ez annak a fia, akit leszúrtak. Na, ez is finom alak lehet. Hát mit tehetett szegény? Beúrott a Krumlovi hídról a Moldvába.
5: Hát, magának furcsa hasonlatai vannak. Előbb a Ferdinánd ő felsége, aztán egy marha kupec.
7: Na, dehogy vannak, Isten őriz. Hát csak éppen nem szeretnék a Ferdinánd ő felsége özvegyének a bőrébe lenni. Hát most aztán mihez fogjon? Hát menjen hozzá egy másik trónörököshöz. Mit ér vele? Megint elkíséri Szarajevóba, és másodszor is özvegy lesz. Hát ahogy az Livi erdész felesége. Azt az erdészt lelőtték a vadorzók. No, az özvegye ott maradt 2 gyerekkel. Hozzáment egy másik erdészhez. Azt is lelőtték neki. És a harmadikat is lelőtték neki, mert az is erdész volt. Aztán Vodnyaniba ment férjhez, az ottani miskárolóhoz, és akkor már 6 gyereke volt. Az a miskároló meg éjszaka agyonverte, és önként jelentkezett a hatóságnál. Amikor píszekbe akasztották, leharapta a paporrát, és azt mondta, hogy nem bánt meg semmit, és még mondott valami nagyon csúnyát is a császár őfelségére.
5: Nem tudja, mit mondott?
7: Azt én nem mondhatom meg magának. De ez nem olyan közönséges felségsértés volt, mint amilyet részegen szoktak a császár őfelségének a fejéhez vágni.
5: Miért részegen? Mit szoktak a császár őfelségének a fejéhez vágni?
7: Mindenfélét. Rúgjon csak be. Húzassa el magának az osztrák himnuszt, aztán majd meglátja maga is, hogy miket kezd beszélni. Pedig az öreg úr igazán nem szolgált rá. Na, ha most kitör valami kavarodás, én önként jelentkezek, és az utolsó csepp véremig szolgálni fogom a császár őfelségét. Háború lesz, nem mondok én egyebet.
5: Ne is mondjon. Na, látja ezt a jelvényt? Le van tartóztatva. Velem jön.
7: Hogy én? Hát én teljesen ártatlan vagyok. Mit követtem el én?
5: Hogy mit? Több mindent. Na...
6: több mindent. Nem utolsó sorban hazaárulást.
8: Napali vecú.

0: Isten állatkertje. Bohuslav, Bohuslav.
1: Ne bőg! Ha mit csinálhatnak velem egy szaros Ferenc Jóska kép miatt?
2: Jó estét kívánok, nagyságos uram!
3: Mit bámul? Ne bámuljon olyan hülyén!
2: Sajnos ezen nem tudok segíteni. A katonaságtól hülyeség miatt kiszuperáltak, és egy külön bizottság hivatalosan hülyének nyilvánított. Én kérem, hivatalos hülye vagyok.
3: Amit elkövetett, azt bizonyítja, hogy teljesen épeszű. Hazaárulás, az uralkodóház meggyalázása, bújtogatás nyilvános helyen, és a többi. Mit szól ehhez?
2: Hát ez nem kevés, pedig a jóbó is megártasok.
3: Na látja, szóval beismeri?
2: Én mindent beismerek, nagyságos uram. Fő a szigorúság. Szigorúság nélkül nem megyünk semmire se. Emlékszem, egyszer, amikor katona voltam...
3: Fogja be a száját! Akkor beszél, ha kérdeznek magától valamit. Érti?
2: Hogy ne érteném. Alázatosan jelentem, hogy értem, és mindent fel tudok fogni, amit mondani tetszik.
3: Kivel szokott érintkezni?
2: A takarítónőmmel, nagyságos uram, a Müller néven.
3: Pársky!
2: Jó éjszakát, nagyságos uram.
3: Jöjjön vissza!
2: Igen?
3: Töredelmesen beval mindent?
2: Ha azt tetszik parancsolni, hogy valljam be, nagyságos uram, akkor bevallom. Mit árthat az nekem? De ha azt tetszik mondani, Schweik, ne valljon be semmit, akkor én kapálózni fogok az utolsó leheletemig, és semmit nem vallok be.
3: Itt írja alá.
2: Igen. Itt? Igen. Tessék. Csak nem fogok feszekedni a nagyságos úrral az aláírásom miatt, ugye? Tényleg, alá kell még inni valamit? Vagy jöjjek vissza holnap reggel?
3: Reggel magát a büntető bíróságra viszik. Ott majd megvizsgálják a törvényszéki orvosok.
2: Hány órakor, nagyságos uram? Nehogy Isten őriz, elaludja.
3: Mársd ki innét!
4: Kérem! Kérem, egy papírkereskedő vagyok!
2: Az nem mentő körülmény.
4: Kérem, én ártatlan vagyok.
5: Én is ártatlan vagyok.
2: Hogyan kérem, uraim? Krisztus úrunk is ártatlan volt. Mindannyian benne vagyunk a pácban. Minek tartjuk a rendőrséget, ha nem azért, hogy megbüntesse, ha sokat jár a pofánk? Manapság az senki nem tudja megmondani, melyik a becsületes és melyik a lókötő. Ilyen komoly időkben? Micsoda méreg, hogy nincs itt egy vekker. Mert engem holnap kora reggel ki fognak vizsgálni a törvényszéki doktorok a Ferdinánd őfelségének a gyilkossága miatt.
5: Azok engem is megvizsgáltak egyszer. Megállapították, hogy gyönge elméjű vagyok. Most elsikasztottam egy gőzgépet, és nem csinálhatnak velem semmit. Tegnap mondta az ügyvédem, hogy ha egyszer már gyönge elméjűnek nyilvánítottak, akkor megfogtam az Isten lábát.
2: Én nem félek az ilyen vizsgálatoktól. Amikor katona voltam, egy állatorvos vizsgált meg, és az is nagyszerűen sikerült.
6: A törvényszéki orvosok mind rohadt dögök. Kiástak a földemen egy csontvázat, ami 40 évvel egy gyilkosság áldozata. Én 38 éves vagyok, megvan a keresztlevelem. Mégis lecsuktak.
2: Minden ember tévedhet. A törvényszéki orvosoknak is megvannak a maguk hibái. Ilyen az emberi természet. Téved, amíg meg nem hal. Hát, mint például az az úr, aki talált egy veszett kutyát félig megfagyva. Hazavitte és oda dugta a felesége mellé az ágyba. Aztán a kutya mihelyt felmelegedett, megharapta az egész családot. A legkisebb gyereket a bölcsőbe meg egyenesen széttépte és felfalta. Vagy mondhatok egy másik példát. Kladnóban a Rotter kapitány rendőrkutyákat tenyésztett, és mindenféle csavargókon próbálta ki őket. Úgyhogy a csavargók már kerülték Kladnó vidékét. Na, akkor ki lett adva parancsba, hogy kerítsenek neki akár a föld alól is valami gyanús egyént. Erre hoztak neki egyet. Elég rendesen volt öltözve, akit a Láni erdőbe találtak. Kivitték a téglaégetőbe, és ráeresztették a nyomára ezeket a kutyákat. Hamar visszahozták. Aztán mindenféle létrán kellett másznia, meg beugrania valami halastóba, hogy a kutyák gyakoroljanak. A végén meg kiderült, hogy ez az ember egy cseh radikális képviselő volt, és kirándulni jött a Láni erdőbe, mert már unta a parlamentet. Szóval az ember téved, akár tanult ember, akár ostoba hülye. Még a miniszterek is tévednek.
6: Én senkinek sem hiszek.
3: Gazember az egész világ.
2: Gazember is kell a világba. Ha mindenki csak jót akarna a másiknak, már rég agyonverték volna egymást az emberek. Na mindegy.

0: Korán kelek, uraim. Jó éjszakát.
1: Uraim, éljen első Ferenc József császár.
2: Teljesen világos eset.
3: Egészségesnek érzi magát, Schweik úr?
1: Nem mondhatnám, nagysajos uram. Reumás vagyok. Sósborszesze, dörzsölgetem magam.
4: És mit szólna ahhoz, ha megvizsgálnánk?
1: Nem vagyok én olyan beteg, hogy vesztegessék a drága idejüket. A rendőrsége már megvizsgált egy orvos, hogy nincs-e tripperem. Meg a bíróságon a törvényszéki doktor urak.
3: Azért mi mégis megpróbáljuk, Schweik úr. Azok küldték ide. Maga a jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta, hogy hamarosan kitör a háború. Magán nem törnek ki néha olyan rohamok?
1: Nem kérem. Viszont egyszer a nyakamat az majdnem kitörtem. Az úgy történt, hogy a Károly téren, amikor...
3: Nehezebb a rádium az ólomnál.
1: Hát azt én még sohasem értem meg, kérem.
4: Hisz maga a világ végében?
1: Azt előbb látni kéne. Hát az biztos, hogy holnapra nem várom.
3: Ki tudná számítani, mekkora a földgolyó átmérője?
1: Azt sajnos nem tudnám. De én is feladhatnék önöknek egy találós kérdést.
2: Beleszületett kretenizmus, amit már az éjjel első Ferenc József császár szavak hangoztatása kellőképpen megvilágított.
3: Pillanat, tanácsos uram. Schweik, mennyi 12.897x13.863?
1: 729.
3: Azt hiszem, ennyi. Tökéletesen elég.
1: Köszönöm szépen, uraim. Ennyi nekem is tökéletesen elég.
4: Én azt hiszem, hogy maga közönséges szimuláns.
1: Kérem, uraim, én egy csöppet sem vagyok szimuláns. Én egy igazi hülye vagyok. Tessék csak utána nézni a Cseszke Bugyajovicei 91. gyalogezred irodájában.
4: Fogyatékos értelmű szimuláns. Dobják ki!
1: Ebéd előtt, nagyságos uraim.
5: Vegye ki a kezét a zsebéből.
1: Menjek le a járdáról, és biztos úr, kérem.
5: Hogy a járdáról?
1: Gondoltam, ha le vagyok tartóztatva, nincs jogom a járdán lenni.
5: Maga csak fogja be a száját. Játssza a bolondot, aztán cirkus csinál, amikor kidobják a bolondok házából.
1: Azt kérem, mégis egy disznóság, ha az embert ebéd nélkül dobják ki a bolondok házából. Én ebben nem nyugszom bele. Ismertem, nuszléban egy ember.
5: Pofa be! Vagy nem lesz ekkora szája, ha a Brown rendőrfelügyelő úr bevágja magát a karcerbe.
1: El vagyok rá készülve, kérem. Ha jól sejtem, az valami cellát jelent, és az még nem olyan borzasztó. Én az ilyen cellákban mindig nagyon jól szoktam érezni magamat. Manapság kész passzió egy ilyen letartóztatás. Van asztalunk, van lócánk, a kübli mindjárt az orrunk elő.
5: Jobb lesz, ha nem pimaszkodik itt nekem.
6: Itt a hadüzene!
1: Ezt én előre megmondtam, de a bolondok házában még semmit se tudnak róla. Pedig ott igazán első kézből kellett volna, hogy kapják.
5: Hogy érti ezt?
1: Úgy, hogy ott nagyon sok katonatiszt úr van bezárva.
7: Sokáig éljen Ferenc József császár! Ezt a háborút megnyerjük!
5: Nem hallgat! Miket beszélünk össze-vissza? Gyerünk innen!
1: Nem hallgat!
7: Még egyszer mondom, uraim! Ezt a háborút megnyerjük!
4: Terepterek ki! Terepterek ki!
1: Bocsánat, nem tudja véletlenül hány óra van?
4: Nekem az óra nem istenem! Terepterek ki! Terepterek ki! Nem ereszterek!
1: A maga persze most arra kíváncsi, hogy hogy kerültem ide. Nos, kedves uram, engem egyenesen a bolondok házából hoztak ide a fogdába, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd előtt dobjanak ki. Én kérem, notorius hülye vagyok.
4: Nem eresztenek! Nem eresztenek!
1: Volt már maga a bolondok házában? Hát igazán nem tudom, miért olyan dühösek a bolondok, hogy ott tartják őket. Ott az ember mesztelenül lepeket a padlóra. Üvölthet, mint a sokáig.
4: Eresztenek ki!
1: Ez dühönhet és haraphat. Olyan szabadság van ott, ami erről még a szocialisták se álmodtak soha.
4: Ereszterek ki!
1: Maga nem szocialista véletlenül?
4: Nem ereszterek.
1: Ajaj. Ott az ember azt mondhatja, ami csak a nyelvére jön. Egy illető például Cirilnek meg Metódnak adta ki magát, hogy dupla porciót kapjon. Egy úr meg teherbe esett, és mindenkit meghívott a keresztelőre. Hát egy ilyen maga fajta úr. Egy másik meg azt magyarázgatta, hogy a földgolyón belül van még egy golyó, sokkal nagyobb, mint a külső. Tiszta paradicsom.
4: Ereszterek ki!
1: Látja? Pont így lehetett ordítani. Csak aztán kidobtak, hogy szimuláns vagyok. Nem tudja véletlenül, mi lesz az ebéd?
4: Nem. Nincs magánál véletlenül egy szíj, hogy végezzek magammal?
1: Ha a nadrág szíjam megfelel, ezer örömmel állok rendelkezésére. Még úgy sem láttam, hogy kötik föl magukat az emberek nadrág szíjjal. Csak az a kár, hogy nincs itten kampó. A legfőbb ezt a pricset próbálhatja meg, ha letérdel mellette. Ahogy az Emmauzi kolostorba csinálta egy szerzetes, aki a feszületre akasztotta föl magát egy fiatal zsidó lány miatt.
0: Én szeretem az öngyilkosokat, úgyhogy tessék csak vidáman neki látni.
4: Nekem kicsinyeim vannak. Én részegségért és személyem elleni vétségért ülök itt. Jézus Mária, szegény szerencsétlen felesége. És mit szólnak majd a hivatalban? Elegszerek ki! A hivatalba akarok menni!
0: Hát onnan alig, ha nem elbocsátják, ha nem tetszik is felakasztani magát.
4: Jézus Mária! Én arra sem emlékszem, mit műveltem. Az osztályvezetőnk a névnapját ünnepelte. Nem meghívott bennünket egy kocsmába, aztán egy másikba, egy harmadikba.
0: Ne segítsek számolni, én ebben nagyon otthon vagyok. Egyszer 28 kocsmát jártam végig. Igaz, sehol se ittam többet három sörnél.
4: Nem tudom, hány kocsma volt. Egyszer csak észrevettük, hogy elveszett az osztályvezetőnk, pedig spárgára kötöttük, és úgy húztuk magunk után, mint egy ebecskét. Ezért aztán visszamentünk megkeresni. Nem tudom. Én alig, hanem egy vinohrágyi éjjeli kávéházba kerültem. Uh-huh. Egy nagyon rendes hely. Ott valami likőrt ittam üvegből. Aztán nem tudom. Itt azt mondták a rendőrséggel, hogy személyrem sértően viselkedtem. Elvertem egy hölgyet, szétkergettem valami női zenekart, egy úrnak beleköptem a fekete kávéjába, összetörtem az asztalnak a márványlapját.
0: Ajaj.
4: Én, aki egy rendes, intelligens ember vagyok, akinek minden gondolata a családja.
0: Az ilyen a legrosszabb. Egyszerre törte össze a márványlapot?
4: Egyszerre.
0: Akkor el van veszve. Magára fogják bizonyítani, hogy készült rá, hogy szorgalmasan gyakorlatozott. Az a kávé, az rumos kávé volt?
4: Rumos.
0: Na hiszen. Az baj, mert úgy drágább. És otthon tudják, hogy letetszik tartóztatva lenni, vagy megvárják, amíg benne lesz az újságokban.
4: Újságokban?
0: Na, az több, mint biztos. Én nagyon szeretem azt a rovatot, amiben az ilyen duhajokról, meg iszákosokról írnak. A múltkor a kehelyben egy vendég nem csinált semmit, csak betörte a fejét egy pohárral. Hát tudnilik földobta és alája állt. Aztán elvitték, és reggel már olvastuk is. Mindegy az, hogy ki az illető. Ha tanácsos, akkor is. Legfőjebb helyreigazítást küldhet a börtönből, hogy nem azonos azzal az úrral, akiről azt írták, hogy stb. És írhat haza, hogy vágják ki ezt a helyreigazítást, hogy azután elolvashassa. Hát ha már leült a büntetését.
4: Lehetetlenné vagyok téve. Vége az előléptetésemnek.
0: Sőt, azt se tudom, talál-e majd másik állást, ha kiszabadul. Mert akkor mindenki erkölcsi bizonyítványt fog kérni magától, még a sintér is, ha a szolgálatába akar lépni. És a kedves feleségének lesz miből élni, ülni tetszik? Vagy muszáj lesz, hogy koldulni járjon, és mindenféle erkölcstelenségre tanítsa a kicsinyeket.
4: Szerencsétlen gyermekeim, szerencsétlen feleségem, 5 gyerek kérem, a legnagyobb 12 éves, és a cserkészekhez jár.
0: Ó, a cserkészek. Egyszer, amikor Midlovariban, Zliv mellett a klubokai járásban gyakorlatoztunk, a parasztok vadászatot rendeztek a községi erdőbe a cserkészekre. Úgy elszaporodtak. El is fogtak 3-at. A legkisebbik olyan 12 éves lehetett, úgy sikított, hogy még mi katonák se bírtuk nézni. Ez a 3 cserkész, amíg megkötözték, megharapott 8 parasztot. Aztán az erdei táborhelyükön találtak 1 méter mázsa őzcsontot, mert késsel mentek rá az őzekre a rostáblában. És amikor megsütötték, az egész érett rostábla leégett Rasice mellett.
4: Aj, mit tettem? Vége a jó híremnek.
0: Hát annak vége. Egész életére. Így van. Ne vegye a szívére. Tönkretett hírnévvel 10-szer annyi ember él a világon, mint ahány makulátlan.
8: Schweig! Kihallgatásra!
0: Kérem, én szívesen megyek, de félek, ez az úr megharagszik, ha eléje találok tolakodni.
8: Most! Iglás!
4: Ereszelek ki!
9: Na hát, Schweig, hogy kerül maga megint ide?
10: Ó, egészen mindennapi módon, kérem. Egy biztos úr kísért benne, nem akartam belenyugodni, hogy ebéd nélkül dobjanak ki a bolondok házából. Minek tartanak engem? Egy utolsó utcalány?
9: Nem akar. Szóval nem akar.
10: Nem, kérem.
9: Végtelenül fájlalom, hogy ön ismét a kezünkbe került. Azt hittük, jó útra fog térni, de csalódtunk.
8: Ne vágjon el azt a makében!
9: Számukra igen kínos kötelesség az ön fogvatartása. Én biztosítatom önt, hogy véleményem szerint az ön bűne nem is olyan nagy. Hiszen kétségtelen, hogy önt a csekély intelligenciájával tév útra vezették. Mondja meg nekem, Schweig úr, tulajdonképpen ki szokta rávenni önt, hogy ilyen ostobaságokat műveljen?
10: Kérem, én nem tudok semmilyen ostobaságról. Az, hogy az embert ebéd nélkül kiteszik az utcára...
9: Hát az nem ostobaság, Schweik úr, hogy ön az önt kísérő rendőr biztos jelentése szerint csődületet idézett elő az utcán a háborús kiáltvány miatt, és ilyen szavakkal izgatta az embereket, hogy soká éljen Ferenc József császár, meg hogy ez a háború meg van nyerve!
10: Ezt én kérem, nem bírtam tétlenül nézni. Egész kijöttem a sodromból, amikor láttam, hogy mindenki hallja ottan ezt a kiáltványt, és semmi örömet nem mutatnak. Semmi éjjenzés, semmi hurrá, semmi a világon, tanácsos úr, kérem. Hát, mintha semmi közük nem volna az egészhez. Hát, ezt én nem nézhettem tétlenül. Így hát aztán oda kiáltottam, amit kiáltottam, és azt hiszem, hogy ha a tanácsos úr lett volna az én helyembe, akkor éppen úgy tett volna. Hogyha háború van, akkor azt meg kell nyerni. És éjjenezni kell a császár őfelségét. Ezt nekem senki nem veri ki a fejemből.
9: Tökéletesen méltányolnám az ön lelkesedését, ha más körülmények között nyilvánult volna meg. De ön jól tudja, hogy önt egy rendőr biztos kísérte, mi által az ilyen hazafias tüntetés inkább ironikus, mint komoly hatást gyakorolhatott. És kellett is, hogy gyakoroljon a közösségre.
10: Ha egy rendőr biztos kíséri az embert, az egy nehéz pillanat az ember életébe. De ha az az ember még egy ilyen nehéz pillanatban se felejti el, hogy mit illik tenni, amikor háború van, hát az nem is lehet olyan nagyon rossz ember, tanácsos úr, kérem. Most nincs igazam. Ja, én azt nagyon szeretem, ha ilyen jól meg lehet beszélni a dolgokat valakivel.
9: Ördög vigye magát, Schweik, ha még egyszer ide kerül. Egy szót sem kérdek magától, hanem egyenesen röpülni fog a hradcsáni hadbíróságra. Megértette?
10: Isten fizesse meg a jóságát, tanácsos úr. Ha egyszer szüksége lenne valami fajtiszta kutyácskára, csak tessék nyugodtan hozzám fordulni. Jó tét helyébe, jót várj. Én ugyanis kutyakereskedő vagyok.
9: Várj ki!

0: Na, megjöttem, palivecné. Adjon egy pohár sört. Mere van a palivec úr? Ő is hazajött már?
1: 10 évet kapott. 1 héttel ezelőtt.
0: Na hát, akkor 7 napot már letudott belőle.
1: De, pedig milyen óvatos volt. Mondta is mindig.
0: Bizony, az óvatosság a bölcsesség anyja. A mai idők olyanok, hogy direkt óvatosságra kényszerítik az embert. Na, nem gondoltam volna, hogy 10 évre ítéljenek egy ártatlan embert.
1: Ugye?
0: Hogy 5 évre olyat már hallottam, de hogy 10 évre, az sok egy kicsit.
1: Amikor az én uram bevallotta, hogy mit mondott itten azokról a legyekről, meg arról a képről, hát azt ugyanúgy bevallotta a bíróságon is. Amikor engem beidéztek a tárgyalásra a tanúnak, akkor azt kérdezték, hogy rokoni kapcsolatban vagyok-e az urammal, mert akkor megtagadhatom a tanúvallomást. És én ettől úgy megijedtem, hogy Isten őriz, még valami ki ne jöjjön belőle, hogy én megtagadtam a tanúvallomást. Szegény uram, amikor elvezették, úgy nézett rám, amíg élek, nem felejtem el a szemét. Aztán ítélethirdetés után úgy meg volt szegény bolondulva, hogy oda kiabált nekik a folyosón, hogy éljen a szabad gondolat.
0: Na is a Brett Schneider úr, nem jár már ide?
1: Volt itt egy párszor, hallgatózott, de olyankor mindenki csak a futballról beszélt, ha ő itt volt. Az egész idő alatt csak egy kárpitos ment neki lépre a Spritzna utcából.
0: Az ilyesmi csak gyakorlat kérdése. Nagy marha volt az a kárpitos.
1: Körülbelül, mint az uram. A Brett Schneider úr kérdezte tőle, hogy lőne a szerbekre. Azt meg azt mondta, hogy ő nem tud lőni. Bár egyszer volt egy ilyen vásári céllövöldében, és ott ellőtt egy koronát. Szóval koronát, mondta a Brett Schneider úr. Elővette a noteszát, hogy na csak megint egy jó kis hazaárulás, és elment azzal a kárpitossal, és az nem is jött vissza többet.
0: Hát lesznek még egy páran, akik nem jönnek vissza. Na, adjon egy rumot.
2: Jó napot! Szép nyarunk van az idén.
0: Á, Brett Schneider úr, maga az? Alig ismertem meg. Nagyon rossz nekem a memóriám. Mit csinál mindig? Gyakran jár ide?
2: Máma, éppen maga miatt jöttem. A rendőrkapitányságról tudom, hogy maga kutyákkal kereskedik. Szükségem lenne egy rattlerre, vagy spitzerre, vagy valami ilyesmire.
0: Mindegyikkel szolgálhatok. Fajtisztát akar, vagy csak egy akármilyet az utcáról?
2: Fajtisztát inkább.
0: Nem tetszene inkább egy rendőrkutyát akarni? Egy olyat, amelyik minden nyomot kiszimatol. Egy brusovicai mészárosnak van ilyenje, és kiskocsit húzott vele, szóval a kutya pályát tévesztett.
2: Inkább egy spiccet. Olyat, amelyik nem harap.
0: Szóval egy fogatlan spiccet. Tudok ilyet.
2: Vagy inkább rattlert. Hát attól függ, mibe kerül. Nem kaptam elég, szóval nincs túl sok pénzem erre.
0: Aztán hím legyen, vagy szuka?
2: No, az mindegy. Csak szerezze be. Holnap este fölmegyünk érte magához. Illetve fölmegyek. Megvesz addigra.
0: Meg. Ez esetben viszont tessék fizetni 30 korona előleget.
2: 30 korona előleget. Tessék. Parancsoljon. Most pedig iszunk egy 1/4 litert. Az én kontomra. Ne féljen. Ha nem vagyok szolgálatban, máma lehet velem politizálni.
0: Én kérem, én sosem politizálok. Az egész politika, kérem, kisgyerekeknek való.
2: Minden gyenge állam pusztulásra van ítélve. Nem igaz? Na.
0: Nem tudom, kérem. Egyszer ki volt nekem adva egy gyenge Bernáthegyi gondozásra, amit komiszkenyérre letettem. Az nekem el is pusztult.
2: Ha. Tudja, hogy én anarista vagyok. Maga szerint, akkor melyik szervezetbe kell beiratkozni? Bizony, anarchista. És én a mozgósítást ellenzem, kamerád. Na.
0: Csak tessék vigyázni, Nem vagyunk egyedül, még ebből kellemetlensége lehet magának. Látja, a kocsmárosné már is sír.
2: Ne sírjon, Pali Becné! Három hónap alatt megnyerjük a háborút. Amnestia lesz! Az ura hazajön, aztán csapunk itt magánál egy jó nagy bulit. Három hónap és megnyerjük. Vagy nem hiszi, hogy megnyerjük?
0: Mit rágódik folyton ezen? Meg kell nyerni, és lusz. De most már haza muszáj, hogy menjek. Alá szolgálja!

0: Jézus, Atya Úr, Szent József Mária. A nagyságos úr.
1: Igen, Müllerné.
0: Azt hittem, nagyságos úr csak évek múlva tetszik hazajönni.
1: Müllerné, én innét az előbb kidobtam egy embert a babájával.
0: Az, nagyságos úr, egy éjjeli mulató portása, akit én ide vettem, szánalomból.
1: Igen.
0: Mert háromszor volt nálunk házkutatás, és amikor semmit se találtak, azt mondták, hogy a nagyságos úr el van veszve, mert nagyon rafinált.
1: Maga meg erre kiadta a lakást.
0: Jézus Mária, nagyságos úr, hát én nem élem túl. Biztos, hogy ezt nem élem túl. Hát én azt hittem. Hát én kiugrok az ablakon. Hát azt a szégyen. Hát bizony Isten, hogy kiugrok.
1: Csak bátran, Müllerné, már kinyitottam magának a szobaablakot. A konyhaablakot nem ajánlom, mert onnan a kertbe esne a rózsákra. A szobából meg pont kiröpül a járdára, és ha szerencséje van, kitöri a nyakát. Ha meg nem, hát összetöri a bordáit, és fizetheti a kórházat.
0: Mindenképpen kiugrok.
1: Aztán legyen szíves, csukja be az ablakot maga után.
0: Becsuktam, nagyságos úr. A húzat nem tesz jót a kedves nagyságos úr reumájának. Meg tetszik tudni nekem bocsátani.
1: Az nem kérdés, Müllerné. Az nem kérdés. Különben mi újság?
0: A két kis kutya, amit az udvarban tartottunk, megdöglött.
1: Igen?
0: A Bernáthegyi meg megszökött az egyik házkutatáskor.
1: Na.
0: Mert megharapott egy rendőrkomiszár urat, aki a törvény nevében felszólította, hogy jöjjön ki az ágyaló. De nem jött. És akkor kihúzták, és a kutya szét akart őket térni, aztán kiugrott az ajtón, és nem jött többé vissza. Engemet meg kihallgattak, hogy szoktunk-e pénzt kapni idegenből. Én mondtam, hogy ritkán. Legutoljára Brunóból jött egy igazgató tanító úrtól 60 korona egy angora macskára, arra, ami helyett azt a vak foxi kölyköt tetszett elküldeni datojás ládában.
1: Na, tudom.
0: Na, aztán beajánlották nekem ezt a portást az éjjeli mulatóból, hogy ne fejek egyedül a lakásban. Ezt az egyént, akit ki tetszett dobni.
1: Hát, Müllerné, én nekem folyton csak pechem van ezekkel a hatóságokkal. Meglátja, hányan jönnek most majd ide kutyát vásárolni. Holnap hétre már elő is van jegyezve a Brett Schneider detektív úr egy Rattlerért. És ez még csak a kezdet. Müllerné meglátja, én fogom ellátni kutyával az egész titkos rendőrséget. Na, ha már nem ugrik ki az ablakon, vesse be az ágyat, mert ez a maga portása teljesen széttúrta nekem a vörös hajú babájával. Aztán lemegy nekem sósbor szeszér. Jó?
0: Igen, igen is, nagyságos úr. Az Isten áldja meg a nagyságos urat a jóságáért.
2: Jól van. Ül a kutya. Úgy. Ja. A bevonulók lojalitásának foka 3/C és 4/A között ingadozik. Az intelligencia hangulata 4/C. A 88.992/822 Z számú utasítást, a 721A/F számú rendelkezés alapján végrehajtottam. Kiadás 50 korona, fajtiszta Rattler, Jacekről Wolfra kereszteltem át. Tegnap előtti naptól fogva ellátmány hiány, élelmezni nem tudom, ezért a holnapi...
3: Na! Na, helyedre, Wolfi! Wolfi, nyughass! Holnap veszek neked szafaládét! Na! Na, Vissza! Wolfi! Wolfi! Vissza! Na, Wolfi! Segítség! Segítség! Wolfi! Halt! Halt! A törvény nem jön! Segítség! Wolfi! A torsalatra! Wolfi! Segítség!
4: General Windisch Grécz, meg az egész stábja, kiadták az ukázt, gyerünk a csatába, hopp, hopp, hopp, gyerünk a csatába, akinek van lába, Jézusunk Mária, itt legyetek máma, hopp, hopp, hopp.
5: Rosszul van a nagyságos úr?
1: Hogy szó sincs róla, Müllerné. Szó sincs róla. Na jöjjön, üljön le ide az ágy szélére, kicsikét.
0: Uram, atya Istene.
1: Müllerné, idézést kaptam. Bevonulok.
0: Jézus Mária. És mit tetszik majd ott csinálni?
1: Harcolni fogok. Ausztria nagyon benne van a pácban. Odafönn már egészen Krakkóig, lent meg Magyarországig vagyunk nyomva. Püfölnek bennünket, mint a kétfenekű dobot. Hát nem olvasta magának tegnap az újságból, hogy valami felhők gyülekeznek drága hazánk egén?
0: De hiszen mozogni se tetszik tudni.
1: Az nem számít, Müllerné. Majd maga kölcsön kér egy tolókocsit, és abban fog engem szépen eltolni a hadseregbe. Szerez továbbá egy mankót, vesz egy katonasapkát, egy csokor művirágot a gombjukamba, és azzal meg is vagyunk. Ilyen időkben, Müllerné, amikor Ausztriának szorul a kapcája, minden kripli a helyén kell, hogy legyen.
0: Ne fussok inkább, doktorért.
1: Jaj, ne fusson. De hogy ne fusson, Müllerné, maga most sehova se. Ne fusson, Müllerné, hogy a hídra megyünk, az a híres Pimont nem bír akkor velünk. Hopp, hopp, hopp. Solferino alatt, de sok legény vérzik. Patakba folyt a vér, benne voltunk térdig. Hopp, hopp, hopp.
0: Nagyságos.
1: Mi baj van, Müllerné?
6: Egy nyomorék hazafisága. Tegnap délelőtt a prágai járókelők olyan jelenetnek voltak tanúi, amely ékesen bizonyítja, hogy a nagy és komoly időben a mi nemzetünk fiai is a legragyogóbb példáit tudják mutatni az ak uralkodó trónja iránti hűségnek és ragaszkodásnak. Úgy érezzük, hogy visszatért a régi görögök és római akkora, amikor Mucius Szévola csatába vitette magát tekintet nélkül elégett kezére. A legszentebb érzületeket és indulatokat tegnap megható módon juttatta kifejezésre egy mankós nyomorék, akit betegkocsiban tolt egy öreg anyuka. A cseh nemzetnek ez a fia önkéntesen és satnyaságára való tekintet nélkül a hadseregbe vitette magát. A hadseregbe vitette magát. Hogy életével és vagyonával áldozzon a császárjának. És ha csata kiáltása fel Belgrádra oly élénk vízhangra talált a prágai utcákon, ez csak azt mutatja, hogy a prágai lakosság mintaszerű példákat nyújt haza és az uralkodóház iránti szeretetből.

0: tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pacakkal és valami fürdőnadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Na, mutassa a nyelvét. Nyújtsa csak, nyújtsa, nyújtsa, úgy, nyújtsa csak.
2: Ember jobban, szabadszunk a állatot szerintem, ennél hosszabb nyelve már nem fel.
1: Mi?
3: Csak hogy ne tessék azt gondolni, hogy én el akarom dugni a nyelvemet.
1: Ne, ha a fene felé teszik, akkor is elbánom magával. Kíváncsi vagyok maga, tengeri disznó, hogy mit gondol most magában.
3: Alázatosan jelentem, hogy én egyáltalában nem gondolkozok.
1: És miért nem gondolkozik maga szijámi elefánt?
3: Azért alázatosan jelentem, mert az a katonaságnál meg van tiltva a katonáknak. Gondolkoznak helyett a feljebb valói. Mihelyt egy...
1: Fogja be a pofáját. Mi a baja?
3: Alázatosan jelentem. Reumás vagyok.
1: Reuma.
3: Igen.
1: Hát magának borzasztó súlyos betegsége van.
3: Igen.
1: Micsoda érdekes véletlen, hogy az ember éppen akkor kap reumát, amikor világháború van, és az embernek ugye be kell vonulni. Gondolom, ez szörnyen bosszantja magát.
3: Stabarcúnak alázatosan jelentem. Tényleg bosszant.
1: Bosszantja. Úgy. Tehát az ilyen ember békeidőben úgy ugrándozik, mint egy bakkecske, de amint kitör a háború, mindjárt reumája lesz. Nem fáj véletlenül a térde?
3: Alázatosan jelentem. Fáj.
1: Szóval fáj. Biztosíthatom, hogy mi itt egészen kiváló eredményeket érünk erre a másokkal. Még 20 év múlva is ordítani fog, ha álmában eszébe jut, hogy én nálam szimulált. Oda feküdni, lábakat fel, szarítész a szokásosat.
4: Parancs, stábarcúr!
5: Add csak, ne sajnáld. Jusson eszedbe az esküvődő. Még ha saját apád feküdne itt, vagy ides testvéred, akkor is beöntés neki, egy szemrebbenés nélkül. Gondolj arra, hogy az ilyen beöntéseken áll, vagy bukik Ausztria, és hogy milyen a győzelem. Ezért minden beöntéskor a császár őfelsége képe kell lebegjen a szemünk előtt.
1: Őrmester!
6: Parancs! Stábor!
1: Ezt az embert leviszi az irodába, aztán egyenesen a helyőrségi fogdába. Ott majd kiverik a fejéből az ilyen pofázást.
7: Na, te is szépen eljátszottad a jó híredet, ha ide kerültél. Mirán kell a legjobban vigyázni, hogy el ne szökjünk.
8: Azért vagyunk alsó nadrágban. Veled is megszagoltatta az ökvét a szlávik stáb foglaló, mi?
9: Annak tisztára temető szaga van.
8: De te pont jókor jöttél. Olyan cirkusz lesz itt mindjárt, hogy az el se hiszem.
10: Nekünk a legjobb, mert minket mindig ideállítanak a szószék alá.
8: Mindent látunk. Micsoda hec, barátom!
10: Ez az Otto Katz, ez a távoli lelki.
8: Hát ezek csuda pofon. Minél részegebb, annál jobb. A legjobb, amikor elesik az oltári szentségem. Meg a misekrőt.
11: Kamer! Ivalahat! Mindenki mondja utánam, amit mondani fogok. Te meg ott hátul, te piszok, lefújd az orrod a markodba! Az Úristen templomában vagy, és rögtön lecsukatlak! Ekergő! Nem felejtettik te még el a mi a csánkod? Hát akkor próbálj! Mi a csánk, ki vagy a jöjjön a te országod! Jöjjön el a te országod! Jöjjön el, mi atyánk, jöjjön el a te országod, mi vagy a mennyekben. Jöjjön el a te országod, nem érted, amit mondok. Jöjjön el a te országod.
7: Várj, csak most mi baj a baj. Akármire lefogadom, és el fogja ejteni a monstanciát.
11: Te látlan, Dávon. Te gami. Fogy, fogy, fogy, fogy, fogy. Hey, nem ide. Tudtam én, hogy nem fog menni. Kell is ti néktek, mi atyánk? Inkább két porció hús, meg zapsaláta, vagy papsaláta. Ne lőj jobb hátul, te! Belaválni, hasra feküdni az ágyon, aztán fütyülni a jó Istenre! De mi az? Akarjátok, hogy megtanítsalak egy új nótára? Na! Akkor daloljátok utánam. Hely az én szép kedvesem!

0: mind vele van bolondulva. Ilyen az én kedvesem. Ki ő? Hát a szűz Mária. Ti ezt sose fogjátok megtanulni, lókötő. Én amellett vagyok, hogy titeket mind agyon kellene lőni. Bizony! Innen hirdetem ezt az Isten szent hajlékából, piszok banda, mert az Isten olyan dolog, ami nem fél tőletek, és úgy megtáncoltatja az egész társaságot, hogy belekerültök, mert ti nem akartok megtérni Krisztushoz. Inkább a bűnök tövises útját járják. Hey, maga pedig ott hátul, ne gyerítsen! Ezt kikérem magamnak! Hát ló maga? Nem ló! Ha, jusson eszetekbe, marhák, hogy emberek vagytok, és itt minden mulandó, de az Isten örökkévaló! Nekem éjjel-nappal imádkoznom kellene értetek, hogy az irgalmas Isten belebocsássa az ő szent lelkét a ti hideg szívetekbe. De nem imádkozok, majd bolond leszek. A kis ujjamat sem mozdítom, értetek. Nem és nem. Mert az Úristennek esze ágában sincs összeállni ilyen latrokkal. Halljátok, olyan! Ti, alsó nadrágosok!
1: Alázatosan jelentjük, hogy halljuk!
0: Nem halljuk hallani! Az élet sötét fellegében vagytok, amiben az Úr mosolya se veszi le a gyászt rólatok. Hülyék! Mert az Isten jóságának is megvan a határa. Lecsukatlak! Imádkozni nem tudtok. Azt hiszitek, hogy a templomba járás az egy hetsz? Hogy a színház vagy mozi? De majd kiverem én ezt a fejetekből. Dehogy verem! Ha egy tábornagy vagy egy érsek volna itt személyesen, akkor se javulnátok meg. Pedig egyszer még az eszetekbe fog jutni, hogy jól akartam nektek. Na! Mindenki vegye példát erről az ember. Mit csinál? Sír. Levő, te! Meg akarsz javulni? Nem megy az olyan könnyen, fiacskám! Sokat kell még gondolkodni az Úristen végtelen irgalmáról és kegyelméről. Tessék, bőgni kezdett itt előttünk egy ember, aki meg akar térni. De mit csináltok ti többiek? Tátvészkedtek? Vakarohoztok? A szátok teli van bagóval, pedig hát ti itt katonák vagytok, vagy nem, vagy nem, pedig valami marha civilek. Na, gyerünk most már az Úristent keresni, a tetveket majd megkeresitek ott. Hülyék! Na, ezzel be is fejeztem, tekergők, és mindenkit felszólítok, hogy a mise alatt tisztességesen viselkedjen, de hogy úgy legyen, mint a múltkor, amikor ott hátul kincstári fehérnemű cseréltetek kenyérér úrfelmutatás közben.
1: Alázatosan jelentem a feldkurát úrnak, hogy hivatni tetszett.
0: Szól maga az. Na, közben én mindent végig gondoltam, és azt hiszem, hogy belelátok a vesétbe, érted, te zsivány?
1: Igenis.
0: Ez az első eset, hogy valaki elbőgte magát nekem a templomba. Volt meg az ember,
2: hogy csak a hec miatt bőgted el magad.
1: Jelentem alásan, tett kurát úr. Gyónom a mindenható Istennek és a főtisztelendő úrnak is, aki Isten helyében van itt. Hogy tényleg csak a hec miatt bőgtem el magam. Én láttam, hogy a tisztelendő úrnak hiányzik a prédikációjához egy megtért bűnös, akit hiába tetszett keresni a prédikációban. Ezért gondoltam, hogy örömet okozok a tisztelendő úrnak, hogy ne tessék azt hinni, hogy már nincsenek tisztességes emberek a világon.
2: Maga tetszik nekem. Miért ül itt?
1: Jelentem aláson a feltkurát úrnak, hogy igazán nem tudom, miért ülök itt. És nem panaszkodok, hogy itt ülök. Csak pechem van. Én mindig jót akarok, és a végén minden rosszra fordul. Mind itt ennek a vértanúnak mögöttem a képen.
2: Maga egyre jobban tetszik nekem. Majd érdeklődöm maga után a hadbíró úrnál. Kéne nekem egy puccer. Ezekkel a tiszti szolgákkal sosincs szerencsém. Azelőtt egy könyvelő szolgált nálam, de az folyton csak óvégatott és imádkozott, hogy az Isten oltalmazza meg őt. Hát kiküldtem a frontra egy menet századdal. De most nem diskurálok itt többet magával. Tétem!
3: Te, most te kísérsz minket, vagy mi kísérünk tégedet?
4: Azt sose lehet tudni, barát.
2: Mi kísérünk tégedet? Értetted? Elő kell tégedet állítanom. Te neked itten tényleg gyónni fog kelleni.
4: Tényleg, kamerád. Mert engemet holnap felakasztanak.
2: No.
3: Akkor inkább gyere.
4: Ülünk még egy pohára. Ez a felkurát még várhat.
1: Ne, jeleget ittatok már. Nem foglak benneteket még egyszer fölcipelni az emeletre. Na, itt is vagyunk. Tessék, Otto Katz.
4: Felkurát.
3: Nem engedem, hogy fölakasszanak.
2: Írd meg denge orzám, felgurát, az elítélte itt van. Látom, elhozták. Van gyufája. Minden katonánál kell legyen gyufa. Az olyan katona, amelyiknél nincs gyufa, az... Na, milyen az?
1: Az gyufátlan, jelentem alással.
2: Helyes! Na! Nem büdös a maga lába, Svejk?
1: Jelentem, nem büdös.
2: Az is helyes. Iszik maga snapszot?
1: Alázatosan jelentem, hogy snapszot nem iszok, csak rumot.
2: Nagyon jó! Most nézze meg ezt a katonát. A Felbuer őrnagytól kértem kölcsön mára. Főhadnagytól kértem kölcsön. De ez abstinens. Ez nem pucer, hanem egy tehén. Nem sígyeled magad, te marha?
5: Igenis sígyeled
2: fel. Ne érdemelnél egy pár pofont. Kiküldenek a frontra egy menet századdal, ne féljél.
5: Bill, meldenge, horszám, herr.
2: Ti berúgtatok. Szolgálatban. Én ezért lecsukatlak benneteket. Svejk.
1: Igen?
2: Vegye el tőlük a puskát, és vigyázz rájuk a konyhát.
1: Igen is.
2: Tele

0: Алло! Да как чё? Én... Sehogy se tudom megkapni a kaszárnyát, úgyhogy eredjetek haza, és jusson eszetekbe, hogy szolgálatban nem szabad berúgni. Patriter!
1: Herfeld kurát. Herfeld kurát? Herfeld kurát! Herfeld kurát úrnak alázatosan jelentem, hogy itt vagyok.
0: És mit akar itten?
1: Alázatosan jelentem a Helmich főhadnagy üzent értem, hogy el kell vinnem a Feld kurát urat.
0: Azt mondta, hogy el kell vigyem. És hová megyünk?
1: A Feld kurát úr lakására jelentem aláson.
0: És miért? Hát nem ott vagyunk.
1: Jelentem, egy idegen házban tetszik lenni, a lépcsőházban.
0: És hogy kerültem én ide?
1: Látogatóba tetszett lenni a Helmich főhadnagy úrnál.
0: Én? Én nem voltam ott. Maga téved. Én elesek magának.
1: Feldkurátor, kérem!
0: Na! Mi tetszik? Maga kicsoda?
1: Én a Feld kurát úr pucerje vagyok.
0: Nekem nincsen semmilyen pucerem. Én nem is vagyok Feld kurát. Én egy disznó vagyok. Hát, ereszen, uram! Én nem ismerem magát. Én nem. Nem ismerem magát, uram. Ismeri maga Otto Katzot?
1: Igenis, kérem.
0: Na! Az vagyok én. Voltam az érseknél.
1: Mi?
0: A Vatikán érdeklődik iránta!
1: Ne ord Istenem, rávágok a szádra! Hada megyünk és kuss, nincs duma!
0: Nem bánom. Menjünk, ahová akarom.
1: Na ugye.
0: Csak a Suha bordélyházba. Ne menjünk, mert ott adós vagyok.
1: Értettem.
0: Svejk.
1: Igen.
0: Hol volt maga, Svejk?
1: Jelentem aláson elintéztem, amit a Feld kurát úrnak rám tetszett bízni.
0: Ha? Svejk. Svejk.
1: Igen.
0: Kiöntött lelkemet. Egészen oda vagyok ragadva a bőrdiványhoz.
1: Jelentem aláson, az nem leöntés, hanem egy egészen más dolog. Jelentem, hogy az éjszaka...
0: Csak nem voltam berúgva.
1: Jelentem, az nem kifejezés. Egy kicsit delíriumban tetszett lenni. Szerintem tessék átöltözni és megmosakodni.
0: Jaj, úgy érzem magam, mintha elvertek volna. Nem verekedtem én tegnap?
1: Olyan nagy baj azért nem volt.
0: Szomjas vagyok.
1: Az csak a tegnapi szomjúságtól van. Ismertem egy asztalost. Az először 1910 szilveszterén rúgott be. És másnap olyan szomjas volt, hogy kellett vennie egy heringet. És arra tovább ivott. És azóta így megy ez minden nap 4 éve. És senki se tud segíteni rajta. Olyan ez, mint a Ringlispielfeld kurát úr, kérem.
0: Ringlispiel. Jézusom, de jó lenne egy kis diópálinka.
1: Jelentem alásan. Azt is hoztam.
0: Hogy hozott?
1: Úgyhogy mindent elintéztem, amit a Feld kurát úr rám bízott.
0: Én?
1: Igen. Egyszer egész éppen magához tetszett térni a Feld kurát úrnak. Reggel. És akkor még le se tetszett öntve lenni.
0: Jézusom! És mit intézett nekem, Svejk?
1: Azt tetszett mondani, hogy vagy a Schnabel kapitány úrtól, vagy a Mahler főhadnagy úrtól, vagy a Fischer kapitány úrtól kérjek 100 koronát. Ha nem megy, akkor Zaciba adjuk az zongorát. És hozzak egy kis diópálinkát is. És a feldkurátumnak mindegy, de üres kézzel ne jöjjek vissza, mert mehetek a frontra. Na hát. Hát először is itt a diópálinka. Két üveg helyett hoztam mindjárt 5-öt. Hát tovább tartson.
0: Miből? Schweik.
1: Abból, hogy gondoltam, egy füst alatt mind a 3 tiszturat elintézem. Elég simán ment. Mert nem abrakra kértem, ahogy mondani tetszett, hanem arra, hogy tartásdíjat kell fizessünk. A Schnabel kapitány előtt térdre is kellett boruljak.
0: Tartásdíjat?
1: Azt fel, kurátor, kérem. Ilyen apanást, ami a lányoknak jár, ha gyereket csinálunk nekik.
0: Micsoda?
1: Mi nálunk egy Schuster egyszer 5 lánynak fizetett egyszerre, és mindenki adott neki kölcsön, ezért gondoltam, hogy inkább ezt mondom. Érdeklődtek, hogy miféle lány ez, és én mondtam, hogy nagyon csinos, és még nincsen 15 éves. Erre aztán elkérték a címét.
0: Hát ezt jól megcsináltam, Schweik. Megint egy szép kis botrány.
1: Á, nem lesz semmilyen botrány, feldkurátor, kérem, mert megadtam nekik egy öreg süket néninek a címét, aki ott lakik a mi utcánkban. Alaposan el akartam intézni mindent. Parancs, az parancs. És itt vannak az emberek az zongoráért. A tiszta haszon, ha innét elviszik. A házi úrnak azt mondtam, hogy elszakadtak a drótok, és javítani visszük. És a diványra is itt van már a Handlé, feldkurátor, kérem. A bőrdiványoknak nagyon jó áruk van.
0: Más nem intézett, Schweik.
1: Igen, jelentem alássan. Meghoztam a püspökileg szentelt olajat az utolsó kenethez. Ez elég nehéz volt, jelentem. Az ilyesmi nehezebb feladat, mint az élet vizének a keresése a Bozsena Nyemcova meséiben. Nagyon el van romulva vallásilag ez a prágai nép, kérem. 3 drogériából kidobtak. 2-be mentőt akartak hívni, de a polák cégnél végre találtam. Prima minőség. Ecset, lak, firnájsz, szentelt olaj, minden. Hoztam 10 dekát. Bekelhetünk vele egy egész zászlóaljat.
0: Miféle utolsó kenet? Schweik.
1: Jelentem alásan, azt tetszett mondani, hogy kell mennünk a Károly téri kórházba feladni a kenetet. Csak még csengőt kell szerezni. Feldkurátor...
0: Csengőt?
1: Csengőt jelentem alásan, hogy csengessünk, ha megyünk az utcán az Úristennel. Hogy az emberek levegyék a kalapjukat. Zsiskovban egyszer egy plebános elvert egy vakembert, mert az nem köszönt egy ilyen alkalommal. És még le is csukták, mert kiderült, hogy süket néma, nem vak. Én már ki is néztem. A kiskereszt vendéglő ajtaján prima csengő van. Jó lesz az a szent kenethez.
0: Kenet? Tényleg. De az nem ma lesz, Schweik. Jut eszembe, holnap tábori misét megyünk celebrálni.
1: Jelentem alásan, azt is tetszett mondani. De a miséhez mindenünk megvan. Akkor jöhetnek az emberek a bútorokért. Kim várnak az előszobában. Úgyhogy tessék onnan fölkelni, hadd pucoljam le.
0: Schweik. Megint.
1: Jelentem alásan.
0: Megint. Szóval megint berúgta.
1: Valami kávéházban. Nem tetszett tudni pontosan, hogy melyikben. A sárga földig tetszett a feldkurátornak.
0: A begyár istenit, Schweik. Hol tanult meg maga ilyen prima grogot főzni?
1: Brémában, jelentem alásan. Egy lezüllött matróztól. Azt mondta, hogy aki gyenge grogot iszik, megfullad, mint egy kutyakölyök.
0: Ilyen grog után, Schweik, passzió lesz a misézés. A tábori mise, az nem olyan vicc, mint a fogházi mise. Ezt tényleg jól fel kell kötni a gatyát. Tábori oltárunk van, összecsukható zsebkiadás. Ha. Jesszus Mária, Schweik!
1: No.
0: Mi aztán nagy marhák vagyunk. Tudja, hová tettem azt az oltárt? A bőrdiványba, amit eladtunk.
1: Hát ez nagy tenk, jelentem alásan. Igaz, ismertem azt a Handlét, de máma mondta a felesége, hogy lecsukták valami lopott szekrény miatt. És a mi diványunk egy tanítónál van, Vrsovicébe. A legjobb lesz, ha kiisszuk a grogot, aztán megyünk megkeresni az oltárt.
0: Tényleg, csak az oltár hiányzik, Schweik. Különben a gyakorlótéren már minden elő van készítve. Monstranciát kapunk kölcsönbe, Bzsevnovból. Kehely pedig. Az nekem van egy sajátom. De hol a fenébe lehet? Mondjuk, hogy elvesztettem. Nem baj, a Wittinger főadnagy a 75-ösöktől ideadja a sportkupáját. Nagyon jó futó. A sportfavorit klubban nyerte. Nagy barom vagyok, hogy mindent az utolsó percre hagyok. Miért nem néztem bele abba a hülye diványba?
1: Na, egészségünkre, felt kurátor.
2: Tessék kérem kinyitni!
3: Na végre.
4: Jó napot kívánok.
3: Maga a tanító?
4: Igen, kérem.
3: Maga vásárolt tegnap előtt egy bőrdivány?
0: Hát, hol az összecsukható tábori oltár?
4: Jézus Mária! Kérem, én amikor megvettem azt a díványt, álmomban megjelent egy angyal, aki rám parancsolt: Pavlík, nézd meg, mi van a díványban. És én megnéztem, és ez az Atya Úristen rendelése volt, és amikor megláttam a három részes oltárt a miniatűr szentségtartóval, én, kérem, letérdeltem és imádkoztam, és dicsértem az Istent, hogy csoda történt.
0: Ámen. Ámen. Hol van az oltár?
4: Azt én odajándékoztam.

Irodalmi lépegető. Lépegető. Tilos Rádió, Budapest. Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Jaj azoknak, akik a rosszra azt mondják, hogy jó, és a jóra, hogy rossz. Akik a sötétségről azt állítják, hogy világosság. És a világosságról azt, hogy sötétség. A negyedik angyal, The Fourth Angel, 2001. Nem igazán rajongok az idézettel kezdődő filmekért, mintha ideje korán arról biztosítanának, légy nyugodt, csomagoltunk szellemi útravalót. Bevezetőm sem több egy hasonszörű ígéretnél, csupán egy védőbeszéd a nézőközönség hetedik sorából, annak is a mértani közepéről. Közel-távol nem ez a legideálisabb hely a moziban, a gyöngyvászonra vetített premierplánban váratlanul feltűnhet idolom őrszőrzete, míg a nagy totálba játszva veszitek el 500 kifent kaszával rohamozó skót szabadsághőst. Azonban a fartőn kikoptatott farmerem mellett a cinema szerelem legfőbb ismérve a megszokás. A hét sem az utálatos hétfővel ébred, hanem mindig a piros betűs csütörtökkel, a frissen érkező premierekkel. Gyilkos meteor zakatolhat golyóbisunk felé, kötött kesztyűs ujjal nyomhatja a csengőt, egy új süttető jégkorszak és E.T. akár teljes pereputjával bringázhat a házunk előtt, én akkor is ott csücsülök hőn szeretett cinema paradizomban. Teszem ezt majd két évtizede, mert életem leveses tányérjában a mozi az élet sója. Olykor íztelen, vagy hogy elsózzák, de akkor is türelmetlenül várom a következő fogást. Ezen vaskos étlap 1997-2002 között elfogyasztott több mint 70 fogás élménykritikáját tartalmazza. Vigyázat! Nem esztétikai tanulmány, csupán egy szenvedélybeteg feljegyzései. Ajánlom celluloid fogyasztás előtt és után, TK-ba menet, legfőbbképpen a konyhamalacgyomrú mozi szeretőknek, a mellettem ülőknek. Felhőtlen szórakozást!

Képzelt riport Steven Seagal-a. Nagy levegő, cukormentes rágó, technikai berendezés csőre töltve. Oké, minden rendben, egy vagyok az univerzumban. Lazán, de azért ne vigyük túlzásba. Kerüljük a kifilézett ponty figurát. Ne essünk össze saját személyiségünk terhe alatt, hallgatáskor szánk ne formáljon ót. Míg én precízen megkoreografáltam a magabiztos riporter figuráját, fel sem tűnt, hogy szórakozottságomban az évszázad borravalóját adományoztam a taxisofőrnek. A sárga hintóból kipenderülve, több hónapos levelezgetés és telefonpárbajok lezárásaként végre célba értem. Ott áldogáltam Steven Seagal rezidenciája előtt, a férfinél, ki a visszafelé is hajlik a könyék egykunsztos produkciójával, hímek millióit kápráztatta el a 90-es évek hajnalán. Egy utolsó pillantást vetettem órámra, majd egy copszerű valamit megrángatva csengettem. Lázasan vártam, hogy szerény személyem lázba hozza a ház népét. Az elektronikus kapu ércsikolja furcsa grimaszt plasztikázott az arcomra. Ehhez az összteljesítményhez nagyban hozzásegített a három felém rohanó Doberman céltudatossága. A távolból egy jókora árny vezényszót süvöltött, mire a kutyák menten cserkészlány üzemmódba váltottak át. A jókora árny tulajdonosa a házigazda volt, Steven Seagal, az egyszeres rendező. Egy bajos sörsátorból rászabott házi köntösben, hátranyalt Bundesliga frizurával, szellős vászonpapucsban lépett a kifutóra. Hihető gyorsasággal közelített meg. Tenyere mohon nyelte el nem csekkenerős kézfejemet, precízen helyreigazgatta kalandozó új perceimet, bizonyítvány mi komolyan veszi akciósztárságát. Fapofájából forgácsként hullott ki egy huncut poén az ebek étrendjét illetően. Imádják a sajtót. Az élc pár perc kínos csendet eredményezett. Komótosan haladtunk a Hortobágy területével vetekedő rezervátumában. Feszélyezve éreztem magam, ahogy délceg idegenvezetőm szirtisas tekintetével fürkészte lezserjárásomat. Elképedve észleltem a diktafonomon frissen elhelyezett Greenpeace matricát. Élőben is nagyon gyors, nyugtáztam. És akkor önkéntlenül is óra kerekedett a szám, az elém táruló tengernyi állat láttán. Ebben a forgatagban Seagal inkább tűnt Ace Ventura-nak, mint az Aikido macsó harcistenének. Az eddig csak egyszavas tőmondatokkal operáló Stevenből Fábri Sándori szónélgarra tört elő, és a Világ Természetvédő Alapítványának kezdősorait idézte. A modern Noé elmagyarázta vagyonának 90%-át a kihaló félben lévő állatok megmentésére szentelte. A mesterségesen kiépített kerti folyamban kacsacsőrű emlősök fürdőztek. Borneói manó hintázott egy szép hosszú ágon, miközben az elefántlábú teknősön egy véznaújú maki lovagolt. Seagal fátyolos szemmel nézte, ahogyan a papucsőrű gólya szorgosan nagy úszó fészkeket épített vízinövényekből. A házi zó 47 éves igazgatója lehuppant meditálni egy majomkenyér fa alá. A pillanat varázsát a kalapácsfejű tyúk törte meg, mikor szemtelenül kitűzöttett ingemre. A másik dimenzióba kiránduló vendéglátóm elérkezettnek látta az időt, hogy visszatérjünk a civilizációba, és bevezetett hipermodern kőpalotájába. A család külföldön tartózkodott, felesége aktívan bekapcsolódott Brigitte Bardot Férjetek a bőrötökbe állatvédő kampányába. Megnyújtott pár füstölőt, Elcsen bácsi varázsteájával kínált, majd hozzátette. Jót tesz a férfiasságnak. Sepperc alatt összedobott egy szakajtónyi spagettit, s korábbi buktájából ismét eleresztett egy idevágó tréfát. A konyhában verhetetlen vagyok. Mire kimazsoláztam volna a gyűrött jegyzeteimben szereplő tengernyi kérdésből a megfelelőt, váratlanul kifakadt, bár az arcán ez korán sem látszott. Az akciófilm haldoklik. Van Damme egy dupla nulla, Stallone színésznek szeretne lenni, Schwarzi meg politizál. A hazafival trilógiává nőtte ki magát az általam létrehozott új műfaj, a természetvédelmi akciófilm. Mert elengedhetetlen az üzenet, hogy gyermekeinknek helyes utat mutassunk. Tágul az ózonlyuk, de meg az üvegházhatás, mi lesz, ha Kevin Costner rémálma valóra válik? Az emberek nagy többsége bolondnak tart, de most már késő, hogy David Attenborough-ként vagy Cousteau kapitányként csak dokumentumfilmekbe szerepeljen. Marad az újonnan kidolgozott módszer. Két pofon közt fát ültetek. Legfrissebb filmtervéről, a száguldó erdőről kezdett mesélni. Kitért kedvenc írójára, Gerald Darrellre,
és bevállalta, hogy foggal körömmel harcol az állatkert a podgyászomba megfilmesítési jogáért. Mikor az óra 8-at ütött, illedelmesen kimentette magát, mondván eljött az állatok etetésének ideje. Búcsúzóul Shakespeare-t idézett, kizökkent az idő. Ó, kárhozat, hogy én születtem helyre tolni azt. Találkozásunk óta elszaladt 5 esztendő. A szobapapucs és a hintaszék maraton felé zakatoló Steven belefáradt a szent háborúba. Lógó orral beismerte, bioszféránk menthetetlen. Erre a nyúlfartnyi létre pedig okosabb karrierjét kirángatni a béka hátsója alól, mint a klímakatasztrófa és a panda állomány rohamos csökkenése miatt sopánkodni. A lófarkas Szegál így fordította vissza erre Rousseau-t. A természetből vissza a moziba.

Párbaj. Az óvszer korunk üvegcipelője. Felhúzod, mielőtt megkezdődne a bál. Egész éjjel táncolsz egy ismeretlennel, aztán elhajítod a francba. Mármint az óvszert. Filozofálkodott Marla Singer a Harcosok klubjában a földet örök mozgásban tartó dologról, és ezzel még mindig többet árult el Freud kedvenc témájáról, mint a párbaj locsogós 102 perce. A szex vajon mi? Tette fel Hamleti kérdését a hazai poppiac oxigénhiánnyal küszködő bohóca, Pény, de örökérvényű soraiból riadtan menekült a mondani való. Amikor Kazinci gyűlölő barátunk egy esős délutánon a 93-as Playboy hátlapjára karcolta milyen szántó mondatait, fel sem ötlött elméjében, hogy univerzális gondolatai milyen velősen foglalják össze egy tengeren túli mozi alaptézisét. Négy Barbie és négy Ken ugrik hátast a Los Angeles-i éjszakába. A srácok előbb beköszönnek az ideje korán megduzzadt májuknak, aztán kell nekem az a szöszi bringa, csatakiáltással célba veszik a közelben sertepert élő miniszoknyákat. A csajszik sem tétlenkednek, bedobnak néhány gyűszű körömlakot, és a kell nekem az a valami, aminek férfi nőtt a végére, jelmondatot zászlójukra tűzve csatlakoznak. A ritka nemek és a könnyű igenek harca. Most szépen bekukucskálok a fedő alá. Sziszegte Michael Christopher rendező, mielőtt arcon csapta a 100 fokos gőz. A cselekmény morzsáit az érdektelenség és az unalom éhes verebekként csipegetik fel. Ki, kivel, mikor, honnan, hova, miért, hogyan? Összefércelve semmit mondó bölcseletekkel, testnedbe fúló obszcén dialógokkal. Mozink rögtön az első kanyarnál irányt tévesztett, mintha a Vörös cipellők erotikus széria kezdene el okoskodni, vagy Staller Ilona aktus előtt radnótit szavalna. Nem tudom másnak-e tájék mit jelent, csak hogy ezzel leplezze gépies tevékenységének sekélyes mi voltát. Kívánom a direktor úrnak, hogy a kedvező széljárás és a jó szerencse segítse nőre, és találjon végre választ feltett kérdéseire.

Egy úr az űrből. Állítólag Isten azért tűzte ki a paradicsomból a humoristát, mert az favicceket mesélt a kígyónak. Az emberiség még bölcsibe járt, a szakik ősgyíkbőr naciban kergették a Big Mamutot. Az asszonyok bogyót fényesítettek a gyengén bútorozott sziklaoduban. Az önjelölt tréfacsinálók azonban már ekkor is jelen voltak. Erről tanúskodik egy kissé színehagyott barlang graffiti, mely egy balul elsült hetszet ábrázol, amire több százezer év múlva a Kész átverés néven futó televíziós műsor épít majd. A Maci Lacitól frissen beújított kőkéró büszke tulajdonosai lakásszentelőre hívták a folyó menti közösséget. A bolondos háziak mackóbundába bújva parodizálták az ex-lakót, gondolván megtréfálják az érkező vendégeket. Az együgyű horda azonban humorérzék hiányában értetlenül állt a pattintott kőkorszak legnagyobb ugratása előtt. Egyszerűen azt hitték, téves címre jöttek, és rutinból felkoncolták a mókázó házigazdákat. Andy Kaufman egész élete egy 34 éven keresztül mesélt, félre sikerült vicchez fogható. Elmondása néhol röhögéstől könyvbe lubickoló szempárt eredményez, az esetek többségében azonban beleértve a zárópoént, az őstulokhoz hasonló értetlenség lesz rajtunk úrrá. A nevettetés tudománya a gyógyításhoz mérhető. Andynek megadatott, megpróbált vele okosan bánni, ám ebben meggátolt a korai halála és kiszámíthatatlan jelleme. Közönségének tapsa pumpált a tüdejébe az oxigént, olykor mégis kíméletlenül cserben hagyta. A rivalda fény kínzóan égette bőrét, a siker állarc mögé kényszerítette, mitől ha megvált, magára maradt. Milos Forman osztálytablóján egy újabb emberi talány, elődeihez McMurphy, Mozart, Larry Flint hasonlóan erős jellem, és ugyanúgy bukásra ítéltetett. Forman végig objektív, hőséről nem sugallja azt, hogy méltatlanul elfelejtett legenda. Nem sarkal posztumusz pólók nyomtatására, egyszerűen választ keres. Jim Carrey alakítása újfent színészről árulkodik, míg Kaufman a taxiban beskatujázott figurájától menekült, addig Carrey észventúrától belefáradt a taknyukkal jojózó figurákba, akik mű orszarű végbélnyílásából kandikálnak a világra. Minden jó, ha a vége az eleje. Filmtörténeti poén petárda robban rögtön a nyitó képsorban, és ezért többen elszámolják magukat, ez nem egy kétórás Saturday Night Live show, csupán egy emberélet. Andy a holdra indult, de mindannyiunk szerencsétlenségére a földön kötött ki.

Kotkodács, gyurmából van a tojás. A lágytojás évében vagyunk, másfél órával az első független tyúkköztársaság megszületése előtt. Lakóhelyünk a fias tyúkról nézve ez a jókora tojás, ellentétben a tollatlan Galilei állításával. A kapirgálók szemmagasságából nézve azonban csak ez a dróthálóval körbekerített baromfiláger. Csibe barakkokban tengődve tojás-tojási kényszer alatt fogynak napjaink. Tojsz vagy tepsibe kerülsz. Motiválnak szerető gazdáink, és mi eleget teszünk a parancsnak, ám minden csirkeszívben él a remény, hogy egyszer szabadon, a leveses tányértól messze, egy zöldellő mezőn, baromfi nyugalomban krikettezhet tarajos és tarajtalan. Egy kondér közelbe került csibe honfitársam kotyogta a sokból tyúkeszméletéhez térve. Lepergett előttem az életem, elég unalmas volt. Ettől a csőrlógató kijelentéstől és a tyúkhóhér tepsifűrer asszony új csibepite gyártó gépezetétől megrémülve megsokszoroztuk a szökésre irányuló erőfeszítéseinket. Égből pottyant segítséget is kaptunk egy Rocky névre hallgató, repülőjenki kakas személyében. Ezek után tyúkeszű az a szárnyas, aki a magasztos pillanatban végrendelet okán tollat ragad, mert átkapirgáljuk a történelemkönyveket, hajnalban már szebb jövőt kukorékol a kakas, s nem lesz többé végcélunk a terített asztal, sem a leves porbetét. Holnap a szabadság édes madártej útjára lépünk. Gyurma színészekkel azért kellemes dolgozni, mert nincsenek alúrjaik. Könnyen formálhatóak, mindig a maximumot lehet kihozni belőlük, és a harmonikus csapatmunka tökéletes eredménnyel és sikerrel kecsegtet, valahogy így vélekedhetnek az animáció istenei, Nick Park vagy a Mico Czako Ferencünk. 4 évi megfeszített robot 3600 másodpercbe gyúrt lélegzetvétel, és a produktum önmagáért beszél. Gyurmában az igazság. Rettentően szellemes baromfistáb, gyurma ereikben igazi angol humor csordogál, és a hála nagy szemű kendermagnak be nem áll a csőrük. Az Aladdin óta a legtökéletesebb csőrhöz igazított szinkron könnyedén feletteti velünk a hollywoodi hangorkánt. A filmből szűrtem le a nagyim szárnyasok iránt táplált szimpátiáját, és gasztronómiai kalandozásaimból a mai naptól kiiktattam a grill csirkét.

0: híreink következnek. Naív Anikó jelenti Dillywoodból. Majdnem igaz hírek a szereposztó díványon innen és túl, ahol a virsli újú producer az úr.
1: Magyar kasszasikert is utolér a szexipar. Már dobozban a poligami pornó verziója. Az Origami megtartotta az alaptörténetet. A remek adottságú férfihős Alex Csampi ágyában cserélődnek non-stop a bővérű lánykák. Felizgulva várjuk az opuszt, minek csúcspontján a pikány zárójelenet adja, ahol az összes hölgy egyszerre köt majd ki a tetrekész férfi ágyában.
0: A 4-es 6-oson megállóit beolvasó színészek sikerén felbuzdulva a BKV úgy döntött, bővíti a repertoárt. A jövő hónaptól komplett műveket fognak mikrofonba mondani előadó művészeinkkel az 1-es vonalán. A Vágy villamosát, míg a 3-ason a Bűn és bűnhődés debütál. Metróra előkészületben a Nyomorultak és a Szál a kakuk fészkére, míg a Föld alattin az Állatfarm és az Utazás a koponyám körül lesz hallható.
1: Pedro Almodovar új moziában egy leszbikus szinkronúszó páros, egy impotens úszómester és egy rózsaszín békaláb merül alá az élet medencéjében.
0: Lindsay Lohan újabb átlagos estéje. Liter számra vedelte a tekilát egy közkedvelt Los Angeles-i szórakozóhelyen, többen látták, amint felszív néhány csík kokaint, lesmárolta a WC-s bácsit és fizetés nélkül távozott, majd pár utcával lejjebb rommá törte vadi új Lexusát. A tett helyszínéről öntudatlanul hazafelé csámborogva még meginvitálta magához a Dallas Cowboys futballcsapatát. Aznaposan ébredve, slaggal lelocsolta az újságkihordó fiút, később megharapta a postás és rápisílt a szomszéd gyepére. Zárásként az őt letartóztató rendőrök szolgálati járművét két káromkodás között telehányta.
1: Friss hazai. Remékeljük a Tango és Cash-t, Csárdás és Forint címen. Kurt Russell és Stallone párosát Kamarás Iván és Gesztesi Károly honosítja. A forgatás hétfőn kezdődik a Gyorskocsi utcában.
0: Legendás együttesek musical változatban, itt a hazai válasz. Jégre teszlek címmel, Gangsta Zoli és a Kártel munkásságát állítják színpadra. A korai sikertel névek is fontos szerepet kapnak a darabban. Ezért is esett a választás az együttes tagjainak kiválasztásakor a jelenkor üdvöskéire. SP Antifitness Tomi Fekete Dávid Márk. Az ős bemutató helyszíne a Városligeti Műjégpálya.

0: Tilos Rádió, az irodalmi lépegetőt halljátok. Vendégeink Pereszlény Erika és Szabó Simon, valamint a könyv szerzője, illetve a blog egyik szerzője, akit itt van még a műsorban csöndben, Csizmazia Csízi Gábor, és a Hetedik Sor című, Közepe című blogból és könyvből olvasnak föl. Most következik az első kérdésünk, nyerhettek könyvet. Telefonon, e-mailen vagy a cseten várjuk a válaszokat. Az első kérdés, mondj három, vagy írj három olyan filmet, amiben a hetedik szó szerepel. További jó hallgatást!
1: Cigarettaszünet. Egy fecske nem okoz tüdőrákot hajtogatta Kovács Edebá, utalva a szájából örökmécsesként parázsló dekre. A láncdohányos ránézve erőtlen jelzőként hatott. Az orvosi egyetem már 30 éves korában bejelentkezett a tüdejéért, mondván jó lesz elrettentő példának. Az apró bűzrudacskákból gerjesztett hatalmas, mesterséges köd áthatolhatatlan térerőként lengte körül. Jelenségét vészjósó hörgő és krákogó hangok kísérték, és miközben a légcsövekben otthonra talált kátrányt próbálta újból felszínre juttatni, a házban lakó srácok süsűnek csúfolták. Az élet furcsa fintora, hogy szegényt végül nem káros szenvedélye, hanem egy elszabadult troli vitte a sírba. Tüdőropi, koporsószög, stresszhez álló, ami a hontyákból barátokat, a suli vécéből társalgót, kisfiúból nagyfiút, Clintonnéből vérengző fenevadat kovácsol. Egy elszívott szál 14 eltékozolt percecske a földi létből, egy rossz házasságot képes még 10 karton is semmisíteni. Ki emlékszik már a markáns arcú, örökké mosolygó Marlboro Man-re? Évekkel később fénytelen tekintetű csontvászként saját haláltusáját rögzítette, hogy figyelmeztessen. Vajon hány karikafújó bajnok vette észre kis dobozba zárt szerelmén az 1997-es feliratváltást, a dohányzás káros az egészségre, javított, a dohányzás súlyosan károsítja az ön és környezete egészségét. A bagózásról és a nikotinfüggők fanklubjáról egy füst alatt meg annyi szívmelengítő és szorító, érdekfeszítő, nevelő célzatú anekdótát el lehet regélni, sőt, filmet is lehet belőle forgatni. Kizárólag azt kell belátni, hogy ezzel nem robbantunk ki forradalmat, nem néptelenítjük el a tüdőgondozókat és nem futtatjuk fel a rágógyártó cégeket. Jeffrey Wigand, Russell Crowe, a Brown & Williamson cigarettakoncern elbocsátott tudományos tanácsadója, szörnyű titoktudója. A nagy kutya búcsúzóul óva inti a park, legjobb fái az enyémek, nem lenne szerencsés, ha gazdagon okosan társasjáték világi csalása fény derülne. A mérleg egyik serpenyőjében Jeffrey összkomfortos élete és szeretteinek biztonsága, míg a másikban több millió arctalan idegen sorsa, kik nem kötelezik semmire. Pehére a lelkiismeret nevű szekta elvakult tagja. Kockára téve mindenét, tettével kívánja bizonyítani, hogy az igazság még ide át van. Kapcsolatba lép Lovell Bergmannal, Al Pacino, a CBS legnézettebb műsorának, a 60 Minutes producerével, aki nyomba kiszagolja a szenzációt. Ez az ügy nagyobb, mint a Watergate. Időközben a milliárdokat tologató karok lazán feltűrik ingójukat, előveszik poros bábjaikat és kedvenc darabjaikat játsszák. Kisemmizni, megalázni, itt egy kis fenyegetés, ott egy kis vesztegetés, a törvényeket mi alkotjuk. Ám a botrány, akár a süllyedő tankhajóból az óceánba szivárgó olaj, nem sokára hatalmas fekete foltként égtelenkedik a fedhetetlen jellemek ünneplő ruháján. A film, melyben a 158 perces játékidő folyamán egyetlen szereplő sem gyújt rá, kivétel egy posztoló katona a feliratok alatt, félúton helyezkedik el az elnök emberei és a Manhattanre leszáll az ég között. Michael Mann rendezőnek a valós alapokon nyugvó sztori dokumentálásában végig sikerül hitelességgel, életszaggal átitatni moziát, ebben kiváló partnere Dante Spinotti, sok esetben intim szférába gázoló kamerája. Russell Crowe metamorfózisa és alakítása egyaránt lenyűgöző, De Niro dühöngő bikáját súrolja. Al Pacino a sztori vagy az ember között libikókázó karakterének megformálásáért újfent zenghet az örömóda. Man Jeffrey Wigandát nem avatja mártírá, lépésről lépésre mutatja be, hogyan veszítheti el egy lángra kapott fotó gyorsaságával szépen felépített mindennapjait. Feladatunk felismerni a köznapok hősét. Manapság a szentek nem mágián, hanem középiskolai tanárként végzik, nem képesek csodákra, proféciáik élettartama nem több 15 percnél. Egy dolog azonban megnyugtató. Találtunk egy igaz embert, és ennek köszönhetően egy ideig minden kőkövön marad.
2: Bábszínház. Már pöttömnyi koromban sem hagyott nyugodni a kérdés, hogy vajon kitartja mozgásban ezt az örökmozgó cirkuszt, a jó Isten. Számolja a neki tetsző cselekedeteinket, és ezt mérlegelve helyez el újabb téglákat mennyei házunkban. Ne talántán a földön kívüliek? Kézenfekvő. Kísérleteznek, és a föld a laboratóriumuk. Páholyból szemlélik háborúinkat, ügybúzgó bolygópusztításunk, majd eljön a nap, mikor türelmüket veszítve planétánkat színes üveggolyóként zsebükbe csúsztatják. De ne gondolkodjunk ennyire szélesvásznúan, maradjunk két lábbal az anyaföldön. Híradó. A nagyhatalmak báboznak a kicsikkel, az államfők a népükkel. A rabló sabban tartja az öreg nénit, a villanyszámlás a háziasszonyt, a tanár a diákot, a kutya a postást. Ördögi körhinta. Amennyiben egy lopott délelőttön a szabadba menekülünk, és a fűben feküdve ejtőzünk, rövid időre az a csalóka érzés kerít minket hatalmába, hogy kezünkben tartjuk sorsunk fonalát. Bertrand Russell angol filozófus jegyezte meg egyszer. Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. Truman Burbank, Jim Carrey, Heaveny átlagpolgár kételyektől mentesen élte hétköznapjait. Tuti állás, tuti ház, cuki feleség, cuki szomszédok, a bűnözést hírből sem ismerő mennyei Disneyland. Gitch City, mézes kalács házikókkal vasorrubában nélkül. Truman születése óta szívta magába a mámorító vatta cukor illatát, következésképpen sose furcsálotta a körülötte lévő világ túlzó tökéletességét, csak hogy a kristálytükör váratlanul meghasad. Rádöbben, hogy eddigi élete nem több egy megrendezett szappanoperánál, amit az anyamékből való felbukkanása óta követ millió szempár. Non-stop, a nap 24 órájában. Láthatatlan kezek marionettbábunként játszadoznak vele, előre megírt forgatókönyvek szerint. A sokak által új lakóhelyül kiszemelt, makulátlan kisváros pusztán jól felszerelt filmstúdió, 5000 rejtett kamerával felszerelve, állakosokkal, álbarátokkal, álcsaláddal benépesítve. Hogyan dolgoznád fel, ha azzal a ténnyel kellene szembesülned, hogy édesapád elvesztése a nézettség növelése érdekében történt? Szeretnéd, hogy az első lépés szó, csók, varázslatos intim pillanatát illetéktelen szemek vislassák? Peter Weir rémisztő víziója időközben valóra vált. Az emberiség igennel válaszolt.

Nyomás. Fogvédőt be, aztán tövig a gázpedált. Kezeket a comb külső borításához varni, a száguldó gépjárműből fejeket nem kidugni, ez nem a mese körhinta, ne is számítsatok rá, hogy anyuci visszainteget. Azokat a tini szarságokat pedig nyomjátok a huginak. Végre valahára egy olyan mozi érkezett a nagyon pazarló Amerikából, ami tényleg a húsvér fiatalokról és a nem a Barbie gyúbaba nemzedékről szól. Akik nem pihepuha ujjacskáikkal feszítik szét a Csibe Univerzum védőburkát, hanem vésővel zúzzák apró szilánkokra, a püspök falatjukra feszülő mészhéjat. Keating tanár úr öntudatra ébresztése nálunk már éveket késett. Az élet velejét már mohón kiszívták, és ahogyan a mának élnek, úgy a holnap valószínűségét száműzik messzire. Los Angeles az elveszett gyermekek városa. Karácsony van, szerető szülő azonban egy szál se. Nincsenek porcukorral fedett gazdag külvárosi házak, kertjükben kivilágított rénszarvas fogadta, a vaníliás cukor illatát sem viszi a szél. Bing Crosby sem énekli a White Christmas-t, Ronna és barátai szűnni nem akaró undorral építik jövőjüket egy lepukkant szupermarketbe, míg nem bekövetkezik az a nap, ami végleg kizökkenti őket a biztonságot nyújtó nihilből. Egy kényszerű műszakcsere 24 órányi pehlavinát zúdít illúziók nélküli kortársaink nyakába. Ezen a csillagfény és ábrádmentes éjszakán amatőr dílerek, hiányos öltözetű bérszerelemgépek, sorozatszárok, pervers homeshoppingolók adják egymásnak a stafétát a vásznon. Szövevényes sztorit szőtt a Pók, vagyis a forgatókönyvíró és Doug Liman rendező a történet puzzle darabkáit mesterien még tovább kutyulta, minek végeredménye egy rafináltan humoros, pofátlanul szórakoztató celluloid mozaik. Ha a ravasz az agy poénjait és az életérzését egy X-el lejjebb transportáljuk, akkor már helyben is vagyunk. A stáblistánál azért ott tapos fékbe. Töröld meg gyöngyöző homlokod és nyomas haza, mert anyu friss sütivel vár.

0: Játékunk következő fordulója következik. A következő kérdésünk: hány nap alatt írta Sylvester Stallone a Rocky című filmjének forgatókönyvét? A válaszokat a cseten, illetve a milyen telefonszámon kérjük. Nem vagyunk adásba, ne telefonáljanak.
1: 215 37 73, de ezt a műsor után fogjuk fölvenni csak.
2: Pedál királynő. Iskola köpenybe bújtatott mosolygó ördögök. Élire vasalt, precízen fésült, csengő-bongó hangú, csillogó szemű, tanárok minden szaván csüngők, akik miatt az osztályfőnök szívesen megy évadnyitóra. Ki készíti el a havi fali újságot, kiszedi be az osztálypénzt, kivágja le a kertemben a füvet, s mindig ugyanaz a kéz lendül a levegőbe. A puszta látványuk is lefáraszt. Ki az, aki soha nem felejti el a tanárnő névnapját, pedagógus napon pedig selyem papírba csomagolt virágbolttal fogadja a kapuajban? Segítik vinni a krétát, kimossák a szivacsot, náluk van a szertárkulcs, az ünnepélyeken verset szavolnak, a 20. osztálytalálkozón is szerepüket nem feledve rohannak a megőszült tanárő alá tolni a széket. Az iskolai gestapó leghűségesebb spicliei sohasem dohányoznak a WC-ben, nem isszák magukat lakberendezőre a házi bulikon, még ott is statisztikai adatokat gyűjtenek az ifjúság szociológiai kutatásokhoz. Joggal várják az évvégi jutalomkönyvosztást, és büszkeségtől ájuldozó videokamerákkal felszerelt szüleik könnyen kiszúrhatóak a bambuló tömegben. Ó, azok a stréberek! Az állatfaj, melyet nem fenyeget a kihalás veszélye. Tracy Flick, Reese Witherspoon a műfaj csúcsragadozója. A mintadiákok gyöngye, az ég nem csak feszes kis kardigánnal, s tökéletes behizelgő modorral állotta meg, de tehetséggel is. Ő minden hátsó fertály fényezője, minden klub vezetője, a sátán is tőle kér tanácsot az érvényesüléshez. Elszánt Gimi Hitler, aki a legmocskosabb eszközöktől sem riad vissza, pláne, ha a cél az iskolai diákelnök választás. Imádkozó sáskaként édesgeti magához, majd később felfalja rá veszélyes, ám szemében szánalmasan gyenge áldozatait. A törött lába miatt politikai karrierbe hajszolt foci királyt, vagy a választás tiszta lezajlását felügyelő osztályfőnökét. A legjobb adaptált forgatókönyv Oscarjára jelölt történet főképp Reese Witherspoon erőteljes alakítására támaszkodik, aki olyan hiteles, hogy még a végén még fizetnénk is, csak hogy jól megtéphessük. Ez egy vérmentes szörnyfilm, melyből megtudhatjuk, milyen kislány volt Margaret Thatcher.

Dead Man Moonwalking, avagy a Jacko Tour. Michael Jackson a bulvár sajtó kedvenc voodoo bábúja, millió tűzszúrástól megrogyva, 12 év után készült a lehetetlenre. A kezdetben 10, majd 50-re feltúzzasztott koncertsorozat terve sokakat kétkedéssel töltött el. Tavaly még a halálos betegséggel küzdő művészről cikkeztek, és egy olyan fizikai megterheléssel járó turnéra készült, ami egy jókarban lévő szervezettől is emberfelettit kívánt. Így vált ez a 112 perc egy előre bejelentett gyilkosság krónikájává. Kélyesen ropogtattam új perceimet, billentyűzetemmel sortűz általi halált mérek a haszonlesőkre, kik eme produktum elkészítésében aktív szerepet vállaltak, azonban a látottak egészen más irányba tereltek. Persze attól ez még mindig egy bőrlehúzási akció egy olyan emberről, aki élete során dollármilliókat költött annak pótlására. Hisztérikus rajongók hadára, megrendült celebek ömlengésére számítottam, arra, hogy szenzációhajhász híradóbejátszások és könyvfakasztó archívanyagok kollásba ollózzák be

Minőségi háttértáncossal, kiegészítve meglepően energikusan próbál az előnytelen ruhákat viselő sztár. A kórosan sovány előadót egyes számok alatt testesebbnek véljük, a kevés közelkép és sokat takaró napszemüveg sem alakítja a gyanunkat, idővel azonban felhagyunk a megoldással, amúgy sem kecsegtető kutatással. Lenyűgözve elsodor bennünket az a körítés, ami isteni szintre emelhet egy embert egyetlen este leforgása alatt. Az elkophatatlan slágerek köré megálmodott és félig megvalósított látvány és technikai körítés főhajtása késztet. Fogócska bogártal, 1100-ra dúsított tánckar, 3D-s filmbetét a beteg földért. Noha számos helyen főznek a világon, a tálaláshoz még mindig Amerikában értenek a legjobban. Az elveszett gyermekek mosolya olykor kiül Jackson McKinzott a thriller statisztáit idéző arcára. Fáradtan harcol a közönségéért, a szakma krémjével dolgozva a tökét célozza meg, vitathatatlan tehetségének fényében látott szakmai alázata, szerény megnyilvánulásai és a sokak szemében komikus szeretet kitörései teszik igazán megrendítővé bukását, amint maroknyi alattvalója tapsolja üres trón termében. Naívan keblére akarta ölelni azt az emberiséget, kinek a számlájára csupán a dinoszauruszok kihalása nem írható. Óvd a hangod, Michael, hát ha létezik egy jobb hely, ahol még kijelesztheted.

0: Újabb híreket hallhatunk Naivanikó tolmácsolásában Dillywoodból.
1: Újabb iráni fesztivál kedvenc. Abdul Pazar 4 díjat besöprő Falevél című alkotása egy mizantrop kecskepásztor mindennapjában keresi az életművel létét.
0: Észak-Koreának is van filmgyártása. Ez bizonyítvány mozifilm készül a dicső futballválogatottról. A történet a hős fiók odüsszejáráról szól, milyen kinkes erők áran tudnak elmenekülni Dél-Afrikából, és csak számtalan akadályt leküzdve jutnak vissza szeretett hazájukba. Még egy képkocka sincs belőle, de a híradó szerint már 1 millióan látták, és minden bevételi rekordot megdöntött.
1: Ice Cube neves rap előadókkal szeretné elkészíteni a Tamás bátyja kunyhója modernizált változatát.
0: 86 évesen elhunyt Boris Dacajev orosz színész. Legemlékezetesebb alakítása Eisenstein Patyomkin páncélosának híres babakocsi jelenetében játszotta a síró csecsemőt.
1: A Fűrész széria sikerén felbuzdulva a honi producerek Kalapács munkacímmel magyar horrorfilm forgatásába kezdtek. A sztoriból kevés vért csöpögtettek, annyit lehet tudni, hogy főhőse egy a Fülinél jegykezelő automatához szögelt BKV ellenőr, kinek 1000 blitzelővel a nyomában kell Calvin térről Újpest központig elérnie, miközben mindenhonnan Jos és Jutta CD ordít.
2: Spanning the globe to bring you the constant variety of sport, the thrill of victory, and the agony of defeat. The human drama of athletic competition. This is ABC's Wide World of Sports.

Szappan és forradalom. Végérvényesen belefáradtam, hogy napi 8 órában tüdőzzem le a sült krumpli olajos bűzét. Jó ideje, csak a testem járt el a munkába, a lelkem otthon hagytam, vagy egyszerűen elvesztettem, erre már nem emlékszem pontosan. 24 órát követ újabb 24 óra. Egy homoklebeny kasztrációt követően fénytelen tekintettel láthatatlanul egyenletesen topogtam a rosszul koreografált ösztáncban. Együtt hömpölyögtem a humanoid masszával, porcelánmosoly, lélegzetvételnyi ólom, kutyaürülék, mobil sikoly, acsarkodó állatoktól túlzsúfolt betonvadon. Drága és olcsó ruhákban rohanó szemtelenség, erre most nincs időm, kézmozdulat, undor, kerülőúta kéregető ember maradvány miatt. Vakok. Fűtött otthonaikban, karc nélküli ragyogástól körülölelve ugyanúgy rothadnak. Még hogy 6 nap alatt teremtette. Az mindössze egy kísérletező kedvű délután volt, amit a média kiszínezett. Hazatért a kabát, instant étvágy, képcsőre csatlakoztatott aggyal fókuszálok zenei aláfestéssel nyomatékosított szomorú játék, hazug álló. Hová lett az a srác, aki újságpapírként akarta maga alá gyűrni a világot? Felmorzsolódott, elszállt a csatorna rácsain keresztül gőzölgő sóhajok társaságában. Megfojtott a tehetetlen állandóság, kínzó lassúsággal haldokoltam. Aztán hirtelen megváltozott minden. Tagja lettem egy titkos szervezetnek, a Harcosok klubjának, ahol a régóta lámpásban raboskodó fizikai erőm kiszabadult, és ennek következtében tetszhalott elmém kitisztult. Kiábrándultságomból elszántság lett, és ismét naív kamaszként hiszem, hogy a világ helyre pofozható, de csak most értettem meg, hogy ehhez először le kell rombolni. Fenomenális. 140 percnyi vegytiszta extázis. David Fincher korunk legeredetibb rendezője, ami 1975-ben a Taxisofőr, az 1999-ben a Harcosok klubja. Efféle hangzatos címkéket aggat rá a még mindig szédelgő kritikus a moziból kijövet, majd eltelik egy hét, újra megnézi, és dicsérő szavait négyzetre emeli. Egyesek szerint ez egy koromfekete jövőkép. Ébresztő, ez már a jelen. Fincher filmjébe új értékrendszert állít fel, melynek alappillérei azért erősen megkérdőjelezhetők. A néző mindvégig kiszolgáltatott, a rendező kényére, kedvére szórakozik, néha megremegteti a filmszallagot, máskor egyszerűen bevág egy péniszt. Ha már eleget dicsértük a rendezőt, térjünk át a színészekre, majd a látványtervezőre, a zeneszerzőre, az operatőrre. Oda át nem szerették, álszenten fanyalogtak a túlzó brutalitás miatt, miközben egy vödör popcornnal az ölben várják a hetes csatornán élőbe sugárzott kivégzést. Talán nem is olyan furcsa, hogy az évtized leghatásosabb moziának kikiáltott hetediket a Harcosok klubja utasítja maga mögé, David Fincher hozzáillően kezdi a harmadik évezredet.

South Park. Nagyobb, hosszabb és vágatlan. Mikor Fábri Sándor vendégül látta az állásából kipenderített és méltatlanul mellőzött tévémacit, a közönség egy elesett, megtört bábmedvére számított. Ehelyett kaptunk egy arrogáns szabadszájút. Az egykori megasztár arra a kérdésre, hogy miért nem hozta magával régi partnerét, Jancsi Bohócot, csak legyintett. Éveken át a nyakamon lógott. Amikor a showman nosztalgikus felhanggal megkérte, játssza el az egykori sikerszámát, mindenkit megdöbbentett. A régen hallott dallamos gargarizálást követő öblítős résznél a szájában rekedt vizet váratlanul a kamerába ürítette, majd egy ízeset brummogott, aztán szó nélkül lelépett a színről. Másnap a bulvár sajtó már tálalta is az igazságot. Az önmagáról megfeledkezett mackó kényszerszabadságát South Parkban, Amerika botrányos szegletében. Ez már önmagában válasz, vagy nem? South Park csendes kisváros, ahol nem Usztis Mátyás felügyeli a törvényt, és talán ebben keresendő az ok, hogy váratlanul elszabadulnak az indulatok. Az enyhén fiatalkorú lakosság szókincse egy kanadai vígjáték hatására jelentősen felduzzad. Dedos szókészletükben megjelennek a slang szótár kitépet oldalai. Egy 2 éves pöttöm is úgy küldi el verbálisan mamáját nyaralni, hogy az még 3 óra elteltével is lefagyva ül gyermekével szemben. Nem más megoldás, Amerika harcba száll a szűzlelkek megmentéséért. Kanadát minden áron el kell söpörni, a filmben játszó színészek tyúknyi agybelejét pedig látványos show keretében megsütni. Bár a filmben nem hangzik el egyetlen Britney Spears szám sem, ellenben hallhatjuk az apokalipszisen meg morfondírozó sátán szeretőjével, Saddammal, Kenny elkerülhetetlen tragédiáját, a Baldwin és Arquette klán kihalását és Bill Gates végzetének beteljesülését. A South Park méltán vált kultsorozattá. Az Én is így rajzolok stílusban készült rajzfilm tesz a Disney rózsaszín selyemszalaggal átkötött díszdobozaira. Nem a monopól helyzetét akarja megdönteni, inkább a tévéisten által irányított emberiséget kívánja ráncba szedni. Trágár, ordinári, gusztustalan, megbotránkoztató, de korán sem éri be a Beavis és Butthead szórakoztatási szintjével, ugyanis közel sem buta. Kivégzi a kommerzt, kiveri a hollywoodi mosoly mind a 32 fogacskáját, jókora bakancsal trappol bele a képmutatók által sütött habos tortába, és véresre harapdálja a mímelt érzelmekkel közelítő simogató kezet. Alapos könygáz a jó ízlés hamisan csillogó szemében.

A download gomb halála. Töltögessétek a karácsonyi beiglit, mert ez most nem fog menni. Mosolygott James, és elégedetten hátradőlt a zsőjében. A magyar ember azért aranyvasárnapon is küzdve küzd, mint az a moziba őszintén szerelmes fiatalember, ki egy pénztárca barát piacon, nejlonharisnyák és a csapvizezett parfümök takarásában barkácsborítóba rejt városította Cameron moziforradalmát. A hollywoodi marketinggépezet érzékeny az átlagpolgár hétköznapi szélmalomharcaira, ezért előszeretettel szivárogtat ki drámai háttérinfókat a készülő mozi kulisszatitkaiból. Eladta anyukája kerekesszékét csak, hogy 47-szer is újra vehessen egy jelenetet. 7 esztendőt állt a forgatás egy vulkánkitörés miatt, a stártagjai még az étkezési szünetekben is holt nyelven beszéltek, stb. Az Avatar, mert ugye az Avatarról beszélünk, beelőzte néhány hasonló tyű meg hű sztori, ám ez esetben a vászonra került a jó részük. Az oszkárosan hajós hülyesztő direktor már 1991-ben úgy préselte át Robert Patricket a Vasrácson, hogy nem győztük visszatekergetni a videókazettát. Zen Buddhátak megszégyenítő türelemmel figyelte a technika fejlődését, és mikor elérkezettnek látta az időt, vizuális látomásának szolgálatába állította azt, és létrehozta a filmtörténet újabb mérföldkövét. A másik harcos úttörőnek, George Lucasnak annó beletört lézerbicskája az új trilógiát láttán, bizony sírva követeltük vissza a Hungarocell és a Technokol korszakát. A sci-fi egyik közkedvelt kiindulópontja, Slön az ember, ki összebarmol mindent, majd sárgolyóját hátrahagyva univerzális szintre emeli a sáskalétet. Az Avatar meseszövése önmagában egy filmtörténeti kollázs, mert a Matrix-tól és a Pocahontas-on keresztül, a farkasokkal táncolón át, a rettenthetetlenig számos klasszikus visszaköszön, most azonban csak az cincája darabokra, akit soha nem kényszerített térdre a mozivarázs. Egy-két karakter népmesei egyszerűsége, az atomot nekik gondolkodású G.I. Joe vagy a féltékeny dacos helyi vagány benszülött, néhány silányon csengő dialóg és az enyhén suta lezárás, a lógó orral távozó vert sereg a csalódott vörös ingeseket juttatja eszünkbe, elfüstöl a grandiózus vállalkozás oltárán. A mosolygó diktátor kedves apukaként fogja kezünket, és kísérel minket egy olyan világba, amit utoljára gyermeki fantáziánkkal voltunk képesek megálmodni. Pandora bioszférájának megteremtése, az élettel teli színész lények játéka már isteni szintre emeli az alkotókat, nem beszélve a tényleges látás újbóli megfogalmazásáról. Rajzórán soha nem derült ki, hogy létezik ennyi szín. A mélységélesség valós értelmet nyer, így a repkedő navikhoz képest Harry Potter quidmeccsei Levente Péter égből pottyant mesék kivitelezési szintjére süllyednek. Noha mindent a szemnek, mégis ízlésesen előkerüli a vásári 3D-t. Nem röppen arcunkban nyilvessző, zuhan ölünkbe a helikopter, viszont magasra nőtt ajnövényzet, vagy válunkra hullik a pernye. Sigourney Weaver nélkülözhetetlen őselem. Zoe Saldana szemünk előtt válik az intergalaktikus szex nagykövetévé. James Cameront alázata és perfekcionizmusa ismét a mozivilág trónjára ültette, szeretett népét sikeresen édesgette vissza az elnéptelenedett filmszínházakba. Isten óvja a királyt!

Játékunk következő kérdése. Tessék a csetre megírni, hogy melyik az a film, amelyben Steven Seagal Kurt Russell-lel együtt játszik, de Steven Seagal 15 perc után eltűnik a filmből. Ajándék egy 7. sor közepe című könyv.

kiságyúk, a néző visszavág. Milyen filmek születnének, ha Mundruczó Kornél Győzikével, Fliegauf Benedek Fekete Lászlóval, Tar Béla Kiszel Tündével forgatna közösen? Ha a patkó alakú bajuszt viselő Tony beszabadulna a magyar filmszemlére, bizony azt jelenteni az igazi vérfrissítést a honi szakmának. Ki is ő valójában? Az átlagnéző. Jó, egy fokkal rosszabb bőrben van, éppen hogy kiengedték a pszichiátriáról, ex-felesége féltve bízza rá a gyerkőcöket, egy utolsó esélyt felkínálva. Az öreg tragacs azonban megmakacsolja magát, így lecsúsznak Harry Potter legújabb kalandjáról. Mivel a csalódott lurkok mozira éhesek, jobb hián betuszkolja őket a plakáton bőszen hirdetett mesterműre. Az unalom hamar hájogott nyom a család szemére, amikor a ködös szimbólumok erdejében eltévedt kutyust feláldozzák a magas művészet oltárán, apu végképp bepöccen. A kártérítés első lépéseként kirakat rendezésbe fog, ám az igazáért folytatott kitartó küzdelme a társrendezői székbe juttatja. Hulladék szortírozó munkásból is válhat Kubrick. A bájos ötlet kiagyalója az Ádám almáival egy életre megszerettetett Anders Thomas Jensen. Az elmúlt másfél évtizedben a dánok újosvényeket tapostak ki a filmkészítés terén. Bőven adtak és vettek értékes perceket életünkből. Létrehozták, igaz azóta csendben el is temették a dogma mozgalmat. Ezen filmünk is élcelődik, egyik alapszabályát cikizve, Tony megkéri az operatőrt, hogy váltson át a kézikameráról, mire ő kétségbe esve esdekel. De hát a főiskola óta nem dolgoztam úgy. Ebbe a görbe tükörbe bizonyára otthon Lars von Trier is belenézett, de bátran szállítható a világ bármely pontjára, mert mindenhol van alany, ki tollászkodhat előtte. Kiságyúk, egy kiérdemelt övön aluli ütés az álművészieskedő önmaguknak dolgozó közönségritkító direktoroknak. A kiságyúk egy csípkelődő szatíra, amely nem igazán mar a könyvben több rejlett. A lyukakat azonban buzgón betömködi Úrik Tomás és Nikolaj Liekas sziporkázó játéka. Ha szívesen fenéken billentenéd a díjesőbe fürdőző világmegfejtő révedőket, ha belefáradtál a családtagjaikon erőszakot elkövető hosszú beállításba kövülő főhősökbe, kik fekete-fehér képkockákon agonizálnak órákig, ha számodra sem egyértelmű, miért is költői egy taknyos orr. Hogyan lesz a babapiskótábor ostya, és miért csak könnyes szemekben gyűlhet a valóság? Most végre röhögve elégtételt vehetsz.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. A hetedik sor közepe című könyvből, illetve blogról olvasott fel Pereszlény Erika és Szabó Simon. A könyv és a blog szerzői Csizmezi a Csízi Gábor és Hanula Zsolt. És megvan a három nyertesünk, akik egy-egy könyvet tudnak majd átvenni. A műsor után megbeszéljük, hogyan. És olvassátok a hetediksor.blog.hu oldalt. Friss cikkek, linkek, videók, filmajánlók, vicces dolgok találhatók ott. És most pedig további jó tilosozást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszkedett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs névvigat, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Én finom csodákra sóvárgó árva lelke. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit át az élet, egy-egy halk meleg szépség remek feléd nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyú utána a sötétség. S szánnivaló gyötrődve szólít össze, s kétségbe esett lágyan néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllet termen át vad taps újrázta verge.
1: Hajnali szerenád. Virrad.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert benne téged is sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserít. De mosolyod nézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betemetni. Húzt.

Férfi esőköpenyben. A kép háttere szürkés. Az előtérben férfi áll esőköpenyben. Egyik kezét zsebre dugta, másik kezében kesztyűt tart. A kéz rövidújú, mint egy kézműves keze, a körmök kicsinek. Ez a férfi nem régen múlt el 45 éves. Halántéka őszes. Bajusza és szakálla, ha néhány napon át nem beret válkozik, csak nem teljesen ősz. Vállas és magas ember. Termete 1,82 m. Nem egészséges, és ezért mindig meglepődik, milyen sokat bír. 45 éves korában először gyalogolt hajnaltól estig, 25 kiló teherrel a hátizsákban 30 kilométert, és meg se kottyant neki. De néha kifullad, és szíve vadul kalimpál, ha felmegy az első emeletre. Időnként légszomjat érez. Hirtelen halálérzetek kínozzák, a megsemmisülés ájulása kísérti meg. Másnap 45 percen átúszik a folyóban, s utána gyalog megy fel a Svábhegyre. Étvágya kielégítő, nem eszik sokat. Alkoholista. Pálinkát és pezsgőt nem iszik soha. Csak bort. Este, munka és vacsora után 1,2 litert, soha többet. Rengeteget dohányzik. 3 hónaponként nikotinmérgezése van, arcszíne ilyenkor sárga, megizzad, homlokán hideg verejték üt ki, érlökése kihagyásos, 120-at ver percenként. Ilyenkor 3 napon át kevesebbet dohányzik, 60 helyett 20-25-öt szív. Északi szél fúvallatára rögtön légcsihurutot kap, s ez 3 napig tart. A testi fájdalmakat elég jól tűri, s a borról ilyenkor őszinte csodálkozással könnyedén lemond. Érzelmes, könnyen sír, de ugyanakkor szívós. Lehetőleg ellent mond, rögtön és mindenkinek, de nem tud haragot tartani, megbékül. Büszke, csak nem gőgös. Legszívesebben egyedül él, hogy ne sértsék meg büszkeségét, holott nehezen bírja a magányt. Minden és mindenki hívja, izgatja. 2-szer volt szerelmes. Mindkétszer hamar túlesett rajta. A nők nem bíznak benne. Ő sem bízik a nőkben, de nem tudja nélkülözni a társaságukat. Szüksége van testükre és szellemükre, a női társaság légkörére. A férfiak ritkán közömbösek iránta, föltétlen barátai vagy föltétlen ellenségei. A valóságban nincs barátja. Nem tűr ellenvéleményt. Általában nem szeretik. Fejformája hosszúkás. Szeret utazni. Szeret télen kisvárosokban ülni a kályha mellett, Krúdit és Prusztot olvasni, s vörösbort inni. Szeret és jól tud gépkocsit vezetni. Kártyajátékon, szerencsejátékon mindig veszít. Pénzdolgokban óvatos, megfontolt, körültekintő. Ugyanakkor könnyen adja ki, csak nem dobálja a körültekintően és óvatosan megszerzett pénzt. Voltak sikerei és voltak bukásai. És most, mikor öregszik, így hiszi és néha bizonygatja, közömbös számára siker és bukás. Már csak egy dolog érdekli igazán, a munka, mely független a sikertől és a bukástól. A munka önmagában. Ez a munka az írás. A férfi esőköpenyben ír. Mindenfélét írt. Cikket, verset, tanulmányt, regényt, útleírást, drámát. Írásait zajos elismerés és csepülő ócsárlás fogadta. Megírták róla, hogy kókler, vásári csepürágó, az írás szegény tollok, a bérszolgája, majd azt is, hogy izmos tehetség. Néha már ő is úgy érezte, hogy írt néhány tűrhető sort. Franciául és németül olvas és beszél. Magyarul ír is. Mint a hal, vagy a néger. Egyszer decemberben megálltam Pesten az emke előtt, és szédülve álltam, s gondoltam, ez is a hazám itt. Ahogy forradást tapogat az ember homlokán, s mondja, ez is én vagyok, vagy mint a néger Londont nézheti, ahol véletlenül megszületett. Villamosok mentek, és este volt, szemergő, vörhenyes eső esett a keleti fölött.
Egy nagyapám 48-ban csak ugyan elesett a hazáért, és Viktor Gorlicénél a fűbe harapott. S én kenyerek s füves mezők és lányok illatára emlékeztem hazámból vissza német utcákon, és Luxorban elsápadtam egy sötét téren, mert magyar szavakkal szólított egy arab, s néha gorombán feleltem franciáknak, s kiabáltam, hogy én magyar vagyok, mi fene más. Az emke előtt álltam, és szemelgett a vörhenyes fényben a téli felhő. Lovak mentek, újságot kiabáltak. Egy plakát virított, valami szappan. Egy nő azt mondta, gyere kicsikén, majd valami speciális csinálunk. És egy fény folyton ordított a vaksör, s valami egyre rángott és csilingelt. Akkor mégis elszédültem, és megálltam, és néztem magam körül. Akár a néger Londonban, mint a hal, a nápolyi halaskor, mint az ember nézhet itt a földön.

szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy áll, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jérceforma kotyogásod, kityokottyod innepi ének, bús szívemnek, szegénykének. Ha bánatim köznöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne négy-öt akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szentedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikóbőrös kulacsával.

Illyés Gyula, a zeneszavon. Egy szó, csak egyet ejtene. Abba vörösödik bele, azért feszül meg a zene, azért dadog, nem leli azt a szót. Egy messzi, még ember előtti tiszta szót szeretne kilökni. Azért van emlékkel tele szívcsordításig a zene, s vált annyi hangra, hasztalan, mert az a szó, az hangtalan. Aggastyánként azért dohog, hümmög, smorog, azért sipít úgy, mintha asztma rohamaiban fulladozna, nyelve hegyén volt, az imént majdnem kimondta az igét, a könnyítőt, az oldozót, az az ember fölötti szót. Azért csillant föl a szeme, s kacagott már-már a zene, kezét tördelve, fölzokogva, azért fut hirtelen sarokba, mert elfeledte azt a szót, a rendtevőt, a fényhozót. Attól visít húrpattanásig, hogy a hátgerinc belefázik, attól nyúlik föl, s nyaklik össze, s fülel eszelősként a csöndbe, hallga mire is, hogy szeress, mert attól még boldog lehetsz. Egyszerre olyan önfeledten, mint boldog nők a szerelemben attól sikolt, majdnem megkapta azt a szót, attól hörög, mert aztán mégse jött. Attól fetreng, veti magát akár a vajúdó anyák, vagy az újszülött csecsemők, attól röhög, mint vadlovak és tégbolyultak, s vadfolyamok, ha mélybe hullnak, mint a megdördült nyári ég arcán a fénylő hasadék, ahogy fogát villantja egy szót, egy égsugót, egy égsugalta, egy távoli, tár még isteni.

asztalon halott. Mert kezdődik megint, mert nincs vég. Mert megnelitán az is üdvét, ki a legtöbbről csak dadott.

olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival, tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged hurjaival.

halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utánad felgörbül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhuszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra, Dunából tengerbe ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, hely, regő rejtem. Fekete templomban fekete imád, hely, regő rejtem. Fehér templomokban fekete imád, hely, regő rejtem. Fekete templomban fehér imádságot, hely, regő rejtem. Azt is megadhatja az a nagy úristen. Gágugó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varasmalacsal egy közös tenyérni udvarról, alkoholmámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet, Dies iré, dies illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot lett égen a felhű, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végül. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobban, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan? 1944. június 2-án nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítása. Ez az ő békeverse. Poklot miattuk kirecke. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolája, s a tekintet semmiben néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esnék, mielőtt után el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom, néked nyújtom, mennybe s pokolba szószóló, légy életünk közben járó. Küküllő angara, Maros Mississippi. Küküllő angara, Maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volna! Szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkod, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép stájerlány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztas és harkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnist mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahrhunderte alt, der Art. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal az ágoston rendiek, fehérre meszert templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepertünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is, rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszenyelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútbas harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe, a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, míg kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. De meglátjuk úgy dél felé. Hé-te-hé! Hé-te-hé! Suhintotta felém a szót úgy dél felé, hogy suhant volna válaszol a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénán. Hé-te-hé! Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon ítéletnapi. S már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, aki a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnak. Rikító, részpetúniát, szírmany, gyémánt, harmat, fürdőző, pufók, angyalok, tomporára, rápalma, karnagy, mise és mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamaz rám. Párától glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az édes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszéde halszik, kérőzzük kedves bibajokra gondol a tej, s megalszik. Mi estem a pálya, föreg rá, de dinkoló, de mátká múmi, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világ végét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja százat se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a haláltól. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, vidig lokkan íren sárfer lóra, felejtett hamar minden örömet. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakarta vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránccal földnek kisím, boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes, gömbölyű óceán. Ahogy a harangot, a harang szót, felejtem hamar minden örömöm. Bort ide, angyalkák, az ajtó melibe. Világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a fész, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

kánya is Sándornak. A Nyikó vizén, Kükülön, Maroson és Olton dagasztó teknőbe ülnek, mosó teknőbe szállnak a gyermekek, és egyikük eljut az óceánig. Felség vizeinken hajók süllyednek olykor, a patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helydehely legények, mások tisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóri muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsbe rándultan is fújjuk ugye bátyám a végső pillanatig. Miként am a zenekar a titánik fedélzetén. Fehérben. A hegyek alatt alszanak a falvak, ráncos kis öklüket szájukba veszik. Bajszukon sársú sorász, fölöttük fagy sarabolgat, hajukat havak lengetik. Halántékukról fölröppen egy-egy erdős, mindig csak pernye, mi visszahull. Fejük alatt a sárga ég, a rőt töreg zizek, tapodják kis betlemesek, de jászoltalanul. Aludjatok csak kiterítve szépen, a szuszogást majd gondozza a szél, a fájdalom pirosa úgyis észrevétlen üt át, mint gézen a vér. Kocsmafüst. Itt, hol még remeg az ajtó félfába vágott fejszenyél, s a forralt szújka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perzselő halasi szél. Átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak, arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj, pállott kazlai, végre! Lassan szenesednek az arcok, az élő hús sistergő szaga terjeng, az őszinteség krematóriuma ez. Kimerednek belőle a csontok. Odakünt komondor éj és csönd van. Csak Isten házi állatai vonítanak, a kutyák. Megkucorodva, szükölve nézik, hogy az ajtó félfából félelmetes lassan kiolvad a fejszeil. Hideg. Önt

0: Tányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is, le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Azt mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is. Hát ez erkölcs.
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve?
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét tette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcárig hazadta.
0: Zasszony nem akar idejönni.
1: A nagysága nem akar jönni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van, a legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még neked sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott.
1: Ilyesmi könnyen kitudódik.
0: Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Őj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Már biztos föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
0: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
0: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is. Lefeküdni.

poța al portului mudră. Egyszer, térens időn kívül, egy étteremben hideg pacalt tálaltak elém szerelem helyett. Szóltam finoman a konyha küldöttjének, hogy melegen szeretem, és hogy a pacalt, méghozzá portói módra, soha sem eszik hidegen. Türelmetlenek voltak hozzá. Hát sehol se lehet igazunk, még az étteremben sem. Nem ettem meg, nem kértem másikat. Rendeztem a számlát, és elkezdtem az utcát róla felsvalán. Ki tudja, mit jelent ez? Velem történt, de én sem tudom. Azt jól tudom, hogy mindenkinek a gyerekkorában van egy kert. A magunké, vagy a közé, vagy a szomszédoké. Jól tudom én, hogy a játékunk volt ott az igazi úr. S hogy a szomorúság csak a májé. Nagyon is jól tudom én. De ha szerelmet kértem, miért hoztak nekem pudra? Hidegen. Nem olyan étel az, ami hidegen ehető. Nekem mégis hidegen hozták. Nem panaszkodtam. Pedig hideg volt. Senki se tudja megenni hideget. De ez hideg volt. Köszönöm.

Egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Íj és Gyula Óda a törvényhozó című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szülted volna meg a verset, mondták, szegény Váci Mihály is köztük. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indisponált lehettem. Szegény tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta, köszönöm neki szépen, hallgassák meg! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszky Józsi Jenő jubileumára. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vályú billió szám is egyformára vet. De hát ezt nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát ki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közelek. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imén torz, a hős ribék. Ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terep fölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta lány, a homályt űző ősvilágnő, ha ők szólnak. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Tersánszky Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább két hangom, mest. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljes ember.
ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

0: János pap országa.
1: Büszke harcos kalandor nép volt a magyar nemzet. Két énkal, mely ha moccant jobbra-balra sebb, s jobbra-balra merre fordult a fegyvernek élet, puszta lett a népes ország, és üvöltött rajta végig harcosok nevét. Én a német, minthogy ő rá járta úgy legjobban, megfélemlék, megbusula, cselszegett titokban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása, takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló pogánya, Isten a te lelkedet bár mint pokolra hányja, ne legyen az idvességben soha semmi részed. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe markolt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is megvolt. Bor tulok lett a dúlási, a pénz nem kímélte, tudta nem vész kárba semmi. Húzni fogja a firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán dinom-dánom, keresztjén tivornya, hirdeti az Isten igét, papok bora, bornya. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megfizettek. Kivált képen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lagú, kaláka, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország volt ez a táj minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jósült szagában. Kújtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magát. Sült ökör hevert szanaszék János udvarában, két szarván poros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből, vágott, jót ivott rá csobánygó. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit látta. Addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkot. És aki egyszer megkívánta, az be is bocsáták, fogánykővel el nem hagyta többi a kalátát, megtaníták kulacszónál a Krisztus hitére. Vagy nem is a hitre, hanem a vallást elindokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondom, adják, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bort és búzát és baromfit, földeket is mellé, haluszámra jobbágyvébe, aki a kövér pusztákat ingyen megmondják. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja nincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termett, sőt, ha ingedet lehúzza, az se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent végez helyetted, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyád. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte, hozz lakót, minél több félé, ültesd a nyakadra. Béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatna. Ötödik, mit én tudok hív? Az is ilyenféle rágalom s káromkodás a megváltó nevének, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszony belháborúban, magyar a magyarnak vérét esztendőkig adta. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér, és ingyen kalád, melyekért a jó magyar nép mindenét odakra, s tett olyat részettejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s midőn ezt küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjj el, János paporta!
0: Babicska!

Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bár, skarnivor, nem állsz le bárkivel bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyogj, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

húzzák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húzsákom, lehűdöm, lerakom, szerkesztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, korrajza, korrajza, kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ezengem hazudott. Húskánzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pára húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban.

0: nośnik.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Tilos Rádió FM 90.3, hamarosan kezdődik a harmadik utas műsor, ami minden második héten szerda délelőtt 10 és 12 között hallható, és leggyakrabban világutazókat faggatunk itt a műsorban. Most egészen kivételes vendégünk van, hiszen az egyik műsorkészítő társunk járt az elmúlt hónapokban Indiában, Tóth Szabi, ugye az indiai zene nagy értője, az elmúlt hónapokban kiment egy kicsit gyakorolni, és hát ő fog beszélni itt az élményeiről. Voltak élmények, Szabi? Úgyhogy lesz...
1: Persze, mindig vannak élmények.
0: Jó, úgyhogy akkor hát várhatok még néhány percet, és akkor jövünk vissza a harmadik utas Indiáról.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas című műsor kezdődik. Mai vendégünk Tóth Szabi, és Indiáról lesz szó. Ő, ahol Szabi, hát nem is tudom, három hónap, két és fél hónapig volt az elmúlt hetekben, hónapokban, de nem először, úgyhogy első kérdésem rögtön ez, hogy hanyadik alkalommal jártál Indiában.
1: Ezt én nem számoltam, hát, meg mondjuk 9-10 alkalommal voltam eddig Indiában, kb. Olyan 3,5 évet éltem.
0: Na ki. Igen, ez lett volna a további kérdés, hogy akkor mennyi összeidőben 3,5 év, hát akkor az életednek egy része.
1: Egy része.
0: Aha, mindenképpen. Abszolút. Hogy kezdődött ez, nyilván valahonnan innen kell indulni?
1: Hogy kezdődött az egész
0: hogy kezdődött
1: India mánia?
0: Hogy az India hogy jött a fejedbe, és utána hogy indult?
1: Soha nem izgatott India. Soha nem izgatott India, leginkább azért nem, mert Indiát azokkal a hírekkel, képekkel, leírásokkal azonosítottam, amiben belefutottam itthon. És egészen addig nem érdekelt ez a dolog, amíg véletlenül hozzám nem került egy lemez, amit Titus nagyjából mosolyogva adott oda, hogy na hát az ilyen zenét, ez biztos, hogy te szereted. És azon a lemezen, az egy klasszikus, indiai klasszikus zene volt, azon volt egy olyan darab, hogy a 13 perc alatt, amíg azt hallgattam, addig olyan dolog történt bennem, hogy Laura, aki mellettem ült, ő maga is észrevette, hogy valami megváltozott.
0: Szóval ez egyfajta mindenképpen megvilágosodásnak hívhatjuk így?
1: Nem tudom, minek hívnám, mindesetre egy olyan... Nagyon nehéz leírni ezt a dolgot, de olyasmi történt, igen, velem, hogy jött egy teljesen másfajta zene, mint amit elképzeltem, hogy milyen a zene, hogyan néz ki, hogyan épül fel. Ja, hogy ez hozzátartozik a dologhoz, hogy akkor én zenélésből éltem.
0: Na igen, ezt akarom kérdezni, csináltam. Hogy te nem akkor kezdtél azért zenével foglalkozni, hogy...
1: Nem.
0: Én emlékszem, hogy... Hát mi még együtt is zenéltünk, különböző kísérleti formációkban előfordult, ugye, hogy akkor hogy is volt ez, akkor még az India elé egy kicsit menjünk.
1: Tehát, hát biztos, hogy nagyon, nagyon jó időszakban talált el ez a zene, egy olyan időszakban, amikor éreztem, hogy valamit lépni fogok, tehát hogy valahogy meg fog változni a zenéhez való hozzáállásom, meg a zenei életem.
0: De ugye ez a zene, amit korábban is hallgattam, mivel tényleg a populáris műfajok... tehető, tehát, hogy már eleve egy ilyen kísérleti hozzáállással közeledtél a zenéhez. Milyen hangszereken próbálkoztál?
1: Hát a legelső hangszerem, én próbálkoztam, az a nagy mamáméknál volt. Én a nagyszüleimnél nőttem föl, mármint hogy az ő lakásukban. És ott volt egy nagy harmónium, egy ilyen nagy kétmanuálos harmónium, amit itt szét lehetett nyitni, és az első emlékem a zenéről, hogy olyan kicsi vagyok, hogy nem érem föl a harmóniumot úgy, hogy a lábammal elérjem a fújtatót, ami adja a levegőt. Tehát ez egy olyan harmónium volt, amit klasszikusan lent lábbal kellett fújtatni, egy ilyen analóg orgona. És mindig le kellett ugranom az ongoraszékről, vagy orgonaszékről fújtatni, utána visszamászni, és akkor még volt egy 20 másodpercem, ameddig tudtam nyomogatni a billentyűket. Úgyhogy így kezdődött ilyen billentyűs hangszerekkel, orgona, meg zongora. De aztán volt egy nagyobb kitérő, mert a dédnagypapám zeneszerző volt és zenész volt, és ez elég mély nyomot hagyott a családban. Bár mindenki zenélni, nem jó értelemben, valami miatt a családban az maradt meg, hogy a dédnagypapa zenélt, és ilyen szörnyű dolgok valamit, történtek, ugye? Valami nem stimmelt, nem tudom, orosz hadifogságba került, és biztos a zenével volt összefüggésben, nem tudom, mi történt, de hogy volt ilyen, volt valamilyen prekoncepció a családban a zenéléssel kapcsolatban, annyira, hogy a családban használták a tücskölés szót. No, mi lehet a tücskölés?
0: Hát fogalmam sincs, de gondolom egy ilyen fajta, hogy ilyen zenészkedés, tehát, hogy ilyen
1: jó, tudod.
0: Pilinckázás, nem is...
1: A tücskölés

0: Tücskölés az azt jelenti, hogy hát bár sosem tárgyaltuk ki, de egyértelmű volt a szövegkörnyezetből, hogy az ember zenéléssel foglalkozik, és nem az élet komoly dolgaival, és így hús elrepül mellette az élet, és semmi nem
1: marad. Ez a tücsök akkor ugye a hangya meséből. Na, de azért hát akkor te mégis akkor nem tértél le itt a családi hagyományról, vagy továbbítod ezt a nagyapai vonalat. Hát ha bár nem is zeneszerzőként, de akkor tényleg akkor gyorsan fussunk csak neki ezeknek a hangszereknek.
0: Olyan erős volt a késztetés a zenélésre, hogy így nem lehetett neki ellenállni. Tehát, hogy tanultam zeneszerzést is mindent magánúton, mert hogy a szüleim nem támogatták ezt a dolgot. És igazándiból az egésznek a játékossága, meg a rengeteg próbálkozás az akkor kezdődött, mikor eljöttem a szüleimtől.
1: Hát akkor én is elárulom, hogy habár nálunk zenész család van, apukám még hárman zenészek, mind a testvérek, de engem soha nem tanítottak zenén szintén, úgyhogy már magamnak kellett elindulni ezen az úton. Na, szóval akkor én ilyen csövekre emlékszem, hogy így fújdogáljátok a pajzsmikivel, és együtt vagyunk, meg nem tudom, szóval egészen kísérleti zenéknek a legkísérleti bugyrában.
0: Kísérleteztünk, akkor azzal kísérleteztünk, hogy a különböző hangszerek összekapcsolásával létrehozhatunk egy olyan fajta furcsa hangrendszert, amihez valójában nincs közünk, hanem a két megszólaltatott hangszer hangkülönbségéből adódó rezgés hozza létre azt a plusz hangot.
1: Ez a bizonyos interferencia.
0: Igen, csak ez egy olyan plusz hang, amit nem lehet beazonosítani, hogy honnan szól. Tehát hiába tudjuk, hogy van egy hangrés a két, mondjuk két összekapcsolt klarinét, vagy a két összekapcsolt fújara között, nem abból a hangrésből szólalt meg a hang, hanem mindenki azt érezte, hogy a fejében vagy a fülében szólalt meg a hang. Tehát valami nagyon, nagyon különösen működik ezzel a... Ezzel
1: de hát körülbelül azt kell elképzelni, hogy ugye több hang, több egymással nagyon közel álló hang összerezonál, összegerjed, és keletkezik egy új hangzás. Na, és akkor ebben az időben jött az, hogy a Titus ugye a kezedben nyomta ezt a lemezt?
0: Igen, tehát Titusszal együtt dolgoztunk,
1: meg, ugye Titus
0: különböző,
1: is, ugye, hogy
0: különböző projektekben,
1: zenésztárs,
0: zenekarokban, és az egyik alkalommal odahozta ezt a lemezt, hogy ez biztos nekem nagyon fog tetszeni, és tényleg
1: és
0: alapvetően megváltoztatta
1: akkor az életet. Akkor kezdjük el akkor Indiát, tehát.
0: Hát még nem Indiával kezdődik, hanem először próbáltam megérteni, hogy mi történt, tehát próbáltam feldolgozni, mert maga az élmény az olyan volt, hogy egyértelműen elkezdett hozzám beszélni a zene. Tehát egy olyan zene volt, amit nem ismertem, nem értettem, nem tudtam semmit róla, viszont elkezdte magyarázni saját magát. Nem használtam semmilyen szert, egyszerűen csak pusztán a hangokról beszélek, hogy milyen élmény volt magát hallgatni.
1: Ez mi volt ez a zene, biztos ennyi szerre?
0: Ez Ustad Bismillah Khannak és Ustad Vilayat Khannak egy Bajravi Tumria. El is tudom énekelni, játszottam
1: és
0: a tévében is.
1: És ez szitáron, vagy milyen
0: ez egy szitár meg senáj, tehát egy húros hangszer, meg egy fúvós hangszernek a duója, és hát elképesztően szép.
1: És ekkor elhatározott, hogy neked is szitároznod kell.
0: Igazándiból szerintem az élmény maga az volt, hogy nagyon szeretném megérteni, hogy mi történt velem. Hogy mi ez, ami keresztül rohant rajtam, és ilyen nyomot hagyott bennem. És amikor elmentünk először Indiába, akkor az egész csak ennek az élménynek a kutatása volt. És nagyon nagy szerencsém volt, mert egy pár hónap után elkezdtem megérteni a rendszert, elkezdtem megérteni, hogy az, amit én hallottam, az egy kis csermelye csak az indiai klasszikus zenének, és ez egy ilyen végtelen hatalmas tárháza a különböző muzsikáknak, és elkezdtem megérteni valamit a rendszeréből, és végül is ki tudtam mondani egy olyat, hogy ami engem elkápráztatott, az a szitár volt, de nem is csak a szitár, hanem az úgynevezett Imdad Kanigarana féle szitár, amit Gayakiangnak is hívnak, és aztán pedig már könnyű volt keresni és utána járni, hogy kik azok, akik ezzel foglalkoznak. Ami azért érdekes, mert nagyon sok más indiai iskolában belép egy olyan tényező, hogy azért mondják az emberek magukat ahhoz az iskolához tartozónak, mert az egy ilyen jól futó, jól menő dolog. És PR-fogásként azt mondják, hogy ez az iskolához tartoznak. Na most ez az iskola nem olyan híres. Ez az iskola több okból nem olyan híres, például nagyon-nagyon kemény oktatási rendszere van, És ez az oktatási rendszer általában kidobálja azokat az embereket, akik nem szeretik igazándiból a muzsikát. Nem tudod keresztül nyomni magadat egy ilyen 10 éves alapgyakorlási folyamaton, akkor, hogyha nem jössz rá az ízére, hogyha nem élvezed az egészet.
1: Na hát az indiai zenei iskolák különös világa, amely biztos szóba került a műsorba, de én itt inkább az első élményekről kérdeznélek, hogy első alkalommal, mint turista érkeztél akkor Indiában, vagy menj, hogy...
0: Mindig turista leszek én Indiában.
1: Tehát, hogy így megnézzük a leghíresebb turista látványosságokat, eltöltünk 2-3 hetet, vagy már másodjárt érkeztél?
0: Ilyen szempontból sosem voltam turista, tehát én nagyon nehezen veszem rá magamat, hogy ilyen tárgyakat megnézek, főleg, hogyha ott vannak már több 100 év óta. Az az elvem, hogy egyszer majd úgyis arra sodor a szél, és tényleg a legtöbb indiai nevezetességet így néztem meg.
1: Ja, hogy bóklászos, akkor így a sarok után, ja, itt van a Taj Mahal.
0: Hát ha nem, hát igen, ilyesmi, csak én konkrétan
1: nem is gondoltam, hogy erre járok,
0: értem. Mindig céllal megyek ki. Tehát, hogy ha most, amikor kint voltam, lett egy koncert meghívásom, aztán lett még egy koncert meghívásom, és ebből összerakodott egy eseménysor, és akkor ebben az eseménysorban voltak helyszínek.
1: Na de várj, én még az első útról kérdezlek.
0: Oké, csak ez igaz az összes utamra, tehát én nem nagyon tudok turistáskodni, nem nagyon tudok csak úgy egyszerűen ott lenni, hanem nagyon szeretem a konkrét
1: tehát legyen valami dolgod ott.
0: Konkrét dolgot, igen, ami oda visz engem egy helyre. És akkor ez a konkrét dolog itt az volt, hogy az első út során, hogy megérteni, hogy mi történt velem, és megpróbálni kikutatni, hogy mi is ez, és hogyan történt ez, ami engem berántott. Úgyhogy én beettem magamat a Sangeet Natak Akadémiába, ez Delhiben a zeneakadémia, és megpróbáltam zenéket hallgatva, könyveket olvasni, megérteni valamit, beszélgetni emberekkel, és akkor...
1: De te ott úgy besétáltál, és mondtad, hogy I am Szabi from Hungary?
0: Persze, hát ez egy könyvtár, tehát ez egy zeneakadémia,
1: ja, bemész
0: a könyvtárba, beiratkozol. Nem, az egyetemi oktatás, a zene egyetemi oktatása az nem igazán izgalmas Indiában. Azért, mert annyira specifikus ez a muzsika, hogy nem lehet egyetemi szinten, nem lehet katedráról oktatni.
1: Mások mondjuk a keretei,
0: ez az összes zenére igaz, tehát ezért ez az európai zenére is igaz, egy bizonyos határon túl már nem az osztályban ülünk és éneklünk. Viszont Indiában nem is szokás épp ezért a klasszikus zenét bevinni az oktatásba. Van valamilyen szintű oktatási rendszer, de Indiában azt szokták mondani, hogy az egyetemi oktatás az arról szól leginkább, hogy értő hallgatói legyenek az indiai zenének, az indiai klasszikus zenének.
1: Én még soha nem jártam Indiába, de már találkoztam olyan véleménnyel, hogy az első alkalom az ilyen nagyon durva tud lenni, hogy így az embert megcsapja egy nagyon más világ. Tehát
0: a kultúrsoknak szokták hívni, igen.
1: Kultúrsok, igen. Tehát, hogy Európába odaérkezve egy olyan világgal kell szembesülni, és kénytelen szembesülni, tehát nem tudja elfordítani a fejét, ami hát így nagyon, nagyon nehéz élet, és nagyon embertelen körülmények.
0: Mi, amikor először megérkeztünk Indiába...
1: Ezen át lehet, van valami jó technika? Tehát,
0: persze,
1: hogy
0: abszolút van.
1: Át lehet ezen...
0: Abszolút van. Ez nekünk úgy történt, hogy nem néztünk utána, hogy mikor érdemes menni, hogyan érdemes menni, hanem amikor volt időnk, akkor rögtön elmentünk Indiába. Ez május vége volt, amikor megérkeztünk Kalkuttába. Hogyha ezt mondjuk egy indiainak mondom, akkor rögtön azt mondja, hogy hör-hör. Ugyanis Kalkutta eleve egy nagyon kemény város, Kalkutta eleve egy nagyon forró vidék, ráadásul a tengerparton van, tehát hogy a páratartalom miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak, hogy a páratartalom miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak. Tehát egy olyan antré volt ez nekünk, amihez képest már nem tudott igazándiból újat mutatni. Tehát Kalkuttához képest, ahol mi fél évet éltünk, ahhoz képest minden más vidék az könnyed utazás.
1: Na és hogy akkor ez mondd már el, hogy te hogy csináltad, hogy Megnézted magadnak a szegénységet?
0: Elmondom az első napot, tehát amikor megérkeztünk, éjszaka száll le általában a gép, leszállt, szembesültünk ezzel, hogy az emberek ott az utcán fekszenek, tehát volt ez az első közvetlen élmény, hiába látod ezeket filmen, amikor ennek van szaga, meg három dimenzióban van előtted, akkor teljesen más. Úgyhogy bevettük magunkat egy szállodába, aminek ne szállodát képzelj el, hanem egy ilyen
1: szállásba,
0: ahol a tetőn béreltünk egy szobát, és másnap reggel azon tanakodtunk, hogy ki fogunk-e menni az utcára.
1: Uh-huh. Hogy az életeteket kockázhat-e?
0: Nem, hogy mit tudunk kezdeni ezzel az egésszel, hogy annyira idegen a világ, annyira idegenek a szagok, a szokások, az, hogy melyik oldalon haladnak az úton, hogy merre kerülnek ki, hogy hogyan reagálnak rád, hogy nem tudtuk kezelni ezt a rengeteg élményt.
1: És akkor estetek ki az ablakon?
0: És jött három angol, aki megkínált minket ezzel, azzal, és akkor így egy kicsit kilazította a lelkünket a sok nevetgéléssel, és utána így levittek az utcára, és egy ilyen nagyon könnyed nevetgélős, viccelődő sétát tettünk Kalkuttában, és az teljes mértékig kilazított.
1: Akkor ők úgymond bevezettek a...
0: Igen,
1: így kell itt sétálni.
0: Igen, tehát hogy megmutattak nekünk alapvető tréfákat, ahogyan ki lehet tájcsizni az indiaiak közeledését, és...
1: Na, én ilyenekre vagyok kíváncsi, ilyen trükkökre.
0: Egyszerűen lazítani kell. Uh-huh. Nem, tehát India annyira más világ, hogyha bekeményíted a lelkedet vagy a testedet, azonnal eltör téged. És általában ez szokott lenni, hogy az emberek elsőre úgy védekeznek, hogy nem beszélök, hagyja a békén. Tehát valamilyen erővel reagálnak, márpedig az indiai kultúrában, hogyha valamilyen energiát beleteszel egy kommunikációba, akkor az azt jelenti, hogy neked fontos az a kommunikáció, és egyre erősebben fognak. Te egyre nagyobb erővel próbálsz nemet mondani, és a végén te szakadsz meg végül is, ők vannak hazai pályán.
1: Akkor most fölgve vonogatni kell a válladat, vagy? És bólogatni sűrűn. És tovább, tovább haladni folyamatosan.
0: Könnyeden mosolyogva értelmezni kell a dolgokat úgy, ahogy vannak. Most van ez olyan szintje a beszélgetésnek, hogyha konkrét kérdést teszel fel, akkor tudok válaszolni. Tehát például most fölteszek magamnak kérdést, hogyha most, amikor megérkeztem, akkor a reptér, akkor szokás szerint egy előre fizetős, ilyen prepaid taxival mentem be a városba, és amikor megérkeztem a helyre, akkor azt mondta a taxisofőr, hogy hát akkor most ugye adok neki még valamit. Hogy is fogalmazta? Tehát az volt a lényeg, hogy igen, tehát most próbálom magyarra fordítani, hogy nem kaphatnék-e még valamit tőled. És akkor azt mondtam, hogy megszólítottam a kezét, és azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen késő este idehoztál engem a címre. És akkor így megdöbbent ezen. Tehát meg lehet neki adni azt, amit kívánt, és nem kell feltétlenül ezt pénzre lefordítani, de eleinte nagyon felháborította az a trükközés, ami folyik Indiában, amíg végig nem gondoltam, hogy mi mennyit trükközünk itt ugyanúgy a külföldiekkel, és hogy itt mekkora pénzeket nyúlunk le róluk. A hazai pálya és az idegen pálya. Csak erről szól.
1: Azt mondod, hogy kérdezek konkrétat, két konkrétat kérdezek, hogy a kéregető gyerekek hada körülötted, illetve hogy veszélyesen mondjuk sétálni bárhol Indiában.
0: Nagyon-nagyon békés világ az. Nagyon békés világ. Az, hogy kéregetnek, az nem azt jelenti, hogy elveszik tőle.
1: Nem, és akkor most arra gondolok, hogy akkor ugye, és akkor mit csinálsz a körülötted levő 10 gyerekkel, aki jön utána, vagy ez csak egy ilyen sztereotípia?
0: Nem, viccelek velük. De
1: ők ezt de a tíz gyerek... viccelnek?
0: Persze, szóval abszolút.
1: Mondják, most kitartja
0: elém a kezét, uh-huh. és akkor beleütök egy pacsit, vagy megcsiklandozom. Már más lesz az egész szituáció. Általában az emberek el akarják lökni, vagy nemet mondanak neki, ezek a gyerekek
1: várj,
0: nem
1: is akkor az, hogy pénzt adni, arról a szó sincs, vagy föl sem merül.
0: Hát, hogyha valaki először megy Indiába, vagy nem ismeri, nem érti ott a helyzetet, akkor azt mondom, hogy kezelje úgy, mint Magyarországot. Tehát Magyarországon is, hogyha mész az utcán, akkor pontosan tudod, hogy egyszerűen az attribútumokból, hogy melyik koldus az, aki valóban rászorul, és melyik az, aki hát dolgozik jó, valamilyen
1: szervezetben. Mi élünk Pesten, szóval, hogy így értünk hozzá.
0: No, de pont ilyen ez is. Leginkább én azt mondom, hogy az érzéseidet kell követni. Tehát, hogyha az érzéseidet követed, akkor nem csalhat meg ez az egész.
1: De bár az érzéseid, hogy hát persze ott vannak ezek a szegény gyerekek, hogy akkor hát mindnek adni kéne, mert micsoda szegénységbe élnek. Ez a az érzés, de más...
0: Nem feltétlenül, tisztíts ki az érzéseidet. Nem feltétlenül ez az érzés. Van olyan barátom, aki minden kódusnak ad. Én nem szeretek olyan kódusoknak adni pénzt, vagy olyan embereknek adni pénzt, akik tudom, hogy ez megélhetésszerűen, ráadásul másnak dolgozva csinálják. Viszont... én is szoktam adni Magyarországon is, meg Indiában is. Érdekes módon valószínűleg egy ilyen nemzetközi franchise rendszer van, mert ott is vannak azok a koldusok, akik valamilyen betegséget vagy sérülést szimulálnak, vannak azok az asszonyok, akik karonülő csecsemővel jönnek, tehát hogy megvannak
1: a típusok, bizonyos
0: archetípusok az
1: egész világon. Akkor most ugye, hogy a híres filmre, meg akkor ez most ott nagyon profi nyomják, meg egész ilyen szervezetten működik, ez látjuk a gyerekeket énekelni, megvakítva vagy?
0: Olyat, hogy valaki ilyen sérült lett volna, vagy mint ahogy lehet látni, itt néha feltűnik egy-egy ilyen, úgy néz ki, mint hogyha tudatosan szétroncsolt testű ember lenne, olyat én nem láttam Indiában. Vannak olyanok, akik valamilyen kis dologgal megpróbálkoznak, vannak olyanok, akik megpróbálnak mondjuk eladni neked egy filléres tárgyat valamilyen forintért, vannak olyanok, akik különböző produkciókkal állnak ki útkereszteződésekbe ide-oda, de egészen extrémekkel. Tehát egyszer láttam egy körülbelül olyan 52 cm magas gyereket, nem tudom eldönteni, hogy hány éves volt, mert a szüleihez képest nem tudom egyszerűen találgatni se, hogy most 3 éves volt, vagy 7, és körülbelül 2,5 méter magasra kifeszített kötélen, merev kötélen kötéltáncolt. De úgy lépkedett rajta, mintha az egész életét ott élte volna fönt ez a pici lény.
1: Hát ez nagyon szép. Egy rövid zenét szerintem itt Szabi hozott mindenféle jó kis indiai zenéket, gondolom klasszikust, könnyedebbet is. Jövünk vissza hamarosan.

0: Tilos Rádió FM 90.3, és a mai harmadik utas témája India, ahol Tóth Szabi járt, mint kiderült, már talán tizedik alkalommal, sok évet eltöltve, most 3 hónapot voltál ott. Hát erről a legutóbbi utazást csak el most azt hiszem átérni, hogy mennyire új élmények, vagy mi, hát gondolom élmény az még a 20. útnál is lesznek olyan új élmények Indiával kapcsolatban, ami korábban nem érintett, tehát egy újabb vidék, hatalmas ország. Merre jártál most, vagy milyen célból is voltál? Ugye itt
1: Delhibe érkeztem meg, onnan Benaresbe mentem, onnan Jabalpurba, aztán vissza Benaresbe, vissza Delhi, aztán Haridvar, Delhi, onnan Hyderabad, vissza Delhi, Hyderabadból is.
0: Na, hát ez jó kis útvonal. Hát ugye tudni kell, hogy Szabin szitározni tanul már jó ideje, és hát a mesterét látogatta meg, mivel a mestere korábban meglátogatta őt, illetve minket itt a Tilos Rádióban volt ősszel egy nagyszerű
1: koncert
0: sorozat, tehát hogy vannak, mint vannak a
1: nagyon
0: a kedves házaspár, most a neveket hagynak ilyen kimondani.
1: Nagyon jól vannak, Pandit Rajiv Janardannak hívják a mesteremet, és Dr. Kamala Shankarnak a feleségét. Elképesztően jó érzésem az, amikor megérkezem Indiába, éjjel 2-kor beállítok hozzájuk, és akkor csináltak nekem egy ágyat, meg ott előkészítették az én fogadásomat. Tehát én tényleg a család része vagyok. Tehát ez nem úgy van, hogy én azt mondom, hogy a család része vagyok, vagy ezt úgy interpretálom kifelé, hogy a család része vagyok, hanem nekem ők is a szüleim, az ő szülei nekem a nagyszüleim, ami abban is megnyilvánul, hogy például, hogyha vonatozom, akkor mindig bejelentkezem, hogy most indult el a vonat, elértem a vonatot, már nem kell izgulni, most érkezett meg a vonat, mert hogy...
0: Tehát ők a te indiai családod mindenképpen, igen, lehet ezt mondani, amikor Indiában tartózkodsz,
1: igen,
0: akkor
1: csak nagyon fel van turbozva az egész érzelmileg is, meg családilag is, hiszen nem csak arról van szó, hogy van egy mesterem, és van a felesége, és nekik vannak a szüleik különböző városokban, hanem például azok az emberek, akikkel együtt tanulok a mestertől, azok engem testvérüknek tekintenek.
0: Tehát rögtön belecsöppensz egy ilyen hatalmas indiai családrendszerbe, egy ilyen klán. Hát ez hatalmas segítség lehet, gondolom, egy külföldinek Indiában, tehát hogy otthon érezze magát.
1: Igen. És nagyon, nagyon különleges is. Tehát valami olyan szerencsém volt ezzel, vagy olyan áldott helyzetben vagyok, ami tényleg ritka. És Nem csak azért, hogy mit és hogyan tanulok, hanem hogy milyen helyzetből és milyen aspektusból szemlélem én Indiát. Tehát azért teljesen más, amikor egy ilyen családi rendszerbe érkezem meg, hát és az a családi rendszer eleve egy sokkal bensőségesebb viszonyban van, mind a kultúrával, mind pedig az egész társadalmi szövevénnyel. És hogy ebbe így visznek bele, leginkább ugye a zene oldaláról, de hát nem csak zenészek vannak ebben benne, hiszen a zene csak egy része a közös tevékenységeknek. És akkor az volt, hogy mondjuk másnap reggeltől kezdve, fölébredéstől kezdve mi elkezdtünk játszani, és akkor játszottunk. Van, amikor éjfélig játszottunk, valamikor éjjel 2-ig, és az Laura úgy engedett el, azt mondta, hogy csak akkor mehetek most Indiába, hogyha legalább két új rágát megtanulok. Most az első nap tanított nekem Guruji, így hívom a mesteremet, két új rágát, azt hiszem 7 kompozíciót 3 különböző ritmusban. Az egy elképesztő mennyiségű információ meg zene. És akkor meg is írtam Laurának, hogy na hát akkor ez kipipálva, úgyhogy akkor jöjjek-e vissza. De hogy hallgatók nem tudják, hogy nekem el volt törve a kezem ősszel, és két és fél héttel az utazásom előtt vették le a gipszet. Hát nagyon furcsa állapotban volt a gipsz alatt a kezem, és hogy az is volt az egyik célja, hogy valamilyen módon így rehabilitáljam a kezemet egy teljesen más közegben.
0: Erre a legjobb szitáron gyakorolni 24
1: igen,
0: órát.
1: Igen, a legjobb sok ilyen finom motorikát használni, és az egész utazásom is úgy volt felépítve, hogy az első koncert meghívásom az január 16-ára szólt, és én december 14-én mentem ki, tehát volt egy hónapos edzőtábor előtte, amire utána, mint később kiderült, most, hogyha elmondom, akkor úgy néz ki, hogy még a koncertezés is szépen föl volt építve, mert először zenekari koncertek voltak, aztán egy duó koncert, és onnan kezdődtek a szóló koncertjeim, tehát még az is így segítette a visszatérésemet a zenei világba.
0: Hát nyilván tudta a Guruji, hogy áll a kezed, és ő is ennek megfelelően esetleg irányított azokat a dolgokat, nem?
1: Ezt nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Tudom, ilyesmiről nem beszéltünk, tehát amikor érted, zenélés van, akkor zenélés van, és hogy állandóan újabb és újabb ötletei vannak. Nagyon nehéz elmondani, hogy milyen az, amikor az embernek egyetlen egy dolog tölti ki az életét gyakorlatilag 100%-osan, és nagyon nehéz fölfogni és megérteni, hogy milyen az, amikor egy egész életet élsz le így. Hadd mondjak erre egy példát, Benárezben van az én mesterem feleségének a mestere, akit úgy hívnak, hogy Pani Csanulal Misra, ő 74 éves, és legutóbb egyébként szerettem volna elhozni őt Magyarországra, és az utolsó pillanatban lemondta. Nem is értettem, hogy miért, és így mondott ezt, és kint kiderült, hogy azért mondta le, mert úgy érzi, hogy ő már elég idős ahhoz, hogy egy ilyen hosszú utat bevállaljon, mert mi lesz akkor, hogyha valami baj történik, és mondjuk meghal idegen földön. De nem is ezt az aspektusát szerettem volna elmondani neki, hanem megkapott egy nagyon magas állami kitüntetést, amit úgy hívják, hogy Padma Bhushan díj. Az egy cím. Tehát innentől kezdve őt Padma Bhushan Pandit Csanulán. Igen, igen, valami ilyesmi. És amikor ezt megkapta, akkor elmentem hozzá ilyen kis virággal, meg édességgel, hogy örvendezzünk együtt. Egyébként azon a fényképalbumon, amit erre a beszélgetésre csináltam.
0: Igen, Szabi felrakott egy fényképalbumot, amit meg lehet
1: ott,
0: találni.
1: Ott megvan ennek a bácsinak a fényképe is, amint ilyen furán itt ülünk együtt. Szóval ez a Pandit Csanulal Misra elhívott magához, hogy el tudnék-e jönni másnap, hogy úgy, hogy nincs ott más. Mert hogy szeretné a segítségemet kérni.
0: Négy szem közt akar veled beszélni.
1: Persze. Úgyhogy elmentem a megbeszélt időben, és akkor elém rakott ilyen papírokat, hogy olvassam már el, hogy mi van rájuk írva. És kiderült, hogy ezek a papírok, amiket az indiai állam küldött neki, hogy különböző infokat kérjen ehhez a címhez. Tehát ő már megkapta ezt a kitüntetést, de ahhoz, hogy átadják, ahhoz le kell adni ilyen életrajzi adatokat, bankszámlaszámot, fényképeket, ezt-azt. És akkor értettem meg, hogy ez a bácsi annyira a zenélésben élte le az életét, hogy ő nem tud írni és olvasni. És nálunk az, hogyha valaki nem tud írni, olvasni, az egy ilyen nagyon lesajnálós, negatív dolog. De ott az adott helyzetben olyan felemelő érzés volt ez, hogy annyira egy saját zenei világban él benne, és annyira...
0: De megmondom, hogy a zenének egy professzor közben.
1: Igen, tehát annyira kifinomult zenei világban él, hogy abban így nem türemkedett be olyan világi dolog, mint például a betűvetés. És ilyen zenészből sok van. Nem azt jelenti, hogy a zenészek azok nem olvasottak és alul műveltek. Nem, de hogy van egy olyan zenész generáció is, vagy nagyon sok olyan zenész van, aki csak a szakmájának él.
0: Na, hát itt a zenéről tudnánk beszélni nyilván órák hosszat. Beszéljünk egy kicsit a városról. Delhi, ugye ott voltál, az volt a bázis. Delhi vagy új Delhi, vagy mit képzeljünk el, itt legyünk egy kicsit ilyen turistás.
1: Mit is képzeljünk el?
0: Hány millió, meg nem tudom.
1: Hát lehet mondani ilyen számokat, de igazándiból szerintem nem. Mondok egy másik aspektust. Azt kérdezte egy hallgató a cseten, hogy mi van messzebb, a Hold vagy India? Erre tök egyszerű válaszolni, természetesen India van messzebb. Azért van messzebb, mert a Hold az egy teljesen üres vidék, azt mi találjuk ki azzal, hogy milyenné tesszük. India pedig egy teljesen más kultúra, amit vagy megértünk, vagy ahogy mondtam korábban, beletörik a lelkünk vagy a bicskánk. Tehát India ilyen szempontból messzebb van, mint a Hold, és nehezebb is megérteni. Na most, hogyha túlteszed magadat ezeken a kellemetlenségeken, ami elsőre ér általában, amikor beutazol egy másik világba, és megpróbálod pozitívan, meg a lehető legkönnyedebben fölfogni azt, ami történik, és nem háborogni a különbözőségen, hanem mondjuk örülni neki, nevetni vele, vagy úszni vele, akkor nagyon könnyű megutazni ezeket a világokat. Nagyon könnyű, de amikor először voltam Indiában, és föltettek egy hasonló kérdést, akkor azt mondtam válaszul, hogy India körülbelül 2-3-szor olyan messze van, mint Marokkó.
2: És voltál olyan országban,
1: voltam olyan országban,
2: ami még messze van mentálisan, fizikálisan.
0: Hát persze, az Fázisföld, nem?
1: Nem, az közelebb van, egyértelműen közelebb.
2: Hát ez egy holland kis gyarmat volt.
1: Egyértelműen közelebb van. Eddig India volt a legmesszebb kulturálisan, meg érzetben, azok közül, az országok közül alutaztam, de...
0: Na és akkor Indián belül, mert ugye ott is hát egyrészt nagy távolságok, nagy különbségek, sok-sok kis királyság volt ott, ezek gondolom, ezeknek vannak még mai napig nyomai állam alakulatokban.
1: Persze, hát Indiát azért úgy képzeljétek el, hogy akkora, mint az európai kontinens. Abba azért minden belefér.
0: Tehát csomó rengeteg
1: elképzelés, kis háború itt, kis konfliktus ott, mint ahogy itt Európában is megtörténik. Talán annyi segítségem van, ami megint egy hallgatói kérdés, hogy egyre könnyebben tudok kommunikálni hindi nyelven, ami egyébként teljesen mesterséges nyelv, tehát hogy Indiában sem beszélik sokan, de mondjuk egy 700 millió ember azért megérti.
0: Ez mit jelent, hogy mesterséges nyelv? A többi létező indiai nyelv
1: jutnak össze. Ki lett találva. Tehát amikor Indiát elkezdték összerakni, akkor megpróbáltak létrehozni egy olyan nyelvet, amelyik lehetne Indiának a lingua francája, hogy egy olyan kommunikációs nyelv, ami kiválthatja az angolt.
0: Ez mikor járunk? Ez most a múlt században, vagy ez régen?
1: Hát a múlt században turbózódott fel ez a folyamat. Nem azt jelenti, hogy ennek nem volt nyelvi rendszere.
0: De előtte milyen nyelv volt? Akkor nem hindi nyelv
1: volt? Hát 350 éven keresztül leginkább az angol volt az a közös kommunikációs nyelv, amit megpróbáltak rákényszeríteni Indiára. De ez nagyon elviszi politikai irányba, és én inkább a kultúráról szeretnék majd, vagy a kultúroldaláról szeretném megközelíteni, mert amikor én először jártam Indiába, illetve amióta én Indiába járok, azóta gyakorlatilag nem csak az összes prekoncepcióm, de az összes első élményem is rendszerint át lett írva, és kiderült, hogy ez nem is úgy van, és nem is arra, és nem is akkor. És azért ez egy nagyon, nagyon különleges élmény, és hogyha ezt nem veszem könnyedén, akkor ebbe is könnyű beleroppanni, hogy ilyen változékonynak, vagy ilyen sokféleképpen értelmezhetőnek látom ezt a világot, Indiát magát.
2: Na de ez mit is jelent, amit most mondtál, hogy az első élményeid újraíródnak egy-egy új utazás során?
1: Igen, de mondok teljesen konkrét dolgot. Igen. Hogyha valaki elolvassa a National Geographicot, akkor ott az van benne, hogy az indiai taxisoknak az egyik trükkje az, hogy egy adott ponton megkérdezik, hogy balra vagy jobbra, és ott le is volt írva, Ódelhibe menő taxisok meg szokták kérdezni, hogy a Lalkila vagy a főút felé menjenek egy adott kereszteződésben, és ez egész csak egy trükk. Csak az, hogy utána azt mondhassák, hogy te döntöttél így, és emiatt kell neked többet fizetni. Aha, ez nagyon jó, de ez egy kicsit beteges hozzáállás, egy kicsit rosszul értelmezi, vagy kicsit negatívan próbálja értelmezni az eseményeket. Például annál az útkereszteződésnél azért kérdezik a taxisok, hogy balra menjenek, vagy egyenesen menjenek tovább. Az egyik út, a balra lévő út ugyanis rövidebb, de általában csúcsforgalom van, tehát nem lehet haladni, beáll a forgalom. A másik út az hosszabb, viszont ott lehet haladni. És hogy itt jön be a nyelv, hogyha nem tudsz velük kommunikálni, akkor nem tudsz föltenni kérdéseket. Vagy föl tudsz tenni kérdéseket, de nem érted a választ. Uh-huh. Mert mondjuk angolul valamilyen szinten
0: az angolul értenek. Kommunikációt kérdezik, hogy a mestereddel hogy kommunikáltál vele angolul, ugye?
1: Hát zeneileg kommunikáltam, de igen, tehát ő beszél angolul, de hát most már egy ideje hinglis a kommunikációs nyelve, tehát hogy azt a nyelvet veszük elő, amelyik a legpraktikusabb az adott helyzethez.
0: A kifejezések és a többi.
1: Igen.
0: Teljesen.
1: Igen, tehát hogy az oktatási rend, az oktatás nyelve az angol alapvetően. Uh-huh. Viszont elég alacsony szintű az angol oktatás, és ezt látom egyébként India egyik legnagyobb problémájának, hogy mintha nem lenne anyanyelve egy csomó embernek. Ez egy nagyon erős mondat volt, és elnézést kérek mindenkitől, akit ez sért, de szerintem nagyon nehéz anyanyelv nélkül beszélgetni anyanyelv nélkül, mélyeket gondolni, hogyha nincs a nyelvnek egy olyan mély struktúrája a fejedben.
2: De én erről pont azt gondoltam, hogy ugye van ez a hindi, van ez az angol nyelv, ami Indiában megjelent, de közben több száz tartományi és helyi nyelvjárás van, amit ugye ezekkel a nyelvekkel megpróbáltak egyesíteni. És hát azokkal mi a helyzet? Hát nem az ő, az az ő anyanyelvük, azok a kis
1: de, lokális nyelvjárások. De így van, de van a lokális nyelvjárás, van még erre rakodik rá mondjuk a hindi, meg az angol, úgyhogy alapvetően 2-3-4 nyelvet mindenki beszél, ráadásul ugye ezek a nyelvjárások olyanok, mint mondjuk a szláv nyelvek. Tehát a csehek azért megértik a szlovákokat, a szlovákok megértik a lengyeleket is, tehát van egyfajta áthallás, és van egyfajta nyelvtani és szóhasználatbeli azonosság a nyelvek között.
2: De olyannyira, hogy az egész országban, mert azért amikor tanítottál...
3: Szerintem ezt nekünk nehéz elképzelni itt Magyarországon, tényleg, mert hogy itt egy nyelvű ország, de hát ugye én hallottam, hogy például Ukrajnában is ez megvan, hogy egy földrajzilag így változik, hogy mennyire keveredik az ukrán az orosszal, és így, szóval így úgy is használják a tévében, föltesznek egy kérdést ukránul, és mondjuk nem tudom, válaszolnak rá oroszul, és senkinek nem okoz gondot. Na, szóval Indiában gondolom ugyanez van, tehát hogy beszél mindenki, ahogy ért.
1: Igen, igen.
3: Ugye? És akkor ezért nincs egy anyanyelve, nincs egy kultúrához való kötődése? Hát jó, értem, hogy erre gondolsz? Tehát, hogy megszakadtak ezek a sok száz éves, ezer éves kulturális láncok? Vagy ez most...
1: Úgy kell ezt érteni, hogy amikor megpróbálsz valakivel beszélgetni, akár az anyanyelvén is, ez a beszélgetés, ez nagyon könnyen belefut egy határba, ahonnan kezdve nincsen tovább beszélgetés. Vagy visszafordulsz, tehát egy bizonyos mélységen túl nem tudsz beszélgetni az emberekkel. És ennek sokat indiaiakkal is beszéltem
3: erről. Felszínes dumák mennek mindig, ugyanazok.
1: Igen, de nem jó szó felszínes, mert akkor nagyon európai féleképpen szeretnénk megérteni. És szerintem tök fontos, hogy Indiát nem lehet európai fejjel megérteni. Nem lehet hasonlóságokat keresni Indiában meg Európában, azért nem lehet, mert Indiában gyakorlatilag minden más. Tehát ránézésre az a kultúra, ennek a kultúrának egy testvére, valójában minden egyes aspektusa más. Tehát ahogy itt ülünk a stúdióban, ott is van ilyen stúdió, csak más a keverőpult, más az ember haja, más a nyelv, más a bőrszíne, más a szemüvegkerete, más a fejhallgatója, más monitort néz, más nyelven fut rajta a dolog, más a szag, mások a színek. Minden egyes aspektus más. És ettől azért van egy űrutazás jellege az egésznek, és ez emiatt azért benne van az is, hogy simán lehet, hogy az egészet csak álmodtam, vagy minden egyes állításomban tévedek. De ez egy nagyon fontos érzés az életemben. Most is, amikor visszaérkeztem Budapestre, amikor kiszálltam a repülőből, akkor úgy éreztem, hogy nem is voltam Indiában, hanem csak így kigondoltam az egészet. Tehát olyan mértékig különböző a két világ, hogy...
3: Ez mint gondolat, ez nagyon szép, de közben ugye India az nagyon is reális valóság, sőt egyre inkább az lesz. Ez meglepett, amit mondta itt az oktatásról, mert hát éppen ellenkezőleg azt hallani, én legalábbis azt érzem, hogy ez nem így van, hogy akkor India pont az oktatás miatt nagyon följövő világhatalommá kezd lassan válni a legelmaradottabb országból. Lassan bekerül a legelitek.
2: De nem az van, hogy ez is csak egy része.
1: De szerintem úgy van, hogy igen, az oktatásnak egy része. Indiában ugyanis egy nagyon furcsa dolgot fogok kimondani, fajnemesítés folyik.
3: Na ezt fejtsd ki.
1: Indiában ugyanis fajnemesítés folyik.
3: Na ezt fejtsd ki. Légy szíves.
1: Indiában ugyanis az, hogy létezett egy kasztrendszer kimondottan és kimondott szabályokkal, ami egyébként nálunk is van, tehát nálunk sem házasodik a jogásznak a fia a traktoros lányával, vagy nagyon kicsi az esélye, ennyi esélye Indiában is van. Tehát Indiában azok, akik bizonyos szakmához, oktatáshoz, papsághoz és így tovább kötöttek, azok a kaszton belül bizonyos elvek alapján szervezett házasságokat hoztak létre. Ezek a szervezett házasságok, ezek egyfelől...
3: Ez mindenütt így van egyébként arab világban is, és a többi persze, nem olyan meglepő.
1: Igen, igen, csak hogy amikor ezt évezredeken keresztül tudatosan viszik véghez, akkor ez törvényszerűen, hogyha elegendő mennyiségű ember van, törvényszerűen együtt jár azzal, hogy bizonyos aspektusai az embernek kifinomodnak. Tehát például, amikor Indiát szegénynek mutatják be, akkor elfelejtik, hogy van egy elképesztően gazdag rétege, ami mondjuk 300 millió ember. 300 millió ember. Nem tudom, hányan élünk Európában, de hogy ez egy nagyon nagy szám. Igen, hát olyan 1 milliárd 170 millió szerintem.
3: Akkor ilyen nagyon erős gazdag és középosztályban, Indiában?
1: Igen, nagyon erős és nagyon jól gondolja a saját világát. Uh-huh. Tehát amit mi megvetendő kasztrendszernek tekintünk, az egyszerűen a társadalmi túlélésnek ott egy bizonyos kitalációja, egy formája, és mondom, én úgy gondolom, hogy itt is ugyanolyan kasztrendszer van. Szóval itt is ugyanolyan kasztrendszer van, csak nem beszélünk róla.
3: És akkor, hogy elit egyetemeken folyik az oktatás. De ugye hát arról lehet hallani, hogy azért a több évezredes tradíció után most azért ez a kasztrendszer nagyon erősen bomlik, hogy ez... És hogy ez egy túlélési záloga gyakorlatilag Indiának. Sőt, ugye hallani mostanában a muszlim lakosságnak a másodrendű állampolgárságáról, meg...
1: Én annyira nem érzem. Nem érzem ezt. Ráadásul, hogy az én tapasztalatom szerint a muszlim kisebbség, ami
3: szintén azért
1: 200-270 millió ember körülbelül, az egy nagyon jó levelt, nagyon kedves, számít. Nagyon tiszta, nagyon jó szándékú emberek gyülekezete. Mondom, az én tapasztalatom szerint, tehát én többször laktam muzulmán környéken, és mindig a legjobb volt ott lakni.
3: Elkülönülnek az ilyen környékek?
1: Tehát nem, ezek így egybe folynak, de hogyha például fölvettem az egyik reggel, egyik zenét, amit fölvettem, van valami Benáreszi reggel, vagy valami ilyesmi.
3: A Riksa haza?
1: Nem a Riksa haza, hanem a másik.
3: Varanázi.
1: Igen.
3: Igen.
1: Mindjárt meghalljátok, hogy miért kértem, hogy rakja be ezt. Step.
3: Indiai háttér zajok.
1: Igen, ez a hajnal. No, ez volt nekem mindig az ébredésem.
3: Ez ilyen 5 óra, vagy ez
1: mennyi? Napfelkelte előtt. Hát ez változik az ideje, és napfelkelte előtt azért egy ilyen imára ébredni, az egyfelől felemelő, másfelől meg nagyon az arcbarúgás hangulata van.
3: Ez így hangszorokon.
1: Igen. És valami miatt, amikor direkt ezért fölkeltem még korábban, hogy fölvessem, nem kapcsolódtak be a többiek, de gyönyörű, amikor így interferálnak ezek a hangok. Igen. Általában nem...
3: Ez élő éneklés egyébként?
1: Ezek élők, igen, élőben mennek. És mielőtt Indiába mentem volna, nagyon rossz élményeim voltak Marokkóban, amit buta fejjel tudatlanul a muzulmánsággal azonosítottam, és szerencsére ezt a prekoncepciót teljes mértékig sikerült átírni Indiában.
2: Tehát muzulmán és muzulmán között is van különbség.
1: Persze, ember, mindenütt emberek vannak, ilyen is olyan emberek.
2: Nekem ezzel a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban, meg a nyelvi sokszínűséggel kapcsolatban a helyi tévék, rádiók használata érdekelne. Mert
3: filmekről ugye tudunk, hogy pár ezer film készül egy évben, tehát de minden napra.
1: Sokkal több film készül, a pár ezer film készül konkrétan Bollywoodban. Bollywoodban, de van még ott Tollywood, Lollywood, tehát több filmipari nagy központ is van.
2: Na és hogy ezek hogyan férnek meg egymással? Mondjuk, mert hogy ugye ez Észak-India, Dél-India, vagy Kelet-India, vagyis nem
1: melyik
2: nyugat.
1: Hogyan fér
2: hát ez a háromféle, mondjuk, hogyha már csak erről a filmkészítésnél tartunk, ez a háromféle stúdió munkája. Együtt mennek egy mozikból? Ez a Loli, Toli és Boli?
3: Milyen nyelven, ugye angolul, hindiul?
1: Hát úgy van, a nagy sikerű filmeket megcsinálják északi és déli változatra is, de alapvetően a déli filmek, azok a déli hangulatot, déli színésznőket, déli kultúrát tükrözik vissza, és ezért egy kicsit idegenülhatnak északon, és ugyanilyen az északi filmek délen. Hát valami ezt áttöri, de például egyszer néztünk egy filmet együtt a mesteremmel, elmentünk moziba, egyszer volt ilyen, hogy egy új Amitabh Bachchan filmet megnézzünk. És ez az új Amitabh Bachchan film abban különbözött, hogy ez tulajdonképpen a Keresztapának volt egy indiai feldolgozása, nem volt benne táncbetét. Ez a film végig komolyan vette magát. Végig komolyan vette magát, és akkor értettem meg, hogy basszus, de mi ezt csináljuk? Mi mindig komolyan vesszük magunkat, és sosem gondolunk arra, hogy bármelyik pillanatban az élet hozhat egy teljesen más szituációt. Engem erre tanított meg a hindi filmművészet, a hindi
3: szóval milyen volt a mozi? Tehát ház volt, és akkor hogy az emberek néztek egymásra, hogy most még kimaradt a táncbetét?
2: Vagy ez melyik moziban volt? Voltak majmok
1: ez a moziban? Ez a Pria moziban volt, és nem, majmok nem voltak. Ezek tök jó kis mozik, ezek... Figyelj, Indiában minden megtalálható, ami itt. Tehát például Delhiben 14 IMAX mozi vászon van pillanatnyilag.
2: Tehát, hogy egy van.
1: Tehát, hogy elég jól el vannak látva.
3: De hát járnak is az emberek mozikban.
1: A kultúra minden hozadékával, és van Indiának egy olyan része, amit általában nem szoktak reklámozni. Nagyon-nagyon menők az újra feldolgozott, vagy újra használható a foszilisnek az ellentéte, micsoda?
3: Hát én nem tudom, most hova tévedtünk, hirtelen milyen
1: területre. Az a lényeg, hogy India java része újra felhasználható fűtőanyagot használ, újra termelődő fűtőanyagot használ. India java részében nagyon-nagyon erős a napelem használat, mind a vízmelegítés, mind effektív a napelemmel, a napenergiával való áramtermelésben, és ez nem csak azért van, mert Indiában sokat süt a nap, hanem ez egyszerűen egy szemlélet kérdése. Tehát én ott láttam először napelemmel működő közhasználati tárgyakat, mint például mondjuk...
3: De várj, most arra gondolsz, hogy az elmúlt, nem tudom...
1: Parkolóra, vagy közvilágítás, aminek a tetején igen. van napelem, nappal gyűjti az energiát, este pedig világít. Ugyanilyen a tehénszar. Tehát az, hogy a tehénszart használják fűtésre, azt használják főzésre, az egy megint egy újra termelődő anyag, ami elég kevéssé szennyezi a környezetet. A maga szaros valójában, csak fura kimondani, hogy tehénszart használnak a főzésre, és...
3: Nyilván teheneket egyébként is akkor szóba kell hozni, hogy mi újság a tehenekkel.
1: A tehenek köszönjük szépen, nagyon rosszul érzik magukat szerintem a városban, de hát...
3: És a városban vannak? Ott vannak Delhiben, ott vannak minden városban?
1: Szerintem könnyebb nekik a városban.
3: Északon és délen egyformán vannak mindenütt tehenek? Vagy ez... tájegységtől is függ.
1: Mindenütt vannak egyformán tehenek. Most beraktam azt a képet, ahol egy konkrét kakifal látható. Előtte Google a kakifal őrizője.
2: De ezt árusítják?
1: Igen.
2: Leugranak néhány.
1: Ha megnézitek ezt a fényképet, akkor ilyen kis darabok látszanak, hogyha ránagyítotok, akkor egy-egy darabon egy-egy kéznyom van. Praktikusan, tehát egy golyót gyúrnak meg, rányomják a falra, leszárítják, és egy ilyen lepényke, ez egy rúpiába kerül, van kisebb fél rúpiás is, és hogy gondolom, hogy nagyon jó a fűtőértéke, mert mindenki ezt használja, igen, és sokkal jobb, mint hogyha fát vágnának ki.
2: De volt, hogy reggel a kávéthoz leugrottál egy kis kakiér, de csak felet vettél, mert ugye csak egy kis kávét csinált.
3: Nem, képen egy tüzéptelep látható.
1: Igen, valami olyasmi, és hogyha hát, hogyha látjátok, ott van maga a gyár is.
3: Éppen készül ott egy tehén.
1: Nem, hát én nem használom ezeket, hanem én már effektív megveszem a kávét.
2: Tehát ott mondjuk a kávézás kultúra...
3: És akkor meg kell kérdezni, bocsánat, van, hogy akkor ez, amikor meggyújtod, akkor milyen illata van?
1: Hát szárított fű.
3: Szárított.
1: Szárított fű. Igen. Fű. Igen, tehát azért gondolod, hogy mit teszik a tehén. A tehén nem...
3: Na, de várj, mit teszik a tehén a városban?
1: Hát ugyanazt a tehén nem válik húsevővé azért, mert a városban él.
3: De ott kap kaját, hogy ez
1: hát például én rendszerint összegyűjtöttem, szelektíven gyűjtöttem a hulladékaimat, és a növényi maradványokat, azokat mindig kivittem a tehénnek. Tehát tudod, ami meghámoztam
3: a növényeket. Találkoztál?
1: Kiraktam egy helyre az útra, amit tudtam, hogy ez egy olyan út, hogy ott arra így szoktak járni tehenek. Meg hát a tehenek leginkább az út szélén sétálnak, nem az út közepén, mert ott rájuk dudálnak. És azért, hogyha az út szélére kirakod, hogy idő múlva meg fogja találni, vagy egy tehén, vagy egy majom.
3: Uh-huh. Még egy kérdés a tehenekkel, hogy ez egy olyan hagyomány, ami élni fog mondjuk 100 év múlva is, szerinted?
1: Ezt én onnan tudjam. Figyelj, hogy visszatérünk rá, jó? 100 év múlva leülünk és megbeszéljük. Ez nagyon régi dolog Indiában.
3: És ez ott ez az olyan, hogy dolog. Ott ez van, szóval, hogy ez úgy senki nem gondolkodik. Igen, adom, hogy ez most mi is itt tehem egy mászkánál, szóval,
1: kicsit sekélyes.
3: Nem mosolyognak magukon, esetleg a magasan iskolázott elit.
1: Nem. Sőt, én azt mondom, hogy az egyik legjobb dolog Indiában az, hogy India nincsen így lebetonozva, mint mondjuk Budapest. Tehát Delhi nincsen így lebetonozva. Ettől sokkal vitálisabb maga a városi közeg is. Tehát például Paharganj, ami egy olyan körzete Delhinek, ahova mindig a turisták megérkeznek. Tehát amikor a reptéren kiszállsz, az első dolog, amit megkérdeznek tőled, hogy Paharganjra akarsz-e menni. Hogyha Paharganjon valaki fölemeli a tekintetét, így végignéz a fő utcán, akkor biztos, hogy 20-30-50 sast látni fog. Amint repülnek ott a Paharganji központ fölött. Tele vannak a városok sassal.
3: Együtt élnek az emberek és az állatok.
1: Igen. És hogy ahogy én fölraktam erre a képválogatásra kutyát, mókust, majmot.
3: Ez kutya elég vírhes.
1: Igen, hát ez egy ilyen kutya, direkt azért fényképeztem el, mert olyan kis szomorúan nézett ki. De például van egy pár kép majmokról, aminek az az érdekessége, hogy amikor az első szóló koncertem volt a Sankat Mochen templomban, ami Benaresnek a leghíresebb, illetve Indiának a leghíresebb Hanuman temploma, ami ugye majomisten temploma, akkor aznap, amikor készültem erre a koncertre, tehát a koncert napján, oda gyűlt egy csomó majom a szobám köré. Tehát itt van két fénykép, hogy itt négy majom van, aztán meg egy, a következő fényképen egy egész 15. majom csorda, hogy nagyon megdöbbentő volt úgy gyakorolni, szitározni, hogy fölnéztem, ott lógtak be a rácson, így belógatta a kezét, és néztek engem. És ennek a templomnak, a Sankat Mochen templomnak a főpapja volt, aki meghívott, akinek a fényképe szintén itt van valahol egy kicsit arrébb, egy ilyen idős bácsi fehérben, ősz bajusszal, ősz hajjal. És játszottam egy rágát, és amikor befejeztem, akkor iszonyú sívítozás lett, és elkezdtek oda gyűlni a majmok. És hát ez egy ilyen nagyon furcsa jel, meg nagyon furcsa érzés, és van ez az aspektus a Indiának, ami nehezen átadható, nagyon különleges élmények sokasága. Mint például ez, hogy a majomisten főtemplomának főpapja házában játszom, és oda gyűlnek a majmok. És hogy ez így elmondva olyan, hogy hát igen, jó, hogy ezt tenni, de magát ott átélni ez mindenkinek. De mondok még egy ilyen zenés dolgot. Én nem akartam hangszereket vásárolni, de például Saraswati Puja, a Saraswati az a zenének és a művészeteknek, meg a tudományoknak az istennője. Saraswati Puja az ő legnagyobb ünnepe. Ez egy egész napos ünnep, tehát több napos, de van egy fő napja, ami az ünnep. És azon az ünnep napon én sétáltam a benáreszi sikátorokban, és találkoztam egy angol barátommal, és kérdeztem, hogy mit ácsorogott a semmiben, mert láthatóan így ácsorogott. És azt mondta, hogy van neki egy szurbahárja. A szurbahár az a szitárnak egy
3: nagy testvére.
1: Egy nagy testvére. Mindjárt berakok nektek egy fényképet erről, hogy néz ki ez a szurbahár.
3: Egyből meglátott téged, hello Szabi.
1: És azt mondta, hogy az a fő probléma, hogy neki van egy zseniális szurbahárja, és túl kell rajta adnia, mielőtt visszamegy, és hogy meghasonlott, mert nem akarja csak egyszerűen berakni egy boltba, és nagyon szeretne valakit találni, aki úgymond megérdemli ezt a hangszert. És amikor ezt így kimondta, akkor azt mondta nekem, hogy neked van már szurbahárod?
3: És
1: akkor így, tudod, ilyen kicsit bizsergető érzés volt. Azért mégiscsak a zene istennőjének az ünnepén egy ilyen különös dolog, úgyhogy elmentem hozzá, és megszólaltottam a hangszert. Hátborzongatóan gyönyörű hangszer. Hátborzongató hangja van. Tehát képzeld, hogy a szüleim, akik a mai napig nem tudnak igazándiból mit kezdeni velem, játszottam nekik, és az apukám is, meg az anyukám is így szétolvadt. Erről a hangszerről raktam föl most képet, most már a második már működik. És akkor vettem egy szurbahárt annak alapján, hogy milyen jelekből rakódott össze, és milyen módon került hozzám ez a hangszer. Na most ilyen élményekből, mint ez, amit itt nagy nehezen megpróbálok elmesélni, mert leginkább ugye az érzelmi tartományban van.
3: Lehet, persze.
1: Ilyenekből rengeteg esett meg velem Indiában. Nagyon-nagyon sok.
2: De ez a mesés Indiának a lényege, nem? De?
3: Belerak téged a mesébe. A vendégünk itt a harmadik utasban, aki zene, és akkor hamarosan jövünk vissza Indiáról beszélgetni tovább.

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas Indiáról, Tóth Szabi vendég, műsorkészítő társunk, akit faggatunk most mindenféle dologról, és hát egész interaktív, majd multimédiás, nem is tudom, hogy mondjam a műsor, mert interaktíven majd úgy tehetjük esetleg, hogyha betelefonáltok, ha van valamilyen kérdésetek, 2-15-37-73, Szabi rak föl mindenféle képeket a chatfalra, úgyhogy lehet vizuálisan is követni a dolgot. Hol is jártunk, vagy hol folytassuk?
1: Csomó kérdést föltettek a szurmáról. Hát,
0: ugye ez a nagy szitál.
1: Igen, tehát ez a szitál.

0: Ennek a mély hangrendű változata, és nagyon az, hogy belefutottam, és elfogadtam ezt a kihívást, hogy igenis lesz egy szurbárom, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 17 kilós dolgot így magam mellé vettem. Mm-hmm. Egy hatalmas jószágot, tehát 180 cm magas tokkal együtt az egész, tehát egy gigantikus jószág. Ez például azzal járt, hogy ez lett a pódgyászom, tehát ez az egyetlen pódgyász, amit föladhatok, és minden mást bele kellett gyömöszölnöm a kézi pódgyászomba. Ami postán egyébként érdekes módon elég könnyen ment, illetve föl kellett adnom hangszereket postán.
1: Már mondtuk többször, hogy több hónapig voltál kint.
0: Igen, hát, hogy... igen. És képzeljétek el, hogy életemben először a hazaküldött szitár el volt törve.
2: Ne.
0: De bizony, ráadásul olyan módon volt eltörve.
2: Hát a pesti szitár szerelők azt hiszem most nincsenek itt.
0: A pesti szitár szerelők igen, nem annyira menők. Nagyon fura módon tört el a szitár, úgy tört keresztbe a tök része, hogy nem tudtam rájönni, hogy mi történhetett vele.
1: De ez a szurbahár, vagy ez
0: nem, a... Nem, ez a szitár.
2: Ez a te saját szitárod, ugye, amivel felszoktál lépni.
0: Ez az életem szitárja, tehát legszebb hangú hangszer.
2: Hát ezt a drámát nem mondtad még el nekünk. Mi van most a szitároddal? Hogy van a szitár?
0: Hát most itt van egyébként a képe, hogy mi történt vele. Megmutatom a csetelőknek is, hogy milyen, amikor eltörik egy szitár. Hát ez, hát most arra vár, hogy legyen valami megoldást. Egyébként vasárnap az adásomban beszéltem a hallgatóknak erről, és akkor egy hallgató mondta, hogy lehet, hogy ismer valakit, aki ki tudja majd vinni. Ez egy olyan törés, amit itt nem mernék megcsinálni,
2: az egész tököt újra kell cserélni?
0: Nem hiszem, ezt csak össze kell rakni. Az a megdöbbentő, hogy mikor föladtam ezt a hangszert, akkor azzal nyugtattak.
2: De a kemény dobozban meg minden, ami az övé.
0: Persze, abszolút. Azzal nyugtattak, hogy ne izguljak, hogy a hangszer készítője is, meg egy zenész barátom kint, aki 30 éve szitározik, azt mondta, hogy egyébként örülj neki, hogyha eltörik egy hangszer, mert amikor hogyha a tök részét megcsinálják a szitárnak, akkor jobb hangja lesz. Úgyhogy ennek a kísérletnek vagyunk most tanulni.
2: Nem lehet, hogy a szurbahár titokban könnyen kell
0: oldalba. Megbökte.
2: Mert hogy ezek szerint most már csak szurbaháron tudsz itthon gyakorolni, nem? Vagy van?
0: Ne, van másik szitárom.
2: Ja.
1: Franyó nem szerint lehet, a Magyar nem Posta lehet. Nem az igazán jó, de hát lehet, hogy ez nem a Magyar Posta bűne volt.
0: Nem lehet tudni, hogy mi történt.
1: No, de a szurbahár jól van, nyugtassan.
0: De a szurbahár jól van, igen, szurbahár jól van, elképesztően néz ki, és hogy úgy készül, hogy mikor fogunk már együtt fellépni, meg mikor lehet kihasználni a lehetőségeit.
2: És mikor?
0: Nem tudom, lehet, hogy május 21-én, de erre majd térjünk vissza, hogyha közeledik május. Szádu, mielőtt véget ér a műsor,
2: még van egy könnyű fél óránk, én akkor megpróbálom körkörösen feltenni a kérdést. Egyrésztről mondtad meg, szó volt arról, hogy hányféle kultusz, vallás és hiedelem világ, és nem is tudom, hogy lehet még ezeket hívni, van jelen ebben a hatalmas országban. És ezen túl ugye ezeknek a több ezer éves hagyománya nap mint nap jelen van, és ennek az egyik legékesebb példája az, amikor az indiai jógik összegyűlnek 12 évente egy ünnepre.
1: Nagy fesztivál.
0: Maha Kumbh Mela, úgy hívják ezt. Kumbh Mela. Maha Kumbh Mela, egyszerűsített nevén Kunh Béla. Kunh Béla, igen. Úgy szokták általában fordítani, hogy nagy agyagedény fesztivál, vagy micsoda. Hát ez egy nagyon érdekes fordítás. Tehát itt egyszerűen egy vízöntő fesztiválról van szó. Egy olyan fesztiválról, ami 12 évente van, bolygóálláshoz kötik a kezdetét, a végét. Ez egy nagy, alapvetően fürdőző fesztivál, amikor a száduk összegyűlnek India minden szegletéből. A száduk általában olyan vagy asramban, vagy magányosan elvonultan élő gyakorlók, akik ilyen spirituális praxisnak szentelik az életüket.
1: Ilyen remeték?
0: Általában remeték, de néha vannak ilyen közösségek, ahol remetéskednek, de nagyon nagy számban általában ezek kint élnek a pusztában, vagy fönt élnek a hegyek között, és közöttük is van egyfajta, ha nem is hierarchia, de egyfajta különbségtétel, hogy vannak általában a száduk, és vannak a nagák. A naga az egyébként, hát kígyót jelent, és a nága szó azokra utal, akik ilyen földdel, porral borítják a testüket, és teljesen mesztelenül élnek, gyakorlatilag csak a nágájuk, még a nágájukat is látni lehet.
2: És ezt lehet meghatározni, hogy milyen vallású jogik ezek, vagy vallásos jogik ezek, illetve mondjuk csak a egyszerű síva hívők, vagy...
0: Ezek mind hinduk, és a különböző aspektusai vannak. Különböző aspektusai vannak ennek a nágaságnak. Most próbálok visszakeresni a fényképek között.
1: A saját útjukat járják, vagy egyfajta ilyen meghatározott ilyen
0: egyház? A válaszom igen. Tehát, hogy a saját útjukat is járják, vagy pedig becsatlakoznak egy spirituális vezetőhöz. No és... Az, amiről megbeszélni fogok, most keresem az első fényképet, az, hogy ez most volt, illetve most van éppen ez a Mahakumbh Mela Indiában, és elmentem Haridwarba, ahol van ez a nagy összejövetel.
1: Ez volt található Indiában?
0: Ez Delhitől körülbelül 4 óra vonatút.
1: Délre?
0: Északra. Tehát ez a Ganges, ahogy leérkezik a Himalájából, ez az a vidék. Most itt egy kisvárosról van szó, mondjuk 2 milliós kisváros, vagy 3 milliós kisváros, és ide érkezik meg 12 évente 4 millió ilyen szádó.
1: Nem mondod, 4 millió.
0: Igen. És én azért mentem el, hogy szerettem volna megérezni, hogy milyen ez, amikor ennyi szent ember, mert ennyi szent ember között biztos, hogy van olyan szent ember, aki valóban szentségként éli meg az életet.
2: És igazi jogi.
0: És mondjam, hogy annak a helynek nagyon más érzete volt, mint általában Indiának. Persze föl lehet fogni úgy is, mint turisztikai látványosság, és nagyon sokan jönnek azért is, hogy mesztelen izmos férfiakat fényképezzenek. Láthatok majd ilyen képet is azok között, amiket fölraktam. Nágákat, illetve olyan önsanyargatókat, aki 3 fajta önsanyargatóval találkoztam én, az egyik a jobb kezét tartotta fönt 20 éve, tehát magasba tartotta a jobb kezét 20 éve. Volt egy, aki azt hiszem 13 éve élt szöges ágyon, és volt egy, aki több mint 30 éve, talán ha jól megszem, 34 éve élt, úgyhogy a bal lába a teste alá volt kötözve, tehát fél lábon állt.
1: És ez nagyon felemelő, de milyennek a jelentősége, hagyj kérdezzem már meg. Tehát ők miért teszik ezt? Ez mit bizonyít?
0: Ez egy belső út. Most amitől igazándiból érdekessé vált ez az egész utazás, a haridvári utazásom az az, hogy addigra már nagyon belelendültem a hindi nyelv használatába. Tehát én leültem ezekkel a szádukkal, érzés alapján, tehát belenéztem a szemébe is, amelyik úgy éreztem, hogy valamilyen kapcsolatot hajlandó fölvenni, az elé leültem és beszélgettem velük. És azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki, ahogy is beszélgettem velük. És azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki az emberrel, főleg úgy, hogy mondjuk egy pár évtizede foglalkozom a hinduizmussal, meg a indiai kultúrával, és ezért ha más nem, legalább valamilyen halovány fogalmam volt azokról a dolgokról, amikről beszélgettünk. Máshova lehet eljutni, viszont a máshova eljutás meg újabb és újabb kérdéseket vetett föl. Tehát például volt egy olyan szádu, aki 37 évig volt nága, 37 évig a Himalájában élt fönt mesztelenként, és azért adta föl a mesztelenségét, mert azt mondta, hogy gyakorlatilag a nap 22 órájában hőmérsékletfejlesztő gyakorlatokat kellett csinálnia.
2: Mert hideg volt.
0: Különben meghal. Ami megint egy nagyon érdekes aspektus, hogy egy valamit csinálsz, és azt a túlélés érdekében. Tehát ami nekünk a kis kabátunk becipzározása és az úsanka sapka fejünkbe húzása, az neki egy 22 órás processzus volt.
1: És én még mindig ez a kézföltartás, vagy ez a láb, nem tudom, ez önsanyargatás, azt mondod?
0: Önsanyargatás.
1: Az a lényege, hogy valami olyan dolog...
0: Én velük nem beszéltem, sőt képzeld el, hogy ezeket az önsanyargatókat le sem fényképeztem. Tehát egyszerűen az adott helyzetben, bár Gele Zsóka barátom adott nekem egy fényképezőgépet, hogy mindent fotózzak le, nem volt olyan, hogy ezt most akkor gyorsan megörökítem, hanem amikor velük találkoztam, akkor valahogy az összes érzékszervem arra tapadt rá magára az élményre. hogy minél többet így megérezzek, meg befogadjak belőle, és nem is jutott eszembe, hogy elővegyem a fényképezőgépet. Úgyhogy sajnálom, de az önsanyargatókról nincsen fénykép.
1: Azért látunk itt egy nagyon hosszú hajú bácsit, gondolom, hogy 37 éve nem vágta le a haját.
0: Hát elég régóta nem vágta le a haját, egyébként így most pont így kibontotta a haját az egyik szomszéd bácsikája.
1: És akkor van itt egy olyan,
0: aki éppen kézen
1: zombi,
0: áll.
1: Zombi.
0: Igen, utluti ászanának hívják ezt, amit csinál, tehát lótuszülésben való kézenállás. De ami az érdekes, ez a következő kép. Rögtön belinkelem nektek a chat falra.
2: A gyűrű.
1: A bicikliző naga, vagy nem?
0: Nem a bicikliző naga, hanem ugyanez a naga, aki lótuszülésben kézen áll, utána csak így Google, és beszélgettünk. Na most a beszélgetés az azért indult el, mert megérkezett egy amerikai turista, akit elkezdett fényképezgetni, akit az előző képen lehet is látni, és akkor én fordítottam a turistának. És azt érdemes tudni, hogyha valaki így leül beszélgetni, akkor tök szívesen beszélgetnek bárkivel, hát mondjuk ismeri kell a nyelvet. De ha csak hogy betérsz hozzájuk, és látványosságnak fogod fel őket, akkor ők is úgy viszonyulnak hozzád, mint aki egy látványosságot jött. Nem pózolnak, de azt mondják, hogy akkor viszont adjál valamit, hozzá kenyeret, hozz egy doboz cigit. És ennél a lánynál konkrétan az volt, hát ők általában nagyon sokat szívnak. Nagyon sokat szívnak, tehát Sivának a has is, az Sivának az egyik fő eledele. Úgyhogy ő például azt mondta, hogy abból merít mindig erőt, hogyha egy kicsit elfogy az energiája, akkor has is szív, és akkor utána megint tud gyakorolni. Azért ez a lótuszülésben való kézenállás, ez nem a legegyszerűbb jó gyakorlatok közé tartozik, amit így bemutatott. Tehát hát ott éppen azt csinált, amikor én megérkeztem. Szóval az a lényeg, hogy megérkezett ez a turista, fényképezgetett, és akkor azt kérdezte a nága, hogy elkérheti-e a lány jobb kezének a hüvelykújjáról a gyűrűt. És akkor így fordítottam, hogy szeretnél kérni a gyűrűdet, de ilyenkor mindig szoktam ilyen kis tanácsokat mellé adni, hogy nem kell feltétlenül odaadni, illetve hát, hogyha odaadod, akkor lehet, hogy meg fogja tartani. Olyan nincs, de semmi baj. Leúszta a gyűrűt, odaadta, és amikor odaadta, akkor a nága úgy nyúlt érte, hogy a bal kezével a saját farkát fogta, és a jobb kezével elvette a gyűrűt, és már láttam, hogy mi fog történni. Hirtelen elkezdte a fitymáját áttömködni ezen a gyűrűn. És így, tudod, így egyfelől volt ez a nagyon erős élmény, meg volt a lánynak ez a hihetetlen döbbenet az arcán, úgyhogy ezt a kettőt figyeltem, és valóban tényleg ez egy akkora hatalmas jógi volt, hogy másodpercek alatt egy amerikai gyűrűből egy fitymá piercinget tudott csiribálni, és akkor kérdeztem a lányt, hogy visszakérjem-e.
1: Ezt láthatjuk a képen is, ugye?
0: Igen, tehát hogyha ott rányitotok arra a képre, amit belinkeltem, akkor lehet látni, hogy ott van, kérem, én igazán beszélek, bármennyire. És ezt egyébként csak azért fotóztam le, mert azt gondoltam, hogy na, hogyha ezt elmondom, akkor ezt senki nem fogja elhinni, hogyha nincs róla fénykép. És nem kérte vissza a lány, és kérdeztem a jógitól, hogy ezt most mire fogod használni, vagy mire fogja használni, és akkor ő mondta, hogy hát ez lesz majd a tisztaságom szimbóluma. És akkor még megkínált így cukros tejjel, mert cukros tejet fogyaszt egyébként csak a has is mellett, ez a két dolog adja neki az energiát, és
1: más
0: is,
1: nem a szervezetében?
0: Ő sem alszik, hanem gyakorlatilag van egy két órás ilyen furcsa meditációja, ami ilyen félálomszerű állapot, de hát ő is tizen több éve gyakorol már, tehát már ismeri ezt az érzést.
2: És apró körülményekről kérdeztetek, hogy ételt és hasist honnan szereznek a száduk, hogyha mondjuk 34 éve ballába állnak, vagy jobb lábon?
0: Nem tudom, hogy az étel az adomány, meg azért itt arról van szó, hogy aki 34 éve fél lábon áll, az nem használ annyi energiát, tehát nagyon
1: na jó, ez
0: nagyon sokat megspórol, nem rohan a villamos után, nem kell mozijegyet váltani. Igen, tehát, hogy nagyon kevésből szoktak megélni ezek az emberek, tényleg minimális, általában egyébként ez, hogy tejet fogyasztanak, vagy valami fűtrist, és akkor fűszerek nélkül.
1: És honnan tudják, hogy menni kell a fesztiválra?
0: Hát ezt érzik. Ezt nem kérdeztem meg, de hát
1: a
0: csillagok meg a bolygók rendszerét azért ismerik az emberek, tehát mi is tudjuk, hogy mikor van, hogy most nyár van, és hogy eltelt már két nyár, és így tovább.
1: Maga ez hogy megy el? Gyalog megy, vagy felszáll a vonatra?
0: Van Attól függ, hogy melyik. Milyen? Hát nagyon, nagyon sokféleképpen lehet értelmezni.
1: Nem mondod, hogy 4 millióan érkeznek.
0: Egy önsonyorgató szádú az mindenképpen egy olyan aspektust valósít meg az életében, amit nem lehet kamuzni. Tehát viccből nem tartja fel az ember 20 éven keresztül a jobb kezét. És láthatóan iszonyatos szenvedés volt kezdetekben, amíg a keze így hozzánőtt, és egy ilyen furcsa végtagot képezett a vállán. A szöges ágyon szintén nem lehet csak úgy tréfából lenni. De általában szádunak beköltözni egy asramba, és úgy elbeszélgetni, meg így elbóbiskolni ilyen furcsa zenékre, azt meg lehet csinálni egyszerűen azért, mert ki akarsz vonulni a társadalomból. És az a szép a száduságban, hogy ez ugyanúgy belefér, mint az önsanyargatás. Szerintem a nága az egy olyan határvonal, aki már nága, igen, aki már ilyen joga gyakorló, ő már nem fogja divatból csinálni, nem fogja azért csinálni, hogy így a legegyszerűbb leégni az életet, hogyha lótuszülésben kézen állok.
2: Nem ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye, hogyha te részt vettél egy ilyen fesztiválon, ahol 4 millió hasis szívó volt, mesélj, milyen érzés velük együtt szívni a hasist, és miből, milyen kulturális szokásaik vannak.
0: Azt tudom mondani, hogy ők hogyan használják ezt a dolgot. Általában agyagpipából szívják, vagy ilyen agyagcsőből. Egész jó kis boltok voltak, ahol csak ilyen agyagcsövet árultak. Amikor például megérkeztem vonattal, az egy francia barátom már járt Haridvárba, és azt mondta, hogy hát itt lézengenek a száduk, de nincs ott semmi. És az első élményem az volt, az első szádú élményem Haridvárban, hogy megláttam egy szádut egy ilyen agyagpipa boltnál így válogatni, a számomra teljesen egyforma agyagpipák közül. És megmondtam, hogy hát igen, biztos van most ez az aspektusa a száduságnak, hogy itt most bevásárol az év további részére. Más száduk meg ott mogyoróztak egy mogyoróárusnál, és aztán meg befordultam egy helyre, mondom, érzést követve, és elkezdődött ez a mély utazásom. Mindenütt, ahol leülsz, megkínálnak téged, és én azért nem fogadtam el, mert attól féltem, hogy be fog zavarni a nyelvbe. Tehát, hogy nem fogok igazándiból jól tudni kommunikálni. Tudom, hogy leraktam egy olyan lehetőséget, az érzésnek egy olyan formáját, amit az kínált volna fel, de én inkább az intellektualizálást választottam, hogy beszélgethessek velük. És van a nágák, a gyakorlók, a jóga gyakorlók általában ezt arra használják, hogy energiát kapjanak, mások arra használják, hogy a bhajan éneklésnél, meg a különböző recitációknál így belelóvalják magukat egy-egy mondatba. Azt is mondta a nága, hogy ő már nagyon rég nem is olvas szövegeket, meg nem érdekli a teljes szöveg, hanem így véletlenszerűen így eszébe jutnak mondatok, vagy szavak, vagy szókapcsolatok, és azokat szokta mondogatni. Tehát már a mantra már nem egy klasszikus mantra, hanem bármiből tud mantrát csiribálni, ugyanúgy, ahogy átvarázsolta az amerikai gyűrűjét is. És az előbb, még nem válaszoltam teljesen az előző kérdésetekre, tehát, hogy nagyon sok aspektusú szádu létezik, van, aki gyalogjon ezekre a helyekre, de természetesen az indiai állam, mint ahogy minden kulturális dolgot nagyon erősen támogat, a száduk ingyen utazhatnak vonaton. Úgyhogy vannak ilyen mentesítő járatok, egyébként 8000 busz szolgálta, hogy így lehessen utazgatni így a Haridvár környékén. 8000 busz, tehát 4 millió emberről beszélünk, tehát elképesztő mennyiségű ember meg szádu, és nagyon-nagyon különleges érzetű a hely, és amikor itt 12 évente összegyűlnek, akkor ez egy ilyen nagy örömködés is. Nem csak örömködés magában, a gyakorlatban.
1: Mi a program? Nagy szertartások sorozata?
0: Igen, hát van az elvonuló szerzeteseknek általában mindig van valaki, aki előrébb való a hierarchiában. Nem azért, mintha lenne egy általános hierarchia, hanem mondjuk azért, mert régebb óta gyakorol. És ezért tud tanácsot adni. És azért az tök jó, hogyha így évente egyszer, vagy pár évente egyszer tudsz tanácsot kérni, amikor megakadsz valamilyen spirituális gyakorlati
2: igen,
0: helyzetben.
2: Illetve hagyományos értelembe vett tudás, filozófia, vagy vallás, tudásátadás létezik-e ott? Így most a száduk között volt-e ilyen kis tansátor például?
0: Minden sátor tansátor volt. Tehát mindenütt folyamatosan a tanról vitatkoztak, és a tanról beszélgettek, a tant énekelték meg, vagy gyakorolták éppen fizikai gyakorlatként. Tehát ez nem kérdés nekik, erről szól az életük. Tehát nem az volt, hogy eljönnek, és utána itt beülnek a moziba, és ott magyaróznak. Bár azért voltak kivételek, amik például van egy fényképem egy olyan száduról, akit 20 percen keresztül figyeltem, már küldöm is a chatre, 20 percen keresztül figyeltem, hogy próbál meg láthatóan életében először kerékpározni. Nagyon aranyos volt. Tehát van egy ilyen játék jellege is. Azért az, aki szerintem mesztelenül éli az életét, meg az Istenről, szentségről, meg az egységről, meg szeretetről elmélkedik, annak valahogy más a hozzáállása a dolgokhoz. Nagyon szerettek, nekem úgy tűnt, hogy nagyon szerettek játszani ezek a száduk. Ezért is nem tudom, hogy hogyan értelmezzem például az egyikkel való beszélgetésem végén. Föltettem azt a kérdést, hogy mi szeretne lenni következő életében, és akkor ő azt mondta, hogy hát Európában
1: igaz,
0: szeretne.
1: Igaz, jó indiai kérdés, nem?
0: Európában szeretne. Hát figyelj, ez egy nagyon hosszú beszélgetés, tehát ez tök jó helye volt ennek. És azt mondta, hogy Európában szeretne újra születni, de nem emberként, mert az túl sok kihívással jár. Na, de mégis miként? Hát, ha most meg kéne mondanom, akkor leginkább úszkár lennék Svájcban egy kedves svájci családnál.
1: De ez egy ilyen szádunál, egy nagánál, ez hogy van egyáltalán képe arról, hogy úszkár és svájci család? És...
0: Hát ő 30 éves korában lett, vagy 32 éves korában lett szádú. Azt mondta, hogy volt egy családi tragédia, ami így elfordította a világtól, és úgy érezte, hogy nem érdekli már tovább a világi élet.
1: Tehát élt egy életet, és utána...
0: Mindenki így van, mindenki, tehát a szádúság az nem úgy születik, hogy apám szádú volt, anyám szádú volt, így én is szádú lettem. Hanem az a szép ebben a szádúságban, hogy ez egy választott életforma.
1: De van egy család, és bejelenti az egyik tagja, hogy akkor szádú leszek, és elbúcsúznak tőle? És ő elment.
0: Igen.
1: Nem látják többet?
0: Igen. És ez igen. Látják, és láthatják.
1: Elfogadják, vagy ez...
0: Láthatják, de például ez a, ugye, amit mondtam, ez, hogy úszkár lenne Svájcban, ennél azt nem lehet tudni, hogy milyen szinten viccelt. Tehát láttam, hogy milyen jókedélyű emberek, és mennyire szeretnek tréfálkozni, és mennyire túl vannak a komolyan kommunikálunk, komoly kérdésekre, komoly válaszokat adunk rendszeren. És például, amikor ezeket a kérdéseket firtattam, akkor mindig ilyen fura dolgokat válaszolt, amit lehetett értelmezni komoly válaszként is, meg lehetett értelmezni csak tréfaként. Én inkább egyébként mindig nevettem rajta, de leegyeztem őket, hogy így el tudjam mesélni nektek az összes.
1: Hát el lehet gondolkozni, milyen lehet egy úszkárnak Svájcban élni, tehát... Ez lehet egy meditációs gyakorlat.
0: De várjál, mesél még tovább őt. Miközben erről beszélgettünk, odajött egy nagyon kedves házaspár, a férfi egy lengyel fotós, zseniális fotós, ő egyébként fotó túrákat szervez Indiába. Tehát olyan helyekre visz, ahol a fotós mennyországok vannak.
2: Fotós mennyország.
0: A felesége pedig egy filozófia tanár Olaszországból, és leraktak egy dobozt ez elé, a szádú elé, aki úszkár szeretne lenni. És akkor néztem a dobozt, néztem hármukat, mindenki nevetett, én is nevettem, és kérdeztem, hogy na, ez meg mire lesz jó, ugyanis az egy mobiltelefon doboz volt. Egy Nokia-s doboz. Egy igazi Nokia-s doboz. És hát ez még jóval azelőtt történt volna, mint sem, hogy itt a magyar köztudatban Nokia-s doboz más jelentéssel bírt volna, úgyhogy én biztos voltam benne, hogy egy Nokia telefon van benne, és ő nevetett, és a szádú nevetett, és mondta, hogy igen, hogy neki 92 éves az anyukája, és azt ígérte neki, hogy 15 naponta föl fogja hívni, és abban reménykedik, hogyha most egyszer föltölti ezt a mobiltelefont, ott a Himalájában, ahol lakik, nincsen vétel, de így 15 naponta el tud menni egy olyan helyre, ahol bekapcsolja, és tud telefonálni az anyukájának, és ha más nem, 15 naponta így megtudja, hogy van a mamája, és a segítségre tud sietni.
1: Tényleg,
0: hogy
1: ez a 21. század már.
2: Zárójelbe te láttál indiai lefedettség, mobil lefedettség térképet? Hogy nagyjából ezek ott hogy vannak?
0: Nem, de pontosan úgy van, mint itt. Tehát mindenki úgy hirdet, hogy 99,9%-os lefedettség Indiában, nagyon nagy cégek vannak. Azt tudom például, azt konkrétan meg tudom mondani, hogy ha Indiából például felhívtam egy magyar mobiltelefont, az nekem kb. 25 forintomba került.
2: Egyszer
0: hogyha valaki visszatelefonált Indiába, az kb. Olyan 370 forintba került. Tehát ennyi a különbség. Valószínűleg egy kifelé aranyozott zsinóron megy a jel, befelé meg valami szutyok csatornán olaj mellé rakják be.
1: Internet, wifi, ilyesmik?
0: Mindenhol van elképesztő lefedettség. Már 3 évvel ezelőtt is, mikor kint éltem, akkor is mindenütt lehetett szabad wifi-t találni. És az emberek nem is törődnek fele. Persze, használd nyugodtan. Ingyen van a jel a levegőből.
1: Na, hát én majd ugye nem csak Észak-Indiába jártál, Dél-Indiába is, majd már nagyon fogy az időnk, úgyhogy egy város még emeljük még ki szerintem esetleg egy másik vidékről, vagy egy másik tájegységet.
0: Hyderabad.
1: Legyen.
0: Hyderabad. Jó?

0: Ha bár nagyon jó volt a zene, de jöjjünk is vissza, hogy meghallgassuk az utolsó negyed órát. A harmadik utasból Tóth Szabi élményei Indiából. És a záró részben...
1: Hyderabad.
0: Így van.
1: Úgy volt, hogy volt egy hónap felkészülés, edzőtábor, aztán elkezdődtek a koncertek, és Hyderabad volt az utolsó koncert, ott egy rádiókoncertet adtam meg, egy ilyen életmű interjút, vagy mit, tehát hogy így nagyon hosszú időn keresztül beszélgettem emberekkel az élet minden területéről.
2: És zenéltél is?
1: És
0: egy szóló koncert, ugye azt mondtad, hogy az utolsó volt a szóló koncert.
1: Szóló koncertek, tehát több szóló koncert volt, és ebből ez csak egy rádióműsor. Hyderabadba azért mentem, mert egy régi Tilos Rádiós barátunk nagyon agitált, hogy látogassa meg őt, Balú.
0: Balú
1: Szubramaniam, akinek itt volt három éven keresztül. Itt volt három éven keresztül, és visszaköltözött Indiába, és összerakott magának egy stúdiót, amit ott együtt rendesen bekábeleztünk, kitaláltuk a rendszerét, találtunk egy projektort a stúdiójában. Szóval lett egy ilyen kis kulturális központ, és amíg ott voltam, addig nem csak, hogy a Balúnak a stúdiójából alakítottunk egy ilyen kis kulturális központot, hanem lefektettük annak az alapjait, hogy hogyan tudnának indítani egy szabad rádiót. Egy ilyen harmadik típusú rádiót ott Hyderabadban.
2: Ez milyen úgy, típusú már... város ez a Hyderabad?
0: Délebre van ez már, ugye?
1: Délen, ez egy államnak a fővárosa. És éppen most nagy balhék vannak, mert a fővárosban nagyon sokan gondolják úgy, hogy külön kéne válni az államtól, tehát ők egy külön állam legyenek, mint főváros, mert hogy akkor a ipara, kereskedelme és gazdasága van, ami miatt megérdemelni, és így lenne jobb neki. És például az egyik vasárnap azt mondta Balú, hogy ne is menjünk ki az utcára, mert most van ilyen nagy tüntetés, és amikor ott nagy tüntetés van, akkor ott tényleg komolyan gondolják. Tehát ott akkor ilyen betonbarikádokat emel a rendőrség, hogy kordonok között tartsa a hatalmas tömeget, de a másnap újságból kiderült, hogy egy egyetemista öngyilkos lett, azért, hogy így is tiltakozzon az ellen, hogy Hyderabadot egyszerűen fővárosnak használja egy állam. És az is kiderült, hogy ő az ötödik ember, aki öngyilkos lett a cél érdekében. Tehát szerintem, hogyha azt gondoljuk, hogy a magyarok fanatikusok még egy kicsit tanulhatnánk, tiltakozásnak egy ilyen nagyon furcsa, számomra teljesen érthetetlen formája, és ráadásul az ügy, főleg ugye az én aspektusomból, aki én csak átutazó vagyok abban a kultúrában, olyan részletkérdésnek tűnik. És annak a kedves egyetemista fiúnak pedig annyira fontos volt, hogy az életét is rárakta erre az egészre. Ezt szerintem nem fogom megérteni egészen addig, amíg nem születek indiainak.
0: Na, a Balú rádió stúdiójánál járt meg a koncertednél.
1: Igen, szóval Balúnak van egy stúdiója, amiből könnyedén lesz rádióstúdió, illetve ő DJ-ként dolgozik, képzeljétek el. Tehát amit itt tanult a Tilos Rádióban, vagy jelsátított a Tilos Rádióban, ő abból él meg. Ami attól is pikáns, mert ő egy brámin család gyermeke, tehát hogy az édesapja reggel 5-kor elkezd imádkozni, imádkozik 8-ig, aztán elmegy egy helyre, ahol az ő munkahelye, ahol imádkozik tovább, és aztán este hazajön, és hát ez a hobbija is, meg ez a szakmája is, tehát tovább imádkozik. Minden bráminnak megvannak a saját specialitásai, ő például ilyen kis óvó amuletteket gyárt, amiket megáldrak bele, szent szövegeket, és akkor ezeket vásárolják meg az emberek. Egyébként egész jól megélnek a bráminok a bráminkodásból, de nehogy félreértsétek, tehát én semmilyen negatív nincs abban, amit mondok. Arról van szó, hogy egy nagyon valós társadalmi, spirituális igényt, és annak a termékcsaládját is
0: szolgáltatja
1: egy nagyon ősi hagyományt, családi szinten, általában leszármazási szinten használó és átélő csapat ezek a bráminok, és érdekes volt beszélgetni, meg érdekes
0: Balónak
1: volt.
0: Balónak vannak testvérei? Vagy szóval ez
1: van testvére, és a testvére az sokkal inkább a brámin hagyományhoz kapcsolódik, és hogyha megnézitek ezt az albumot, akkor ott van egy idős bácsi fényképe. Az idős bácsi Balónak a nagypapája, aki, mint kiderült, 86 éves, és ő még igazi, igazolt, plecsnivel rendelkező szabadságharcos.
0: Az indiai függetlenségért.
1: Bizony, ő még harcolt a függetlenségért, úgyhogy csináltam vele egy nagyon hosszú beszélgetést, interjút.
0: Ez egy öreg Kossuth huszár, ugye még így a...
1: Igen, igen. Tehát én is, ugye az életkor pusztán nem számít. Sőt, még az se számít, hogy kinek van igazolványa, mert hogy ott is biztos, hogy van nagyon sok ilyen epi szabadsághős, aki utólag viszi a pálmát. de amikor elkezdtem vele beszélgetni, akkor kiderült, hogy ő hogyan és milyen módon vett részt. Hát, ezt már nem tudom elmesélni.
0: Hát igen, Gandhi neve se hangzott el, de az egy külön műsort megélne, meg onnan az egész történet. Én egyszer egy vaskos könyvet elolvastam, nagyon, nagyon érdekes történet, az biztos. India függetlenedése, meg hogy mi hogy lehetett volna, mi...
1: Ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy menjen ki Indiába, egyfelől érdemes úgy kimenni, hogy valakit ismersz ott. Ez segít, hogy puhára essél, puhára érkezzél. Volt olyan, hogy fél év alatt 38 embernek segítettem, akik jöttek Indiába. Már gondolkoztam azon, hogy csinálok egy ilyen utazási irodát, egy ilyen kulturális utazási irodát, túl sok mindent csinálok, tehát ez nem lesz egy ideig. Én úgy érzem, hogy látom és meg tudom mutatni Indiának egy olyan arcát, ami nagyon nehezen hozzáférhető másoknak. Egyszerűen van egy kapcsolatrendszerem, valószínűleg az idő miatt, meg a szerencsém miatt. De ami még tanácsot tudok adni, az, hogy mindenre érdemes odafigyelni, bármilyen kis aspektusra. Tehát például jött ez az idős bácsi, és az idős bácsikkal amúgy is szeretek beszélgetni, mert 86 év távlatából olyan különös élményeket tudnak már átélni, meg megosztani, és amikor meg kiderült, hogy szabadságharcos, és hogy hogyan történt ez az egész, döbbenetes. De ugyanígy volt az ő apjával, ugyanígy volt a Baru unoka testvérével, aki meg egy ilyen fejű forradalmár, ilyen eszméfölpólókat gyárt az indiaiaknak, és meg akarja változtatni a társadalom teljes felépítményét és az emberek gondolkodását. Hát nagyon, minden ember nagyon érdekes és nagyon unikális, tessék figyelni egymásra.
0: Uh-huh. Hát Indiáról beszélgetünk itt az elmúlt két órában. Tóth Szabi járt hónapokig szitározni, tanulni mesteréhez. Hogy hívod a mestered? Bocsánat, az annyira
1: tetszett. Guruji.
0: Guruji.
1: Aki guru, azt guru. A szoknak is, mert a G az pedig egy ilyen tiszteleti képző, igen, tehát az én kedves mesterem kb. Annyit jelent.
0: Igen, tehát Guruji, aki mikor? Szeptember, október volt itt?
1: Novemberben
0: volt koncertje itt a Trafóban is.
1: 6-án meg 8-án megint
0: a Tilos Rádió stúdiában, igen, ez a lényegesebb dolog. Még egy kulturális ajánló akkor a végére, hogy lesz most is egy indiai koncert ugye a hónapban az India.
1: Az indiai klasszikus zene mesterei az a címe a sorozatnak, és ez egy olyan sorozat, ahol
0: kiváló koncertek vannak.
1: Ahol mindig olyan embert próbálta meg elhozni, aki egyfelől nagyon magas szinten képviseli az indiai klasszikus zenét, másfelől pedig nem járt Magyarországon, és ez a következő úriember, Pandit Sivkumar Sharma lesz, aki gyakorlatilag egymaga felelőse azért, hogy egy korábban népzenében sem igazán ismert hangszer, a szantúr, ami leginkább a magyar cimbalomhoz hasonlít, az a klasszikus színpadok hangszerévé lett. Ő egy zenés családból származik, 13 éves volt, ő énekelni tanult, tablázni, hegedülni, harmóniumon játszani, és az apja egyszer csak belefutott a szantúrba, és azt mondta, hogy fiam, mindent félreraksz, ez lesz a te hangszered. Tehát az apja meglátta a lehetőséget a hangszerben, és körülbelül olyan 10-15 év alatt átalakították a hangszert, kialakítottak egy új játékstílust, és gyakorlatilag újjászületett ez a hangszer. Hallgassuk meg egy picit.
0: Itt újjal is pengelt, ugye ütővel is, most épp azt láthatjuk.

0: most épp lapos tenyére ütögeti a szantúrt.
1: Sokan vitatják a szantúrnak a szerepét és jelentőségét az indiai zenében, de hihetetlen, hogy miket megcsinált ez a bácsi egymagában, és hát egy egész kulturális folyamot indított. Tehát itt lesz a fia is, akivel játszik, egy tablás fogja kísérni, meg egy tamburás, és a fiával lesznek ketten szólisták, illetve előtte lesz egy film, az Antardvani című film, ami annyit tesz, hogy az Antar az valamin belül lenni, Dvani a lelkem belül levés.
2: És lehet, hogy őket ez csábítani a rádióval?
1: Lehetséges, hogy meglátjuk. Ez egy olyan dokumentumfilm, ami múlt év ősszel jelent meg Indiában, és lefordított a magyarra, tehát ez felirattal lesz.
0: Így ez lesz jövő héten. Legeslegvégén, haló?
3: Szevasztok, bocs, hol lesz ez a koncert?
1: Ez a Trafóban lesz.
3: Trafó, és
1: jövő hét szombaton este.
0: Március 27.
1: Március 27-e, 19-15-től lesz ez a film, az Antardvani.
3: Jó, és két
1: 8-tól, okay. 8-tól pedig a koncert maga.
3: Köszi.
1: Hello.
0: Hello. Na, hát ez egy programajánló volt itt a műsor végén, tehát a mai harmadik utasban Tóth Szabi mesélt indiai utazásáról. A műsort meghallgathatjátok majd a Tilos Rádió archívumán. Oh, no.

Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

elrejtezem a füstös szürkeségben. Igaz, köhögtek, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik, az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni, a füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, a mi titkos észak-nyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre!

0: あ、奇襲のやつだった
1: Az idő metszeteiben éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van. Pillék lepik a neoncsövet a szobámban. Ablakban állok, idül a magány. Régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan. Egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik. És ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül, a telítődő ének.

Ultima realitas. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igazi énekesek. Sőt, néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian,

0: hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal, barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Ha néha eszembe tódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgyis jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a holtak szigete, az unalmas szörnyvilág. Mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam. Ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amitől a lelkem émelyeg, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen értem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott, a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éjj kertben voltam Thanatos kuholása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a kételyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, csak a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött, csak az a csoda, ami elmúlt, ami egy percig maradik, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik. Az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha. Eónok múlva se teremti meg még egyszer a világot.
1: Eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél, e teljesedésből átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítő. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, A bukónapra visszanéztél. Mosolyod hunyó napsütését. Nem tudta betemetni.

Genuss minden időbe. Te szivárvány szemöldökű, napvilág lánya lángölű, dárdának gyémán köszörű, gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota, gyönyörűm, te segíts engem. Síralom völgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola, gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréi harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem. Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggét daloló, gyönyörűm, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimaszság rám dönök, önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom. Gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon. Gyönyörűm, ha segítsz engem.

Figyelem, figyelem! Figyelmeztetjük a szeretőket, ne mókázzanak jelképeikkel. Csintalanságuk haszontalan, jelenünktől idegen. Figyelem! Tekints le az érdekek zónáira. Ülnek ott hatalmas páncélmackók. Hasukban az apró szabványzacskók, mindben kereken 30 ezüst. Íjászaim, az eskü, ne hagyjuk abba havat, szelet, északi süvítést a világ ablakainak, a sötét lelkiismeret hártyáinak. Hajrá, az idegek havazzanak, tombolj te sörényes velem! Zúdítva zenét, a szkíta nyilak érsznyelvét az éter síkjairól, hol testvér a húrral a köröm, a szem és hűen szolgál a nyerek sisak, de a dű nyargaló fejedelem, barbár és tiszta akár a hó. Íme a leszakadó ezüst zene, a páncél szekrénybe nem zárható, vérre se váltható, vad havazás. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, jelenkezzenek hómunkára. Harcra a hó bikái ellen, elállják már az utat, forognak, hidakon bömbölnek tereken. Vakítják a szemet is, karambol! Figyelem, figyelem! Itt maradunk magas hazánkban. Havazás fehér szívében, hallatlan örvénykerékben. Itt nem horkad be a halántét, határainknak vérnyoma nincs. Ide kergültünk kénytelenül, ezt megalkottuk eszményien. Itt hahotázunk a vérünk tábortüzénél, itt lerogyunk. Ezüst arcunk fájt már a csókra, ezüst kezünk cédrus pohárra, kikalapált alakunk fájt már lenvirág ingért, s ideje jött, ideje a hömbölyödésnek, égő cukor és pörkölt dió aromájának, ideje jött húsunk mátvirág barlangjában a barbár ífeszülésnek, ríkatóan fehér havazásnak. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, nemzeti kincsnek nevezett szkíta leleteinkből, két alak, egy férfi, egy nő, eltűnt már a havazás előtt, ezüst az arcuk, ezüst a kezük, a hóvihar mozgó centrumából fővárosunk felett magasan halál biztos, hogy ők zengenek. Magas a jutalom is, azé lesz, aki lehozza őket a földre megkötözve, fegyver is használható. Figyelem, figyelem! Fegyver is használható!

csönd van, a láb se zizeg szélhajárja. Fekszik a nádas hóba folytott cicomás ezret. Fölötte tépet ruca pihetétova repket, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bord danolászva itt a jó katona, végpoéta. Ráfeszült hit, hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek. S nézd, amik pengve, sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle, menj haza gyorsan, hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz, kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmod ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekereknek.

kis cserepesnek és Szent Morgitának. Szent Morgitán lakó juhász Veres Pálnak, és az ő fiának, jó Veres Jóskának, aki a koponyán 7 hajnalig ivott, 7 állónak táncolt, 7 báránt megevett, és egy álló 7-ig rejtőzött, aludott. Ettől az erei 7 emberre rúgott. 7 emberre rúgott altában ereje, 77-re, mikor rejtekiből ébredt. 7 szív bátorsága, az mind az övé volt. Élő Veres Jóska aludt, mint a meghót. Költötte az apja. Kelj fel, fiam Jóska! Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger, csikaszt fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Elserkent az Jóska e szók hallatára, hanem neki fordult még nagyobb alvásra, még nagyobb rejtésre, még nagyobb hunyásra, fel nem kellett apja semmi hívására. Akkor ment az anyja, szülő édesanyja, néki az elgyövő nagy bajt, hogy elmondja. Kötötte e szókkal, kelj fel, fiam Jóska! De csak félig kelt fel, visszaesett alva. Ment aztán a párja, a jegyes mátkája. Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger, csikasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Kedvese szavára, a baj hallatára, Jóska fel is ugrott nyomban a lovára, kardját felemelve fennen fohászkodott, szaladt rá a pogány temirdek hadára. Hely, aki Isten vagy, lássad most vígemet, meghalok hazámír, szerelmes mátkámír, magyar nemzetemír, apámír, anyámír, tiszta jó nevemír, az én Krisztusomír. Így szavakat szólla, ösvényt vág mentibe, szekérutat nyitott vissza gyűvésibe, hanem akkor a lú kibukott alula, szívit dárda járta, fejét tatár nyíla, meghúlt a hazáír, úgy, ahogy azt mondta, apjáír, anyjáír, magyar nemzetünkír, hites mátkájáír, ami Krisztusunkír. Ide van temetve a Veres halomba. Vidd el, madár, vidd el levelemet, de nem igen messze, csak a tenger mellé. Apámnak, anyámnak tedd az ablakjára, ablakjáról vedd el, tedd az asztalára. Tudom, mindjárt kérdik, hogy vagyok, mint vagyok, tudjad megmondani, tatár rabja vagyok, földit vasba vagyok. Mert én úgy meguntam karcsú derekamon rabszíjat viselni, kezemen lábamon vasakot görgetni. Jobb lett lenne szívem, híredet, nevedet ne hallottam lenne, talán esztendőkvel többet éltem lenne. Szép fekete hajom meg sem őszült lenne, gyenge piros orcám meg sem hervadt lenne. Két fekete szemem, ki nem sírtam meg. Menj el, édes szolgám, tekintsd meg szép hazám. Akarja tatárkán, csak hozz választ hozzám. Mondd meg szép Erdélynek, búba borult népnek, fő-fő vármegyéknek, a székely községnek, ha kérdik, mint vagyunk, mondd meg, rabok vagyunk, térdig vasban járunk, és csak sarcoltatunk, kezeink bilincsben, tömlöc fenekében vagyunk, nagyinségben, tatárok kezében. Megsarcoltam volna 20 000 tallérban, de az pogány tatár csak meg sem hallotta,
idegen országra hordoz szerfeszéllyel, sűrű számú pénzen át török kezében. 18 000-en vagyunk nagy inségben, tatárok kezében, szörnyű inségekben. 800-at hajtottak a vörös tengerre, mint ártatlanokat a veszedelemre. Kérjük szép Rákócit, mint kedves urunkat, szánja meg gyermekink, özvegy feleségünk. Tatár udvarában, hideg cellájában, sötét kamarában tartnak nagy rabságban. Elváltozott színünk, elhervadott orcánk, bélyesett két szemünk, mint az írott két szemünk. Lengyelország szélén egy aranyalmafa, alatta sétálgat két lovas katona. Mindaz fújdogálja, de keserű kenyér a katona kenyér. A kardjával szántja, vérrel boronálja, a kardjával szántja, vérrel boronálja. Legkeserűbb kenyér az idegen kenyér, kit kardjával szánt meg, vérrel boronál meg. Az egyik katona csak azt sóhajtozza, idegen az ég is, idegen a föld is. A másik katona csak azt sóhajtozza,

Az egyik katona erre elindul, a másik katona arra elindul. Kövecses víz közepibe úgy feredik két görice. Oda mene egy nagy madár, révig csapa, mint egy tatár. Az egyiket elszenvedi, másikot onnat elűzi. Az es onnat felreppene, zöld erdőbe béreppene, de nem száll a szép zöld ágra, hanem

0: sanno certo che sogna con me.
1: Che meglio va a me ne fa. Higgia del, tu dubbi e ne ho tutti i suoi. Tu giù qui c'è lì, ti fa forse anni. Tu d'un porto lì, istanir, osair. Adosni életet ontani vén egy asszonyért, egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen, tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten, panasz keserve kín, elfolytva állni, meg nem nyomni, történjék akármi! Szenvedni némán, és hinni mégis, hogy kiderül a legsötétebb kézi. Freján köszönt a békítő kívánc.
0: Ez minden?
1: Tudunk nem csak beszélni, elnémulni. Elmondanom, ha tiltott, hogy mit érzek, hallgatok inkább, és titokban érzek.
0: Ki bűne, hogy szeret? Ki biztatod? Fényt, éltető hevet keresni ott, hol úr a búk sötétségét akar. Jártál utánam, meg se láttalak. Támadva nem volt egy tekintetem se, nem tudtam azt se, vagy-e, és ki vagy? Vak szenvedélyed magad ülte csak, hogy rád nehezedett a bal szerencse, s ráhúj szívedre a fekete fátyol. Te vagy a bűnös, engem hát ne vádolj.
1: Vádolni nem, csupán szeretni merlek. Való igaz, a bűnös én vagyok, s nagy bánatom azóta még nagyobb, mióta vélet szemtől szembe állok, tudom, örökre elveszítlek ismét. Hát csak azért mutattad szép személyed, hogy fukarul azonnal visszavedd. Szájad piros pecsétjét, éjszemet tüzét ne lássam többé. Mondd, hogy éljek hangod vigasztaló zenéje nélkül? Hogyha jönnél hozzám, feleség.
0: Nem. Hogyan újra? Nem kell senki, senki se, te sem át, hogy aki.

verseknak nézve. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékéltünk a mindennapi halál. Te fáradtan jössz a kertből. Palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falvak szegény népén. Tarkakendős pórleányok vettek körül a virágok. Jer szép várúrnőm, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ég. Jer, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen full koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány prücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeim, s a hegy, mely István király óta szomor. Fény, ó, mi rég szomjaz rá bús telepén. Fény, és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön, gyújjanak ki plánétánknak útjai és rétjei, ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes repülőgép szelje át a vak eget. Fényt, ó, tiszta fényt! Ne kelljen pöttykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint e prücskök búsan, félig nyílt ajtóknál, a fények küszöbjein. Fényt, és fényt! Már mint a Néró fáklyái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen! Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint mi, e petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy szál deszkán úszna sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz! Jól fogódzunk, édes, el ne ereszd bánat. Messze vak rakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon

Babics Mihály, verses nap. Esztergom, Előhegy, 1932 nyarán. Naplót írni. Akkor írtam naplót, mikor gyermek voltam, s napjaim simán gurultak, mint a fűzni való gyöngyök. Jaj, egy élet is kevés már, és egy nap is sok nekem. Én már csak az órák képét festegetem, mint a piktor, aki ugyanazt a tájat reggel, délben, délután és este újra s újra festi, fények játékát tanulja. Én is óráról órára, ahogy jön és megy a felhő, lelki fényeim játékát festegetem újra s újra, fények és árnyak játékát, amik jönnek és eltűnnek. De versem, mint fénysugár, a távol űrbe viszi őket, a jövőbe, mint a fénysugár a tájképét az űrbe, ahol él és száll örökké az Isten szemébe nyúlva. Reggeli 6 óra. Nem zene még, nem zene még ez. Még csak hangolnak a zenészek. Most apad az álmok íze. Kenterice. Kenderice, fészek csippen, rigócska rikkan, vagy kakuk zeng föl innen-onnan, emberi hangon, mint egy titok, amit a morc éj elhallgatott, de már nem állja, és kibudjan itt is, ott is a pokorban. Nem zene még ez, nem zene. A hajnali óra üt. Hét óra. S én hallgatom ködből, mint a vak, hogy múlnak a hajnali órák. Életem órái múlnak. Folyton rövidülő életem órái múlanak zengve. Ércesen múlnak ők, öblösen. Zengés, de nem zene még ez, nem. Azt az órát én meg nem érem. Zenétlenül így kell végeznem. Ott kün tyúk kárál, szarka csörök. Ki a vendég, akire várjak? Az ablakon egy dongó nyöszörök. S mi emberi hangon szól a kakuk, mintha önmagát csúfolná. S a szél is kezdi már. Zúg. 8:30 közt. Itt a legnagyobb átok a szél. Ilyenkor kezdi, s csak este ül el. Mit álmodtál, kedvesem? Fülemüle is szólhatott az éjjel. Mi nem hallottuk. Mi aludtunk mélyen, mi már, hiszen falusiak vagyunk. Falusi gond űz minket, most vakolnak a kőművesek, villanyég ma holnap, s olaj nem fogja kormozni falunk. Fülemülével nem gondol a gazda, terrászokat rakadtam sárba gazba. Mint felvigyázó botos Babilón, rabok nyüzsgését, vagy a polinézi gyarmatos néger szolgáit, ha nézi, úgy állok fönn a lépcsőfordulón sárga kalapban, s óra hosszat nézem a munkát. Pedig sem évem, se pénzem kis gyarmatunk álmára nincs elég. Mi hátéken? Sem úr, sem úrnál dicsőjebb munkás nem vagyok. Csak úgy nézem őket, ahogy hallgatjuk a fülemülét. Később.
De nem fülemüle muzsikál, hanem a szél zakatol, minthogyha hosszú táviratot kopognának valahol. Kopog, fürészel, von, csikorog, dróttalan morzejelek, érthetetlen s végérhetetlen sziszegés a mezők felett s dombokon át, idegesítő üzenet egy idegen vidékről. Valahol lehűlt a levegő hirtelen, s mert egyetlen életbe kötve e földön száz távoli táj, ami egyik oldalon történt, az a másik tájon is fáj. Elbúvok a forró nyárban, egy kis hegyen búvok elén, de búhatnék vadpreriken vagy rejtek völgyek ölén, a világtól nincs föld elzárva. Rám kopog, megcibál, utánam nyújtja hideg kezét egy szomszédé. Már tízre jár. Hozzák a postát. Nem a postás, mert ide föl se jön a postás, hanem a kis cseléd Mariska. Piros szatyrával ő a posta. Jön és jön, emelik a lépcsőt. Hozzák felém híreit és őt. Kék, széles fodrú, könnyű szoknya száll terraszokról terraszokra. Jön, jön, naívul, mint a végzet. Nem tudja, mit tart a kezében. Úgy jön újsággal és levéllel, mint Eolusz lánya a széllel. Mindig megdobbanak a látom. Díszelek fülnek a világon. Ingadom, leng a ház, s nyugalmam hajlong, mint a levél az ágon. Délelő. Hajlong csak, ingi, remegj, te bűnös nyugalom. Mit álmodtál, kedves, kérdeztelek előtt. Nekem mindig vádló, rossz álmaim vannak. Nem szégyene társam a nyugalomnak. Veszem a fűnyírót, a fanyeső ollót. Megyek, hol a zsering, s vadgaz összetorlott. Ami munka hiány megfojtja a kertet, mint a gondolatok hálója a lelket. Jó volna írtani, munkában izzadni, emberi törvényt a vakbozótnak szabni. Ami Istentől van, rendetlen, vad dolog. Csak azt mondom rendnek, amit én rajzolok. Ó, gonosz természet, ellenséges világ, szakállas burjánzás, engedetlen csinák. Ó, irtó mámorom, ó, gyilkos gyönyöröm, kemény fonadékát vágom, ölöm, töröm. Megdől ollóm előtt a tüskés gyülevész, meginog és poshat kuszabogjakba vész. Vágom hatalomban, átforrósult hitben, a nap úgy néz rám, mint zsarnokra az Isten. Kábulok, a szemem lehunyom, mi haszna? Nagyon is sokáig bámult már a gazba. S tudom, majd ha este elfújom a lámpát, szobám éjében is füvet és torzsát lát. Ebéd után. Ebéd után elpilledve tompán benn ülünk a függönyös verandán. Kávé gőzöl, édes erős illat, és a pasziánszot rakja újat. Csészénbe nézek, hol a cukornak nyomán apró szökőkutak fornak, s arcom visszanéz, mint bűvös körből egy fekete kerek jós tükörből. És a kártyák hullnak az asztalra, piros szívek, zöld levelek sorra, mint az ősznek piros és zöld gajja hull majd nem sokára az udvarra. Ó, mondd, hol a tükör? Hol a kártya, amely megjósolja és beváltja, hogy hány nyáron ülünk még mi itten,
ilyen polgárilag és meghitten. Óciumban ómód elhúzódva, és remegve, hogyha jön a posta. Így múlanak életem órái. Kártyaejtő ujjaidra várni, míg kislányunk hintáz lenn a kertben, eltűnik az egyik másodpercben, majd fölbukkan újra, mintha szállna, karjait, mint szárnyakat kitálva. Fél három. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? A délután oly fülleteg. Pihenni próbálsz, nem lehet. Olvasni próbálsz, halk potom fátyol szárny csikland orrodon, majd hirtelen fülön kotor egy rebbenő kis légsodor. Ezerszer hessentett tovább, ezerszer visszaszáll reád, mint kínos emlék, pici vád, mely nyugtott egy percig se hágy. Pici, mint kis új körmötök, s eleven, mint az ördögök, s puha, mint száraz puha csöpp, melyel a világ arcba köp. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? Vagy ölnél ezreket, hogy megvéd bús kényelmedet? Menj ki, ahol a szabad ég lesz szobád. Kisebb nem elég, hogy megférj, és békibe légy a léggyel, és veled a légy. 4 óra felé. Zeng, placsog a szélben a vitorlaponyva. A pallér a beton lágy húsát paskolja. Csügget szemmel kérdez az üres délután. Mit csinálsz most, gazda? Mögibükálsz újra sután? Avagy veszed újból a fűnyírót? Nincsen egyéb dolgod? Más kert, amit munkálj? Más gaz, mint a szegény füvek, amit gyomlálj? Szólogatom magam, mint aki poét. Nyílt írógépemen leüllepszik a por. Nem furcsa-e, kedves, így idehúzódva élni, stán egy kicsit táblabíró módra, egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel, aki elmaradt egy dombon, s messze látja, hogy a barbár ellenerő mindent befon, nincs jog, s a kuszára görbet igazságtalanság fölveri a völgyet. Ó, halálos dudva, hol a szivós indás lombok poshat árnya alatt, az isteni igazság beteg lesz, s nem bír lélegzeni. Az az igazság is, aki bennem lakott. Így fult ki és hult ki a kis házba, mely mintha nem is tér, de idő távolában ringna egy tűnt, naív század hét szilvafája közt. 5-től 6-ig. Úgy érzem, mint aki tisztásra menekül, mindenfelé erdők, szörnyek veszik körül. Küzdött ellenük, de most attól is fél, ha egy levél a szélben lába elé röpül. Nincs erdő köröttem. Állok zöld dombormán, nagy folyó, kisváros szeliden néz föl rám. S már a szél is megáll, hirtelen elhallgat, mint a ventilátor, amit lecsavar. Alig olykor-olykor egy ágyuhang dördül. Katona gyakorlat moraja a völgyből. Folyón innen és túl két kis szomszédország labdázza fülembe a jövendők harcát. S már a pallér szediszerszámács hazatér,
messze tütül egy gyár, a munka véget ér. De a csóvás bomba egész éjjel dörög, s a gyanú virraszt az alvóvilág fölött. Nyolc óra. Nézd, tologatja festett kulisszáit az este. Gicses alkonyat. Pátosszal, tragikussan, színpadról lecsusszon a vén színész a nap. A házfal rózsaszín már, űrdiófánk ír rá idegen betűket. Mint Belshazzárnak ódon falára, mozi módon égi vetület. Bazilika gömbje keresztjét zord ökölbe szorítva emeli, zordan nyújtja a béke jelét a bajós égbe, mely vérrel hújt tel. Vérét fölitatják a szürkületi vatták. Árnyék elborít. Bezárul a diófa, leveleivel óva magányát, titkait. Oszlopba, háztetőbe, koppanva, beütődve, bőregér csapát. Gyertyalobban égni, s száz pille összevéti az életet s halált. S száz kandi szemerlánk pislog egyszerre fel ránk, a város villanya. Köztük-e fölébredt csillagos földi égnek tejút, a Duna. Kilenc után. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékültünk a mindennapi halállal. Te fáradtan jössz a kertből, palántáid látogattad, mint egy kastélyszent úrnője völgyi falvak szegény népét. Tarkakendős pórleányok vettek körül a virágok. Jer szép várúrnőm, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját. Gyer, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány plücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áram lázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeink, s e hegy, mely István király óta szomor. Fényt, ó, mi rég szomjaz rá bús telepünk. Fényt, és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes röpülőgép szelje át a vakeget. Fényt, ó, tiszta fényt! Ne kelljen pötykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök, búsan félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjein. Fényt és fényt, mármint a Néró fákjái magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint milyet petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy száldeszkán úszna a sötét tenger fölött,
mely minden percben összecsap. Vigyázz, jól fogózzunk, édes, el ne erezd vállamat. Messze vadrakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon bebecsap.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

testvérek, emberek. Közös veszélyben fogjatok kezet. Bajtársak, szenvedők. Boruljatok le a jóság előtt. Bukottak, győztesek. Az igazságban egyesüljetek. Hívők, kételkedők. Az ember vérzik. Szeressétek őt. Harcosok, álmodók. Mindnyájatokban egy bús szív dobog. Testvérek, emberek, ne öljetek már, ölelkezzetek!

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zugból manó leskelődjék, torkot tátson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom, belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létez, és csak ezáltal létez, és csak ezáltal létez.

tukkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra a múltba illetem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozó lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, Mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

öregén. Omladó falu cinterem repett harangú torony, forradó hársfán zümmögő gyermekkorom. Kidő, bedő idő, süppetsi, mohos kövek, egyszer mindenkit elfelejtenek. Váró, vár, remény milyen vár. Tatár elő, török elő bújtunk mi a kántor elő. Alagút is volt alatta, Attila király rakatta. Ha nem ő, hát akkor István, képében a megyés István. Ha nem László, hanem Kálmán, minden köve tiszta márvány. Úgy bizony galambom, elszolgált budvári. De látod-e kincsem, hogy elforlad minden. Bim-bam, bim-bam, mindenütt csak sír van. Dal.

és most béke van. Hull a hó. Májusi kétségbeesés. Mint a szöges drótot hullatnának, a lágerálmú sötét felhők, szúr, sziszeg az eső szinte ráz, mintha árammal volna töltve, s hurkolódik pocsolyás utakra, fákra, tetőkre. Hol az ég? A törpeség minden beborít, s az ember olyan gyámoltalan, ilyetten szökken kapuajtól kapuaig, akinek útja van. Hol az ég? Hol az ég? Sehol egy résnyi rés, egy repedés a pacsirtás kedvű messzeség felé. Úgy sír, sajog az ég, hogy a föld is sír belé. Sírnak a rügybe hervadt álma. Sír az ázott szélben riadtan ringó ágak hegyén az esőcsepp pattintott a bimbó. A parkokban, a tereken zokog a szerelem. A kegyetlen ég fölitte a padokról édes melegét, és napok óta csak ontja, ömlik sűrűn a sziszegő szöges drótsűrűség. Ez lenne hát a májusi áldás, az áldott kenyérhozó, ó, irtóztató, irtóztató. Fuldokolnak a kocsolyák, folytogatják a tavak, szennyes kedvében folyóvá dagadt a patak, sír a sár. Állok az ablaknál, szemem könyvbe lábad, szánom a szerelmeseket, és sajnálom nagyon a gyümölcsfákat.

A tó tavaszi éneke. Bejó is volt, míg jég födött, csend jég alatt és jég fölött. Nagy hallgatás volt mindenütt. Ma minden kis nesz szíven üt. Hós jégtakarta volt a part, és engem is nagy jégtakart. Vastag, páncélos, szürke jég, közömbös, mint a téli ég. Nem bántott semmi bántalom, nem ártott semmi ártalom. A szél a jégen elszaladt, nem borzolt fel a jég alatt. A kő a jégen fennakadt, nem ütött meg a jég alatt. Áldott, kit így nagy csend födött, csend jég alatt és jég fölött. Elment a jég, jaj, mindenütt, s ma minden kis zaj szíven üt. Vagyok mezítlen, kékelem, és testem lelkem védtelen. Belém tekint a cipruság, borzol a szél, szomorúság. A nap is bennem sistereg, kővel dobál a kisgyerek. Ma minden bennem él mulat, a pillanat, a hangulat. S akár hiszik, vagy nem hiszik, minden madár belém iszik. Fáj az eső, a szép idő, a surranó szitakötő. Minden zavar és fölkavar, és minden csupa zűrzavar. A csillagoktól csillagok, vagy elbújtak a csillagok, egyszerre fáj már este tájt minden, mi sok-sok este fájt. Ó, emberek, nem alhatok, fájdalmam a fájdalmatok. Itt tükrözik keresztetek, és borzadok, és reszkedek.

0: Miért rekedt a tintalében tolla? Én ezt kérdezett. Miért nem csábít már a ritmus szürke dolgaim helyett? Tán a hárfahúrban alvó szent érzelmeket silányon csengő bretli dalba fogjam, ponyva áruként kínáljam? Míg mohón tűnődsz a formán, melyben eszméit kiéled, írjad azt, mit egy világ vár tőled, vizenyős meséket? Kedvesem, hisz ezt az ösvényt már előbb sokan taposták. Századunk során elég sok furcsa költőt széjfogant itt, mely a rímet vág ki, zsíros álláshalmozásra sandít. Verssel ér sikert hatalmas férfiak vagy nők rajánál, s mert az életútja keskeny és nehéz, nehány uracska szoknya alja közt igyekszik felkerülni jó magasra. Miért nem vágyom én az írást hírre, névre váltani? Hát valóban oly dicsőség pusztában kiáltani? Képzelgés a hír, dicsőség, melyel itt ezernyi balga bálványát imádja. Nagyra tart szegényes századunkban, hol mi törpét is, ki felszáll, s mint a szappanhab kipukkan. Lám, ezért is jobb, ha mától fogva nem is kérdezed, miért nem csábít már a ritmus szürke dolgaim helyett. Mert ha tovább verselgetnék, talán félnem kellene, hogy a művemért sok kortárs még dicsérni kezdene.
1: Volt egy szultán, kinek népe mindig ott talált hazára, hol mezőit váltogatva járt legelni kószanyája. Kint aludt a puszta földön, jobb javánkosán heverve, ám kívül csukott szemével, lélekben magát figyelte. Testet ölt az álma, sasként egyre távolabbra lebben, birodalma nő gyarapszik évről évre szélesebben, és a zöld zászló is évről évre feljebb száll magasra, röpte népek és királyok sok tucatját elragadja. Győztesként fogadja útján egyik nép után a másik. Bajazid sodró viharként már elér a vén Dunáig. Egy jelére parttól partig nyúlik át a nagy hajóhíd. Harsány trombiták kísérik át a szultán hódítóit. Szpáhik jönnek, janicsárok, Allah kedves fiai. Áradatuk rovinára éjjel tud borítani. Béke most, kendő leng a bottya csücskén. Bajazid csak megvetéssel néz rá, s megkérdi büszkén. Hé, mi kell?
2: Mi? Béke. Béke. Jó urunk ím arra kéret, hogyha nincs terhedre felség, szívesen beszélne véled.
1: Int a szultán út nyílik szét, és a sátor szárny elébe ősz öreg lép. Cifrázatlan mind ruhája, mind beszéde. Te vagy Mircsa?
2: Igen, felség.
1: Hódolatra jöjj elében. Nehogy büszke koronádat tüske ágra felcseréljem.
2: Császár, bármi tervezérel, és akármi célvezet, míg mi békében vagyunk meg, így köszöntlek. Üdv neked, ám de tért hajtás. Bocsáss meg, ó nagy úr, ez meg nem illet, hisz te haddal, háborúval készülsz eltiporni minket? Vagy talán már visszafordulsz? Néped visszaküldenéd, hogy felséged megmutassa irgalmát, magas kegyét?
1: Mindegy, így vagy úgy. Akármit szab ki ránk a sors szeszélye, kész örömmel elviseljük azt. Ha háború, ha béke. Mit? Ha nékem egy világ áll nyitva, tűrjem el vajon, hogy egész oszmán hatalmam elcsúszszék egy tök magon? Láthattad, hogy Nikápolynál mennyi tábor gyűlt tömegbe, hogy legyőzhetetlen falként álljon én elém sietve? mikor láttam, hogy miként a lomb s a fűszál annyi jött el, szakállamba sugtam ádáz oldhatatlan gyűlölettel, megfogadtam, hogy letiprom büszkén bármi nagy folyam, s Róma oltár asztalánál abrakoltatom lovam. És te épp e vérviharnak egy kis bottal állsz elébe? Győzelmes hadam talán egy aggastyán szorítsa félre? Igen, felség. Vén, akit látsz, de nem kolduló, puja jött-ment, hanem havasalföld fejedelme, ősz ura. Hogy hatalmamat megismerd, nem kívánom. Az se néked, hogy a mély Dunának árja nyeljel tömegnyi néped. Már előbb a múltban is jött annyi nem várt hegyke vendég, és az első Dárius volt, kit sok írás emleget még. Ej, ne itt, hogy csak dicsekszem, és nem is rémítelek. Úgy, ahogy jött, vízzé, földé málott mindegyik sereg. Én a népem szegénységét, gondjait, mint őre védem. Minden cserje és folyócskas, ami mozdulhat a réten, mind csupán nekem barátom, míg neked ellenfeled. Minden csak reád lesekszik ott, hol nem is sejtheted. Nincs hadunk, de lám szeretjük ezt a hont. S ez oly fal itt, mely nem rendül meg te tőled, nagy hatalmú Bajazid. És az agg alig, hogy elment, sustorogva száll a sok nyíl, mindegyik halált lehel, mint jeges vihar szemükbe és hátukba vág süvöltve, úgy rémlik, hogy tán az ég is orvul rászakadt a földre, maga Mircsa jár az élen, ő a fergetek vezére, mely jön, hogy lecsapjon minden ellenség fejére, mintha pusztító özönvíz, sodró tengerár robogna, szerte száll a vert pogányság, mint a szélzilált a polyva.
0: Rovine alól, hol állunk, úrnőm, hozzád száll a vágyunk, nem szavakkal, csak levéllel, messze vagy, s a szó nem ér el. Kérünk, íme, kérve kérünk, küld el bárkivel, mi négünk, azt, mit ájad legszebb éke. Küld az erdőt lágyjakével, szép szemed szemüldökével, én is elküldöm neked, lásd a legszebb kincseket, hős hadam s a zászlait, erdők lombos ágai, sisakom tollas hegyével, két szemem szemüldökével. Tudd meg, hogy épségben élnek. Hála Krisztus nagy kegyének, úrnőm, csókullak, dicsérlek.
1: Rég a krónikás, a dalnok így dicsőkort érhetett meg. Ám e század kóklerektől, népcsalóktól szinte hemzseg. Minden álnok, kapzsi, jöttment, minden korcs fanarióta hozzánk csődült, s belőle hangos honfi lett azóta. Racsolók és tökfejűek, bamba szónokok, valódi kajlaszájú szófecsérlők nemzetünk parancsolói. Még csodálkoztok, hogy álnok nyelveteknek nincs varázsa? Persze pénz kell, munka nélkül, semmi más nem hat rá. Mert a tisztesség bolondság, és a lángész rémes át.
0: Ezernyi álmos kismadárka fészkénlel altatott anyát. Elrejti lombok lenge sátra. Jó éjszakát. Sóhajt a forrás, néha csuppan, a sötét erdő bólogat, virág, fű, szenderek nyugodtan, szép állokat. Egy hattyú ring a tóvizében, nádas homályba andalok. Ringassanak álomba szépen, kis angyalok. Tündérpompájú éjjé tájon felkél az ezüst holdvilág. Összhang a föld. Édes álom, jó éjszakát!
1: Sámsonról az áll az ősi Bibliában, hogy neje álmában haját levágta, hogy erejét elvegye, s így az ellenség reátört, két szemét kiválta menten. Szép bizonyság ez, milyen szív él a nőnemű kebelben. Ifjú, hogyha álmodozva futsz egy édes nő nyomában, míg a hold e szép aranypajzs ősi fákra süt csodásan, és a zöld homályban annyi titkos sávra oszlik el, ne feledd, a hölgy a hosszú hajhoz kurta észt visel. Meg-megittasulsz egy nyári álom tündér szép varázsán, mely csupán te benned izzik. Ám ha kérded őt, butácskán csak divatról, pántlikákról tud csacsogni rendületlen, míg a vér egy lelkes óda ritmusára forr szívedben. Hogyha szép fejét válladra hajtja egy kacérleányka, és ha van szíved, s okos vagy, gondolj rögtön Delillára. Szép a lányka, semmi kétség. Tréfás, mint egy csacska gyermek, és mikor nevet, kis arcán apró gödröcskék remegnek. Gödröcskék a zsenge csukón, áll a gömbölyű hegyében, minden ujja hajlatán, és szája gyilkos szögletében. Nem kicsinke ő, se túl nagy, nem sovány, hanem kerekded, épp ölelni jó. Ilyen nőt minden ifjú megszeret. Bármit is mond, tetszetős az. Bármit tesz, jól áll neki. Bármilyen dologba fogna, csak dicséret illeti. Hogyha szép a szó az ajkán, épp így szép a hallgatása. Szóval így szól. Menj el innen, míg mosolyjon. Jöjj, te drága! Minden nőnek hízelek, hogy csak ő az örök szépség árnya, fenséges, remek. Mondd, hogy nő a virágok közt, és a nők virága ő. Ez megejti? De hogyha három férfi közt választ a nő, aki mind szerelmi bókját zengi, bár naív az édes, nem sokára láthatod majd, mi reálisan negédes. És te lelkeddel s eszeddel más se vagy, csak holmi Kárpit, mely mögött ő egy sületlen szoknyahőst kalandra csábít. Oly legényt ki rossz színészként illek peckesen, vidáman, míg szavakból s illatokból füllet felhő szálnyomában. Tán a kártya négy királya egy csapásra kell a nőnek? Bent az apró szív szobában sorba állíthatja őket, és miközben csábítón néz, báj igéit álmodozva, egy öreg király és egy ifjú tökfilkó között megosztja. Persze, hogy csalódik olykor ösztönében.

0: aquí.
1: Látod a fecske útra kél, hull a sápat diólevél, deres a szőlő, őszre jár. Új össze már, új össze már. Karomba veszlek itt megint, míg szemem szomjan rád tekint, s fejem válladon elpihen szép szelíden, szép szelíden.
2: Hányszor bolyongtunk édesem e völgyölén, s a réteken, s fölemeltelek, drága társ, hogy messze láss, hogy messze láss. Vannak-e földön mindenütt szép nők, szikrákat szúr szemük, de mint te, oly kedves, komoly, nincsen sehol. Nincsen sehol.
1: Te vagy a lelkem, életem, tündökölsz tisztán, fényesen. Hol is találnék csillagot, mely így ragyog, mely így ragyog? Késő ősz van, csillan a dér, halkan csörren a holtlevél. Didereg a puszta határ, ó, jössze már. Oh, yes.

0: Dérország a táján. Volt egyszer egy csodálatos, szépséges, szép királylány. Király egyetlen lánya volt, első a tiszta bájban, akár szentek között a szűz, s a hold az égi nyájban. Elindult büszke boltalól, hol rejti este árnya, az ablaknál az éjszakák első csillagja várja. S addig csodálja, míg kigyúl szép csillagért a vágya. S a fényes esti csillag is szerelmes lesz a lányba. Szép esti csillag, szállj alá, surranj le egy sugáron, ragyogd be árva életem, olyan régóta várom. Megreszkedett az, és kigyúlt egy villámló sugárban. Csóvásan tengerhabba hult, és elmerült az árban. A vízben ringó kört vetett a hult csillag lemente, s a tengerméből fölmerült egy csodaszép levente.
1: Hazámból hozzád jöttem én, mert hívtál szomjú szemmel. Az én apám a fényes ég, szülőanyám a tenger. Hogy otthonodban lássalak, s találkozzunk mi ketten, szikrázva mélybe szálltam, és az árból újra lettem. Hagyd itt világot, kedvesem, eljöttem, lásd utánat, az égi esti fény vagyok, elviszlek, mint arámot.
0: Ó, szép vagy, szebb angyalt nekem sosem mutathat álom, s szavadra haj, mégsem lehet csillag hazádba szállnom, mert más ruhád van, más a szód, holdfénnyel miért igézel? Mert én élő vagyok, s te hold, megdermedek, ha nézel. Kelt és háromszor hult a nap, és újra jött az éjjel, és esti csillag megjelent felette tiszta fénnyel. Szép esti csillag, szállj alá egy surranó sugáron, ragyogd be házam, életem, olyan régóta várom. Az esti csillag hallja fent a fájó szócs kilobban, helyén forgó kört hány az ég, s örvénylik egyre jobban, egész világon átszikáz a lángok rőt csapatja, s az űrzavarból ím kivált egy ifjú szép alakja.
1: Most is meghallottam szavad, s az égből szöktem én el. Apám a szőkefényű nap, anyám a barna éjjel. Hagyd itt világot, kedvesem, eljöttem, lásd utánad, az égi esti fény vagyok.

0: Ó, szép vagy! Szebb démont nekem sosem mutathat álom, s szavadra haj, mégsem lehet csillaghazádba szállnom. Gyötrő szerelmed, jaj, nagyon szívem húrjába tépett, és fáj súlyos tekinteted, s ha visszanézlek, éget.
1: Én szájaktán hozzád alá, itt egyesülni véled. Te föld halandó lánya vagy, én halhatatlan élet.
0: Szépen beszélni nem tudok, az ékes szó csodálom, de földi szem nem láthat át e színes szóhomályon, s ha azt várod, szeresselek hűséges érzelemmel, te szállj a földiek közé, te is légy véges ember.
1: Hogy halhatatlanságomat egy csókért elcseréljem? Hát tudd meg, mi szentül lobog érettet szenvedélyem, vétekből újra támadok, és más törvényt veszek föl. Eloldom éretted magam az égi végtelettől.
0: És esti csillag útra kelt, ment vágyjal és hevülten, kitépte a mennyből magát, és elmerült az űrben. Volt ott a várban egy inas, Leon, hamis legényke. Ő mérte asztalnál a bort a színezüst edénybe. Sokat ringott aprót kezén királyné szép uszája, végfattyú volt, s szemet vetett király kisasszonyára. Orcája rózsásan tüzelt, addig sodort a vágya, Leonát nézni átosont a halk leány szobában. És egy sarokban a leányt Leon átfogta csendben. Mit akarsz tőlem, szemtelen, távoz, eresszel engem!
1: Azt akarom, kacagj, szemed ne árnyékolja bánat, s ajkadról bár egyetlen egy csók üdvözítse számat. Apránkit megtanulhatod tőlem a szép szerelmet, csak rossz szemmel ne nézd rám, s legyen hozzám türelmed.
0: Hallgatta a hamis fiút bámulva és habozva, s már engedett, szemérmesen és bájjal tiltakozva szólt. Régen észrevettelek, most hadd vallom neked meg. Meg is szerettem csacskaszát, spajzán tüzét szemednek. Te egy szép csillag, mely az űr csendjéből éledet meg. Határtalan távlatot ad az árva tengereknek. S ha boldogan feléje ring a vándorkedvű hullám, miatta budjant könnyeim, nem titkolhatja pillám. Rezgő hideg sugára rám, olyan búsan világol. Szeretem mindörökre, s ő ott van, örökre távol.
1: Milyen gyerek vagy, jöjj velem, bújdossunk messze ketten. Eltűnik majd nyomunk, nevünk, s úgy élünk elfeledten. Meglásd, mellettem könnyű lesz okosra végra válnod, felejted ott szülőidet, s az esti csillagálmot.
0: Indult a csillag, szárnya nőtt a vágyas indulatban. Évezrek útját tette meg egyetlen pillanatban. Ahová ér, nincsen határ, szemet nincs merre vetni. Vajúdik űrben az idő, de nem tud megszületni. A semmi. Ám a semmiben nagy szomjúságot érez, s mélységet, mely hasonlít a felejtés tengeréhez.
1: A zord öröklét terheit vállamról vedd le, kérlek, s én hálálkodva áldalak, atyám, ameddig élek. Vedd vissza örök életem, csillagtüzét szememnek, s pár percét add cserébe csak a földi szerelem.
2: Hiperion, kit szült a mély, mint új külön világot. Ezt a lehetetlen csodát tőlem most miért kívánod? Miért irigyled végzetét a véges embereknek? Születnek és lehullanak, s új emberek születnek. Egyszer hozzájuk jó a sors, máskor megint kegyetlen. Számunkra nincs idő, se tér, s a halál ismeretlen.
0: S
2: kiért akarsz meghalni, mond. Kápráztató sugárod fordíts a bolygó föld felé, és meglátod, mi vár ott.
0: És visszatért Hiperion, az intést megfogadta. Megint kigyúlts a földi táj megfényesült alatta, szikráitól a házsbereg magányos útja halvány. Szerelmes, ifjú pár pihent a házfalunkok alján. A csillag látta arcukat, a révültet, s kigyúltat, s látta, amikor szerelmesen egymás ölébe hultak. Egyszerre feltekint a lány, s míg részegíti kéje, meglátja esti csillagot, s így estek el feléje. Szép csillag, szállj a lomb közé, surranj le egy sugáron, ragyogd be boldogságomat, nézd, üdvözülve várom. Megreszketett az esti fény, dombon, mezőn, faágon. Fároszként szórt a sugarát a hullámpusztaságon, de nem mozdult. Nem hagyta ott a szép csillagvilágot.
1: Agyakbáb, mit számít neked, hogy én vagy más a bárcok? Kimért kis körben üdvötök csalóka, s álhatatlan? Én úgy bolyongom át az űrt hidegen, halhatatlan.

0: honnan jössz?
1: A fekete tenger roppant vizét. Hajnalcsillagként jártam a világot. Egekbe pillantottam, és a földre lelkem dalolt.

0: tisztás szélén egy kerekképű úrtövű vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta: Mek, mek. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a mek, mek. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta: Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Mek, mek! Majd kis gondolkodás után még hozzátette: Mek! A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta: Nyihaha! Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóni. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Mek, mek! Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, i-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akar szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkerülnek mondják, juhul. Bééé, mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abbahagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őrzül. Éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirul, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló.
1: Míg meg? Míg meg?
0: Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske.
1: Azt mondja, hogy meg, meg!
0: Tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült és boldogan mondta. Meg, meg! Meg, meg!
1: Nyiha! Nyiha!
0: Kérdezte most a ló. A nyúl fordított.
1: Azt mondja a kecske, hogy nyiha!
0: Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg elő.
2: Aron fogta a lovat, odapallagtak az úri tökhöz, és
1: megették. Vajon jól fordítottam, tűnődött a nyúl, és a homlokát rázta.

Nem volt nálam csúnyább gyerek rácpác egeresen. Azaz, hogy mit beszélek, heted hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem uritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt kancsalnak, bandzsalnak, sandának, bandzsának, kancsinak, bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánti, harcsaszám volt, puklis karom, a termetem girbe-gurba. Hát, ilyen csúnya voltam. Vagy tám még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki rácpác egeresen. És ford bennem a dű, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre? Ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban rácpác egeresen. Jobbról rácegresi, balról pácegresi. Rácegresi tudott furujázni, pácegresi nem. Rácegresi azt mondta nekem. Csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy, és meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pácegresi meg azt mondta. Olyan ronda vagy, hogy nem lehet rád nézni. Téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pácegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkánya, vagy hétfejű boszorka, ott élt hozzánk közel. Mert Rácpácegres a négy szögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás a jachtan kutarbani király fazsindejes palotája, a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda, és esténként gyönyörűen énekelt, hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát, ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rú. Na, megállj! Gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pácegresi a zenész, aki annyira nem tudott furujázni, hogy már nem is akart, a furujája is tömör arany volt. Lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden lándzsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön valoskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, bencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka neki indultam. Karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Megöllek, gonosz szörny! Megöllek, elvarázslóm! Ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rídogáltak a füvek, csak mentem, bim-bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák, csak mentem, dim-döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zügy-zügy! Mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnalpáig értem csodaországba. Még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt. Be volt hunyva mind a 14 szeme.
nosza. Nekiestem. Levágtam az első fejét. Mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmékodva bámult rám 12 szemével, nem kiméltem, nyissz! Levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak el akkor. Kikerics, fodorment a kakukkfű, orgona és nárcisz illata. Felén nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is. Aranyhajfonok a gripbentek, és tűntek el a fák közt. Az ötödik is. Felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette. Húzta, óvta, de nem menekült. Lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang, egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni sem tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szív dobbanásait. Kopp, kopp, dobogott a szíve, és azt kérdezte tőlem. Mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemet. Fény lett a szeme, mint szép távoli csillag. Megláttam az arcát. Tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, te bolond, mondta kedvesen. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, megcirol. Ez nem öl meg engem, ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem, és már sírtam is. Te Úr Isten, hat fejét levágtam! Elengedett, szemetükrében megláttam magam. A lábam egyenes volt. A hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se banzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszág. Térdre estem előtte, nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúdtá, hiszen hat fejed levágtam, jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni. A világ legjóságosabb tündérét, balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is el? Engedd meg, hogy a testőröm legyek. Engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Soha többé nem mentem vissza Rácpác egresre. Ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is. Lándzsával, karddal,
baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá, nem engedhetem bántani, mert egy bolond levágta 6 fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, téglabáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel.

0: Jelvesti ja vaalon alikailtuun laji laavon. Ne jarron kulkive ylli. Kiläinilles tunni ylli.
1: Renget, hätä nyt, et nevely anja.
2: Hommunki pyyke. Hätä ei sit.
1: Na gyorsan, gyorsan. Jöjjenek csak be.
3: Már is futott nevelő anya.
1: Harisnyák le,
2: gyorsan, gyorsan. Úgy még kisebb lesz a lába.
3: Igen, anya.
1: Igen, anya. Csillessetek, már itt vannak.
2: Isten hozta a királyfi küldötteit. Erre, erre. Itt vannak az én finom lába leánykáim.
4: Babucs próba. Igen. Ők azok. És ő? Hát de azért nézzük.
1: Melyik lábra?
4: Íme a papucs. Nos, innen látom kár a fáradtságét. Egy lába egy kicsit nagy a papucs, meg nagyon kicsi.
1: Próbáld csak fel. Alattvaló jogod van hozzá. Kérem szépen, igaz-e, hogy a királyfi feleségül veszi, ha...
4: Feleségül veszi, ha... Ha... Ha az övi a papucs.
3: Hát ki élen?
4: Ó. Oh.
3: Nem megy.
4: Hát ha az övé, de ez a papucs nem az övé. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg...
1: A kisebb ide hányom. Azért van most mezitlán.
4: Azt hittem, azért, mert papucsot akar próbálni, csak hogy...
3: Ez az én papucsom. Nem,
4: de ez nem. De ha három számmal nagyobb lenne, ha... Nem baj, majd legközelebb. A papucs próbát ezzel e házban be is rekesztenénk, ha...
3: A papucs a hibás! A papucs! Ha... Nem a lábunk a papucs!
4: Ha...
3: A papucs!
4: Nincs
3: is a lábunk!
4: Ha nem akad még valaha... Akinek...
1: Itt nincs semmi különleges.
4: Kár. Hát akkor... És az ott... Ott az a csöndes kez ajtó mellett, aki beengedett a kapun.
1: Az engedi most ki, uraságot?
4: Ha előbb ő is fölpróbálja...
3: Mi? Kicsoda?
1: Ez a szurtos!
4: Alattvalói joga van hozzá.
1: Csak nem képzeli uraságot, hogy ez az ágról szakadt, ez a hamuban hempergő, hogy ez is ott volt a bálon, mint a királyfi vendége.
4: Bár az időnk kevés, a parancs úgy szól, hogy minden lány próbálja fel.
1: De ez a leány, nézze meg figyelmesen uraságod, hát ez a leány csak ugyan nem járhatott a bálban.
4: Hát ez a baj.
1: No, ugye?
4: Ez a baj.
1: Mi?
4: Ahogy figyelmesen nézem...
1: No, de a hamupipőke kísért ki az udvarmester urat.
3: Igen, nevelő anya.
4: Ha figyelmesen nézem, azt látom, hogy hamupipőke lába... Lábacskája...
1: Miért nem indulsz már? Mi lesz?
3: Megyek.
4: Csak még előbb...
3: Hogy mersz nyúlni a papucs után? Hogy mered kivenni az udvarmester úr kezéből?
5: Hadd nézzem! Hát, ha éppen nekem jó.
4: Ezt a papucsot soha senki más nem viselhette. Ezt a papucsot hamupipőke lábára zapták.
3: Szempényvesztés!
1: Csalás! Beszélj, hamupipőke! Mondd meg nekik, hogy nem lehet. Még a végén azt hiszik, hogy te is ott voltál a bálban.
4: Hamupipőke? Ott voltál a bálban, vagy nem voltál ott?
5: Bálban? Én... Keresztanyám! Keresztanyám! Azt kérdik tőlem,
6: hamupipőke, vedd elő a zsebedből a hattyúkrémes papucspárnát.
5: Igenis, keresztanyám.
6: Lép bele abba is.
5: Igenis, keresztanyám.
3: Ez is
4: rájlik. Ajszám.
6: És most megérintem a ruháját a varázspárnát. Éme a bálint.

0: emberek. Szerencsétek, hogy nekem adtátok fiatokat. Gondját viselem én, hogy senkinek sem különbe. Isten áldjon benneteket! Na! Még időben megszabadítottam tőled a lányomat, te kis hivatlan kérő. Itt van ez a kis lányikó, ebben beleteszlek, aztán a folyó majd megoldja sorsnak.
1: A ládikót azonban jó asztalos készítette. Egy csepp nem sok, annyi víz sem szivárgott. A folyó árja meg úgy csodulta, hogy az éppen egy malomgátjának ott fel. A molnár legény talált rá, azt hitte kincs van a ládikóban. Mikor a fedelét felnyitotta, és látta, hogy egy eleven csecsemő fekszik benne, szaladt vele a mesterét. Mivel azoknak nem volt gyermekük, maguk

0: Jött értem a fekete. Jött értem a fekete vizen. Álom király Fridrich tovább. Moslékországra mentem. Fekete vizen. Moslékország. Haj, Cudarország. Haj, Hortobágy, zsírszívülém. Haj, Átokváros, redves ugar. Piszok hazám, mit kapaszkodsz belém? Fekete vizen. Vagyok a nyugati király. De magyarnak köpött ki a föld. Moslékország a nyakamod ül, engemet Moslékország örökölt. Nyöszörög a hájszagú föld. Már nem megyek el, fekete hajó. Moslékország hagyarű szegény. Hadd ugassanak, hadd ugassanak. Fekete vizen, fekete legény. Bajs kutatáját. Szomorú.
1: Biztos, hogy üvegyem már másnak.
0: Estét a minden világ.
1: Hihós nagy estveledések. Beh, én mindenről lekések. Beh, kalloznak már simót a gyerek.
2: Beh, élvén félek. Beh, mervén merek.
1: Szent jó ízét bővízik másnak. Hagyom már máji zábolyásnak. Biztak a hüvelyem már látok. Egyébként
0: a minden virágban.
3: Szabolcska Mihály, egyszerűség. Nem hivargolt cifra a páva, nem modern az én szívem. Egyszerűség lakik bennem, mosolyognak szeriden. Egyszerű, de tiszta nóták, amiket én utalok, mert a szívem sugja őket, mert olyan nagy dolog. Úgy kicsereg az én szívem egyszerűen, szabadon, mint a pintyőke madárka, tönt a lombos ágakon, ami a szívemen fekszik, azt talolom. Semmi már. Legelő kicsin birkától tanultam a versirát. Egyszerű és tiszta nóta, gólyakészek háztető, nincsen meg semmi, ám de az legalább érthető. A jó Isten egyszerűnek alkotta az eszemet, nincsen abban nagy modernség, csak szelítség, szeretet, kicsi kulló, szerető szív, messze ég volt, tiszta tég.
2: Hulladjon meg Ady Endre lehetőleg, máma mi!
3: A mi falunkból jött az üzenet. Áll még a gólya eszterák felett, nő még a fű a zöld domboldalon, és bent az udvaron. Kertünkben még virul a sok virág, és még rügyeznek tavasszal a fák, és egyre folyik a mezőn a munka a mi falunkba ákác fák alatt. Fehérre meszelt házak állanak, és este felé, ha a nap lehull, bealkonyul. A mi falunkba nyáron nő az ab, és éjszaka van, ha nem süt a nap, forgácsot vág ki fából a gyalú. Csodálatos, csodálatos falu.
4: Tóth Árpád.
5: Ady Endrének. Mester. Egy ifjú hang. Sötét lő béna. Sánta. Szól félszegen felé. Motyogva és szelíde. A vélet húzza zsárba. Ki elmegekte őket, nyifegve csendesen, s hal boldog tekenve vén a keset ágyon. Te szent vagy, fenekedbe felé omolni vágyok. Málék zsinatot, én szörnyű mesterem. Alányom, szelíten, ki ünnepelni jöttem, könyv pakó szívemmel és trattyas térdemem, mely úgy fáj alkonyatkor csúzos bokámban lenn, mikor te lakod fel hőkoromban a fölöttem. Mert Isten vagy csekély, és két Isten, és három, és oly bús, kieslem mindegy. Szegény rossz papa, ki ellenőr parádon.
3: Babics Mihály, ugyanis az eredeti Mihályt
6: született Szekszárdon, néhány nappal születése előtt, ugyanis titkos figyelmeztetésre rávette édesanyját, hogy utazik Szekszárdra, nehogy Szekszárdon születtem színésznőt szerettem című leendő versében az alliterációt elrontsák. Már 6 éves korában egészen fejlett nyelvezete volt, az iskolában félkézzel 30 000 olyan magyar szót tudott fölemelni, ami B-vel kezdődik, míg iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyelvezetben. A Fogarasi Elemi és a Versenci Főgimnázium 8 osztálya jártak feléje, azon kívül nála végzett a Budapesti Tudományegyetem Filológiai Fakultása, majd a technikára került, ahol több szabadalmat nyert újfajta alumínium ikekötők, szócsavarok és kettős felőri mondat szerkezetekre, melyek Edisonnak a Modern Verstechnika vívmánya és a Villamos Nagyanya Csavar című munkájában is fölemelték. Nyersei nyőleg a nyugatnál nyelentek nyeg, legutolsó kötete a Főtisztelendő úr, kérem az esti takarmászány, tehát minden valószínűség szerint megérkezik című hosszú feltűnést keltett. A klasszikus gyomorgyölcsök című. Futurum exactum. Plutó etorzót márványból szoborta, ó, torzók, torza, bőrző Dunakorzó, ó, korzó, korza, őrző Dunnaorzó, mint ferde torta, és megint retorta. De Afrikában fú az antipasszát, és négerek masszálnak pántli masszát, és ott az ég oly régi égi méla. Stán pápuákok pengetnek porosfát, s nem lesz nyugat már, sem fenyő, sem osvát, s még él Balázs, még él a Méla Béla. Antik szerelem, motto, megint emlő. A szerető, hű, görög leány lány, török fiú, ki egykor élt, ahol bajtékot ági szöbleány, és Athénben született Ausgébélt. De most közöttünk jár, bár ő egy antik, kihez ma lelkem este így beszélt. Ó, kancsók kincse, ó, görög romantik, orsók korsója, drága mívű borsó, akit szeretnek Bélák és a bandik, te tarfejű, tritóni targatorzó, dús tőredátum és davos datívusz, poszt penesz ponepréter ablatívusz, ki bún boronda barna búbajszal, beteg bolyongó Béla Bink Balán, és szólt a lány Grádus Genetívusszal, mi? Hát nekem bajuszom van talán? Én szólj. Ó, kegyed mély mívű marha! Ezt mondtam csak azért mondás miatt. De hogyha ezt nem érti, drága mirha, egymáshoz nincs közünk se végre mátul, kegyed nem készült, aztán hol az irka? Az ember végre még sincs csupa fábul, kegyed nem tudja, mi az a szonánc, erigyen, mert rúgok beléje hátul! Megint előre.

0: Móri Zsigmond népies. Turidoni Olstán mégis hazakódozott, de a lelke fenekén meg a feneke lelke. Nagy-nagy keserves fenekedéket kegyőzte az életcsit. Áj, murami, te murami, na, hódozott a nyelvje neki ezt. Bétökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte pörzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidoni, szélesen, beckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszol a nagy utcán. De közben tarajos horgott, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, aztán legyűzte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés. Nagy fene érzés, hogy az erej úgy daggantak a nyakcsinkájá, mint téli tepinc a vágáskor. Az a szép. Ez a szegény! Egyszerre vilajon vele szemben. Amint ránézett, megnézte a tekintetbe, egészbe, és csak úgy csúcsutyából odapislantott a nagy erős hím szemébe, csak úgy a tóna alól. De az is pezsderekát végig riszákolta valami forr meleg. Fe, muram, hát te bila, merre lóztál? Beszélte, de aztán már elöntötte a hímes vér hanat.
1: Merre?
0: Rüstő taján jelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja-e? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: Megrisszantotta úgy fenn a delegajlását. Tadi, akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hívdagadá. A két szeme elnyálva, betaknyelcott a hírt. Kicsúrgott a pörsön duzzat ércája. Anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás hátulja. Azzal csak fejkézbe kapta a jár. Egyet roppantott, és megcsóválta a feje felett. Úgy lett meg a jár. Aztán visszaesett, mint arany. Nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnéz, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muram is, te állá fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta ajánhoz, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
1: a velszi herceg felesége. Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy
0: málott tőle a fehér melle, különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony, hogy húgy kezembe. Én stálok úgyse, asszonyja, bucskor, lölkem, mondta Turidoni makacskerem. Egyszer csak fogta, s akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléig. Hívon, fogunk le, fogta a herceg asszony. A hívség ilyen börtelemények kalázsára. Ez így. Megkábult, összebányad, lecsuppant, odarigyent a férfizek és melletet egyre. Előzavált, igazi. Erő, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi. Az igazi. A nagyon. A kérlelem, az ősösztönök.
1: De szép, de én uram, uram, uram!
0: Nyögte el a lértan, pihenve, mint a nyaradsz a kicsibbe. Dali meg néz. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg aszfaltát. Úgy hagyta oda. Kibudjanva. Az még akkor is szerelmesen tátogott. Cipegett rá. úgy ment el, döngve, vitt a nagy lötyösindul. A férfi! Két uralkodó herceg jött vele szembe három belénnyel, Dani. Oda se szottyant nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával. Keresztül a foga húsán. Három másik ember jött, a Tömörkény, meg a Gárdai, meg a Vixal.
1: Mi áradban, mondta Tömörkény. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott. Megfogta a népies, és csak úgy szőrmentét, risálva odakente a palánkhoz. Még be is ott a paprítottak előtt. Egyet rapigott a fogába, leharapintotta a két másik népies fejét. Úgy meningét továbbság. Népies irámba.
2: Herceg Ferenc

0: Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami marga júlcsa szemekben kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert marga júlcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszerűen nevezni. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a hadd elhadd. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, marga júlcsa szeme olyan, mint én. Karcsú sisakvirág igen szép, senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt. Még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel, marga júlcsa szeme éppen olyan, mint én. Na, lett erre riadalom zenevona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözte a színét júlcsa szeme. Az ibolya a hasát fogta nevettében.
1: Még hogy azt képzelitek!
0: És én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta az ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor júlcsa szeme is lila, vegyétek tudomásul, kiabált az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni? Nézzetek meg engem! Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába. Ennek aztán neki estek mind a hatan. Te mersz közbeszólni? Hiszen még a neved is közönséges.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Mód az ajtó előtt búcsúzott Szervius hercegtől. Ne féljen, mondta. Úgy érzem, van remény.
1: Én nem így érzem.
2: Hinni kell.
0: De a professzor ma visszatért. Ne rágódjunk azon, amin úgysem lehet segíteni. Jó éjszakát. A herceg elment, és Mód belépett a szobába. Amikor egy kattanás után világos lett, ott ült vele szemben a fiatalember, deleka köré egy lepedő volt csavarva, de különben kifogástalan Pepita kabátot viselt, csak az ujja látszott túlságosan rövidnek.
2: Hogy mert csend?
0: Rövid leszek, mert az idős üveg, és különben is igen éhes vagyok. Azonnal adja ide a kést és a fehér asztalterítőt, amivel becsavarta. Mód képtelen volt velem. Ne kérdezzen, ne magyarázzon, és tegy, amit mondok. Valaki meglátta, amikor elvitte a kést. Át fogják kutatni a szobáját.
2: Ki látta meg?
0: Kérem, hogy cselekedjék gyorsan. Ha megtalálják itt a kést, akkor vége. És honnan tudjam? Tárgyalni nincs idő. Hinnie kell, amit mondok, különben elveszett. A kést! Mód habozott. Azután gyorsan az ablakhoz ment, és a párkány mellett egy résből elővette a fehér terítőt. Itt van.
1: Óhajt még valamit?
3: Semmit. Talán, ha óhaj nélkül elmondanám.
0: Nem mondok semmit. Higgyen, amit akar. Miután maga a gyilkos, túlságosan bűnösnek nem tarthat.
1: Miért vette ezt magához?
0: Azt hittem, más a tettes. És meg akarta menteni. Maga hogy került ide így?
1: Csak betetőzése volt a mai estének. Miután visszavittem a hittérítő ruháját, elmondhatatlanul hiányos külsővel rohantam a csiga lépcsőhöz a pizsamámért.
0: Egy fél tucat mosott lepedő volt ott helyette.
1: A pizsama sehol. Képzelheti.
0: Mit tehettem? Az egyik lepedőt magamra csavartam, és ide igyekeztem. Közben aludni ment egy úr, akit egyszerre hárman is vangoldnak szólítottak, és a szobájához támogattak. A három ember lefektette, és 5 perc múlva kiakasztották a ruháját. Azután elmentek. A kabátot kölcsön vettem, de a nadrág nem ment fel. A 87-es szoba elől pedig kölcsön vettem reggelig egy pár csizmát. Félek, hogy

0: Rendőrtiszté. Honnan tudja, hogy a kést... Jó éjszakát, vágott szavába a fiatalember. Azután épp jókor megragadta a csúszni készülő lepedőt, és elrohant. A fordulónál hallgatózott. Amikor látta, hogy tiszta a levegő, kivette a zsebéből a tört, és messze hajította a folyosó ablakából. Azután vangolt szobájához ment, és helyére akasztotta a Pepita kabátot. Sietett. Talán a szuterénben akad valami raktárféle, ahol meghúzhatja magát. Szörnyen kimerült volt. Körülbelül a földszinten lehetett, amikor a mélyből lépéseket hallott, és valaki elkiáltotta magát.
1: Martin, te vagy!
0: A mindenségét. Villám gyorsan kilépett a folyosóra, és elindult a sötét étterem felé. Hangok. Csak hogy kinyitották, ki az ördög zárta be kívülről? Én nem tudom, mondta a portás. Vissza. Siet végig az ajtók mentén. Hát ez szörnyű. A folyosó másik része felől is beszédzaja.
1: Azt hittem, hogy lefeküdt, Elder.
0: Szed Linz az inspekciós rendőrtiszt. Különös zajt hallottam. Az ember gyanakvó ilyen helyen. Azonnal ide érnek. Két tűz közé került.
1: Martin! Nem halsz!
0: Ullanj meg! Közvetlenül mellette a 20-as ajtó. Az olasz nő szobája. Halk dúdolás hangzik ki bentről, és egy cipő koppanása. A hangok közelednek. Kapog.
2: Tessék!
0: Belép a 20-as szobába, és szemben áll a szicíliai özvegyel, aki kimonóban van, és szájtátva bámul.
2: Ön?
0: Bocsánat, feleli a hálóinges úr, egy szál sötét nyakkendővel és talpig lepedőben, miután meghívott.
2: De azt mondta, böjt van, és...
0: Már nincs. 12 elmúlt. Éjfél után már, ugye, szombat van.
2: Bocsánat, de olyan furcsa így.
0: Erre felé különös csak. Ez a hittérítő rend lepraápoló díszruhája. Az ön tiszteletére vettem fel. Fehér szoknya, sötét nyakkendő és magas szárú lakcsizma. Indiában ezt a megjelenést nagyon tisztelik.
2: Érdekes. De én már aludni készültem. Nem baj. Forduljon el, amíg magamra kapok valamit.
0: Hátat fordított, és az ablakhoz állt. Signora Relli a spanyol fa mögé ment és felöltözött. Amikor előkerült, csodálkozva látta, hogy a hittérítő nincs a szobájában. Mintha kirepült volna a nyitott ablakon. Úgy is volt. Másnap reggel új szenzációra ébredt a Grand Hotel. Vangolt terménykereskedőt letartóztatták Ranke doktor meggyilkolásáért. A négerboy jelentette, hogy ruhatisztítás közben Vangolt kabát zsebében egy csipketerítőt talált vérnyomokkal. A terítő annak a szobának az asztaláról tűnt el, amelyben Ranke doktort holtan találták. Vangolt falfehéren ült a kapitány előtt.
1: Mondjon el őszintén mindent!
3: Kérem,
0: felelte siralmasan Vangold.
3: Nem lehetne a feleségemet értesíteni? Ő sokkal okosabb, mint én.
1: A felesége kinrekedt, és a vesztegzár idejére nem térhet ide-vissza.
3: Sajnos. Bár elkísértem volna bevásárolni.
1: Ez nem tartozik a tárgyra. Inkább mondja el töviről, hegyire a gyilkosságot. Miért döfte le Ranke doktort, és hogyan készült rá?
0: Vangold úr a kezeit tördelte.
3: Kapitány úr, csak nem képzeli, hogy én gyilkos vagyok.
1: Hogy állunk az alibéjével?
3: Ami csodámmal?
1: Az alibéjével. Van alibéje?
0: A terménykereskedő rémülten hebegett.
3: A feleségem csomagolt, úgyhogy nem tudom, hozott-e ilyesmit.
0: Ez egy kicsit vastag volt. A kapitány dübe jött. Olyan tisztességesnek akar látszani, hogy nem tudja, mit jelent ez a szó. Alibi? Példátlan. A kapitány nagyot csapott az irodaasztalra.
1: Hagyja ezt az alakoskodást! Azt hiszi, hogy hülyének teteti magát?
3: Kapitány úr,
0: siránkozott a terhelt.
3: Esküszöm, hogy nem tettetem magamat. Én csak azt kérem, hogy a feleségemet hívják azonnal.
0: Bánatosan ült két rendőrtiszt között.
3: Szerencsétlennek és nyomorultnak érezte magát.
0: A kapitány szemben vele, az íróasztal mögött foglalt helyet, keresztbe vetett lábait az asztal alá nyújtva mélyen, mert papucs volt rajta.
3: Valami gazember elvitte az ajtó elől a csizmáját. Igazán kínos.
0: A gyilkosság az alatt történt, amíg a vesztegzárat kihirdették. Hol volt maga akkor?
3: Mi? A kapitány úrral beszéltem.
0: Mi? Igen, erre emlékszem. A katonai kordon erősségéről érdeklődött.
3: Esküszöm, ártatlan vagyok.
0: Azt állítja, hogy végig a halban tartózkodott?
3: Mangold úr hallgató.
0: Nos? Mielőtt velem beszélgetett, ott állt a többiek között. Figyelmeztetem, hogy erre nézve kihallgathatok mindenkit, akiről azt állítja, hogy közvetlen maga mellett állott. Könnyítsen magánember, ismerje be a bűnt, ez enyhít a sorsán.
3: De kérem, én ott voltam.
0: Hol? Tessék, mondja meg, hol? Van alibije, vagy nincs?
3: Ismétlem, nem tudom. A bevásárlásokat mindig a feleségem végzi, és
0: utoljára figyelmeztetem, hogy ne játssza a hülyét.
3: Esküszöm, hogy nem játszom!
0: Siránkozott Vangold, és halott csápat arcát babrálta remegő ujjakkal. Hol volt ön, mielőtt velem beszélt?
3: Egy hölgyet, bizonyos Villiénét.
0: Bocsánat, Elder főfelügyelő lépett be. Szeretnék jelentést tenni.
4: Majd a kihallgatás után,
0: felelte a kapitány. Elder leült. Csodálkozva néztek rá, amikor mentegetőzve mondta. Engedjék meg, hogy néma tanulja legyek a kihallgatásnak. Az én ügyemben amúgy is minden lakóval beszélnem kellene.
1: Nos, Vangold úr, folytatta ridegen a kapitány. Mit beszélt ön Villié asszonnyal?
0: Vangold nyögött, és a kezeit tördelte.
3: Villié megállt az ablaknál, és én azt mondtam, hogy szép idő van. Később bemutatkoztam, majd...
0: A homlokát törölgette.
3: Majd...
0: Beszéljen, kérem, mert...
3: Megkért, hogy jöjjek egy percre a földszinti szobájába.
0: És
3: ott szendvicseket tett elém. Ilyen kis sós, sajtos, dobozolt árut. Olmozott csomagolás, mint a romlandó lenne.
0: Hülyeség.
3: Persze, hogy hülyeség, mert a keksz eláll, de jobban fogy, ha...
0: A kapitány az asztalra csapott. Mi történt Villiéné szobájában?
3: Telefonáltam.
0: Kinek?
3: Nem tudom.
0: Kapitány nagyot sóhajtott, azután rágyújtott egy cigarettára.
1: Parancsol,
0: megkínálta a vergődő bűnöst.
3: Pán, ha megnyugszik, akkor többre megy vele. De nem ópiumos? Feleségem azt mondja, hogy az árt.
0: Nem ópiumos. Tessék.
3: Üzet adott és hátradőtt.
1: Kinek telefonált ön? Most szép szóval próbálkozom, mondta, mint egy nyájas tigris ápoló.
3: Villiéné letárcsázta a számot, és különböző kedves bíztatással rávet, hogy a jelentkező férfinak mondjam el azt a mondatot, Arthur a nyomában van.
0: És maga elmondta.
3: Igen. Villiéné nyomban lenyomta a villát, úgyhogy a választ nem hallottam.
0: Ez hányas szobában történt?
3: A 42-esben itt lakik Villiéné.
0: Kihallgatjuk Villiénét.
1: Gork, kérje meg őnagyságát, hogy fáradjon ide.
0: Gork elment.
3: Esküszöm, kapitány úr, hogy ártatlan vagyok,
0: nyögte Vangold. És hogy került a zsebébe a véres terítő, amelyen pontosan látni, hogy a pengét beletörölték?
3: Nem tudom, kérem. Én kissé italos állapotban voltam, mert a szomorúság, hogy a feleségem nélkül...
0: Sajnálom. A véres kendő döntő bizonyíték.
1: Nincs az az ember, akit felmentene az esküccég, miután a Corpus Delictit, a véres bűnjelet megtalálták egy ruhadarabjában, amelyet előző napon viselt.
5: Ez esetben egy szenzációs fordulat előtt.